válaszok születtek. Legkézenfekvőbb az, hogy a tanulási folyamat hatékonysága megduplázódik, ha a szervezet nem csak a sikert vagy sikertelenséget érzékeli, hanem mindkettőből értelmes következtetéseket is levonhat. Egy másik hipotetikus válasz a következő. Ha egy organizmust csak bizonyos káros külső hatásoktól kell megvédeni, a számára optimális meleget, fényt, páratartalmat stb. Kell biztosítani, a büntető ingerek hatása elegendő lesz, és valóban azt látjuk, hogy törekvései, melyeket Wallace Craig averzióknak nevez, többnyire az optimális körülmények elérésére és ezzel az ingerlésmentességre irányulnak. Ha azonban egy állatot egy meghatározott viselkedésmódra kell rászoktatni, legyen ez akár egy bizonyos hely megkeresése, nehéz lesz csak negatív hatást kiváltó ingerekkel erre rávenni. Könnyebb lesz a dolgunk, ha jutalmazással próbáljuk a kívánt helyre csalogatni. Már Wallace Craig is rámutatott arra, hogy az evolúció mindenütt túlhaladta már a probléma megoldásnak azt az útját, hogy az állatot a keresésre olyan speciális inger szituációkkal kell rávenni, mint például a párzás, táplálkozás. A jutalmazás büntetés elve kielégítő és elfogadható módon magyarázható. Az öröm bosszúság elvének további és valószínűleg a legfontosabb funkciója, hogy csak akkor válik észrevehetővé, ha kiesésének következményeit patológikus zavar jelzi. Az orvostudomány és fiziológia történetében ismert jelenség, hogy egy-egy jól meghatározható fiziológiai mechanizmus létezésére csak megbetegedésének következményeiből jöttek rá. Egy magatartásmód bármiféle ösztönző jutalmazással való szoktatása az organizmust arra készteti, hogy a jövőbeli jutalom reményében a jelenlegi büntetést is elviselje. Vagyis, hogy rezzenéstelenül viseljen el olyan inger szituációkat, melyek a tanulási folyamat nélkül taszítóan és leszoktatóan hatnának. Egy kutya vagy egy farkas sok mindent megtesz a csábító zsákmány reményében, amitől egyébként óvakodna, átrohan a tüskés bozóton, hideg vízbe ugrik, és olyan veszélyeknek teszi ki magát, amelyektől köztudottan fél. A leszoktató mechanizmusok fajfenntartó teljesítménye abban rejlik, hogy ellenhatást képez a rászoktatókkal szemben, és megakadályozza, hogy az organizmus a jutalmazó inger szituáció felé való igyekezetében nehogy aránytalanul nagy árat fizessen a várható nyereségért. Egy élőlény sem engedheti meg magának, hogy bármiért is akkora áldozatot hozzon, ami már nem éri meg. Egy farkas nem indul el vadászatra a sarki tél dermesztő viharában, mert nem engedheti meg magának azt a kockázatot, hogy egyetlen étkezésért mancsa lefagyásával fizessen. Kivételesen adódhatnak azonban olyan körülmények, mikor még az ilyen kockázatot is tanácsos vállalni, például akkor, ha már az éhhalál szélén áll, és mindent egy lapra kell feltennie. Az, hogy a jutalom és büntetés, az öröm és bosszúság egymással ellentétes hatása ténylegesen a fizetendő ár és az elérhető nyeresség mérlegelését szolgálja, egyértelműen következik abból, hogy mindkettő intenzitása az organizmus ökonómiai környezetétől függően változik. Ha a táplálék fölös mennyiségben áll az állat rendelkezésére, akkor igen sokat veszít csáberejéből. Megszerzése érdekében csak néhány lépés megtételére hajlandó, és a legenyhébb, elkedvetlenítő inger is elég ahhoz, hogy étvágya elmúljon. Megfordítva, az örömbosszúság mechanizmus alkalmazkodó képessége biztosítja, hogy vészhelyzetben mértéktelen kockázatot vállaljon egy életfontosságú cél eléréséért. Ahhoz a mechanizmushoz, amely a magasabb rendű élőlényeknél megvalósítja a változó piaci viszonyokhoz való létfontosságú alkalmazkodást, és csaknem valamennyi azonos bonyolultsági fokú neuroszenzoros rendszerben megtalálható, bizonyos alapvető fiziológiai sajátosságok kötődnek. Ez a mechanizmus elsősorban a megszokás vagy az értelmi adaptáció kiterjedt folyamatának van alávetve. Ez azt jelenti, hogy mindazok az inger kombinációk, melyek gyakran fejtik ki tevékenységüket, lassan elvesztik hatásukat anélkül, és ez alapvető fontosságú, hogy a más, esetleg hasonló ingerekre való reagálás küszöbértéke változna. Másodjára a szóban forgó mechanizmus rendelkezik az ugyancsak jelentős reakció tehetetlenséggel. Tételezzük fel, hogy erős kellemetlenséget kiváltó ingerek hatására az egyensúlyi állapot megváltozik, és ha ez az inger megszűnik, akkor a rendszer nem tér vissza rögtön semleges állapotába, hanem a kellemetlen inger megszűnését jelentős örömként érzékeli. Az ősrégi osztrák anekdóta igen találó.
Ma örömöt szerzek a kutyámnak, neki állok ellátni a baját, és abba hagyom. Az öröm bosszúság mechanizmusának ez a két fiziológiai sajátossága azért jelentős eleme írásomnak, mert ezek a rendszer egyéb sajátos jellemzőivel együtt a mai civilizált emberek életfeltételei között az öröm bosszúság háztartásának veszélyes zavaraihoz vezethetnek. Mielőtt rátérnék ezekre a zavarokra, beszélnem kell az előbb említett sajátosságokról. Ezek azokra az ökológiai viszonyokra vezethetők vissza, melyek akkor uralkodtak, amikor az ember törzsfejlődése során sok más emberi magatartás programmal együtt a szóban forgó mechanizmus kialakult. Az akkori ember élete küzdelmes és veszélyes volt. Mint vadász és húsevő, állandóan a zsákmányától függött, majdnem mindig éhes volt, és sohasem számíthatott biztonsággal ennivalóra. Trópusi élőhelyéről fokozatosan a mérsékelt égő felé vonult. Bizonyára sokat kellett szenvednie az időjárás viszontagságaitól, és mert primitív fegyverei nem nyújtottak kellő védelmet az akkori nagy ragadozók ellen, hosszú ideig a legszigorúbb riadókészültségben és félelmek közepette kellett élnie. Ilyen körülmények között sok minden, amit manapság elítélendőnek vagy megvetendőnek tartunk, a túlélés életfontosságú stratégiájának megfelelően helyes volt. A mértéktelen zabálás helyeselhető volt, mert ha egyszer sikerült egy nagy vadat elejtenie, a legokosabb, amit tehetett, az volt, hogy pukkadásig telehette magát. A lustaság bűnével hasonló volt a helyzet, mert a zsákmány elejtése olyan emberfeletti erőfeszítést igényelt, hogy bölcsen tette, ha a vadászaton kívüli foglalatosságaiban nem adott le az okvetlenül szükségesnél több energiát. A lépten nyomon ráleselkedő veszélyek olyan nagyon fenyegetőek voltak, hogy bármi nemű szükségtelen rizikóvállalás a felelőtlenség lett volna, így csak a legmesszebb menő óvatossággal határos gyávaság vezérelhette cselekedeteit. Rövidre fogva, abban az időben, amikor ma is magunkban hordozott ösztöneink nagy része már beprogramozódott, elődeinknek nem kellett az élet férfias vagy lovagias megpróbáltatásait keresniük, mivel azok maguktól is fenyegették őket, az éppen még elviselhető mértékben. A törzsfejlődés során kialakult örömbosszúság mechanizmusának az az elve, miszerint minden elkerülhető veszélytől és energialeadástól tartózkodni kell, akkoriban teljesen helyes volt. Azok a megsemmisítő kudarcok, melyeket ugyanez a mechanizmus a mai civilizáció életfeltételei között produkál, törzsfejlődési szerkezetével és két alapvető fiziológiai tulajdonságával, a megszokással és a tehetetlenséggel magyarázhatók. Már a régmúlt időkben felismerték az emberiség nagy bölcsei, hogy nem jó az ember számára, ha ösztönös, örömök szerzésére és a kellemetlenségek elkerülésére irányuló tevékenysége túl eredményes. Már a régi időkben is értettek a magas fejlettségű kultúrákban élő emberek ahhoz, hogyan lehet a bosszúságot okozó ingerhelyzeteket elkerülni, ami veszélyes, mert sokszor a kultúra hanyatlását kiváltó elpuhuláshoz vezethet. Azóta az emberek kitalálták, hogy az örömet okozó szituációk hatását hogyan lehet ingerek rafinált vegyítésével fokozni, és az elegy összetételének állandó változtatásával hogyan lehet az eltompulást, a megszokást elkerülni. Ez a felfedezés, amit minden magasabb fejlettségű kultúra megtett, egyenesen a szenvedélyhez vezetett, ami azért alig ha hat olyan megsemmisítő módon a kultúrákra, mint az elpuhulás. Amióta csak a bölcsek gondolkodnak és írnak, mindkettő ellen prédikálnak, ám mindig nagyobb hévvel a szenvedély ellen. A modern technológia, főleg a gyógyszeripar fejlődése soha nem látott lendületet adott a kellemetlenségek elkerülésére irányuló általános emberi törekvéseknek. Észre sem vesszük, hogy mennyire függünk a modern kényelemtől, mivel a számunkra annyira magától értetődővé vált. A legszerényebb igényű háztartási alkalmazott is felháborodottan tiltakozna, ha olyan fűtéssel, világítással, fekvőhelyel és mosdási lehetőséggel ellátott szobát kínálnának neki, mint amilyen Goethe titkos udvari tanácsos vagy Anna Amelie weimari hercegnő számára teljes mértékben megfelelt volna. Amikor néhány évvel ezelőtt New Yorkban egy súlyos műszaki hiba következtében néhány órára kimaradt az áramszolgáltatás, sokan teljesen komolyan azt gondolták, hogy eljött a világ vége.
még azok is, akik a régi jó idők szépségeiről és a spártai nevelés értékeiről szilárdan meg vannak győződve, rögtön módosítanák nézeteiket, ha egy 2000 évvel ezelőtti körülmények között szokás a sebészeti beavatkozáson kellene átesniük. Miután egyre inkább uralma alá vont a környezetét, a mai ember szükségszerűen megvált

fogyasztók megdöbbentő módon nem veszik észre, hogy a CVS-en kínált részletfizetési lehetőségekkel rabszolgasorba hajtják őket. Az azonnali kielégülés utáni hajszak különösen súlyos következményekkel jár a szexuális magatartás területén. Mivel elsorvadt a távoli cél elérésére tett erőfeszítések képessége, eltűnnek az udvarlás és párválasztás sajátosan kifinomult magatartás formái, mind az ösztönösek, mind a kulturálisan programozottak, és nem csak azok, melyek a törzsfejlődés során a párok összetartása céljából alakultak ki, hanem azok a sajátosan emberi magatartás formák is, amelyek a kulturált élet keretében hasonló célokat szolgálnak. A sok mai filmben dicsőített és követendő példaként sugat azonnali nászt tévedés lenne, ha állatinak neveznénk. Ugyanis a magasabb rendű állatoknál ez csak kivételesen fordul elő. A tenyésztési jelző talán helytállóbb lenne, mert a tenyészállat olyan házi állat, amelyből a könnyebb szaporíthatóság érdekében az emberi beavatkozás eltenyésztette az összes kifinomult párválasztási magatartás formát. Mivel az öröm-bosszúság háztartás mechanizmusának, mint már említettük, sajátossága a tehetetlenség és a kontrasztképzés, az a felfokozott törekvés, amely mindenáron a legcsekélyebb kellemetlenség elkerülésére irányul, azzal az elkerülhetetlen következménnyel jár, hogy lehetetlenné válnak az örömszerzésnek a kontrasztképzésen alapuló formái. Goethe kincskeresőjének ősi bölcsessége. Keserves hetek, boldog ünnepek. Egyre inkább a feledés homályába burkolózik. Elsősorban az igazi örömöt teszi elérhetetlenné a kellemetlenségek mindenáron való elkerülése. Helmut Schulze mutatott rá arra, hogy az öröm szó, mint fogalom, Freudnál nem szerepel. Ismeri a gyönyört, de az örömöt nem. Amikor valaki izzadtan és fáradtan, felsebzett ujjakkal, sajgó, agyongyötört izmokkal egy nehezen megmászható hegy csúcsára ér, annak tudatában, hogy hamarosan a visszaút még nagyobb nehézségeivel és veszélyeivel kell megküzdenie, valószínűleg nem gyönyör az, amit érez, hanem a legnagyobb öröm, amit csak ember elképzelhet. Gyönyörhöz hozzájuthatunk kemény, megfeszített munka és kellemetlenségek nélkül is, de isteni szikrát így nem szoktak kipattanni. Az, hogy a kellemetlenségeket egyre kevésbé vagyunk hajlandóak eltűrni, az emberi életnek a természet által elrendelt csúcsait és mélységeit mesterségesen elegyengetett síksággá változtatja, a nagyszabású hullámegyekből és völgyekből alig észlelhető fodrozódást, a fényből és árnyékból unalmas szürkességet, egy szóval halálos unalmat teremt. Ez az érzelmi fagyhalál, különösen azokat az örömöket és fájdalmakat fenyegeti, amelyek társas kapcsolatainkat, házastársunkhoz, gyermekeinkhez, szüleinkhez, rokonainkhoz, barátainkhoz való kötődésünket jellemzik. Oscar Heinroth 1910-ből származó feltevését miszerint családunkkal és idegenekkel szemben a barátság és szerelem megszerzésénél tanúsított viselkedésünket sokkal nagyobb mértékben mozgatják vele született és örökletes tényezők, mint azt egyáltalán sejtenénk, a modern humán technológia kutatási eredményei fényesen igazolták. Ezen rendkívül komplex magatartásformák örökletes programozottságának következménye, hogy együtt vagy külön nem csak örömet, hanem sok szenvedést is okozhatnak. Egy igen széles körben elterjedt, és sok fiatalt félrevezető tévhit, hogy a szerelem csak boldog lehet, mondja Wilhelm Busch. A szenvedés mindenáron való elkerülésével az emberi élet jelentős részétől fosztjuk meg magunkat. Ez az egyértelmű folyamat veszélyes módon összegződik a túlnépesedés második fejezetben lévő következményeivel, not get involved. Egyes közösségek furcsa, hátborzongató módon törekszenek arra, hogy a szeretett ember halálának gyászolását elkerüljék. Az észak-amerikai népesség nagy részénél a gyászt freudi értelemben elfogyják. A halott hirtelen eltűnik. Senki sem említi, mert az tapintatlanság lenne. Úgy viselkednek, mint a soha nem is élt volna. Még félelmetesebb, ahogy Evelyn Waugh a vitriolba mártott tollú szatirikus írja le The Loved One, a szeretett lény című könyvében a halállal kapcsolatos színjátékot, szépen kisminkelik a holttestet és dicsérik, hogy milyen jól néz ki, mert ez hozzátartozik a jó modorhoz. A gátlástalan örömhajhászás egyenesen veszélytelen az emberiségre a kellemetlenségek megrögzött elkerülésének pusztító hatásaihoz képest. Hajlamosak vagyunk annak állítására, hogy a mai ember túlságosan halvérű és fás

Sút ahhoz, hogy elsöprő szenvedélyek ragadják magukkal. Az erős és egyre erősödő ingerekhez való hozzászokás miatt egyre inkább eltűnőben van az öröm átélésének képessége. És ezért nem lehet csodálkozni azon, hogy a fásult emberek mindig újabb és újabb ingerhelyzeteket hajháznak. Ez az újdonságvágy jellemzi kapcsolatunkat környezetünk csaknem valamennyi tárgyával. A szóban forgó kultúrbetegség áldozatai ugyanúgy unnak rá szeretteikre, barátaikra vagy akár hazájukra, mint bizonyos ideig tartó használat után cipőjükre, öltönyükre, autójukra. Az amerikaiak költözködéskor meglepően könnyen szabadulnak meg régi háztartások tárgyaitól, és vesznek maguknak új dolgokat. Sok utazási iroda új barátok szerzésének lehetőségével csábítja a közönséget. Első pillantásra talán paradoxnak, sőt cinikusnak tűnik, hogy az a szomorúság, amit a magunkfajta akkor érez, ha kiszolgált nadrágját vagy pipáját a szemétbe dobja, baráti kötődéseivel rokon forrásból ered. Ha arra gondolok, hogy milyen érzések kavarogtak bennem, amikor eladtam régi autómat, társamat számtalan szép élménydús utamon, ki kell jelentenem, hogy ezek az érzések minőségileg ugyanolyanok voltak, mintha régi barátomtól búcsúztam volna el. Ez a lelketlen tárgyak esetében vitatható reakció egy magasabb rendű állattal, például egy kutyával szemben, nem csak hogy helyes, hanem egyenesen az ember érzelmi gazdagságának vagy szegénységének a fokmérője. Sok embertől fordultam el lelkileg, aki azt mondta kutyájáról, aztán beköltöztünk a városba és túl kellett adni rajta. Az újdonságvágy, neofília, nagyon is kapóra jön a nagyvállalatoknak, akik a tömegek 7. fejezetben tárgyalt dogmatizálhatóságának köszönhetően ezt a jelenséget tisztes üzleti haszonná alakítják. A built-in obsolescence, azaz a beépített elavulás elve igen nagy szerepet játszik a ruha és autó divatban. A fejezet lezárásaként mérlegeljük még az elpuhulás és az érzelmi fagyhalál esetleges gyógymód. Az okok, amilyen könnyen megérthetők, olyan nehezen szüntethetők meg. Nyilvánvalóan az a természet adta akadály hiányzik, melynek legyőzése az embert megkeményíti. A nehézségek elviselésére kényszeríti, és ha leküzdi az akadályt, jutalma, siker, öröme lesz. A nagy baj azonban az, hogy ennek az akadálynak természetesnek kell lennie. Mesterségesen kreált megpróbáltatások leküzdése nem okoz igazi sikerélményt. Kurt Hahn komoly terápiás sikereket ért el fásult, életunt fiatal pácienseinél azzal, hogy a tengerparton fuldoklók megmentésére alkalmazta őket. Az emberi személyiség mély rétegeire közvetlenül ható, embert próbáló helyzeteken keresztül számos gyógykezelt, igazi gyógyulásra talált. Hasonló módon járt el Helmut Schulze, amikor pácienseit szélsőségesen veszélyes, ahogy ő nevezte, határhelyzetekbe hozta, ahol vulgáris kifejezéssel élve, az élet valódi értékével olyan módon szembesül az egyén, hogy őrültsége azonnal elmúlik. Bármilyen sikeresek is Hahn és Schulze egymástól független kifejlesztett gyógymódjai nem jelentenek általános megoldást, mert nem rendezhetünk annyi hajótörést, hogy minden rászoruló részesülhessen a megmenekülés gyógyító élményében, és nem tehetjük azt sem, hogy valamennyiüket előzetesen halálra rémisztjük, majd vitorlázó repülőbe gyömöszöljük őket, hadd jöjjenek rá, hogy az élet milyen szép és mekkora érték. A lehetséges tartós gyógyulás egyik gyakran előforduló esete az, ami kisebb-nagyobb maradandó károsodást maga után hagyó öngyilkossági kísérletek után szokott bekövetkezni. Egy tapasztalt, vakokat oktató bécsi tanár mesélte sok évvel ezelőtt, hogy azok a fiatalok, akik öngyilkossági szándékkal halántékon lövik magukat és elvesztik szemük világát, sohasem kísérelnek meg még egyszer öngyilkosságot. Nem csak hogy tovább élnek, hanem meglepően kiegyensúlyozott, boldog emberekké válnak. Hasonló az esete annak a nőnek is, aki fiatal lányként öngyilkossági szándékkal kiugrott az ablakon, majd azt követően maradandó gerincsérülése ellenére teljes emberi életet élt. Minden kétséget kizáróan a nehéz akadály leküzdése tette ismét érdekessé az életet az életunt fiatalok szemében. Ha az emberiség nem akar elpusztulni, talál elég leküzdendő nehézséget, de a győzelem útja olyan rögös, hogy így sem adódik mindenki számára elegendő bizonyítási lehetőség. A problémakör széles körű megismertetését mindenképpen kiemelt és általános nevelési feladatként kellene kezelni. Minden a közösségnek hasznos, de az egyénnek inkább káros magatartásforma keletkezése
de még inkább fennmaradás a kemény dió a mutáción vagy szelekción alapuló magyarázatok számára. Jól lehet a nem egy könnyen érthető csoportszelekciós folyamat, amelyre itt most nem akarok részletesen kitérni, magyarázatot ad az altruista, áldozatkész viselkedésmód keletkezésére, az ilyen módon létrejövő szociális rendszer szükségszerűen labilis marad. A csókáknál, Coleus Monetula el, olyan közös védelmi reakció keletkezett, hogy bármilyen egyet, a lehető legnagyobb áldozatkészséggel kell a ragadozók által megtámadott fajtása védelmére. Azt könnyű belátni, hogy egy ilyen csoportnak, amelynek tagjai így viselkednek, jobb életben maradási esélyei vannak, mint egy másiknak, ahol ez a magatartás ismeretlen. De mi arra a biztosíték, hogy a csoporton belül ne akadjanak olyan egyedek, amelyeknél a bajtársiasság hiányzik? Mutációk mindig várhatók, és előbb vagy utóbb elkerülhetetlenül be is következnek. Ha a szóban forgó altruista viselkedésmódot vizsgáljuk, ennek a kiesése az érintett egyed számára szelekciós előnyt jelent, ha elfogadjuk azt, hogy a fajtársak védelmezése veszélyekkel jár. Így előbb vagy utóbb a társadalom szociális normáit betartó egyedeken élősködő szociálparazitáknak többségbe kellene kerülniük. Ez csak azoknak a közösségekben élő állatoknak az esetében tételezhető fel, melyeknél a szaporodás és a közösségi munka feladatai nincsenek különböző egyedekre osztva, mint például az államalkotó rovaroknál. Itt nem fordulhatnak elő az előbb tárgyalt problémák, és talán ez az oka, hogy ezekben a közösségekben a dolgozók és a katonák altruizmusa olyan szélsőséges módon nyilvánulhat meg. Nem tudjuk, a gerinces állatoknál mi akadályozza meg, hogy a szociálparaziták a közösség hanyatlását okozzák. Nehéz elképzelni, hogy egy csóka felháborodjék fajtársa gyávaságán, mert az nem vesz részt a bajtárs megvédési akcióban. Az aszociális magatartás miatti felháborodás csak a sejtállamoknál és az emberi társadalomban tapasztalható. A viszonylag alacsony és a legmagasabb integráltságú élő szervezeteknél. Az immunológusok igen nagy jelentőségű felfedezése, hogy az antitesttermelő képesség és a rosszindulatú daganatok képződése között meglehetősen szoros összefüggés van. A szervezet speciális védőanyag termelő képessége minden valószínűség szerint a szelekció nyomására alakult ki. Elsősorban a hosszú életű, sokáig növekedésben lévő szervezeteknél, mivel itt a megszámlálhatatlanul sok sejtosztódás során állandóan leselkedik a veszély, hogy úgynevezett sari mutációk veszélyes, aszociális képződményeket hoznak létre. A gerincteleneknél nem ismert sem az antitestképződés, sem a rosszindulatú daganat. Mindezek azonban a legalacsonyabb rendű gerinceseknél, a körszájúaknál, kiklosztomata, ezekhez tartozik például a folyami orsóhal is, már megtalálhatók. Valószínűleg valamennyiünket fiatalon sírba vinnének a rosszindulatú daganatok, ha testünk immunrendszere nem szervezett volna meg egy sejtrendőrséget, amely az aszociálisan burjánzók mesterkedéseit idejében megakadályozza. Nálunk embereknél a társadalom normális tagjai jellemző reakciójukkal válaszolnak az aszociális magatartásra. Mélységesen felháborodunk, és még a legszelidebb is tetlegességgel reagál, ha szeme láttára bántalmaznak egy gyereket, vagy erőszakolnak meg egy nőt. A különböző kultúrák jogrendszerének összehasonlító vizsgálata olyan részletekbe menő egyezést mutat, ami nem magyarázható kultúrtörténeti összefüggésekkel. Goethe mondja, arról a jogról, amely velünk születik, sajnos nem esik szó. Az a hit, hogy a kultúrához kötődő jogalkotástól független természeti jog is létezik, ősidők óta ahhoz a nézethez kötődik, hogy ez a jog természet feletti isteni adomány. Az élet időnként meglepő dolgokat produkál. Azon a napon, amikor elkezdtem ezt a fejezetet írni, levelet kaptam az összehasonlító jog tudorától, Peter H. Sandtől, amiből most idézek is. Az újabb összehasonlító jogtudományi kutatások egyre többet foglalkoznak a világ különböző jogrendszerei közötti szerkezeti hasonlatosságokkal, például a Cornell University kutatócsoportjának nemrégiben publikált műve Common in Core of Legal Systems, a jogrendszerek közös lényege. A valóban sok egybeesésre három alább következő magyarázat a legkézenfekvőbb. 1. Metafizikai természetjogi, vitalistának felel meg a természettudományokban, egy történeti,
eszmecsere a különböző jogrendszerek érintkezése és diffúziója folytán, azaz tanult magatartás imitálása folytán, és egy ökológiai, alkalmazkodás a környezeti feltételekhez, infrastruktúrához, közös tapasztalás útján elsajátított magatartásmódokat is beleértve. Ehhez társul legújabban egy pszichológiai magyarázat, a jellemző gyerekkori tapasztalatokból eredő jogérzék, ösztönfogalom, direkt hivatkozással Freudra, elsősorban Albert Ehrenzweig, a Berkeley Egyetem professzora, pszichoanalitikus jogtudományával. Ennek az új irányzatnak lényeges felismerése, hogy a jogot, mint társadalmi jelenséget egyéni struktúrákra vezeti vissza, a hagyományos jogelmélettel ellentétben. Sajnálatos, hogy Ehrenzweig a joggal való összefüggésben folytonosan a szerzett magatartásmódokat emeli ki, és elhanyagolja a lehetséges örökölteket. Összegyűjtött értekezéseinek tanulmányozása után, ami egy jogászt is alaposan megizzasztana, meggyőződtem arról, hogy a jogérzék titokzatos fogalma, ezt a szót a régebbi jogtörténet is használja, de magyarázat nélkül, tipikusan vele született magatartásmódokat takar. Teljes mértékben osztom ezeket a nézeteket, de tudatában vagyok a bizonyítás nehézségeinek is, amelyre Szent professzor úr is utal a levelében. Az emberi jogérzék forrásairól bármit is fog állítani a jövőbeni kutatás, tudományosan megalapozottnak tekinthetjük, hogy a Homo sapiens a magatartásmódok magas differenciáltságú rendszerével bír, ami a sejtállamban folyó antitestképződés mintájára arra szolgál, hogy kivesse magából a közösséget károsító élősködőket. A modern kriminológia is felteszi a kérdést, hogy a bűnözők magatartása mennyiben ered a vele született társadalmi viselkedésmódok és gátlások genetikai kieséséből, és mennyiben a társadalmi normák kulturális közvetítésének zavaraiból. Ennek a meglehetősen bonyolult kérdésnek sokkal nagyobb a jelentősége a gyakorlati életben, mint a jogtudományban. A jog az jog, és alkalmazkodni kell hozzá, alá kell rendelnünk magunkat, akár törzsfejlődés, akár kulturális fejlődés útján alakult ki. Egy bűnöző megítélésénél igen nagy jelentőségű az, hogy defektus a genetikai vagy nevelési eredetű-e, mert ebből következtetni lehet arra, hogy a társadalom által ismét elviselhetővé lehet-e tenni. Nem állítható, hogy genetikai torzulások célzott tréninggel ne lennének korrigálhatók. Példa erre Kretschmer, aki kórosan sovány testalkatú embereket következetes gimnasztikával, csaknem atletikus testalkatúvá tudott tenni. Ha minden a törzsfejlődéssel beprogramozott tulajdonság, tanulás és nevelés által nem lenne befolyásolható, az ember csupán saját ösztönei felelősség nélküli játéka lenne. Minden kulturális együttélés előfeltétele, hogy az ember megtanuljon vágyain uralkodni. Az aszkézist hirdetők is erre szólítanak fel. Az önuralom, az értelem, a felelősség ereje nem határtalan. Egy épp embernél is pont annyira elég, hogy beilleszkedjen a civilizált társadalomba. Egy lelkileg épp ember és egy pszichopata, régi hasonlatommal élve, nem különböznek jobban egymástól, mint egy kompenzált és egy dekompenzált szívbajjal élő ember. Az ember természetétől, vagyis törzsfejlődésétől fogva, mint ezt Arnold Gehlen olyan találóan mondja, kultúrlény, azaz ösztönös vágyai és az azok feletti felelős módon kultúrája erejénél fogva gyakorolt uralma egy rendszert alkot, amelyben mindkét arrendszer működése tökéletesen illeszkedik egymáshoz. Egy kis többlet vagy hiány, akár az egyik vagy a másik oldalon, könnyebben okoz zavart, mint azt az emberi értelem és tanulás mindenhatóságában hívők többsége gondolná. Bár az ember tréning segítségével megtanulhat urrá lenni a vágyain, de ez az ellenhatás igen csekély mértékűnek tűnik. A kriminológia ismeri a legjobban, milyen kevés a kilátása annak, hogy az úgynevezett érzelemszegény emberek társadalomképessé váljanak. Ez ugyanúgy vonatkozik az érzelemszegényen születettekre, mint azokra a boldogtalanokra, akik csaknem ilyen sérüléseket szenvednek el, nevelési hiányosságok, elsősorban a hospitalizáció miatt. Korai gyermekkorban az anyával való személyes kapcsolat hiánya, a későbbiekben, ha nem még rosszabbat, társadalmi kötődésre való képtelenséget okoz, aminek a tünetei feltűnően hasonlítanak a vele született érzelemszegénységre.
Nem állíthatjuk, hogy a vele született zavarok mind gyógyíthatatlanok, még kevésbé azt, hogy a szerzettek mind gyógyíthatóak, és a lelki sérülésekre is igaz, hogy jobb megelőzni, mint gyógyítani. A feltételes reflexek minden hatóságába vetett hit számos esetben felelős a jogalkalmazás melléfogásaiért. F. Hacker saját előadásán számolt be Kansasben a topekai Menninger klinikán arról az esetről, amikor egy fiatal gyilkos, akit pszichoterápiai kezelés alá vetettek és bizonyos idő múlva gyógyultnak nyilvánítva bocsátottak el az intézetből, igen rövid időn belül újabb gyilkosságokat követett el. Csak a negyedik ember életének kioltása után jött rá a humánus, demokratikus és behaviorista társadalom, hogy ez a fiatalember közveszélyes. A négy ember elvesztése csekély ahhoz a kárhoz képest, amit a bűncselekményekkel kapcsolatos helytelen közfelfogás okoz. Az a szinte vallásos hitté vált meggyőződés, hogy minden ember egyformán ártatlannak születik, és a bűnözők lelki és erkölcsi torzulásaiért a felelősség teljes mértékben nevelőiket terheli. Ez a természetes jogérzék teljes lerombolásához vezet, főleg magánál a bűnelkövetőnél, aki önsajnálattal telve a társadalom áldozatának tekinti magát. Nemrégiben egy osztrák napilapban olvashattuk a megdöbbentő hírt, hogy egy 17 éves fiú gyilkosságot követett el szüleitől való félelmében. A fickó ugyanis megerőszakolta saját 10 éves húgát, aki azzal fenyegette meg, hogy beárulja szüleinek, mire ő a kislányt egyszerűen megfojtotta. Az kétségtelen, hogy bizonyos mértékben a szülők is felelősek a történtekért, de a legkevésbé sem azért, mert a fiúba túl sok félelmet plántáltak. A véleményalkotásnak ezek a szélsőségesen patológikus esetei csak akkor lesznek érthetőek, ha tudjuk, hogy ezek egy kilengésre hajlamos szabályozó rendszer funkciói. A közvéleménynek nagy a tehetetlenségi együtthatója, csak hosszabb holtidő után reagál az új eseményekre, főként az eltúlzott tények durva egyszerűsítésére hajlik. Ezért jogosak a közvéleményt érő kritikák. Igen gyakran olyan szélsőséges álláspontokat képvisel, amelyeket sosem fogadna el, ha nem ellenvéleményt kompenzálna. Ha összeomlik az éppen uralkodó nézet, ami egészen hirtelen szokott megtörténni, az inga egyből az ellenoldal még túlzóbb szélsőségei felé lendül. A mai eltorzult liberális demokrácia egy lengés holtpontjának felel meg. Az ellentétes holtponton, amit az inga nemrégiben ért el, található Eichmann és Auschwitz, az eutanázia, a fajgyűlölet, a népirtás és a lincsjog. Az igazi értékeket a lengés csillapodásával az inga nyugalmi állapotának két oldalán lelhetnénk fel. Bal oldalon az egyéniség szabad kibontakozását, jobb oldalon az egészséges társadalmat és kultúrát. Emberellenessé csak mindkét oldal szélsőségei válnak. Az inga ismét mozgásba jön, és Amerikában jelentkezik a veszély, hogy a fiatalság és a néger polgárjogi mozgalom önmagában jogos, de túlzásba vitt lázongása megfelelő indok ahhoz, hogy a szokásos mértéktelenséggel meghirdessék az ellenkező végletet.

0: SS után.
1: Kert akarom.
2: Jó.
1: Kert akarom.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akarom. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó.
8: Kelt a karó.

1962. február 4-e. 1. 1962. február 4-én reggel 7 órakor mondják, a bolygók az égen ritka helyzetben fognak állni. Napkeltekor a vízöntő jelében a nap mellett ott lesz a Hold, a Merkur, a Vénusz, a Mars, a Jupiter, a Szaturnusz. A hagyomány 7 bolygója egyetlen stelliumban. E kolosszális találkozással pontosan szemben áll az Uránusz és a Plutó, és pontosan 90 foknyira a Neptunusz. Az asztrológusok a helyzethez különböző jóslatokat fűznek, és ezek közül egy sem mondható kedvezőnek. A vízöntő az állatkörnek az a jegye, amelyben világtengelyünk jelenleg áll. Jézus születésétől a 20. század 4. évtizedéig a Föld a halakban tartózkodott. Most, 19,5 év után új világhónapba léptünk át. Az ilyen átlépés mindig válságos volt. Ma is az. Most ez a 62-ben elkövetkező stellium a válságot, mondják, még jobban aláhúzza. Egyesek a reánk váró eseményt az atombombával hozzák kapcsolatba. Mások a helyzetnek messianisztikus jelentőséget tulajdonítanak. Korunk egyik nagy előnye, hogy annyira tele van lappangó borzalommal, hogy az ember bárhová néz, mindenünnen egy-egy apokaliptikus halálnem arcát látja magára meredni. Jóslat van, elég. Kétségtelen bizonyítékául annak, hogy mialatt az emberek túlnyomó többsége élete felszínén csak azért látszik loholni, hogy éhen ne haljon és meg ne fagyjon, a mélyben hogyan reszket valamitől, aminek még józanságáról sem volt alkalma meggyőződni. A konstellációk fix időponthoz kötött jóslataival az ember nem lehet elég óvatos. 1962, 64, vagy más várt és rettegett időpont minden valószínűség szerint csődöt mond. Mindig van valami sajnálatra méltó naivitás abban, ha valaki a valóságos történést csak mint látható és látványos események bekövetkezését képes megragadni. Az öntudatlan messiás várás olyan modern változatáról van szó, amely a nyíltan vallott pragmatikus ateista racionalizmussal csodálatos ellentétben áll. Mielőtt a hivatalos tudomány az ember minden élettevékenységét egy állatirasz sajátságaira vezeti vissza, és ezzel az egész létezést papíron kiszámíthatóvá akarja tenni, az emberiség sohasem volt babonásabb, és egy imaginárius világvég lehetőségében hisz. Nem éppen csodálatra méltó. Nem lehet elég keveset élni ahhoz, hogy az ember a bajokon való segítésnek tökéletes időszerűtlenségét ne tapasztalja. Úgy látszik, az ilyen időknek az a sajátsága, hogy nem azoknak enged, akik javítani kívánják, hanem azoknak, akik ténylegesen aláássák. A modern civilizáció gépszövevénye remekül működik, amíg jó idő van. Mihelyt aszály áll be, vagy árvíz van, sokat esik az eső, vagy a hó, kitűnik, hogy az egész elképzelhetetlenül labilis. Inogni kezd, és pedig nem egyik vagy másik részletében, inogni kezd az egész. Az államintézmény is csak jó idő esetén működik. Mihelyt szociális zavar, elégedetlenség, bizalmatlanság lép fel, válságba kerül. Az egész civilizáció normál időben jó. Nem számol azonban a mutációkkal és a katasztrófákkal. Ami pedig a vízöntőbe való átlépéskor, főként pedig a stelliumban fenyeget, az éppen valami ilyen mutáció vagy katasztrófa. Ilyen ki nem számítható aszály vagy árvíz, vagy olyasmi, amivel a civilizáció nem kalkulált, és ezért most egész létében fenyegeti. Mihelyt valaki eddig eljutott asztrológiára, már nincs is szüksége.
Részben azért, mert ehhez a tudáshoz való igazi kulcs fölött ma igen kevesen rendelkeznek, és így a jóslatok iránt az ember nem lehet eléggé bizalmatlan, de részben azért is, mert a helyzet asztrológia nélkül is éppen elég világos. Nincsen szükség a hindu kali-yuga elméletére sem, amely azt tanítja, hogy a sötét korszak végső idejében élünk. Ennek tünetei az államok és a társadalmak felbomlása, világháborúk, szociális felfordulások, a morális debakl, felfordulás, ismeretlen betegségek, és az a tény, hogy a társadalomban alig van ember, aki saját helyén áll. Egyik oldalon a felhalmozott vagyon és hatalom, a másikon a tehetetlen szegénység. Vallás szurrogátumok, hamis proféták, és sok más. Az asztrológia, a kali-yuga és hasonló teória a hagyomány magyarázata. Ma pedig mindez hatástalan. És ezekkel a módszerekkel a mi létünk kérdései megoldhatatlanok. Történetünk e fokán, a keresztény ájomban, a tudomány, a szabadság és a személyiség korszakában a hagyomány már érvénytelen. 2. Régebben a fejlődés elméletet nem úgy tanították, mint ma. Folyamatos evolúciót nem tételeztek fel. Úgy látták, hogy sima átmenet a természetben sehol sincs. Az egyes fajok között szemmel látható problematikus hiányok vannak. Ma ezt úgy magyarázzák, hogy a közbelső fajok kivesztek. Nem mondom, ez is kényelmes álláspont. Régebben valamivel intelligensebben azt mondták, hogy minden faj keletkezése hosszú-hosszú ideig felhalmozott erőknek és hosszas készülődésnek ugrásszerű megnyilatkozása. Úgynevezett mutáció. Ehhez képest az élőlények családfáját az egysejtűtől az emberig nem tekintették egységes, összefüggően emelkedő rendszernek. Az ilyesmit nagyon is absztraktnak, doktrinérnek tartották volna. A régiek azt gondolták, hogy voltak hirtelen kiugrások, megelőzések is. Voltak ideiglenes megoldások, sőt kísérletek, voltak hibák és baklövések, kudarcok, és elég nagy számmal voltak visszaesések. Egész sereg fajról azt tanították, hogy ez az embernek retrográd evolúciója. Úgy képzelték el, hogy az emberiség egy része valamely mutáció következtében a többitől elszakadt és visszaesett. És aztán, ahelyett, hogy fejlődési hátrányát behozta volna, egyre jobban lemaradt. Mondjuk úgy visszakanyarodott, és irányát ismét a primitív felé vette. Egyiptomban azt mondták, hogy a pávián, Iránban azt mondták, hogy a kígyó és a hangya leszakadt embercsoport, amely ilyen sokan retúrban, furcsa szédületben visszafordult, és jelenleg retrográd irányban mozog. Ez a kép a modern, gyermekesen mechanikus, sok tekintetben ostoba és unalmas fejlődés elméletnél sokkal szellemesebb és érdekesebb. Nem is szólva arról, hogy mennyivel valószerűbb. A faj nem állandó tényező, hanem valamely irány felé mozgásban való állandó erőfeszítés. Darwin ebből sejtett valamit. Csak hogy nem minden faj mozog előre, és nem mindegyik mozog ugyanabban az irányban is, egyöntető időben. Van olyan, amelyik lassan mozog, amelyik hirtelen, sőt, ugrik. Vannak stagnáló fajok. Vannak, amelyek retrográd mozgásban vannak. Ez a sok szimultán idő és irány és cél és mozgás, a mai monoton, egy irányban menetelő, terrorista, imperialista állammal analóg. A modern fejlődés elméletnél komolyabbnak és reálisabbnak látszik. A régieket nem szabad lebecsülni. Mérhetetlenül okos emberek voltak. Sok tekintetben okosabbak, mint mi. Nagy előnyük volt fölöttünk, hogy olyan alkalmakra is gondoltak, amikor az idő nem kifogástalan.
számoltak a mutációkkal és a katasztrófákkal. Tudták, hogy az átlagos időknek átlagos teóriák felelnek meg. Válságos időkben azonban egészen más elméletekre van szükség. Ilyenkor mélyebbre kell nyúlni, és többet kell merni. A baj a nyakunkon van. Lesz, ami lesz. 3. Ha a kozmikus helyzettel kapcsolatban mutációról vagy katasztrófáról van szó, rendesen arra az Atlantisra szoktak hivatkozni, amely állítólag 12 ezer évvel ezelőtt az óceánban egyik napról a másikra elsüllyedt. Atlantis azonban tegnap volt, a világ pedig nem tegnap előtt keletkezett. Amiben a régiek ismét kimagaslottak, az a generozitás, nagyvonalúság, ahogy történetüket mérték. Nem úgy, mint mi, nemzedékekben, legfeljebb századokban, vagyis időmilliméterekben, hanem tágas és levegős távlatokban. Amikor történetről volt szó, az egyiptomi és a hindu és a kínai papoknak volt szívük 100 000 évekről beszélni. Ha az ember a mutációt és annak lehetőségeit megkívánja érteni, a brahmanok történeti perspektíváit minden esetre fel kell vennie. Csak így értheti meg a következőket. Iránban, ha valaki valamilyen individualitás ellen bűnt követett el, vezeklésül kígyókat kellett megölnie. Ha valaki a kollektivitás ellen vétkezett, hangyabolyokat kellett elpusztítania. Ez volt a penitencia. A rítust összefüggésbe hozták azzal, hogy a kígyó valamikor ember volt, de autokrata, önhitt és önző, kevés, hiú, befolyásolhatatlan és részvétlen, kőszívű, kegyetlen, zárkózott, egocentrikus ember. Egész rassz volt ilyen. Az énről a régiek éppen úgy tudták, ahogy ma tudjuk, hogy tulajdonképpen a matematikai pont. Fikció. Üresség. A semmi. Az én felület. Látszat. Ruha. Fátyol. Maszk. Aki tartósan az én világában él, az ilyen felületté válik. Ezért az egoista hiú és a hiúság merő külsőség. A többitől elszakad. Érzéketlenné válik. Ezért dőfös és konok. Belső világa lassan kiürül, és csak az marad meg belőle, ami látszott. Mindössze a fátyol. Egyetlen vonal. A kígyó. Aki középpontjába énjét helyezi, annak középpontja üres. Maszk. És egyetlen vonal. A kígyó, ha szembenézi, pont. Profilból vonal. Ez a pont és ez a vonal az én valódi képe. Valamely mutáció következtében az én ember, ez az autokrata, szívtelen maszk, az emberiségről leszakadt. Nem volt nehéz leszakadnia. A közösséghez úgysem fűzte semmi. Most egészen magára maradt. Mindez talán 100 000 év alatt történt, de egyetlen megrázkódtatásban vált valósággá. Beledermedt saját maszkjába. Emberi alakját egyre jobban elvesztette, és olyan alakot vett fel, amely létezésének megfelelt. Ez az alak a kígyó. A kígyó. Amely semmi más, csak felület, centrumtalan üresség. A maszk és a középpontban a nem létező fikció. Egyetlen ruhafoszlánya. Szalag. Fátyol. Felület. Vonal. 4. Aki Iránban a közösség ellen vétkezett, annak hangyabolyokat kellett elpusztítania. Ezt a rítust összefüggésbe hozták azzal, hogy a hangya állam valamikor emberi közösség volt. Ez a közösség
Lehet, hogy az éhehalástól való félelmében, vagy vele született örömtelenségében, vagy valamely ismeretlen októl hajtva és szorongva olyan szervezetet épített ki, amelyben a középpontban a munka állott. Semmi más, csak a munka. Nem volt színház, nem volt költészet, nem volt muzsika, nem volt sport. Hangya az, akinek nincs szabad ideje. Munka lett az evés, az ivás, kötelesség a szerelem. Tompult automatizmusával dolgozni, fát hordani, vizet meríteni, beverni, kirakni, eltenni, szállítani, monomániás egyhangúsággal, folyton-folyton dolgozni, ösztönből, kényszerből, szokásból, szenvedélyből, hülyeségből, kicsapongásból, őrületből folyton dolgozni és dolgozni és dolgozni. Valamely mutáció következtében a munkaállam leszakadt. Nem volt nehéz leszakadnia. A többi néphez úgy sem fűzte semmi. Nem volt zenéje, csak munkaüteme. Nem volt költészete, csak munkaparancsa. Nem volt vallása, és soha nem nézett az égre. A kígyó énjébe, a fikcióba, az ürességbe merült el, mint én, és mint individum, és mint egyén, és egyedül. A hangya, mint állam és közösség és társadalom merült el és fordult vissza. Egyszerre több millió lény. Elkezdett feketedni, hat lába nőtt, csápja és rágója, mindez hihetetlenül praktikusan, munkájához mérten és annak megfelelően. Kedélyét elvesztette, és egyre mogorvább lett. Elkezdett zsugorodni, és sietni, hogy egyszer munkájával elkészüljön. A munka azonban olyas valami, amivel még soha senki sem készült el. Közömbössé vált a humor, a művészet, az öröm, a szabad csatangolás iránt. Leszokott a jó, mély alvásról, az üldögélésről, a beszélgetésről. A hangya, mint egész állam, az emberiségről egyszerre szakadt le és korcsosult vissza egy különös irányba, ahol lény előtte még nem állott és nem élt. Rág, cipel, keres, rak, emel, fut és fut és fut. Végül a szerelemről is leszakadt. E dráma olyan mélyen megrázta, hogy még ma is, minden évben meg kell ismételnie, hogy a hímeket, akik nem dolgoznak, csak szeretnek, gonoszul és vérszomjasan, egy hallatlan szentbertalan éjszakáján halomra gyilkolja. 5. Azt, hogy a vétkesnek az iráni rítus szerint miért kellett magát ilyen vezeklés alá vetnie, most már nem különösebben nehéz megérteni. Miért kellett annak, aki az individualitás ellen bűnt követett el, kígyót ölnie? Mert az illető a kígyó bűnben, az egocentrizmus bűnében részesedett. Abban a bűnben, amelyet sok százezer évvel ezelőtt az individuum követett el, és amiért kígyóvá lett. Miért kellett annak, aki a közösség ellen követett el bűnt, hangyabolyokat elpusztítania? Mert az illető részesedett a hangya bűnben, kedélytelen volt és mogorva. Monomániásan dolgozott és futkosott és sürgött, forgott, tett, vett, rohant és cipelt. Részesedett abban a bűnben, amit egyszer, sok százezer évvel ezelőtt egy emberi közösség követett el, és hangyává lett. Elveted a tettet, kinő belőle a magatartás. Elveted a magatartást, kinő belőle a jellem. Elveted a jellemet, kinő belőle a sors. Nem csak az egyes ember sorsa, az egész emberiségé. De a régiek tudták azt is, hogy még mielőtt a tett volt, van valami más, ami annál mélyebb, sokkal mélyebb. Ez a kép. A gondolat. Ez az idea. A régieknek tudomásuk volt arról, hogy ezeknek a képeknek vagy gondolatoknak
leírhatatlan hatalmuk van. A kerek földön a legnagyobb hatalom az idea, és ezért a legnagyobb valóság a kép. Ma azt hiszik, hogy a hatalom a revolvergolyó, és ezek szerint az egyetlen valóság. A régiek tudták, hogy a revolvergolyót megelőzi az embernek önmagáról alkotott, látott képe. A gyilkos előbb van, mint a revolver. A pisztolyt az ember süti el, mégpedig az idea, a kép és a gondolat mágikus érintésére. A kép kitágít és leszűkít, és lehangol és felbuzdít, és megőrít és búskomorrá tesz. A régiek a képeknek az emberre tett hatásával tudatosan foglalkoztak. Ezért tudták, hogy a kép az embert az emberiségről leszakíthatja és kígyóvá varázsolhatja. Mint Odysseus társait Kirké bűbája disznókká varázsolta. Tudták, hogy a kép az emberiségről egész népeket szakíthat le, és örömtelenül nyüzsgő hangyabollyá teheti. A kép jelzi azt, hogy az ember önmagában milyen erőket táplál, hova és merre koncentrál, milyen hőfokon. Azt, hogy mi a vágya, mitől fél, mit kíván, merre megy, mit titkol és mivel kérkedik. Ma ismét kezdik tudni, hogy nincs külső és belső valóság. Valóság az, ami hat. És semmi sem hat mélyebbre és mélyebbről, mint az idea. Az embert nem intelligenciája vezeti, nem akarata, hanem imaginációja. Ma ismét kezdik látni, milyen iszonyú veszélye és következménye van annak, ha valaki a pszichológiai realitást elhanyagolhatónak véli. Kezdik megérteni az ideák hatását, és kezdik megérteni, mi történik azzal az emberrel, aki önmagát kígyóvá, és azzal az állammal, amely önmagát hangyabollyá változtatja. Kezdik megérteni, nem a revolvergolyó varázsolt el őket, hanem saját képükké alakultak át. Az emberben elhatalmasodhat a sok arretúr, a visszafelé való szédület, amikor az ember saját létéről, anélkül, hogy tudná mikor és hogyan, leszakad, és a sötétség bűveletében a létezés távoli, elfelejtett tájaira visszabukik. Ez a sokanrütúr minden megrázkódtatáskor fellép, és minden mutáció egyik legfontosabb tényezője. Ilyenkor az örvény visszaszívó hatalma igen erős. A lények ezreit, egész népeket szívhat vissza, mint ahogy visszaszívta a hangyát és a kígyót. 6. Az új élet először mindig, mint idea jelentkezik. Ilyenkor az új ember a világban még láthatatlanul él, mint szédítő lehetőség. A józanok számára tökéletesen hihetetlen, bámulat és fantasztikus izgalom, kiválóság és vívmány, mint veszély és különbözés. Ez a lappangási idő, amely alatt a kép csupán eszmény, és ezért csak nem tilalom. Senki sincs, akit az ideál észrevétlenül ne feszélyezne, és éppen ezért ne fertőzne meg. Bűvös varázskép, amit az ember önmagáról gondol, persze észrevehető szerénytelen túlzással. Úgy látszik, az egész emberiség törvénytelenül a vadonatúj élet előlegéből él, és ebből a még tilos létből torkoskodik. A hétköznapi értelem a dolgot hiába tartja eszeveszettnek. A fanatikusokat követik a tudósok. Vagyis a profetikus monomániát követi a szientifikus egzaktság pátosza. Most már nem csak, hogy meg kell csinálni, hanem be is van bizonyítva. A bűvös kép boldogság, de ugyanakkor kötelesség és büntetés terhe alatt követendő mintakép. Az eszménnyel az ember önmaga útját mind a két oldalról elállja,
Belülről azzal, hogy önmagának puha álomhangon suttog, kívülről azzal, hogy nagy, nyilvános érdemet ígér. Nem egészen érdektelen, hogy a mai embernek ez az eszménye micsoda. Mi az, amire magát oly kínnal kényszeríti, és amelyre ugyanakkor oly szenvedélyesen sóvárog? Mit csinál az ember önmagából ma, amikor álmodik, és magát nyilvánosan kitünteti, amikor önmagát eszményíti, csak nem tudatosan, mintha már sejtené, hogy ennek a bűvös képnek melengetése biztosan az első, és biztosan a döntő lépés, ami bizonyos egészen új élet megvalósítása felé. Az eszmény a kép, amelyé változni óhajt. S ha rajta múlna, már is az lenne, mint ahogyan ténylegesen már is az. Az elhatározás megtörtént. A bűvös képben annak a vadonatúj életnek első csíráját életre hívta. Most már minden azon múlik, hogy a körülmények mennyire kedvezőek, és a teremtő eszménycsíra életének fenntartása a szükséges összes szerveket milyen gyorsan és tökéletesen tudja kifejleszteni. Az ilyen kihordási idő lehet nagyon hosszú, de lehet egészen rövid is. A történeti körülmények ma példátlan kedvező voltát tekintve úgy látszik, hogy az új lény megszületése küszöbön áll. Senki sem állíthatja, hogy ez az új élet meglepetésszerűen lép elő. Csak nézze meg jól Bosch és Breuer képeit, és gondolkozzék afölött, amit Swift a Yahoo-ról mondott. Akkor talán sejtelme lesz azokról a titkos és fenyegető gondolatokról, amelyekkel az emberiség már sok száz éve oly ittas és elvetemült kíváncsisággal foglalkozik. Az ember azt a lényt, amelyet végre teljes életnagyságban meg akar valósítani, és a föld történetének tevékeny hatalmává kívánja tenni, sok-sok száz éve hordja magában bámulatra méltó titoktartással. Ezt forralta magában, mielőtt nyilvánosan folyton utópiákról és ideális életről beszélt. Ezt gondolta ideálnak. Szándékát jól elrejtette. Milyen mamlaszok voltunk, mikor a kélyes hitegetéseknek felültünk. Nem gondoltunk arra, amit az idealisták már réges-régen csak nem a szószékről tanítottak, hogy van eszmény, amely fügefa levél, és ezzel az ember szégyenét takarja. Az ellenkezőjét jelenti annak, amit mond. Az idealisták, ha másra nem is, de arra megtanítottak, hogy óvakodjunk a moralistáktól. Nem jó olyan országban élni, ahol az igazságról sokat beszélnek. Ott az embernek a már csaknem természetes áruláson kívül is irtózatosabb dolgokra kell felkészülnie. Ha valaki a mai művészetet, mondjuk a szürrealista festészetet, vagy a regényt, vagy a költészetet jól megnézi, vagy modern zenét hallgat, Bosch szörnyei és a mai gondolatok között való nyílt azonosságot tapasztalatilag észlelni fogja. Az egész élet egyetlen középpontból lüktet. Ez a középpont tudattalan, de közös. Csak úgy lehet felőle tudomást szerezni, ha az ember megvizsgálja a tudattalan és közös megnyilatkozást. A művészet mondja el az ember titkos gondolatait és félelmeit, és azt, hogy mire sóvárog, mit örreszket, és azt, amerre szédül. A művészet az a kulcs, amellyel az eszme arra, amit eltakar, visszanyitható. A felbőszült komisság elemi kitörése. A viszályok kioldhatatlan világszövevénye. Az embernyúzás technikájának megsemmisítő fejlettsége, és mindez még a rafinált önsanyargatás módszereinek hallatlan virtuózitása, mindenről csak a mai művészet beszél úgy, hogy világosabban már nem is lehet. Grillparzer úgy látszik, jól látott, amikor azt mondta, hogy a modern emberiség a humanizmusból kiindulva, a nacionalizmuson keresztül a bestializmus felé tart. Mintha az ember számára csak egyetlen élvezet lenne, a más szenvedésében való gyönyörködés. Amelynél nagyobb, csak a saját szenvedésében való gyönyörködés. 7.
Amikor az ember önmagát a vadonatúj létezés számára fölszenteli, olyan lényt csinál, amelyet pontosan legfeljebb Swift vagy Bruegel tudott volna leírni. Ma olyan művész, aki az élet nemének ilyesfajta átalakulását figyelemmel tudná kísérni, és azt fel tudná mérni, sajnos nincs. A mai művészet részleteiben fontos mozzanatokat ábrázol, de a látomás egészéhez sem a tudás precizitása, sem az erő mélysége fölött nem rendelkezik. Minden jel arra val, hogy a legközelebbi korszakban a föld uralkodó lénye nem az ember lesz, leginkább madárhoz hasonlít, és pedig nagyságban is alakban a keselyűhöz. Félig madár, félig rovar. Szárnya nem tollas, hanem szaruhártyás. Amikor repül, úgy zúg, mint a bogár. Nyaka, lába is ilyen szaruréteggel borított, és éles, üvegszerű karmai vannak. Több száz, néha ezer lény él egy csoportban, de minden rend és vezető nélkül. Maguk között sem okosabbat, sem hatalmasabbat nem tűrnek meg. Szüntelenül veszekszenek. Tökéletesen értelem nélkül egymást lögdösik, tépdesik és taszigálják, ok nélkül egymást mardossák, vagy lesből egymás fejére ütnek. Egymás oldalából vagy combjából húsdarabokat tépdesnek ki és lenyelik. Ezek szerint mindegyik csak nem állandóan tele van vérző sebekkel. Mivel a sebek természetesen fájnak, a lények ingerültek, és folyton egymást figyelik, mihelyt az egyik csak gyanús mozdulatot tesz, támadásnak vélik, odakapnak és felvisítanak. A másik erre dühében szárnyával csapkodni kezd és visszavág, eszeveszetten forgolódik. Horgas csőrével jobbra-balra csapdos, tekintet nélkül arra, hogy mit és kit talál. Most a többi is odafigyel, oda sereglik, víjogni kezd, csődület támad, azonnal két párt alakul. Az egyik a másikat szidalmazza és piszkolja. Megrohanásra azonban nem kerül sor, mert egy perc múlva a pártok már egymás között is összevesznek, és így szívódnak tovább. A sok száz madár, rovar, berregő zúgással repül, de rendesen nem nagyon messzire. Néhány mérföld után leszállnak, mert elunják is. Amilyen lármásak, rendetlenek, piszkosak, amilyen eszeveszetten veszekszenek, éppen olyan restek. Ahol megtelepszenek, ott pillanatok alatt mindent fölfalnak. Állatot, hangyát, tetűt, egeret, gilisztát, békát, levelet, füvet, a falevelét, kérgét, rügyét. Ahonnan eltávoznak, ott sivatag támad, puszta föld és kövek. Egyetlen állat sem tud ellenük védekezni, mert amilyen aljasak, hitványak, sóvárak, olyan vérszomjasak és mohók. Elefántot, orszak,

sít, csőrével szüntelenül tollait fésüli, peckesen illegeti magát. A hím brutális, zaklatott, tele méreggel, és lihegbe sürgölődik a koncert és a nőstényért. Lecsap, beszekszik, kurrog, tolong. A nőstény, mint a vámpír, ha egyszer hímhez jut, folyton nyakán lóg. Szídja, bántalmazza, alvás közben is fölzaklatja, követelőzik, sértődik, duzzog, siránkozik, panaszkodik, pletykál, zsivajog. Bár a lényfaja rovar, mégis eleven szülő. Gyermekeiket úgy nevelik, hogy azokat a hím a nőstényre, a nőstény a hímre uszítja, amíg a kis rovar az undortól mindkettőt megcsalja, meglopja és becsapja. Az új faj neve Chirihau. Latin, illetve tudományos neve Chirihau communis. Többféle variétázban szerepel. Van Europeus, Africanus, Asiaticus, Americanus, és itt többféle alfajt különböztetnek meg. A Chirihau szemmel láthatólag azt hiszi, hogy amit csinál, az az egyedül józan és észszerű élet. Amit lehet felfalni, amit nem lehet, a többi elől eldugni, s ami ereje ezen felül marad, párzani és horkolni. A létezés egyetlen lehetősége azonnal mindent bekapni, és a nőstényt lerohanni, aztán víjogni és verekedni. Vezetésről szó sem lehet. Egyik se hisz a másiknak egy szót sem. Így valósul meg a teljes egyenlőség. Csak az él meg, aki éppen olyan kegyetlen, komisz, zsivány, aljas, vérszomjas, alattomos, késóvár, sunyi, mohó, erőszakos, mint a többi. Sohasem tisztálkodnak. Régebben a Varietas Germanicusnál szokás volt a fürdő úgy, hogy vezényszóra a vízből hol kiugrottak, hol bele. A szokás már idejét múlta. A többi fajta más szokást honosított meg, és pedig, hogy ürülléküket egymásra kenik. A szenny így vastagon és csomókban áll rajtuk, a koszfoltok között üt át a sebzett véres hús és az ótvar. Sok Chirihau tele van fekéllyel, soknak fél lába van, fél szeme, vagy bevert feje. Különösen kedvelt szokás, hogy egymást szárny tövön vágják. Akkor nem tud repülni, a többitől lemarad. Az idegen törzs elkapja és széttépi. Néha vele marad nősténye, de csak azért, hogy a hímet agyon üsse, felfalja. Ezután csűrhéjét ismét megkeresi. A Chirihau józanságával igen meg van elégedve. Azt hiszi, hogy sikerült az életet tökéletesen leegyszerűsíteni a maga teljes realitására. Ez a valóság. A többi csak mellébeszélés. Ez a létezés quintesszenciája, minden fölösleges szentimentalizmus nélkül. Ez az úgynevezett létért való küzdelem. Mindenki csak magára gondol, magát biztosítja. Önmagának szerez annyit, amennyit tud. Mindegy, milyen áron és milyen úton. Ez az észszerű, a józan, az okos, a praktikus. Aki mást mond, az csak saját érdekeit védi rafináltan, és valami trükkel akarja ugyanazt. A Chirihau az ilyesmin keresztül lát. Az élet alapvetően önző. A rend és az uralom arra lenne való, hogy egyesek a többi rovására jól éljenek. Ezt megszüntették. Náluk nem lehet hazudni. Mindegyik amúgy is tudja a másikról, hogy zabálni akar. Zabálni és párzani, és horkolni. A többi tökéletesen érdektelen. 8. Ez a Chirihau. Ez a századokon át melengetett és némán táplált eszmény, a józan valóságérzék csodája, a fanatikus proféták monomániájában és az exakt tudósok kísérleti racionalizmusában közösen kiérlelt, most megszületésre váró új világtörténeti lény.
Ez az emberben, mint állatfajban való hit

ennek, a sokan retournak, az örvénybe való visszaszédülésnek édes diadala. Ez a puha bűvös álomnak és a kőkemény szükségszerűség realitásának tündöklő egysége. A várva várt boldogság és az utópiák nagy nyilvános érdeme. Erre készült az emberiség oly titokban, célját még önmaga előtt is letagadta, hogyha majd eléri, gyönyöre annál nagyobb legyen. Mielőtt a szószékről morált és humanizmust, tökéletes embert és társadalmat, oly sok vallást és tudást hirdetett, legőszintébb szívbéli izgalmával erre gondolt. És ez volt benne a valóság, amelytől úgy rettegett, és amelyet oly szomjasan várt, amelytől irtózott, és amelybe beleszédett. Ezzel fenyegette, és ezzel kecsegtette magát. Félelmetes duplán, sóvárogva, akarva és nem akarva, mert amit az ember akar, azt eltaszítja, amit nem akar, azt magához vonza. Most végre felszabadult. Ez a humánum már nagyon a terhére volt. Ostoba és korlátolt előítélet, régi idők csökevénye, amely arra kötelezte, hogy legalább külsőségekben tisztességesen viselkedjék. Most már nem kell szégyenkeznie, ha dühében zabál és kélyesen marakodik. Mindezt a létért való küzdelem jegyében. Ha írig és gonosz, és pimasz, és hazudik, és vigyorog, és víjog, és vérszomjas, a lesből a másik torkát elharapja, ha a másik szemébe ganétken, és ha gennyes fekélyekben bájkál. Nincs többé gondja gátlásokra és az illemre. Micsoda felszabadulás! Úgyis mindig ez volt a valóság. Hát nem voltunk mindig bestiák. Ember! Álnok hazugság, bigott képmutatás. Milyen hálásak vagyunk az idealizmusnak, amely fennhéjázó eszmével bennünket idevezetett, és kitermelte bennünk az ellentétet, mi alatt malasztal beszélt, és senki sem vette észre valójában, mi történik. Ez a Csirihau, a bűvösképp valóságos arca, amely századok óta a cselekvő és a gondolkozó ember szívében él, amelyet most sikerült felszabadítani. Katasztrofális megrázkódtatásnak kellett elkövetkeznie, hogy a lény megvalósulhasson. E megrázkódtatás nélkül talán a léleke gyermekét még ezer évig kellett volna rejtegetni. Most egyszerre pattant ki a bámuló világ szeme láttára, mint Zeus fejéből Pallas Athéné. Halleluja, Csirihau! 9. E víziónak persze nincs valószínűsége. Nem azért, mert képeit és következtetéseit iráni példára a hagyományból vette, és a hagyomány értelme ma a keresztény ajonban megváltozott. Nincs valószínűsége, mert a helyzet ennél sokkal súlyosabb. Amiről a jelen történeti pillanatban szó van, az a tömegesen fellépő embertelenné válásnak olyan legázoló ereje, amely elől kitérni épp oly kevéssé lehet, mint azt feltartóztatni. Hogyan? Van érző lény, aki látja, hogy egész népek észvesztő sebességgel zuhannak az állati lét alá, és szótlanul megállja? De van olyan ostoba, aki látja, hogy egész népek, mint a lavinák gurulnak le a hegyről, amelyre százezer év alatt kapaszkodtak fel, és azt higgye, ha ő kiáltozni kezd, a lavina meg fog állni. Mindenképpen arról van szó, hogy az emberiség túlnyomó nagy többsége az emberi létezés körét elhagyni készül. A népek nagy része leszakad és elmerül. Ez a leszakadás természetesen irtózatos fizikai és biológiai és pszichológiai erőmennyiséget szabadít fel, és ez az erőmennyiség azokat, akik nem merülnek el, valósággal a magasba repíti. Az emberiség így ketté szakad. Amelyik lezuhan, abból lesz a Yahoo, vagy a robotos, vagy akár a Csirihau, mindegy. A szubhumánus lény. Amelyik felröppen, abból valami fél szellem, fél lélek, fél angyal. Az emberi közép helye pedig üres marad.
A helyzet azonban minden valószínűség szerint még ennél is sokkal súlyosabb. Persze pontosan senki sem tudhatja, de aki esetleg sejteni, óvakodna beszélni róla. Arra a kérdésre pedig, hogy miért, azt kellene válaszolni, mert a jelent már a csirihau, vagy más féreg, oly inkubációs idejének kell tekinteni, amikor a lény maga ugyan még nem él, de a létrehozásában közreműködő erők rendkívül érzékenyek, s azt, aki az új lényt ócsárolja, elpusztítanák. Ami egészen természetes. Nem lehet büntetlenül a várandó szülők füle hallatára, amíg meg nem született gyermeket szidalmazni. Különösen akkor, ha a terhesség ideje oly hosszú volt, a lény alakja oly féltett titok, és amikor a gyermek megszületésétől az emberiség oly rendkívül sokat vár. 10. Egyszerűen tényként még annyit kell elmondani, hogy nálunk, újkori európaiaknál a művészetnek egészen más szerepe van, mint a régieknél volt, vagy mint a színeseknél, még ma is. Régebben a művész a világ erőit megfékezte. Rendezte és harmonizálta, és megbékítette. E régi művészetnek minden magas teljesítménye, a kínai, a görög, a tolték, az egyiptomi, éppen ezért az orfika egy neme volt. Ma azt mondanók, hogy klasszikus. A mű kristály. A megérintett összes erőket végleges alakban rendezte. A mi művészetünk nem a kristály, hanem az örvény jegyében áll. A mi művészeink idéznek. Éppen ezért a régi klasszikus művészettel szemben a miénk varázslat. A világ erőit nem fékezi és nem rendezi, hanem azokat varázsformuláival felébreszti és felszabadítja. A mi művészetünk nem orfikus, hanem mágikus. A zenének és a költészetnek, a festészetnek és a regénynek ezek szerint nálunk egészen különleges fontossága van. A művészet ébreszti fel azokat az erőket, amelyek az emberiséget kormányozzák. A művészet sokkal fontosabb, mint a tudomány. Fontosabb, mint az államhatalom. Fontosabb, mint a morál, vagy mint a vallás. A művészet az a kulcs, amellyel az eszme arra, akit eltakar, visszanyitható. A művészet az, ami az ideálokról elmondja azt, ami bennük igazán érdekes. A kapcsolatot a transzcendens erőkkel egyedül a művész tartotta fenn. Az egyetlen hívő. A hitről pedig tudjuk, hogy hegyeket mozdít meg, vagyis hatalmakat idéz. Ezért most a hívő autonóm módon rendelkezik a fölött, hogy milyen erőket idézzen. Milyeneknek adja át a hatalmat. Milyeneket távolítson el, emeljen ki, szabadítson fel abból az örvényből, amelynek mágusa a művész. Ez a tény kedvező és nem kedvező. Kedvező azért, mert az újkori Európában a magasrendű ember a művész volt. Kimondhatatlan beszélet volna, ha az idéző erők fölött például a gazdasági ember, vagy a tudós, vagy a politikus, vagy a pap, vagyis a hitetlen rendelkezett volna. Veszély azonban azért, mert a művésznek egészen kivételes esetektől eltekintve erről a képességéről sejtelme sincs, és nem is volt. Ilyen kivételes eset kevés volt. Rabelais, Cervantes, Shakespeare, Bach, Velázquez, Rembrandt, Beethoven, Cézanne. Lehet, hogy nincs is több. A többi sok-sok esetet tekintve igazán alig számít. És ha az újkori Európát ez a néhány művész teremtette volna, úgy élnék, mint a Bach fúga szólamai, és a Telemakolostor tagjai, mint Goethe Itáliában. Olyan egészségesek lennék, mint Sancho Panza, olyan humorunk lenne, mint Cervantesnek is, olyan szenvedélyesek lennénk, mint egy Beethoven szonáta. A többi művész nagymester lehetett, és volt is sok,
és idézhetett erőket, amelyeknek nem lehetett ellenállni, de a magasabb tudást tekintve mind kontár volt. Nem tudta, mit csinál. Nem tudta, milyen varázslatot idéz a földre, és életünkre milyen erőket szabadít. 11. A modern művészet, mintha semmi egyéb nem lenne, mint egy féreg létrehívása és apoteózisa. Idézi az örvényt, amelynek úgy látszik legmélyebb fenekéről a legfélelmetesebb erőket kelti fel. E kort szörnyetegeket Porfürios elementároknak hívta. Később a kabalisták bastardoknak mondták. Állítólag a préta, vagyis asztrál világ legalsó rétegében milliárd számra élnek. A héber hagyomány szerint Nahasznak, a világkígyónak édes gyermekei. Depravált, züllött, a világ minden részéből elűzött és kitiltott söpredék, foszlány és lélekrongy. Intelligencia is, érzés és önálló akarat nélkül. Szégyentelen életmohóságának tehetetlen martaléka. Jóra, rosszra, egyaránt tökéletesen érzéketlen. Csak élni akar. Élni. Nem egész lény, a létezésnek mindössze homályos nyoma. Alaktalan. Ha nem is egészen testetlen, tudatlan, csak derengő, szomjú ösztönével lézeng és nyüzsög. Van, aki úgy írja le, hogy láthatatlan pszichikus baktériumhoz lehetne hasonlítani. Uralkodó állapota a szorongás és az alattomos késóvárság. Ha az ember nem védekezik ellene testi és lelki tisztasággal, belefurakszik az ételekbe, a gondolatokba, a beszédbe, a szerelmesek csókjába, az anyatejbe, az imádságba. Belepiszkol az ember fantáziájába. Feldúlja a harmonikus barátságokat és házasságokat. Népeket egymásra úszít, gyűlölködést szít. Pimaszul bemászik az álmodó képeibe, és összerondítja a tiszta szándékokat. Mivel láthatatlan és ritka testű lény, és mivel nem ismer tiszteletet és szégyent, számára minden úgy szabad. Egyetlen módon lehet ellene védekezni. Világossággal. Napfény, értelem, erkölcs, derű, nyugalom, béke. Mindaz, ami ma nincs. A pantagrueli mágiával. Ahol valaki hazudik, ír így, ahol tilosat gondol vagy tesz, valamit elrejt, ott millió számra megjelenik, és az embert elárasztja, és mint az atmoszféra veszi körül. Bele tolakszik a lélegzetébe, vérébe és májába, és elkezdi mérgezni. A bastard csak tiszta gondolatokkal, mély meditációkkal, erényes tettekkel, imákkal űzhető el. Ilyenkor nincs hatalma. Ha a bastard valamely lényt megrohan, azt elfogja a sokan retour, a sötétségbe való visszasóvárgás, az örvény szédülete. Az a lény, ha ideje korán nem védekezik, visszaszédül. Mint az iráni hangyaembernek, elkezd hatlába nőni. Megfeketedik, összezsugorodik, és elkezd futni, és futni, és futni. Mint az iráni kígyó embernek, lesorvad a keze és a lába, elvékonyodik. Vére kihűl, és a hasán kezd csúszni, mint a csirihaunak keselyű csőre nő. Kurrog, zsivajog, tépdes, rikácsol, falánk, orvul, taszigál, irigy, verekszik, és tele van folytott méreggel. 12. És eljön az éjszaka, amikor senki sem tehet semmit. Elkerülhető a katasztrófa? Mi fog történni? És végül mit lehet tenni? És eljön az éjszaka, amikor senki sem tehet semmit. Szent Colette egy víziójában látta a lelkeket, oly sűrű, mint ahogy a hó esik, a poklokra hullani.
gigantikus hekatomba, amelyhez képest Michelangelo utolsó ítélete illedelmes jelenet. Ki hozza ezt az ítéletet? Mindenki maga. Iszonyú veszélye van annak, ha az ember a láthatatlant megtagadja, és azt hiszi, mert a láthatatlan nem érzékelhető, nincs. Veszélye van, mert ebben a világban tájékozódását elveszti, és így a világ legfélelmetesebb erőinek önmagát kiszolgáltatja. Ennek is vége lesz nem sokára. Addig mondják, hogy a lélek tudománytalan, amíg elnyeli a tudomány. Egyetlen dologról van szó. Az örvény szédületéből megszabadulni. A világosság kezét nem elereszteni. Nem engedni a csábításnak. Se fel, se le. Embernek maradni. Amikor ilyen katasztrófa fenyeget, úgysem lehet megszökni. Aki saját énjének bőrét akarja megmenteni, az már is kezdi tagjait ledobálni, vére kiül, és nem sokára hasán csúszik. Aki azt hiszi, hogy a kollektívumban el lehet bújni, annak már is nő a hat lába, elkezd feketedni, és fut, és fut, és fut. Nem kell sem a kígyó, sem a hangya. Jó dolog embernek lenni. Ha aztán a katasztrófa mégis elkövetkezik, mint Atlantis esetében 12 ezer évvel ezelőtt, vagyis tegnap, és más esetekben is, de minden valószínűség szerint igen sokszor elkövetkezett, mert hiszen van rossz idő, van vihar, tájfun és számum és szökőár és földrengés, és ilyenkor a civilizáció csődöt szokott mondani. És ha a katasztrófa mégis elkövetkezik, az emberiséget valamely ismeretlen vész elönti. Az ember ember marad. Nem aljasodik el, és helyéből nem mozdul. Az újan avatott görögök a tengerbe rohantak, és a nagy szent vízben alámerültek. Ez volt a halál és az újjászületés rítusa. Hala de müstai. Tengerbe müstészek. A tengerbe avatottak. Merüljünk el, és szülessünk újjá. Amíg emberek vagyunk, nincs mitől félnünk. A napfény és az értelem világossága a miénk. Fejünket semmiféle irtózatban nem vesztjük el. Embernek kell maradni. És ha jön az ár, halade müstai.

Hénof. A héber hagyomány azt mondja, hogy Hénof Metatron. Metatron. Ez a különös szó, mint a már elkallódott kabala könyvei magyarázzák, rang. Isten után közvetlenül ő következik. Feljegyezték, amikor az Úr Hénokot a lelkek fölött való teljhatalommal megbízta, az angyalok elcsodálkoztak és azt kérdezték, ugyan miféle dolog ez, hogy mi egy halandó emberi lénynek szolgáljunk? Hosszú ideig az egész mitológiai túlzásnak is látszik. Csak lassan, mialatt az ember a hagyománynak egyre nagyobb területét látja be, tűnik ki, hogy az őskor kivétel nélkül minden vonala és útja kereszteződésében ott áll Hénof, a Metatron, a lelkek világának helytartója, a hierarchiák legmagasabb lépcsőjén, még az arkangyalok fölött. Néhány lényeges mozzanat. Ádám Rariel arkangyaltól könyvet kapott. A könyv, héberül széfer, körülbelül mint a görög logosz, tudást és világosságot és értelmet is jelent. De minden esetre valamit, amit bevéstek, vagyis szignatúrát. A könyvet Ádám elásta. Hénof azonban megtalálta, és így azt, ami a paradicsomban történt, közvetlenül megismerte. De, mint Bőme mondja, az első hat pátriárka után, Ádámtól Járedig, Hénof volt az első próféta. Az apokalipszis küszöbén, a sötét korszak kezdetén ő volt az első éber, mert próféta nem annyi, mint Jós, hanem annyi, mint látó és szóló, mint őrző. Phylax pneumaton, mint Platón írta. Tanúja volt az angyalok lázadásának. Ő volt a követ, aki a bukott angyalok kérvényét az égben az Úrnak átadta. Az egyetlen lény, aki a halál küszöbét teljes öntudattal lépte át, amikor az Úr őt magához emelte. Ő volt az, aki a csillagokról való tudást az emberekkel megismertette. Törvényeket és szokásokat hozott. Végül, mikor a mennyben járt, ő volt az, aki a megváltót születése előtt saját szemével látta. Hénof lénye összeköti a paradicsomi emberiséget az apokaliptikus emberiséggel és a megváltás emberiségével. És ami a legfontosabb, Hénofnak szemléletes tapasztalata volt Istenről. Ténylegesen látta őt és hangját hallotta. Nem jelképekben, mint Illés vagy Mózes. Nem látomásokban, mint a hinduk vagy az irániak. Nem a mítosz káprázatában, mint a görögök vagy az egyiptomiak. Hanem személyesen és közvetlenül szemtől szemben állt és beszélt vele. Hénof megmutatja, milyen az apokalipszisben az egyetlen lehetséges magatartás. A sziklaszilárd bázis és a megtántoríthatatlan hűség és elszegődés. Hénof ezért Metatron, a világ kancellárja, és Isten után közvetlenül ő következik. Ezt a tényt ma minden erővel fenn kell tartani, és hangsúlyozni kell. Ma, éppen ma, mikor, mint a Széfer Jecirach mondja, az égnek földi megnyilatkozása nincs. A történet e pontján ma a válság egyre félelmetesebb szorosában. Ma Hénof magatartásán kívül más egyáltalán nincs. Az apokalipszis jelenlegi végső szakaszában más tenni, mint amit ő tett, nem lehet és nem szabad. A megtántoríthatatlan hűség és elszegődés. A megrázhatatlan bizonyossága az Úrban. Ma úgy mondanák, hogy az igazság szellemében. Ébernek lenni, ahogy a keresztény vallás mondja, hinni. Mert a hit hűség is. Pistis, ahogy a görögök, Fidesz, ahogy a latinok írták. Légy hű. Légy éber. Keresd meg azt a könyvet, amit Ádám elásott. A könyv héberül széfer, tudást és világosságot és értelmet is jelent. Az apokalipszisben a mélyponthoz egészen közel, a várható ítélet előestéjén, ma Hénof magatartásán kívül más bizonyosság nincs. Igen, aki a hagyományt olvassa, egészen elcsodálkozik.
Hénok, akinek könyvét a régebbi farizeusok az Ószövetségből oly észrevétlenül kicenzúrázták, hogy tőlük még a maiak is tanulhatnának, Hénok az őskor minden lényeges mozzanatával vonatkozásban áll. Az egyik feljegyzés azt mondja, hogy benne Ádámnak első lelke kelt életre, az a lélek, aki Ádám a bűnbeesés előtt volt. Mikor megkérdezték tőle, mi a neve, azt válaszolta, 70 nevem van, de a király engem csak Kamasznak hív. Kamasz. Gyermek, ifjú. Efébosz, mint Platón, a Fédroszban írta. Hénok az úr kamasza. Ez a tündöklő kölyök, akiről a megváltó később azt mondta, hogy jaj annak, aki nem tud olyan lenni, mint ő. Hénok tudta, mit jelent a sötét nemzedékben élni. Az istentelenek között, az emiták, vagyis a borzasztók, a refaiták, vagyis a gigászok, a giborim, vagyis a hatalmaskodók, a szamszuniták, vagyis a zűrzavarosak, az anaguidák, vagyis a szörnyek, az avidák, vagyis a visszájára fordítottak, a nefilim, vagyis a megrontók között. Elárulták a fényt, írja a hagyomány. Hénok az árulókat és a törtetőket nem gyűlölte. Az Úrral szövetségben állt. Nem gyűlöl, de aki nincs vele, ellene van. Az egyetlen mód az elátkozottak között élni, nem gyűlölni. Az Úrral szövetségben állni. Az Úr felvitte őt az Araratba, a legmagasabb mennybe, hogy a vízözön nemzedéke ellen tanúskodjék. Megnyitotta neki a bölcsesség 300 000 kapuját. Az ész, az okosság, az élet, a béke, a hatalom, a bátorság, a kellem, a tanítás, a könyörület, az alázat, az istenfélelem 300 000 kapuját. Adott neki 72 szárnyat. És 365-szörös áldással adott neki 365 szemet. Mindegyik, mint a nap. Olyan székbe ültette, amely az ő trónusához hasonló. Megkoronázta. Testének húsát élő tűzé változtatta, és olyan volt, mint a fákja, és mint a villám. És mint az egyik könyv írja, az emberek nem mertek reánézni, mert arcáról az isteni rettenet sugárzott, és aki látta, meghalt. Az Úr így szólt. Neveim közül 70-et kivettem, és nekiadtam. Palotám előtt ül, és ítéletet tart az égi seregek fölött. A parancsokat a nyelveknek ő osztja el. Nekiadtam a 22 pecsétet, amelyek mindegyikét ujjammal jelöltem meg, és ezek a bélyegek azok, amelyek az ég minden törvényét lezárják. És végül ismét és újra ő volt a kamasz, az Úr kamasza, a hajnal és a harmad gyermeke, mint Bőme mondja, a paradicsomi lélek. És jaj annak, aki nem tud hozzá hasonló lenni. Mi volt az a bűn, amit a lázadó angyalok elkövettek? És mi volt az a sötét tudás, amire az özönvíz emberiségét a bukott angyalok megtanították? Igen, Bader szerint már nem tudjuk, mert nem tudjuk elkövetni. Valami borzalom történt, amitől Hénok minden szava reszket. Nem kell azt hinni, hogy ez a borzalom az özönvíz fenekén nyomtalanul eltűnt. Talán létünkbe észrevétlenül beleépült, és azért nem tudunk róla, mert állandóan elkövetjük. Az özönvíz előtt élt emberiség sötétsége a maiénál minden esetre kisebb volt. Az Antikrisztus korszakában mi, ma, mélyebbre merültünk. Hénok helyzete a miénknél könnyebb volt. Nemtelen hitvány fiak, mondja Jeremiás. Mi az oka, hogy mennél inkább ostorozlak, annál inkább dövelitek a bűnt? Talpától fogva tetejéig nincsen-e testben épség, mindenestül seb, daganat, kelevény, siess a dúlásra, siess a prédára. Az apokalipszis pedig így. És az Antikrisztusnak adatott hatalom minden törzs, nép, nyelv és nemzet fölött.
és meg fog alázkodni előtte a föld minden lakója, akinek neve nincs beírva a megölt bárány életkönyvébe. Adatott neki felsőbb hatalom. Kai edote auto exousia. Siess a dúlásra, siess a prédára. Hénok csak Azazelt ismerte, és a lázadó angyalokat, a szörnyeket és a gigászokat és a visszájára fordítottakat, de nem ismerte az Antikrisztust és azokat az embereket, akik összerágták nyelvüket a fájdalomtól, de azért nem tértek meg. Az ember kínjában melléről a szőrt kitépné, mikor a becsapottak milliárdjait látja, az árulást és az erőszakot, a hazugságot és a gyűlöletet, és a dühöngőket, és az orgyilkosokat, és a ripőköket, és a mérgezőket, és a nyelvöltögetőket, és az elvetemültség, és a szenny, és a gyalázat, és a káromlás, és a törvényesített és megzenésített embernyúzás emberiségét. Siess a dúlásra, siess a prédára! Nyelvüket a fájdalomtól összerágták, de nem tértek meg. Ó, Hénok helyzete igazán könnyebb volt. De ma sincs más mód, mint helytállni, ahogy Hénok tette. Hénok, aki az úr kamasza volt. Nincs más mód nem gyűlölni, hanem szövetségben állni az úrral. Ez a kamasság, ez a hűség, a hit. Pistis, ahogy a görögök, Fidesz, ahogy a latinok írták. Ez a megrázhatatlan bizonyosság. Ma, amikor az égnek nincsen földi megnyilatkozása. Ma, amikor az egész emberiség egyetlen mozgatója, hogy siess a dúlásra, siess a prédára. Amikor az emberek nyelvüket összerágták a fájdalomtól, de nem tértek meg. Tehetsz valamit? Feltéve, ha a földön a legfelsőbb teljhatalmat kezedbe kapnád, akkor is tehetetlen maradnál. Ha melledről a szőrt kínodban kitépnél, akkor se tudnád tenni semmit. Nem tudnád őket észre téríteni. Nem tértek meg. Nyelvüket a fájdalomtól összerágják, és elviselnek árulást, és erőszakot, és nyúzást, és éhséget, és háborút, és rúgdalást, és hazugságot, és ripőkséget, és leköbdösést, és nem térnek észre. Tovább nyüzsögnek. Siess a dúlásra, siess a prédára. Az Antikrisztusnak felsőbb hatalom adatott. Kai edote auto exousia. Ki vagyunk neki adva? És ebben a helyzetben nincs más mód megállni, mint azt az isteni kölyök tette. Az úr kamasza. A hajnal és a harmad gyermeke. Nincs más mód, mint nem gyűlölni, de az úrral megrendíthetetlen szövetségben állni. Ma a várható ítélethez egészen közel, Hénok magatartásán kívül más bizonyosság nincs. Az egyetlen, mondjuk adatot, amely az Antikrisztus felől kétségtelen, senki sem érti. János apokalipszise azt mondja, 666. És hozzáteszi, íme a bölcsesség. Hode hé Sophia Estin. 666. Fejtse meg, aki tudja. Mint oly sok tudás kezünkben van, és nem tudunk vele mit kezdeni. Hodé hé Sophia est. De valami most már, ma, az apokalipszis ilyen előre haladott évszakában, hol bizonyos? Az Antikrisztus nem személy. Nem ember. Lehet, talán nem biztos, hogy valamilyen formában emberi alakot is fog ölteni, de akkor minden inkább lesz, mint ember. Inkább szörny. Visszájára fordított. Zűrzavaros. Hatalmaskodó lesz. Borzasztó. Megrontó. De ezen felül még erőszakos és vérengző, és hazug, és dühöngő is. Elég. Lehet, hogy ez így mind majd a legközelebbi jövőben testet ölt.
De akármilyen félelmetes és irtózatos, de kimerítő nem lesz. Az Antikrisztus nem alak, nem ember, nem lény, nem test, lélek, szellem olyan egysége, mint amilyenek mi vagyunk. Hiszen éppen ez az. Ez a titka. Talán ez az, amire János azt mondja, hogy íme a bölcsesség. Az Antikrisztus éppen a személytelen, a nem ember, a nem létező, a semmi, a hiába való, az üres, a sötét, a bűn, a tagadás, a nem valami, nem valaki, hanem a semmi, amit az ember akkor tapasztal és él át, amikor szembe kerül az átkozott és buta kényszerrel, a személytelen erőszakkal, azzal, amely mögött nem áll ember, hanem éppen a személytelen. Szembe kerül vele, megborzad, meg akarja nézni, megfogni, de a semmibe nyúl. Semmi. Nem létező. Talán ez a 666. A személytelen terror. Rémület és reszketés, írja Henok. Tromos kai phobos. De az Antikrisztus nem személy, de nem is dolog. Azt lehetne mondani, hogy generális kényszerképzet és rettenetes őrület. Azért van, mert az emberiség ebben az őrületben él. Azért kelt fel, és fog felkelni, és a világ azért van neki kiadva, és azért adatott neki felsőbb hatalom. Exousia. Az Antikrisztus kolosszális valótlanság. A borzalmas nem létező. Mondjuk úgy, hogy a bűn, vagyis Istenen kívül lenni, a semmiben és az űrben, és a sötétben, és a tagadásban, és a megsemmisülésben. Mert a bűn éppen a nem létező. Aki bűnt követ el, az önmagát személyes létéből, vagyis a szellemből, vagyis a valóságból, végül Istenből kizárja. Nem létezővé vált. Mert Isten az egyetlen valóság, ahogy Coventry Patmore mondja. The divine is only real. Az Antikrisztus nem lehet ember, alakot nem ölthet. Történeti személy nem lehet, mert éppen a negatív lét. Mi a borzalom a személytelenben? Az, hogy megszólíthatatlan. Az a személytelen, ami a terrorban, az erőszakban, az ínségben, a szükségben, a felelőtlen irtózatkeltésben nyilatkozik meg, abban, ami a földet ma a rémület és a reszketés helyévé tette. Tromos kai phobos. De senki se tudja, hogy a föld miképpen lett ilyen. Miért? Mert nem az ember csinálta, hanem a nem létező, az értelmetlen és a vak, és a komisz, és az őrült. Főképpen őrült. És valótlan. Mert értsük meg, csak a személy valóság. A személy, vagyis a szellem, végül Isten. The divine is only real, mondja Coventry Patmore. Ami rajta kívül van, az a megsemmisülésbe lóg. Lehet, hogy János apostol ezt akarta elrejteni abban, amikor azt írta 666. Íme a bölcsesség. Az Antikrisztus megszületését hiába várjuk. Sohasem fog megszületni. Fognak továbbra is születni, és egyre többen hitványok és pimaszok és vérengzők és hazugok és visszájára fordítottak, de az Antikrisztus nem születhetik meg, mert nem személy, még csak nem is dolog. Az Antikrisztus a személytelenség ténye, a megszólíthatatlanság, a megsemmisülés ténye. 666. Íme a bölcsesség. Az Antikrisztus az apersonális legázoló szükségszerűség. Az anonim borzalom, ami például a hivatal vagy a technokrácia, vagy a rémállam, az irtózatos tény, amellyel szemben védtelenek vagyunk. Nem mert tőlünk független, hanem mert ezt a nem létezőt mi valósítjuk meg, és mi csináljuk, és mi tartjuk fenn, és mi ragaszkodunk hozzá. Egyetlen pillanatában sem valódi.
egyedül az Isten a valódi. The divine is only real. Az Antikrisztus testetlen és lelketlen és szellemtelen fikció. 666. Ez az, ami most és ma van. Ebben a valótlanban élünk. Ez az apokalipszis végső szakasza. A személytelen terror megjelenése. Mindenki reszket, mégis itt van, és tény, és mindenki csinálja. Semmi, és mégis tény. Senki sem személyesítheti meg. Mégis itt van. A napokban sokan és sokszor szóvá tették, hogy ma úgy szóván nem történik semmi, ami ne kívánna rajtunk valamiféleképpen segíteni. Politikában és gazdaságban és tudományban és vallásban egyáltalán nincsen mozzanat, amely mögött ne a jó szándék áll. Biztos. Akármilyen ügyefogyottan, de ez a jó szándék jelen van. Szekták és államok és szervezetek és művek. Csupa jó szándék. Egészen biztos. De minden ilyen jó szándékot belülről valami megőröl. Alig kezd el élni, már is csődben van. A nem létezőbe porlad. Ez az egyetemes romlás jelenléte. Nem lehet segíteni. A megsemmisülés állandó jelenléte. Az ember csaknem megrendítő erőfeszítéssel készít állami és társadalmi és gondolati és tudományos és ipari és gazdasági terveket, egy percben az egész visszájára fordul, és ahelyett, hogy segítene, a romlást fokozza. Egy idő óta az emberi létezés egész területén nincsen, és nem volt olyan szándék, amelyre ez érvényes ne lenne. Meg akart bennünket menteni, és amit elért, még több rémület és reszketés. Ennek a minden jó szándékot és segítést belülről megőrlő és felbontó személytelen hatalomnak vagyunk kiadva. Ez a 666. Ez az Antikrisztus. Semmiféle természeti megjelenése nincs, nem rovar, nem féreg, nem mikroba. Absztrakt és fiktív. Talán annak az embernek viselkedéséből érthető, akit Proust domptörnek nevez. Ez az állatszelédítő. A cirkusz igazgató. Egyik kezében cukor, a másikban ostor és tüzes vas. Egzecíroztat bennünket. Köteleken és karikákon kell átugranunk, és körbe kell futnunk, és szép sorba kell állnunk, és egyszerre tapsolni, vagy kiabálni, hogy éljen, vagy vesszen, halálra áll. Gömbökön balanszírozni kell, és fejünkön kell állni, és a labdát szájunkkal elkapni, és masírozni, és egymásra a puskát ráfogni, és a másikat jelszóra lepuffantani, és indulókat énekelni. Azt lehetne kérdezni, hogy a domptőr, vagyis a cirkuszigazgató az előadást kinek, és milyen nézőközönségnek rendezi? Tűnődve nézünk egymásra. Nekem nem? Neki sem? Nem. Igazán nem. Neki sem. Kinek? Miért van ez az egész fene nagy díszelőadás? Senkinek se kell. Mindenki unja. Mindenki szeretné a cukrot, és fél a tüzes vastól és az ostortól. A domptőr hülye. Azt hiszi, hogy az előadás kell. Nem. Az egész mutatvány senkinek se kell, és legjobban szeretnénk már végre hazamenni. De nem lehet. Kötélen kell táncolni és hurrázni. A cirkuszigazgató nem veszi észre, hogy az előadást az absztrakt személynek rendezi. Vagyis a kell nem személyes, hanem absztrakt kell. Nincs közönség. Körös körül a semmi és az űr, és a valótlan és a fikció, és a kényszerképzet, és az őrület. Főképpen az őrület. Az előadás senkinek se kell, mégis tart, és végig kell játszani. Amíg rájövünk, hogy nincs is közönség. Andersen meséjének ez pont a fordítottja. Ott a király büszkén lépeget a nagy ünnepen pucéron, abban a hiszemben, hogy a világ legszebb ruháját viseli. Mi itt a semminek komédiázunk, abban a hiszemben, hogy a világközönség színe előtt a jövőt csináljuk. Hol a néző? A cirkusz üres. Az igazgató őrült. Nem látja, hogy közönség nincs. Vagyis a néző a személytelen, az absztrakt, a nem létező. Ez az absztrakt és nem létező személytelen semmi,
ez a sötét és üres kényszerképzet, ez a 666, az Antikrisztus. Íme a bölcsesség. Az ágy. Aldous Huxley kiszámította, hogy a csend köre évenként 13,5 kilométerrel szűkül. Már nincs messze az az idő szól, amikor a csend a földről tökéletesen eltűnik. Boldog lesz, akinek néha sikerül a Himalájában, vagy az óceánon félórás megnyugvásban részesülni. A meghittség köre egyre kisebb. Az aranykorban az volt az öröm, hogy az egész föld intim volt, mint a gyümölcsös. Ezért hívta az aranykort a tóra édenkertnek. Később voltak uralkodók, akik megkísérelték, hogy birodalmukban a paradicsomi békét megőrizzék. A kínai Yü volt ilyen császár, és minden bizonnyal Echnaton fáraó. A különös, hogy az aranykori intimitás eltűnésének arányában az emberi lét is megzavarodott. Mintha a béke és a csend között valami eddig nem tudatosított összefüggés lenne. Nem tudni pontosan, hogy a kör milyen mértékben vált egyre szorosabbá. Még nemrég volt néhány földesúri birtok, aztán csak tanya, kastély vagy virágos kert, vadászlak az erdő közepén, vagy világító torony a szirten. Voltak, akik legalább kis szobájukat akarták megmenteni. A meghittség utolsó állomása az ágy. A paradicsomból ez maradt. Az ember a földről kiüldözte önmagát, de ez a kis hely még a kuckóban, ahová elbújhat egy cseppet aranykorából élni. Ha kint zúg is a motor, a szomszédban vinnyog a rádió, belül az zaklatottság nem simult el, az óra mindig ketyeg, és a lelkiismeret háborog, de bevonhatja magát egy különös burokkal, a párnára dőlhet, mint egykor nyári délután az árnyékban fejét a tigris hasára hajtotta az illatos fügefa alatt. Életünk koordináta rendszere az oszlop és az ágy. Az oszlop az út fölfelé, hajthatatlanul fölfelé, az ébrellét és az éberség és a tudat és a nappal. Az oszlop tartja az eget a földön, vagy ami ugyanaz, a földet az égen. Gondolkozni annyi, mint merőlegesnek lenni, és a földet az éggel összekötni. Ágyban lenni annyi, mint vízszintesnek lenni, aludni és megnyugodni a kiegyenlítődésben. Visszabújni az éjszakába, az anyába, ahonnan származott. Minden reggel megszületni, oszloppá lenni, és este abban a metamorfózisban, amelynél nincsen természetesebb és rejtélyesebb, újra vízszintessé lenni. Oszlop annyi, mint individuum. Ágy annyi, mint elolvadni a közösben. Házastársakban, amikor egy ágyban alszanak, az eszenciák kicserélődnek. Férfi és nő egymást áthatja. Inkvalálnak, mint Böhme mondja. Az együttalvásban válnak egyre hasonlóbbakká, vagyis egyre egyénibbé. Ahogy Saint Martin írja, az egyesülésben elhatárolódni, és az elhatárolódásban egyesülni. Az ember, ha éjszaka felébred, nem is tud különbséget tenni önmaga és a között, akivel alszik. Semmi sem érthetőbb, mint a gond, amivel az ember az ágyat megalkotta, ahogy föléje védelmet épített, mert a ház az ágy héja. Ahogy évezredeken át kigondolta a rugót, a matracot, letakarta fehér lepedővel, fosztott lúdtollból készült párnát helyezett el rajta, paplant vagy takarót vagy dunyhát, és nincs érthetőbb, mint a kultusz, amivel az ágyneműt mossák és mángorolják és vasalják, reggel az ablakba teszik a napra és a szélbe. A világ rupaloka, mint a hinduk mondják, a hely, ahol a dolgok vannak. De ha az ember a házba lép, rögtön tudja, az ott lakók az aranykorral milyen viszonyban állnak.
A házak is a lakások többségében olyanok, hogy le sem lehet ülni. Egyetlen meghitt hely sincs. Van itt divat, hencegés, higiéné, csak meghittség nincs. Az ágy eltűnt, csak a fekhely maradt. Nem lehet sem nászt tartani, sem szülni, sem meghalni. Az alvásból a biológiai aktus maradt. Intimitás nélkül élünk. A lakás szállás, otthon lenni szentimentalizmus. Kajüt egzisztenciák. Úton vagyunk, de senki sem tudja, hová megy, és nincs utazás, csak közlekedés. Az utcán alszunk, és a kirakat ablakon a függönyt valószínűleg csak álszeméremből húzzuk össze.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: És a vendégünk egy olyan ember, aki nagyon ritkán van velünk. Utoljára kb. 10-akárhány éve volt a Tilos Rádióban, mint aktivista, utána már passzivistaként voltál jelen. Jól emlékszem, hogy ők mondták a híreket, te kezdted?
2: Igen, meg aztán volt a rukkelekvárt, amit aztán sokat
1: az volt a sajátotok, ugye?
2: Ajajajaj, de hát az nem 10 éve volt, hanem szóval olyan 7-8.
1: Matekban mindig én voltam.
2: 8-9.
3: Bede Márton a vendégünk, akiről itt a régi Tilos Rádiós emlékekkel kezdjük, de nem erről lesz szó a műsorban, hanem egy nagy-nagy utazásról.
1: Nem is csak egyről szerintem, mert ahogyan néha elpöttyentettem egy gyerekkorodó és bejártad a világot, ha más nem a szüleiddel együtt, akik ráadásul még útikönyvet is szereztek.
2: Anyukám megvittek, igen.
1: Elkezdhetjük a nullánál, hogy ez hogy jött, hogy lehet, kinek vannak ilyen szülei, akik mondjuk nem, mit tudom én, vegydiplomaták, és kötelezően utazni kell az összes nagy országon.
2: Ja, hát nem, semmi, apám az ilyen külkeres
1: tehát
2: volt. A szocializmusban, klasszikus külkeres karrier, sokat járt külföldre, éltünk is sokat külföldön, egyszer Brazíliában, egyszer Spanyolországban, 4-4 évet, és egyszer 4-5 évet.
3: Akkor ez a laki terület
2: is, volt? Hát igen, hát, és akkor én ott igen, tehát nekem az a az úgy már megvolt. Én 9-10 éves voltam, amikor kiköltöztünk Spanyolországba, 15, amikor hazajöttem, úgyhogy akkor én anyanyelvi szinten tudtam spanyolul, most meg úgy majdnem anyanyelvi szinten.
3: Egy kicsit jobban, nem?
1: Most
3: nem,
1: egy kicsit felvetted, fogadjunk az akcentusokat a délőre.
2: Igen, egyébként az fura, hogy nem is az, hogy önkéntlenül, hanem úgy néha direkt is, mert ha nagyon spanyolul beszélsz, szóval spanyol beszélsz latin-amerikaiaknak, főleg olyan helyeken, ahol itt tényleg nem szoktak spanyolokhoz, akkor így gond van. Tehát ugye a klasszikus a f hang, ugye a gráciás.
3: A gyarmatosítók? Vagy
2: igen, az nem létezik. Hát nem, mert pont azért, mert ugye ez a hang, ez a f, ez Dél-Spanyolországban nem létezik. Ez csak úgy Madridtól északra van. És a konkisztádorok azok főleg délről mentek, és azért az a spanyol, ami átment, abban a f hang az tehát soha nem volt Latin Amerikában.
3: Mint tehát ezt kerülted akkor ezt a hangot.
2: Ezt általában, igen, a végén már úgy, igen, úgy ment magamtól is. Az elején figyelnem kell.
1: Az elején ez a magyar gyerekként, nem is tudom, hát gondolom, budapesti vagy, voltál, és akkor egyszer csak fogtattok, hogy na, srácok, akkor megyünk itt a Malagába, vagy nem tudom, hol laktatok.
2: Barcelonába.
1: És akkor a nulláról egyszer csak fogtad, és elkezdte járni spanyol suliba. Ez mindig érdekes, hogy akklimatizáció.
2: Hát ugye nem tudtam, ugye angolul nem tudtam egy nagyon picit, mit tudom, mint az ember ilyen 7-8 éves korában itt tanul angolul 1987-ben Budapesten, tehát annyira azért nem sokat, bár talán annyira nem is voltam rossz, és akkor beraktak egy ilyen spanyol nyelvi iskolába, és akkor úgy az első hónapokban úgy ülsz, kukán, az nagyon kemény, nagyon-nagyon kemény, meg tudod, hogy bénább ruháid vannak, mint a helyeknek.
3: Nem ismerik ezt az érzést,
2: minden szempontból rossz, aztán a végén úgy megtanulsz. Tehát és akkor az a fura, hogy egy idő után így megszólalsz, és tökéletesen beszélsz.
1: És ez a, kérdezik is a csetesek itt a tilos.hu chat falán, hogy ez a minden külkeres lepaktált a kormánnyal, és ezért utazhatott ki 4 évig Barcelonába,
2: hát családjával. Nézd, nyilvánvalóan nem a Kőszeg Ferencet küldték ki, meg a beszélősöket, de hát ők meg más utakon jutottak ki külföldre. Szintén, aki őket meg más küldte, úgyhogy végül is kijutott. Tehát ezért nem kellett embert akasztani. Vagy legalábbis azt hiszem az apám.

0: Vittek téged? Tehát
1: hát egészen kiskoromban, csak akkor, hogyha muszáj volt, tehát nem tudtak hol lerakni, de olyan, hát olyan 10 éves koromtól vittek.
0: És akkor az a suli volt hány éves, 14 éves korod?
1: Én 10-15-ig voltam, basszonában.
0: És utána még volt egy ilyen nagyobb kiküldetés?
1: Nem, utána.
0: Utána már semmi, utána már Magyarország.
1: Utána Magyarország. Mi hazaköltöztünk 94 nyarán.
2: És a szüleid úti könyv, amit itt említettünk, az...
1: Hát ők írták a nagy panoráma Brazília úti könyvet, tudod, mi voltak ezek a vastag.
2: Igen, persze. Amiket... Ez egy komoly művelet.
1: Hát igen, akkor... és akkor ráadásul nagyon lelkiismeretesen írták. Úgyhogy
2: ez mikor jelent meg annak idején?
1: Hát, most nem akarok hülyes...
2: 80-as évek?
1: 79 elején mentünk ki, 83-ban jöttünk haza, amikor a második felében annak. Aztán volt egy második kiadás valamikor később. És ugye abból az durva, hogy már nem emlékszem a pontos számra, apám mondta valamikor, de hogy abból több 10 000 példányt eladtak annak. Nem olyan embereknek, akiknek bármi esélyük lett volna valaha is eljutni Brazíliába, csak hát a...
2: Tehát nem volt jellemző, hogy magyar turisták így
1: igen, a szocialista könyvkiadás, meg a szocialista könyvvásárlás az...
2: Hát szerintem én is olvastam olyan úti könyvet annak idején, ahol soha nem
0: szasztam. Tehát nekem is teli volt ezekkel, és az volt a világutazás, hogy na most melyik színű panoráma könyvet nézzük.
1: Én inkább a világjáró könyveket olvastam, az olyan olvasmányosabb volt, mint ilyen tanulom leírásokat olvasni, de...
2: Milyen így visszatekinteni erre a könyvre, tehát hogy most mondjuk 20 vagy 30 év múlva újra járt azokat a helyszíneket, mennyire helytálló ez a úti könyv.
1: Rég volt a kezemben, amikor most voltam Brazíliában, akkor persze e-maileztünk, hogy viccesen abból utazni, de hát nem tudom, szóval... Ez az úti könyv műfaj ezért kicsit már hal meg, szóval most annyira mindenki internettel utazik meg okostelefonnal, hogy...
0: És a mindenféle fórumokban éppen frissülő infók
1: alapján. Hát igen, szóval azért még mindig jó, szóval azért nekem voltak úti könyveim alapdolgokra jó, de mit tudom én, azt ilyen éttermet, vagy szállást, vagy ilyesmiket, azt szerintem már nagy marhaság úti könyvbe választani. De egyébként az furam, ez változott ki is, mert amikor én 5 éve voltam egy évet Ázsiában, akkor még a Lonely Planet az ilyen tök nagy hatalom volt, és mindenki ugye a Lonely Planet könyvekkel ment. És most meg már ugye a TripAdvisor, ami a leglátogatottabb ilyen jellegű weboldal, az annyira nagyobb hatalom, hogy mindig, amikor ilyen kicsekolsz, ilyen hostelekből, és akkor mondják, hogy na hát, hogyha tetszett, akkor írja már rólunk valami kedvezőt, mert tudják, hogy az most már az számít.
0: És amúgy ugye úgy mondtad, hogy utaztál Ázsiába, és egy évet itt is több, mint egy évet voltál.
1: 19 hónap
0: hát,
1: voltam.
0: És akkor még azt is észrevettem, hogy követtem a kis utazásaidat, hogy tényleg elkezdted te is, akár vagy az, hogy beírogatni a TripAdvisorre, de minden esetre óhatatlan átvetted a szüleid a hagyatékat, és ez a segítsük utazó barátainkat.
1: Hát, igyekszem.
0: És akkor ennek hol a költői része? Tehát az ilyen, és ahogy közeledtünk a vízeséshez a távoli moraj felől, tehát ilyenek voltak a le...
1: Hát igen.
0: Vagy ez volt a Pan Americano.
1: Ez igen. Vagy hát lehet, hogy nem így írok.
0: Nem,
1: hogy,
0: nem így írok,
1: hogy nem voltam egy költészben, hanem hiányzik ez a vonal. Inkább én inkább a szórakoztató informatív vonalat próbálom nyomni, mint a költőit, de hát...
2: Én ezt megcáfolnám, mert én lelkes olvasója voltam a blogodnak, és hogyha nem is a költészettel találkoztam, de mindenképpen mondjuk az irodalommal, szóval, hogy nagyon jól írtál, nagyon élvezetesen volt olvasni. Ezt mondom úgy, hogy közben aztán az ember elkezdett olvasni más dél-amerikai blogokat is, tehát hogy volt egy kicsi összehasonlítása, és hát unalomba fulladt általában egy-egy bejegyzés.
1: Volt egy-két, ami most futóját nem tudok, de volt egy-két jót.
2: De a tiédet talán pont a személyiség emelte a többi fölé, és az egyéni stílus, illetve hát a humort emelném ki, ami nekem a humor volt egy meghatározó.
1: Nekem nyilván az előnyöm, hogy én ugye egyébként is úgy írásból élek. Tehát nekem maga ugye az, hogy leírni valamit, az úgy nem probléma. Most az attól, hogy tetszik-e valakinek, vagy nem, az más kérdés. De úgy nekem az úgy megy, meg viszonylag gyorsan tudok írni, meg rahat sok betűt írtam, úgyhogy...
0: Ezt az írásos itt mikor kezdted, emlék, hogy így az életedet felbányászok egy kicsit, mert téged ismerhetnek még más olyan szubakulcsát, hogy összeállítottatok, indexbe elkezdtél beírni, de hogy miket pontosan, akkor nyelvezed?
1: Hát nem, figyelj, én a... Hát a matulát kezdtük el csinálni 2003-ban, most már lassan 10 éve, az volt az első ilyen néző, de hát előtte is, már előtte 99 óta dolgoztam újságíróként, úgyhogy...
0: Meg hát pont akkor ugye, amikor elkezdett az itteni internetdum, akkor pont jó helyen csúsztantál rá.
1: Igen, az volt az első, amelyik, hogy úgy mondjam, az internet ott a teljes szabadságot maximálisan kihasználta.
0: És amúgy te előtte is volt olyan, mint a diák újságíró, meg ezek az... Vagy...
1: Hát én írtam ilyen dolgokat, meg egyetemen tanultam meg ilyenek,
0: de
1: nem...
0: Ó, de durva. Tehát olvastál is az írásról.
1: Persze, keményen.
0: És 2.15.37.73 a számunk itt a Tilos Rádióban, lehet kérdezni a Marcitől is, meg egyáltalán beszélni arról, hogy milyen vallást szerettek, vagy ilyesmi, de most egy első körben utazunk, és és megkérdezni Marcit, hogy van-e

0: nagy utazó példaképe, mert azt szerintem sokat segít, hogy hogyan álljunk egy utazáshoz. Mert biztos, hogy az utazásoknál számít az, hogy te olvastál egy ilyet, hallottál egy ilyen sztorit.
1: Hát figyelj, az, amiről az előbb beszélünk, hogy olvastam ezeket a világjárókönyveket, az nyilván benne volt. Figyelj, azért meg kell különböztetni azért azt, aki... Én azért azt gondolom, hogy én alapvetően egy turista vagyok.
0: Igen, tehát nem én az nem, a nagy
1: utazó. Igen, tehát van a... És olyan is van még, például mit tudom én, most ez a szerencsétlen Erős Zsolt, aki fennszenved a Kanchenjungán, aztán meglátjuk mi ez. Ő azt gondolom, hogy ő egy kalandor, vagy nem tudom minek nevezem.
0: Ezt próbáltam, szóval, ezt a különbséget.
1: Igen, ez egy nagy különbség. Én alapvetően egy turista vagyok, nyilván voltam olyan helyeken, meg csináltam olyan dolgokat, amik azért az átlagtól eltérnek, de én azt hiszem, hogy ahhoz, szóval, amit én csak nem is azt mondom, hogy kevésbé különlegesebb, de talán kevés különlegesebb képességnek kell a birtokában lenni ahhoz, hogy azt valaki megcsinálja, amit én csináltam, mint azt, amit mondjuk az Erős Zsolt, vagy az, aki elmegy, mit tudom én, 40 napra a dzsungelbe akármit gyűjteni.
0: Tehát inkább azt mondod, hogy most már ott tart a világ, hogy az a nagy kalandoroknak az ideje már csak azért is leáldozott, mert a minden utat bejárta.
1: Nem, várj ezt azért innen, nem, ezt egyetlen mondom, nagyon sok dolog van. Például, hogy maradjunk az Erős Zsolt, nem tudom, fél lábbal a Kanchenjungán még senki nem volt. Tehát mindig vannak új dolgok, meg de valóban ez szűkül, meg egyre extrémebb, meg van egy rész, ami hülyeség is. Most például a szerintem, szóval az, amikor amit az Erős Zsolt csinál, az nem hülyeség, de például, mit tudom én, most a Mount Everesten folyik, ahol mit tudom én, tegnap az volt a hír, hogy milyen új rekordok dőltek meg a Mount Everesten, és először jutott fel kéz nélküli ember, 26 év alatti szaudi nő, meg ilyenek. Szóval, hogy mindig lehet találni valamit, én azt gondolom, hogy ennek nincs sok értelme.
0: Hát ez a rekordok könyvében
1: van. Persze van aminek van. És nem csak hegymászásban, szóval vannak olyan helyek a világon, ahol ha nem is az, hogy senki nem volt, de nagyon-nagyon-nagyon kevesen voltak.
0: És akkor mi az eleje? Mert hát feltettek a magyarországi örömöket megelégelve, azt sejtem az ázsiai indulásodat, ez egy biztos nagy előkészítés követett. Előtte voltál hosszabb ideig ilyen megerőltetőbb, ne egyisten, nagy távolságban?
1: Nem, én... Hát ugye nyilván ennek van egy elég komoly korlát, hogy az anyagi lehetőségeid, amik a 20-as éveid elején azok szerényebbek, mint a 30-as éveidben. És én mindig mentem, szóval mit tudom én, amikor mit tudom én, a 20-es koromtól kezdve, de hát akkor ilyen, mit tudom én, az ember elment 3 hétre Szíriába, meg aztán mit tudom én, aztán volt egyszer egy olyan, hogy voltam 4 hetet Etiópiába, az volt az első igazán kemény, amit csináltunk a Földes András barátommal, az volt 2005 elején, és akkor láttam, hogy ez megy, meg nagyon élvezem, még úgyis, hogy rohadt beteg voltam a végén, és akkor 2007 nyarán az akkori barátnőmmel elmentünk egy évre Ázsiába.
0: És ez például hogyan nulláztatok, hogy pakoltatok össze? Biztos neked is volt, mert ott ne egyisten még sokat is keresztél, a csajodnak is biztos.
1: Hát akkor ketten spórol volt munkánk.
0: Azok mínusz egy évre kitaláltatok, hogy egy év múlva már pedig elindulunk? Hogy...
1: Hát több mint egy, azt szerintem több mint egy évvel előtt kezdtük el tervezni. Meg akkor azért még nem, akkor kevesebbet tudtuk, hogy ez...
0: Hogy ez 2007, azt mondtad.
1: 2007 augusztusában indultunk el. Ezért most, amikor másodszorra mentem, akkor már nem azt mondom, hogy teljesen profi voltam, de sokkal profi. Szóval emlékszem, hogy akkor így volt bennem ilyen félsz, meg hogy mi lesz, ebben most az égvilágon semmi nem volt. Sokkal több félsz volt bennem most 2 hónapja, amikor, mint amin 1 hét volt hátra, hazajött elég, mint amikor 1 héttel azelőtt, hogy elindultam volna.
0: Vajon megismernek-e
1: hazajössz? Persze, úgy is tudtam, hogy de hát az ember tudja, hogy kint majd valahogy lesz, de úgyis jó lesz, amikor meg jössz, akkor meg itt munka. Meg
2: na és a harmadik út alapján már nagyon profi leszel,
1: nem,
2: vagy az?
1: Nem, arra most nem is gondolsz még arra. Ilyen hosszúságú harmadik út, az nagyon-nagyon-nagyon sokáig nem lesz az egész.
2: Na, majd ez a műsor végén rákérdezünk.
1: Ja, persze.
2: Hogy hova készülsz.
0: Ezután tényleg az a lépés, hogy másfél évig tervezni egy utazást, a legtöbb ember számára már előre egy napot tervezni is nagy gond. Tehát mi elkezdted írni egy füzetbe, most már egy kicsit a praktikus tanácsok felé, hogy menjünk, hogyha azt szeretnénk, hogy elmegyünk Dél-Kelet-Ázsiába, ne egy Isten kedvesünkkel, itthon fel kell adni dolgokat, és olyan dolgokat kell vinni magunkkal, ami az ott is lesz. Például pénz.
1: Igen, ez nagyon kevés dolgot kell magaddal vinni az helyzet. Amihez így nem ragaszkodsz érzelmileg, mert a legrosszabb esetben veszel mindent. Nagyon nehéz olyan helyen lenni ma már a világban, ahol mondjuk másfél napi buszútra ne lenne egy olyan város, ahol mindent meg lehet venni, amire szükséged lehet. Valamint van egy jó kórház is, ahol mindent el tudnak látni. De nem, de tényleg, tehát mit tudom én, a túracipőtől, az akár még az megbukott töltőjét.
0: Sőt, Magyarországon kívül mindenhol még talán olcsóbb is.
1: Igen, nagy, több helyen olcsóbb, mint drágább, biztos, hogy nyilván van, ahol drágább, mert van, ahol nehezebb oda vinni, de Szóval a pakolás az, amit a legkevésbé kell túlparázni. Én is túlparáztam, mielőtt elsőre mentem.
0: Igen, tehát pont azt az kicsit arra akartam rámenni, hogy az Ázsiára felkészülés, oda jövete, az ottan tapasztalatok, és utána ha, persze, hogy egy hátizsákon megyek.
1: Persze.
0: Gondolom, az Ázsiában elindultok ott eleve felmérni az utat. Nekem, amikor ilyen utazás tervezőben voltam, oké, hogy a neten fenn van egy pár info, de hogyha nincs interesítő, akkor ott állok, hogy ja, hogy ezt lebontották fél éve.
1: Hát azért ez ilyen, általában azért romokat nem bontják le, meg templomok a helyükön
0: nem
1: maradnak.
0: Mondjuk, hogy készüljük egy szállóhoz, vagy egy
1: kajáldán. De nem, azt meg én azt előző nap nézem meg. Vagy amikor már tudom, hogy effektíve oda megyek, akkor két nap előtte megnéz az ember az interneten, ha le lehet foglalni, lefoglalja, ha nem, akkor megremélj, hogy lesz.
0: Várj, 2007-ben vagyunk is Ázsiában, ott még nem hasít annyira net szerintem.
1: De hogy nem. Persze, figyelj, 2007-ben volt internet a Murgab nevű városban, Tadzsikisztánban, az 3800-on volt fenn, ugye kínai határnál, az egyik legszarabb hely, ahol voltam az életemben valaha is, és ott volt egy olyan, hogy egy ilyen kis helyi, ilyen, azt hiszem amerikaiak által eltartott ilyen NGO-nak az alkalmazott, és ott volt neki egy ilyen parabolantennája, és fogta. Most voltam olyan helyen Surinámban, ahol van ez a Peace Corps, ezt tudjátok mi? Az amerikaiaknak ez a nagy ilyen világot segítő ilyen alapja, és akkor küldenek ilyen embereket, és akkor azokat dolgoznak. És volt egy arc, aki Surinámban olyan egy nap ilyen motoros kenú útra dolgozott így a legközelebbi bolttól, és ott volt egy parabol antennája, amiről wifi-t is szolgáltatott a faluba, és nekem ott volt a zsebemben a telefon, és akkor meg tudtam nézni, hogy a Barcelona mit játszott előző nap, mert az nekem nagyon fontos, hogy mit játszik a Barcelona. Szóval az internet van. De gyakorlatilag, hát nem azt mondom, hogy ahol áram van, internet van, de most már majdnem ott tart a világ. És 2007-ben még nem egészen így volt, de 2007-ben is lehetett állni.
0: És akkor ott a felkészülés szintjén is, tehát az oldalak is már annyira rendben voltak, vagy te még 2007-ben Planet-es
1: voltam. Hát 2007-ben inkább a Lonely Planet volt, meg lehet, hogy én Bérám is voltam, de hát akkor is meg, ha nem is feltétlenül ezek a nagy gyűjtő oldalak, de hogyha valami nagyon kieső helyre mész, akkor mindig érdemes találni valami angol nyelvű blogot, aki már járt ott, mert az általában már járt ott.
0: Amerikaiak már voltak.
1: Nekem egy volt, és egyébként pont ez a szurinámi volt, ahol nagyon nehezen találtam infót, hogy lehet bemenni a karibi partvidékről föl a dzsungelbe, de az se azért volt, mert ne járt volna ott senki, csak az volt a baj, azok mind hollandul írták le ezek az élményeiket, és csak a végén tudtam találni egy angolt, és de hát a Google Translate az a holland nyelvű dolgokat is megoldja, csak az macerás.
0: Igen, az nagy fantázia kell, de általában sikerül.
1: Igen.
2: Akkor ezek szerint az ázsiai út az egy nagyszerű előkészület volt, ugye?
1: Abszolút. Hát az
2: a kedvet is meghozta, vagy nem vitte el a kedvet egy nagy utazást? Hát akkor nem sokkal, egy-két évvel utána.
1: Hát 2008. augusztus jöttünk onnét haza, és aztán most én ugye egyedül mentem, és ez 2011. szeptemberében, tehát gyakorlatilag pont 3 évet voltam itt van.
2: Érezted, hogy akkor most akkor itt az idő újra elindulni már. De már túl sokat voltál itthon.
1: Most hát fiam, most jöttem haza, április 18-án értem haza, úgyhogy gyakorlatilag egy hónapja vagyok itthon.
2: De akkor most... érezted ugye Ázsia után, hogy akkor na most elment 2 év.
0: Igen,
2: akkor...
0: tehát hogy volt ez a szünet, meg az utána tovább menet?
1: Én Ázsia előtt soha nem gondoltam azt, hogy nekem valaha az életben lesz pénzem arra, hogy elmenjék ennyi időre, aztán lett. Utána fel sem merült egy ideig, hogy valaha lesz erre pénzem vagy kedvem, vagy ezért, de hát aztán úgy alakult az élet is, meg a szerencsé az anyagiak is, hogy lett. És akkor elmentem.
2: És az is úgy alakult, hogy akkor most itt van egy másfél év szabad időd? Vagy?
1: Nem, hát senkinek nincs másfél év szabad időd. Másfél év szabad időd az úgy van,
2: hát
1: hogy összegyűjtöd a pénzt, majd felmondasz a munkahelyet. Ez máshogy nem lehet csinálni. Vagy én sok emberrel beszéltem, azért sokan vannak, akik hosszú távon utaznak, olyanok is, hogy nálam hosszabb távon. És ez csak így lehet. Erre nincs más trükk. Mondjuk ugye az van még, hogy van, aki úgy csinálja, hogy mit tudom én, fél évre van elég pénze, de több időre akar utazni, és akkor utazgat, aztán, hogyha talál valami szimpatikus melót, akkor azt csinálja. Én ezt szerettem volna elkerülni, mert egyrészt én egyáltalán nem szeretek dolgozni, olyan munkát csinálni, szóval az, hogy ilyen dolgozok egy ilyen bárba, és pont annyi pénzt keresek, amennyiben ott egy helyben tudok lenni, de hát az semmire nem jó, és ilyen köcsög amerikai turistákat szolgáljak ki, szóval az engem nem motivált semennyire. Nyilván a szakmában nem tudok elhelyezkedni arra, hogy valaki magyarul írjon, arra ilyen Kolumbiában. Nincs nagyon nagy kereslet.
2: És az, hogy egy kicsit úgy tűnt, hogy mintha dolgoznák, én egy újságot írtál, megjelentek magyar fórumokon.
1: Hát figyelj!
2: Így nem lehet finanszírozni egy ilyen utazást? Vagy erre alapozni?
1: Én ugye abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy én az Indexnél dolgoztam előtte, és az Indexnél voltak olyan kedvesek, hogy adtak egy kis pénzt az útért. ami arra nem lett volna elég, hogy utazzak, de hát hogy mondjam, meghosszabbította az utazást. Na.
0: Úgy, igen, hogy... ezt többen kérdezik a Blikk olvasók, hogy már az elejét, tehát ezt az Ázsiát is tényleg újságírói fizetésből?
1: Ne, hát az újságíró az ilyen mindenféle néger melókat beváltunk a barátnőmmel, úgyhogy hát ami volt.
0: És akkor volt egy pont, amit ők kezdve
2: hozzá mondani, és egy nagy pénzt,
1: és volt egy pont, amikor láttuk, hogy elég volt a bankszámlánnal, akkor én másnap bementem az irodába, és azt mondtam, hogy...
2: És harmadnap indultál, vagy?
1: Nem, hát nem harmadnap indulsz, mert ugye kicsit előre veszed meg a repjegyet, meg mondom, akkor még jobban paráztunk a dolgon, most már másodszorra semmi. Szóval, meg mondjuk akkor azért az is számított, hogy most Buenos Airesben indultam, hogy Buenos Aires az nagyon sok szempontból kultúráltabb, mint Budapest. Ja. Akkor meg 2007-ben meg Üzbegisztánba repültük először, és azért az egy neccesebb hely.
2: Hát izgalmasabb kezdés akkor.
1: Igen, szóval Buenos Airesben menni úgy, hogy az ember tud spanyolul, az semmivel nem egzotikusabb, mint bárhova Spanyolországba elmenni.
0: Igen, meg hát ugye az első utazásotokat, amikor Ázsiában indultatok, a barátnődöt csináltad, azért az egy kicsit más, ha más nem támaszték szempontjából.
1: Hát más egyedül utazni.
0: Bár néha, hogy is mondta a Viktor, bár, hogy ellensúly, meg...
2: Hát vannak könnyebbségek is, meg nehezítések is, nem együtt utazni valakivel.
1: Nem, ugye... könnyebbségek vannak, tehát úgyhogy nyilván az odáig, szóval az ilyen egészen praktikus dolgoktól kezdve, hogy a, mit tudom, amikor, ugye a klasszikus például, amikor elmész a WC-re a buszpályaudvaron, mert megy a hasad, akkor van, aki ránézzen a hátizsákod, és nem a WC-s nénivel kell ledumálnod, hogy már úgyis fizettél pénzt a WC papírjára,
2: akkor a végig arra gondolni, hogy
1: egyedül van, ez nincs. Ugyanakkor egyedül és egy sokkal intenzívebb dolog. Szóval összességében jobb egyedül, nyilván vannak hátulütői, persze sokszor az ember magányos, meg hogyha párba vagy nem egyedül vagy, akkor mit tudom, amikor vacakul érzed magad, akkor tudod, a másik mindig mondja, hogy na hát akkor izé, fel a fejjel. Most nincs, aki azt mondja, hogy fel a fejjel. Meg egyébként főleg most így utólag érzem, most, hogy már itt vagyok egy hónap, hogy pont ez a poszt-utazás rész, ez jobb, hogyha valakivel voltam, mert van kivel megbeszélni. Szóval most ez olyan, hogy én voltam egyedül, ezt senkinek nem lehet elmondani.
0: Úgy sem hiszik el.
1: Nem azt, hogy nem hiszik el, hanem ezt az élményt nem lehet
2: nekünk elmondhatod
1: nem,
2: most
1: de,
2: itt.
1: Nem, de tehát ezt az élményt ezt nem lehet elmondani. Olyan, mint hogy van egy hatalmas titok, amit nem azért nem tudok elmondani, mert nem akarok elmondani, hogy egyszer nem lehet. Ez nem lehet elmondani, és nyilván, hogyha valakivel voltál, akkor ez így folyamatos. Vagy legalábbis emlékszem, hogy amikor az akkori barátnőmmel voltak, akkor utána megdumálgatja az ember, és akkor sokkal jobb.
2: Tudsz mesélni egy-két részleteddel összegészében túl sok a megosztani való, vagy mire gondolsz?
0: Hát igen, meg azok az apróság, amit életben élsz meg, és érted, igen. A, most szerintem olyan... a vízesés hangját nem tud elmesélni. Igen,
1: szóval, meg az, hogy érted, most azzal, hogy felszálltam a repülőre Cancúnba, Mexikóba, és hazajöttem, és azzal így el lett vágva az egész, érted.
0: És akkor hazafelé menetben minden, amihez
2: addig hozzászoktál, azok a feladatok, azok a kihívások nap, mint nap, azok megszűntek, nem?
1: Igen, és ugye, hát nem is csak az, hanem az, hogy inkább azt akartam mondani, hogy és akkor hazajöttem, és semmi nem változik. Másfél év alatt Budapesten semmi, és senki nem változik. Szóval mit, ami nyílt egy-két új hely a Gosdúdvarba, de tényleg ennyi a változás Budapesten. És ezért, tehát olyan, mint hogyha ez az egész, ami pedig másfél év volt, olyan, mint hogy nem, hogy olyan, mint hogy csak egy másodperc lett volna az egész, érted, hogy egy semmi. Pedig én közben tudom, hogy ez egy tök nagy dolog volt, meg ott voltam másfél évet, de mert nincs kivel erről beszélni, ezért látom, hogy nézel, és ezt nem lehet megérteni. De ez tényleg nem lehet.
2: Nem.
1: Szóval ez egy fura, de ez egy speciális dolog, ugye Magyarország. Ráadásul nagyon kevesen vannak, akik ilyet csináltak, nem is tudunk egy ilyen pszichosegítő csoportot alakítani, hogy akkor beszélgessünk erről, hogy milyen a
0: jetlag.
1: Hát, mint tartod, a katonáknak van ez a post-war trauma, valami, nem mindegy, szóval háború utáni trauma, nem kéne egy ilyen olyanoknak is. Akik...
2: Szóval vágysz vissza a dzsungelbe, ezzel azt akarod mondani?
1: Nem, jó, csak jó. Hogy ezt feldolgozni az élményt, meg ez a része a dolog.
0: Akkor most kapunk egy kis levegőt, telefonszámunk 2-10-30-73, Tilos Ádó Budapest, harmadik utas című rádió, a vendégünk Bede Marcell, és bejárjuk a világot.

0: Tilos Rádió FM 90.3, a harmadik utas műsort halljátok, vendégünk Bede Márton, akivel utazásairól beszélgetünk, eljutottunk a gyerekkori útikönyv emlékek és az ázsiai alapozás után a nagy, több mint másfél éves dél-amerikai úthoz.
1: Én még nem akarok oda egyébként.
0: Még nem akarsz, hát akkor, hogy jutunk a végére?
1: El sem merem mondani, de...
0: Még Ázsia, az már szerintem azt már számtam, a rádió műsor megbeszéltem már a, sőt, a mind... Marci már annak
2: persze,
0: idején 2007-ben.
2: Mindig bejárok rádiókba,
1: kedves. Rendszeresen erről beszél. Nem vonuljunk el egy év Ázsia mellett, így, hogy csak úgy átugrunk Dél-Amerikába. Tudom, hogy ez az aktuális téma.
0: Szóval igen, itt több ezer olvasó várja, aki a blognak lelkes olvasója volt, hogy most akkor ne a régi élmények, de hallgassuk meg, igen. Haló.
2: Hello.
3: Sziasztok, még mielőtt tovább mennétek Dél-Amerika felé.
1: Még Ázsiába szeretnék eljutni először, de mondd.
3: Ázsia, na mindegy, az jutott eszembe, hogy amikor egy kicsit, mintha olyan panaszos hangon mondta volna Marci, hogy nem tudja elmesélni a dolgokat. Én arra szeretnélek biztatni, hogy ne bánd ezt. A tapasztalatból mondom, hogy amiket átéltél a másfél év alatt, amiket ott éreztél, az lehet, hogy 12 év múlva fog előjönni.
2: Köszönöm
3: benned
2: szépen,
3: van,
2: drága
3: vagy. Benned van egy érték, és szerintem nagyon frankó.
2: Köszi szépen.
0: Hát meg főleg, hogy el is mesélted nagy részt, hát annak idején, csak
2: nem, inkább, nem, akkor lehet, hogy azt mondom, hogy a földolgozás meg, hogy ez milyen érzés, ezt meg másfél évig kell lenni, az nehéz. Nyilván az egyes élményeket, hogy na és akkor mi volt Guyanában, azt át lehet adni, de ugye tehát ezt a teljes egészet, ezt én úgy érzem, hogy ezt én nem egészen tudom átadni, hogy milyen volt. De hát
3: most
2: lehet,
3: pont ezzel kapcsolatban akarlak biztatni, bár nem összehasonlítható az, hogy egyedül utaztál. Én 10 évig voltam tengerész, de már 20 éve abba hagytam. És persze találkozom néha azokkal a srácokkal, akikkel együtt hajóztunk, de most van, hogy arról álmodom, meg jönnek elő olyan dolgok, amiről nem beszéltünk. És ez finom érzés. Uh-huh. Úgyhogy ne bánt, hogy nem tudod jól elmesélni. Pláne úgy, hogy te ugye a szavak embere vagy, hogyha írással foglalkozol.
2: Hadd kérdezzek valamit, mert mondtad ezt a 10 évet, te csinálod azt a blogot, ami a hajóépítésről szól?
3: A tengerész. A hajóépítésről? Nem, az a tengerész.
2: Jó,
3: Tamás, ő az igazi tengerész, én ismerem jól a Vilmost, és olvasom a blogját.
2: Jó.
0: Akkor több tengerészünk van akkor.
2: Jó. Mert hogy volt...
0: Köszönöm szépen, hello.
2: Na mert például az egy olyan dolog, ugye a tengerész az ismert. A Tilos Rádióban ugye ír egy blogot arról, hogy épít egy hajót valahol Csepelen, amivel aztán egyszer majd el akar indulni a világ köré. Na az nagyobb dolog, mint amit én csináltam, de sokkal.
1: Ja, hát mondjuk, hogyha végigkövettük volna azt, hogy ma újra feltettem 27.300 forintot a számlámra. Nézzétek, milyen jól néz ki, lefotózom minden is.
2: Hát igen, ez másfajta készülődés nyilván. De egyébként mindig a leghosszabb távú utazók, akiket találkozik az ember, tehát úgy, ahogy én nyomtam, úgy az ilyen 2 évnél tovább nem nagyon szoktuk
1: menni
2: az emberek.
1: Meg nem hogy az kultúra függ, mert én is amerre utaztam nem sok felé, de ott mindig azokkal találkozom, hogy mit tudom, Németországban dolgozik télen, és akkor mondjuk májustól szeptemberig
2: fordítva nyáron dolgozik Németországban, mivel nem szereti a hideget, igen, és ugye ez mindig akkor így megdöbben az ember, hogy milyen egyszerű foglalkozásokkal is össze lehet annyi pénzt szedni Nyugat-Európában, amennyiből aztán a másik 6 hónapot Tájföldön töltöd.
1: Igen, nekem ez a probléma, persze, az egész utazós, de hogy itt a Magyarországon csak így lehet elképzelni, hogy te, hogy nyomjátok egy éven keresztül, és akkor jó, akkor nem izét veszek, croissant veszek, hanem csak zsömlét, és akkor...
2: Hát az én akkor is croissant vettem. De hát ez ízlés kérdése. Úgyhogy... Nem, csak azt akartam mondani, hogy tehát, akikkel a leghosszabb idő utazók, azok mindig azok, akiknek saját járművük van. És ugye van a saját biciklis szekta, akik nagyon-nagyon kemény arcok, és van ugye a saját hajós szekta is, csak én azokkal ritkábban találkozom, ugye, mert én szárazföldön.
1: De van ilyen hajós vonalad?
2: Nincs sajnos, de találkoztam ilyenekkel, de emlékszem, hogy egyszer Ázsiában találkoztam egy angol párral, akik 5 éve utaztak, 5 év alatt jutottak le Hongkongból Indonéziába, és mondták, hogy hát, hogy volt egy év a Fülöp-szigetek körül, és az a teljesen más tempó. De ők már olyan, tehát ilyen, mit tudom, sok pénzük volt Hongkongba, nyugdíjba mentek, majd akkor eldöntötték, hogy mostantól a hajón élnek, és tudták, hogy van idejük.
1: Ez nagyon vicces, hogy ez magyarországi életpályákkal, én nem tudom, hogy a P-be lehetne ezt
2: elképzelni. Meg, azért vannak magyarok is, akik megcsinálják. Tehát több van.
1: De azért ott intelligencia kérdés van. Tehát
2: nem tudom, ez tökösség kérdés, vagy nem tudom. Például ugye az elég híres magyar eset, az a Wagner László, aki aki Indonéziában él, szerintem az interneten, hogyha valaki Kelet-Indonéziába akar menni, tehát az a Pápua Új-Guineához közeleső részre, az valószínűleg ő a legjobb forrás, tehát bármilyen nyelven. Ő írt a Lonely Planetnek, ő írt az indonéz ilyen társalgási, ilyen, vannak ilyen nyelv, ilyen könyveik, meg azt hiszem talán most már az indonéz könyvbe is bedolgozott, meg hát ő olyanokat csinál, hogy tényleg olyanra megy, amire gyakorlatilag senki más. Tehát az, aki mit tudom én, és akkor elmentem Pápua Új-Guineába, bementem a közepére, aztán legyalogoltam a tengerig 40 napon, és akkor leírja. Tehát az egy másik szint, mint én. Tehát vannak ilyen magyarok, meg tudok egy párat, akik ezt nyomják.
1: De eleve magyar világutazók, hát legalábbis én, mint romantikus Kittenberger Kálmán, meg többi olvasó, azért ennek elég nagy hagyomány is volt, meg voltak nekünk királyaink is.
2: Igen, de pont, hogy nem. Tehát, hogy persze van a Kittenberger Kálmán, meg ugye a Dél-Amerikában a Molnár Gábor, aki ott vadászott, meg vannak egy-két eset van, de szerintem hagyományosan Magyarországon az utazásnak, meg természetjárásnak, hegymászásnak nincs akkora tradíciója, mint például Kelet-Európában a lengyeleknél, vagy a cseheknél, hogy akik ebben mindig sokkal előttünk jártak, és most is, hogyha megnézed most már hanyat szorjon fel az Erős Zsolt ebben a műsorban, tehát olyan, mint az Erős Zsolt, olyan Lengyelországban van nagyon-nagyon sok. Tehát a lengyelek mindig a legjobbak voltak ebbe, amit a cseheknél ott volt a Hanzelka és Zikmund, meg ezek, és ők valahogy mindig, és ez egyébként most is látszik, hogy akik milyen kelet-európaiakkal találkozik az ember, akár csak turistaként is ilyen a világnak furcsább helyen, és messze a lengyelekből van a legtöbb. Jó, persze lengyelből több is van, mint magyarból, de tehát nem csak arányosan van több, hanem messze-messze a lengyelek utaznak a leginkább Kelet-Európából, és utánuk jönnek a csehek, és utána jövünk, a szlovénból is elég sok van, akik ugyan nagyon kevesen vannak, de a szlovénoknak is volt egy ilyen hegymászó természetjáró tradíció, meg a szlovénoknak jól megy. Tehát mit azt, Szlovéniának van 1,5 millió lakosa, de hát azoknak jelentős részének jobban megy, mint Olaszország jelentős részének, úgyhogy ők megengedhetik. És utána jövünk mi magyarok, van egy-két román, horvát, ilyenek.
1: Ezek a csehek, akiket mondtál, nem ezek voltak, ők Tátra busszal mentek végig az Andokon?
2: Aha, ezek közük mond. Hát ők
1: nekem rémlik két ilyen vastag volt, könyv a 60-as években.
2: Volt, hát meg sok minden, de nem csak ők voltak. Szóval emlékszem, hogy a pont a világjárok sorozatban.
1: Ennek egy ilyen ősi még volt, ilyen megbarmult.
2: Az oroszok is jók voltak ebbe, csak a oroszokkal úgy kevésbé találkoztam.
1: Meg ott nagyon hősies sztorikat írtak
2: hát rá. Hát a hősiességben ők nagyon
1: kétnek. Na jó, de tényleg menjünk már országokba, már annyit beszéltünk az általánosságokról. Engem ez az Ázsia rész csak azért érdekel, mert nekem az első nagy utazás, egy barátom volt, aki a másik barátjával kitalált, hogy ők elmennek a Pekingbe vonattal Moszkvából, de annyira jó volt Tadzsikisztán, hogy ott maradtak.
2: De hát Tadzsikisztánra én sok mindent mondanék, pont a jó, az nem jutott, érdekes, inkább úgy mondanám.
1: Mert hogy te ott kezdted az utazásodat, az összes nagy utazásodat ott kezdted, valahogy azon a vidéken, és azért az egy olyan antré, amiből már csak jobb lehet. Vagy
2: hát figyelj, Tadzsikisztán az olyan, hogy amikor mielőtt mentünk volna, én a barátnőmet azzal nyugtatgattam, hogy hát figyelj, én voltam Etiópiában, na nem lesz keményebb, és aztán kibírtad volna, de ugye voltak dolgok, amikor ott keményebbek voltak. Hát Tadzsikisztán, szóval ugye én Üzbegisztánban, Tadzsikisztánban és Kirgiziában voltam. Ezek három elég különböző karakterű hely, mert Üzbegisztán az egy nagy sivatag, amiben vannak ezek a régi nagy muszlim városok, Szamarkand, meg Bukhara, meg Híva, amik nagyon szépek. Tehát ilyen az megy, akit érdekel az iszlám építészet. De más nincs, csak sivatag gyakorlatilag. És akkor Kirgizia az viszonylag kulturált, egyrészt azért, mert sokkal erősebb az orosz hatás, a lakosság egy része orosz is, meg olyan annyira nem magasak a hegyek, van ilyen falusi turizmus, lehet aludni jurtába, és Tadzsikisztán az meg nagyon kemény.
1: Szóval az nem készültek fel a turistákra?
2: Nem készültek fel semmire. Szóval ott voltam életemben egyszer, csak egyetlen egyszer voltam úgy, hogy ne effektíven nem volt étel, az úgy, tehát, hogy nem volt étel a faluban, és hogy nem lehetett venni. Ott láttam csak olyat, hogy vettünk ásványvizet, de az ilyen visszacsomagolt ásványvíz volt, tehát hogy úszkáltak benne ilyen fekete darabok. Úgyhogy ott van az Afganisztán határa, hogy nyilván Afganisztán sokkal keményebb, és sokan voltak Afganisztánban, több magyart is meg, aki ott volt, szóval nem azt mondom, hogy nem lett keményebb erre menni, de Tadzsikisztán az elég meglepő volt. De lehet, hogy azért akkor még nem voltam olyan tapasztalt, meg ugye az is számít, hogy mit oroszul nem beszélek. Engem Latin Amerikában annyira semmi nem lepett meg, mert soha nem voltam annyira elveszve, szóval hogy nem találtam valamit, akkor megkérdeztem, aki jött, de ezt én Tadzsikisztánban, vagy Kínában, vagy Burmában nem tudtam megtenni, mert nem beszéltek egy nyelvet.
1: Igen, ezért is érdekes, hogy ezt a két utazást hasonlítsuk össze, mert már a nyelvi alapokon, tehát a megértés szintjén is különböző ez a dolog.
2: Hát figyelj, nyilván ez függ attól, hogy ki milyen nyelvet beszél, de hát feltételezem, hogy azért többen beszélnek spanyolul, mint khmerül, vagy laosziul, vagy vietnámiul.
1: Tiszta, de hát a khmerek se beszélnek mondjuk angolul, vagy magyarul.
2: Hát, Igen, igen, jó, csak nem, most erre azt szoktam mondani, hogy, szóval, hogy nekem a...
4: Ázsiában van 1000 nyelv, még Dél-Amerikában van
2: Dél-Amerikában is van 1000, de majdnem mindenki beszél spanyolul, vagy legrosszabb esetben portugálul, Brazíliában, úgyhogy... Úgyhogy ez ilyen szempontból könnyű.
0: Nem, hát az biztos, hogy így a helyi viszonyokat sokkal jobban föl lehet hát, ugye, készülni.
2: Összességében is szerintem nem csak azért, mert én beszélek spanyolul, hanem
0: más egyébként az emberhez, is. Nem?
2: Ázsia az egy egzotikusabb hely. Ázsia az egy egzotikusabb hely. Én azt a blogba is leírtam, meg bárki, aki kérdez, annak mindig mondom, hogy aki egyik helyen sem volt, és nem érdekli valami nagyon speciális ok miatt Latin-Amerika, szerintem először Ázsiába menjem.
1: Tessék, hallgató, 2:15:30-73, Tilos Rádió.
2: Hello.
3: Devastok. És arra nem gondolt egy megtanulni oroszul?
2: Nagyon jó kérdés. Nem álltam neki megtanulni oroszul.
4: Az a baj, annak idején nem tanultam meg oroszul.
2: És egyébként, figyelj, ez, hogy oroszul megtanulhattam volna, de utána mentem Kínába, Kína után mentem Burmába, Burma után mentem Tájföldre, szóval mindet úgy se lehetett volna megtanulni. Valóban nem lett volna rossz gagyogni egy kicsit oroszul, bár akkor egyébként már inkább mandarin kínaiul tanultam volna meg, de hát az sem. Lustaságból meg úgy nem. Lustaságból leginkább, igen.
3: Hello.
2: Hello.
0: Hát ugye az angol a legfontosabb nyelv az utazóknak, ugye ez a világnak bármely pontjára.
2: Azért, hogyha beszélsz angolul, akkor a, szóval aki idegenforgalomban dolgozik, azzal megérteted magad, mert akinek van egy étterme, vagy van egy szállodája, vagy nem tudom, akármit el akar neked adni, az a saját jól felfogott érdekében legalább azt, amit árul, azt el tudja adni angolul. De hát az, hogy a nép egyszerű gyermekével is kommunikálj, mit tudom én, akár Bolíviában, akár Burmában, ahhoz beszélni kell a helyi nyelvet.
1: Hát nekem már az a szituáció jut eszedbe, hogy ott vagy a csajoddal Tadzsikisztánban, egy faluban már van szállásotok, viszont nem ettetek egy nap, és akkor a nem létező nyelven próbáltok kaját keresni, amire ők azt mondják a nem létező nyelven, hogy nincsen.
2: Hát a bolt oroszul az, hogyha jól emlékszem, az magazin, vagy magazin. Valami, igen, és akkor azt oda eljutottunk, ott nem lehetett kapni semmit, csak havasmagyarót. Ez nem volt olyan jó, nem volt olyan jó.
1: Tehát ott már nincs az a nyelv, amivel a kaját tudnál
2: gyerni. Persze, hát ez nem a nyelvi, nem a nyelvi.
1: Na jó, akkor oldodjunk fel a Tadzsik nyomás alól, és tényleg induljunk el egy kicsit izébe. Hogy is volt ez, egyből Kínába mentél, vagy? Pakisztán felé lépted, tehát a Tadzsikisztánból.
0: Bocsánat, hogy oké, hogy még Ázsiára beszélünk, de végigveszünk az ázsiai utazást.
1: Eszembe sincs, én pont azt a feloldást szeretném.
0: Meg kell kérdezzem.
1: Akkor jó, elmondom, a szándékom az az, hogy az Ázsiába tapasztalt nehézségek, akármi visszatérés, de hogy a Dél-Amerika már csak azért is annyira könnyű volt, mert azon az előzőn úgy voltál túl, hogy már nem tudnak neked újat mutatni.
2: Nem, ezt nem gondolom, és még azt sem mondom, hogy nem volt, hogy annyira könnyű volt, de biztos az sokkal tapasztaltabb utazó voltam. Szóval főleg láttam, hogy másokon most, akik olyan kezdőbbek, hogy ilyen a bénosákat nem követtek, és azt gondolom, hogy az, hogy én másfél év alatt gyakorlatilag nem voltam beteg, és nem tudom, komoly bűneset áldozatául sem estem, az például valószínűleg a tapasztaltságomnak is köszönhető, meg hogy nem tudom, hogy észnél voltam, hogy tudtam, mire kell figyelni. Azért számtalan ilyen horror történetet hallottam egyéb emberektől, mindig egy része még talán igaz is volt.
1: Egy kicsit mondjam, mert ismét a Blikk olvasók jelezték, hogy nagyon nagy igény lenne. Horror történet, szex, ez a kettő, ami nagyon érdekli őket. A szexet kihagyjuk a gyerekek miatt, de a horror az jöhet.
2: Hát figyelj, nyilván nagyon csúnya betegségeket össze lehet szedni, hogyha az ember nem figyel, főleg minden hülyeséget megeszik az utcán. Meg, hogyha, tehát azért az olyan sztorik, hogy és akkor nagyon berúgtam Rióba, lefeküdtem aludni a strandon, mire reggel fölébredtem, semmi nem volt, rajtam az alsónadrágomban kívül.
1: És a vesémet is elvitt.
2: Nem, hát a vesét talán nem vitték el, de hát azért, hogy hogy mondjam, nehéz sajnálni. Tehát akkor ne rúgjál be Rióban, vagy ha berúgsz Rióban, akkor maximum olyan dolgok legyenek nálad, amiknek az elvesztését nem sajnálod. Ne pedig a pénztárcád, az útleveleddel és a bankkártyáddal, amik általában ilyen esetben szoktak történni.
1: És Ázsiában voltak horror sztorik, amik veled estek meg, vagy ott is csak jöttek fülre?
2: De Ázsiában sem történt velem semmi baj. Semmi. Én 2,5 év alatt nem voltam komolyan beteg, volt egy tűzös mandulagyulladásom.
1: Fogfájás,
2: nem, de nekem a fog a bajon. Egyébként is szerencséseket hasmenés az ami elkerülhetett. Az van, de hát az szóval nagyon sokat tudok beszélni, ha kell.
1: Egy külön műsor
2: külön blogot tudnék írni latin-amerikai buszpályaudvarok WC-ről. De hát az úgy része a dolognak, hogy, hogy így meghajtanak dolgok. Tehát az, az nem azt jelenti, hogy nagy baj van, de hát, hogyha egy eszel valami furánt, akkor néha az úgy, úgy gyorsan átmegy rajta. De ez, szerintem ez Magyarországon is előfordul néha, tehát azért ez, ez sem kell annyira.
1: Itt a praktikus kérdésekkel kapcsolatban a biztosítást kötöttél, kell-e, hogyan hát, figyelj, működik egyáltalán?
2: Megoszlanak a vélemények, nekem volt biztosításom.
1: De ez a bankkártyára általános biztosítás? De
2: a bankkártyára a biztosítás, az szerintem az olyan, én onnan nem látom olyat, ami 60 napnál tovább tartani, és tehát nyilván ez nem. De vannak olyan cégek, amik specifikusan az ilyen hosszú távú utazókra specializálják magukat. Ebből van egy 2-3, és nekem az egyik olyannál volt, mit tudom én, már nem emlékszem a pontos ára, de azt hiszem egy ilyen havi 21-22 font volt, angol font, azt hiszem 20 és 30 között.
1: De te így mondod, nem is nem kellett használnod.
2: Nem nagyon kellett, és abban minden benne volt, szóval azt hiszem a helikopteres evakuáció, valamint a hullám hazahozatala is benne lett volna, de hát erre szerencsére nem volt szükség.
1: Ez meg volt Ázsiában is, ugyanez a...
2: Nem, Ázsiában az első fél évre megkötöttük, aztán a második fél évre azt hiszem elkötöttük búvárkodásra, vagy valami hasonló. Valamire, ami úgy éreztük, hogy ez hasznosabb, mint a biztosítás, de...
1: Igen, azért ez sokszor van az emberek fejére.
2: De kell, én azt mondom, hogy kell. Én azt mondom, én azért jutok. Az utolsó egy hónapban már nekem sem volt most, mert úgy volt, én megkötöttem egy évre, aztán megkötöttem még fél évre, és akkor még mindig egy hónap volt, és úgy mondtam, hogy erre az egy hónapra nem kötöm, meg lesz, ami lesz. És aztán szerencsére nem lett semmi.
1: És akkor ez a dél-amerikai utazást, ezt izén nagyjából fixre tervezted, vagy nyújtottad?
2: Nekem az eredeti tervem az egy év volt. Az eredeti tervem egy év volt, aztán láttam, hogy mennyit költök, és akkor arra jutottam, hogy akkor még maradok egy felet, és arra még egy hónap rájött, mert úgy volt olcsó repülőjegy, Mexikóból haza, mert, és ez egyébként egy nagyon érdekes információ, a legolcsóbban a Latin-Amerikában úgy lehet repülni, hogy az Air Berlin nevű ilyen félig fapados légitársaság, az több helyre repül a Karib-térségben, meg Közép-Amerikában, például ilyen Santo Domingo, meg Cancún, meg ilyenek, és azzal ilyen azt hiszem 680 dollárból repültem haza. De az persze csak az olyanoknak jó, mint én, akik ilyen, szóval csak oda jegyet vesznek, oda-visszára nyilván ugyanannyi, az átlagár egy ilyen latin-amerikai repülőjegy, az ilyen függően attól, hogy mikor veszed meg, tudom, 900 és 1500 dollár között van, mert nyilván nem mindegy, hogy mennyi időre veszed meg, meg hogy Brazíliába repülsz, vagy Bolíviába.
1: De akkor azt mondta, hogy az Air Berlinnel indulni lehet Dél-Amerikában, mert akkor Petinek kedvezünk az, hogy most egyelőre pihentessük Ázsiát, és...
2: Igen, az Air Berlin a jó megoldás, hát én ugye csak ezzel jöttem haza, én a...
1: Milyen mentél, Franz?
2: Hát a Lufthansa-val, azt hiszem, a Lufthansa-val repültem Buenos Airesbe, és úgy volt olcsó jegy, hogy úgy repültem, hogy Bécs, Frankfurt, Santo Domingo, Panama, Buenos Aires.
1: És valami, így volt az olcsó?
2: Így volt olcsó, így volt olcsó, de ez így azt hiszem, ilyen 27 óra volt repülésem, meg különböző repülőtereken, de hát, hogy az ember egy évre megy, akkor most az, hogy 27 órát ül egy gépen, vagy 18-at, az tök mindegy, És egyébként is az egyik legjobb skill, amit megtanul utazás alatt az ember, hogy mindenhol tudjon aludni, úgyhogy én már nagyon jól tudok aludni, repülőn, buszon, bárhol.
1: Na igen, ezek az utazáskor kialakítandó skillbe azért benne kell, hogy legyen a, mit tudom én, a visszatartás a különböző meginduló dolgoknak, meg a, azt hiszem, hogy
2: az alvás
1: a legfontosabb. Igen.
2: Én az alvás, még nem jó fáradtnak lenni, én ugye az égséget jobban bírom, mint az álmosságot, azt én nagyon utálok álmosnak lenni, és én most már tényleg bárhol el tudok aludni.
1: Én ezt akartam megkérdezni, mint mondta egy fél szóval, egyedül mentél, és attól óvod az embereket, hogy egyedül eladjanak a nem tudom mitől, de mégis az, hogy lehet megoldani, akkor ott, hogy fáradtan, hogy teljesen ismeretlen helyen, és a buszod az másnap indul, és nincs még szállás, szóval egy...
2: Hát akkor szerzel egy szállást.
1: És már alszol is.
2: Szerzel egy szállást, magadra zárod az ajtót.
4: És utána szerzel kaját.
2: Csak ilyenkor mindig az a baj viszont, hogy amikor ilyen fáradt vagy, meg eleged van mindenből, akkor annak mindig az a vége, hogy sok pénzt költesz, mert nincs energiát megkeresni, az olcsót, hanem az vagy beszállsz egy taxiba, és azt mondod, hogy vigyen az első helyre, és akkor oda-vissza, ahova már szokott menni, nem pedig az olcsóra, vagy mit tudom én, az első, ami szemben jön, abba bemész, és aztán nem érdekel, hogyha azt mondja, hogy 30 dollár, mert nincs energiád, már megkeresni a tízeset, viszont legalább ott akkor tisztában az álljon, ami meg
1: és van. Ez a klasszikus bealvás ilyen volt, hogy itt a főtéren a padon, vagy inkább buszokon,
2: Nem. Azt szerintem Latin-Amerikában azért nagyon rossz ötlet. Tehát, mit tudom én, nyilván Norvégiában, vidéken ez nem gond, csak furán néznek az utcán alszol. Nem vagy kellően részek mellé, gondolom. De szóval azért Latin-Amerikában az nem jó ötlet. Talán, mit tudom én, hogy Dél-Chilében megmerném kockáztatni, de az nagyon nem jó ötlet fehér emberként. Szóval főleg úgy, hogy melletted a cuccod, az semmi.
1: Hát igen, meg ez volt a vége, hogy olvastam, folyamatos nagy kérdésem, úgy, hogy mondtad, hogy egy nagy kocsikkal mentél.
2: Meg volt egy nagy volt, meg egy kicsi, de a kicsi belefér. Tehát, hogy akartam, akkor bele tudtam rakni a kicsit a nagyba. Direkt úgy mentem, hogy nem tudom, miért ez volt az elméletem, hogy férjen bele minden egy nagyba, ha kell. Erre azt hiszem, erre a funkcióra egyetlen egyszer sem volt szükségem az egész út. Valamire, mert Ázsiában volt egy nagy, meg egy kicsi, de azok nem fértek, tehát nem fért volna bele a kicsi nagyba. És most az volt az, hogy legyen annyival kevesebb a cucc, hogy ha akarom, minden beleférjen a nagyba, és bele is fért. Most ez egyetlen egyszer nem használtam ezt a lehetőséget.
1: Mindig kétes kell a mászkálni.
2: Hát, ugye igen. Nem, ugye sokat nem mászkálsz teljes cuccot. Teljes cuccot akkor mászkálsz, amikor elmész a...
1: Valannan van
2: elmész a szállással, a buszpályaudvarra, vagy a buszpályaudvarra a szállásra, hogyha mit tudom, elmész túrázni, akkor nyilván csak az egyik van nálad. Hogyha elmész egy ilyen egy-két napos dologra, akkor is csak az egyik van nálad. Meg hogyha, mit tudom én, hogyha 24 órás buszúton ülsz, akkor nagy az len van a csomagtartóba, kicsönben, meg az értékek igen, vannak, meg a laptop, meg a könyv, meg a izé, az meg nálad van, és akkor az egyrészt biztonság van, másrészt meg a szórakoztató elektronika szórakoztató.
1: Kiveszem a szavaidból, tehát, hogyha az ember megy valahova, az első dolga az legyen, hogy becsekkoljon, és ha fáradt, aludjon. Tehát lehet város nézni fáradtan, de minek?
2: Hát, ugye, de ez megint az, hogy én annyi időre mentem, hogy én megengedhettem magamnak. Szóval ugye az van, hogyha kevés időre mész, akkor ugye sajnálod, mert te úgy vagy, hogy most akkor hagyjak ki egy napot, de nekem meg az volt, hogy én úgy éreztem, hogy most én rá 3 napig innen nem megyek el, mert nagyon meleg van.
5: Saját uram, magad ura volt, tehát igen, hát, hogy igen. Nem kellett hát a csoporttal menni.
2: Egy kéthetes úton is lehet az ember maga ura, most mert nem kell csoporttal menni, sőt, hát én fel nem tudom fogni.
5: Hát csak, hogy fáradt vagyok, de indulni kell.
2: Csak sajnálod, mert ott van ez a két heted az évben, van ez a két heted az évben, befizetted ezt, szeretnél minél többet megnézni, akkor nem fogsz egy napra ott maradni, rohadni. Vagy én legalábbis akkor nem maradok ott egy napot rohadni. Hát így igen.
5: Na jó, de neked időnként kellett is egy napot rohadni, nem? Hogy
2: hát
5: kellett, tovább, hogy tovább tudjál menni.
2: Hát ez nem lehet másképp csinálni. Nem lehet folyamatosan turistáskodni. Szóval egy idő után, és ez mondjuk úgy néhány hónap, az eljutod az ember, hogy úgy inkább csak tengleng.
5: Nem akar látni több...
2: De azért még akar látni, csak egyre többet tengleng. A végén már egyáltalán semmit nem akartam látni. Tehát úgy megnéztem meg dolgokat, de az már akkor nem erről szólt. Hogy...
5: Na most az elején járunk még, de akkor jöjjön egy kis zenei szünet.
6: Mambo! Me gusta el mambo. I like it, mambo. Me gusta el mambo. Mambo. Me gusta el mambo. I like it, mambo. Mambo. Me gusta el mambo. Mambo. I like it, mambo.
7: Ay, no más. Ya, ay, no más.

0: Piros Rádió FM
1: 90.3. Harmadik utas, ismét lehet telefonálni, előzős előbb úgy maradt a telefon kapcsoló, de ismét lehet minket hívni. Van egy kis gerjedésünk, főhallgatót pakoljuk.
2: Csak nem 2:15:30-73, Bede Marci vendégünk, elérkeztünk Dél-Amerikában, ráadásul Buenos Airesben vagyunk, és elkezdődik a már megtervezett egy évünk, végtelen magabiztossággal vetjük bele magunkat a hova.
1: Véletlenszerűen kezdődött itt az út, vagy mennyire tervezted meg az irányokat, meg gondolom ott a helyszínen alakult sok
3: egy
1: minden.
3: Egy dolog volt fix Dél-Amerikában, ugye, hogy ugye a délre, a Patagóniában, a legdélebbi részre Dél-Amerikának, oda mindenképpen az akkori nyárba kellett menni, meg én nekem nagy álmom volt elmenni az Antarktiszra, ami aztán szintén összejött, és oda is csak akkor lehet menni, tehát olyan november vége és március elej között. Úgyhogy nekem az megvolt az elején, hogy akkor Buenos Aires-ben megérkezem, elindulok lefelé, és aztán elindulok felfelé. Nagyon leegyszerűsítve a dolgot, és ez végül is így is történt.
1: Elmentél lefelé, ameddig csak lehetett akkor.
3: Igen, elmentem lefelé. Hát igen, ameddig Dél-Amerikában le lehet menni, a szárazföldön addig voltam, mert tehát van ez a Panamericana, ami az útnak a neve, meg a blognak is, ami az a fő út, ami végigmegy egész, nem csak Dél-Amerikán, hanem egész Amerikán gyakorlatilag, hát van egy-két megszakítás, de majdnem megszakítás nélkül megy Alaszkától Patagóniáig, sőt a Tűzföldig, és hát ott voltam, ahol a szimbolikusan véget ér a tehát a déli vége. Most sajnálom, hogy az északi végén nem voltam, de...
1: Ez ami van ott, a Hornfok van?
3: A Hornfok az már nem a... A Tűzföld sem a szárazföld, a Tűzföld már egy sziget, de ott még van út. A Hornfok az viszont egy ilyen kis szigeten van még attól délebbre, szóval oda bonyolult a bejutni. Oda is el lehet, de azt láttam messziről hajóról. Úgyhogy ennyi. Ott nem voltam.
2: De akkor megint csak azt mondom, megérkeztünk Buenos Airesbe, és egy nagyon fantasztikusan előre lefoglalt szállodában megérkeztél?
3: Hogy hát ugye 6 ágyas szoba volt, vagy 8 ágyas, igen, de akkor úgy éreztem, hogy de
1: kivettél egész szobát, kivettél
3: persze, igen, mind a 8 ágyat, igen.
2: Nem, de hát gondolom már ott is hostelek, meg olcsóbb szállásokra, egyből tutira, és akkor ahogy mondod, a neten simán utána kutatni, és simán előre
3: be lehet csinálni. Az le volt foglalva, tudtam, hogy akarok lenni egy nyilván, hogy az ember így, tudom, megérkezik, meg akkor van jetlege, meg minden, hogy akkor legyen egy kis nyugi, és akkor le volt foglalva 5 napra egy szállásom. De hát ez ilyen, vannak ilyen nagyon hostel foglaló szállítok. Én a hostel 5-öt szoktam használni, de van még 3. És akkor az tök jó.
2: És akkor a tervezett program meg a másik fele, tehát te vittél a laptopodat, stb. És akkor ott felírtad, hogy akkor Buenos Aires, mint a Kovács József utca 3-ba el kell menned Cipész bácsit megnézni. Ezt hogy tervezted be az előre programot?
3: Buenos Airesben még így ment, tehát hogy mit tudom, volt a múzeum, de voltak ilyen, szóval ennyire nem akarok, mit tudom, el akartam menni meccsre mindenképpen Buenos Airesbe, és el is mentem meccsre.
2: Ott nem volt halálfélelmed?
3: Ott egyáltalán nem. Általában a...
1: Egy széles mosolyt látom.
3: Úgy álltam hozzá, hogy azért nem úgy mennek az emberek foci meccs, hogy turistákat akarjanak megölni, és ez végül is bejött ez a számításra, mert tényleg senki nem akart egy turistát
2: megölni. De hát
3: megölni.
2: Nagy foci rajong is, hogy hát gondolom már Barcelona meccsen voltál, Barcelonában.
3: Persze más, mint a más hangulata van, mint
2: egyel azért csak fokozatlan.
3: Persze, hát én sok helyen voltam meccsen, Buenos Airesben voltam meccsen, Montevideóban, Uruguayban voltam meccsen, Medellínben, Kolumbiában voltam meccsen, Bolíviában is voltam meccsen, Rióban is, és ebben messze a Buenos Aires volt a legnagyobb élmény, és nem csak azért, mert ott voltam először, és az utott a harcon, de szóval ott a Boca Juniors meccsén voltam, ami így az a helyi fradi, hogy leegyszerűsítsem a dolgot, annak, aki nem tudja, és ráadásul ott az a kemény maggal voltam, szóval azért az egy nagy élmény.
2: Ez
3: nagy...
2: sikerült,
3: hát úgyhogy tudtam spanyolról, úgy, mert, tehát, de egyébként szerveznek ide, tehát van turista program, abszolút turista program, de én azt én megalázónak éreztem volna, hogy egy ilyen csoporttal megyek foci meccse lányokkal, úgyhogy inkább megoldottam magamnak, szereztem egy ilyen jegydílert, mert hogy már minden jegyel van előre adva, és akkor egy jegyüzér adott nekem egy jegyet, bementem, megnéztem a meccset, kijöttem, szuper volt. És akkor senki nem akart megverni.
1: Nyert a csapat? Örültek a szurkolók?
3: Igen, nyertünk egy nagy... óra, bár én nem a Boca Juniorsnak drukkolok, hanem a másik Buenos Aires-i csapatnak, a River Plate-nek.
1: Hatalmas ünneplés követi, vagy? vagy így ezt
3: Igen, de én úgy éreztem, és ez engem kicsit zavar, hogy olyan, tehát ugye a pályán történő eseményeknek a lelátón történő dolgokhoz nem volt sok köze. Akkor is megcsináltak volna szurkolást. Mit tudom, rosszabb hangulatba ment volna haza mindenki, de hát akkor is lett volna 120 perc dobolás, meg ordimálás.
1: Hány néző van egy ilyen
3: Nem emlékszem, mekkora a Boka stadionja, de hát full tele volt, szóval az 45-50 lehet, de lehet, hogy nincs ekkora, most nem akarok.
2: Azt az első fotók között volt, amit feltett, hogy hátrafotoztál egy nagyot, és igen, ott azért ott látszik, hogy...
3: Igen, hú, most ne, ezzel most megfogtál.
1: Jó, nem mennyi kérdés,
3: de szerintem 40 körül lehet, az a nagyon nem lövök mellé.
2: Hát, rögtön felvetül a kérdés, hogy amikor jönnek a Boka Juniors rajongó haverjaid, akkor melyik meccsre vinnéd el őket Pesten?
3: Hát, akkor valami alternatív programot javasolni. Menjenek el a Gellért fürdőbe. Mi abban vagyunk jó, kérdez. Mindenki másban, nincs ebben semmi. De egyébként speciál pont Argentinából, szerintem a világon a legjobban értenek a focihoz, ott úgy nagyjából tisztában voltak a magyar futball tradíciókkal is, úgy ott nem volt.
2: És a jelen állapotával, hogy...
3: Nem, azt, hogy kérdezték, hogy és hogy akkor mi történt. És mondtam, hogy hát lejjebb csúsztunk.
2: Felkerült az első.
1: Utoljára ott voltunk a VB-nként, ugye jól mondom? Argentinában voltunk utoljára.
3: 78-ban kint voltunk, ott, és csak csalással tudtak minket legyőzni.
1: Az argentinok, igen.
3: Például az argentinok csalással tudtak minket legyőzni, mint törötséget, mint nyilasít kiállították. Mivel addig provokálták őket, hogy a rendes magyar fiúk elvesztették a fejüket. A törötséknél ez gyakrabban fordult, ezt a nyilasít sokszor
1: nem. Aztán utána még egyszer voltunk pontosítók VB-n még utána.
3: 82-ben is játszottunk velük, 82-ben is egy csoportban voltunk velük, Spanyolországban, de ott már simán megvertek minket. Menjünk vissza, szerintem az utazáshoz. Én nagyon szívesen beszélgetek fociról a következő egy órában.
2: Van rá igény, de nem. Elindult az, amit beterveztél. Elindult az, hogy a programokat elkezdted meglátogatni, meg izé, már túl vagy az első flash-eken, meg volt a foci meccs is, meg már most akkor adjuk el Buenos Aires-t.
1: Mekkorákat ugrottál egyébként? Tehát milyen ugrásokat terveztél be, hogy így mondjuk vagy Buenos Aires-be, és akkor most így gondolom az a Antarktiszhoz több ezer kilométerre van
3: oda. Hát le kellett menni szép lassan.
1: Szép lassan, erre gondolok.
3: Nyilván, tehát az, hogy például Argentina, meg Brazília, meg Chile, az milyen nagy, azt azért látja az ember a térképen, de azt azért, amikor már 36 óráig ültem egy argentin buszon, szóval, akkor érzi meg igazán az ember, hogy ezek elég nagy országok. És semmi nincs, hogy ez a Patagónia az olyan, hogy ilyen tök egyenes, tényleg 40 kilométeres izék vannak, nem tök lapos, 40 kilométeren át egyenes az út, nem történik semmi. Ez egyetlen jó, hogy lehet olvasni a buszon, amit kanyargós egy úton nem lehet. De hát ott viszont lehet, mivel hogy
2: most csak a hallgatónk képben vannak, nem 82-en, 86 volt a magyar csapat utolsó ez irányú szerepe.
3: Az igaz, de ez kétségtelenül így van, de 86-ban nem játszottunk az argentinokkal.
1: Akkor most helyre van rakva minden. Szóval egy patagóniai hosszú buszúttal indult akkor a...
3: Hát nem, először...

0: sorrendben Saint Lucia, Dominica, Saint Vincent és a Grenadine szigetek és Grenada, visszamentem Guyanába, átmentem Venezuelába, Brazília érintésében, mert csak úgy lehet átmenni, Venezuelából megint Kolumbiába mentem, és aztán Kolumbiába fölmentem végig Közép-Amerikán, úgyhogy Panama, Costa Rica, Costa Ricában volt egy kitérő Jamaikába, Jamaikából visszamentem Costa Ricára, és Costa Rica után jött Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belize, és Mexikóból repültem haza.
1: Egy-két kitérőt nem említett, bár azok az országok, ugye itt a Húsvét szigetek, vagy a Galapagos szigetek, tehát itt ez nyilván az csak a földrajzilag kitérő, mert az országok.
0: Jézus, Ecuadort egyetlen nem is mondtam, nem? Peru és Kolumbia között. Szerintem esküszön nem mondtam. Na mindegy, igen, voltam a Húsvét szigeten is, Chiléből. Nem, Peru, tehát Chiléhez tartozik, de én Peruból repültem, mert valahogy egy kicsit ott. Tehát az mindenhol itt borzasztó messze van, de lehet repülni Limából, Peruból, meg Santiago de Chiléből, én Limából mentem. És voltam a Galapagos szigeteken is, Ecuadorból, igen. Ez volt az, a három ilyen minden szempontból kitérő Latin-Amerikából.
2: Meg hát ez a három, az Antarktisz,
0: az Antarktisz, a Húsvét és a Galapagos-sziget. És én azt hittem először, hogy a Galapagos, tehát mielőtt lettem volna ott, hogy a Húsvét-sziget az nem lesz olyan nagy szám, és most, hogy voltam, én oda szeretnék ebből. Tehát, hogyha egy helyre mehetnék vissza ebből a háromból, akkor mindenképpen a Húsvét-szigetre mennék. Az Antarktisz az, mire meg azt gondolna az ember, hogy tényleg az a legexotikusabb, és tényleg nagyon exotikus, de azt meg így úgy érzem, hogy voltam, láttam, szuper, hogy voltam, tényleg hatalmas volt, de semmi, hogyha az életem hátralévő részében nem látom többé az Antarktiszt.
1: Szívesen elkérdezek, hogy mi fogott meg ennyire a Húsvét sziget, szigetben, mert nem szigetek, ugye, ja. Meg újra
2: és összesült a Galapagosszal, ami ugye a gazdag élővilágról.
1: Hát igen, én sokat olvastam egyébként a Húsvét szigetről, szóval azért engem szintén megfogott.
0: A Galapagos az ugye nyilván a természetről szól, egyrészt ami a szigeteken van, meg ha búvárkodik az ember, akkor a víz alatt is van. A Húsvét sziget az pedig inkább egy ilyen, hát az inkább egy kulturális élmény, és ugye az bár Chilehez tartozik politikailag, az kulturálisan, meg földrajzilag az Polinézia. És soha nem voltam Polinéziában korábban, és az én tök nagy élmény volt látni ezeket a csávokat, hogy így mennek le a szörfdeszkáikkal a partra, és nem azért, ez nem sport, hanem ilyen kultúra, és ilyen, tudod, ilyen nagy darab, ilyen kitetovált polinézek, ilyen rögbis külsejű mindegyik. És az itt tök érdekes volt, meg ugye maga, amiről a Húsvét-sziget híres, az ezek a moáik, ezek a szoborfejek, amik ott állnak, meg sok le van döntve közülük, lehet, mindegyiket ledöntötték, csak sokat visszaállítottak. Az is egy, nem tudom, valahogy egy tök nagy élmény volt az egész, és maga az élmény, hogy és akkor fölmászol ott, hogy a Húsvét-sziget tényleg a repülő Limából, azt hiszem olyan 4,5 és 5 óra között volt, de Santiago de Chiléből is annyi, és tényleg semmi közepén egy baromi kis sziget, és akkor fölmászol a legmagasabb pontjára, és körülnézel, és akkor semmi, nincs, csak a csendes óceán mindenfelé. És én ilyen helyen nem voltam korábban sehol, tehát voltam már szigeten, de azt, hogy ez élmény meglegyen, hogy minden irányba körülnézel, és sehol sincs szárazföld. Igen, de az egy mégis egy
1: kontinens. Nem az a kulturális élmény, amire gondoltam, hogy megfogott, tehát amiért vissza kell menni, hogy itt szétnéz újra, hogy
0: az egész, nem, úgy az egész. Ennek így az, hogy annyira messze van mindentől, hogy egy ilyen speciális kultúra, hogy ott vannak azok a szobrok.
1: Barlangokban jártam? Ugye, erre kevesebbet tudom, elég sok barlang van ott.
0: A Húsvét-szigeten? Uh-huh. Igen, vannak barlangok is, de azért ezek nem ilyen, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy a hosszú járatok, csak persze, nyilván ameddig ilyen... ők bementek, és akkor volt valami. Faragtak valamit. Nem abban laktak, de hogy mit tudom én, valami az ilyen szentély volt, és akkor ott
1: igen,
0: és akkor kifaragtak valami madárembert, vagy kivéstek valami madárember figurát.
2: De akkor ezek szerint neked a Húsvét-szigetek a utazási romantika tetőpontja volt, és tulajdonképpen lehet, sokan mondják, hogy azért megyünk valahol, hogy találjunk valamit.
0: Én nem találtam ott semmit, de szóval, ha egy napot kell választanom az egész utazásból, hogy mi volt a legjobb nap, és nyilván nehéz választani, az valószínűleg az volt, amikor béreltem egy quadot a Húsvét szigeten, soha az életemben nem ültem quadon korábban, de úgy éreztem, hogy ez szerintem tök jó itt elkezdeni. És akkor mentem körbe, aztán lennaludtam tök egyedül egy ilyen strandon, mert az ugye az a hely, ahol ez nem para, tehát nyilván brazil strandon ott aludni, ez nem olyan jó ötlet, ott azért találtam egy ilyen kis barlangot, inkább ilyen mélyedést, nem esett rám az eső, ami jó ötlet volt, mert tényleg esett az esőjel. Aludtam, aztán másnap fölmásztam erre a legmagasabb pontra, körülnéztem, megnéztem a csendes utcát, és arra gondoltam, hogy ennél már nem lehet jobb, tényleg. És ennél nem is lett jobb. Tehát ebb fölött már nincs semmi, szerintem. Utazásilag legalábbis.
2: De akkor ez megint de csak egyébként ilyen, ezt megint azt mondanám, hogy te megtestesítetted a mindenféle romantikus utazó álmát, a magányosan a világgal szembe és egybeolvadok.
0: Na, de várják, akkor... Nem. Én ilyeneket soha nem gondolok, de nagyon-nagyon nagy élmény
2: volt.
1: Mit javasolsz, hogy szóval egy ilyen Húsvét-sziget az egy napos program? Vagy egy másfél napos program?

0: Szóval, hogy
1: hát nem, szóval az azt hiszem hiba lenne Budapestről megvenni, oda, egy oda visszarepélyet, úgyhogy másfél nap legyen közben. Nem, hát én egy hetet voltam.
0: Egy hetet voltam,
1: gondolkoztam, mielőtt megvettem a repélyet, gondolkoztam, hogy ugyanegybe került volna, 4 napot vagyok, és úgyhogy egy hetet, és úgy voltam, hogy hát egyszer az életben itt már itt van az ember, akkor maradjunk egy hetet, ami egyébként viszonylag nagy döntés, mert a húsvéciket borzalmasan drága, tehát minden, nem a maga repülőjegy, hanem ott bármit venni, hát mert ugye mindent vinni, repülővel, persze, gyakorlatilag persze. Mindent repülővel kell vinni, már Chile se olcsó, de aztán $3 volt a kóla a boltba, szóval már 3 amerikai dollár, ami most 700 forint és a boltba, nem az étterem, itt olyan $20 alatt gyakorlatilag nem lehetett enni. Tehát egy, a legegyszerűbb tál hal rizssel étel az olyan, azt hiszem $18 volt a legolcsóbb, amire meg tudtam venni, ami 4000 forint, szóval ezek nem, és nem, de akkor már oda kell menni, egy hétre, egy bicikli, kvad, autó,
0: szóval el lehet tölteni azért az időt.
1: Igen. És hát úgy, igen, az sok szempontból tényleg a világ vége.
2: Erre jön az utazó emberek másik nagy sztereotípiája, a találkozás a benszülöttekkel, a furcsa étel, szemleves evés, mit tudom én.
1: Hát én mondjuk minden...
2: Most először a húsvét szigetekről, de aztán hát a másik.
1: Hát én mondjuk nekem a kaja az engem sose ijeszt meg, mert én úgy mindent megeszem. Most ezen az úton a legdurva, ettem tengeri malacot, meg most a végén ettem Belize-be tatut. Az, de hát az sem volt, íze nem olyan fura. Ázsiában extrémebb dolgok vannak. Hát a benszülöttek...
2: Igen.
1: Ez meg olyan dolog, hogy nézd, hogyha mész több napot, tehát van még egy-két törzs Amazoniában, de azért ahhoz nem azt kell csinálni, amit én. Ahhoz vagy az van, hogy annyira gazdag amerikai turista, hogy bereptetnek helikopterrel, vagy antropológus, hogy aki oda megy, és ugye hát, még ugye van olyan törzs, amihez egyetlen nem lehet menni, mert pont az lényeg, hogy hagyjuk őket békén. Szóval azért mindenki van egy trikó, és mindenki tudja ki a Messi Latin-Amerikában. És mert már ilyen a világ. És azt hiszem, hogy nem csak Latin-Amerikában, de Pápua-Guineában és Kongó dzsungeleiben is láttak már Barcelona Messi, mert azra egy gyakori.
2: Igen, akult, igen.
1: Úgyhogy, de ez, de hát azért... ez nem baj, vagy hát lehet, nyilván
0: volt
1: lehet keseregni azon,
0: hogy... Volt nem, hogyha nem is olyan nagyon egzotikus lehetőséged a benszülöttekkel napi szinten akár találkozni. Hát ugye,
1: persze, igen, szóval, de nem, hogy tehát, hogy tök érdekes, csak hogy ezt a benszülött dolgot azért nem így kell elképzelni, hogy és akkor ilyen, nem tudom, emberek ilyen ezzel a nagy, hosszú ilyen farokvédővel, ami van nekik Pápua-Guineában, ezzel rohangálnak, és az semmi, és soha nem látok még fehér embert, és Istenkért tisztelnek. Ez nem így van. De ez nem baj. Engem a Panama City bevásárlóközpontok is nagyon szórakoztattak, mert az antropológiailag legalább olyan érdekes megfigyeléseket lehet tenni egy ilyen hatalmas panamai bevásárlóközpontban, ahol együtt van az összes létező amerikai gyorsétterem, a márka, amiről valaha hallottam, az mind ott van egymás mellett. Ott életemben egyszer tömegiszonyom, szóval már annyira durva. Soha nem tapasztaltam korábban. Hogy az ugyanúgy érdekes azt nézni, hogy itt mit csinálnak az emberek. És egyébként majd beszéltünk arról, beszéltem arról előbb, hogy a végén már azért nehéz volt bármit, amit ilyen klasszikus turista programot nevezünk, hogy bármit megvállaljuk, szóval azt azért nem untam meg, hogy így nézzem ugye az embereket, hogy itt tesznek, vesznek.
2: Megint a technikához, meg a nem is tudom, kivitelezéshez, kérdezik a cseten, hogy csak Steve Jobs termékekkel voltál, és túlélte, és nem volt aksi probléma, ilyesmi.
1: Minden probléma volt, igen, egy iPhone volt nálam, meg egy
0: mi itt meg is tekinthettük itt a legendás eszközöket.
1: Meg egy laptop, egyébként a laptopnak volt akkor, hogy a telefon tök jól átélte, a kábelek azok, amik nem viselik jól az utazást, azok úgy törnek meg, hogy tényleg rossz rájuk nézni, és a fülhallgatóból azt hiszem 3 újat kellett vennem, töltőt, azt 2 talán, de összességében nem volt gond. Meg hát, nézd, nekem ugye a blogot írnom kellett, ha nem kellett volna írnom a blogot, akkor valószínűleg nem vittem volna magammal.
2: De nincs eleve egy ilyen kis grafó, úgy, ha már...
1: Hát nem, igen, lehet, figyel, lehet, hogy akkor is vittem volna,
2: sose tudjuk meg,
1: de így ugye nekem elengedhetetlen munkaeszköz volt, azért mindenképp kellett, hogy legyen nálam egy laptop.
0: Hát az kiolvasható volt az írásaidból, hogy a GPS, illetve a szatérkép nélküliség, az rendkívül megreformált az utazást.
1: Tényleg az, hogy
0: egy hatalmas térképen mész,
1: hogy látom a mobilon, hogy hol vagyok, a térkép abban, az a legcsodálatosabb dolog. Szóval, és az még ez ugye 5 éve, amikor Ázsia voltam, akkor még egyetlen, akkor még nem volt okostelefon, akkor ez a műfaj nem létezett. És ez, hogy én 5 évig egyetlen egyszer sem voltam elveszve, mert azt látom, hogy melyik utca sarkon vagyok, és a taxis felesleges köröket visz, vagy nem. Vagy az, hogy fölriadok a hajnali 3-kor a buszon, és megnézem, hogy épp melyik városnál tartunk.
0: Meg hát ez nincs is rád írva, hogy turista vagy, nem? Szóval, hát, hogy ugye, hogy nézd, én... vagy rád van írva egyébként? Ez ugye, mennyire volt találva? Lehetnél egy, mennyire nézted dél-amerikainak?
1: Hát
0: ugye?
1: Figyelj, attól függ. Argentinában meg Chilében be tudtam olvadni. Hát, szóval, de hát az, ott ilyen spanyol, meg olasz ízék. Hanem Chile az egy kicsit indiánabb, mint Argentin, de az se sokkal, főleg nem délen. Brazíliában is vannak olyan helyek, ahol végig is be lehet olvadni, mert az nagyon vegyes. Tehát nyilván olyan Bolíviában, meg Guatemalában, ami nagyon, nagyon indián, ott azért nem. És hát azért akkor is, hogyha...
0: Ha megszólalsz, abból is kérdezik, kiderül,
1: Budapesten
0: ugye?
1: Is, ha az utcán mész, akkor látod, hogy ki a turista, még hogyha más ruha van rajta, meg azért azt ne higgyük, hogy be tudunk olvadni egy pillanat sem, mert mit tudom én, ki a franciár túra cipőbe egy dél-amerikai nagyvárosba a turistánkon kívül, akiknek az egy cipőjük van.
2: És megint ez a praktikus része dolognak, hogy ezt a netes lefedés, ne Isten, az előfizetést, hogy adottad, vettél helyi kártyákat?
1: Nem, semmit nem vettem.
2: Minden úgy volt, hogy itt
1: a rendőrtel? Nem. Én a telefon nem használtam telefonként, csak tehát nem is volt benne SIM-kártya soha, tehát csak hogyha volt wifi, és a laptoppal dettó ugyanez. Hát mit tudom én, azt hiszem kb. 5-ször ültem internetkaféval, most van annyi helyen van wifi. Ez egyébként a nemzetközi utazás egyik nagy paradoxon, hogy a világ összes olcsó hotelében ingyen van wifi, és a világ összes drága hotelében drága pénzt számolnak föl. Tehát, hogy mit tudom én, hogyha egy jó hotelben mész Londonba, ott $30 egy óra, vagy egy éjszaka, és tehát egy ilyen olcsó hostelben soha senki nem menne oda, hogyha nem adnák ingyen a izélet.
2: Ez elég vicces. Egy teljes új. És ismertél meg új szállás, vagy turistáskodási típusokat, mert azért a nagy kategóriákat végigvettük, de azért ott biztos, hogy vannak speckó.
0: Akár különböző eszközökkel utazók, ugye ezeket?
1: A Közép-Amerikában, tehát én mielőtt elmentem volna, én azt mondom, hogy biztos sok amerikai lesz, mert mégiscsak azért közelebb van nekik Brazília, mint nekünk. Az egyrészt annyival nincs is közelebb, másrészt azért az amerikaiak egy része tényleg útlevélesre rendelkezik. De aztán Közép-Amerikában egyre több lett az amerikai, és ott azért láttam furcsa dolgokat. Hát, hogy furcsa amerikai. Hát ugye egyrészt van ugye a vicc, ugye most ugye van a film, az a Spring Breakers, akik az egyetemisták, akik a húsvéti szünet alatt elmennek és eldobják az agyukat, és én pont ebben az időszakban voltam most Közép-Amerikában, mielőtt hazajöttem volna. Ez nagyon súlyos. Szóval, hogy ahhoz képest a német gimnáziumi csoport a Siófokon, az semmi.
2: Semmi?
1: Az semmi, nem. Hát ez ilyen erőltetett. Ilyen, azt hiszik, hogy a vék a hely, de közben félnek is mindentől. Hát és viszont végig sincs. Nagyon részegek és be vannak szívva, az úgy... Vicces. Ezzel a jelenséggel nem találkoztam korábban.
2: Igen, a kérdés az innentől jogos, hogy a hallgatók is felteszi, hogy léteznek rendes amerikák?
1: Persze, én imádom, nagyon sok amerikai. Én egyébként azt is megtanulja az ember, amikor utazik, és sok nációval találkozik, hogy általában a sztereotípiák igazak. És szerintem az amerikaiakról az a sztereotípia, hogy így kedvesek, és nyitottak, az abszolút igaz.
0: Te a franciákat nem szereted, ha jól
1: emlékszem. De mert nem tudok franciául, ennek lehet, hogy az is.
2: Tessék,
1: hello.
3: Couchsurfing, az nem jött szóba?
1: Nem. Nekem, én tisztában vagyok azzal, hogy az mi, nekem nem az a műfajom. Én azt nem... Én nagyon élvezem az utazásból azt, hogy tök szabad vagyok, és úgy érzem, hogy ha valakinek a konyhájában lennék, és beszélgetnem kéne vele, akkor nem lennék szabad, de mindenki csinálja nyugodtan, akinek kedve van hozzá, és tudom, hogy sokan élvezik, én ismerem magamat, és nem.
3: Amikor én voltam Dél-Amerikában, akkor még nem ismertem a couchsurfinget, nem beszéltem spanyolul, de amit leghamarabb megtanul az ember, az a aqua caliente.
1: Melegvíz, igen. Hát ahhoz szükség van rá, igen.
3: Erre emlékszem.
0: Fordítsatok, légy szíves.
1: Az a meleg, agua caliente. Abból az agua, a víz, a caliente, a meleg. Igen. Igen.
0: De biztos nem is ez a legfontosabb, nem? Egy idő után?
1: Nem.
2: 2015-37-73, a műsorunk az utolsó felébe fordult, a vendégünk Bede Marci, és nem megyünk most még ki, szerintem meg kell húznunk ezt az utolsó fél órát. Egyrészt, kedves hallgatók, egy kicsit presszionáljátok a féltelembert, először és utoljára nyilatkozik ilyen nyíltan, és ekkora embert meg számára, erről a témáról.
1: Ekkora őszintességgel.
2: És ekkora őszintességgel.
1: Nem csak, még azt akartam mondani, hogy nem, tehát a meleg víz az nem olyan fontos, tehát az például azt is megtanulja az ember, az, hogy mi fontos. Például az, hogy ablaka legyen egy szobának, az egyáltalán nem fontos. Tehát az semmit nem
0: ad.
1: Az abszolút, tehát az, hogy amire egy szoba van, amire való egy szoba, hogy nyugodtan aludjak benne, ez ablak ezen, tehát semmit nem dob. Ne legyen benne túl meleg, vagy túl hideg, az inkább fontos, és az ágyba lehessen aludni, ennyi. És ne legyen mellette, vagy alatta egy diszkó, ami általában van.
0: Na, még a franciákról, illetve vagy a belgákról, vagy bárkiről, hogy
1: ugye ja, ilyen két ilyen jó kis franciák, tehát ugye van ugye a két nagy közutállatnak örvendő csoport, ilyen utazói körökben, az egyik az izraeli, a másik a francia. Más-más, ugye a francia az...
0: oroszok, nem? Én még nem, őket hallottam.
1: Nem, tehát ebben a szubkultúrában, amiben én utazom, nem. Tehát nyilván tudom, hogy Egyiptomban a búvároktatók utálják az oroszokat, mert letörik a korradon, én utazom, abban a franciákat azért utálják, mert ugye a franciák azt hiszik, hogy ők mindent jobban tudnak, meg övék a világ, plusz az egyetlen turista csoport, amik nem beszél angolul. Ők és a kanadai franciák, mert a francia néha tud, csak letagadja, de a kanadai francia az tényleg mindent elkövet azért, hogy ne tudjon. Azt. Tehát az egész élete arról szólt, hogy ne tanuljon meg angolul, és aztán erre büszke is. Az izraelieket meg azért utálják, mert van ez a az a réteg, amelyik ugye kiszabadul az izraeli hadseregből, amit lenyomtott a 3 évet, és elmegy, és aztán ilyen nagy csoportokba csörtet végig a világon, és csak oda megy, ahol további izraeliek vannak, mert igazából annyira nem szeret utazni, csak azért megy, mert a többiek mennek. Ez szörnyű. Tehát az is nagyon rossz.
0: A magyar utazónak jó híre van?
1: A magyar utazónak ilyen körökben természetesen semmilyen híre nincsen, tehát én óriási exotikon voltam mindenütt. Egy-kettővel találkoztam, aki már látott magyar, tehát ugye az vicces, főleg amerikaiaknál volt, hogy nem is tudták, hogy mi az, hogy magyar. Én a ilyen helyieknek inkább azt hazudtam, hogy spanyol vagyok, mert azt akkor tudták, hogy mi. Meg ugye az ők az én akcentusomat úgy...
0: Nem bonyolítottad a dolgot.
1: Nem, mert hát amikor beül az ember egy ilyen Buenos Aires-i taxiba, vagy akár, most akkor azt mondom, hogy magyar, azt se tudja, hogy utálom el magyar, ezek inkább azt mondom, hogy barcelonai vagyok, és akkor beszél az ember 5 mondatot a fociról, kiszáll az autóból, majd vége. És akkor ez nekem úgy kényelmesebb volt, de hát persze volt, hogy nekik fogalmuk sincs, hogy mi az, hogy Magyarország. De hát miért Magyarországon ki tudná egy térképen Belizt elhelyezni kevesen?
2: Hát vagy, igen, Beliz.
1: Vagy Grenadát. Igen. Hogy valami
0: hát Grenadát éppen nagyon jó, tudjuk itt Tilos Rádióban. MC Cameron
1: Rében. Na jó, de akkor Szent Vincent és a Grenadin szigeteket. Az egyel éjszakra van Grenadától.
2: Igen, hogy melyik, hol van ahhoz képest, igen. Na, de térjünk vissza a keményebb témákhoz, mert ugye itt a hallgatók nem bírják ki, hogy egy-két pikáns részt név nélkül, illetve pozíciók nélkül, de mégis, hát ugye? Ugye volt esély arra, hogy a másik nemmel létesíts, hogy viszonylag, hogy is mondják, intime kapcsolatot. És akkor erről kérdeznek a kis hallgatók, hogy ez hogy turistákkal, helyiekkel, munkákkal.
1: Hát nézd, mind a kettővel lehet. Sőt, hát hogy is mondjam, gyakorlatilag elkerülhetetlen. Tehát főleg a
2: turistás romantikában nagyon beleveszik ezt.
1: A helyivel azon többet kell melózni, mert nem velük vagy viszont, aki utazik, és sokan utaznak egyedül, és csomó nő is utazik egyedül, meg ilyen párokban, ez csak még jobban fehergelik egymást, és hogy akkor, tehát az úgy kialakul. Tehát ezt úgy nehéz elkerülni.
2: Mert az írásidból, hogy kivettem ott azért a kanos amerikai turistának, vagy szukás, vagy hogy is hívják őket.
1: Szukás.
2: Tehát, hogy itt is
1: feltetek. Igen, ez egy műfaj, az ausztrál, az, aki mindent. Általában az angol szász az, aki le tud vetkőzni minden gátlást.
2: És akkor ott, ahogy mondtad, hogy oda megy, hogy akkor valami két szóval egyből már ő hível téged, vagy valahogy
1: hát
2: így emlékszem.
1: Van ilyen is, igen, abszolút.
2: És akkor abszolút. A hallgatóknak mondjuk akkor a sorrend Ausztrália, Egyesült Államok.
1: Hát igen, az angol szász az meg főleg, ha iszik, akkor ők ugye nagyon elveszítik az önkontrollt. Hát mint egy német az annyira soha.
2: És akkor mi a helyzet a úgynevezett benszülöttekkel?
1: Tehát oké, hogy hát váltogatja. Tehát én olyan liberális szexuális kultúrát, mint Brazíliában, hogy sehol az életben nem láttam, de valószínűleg nincs is.
2: Egyből púzóra, vagy hogy mi? Hát csak így Brazíliából gondolom.
1: Aha.
2: Ez igen. Ja, és Brazíliában életed végre romantikus legnagyobb olyan buliában voltál, amiről még filmet sem mernek csinálni.
1: Nem, hát azért mernek róla filmet csinálni, ez a Zezariói favela buli. Igen, de hát azért oda is van. Oda én csak turista csoporttal mentem, mert ott béna voltam. Oda is el lehetett volna menni egyedül, csak akkor több időt ott kellett volna lennem Rióba, és így haverkodni valakivel, aki aztán elvisz.
2: De nem tudják, hogy miről van
1: szó. Én így viszonylag, hát ez a, ugye van ez a speciális riói zeneforma, funky, Baile Funk néven fut Európában, ami egyáltalán nem olyan, mint a, nem tudom, romantikus bossanova, vagy a samba, amit az általában az emberek ismerek Brazíliában, egy ilyen nagyon agresszív basszus alapú tánczene.
2: Hát mi nálunk a mulatós, egy kicsit csak nem is, mint a funk is, nem?
1: Igen, és ez leginkább a szegény negyedekben, a favelákban megy Rióban, ahol ilyen hát leginkább ilyen magyar acidpartikra hasonlító közegben vannak ilyen nagy bulik. És ebből van olyan, ami meg kétféle ilyen favela van Brazíliában, Pacificada és a nem Pacificada. A Pacificada az azt jelenti, hogy a rendőrség tartja fenn a rendet, és ők árulják a kokaint. A nem Pacificada az azt jelenti, hogy a rendőrség nem ment oda be, és azért nem ők árulják a kokaint, hanem a helyi akárki. De ez kicsit leegyszerűsítve van, de nagyjából ez a helyzet. Én egy Pacificadában voltam, aki nem Pacificada izébe volt, mert már megismert annyira riójákat, hogy elvitték, az még sokkal durvábbakat mesélt, mert ott géppisztoly van, meg tényleg úgy néz ki az egész, mint a Scarface, és jön áll ilyen hegynyi kokain az asztalon. Amin én voltam, ott csak a WC-ben árultak kokain, meg az arcnak, aki mellettem pisírt, annak, hogy kiesett a gatyájából egy fegyver. De ez semmi nem volt ahhoz képest, ami az igazán kemény helyeken van. És itt nyilvánvaló volt, hogy itt, itt azért volt 40-50 fehér ember, és azért nyilvánvaló volt, hogy az nekik is nagyon rossz lenne, hogyha van fehér embernek baj esne, akkor bejönne a rendőrség, balhé lenne, jövő héten nem lenne buli, lecsuknának embereket. Úgyhogy ez nem volt egy
0: veszélyes dolog. De megnézik a fehér embert? Vagy megnézik a fehér embert?
1: Hát megnézik a fehér embert, amikor táncol. Az nagyon rossz ötlet, de nekem az volt az elmélet, ami két dolgot nem szabad fehér emberként, főleg fehér férfiként csinálni Latin Amerikában. Az egyik az focizni, a másik meg táncolni. Tehát ennek csak rossz vége lehet. Persze mind a kettőt elkövetem, és mind a kettőnek nagyon rossz vége volt. Ugye a fociról az külön gond, hogy nem csak az, hogy bénább vagy náluk, de szeretnek is felrúgni. Hát nem, ők egymást annyira nem rúgják föl, a fehér embert jobban. Tehát, hogy jobban odalépnének, hogy tudja, hogy mi a helyzet.
0: Tánc?
1: Hát a tánc az
0: még... Letáncolnak, vagy mi történik, vagy kiröhögnek?
1: Hát egy olyan perc, hát le újramutatás mindent. Az tényleg az a legrosszabb. Az a tényleg, tehát az a
0: szörnyűség. És hogy kell akkor táncolni, akkor egy brazil férfinak.
1: Nem, ez tényleg nem. Szóval aki nem végzett ebből, nem tudom, több hónapnyi kurzust az életében, vagy több évnyit.
0: Lehet, hogy vannak ilyen koreográfiák, nem ilyen közösségi koreográfiák, ugye?
1: Zenéje válogatja. Ez, amiről beszéltünk, ez a bailefunk, az inkább csak segrázás, de hát... Ki tud Európából is segetrázni, ahogy ők tudnak segetrázni, tehát ez azért reménytelen, de hát az igazán durva dolgok, az ilyen salsa, meg hát ugye a tango, a klasszikus, amit valamennyit tudni kell a lépéseket, szóval az tényleg az, ne csinálni egy fehér ember.
2: Na és akkor hát azért Dél-Amerikában jártunk ott, hogy mondjuk minden a zene, meg a buli, mert gondolom ez a brazil ügy, ez volt kb. Egy kiemelkedő
1: a brazil a legdurvább, igen, tehát a Brazília az még úgy Latin Amerika többi részéhez képest is úgy rátesz egy lapáttal.
2: Már mint a partizás, full bulira,
1: hát meg úgy az élettöröm, meg a buli, meg hát főleg Rio az nagyon durva. Szóval Rio tényleg, de még nem is nagyon lehet ám Rio-ba más csinálni, mint úgy szórakozni, meg úgy focizni, és tudom, meg hát van, aki dolgozik is persze, de hogy az ott tényleg erről szól az élet, az nagyon durva.
2: Na jó, de érted, én téged bár nem ismerek nagyon, de nem úgy ismerek, mint hogy hol lehet táncolni, és keresed a lehetőséget nem, a jó klubra, és
1: nem. Nem, de hát attól még bulizni szeretek. Tehát még ugye valóban nem vagyok annyira táncos lábú ebben, kétségtelenül igazad van.
0: Minden este elindul a turista bulizni?
1: Én Rióban 10 napot voltam, mondjuk ez segített is, hogy rossz volt az idő, mert júliusban voltam, tehát az ottani tél közepében, amikor 10 napot voltam, abban 7 napot esett az eső, 2 csak fújt a szél, és 1 nap volt jó idő, akkor gyorsan fölmentem a Krisztushoz, és akkor megnéztem, hogy le lehet nézni a Rióra. Úgyhogy semmi más nem lehetett csinálni, csak eljárni esténként, ami egyébként nem volt rossz.
2: És akkor ott a társaságkeresés, társaságtalálás, vagy ugyanúgy turistákkal?
1: Hát nézd, alapvetően azzal haverkodsz össze, akivel ugye exáláson vagy, mert azért mégiscsak könnyebb, mert hogyha nyilván egy brazil vagy egy argentin annyira nem áll tőle távol kulturálisan, mint egy kínai vagy egy burmai, de hát akkor is könnyebb. Azért akkor is könnyebb egy osztrákkal vagy egy némettel haverkodni, mint egy bolíviaival. És nyilván, meg hát azokkal vagy exabában, meg azokkal leszel egy helyen, meg azokkal azzal vigyáztak egymást tucára, és akkor jobban összehaverkodsz.
2: És akkor kitaláltuk, hogy akkor 8-kor elmegyünk, nem tudom én, Coco Jumbo-ba, vagy nem tudom.
1: Akkor elkezdesz inni 6-kor a hostelbe, mert ugye az a hostelnek is érdekel, hogy minél többet fogyasz.
2: És a rum, végtelen rum, ugye?
1: Hát Brazíliában van ez a cachaça, a nátpálinka, ami szintén cukornádból készül, csak nem tudom pontosan a folyamatot, de a rumból valahogy előbb melaszt, tehát ott előbb melaszt csinálnak a cukornádból, és aztán abból lesz alkohol. Ez a cachaça, ez meg egyszerűen csak nátpálinka, az ugyanúgy, ahogy bármilyen gyümölcsből pálinkát csinálsz. És hát akkor van ez a caipirinha, ami a brazil nemzeti koktél, ami ugye cukornátpálinkából, lime-ból és barna cukorból áll, meg jégből, akkor ezt iszod nagyon-nagyon sokáig
0: hozzá. Strandon kínálják, ugye?
1: Hát igen, én nem bírok napközben a melegbe inni, szóval én éppen nagyon megtanultam respektálni ezt a latin amerikai alkoholizmust, mert persze, hogy az oroszok tudnak inni, de hát hidegbe könnyű, érted? Miért rakják ki egy oroszt ott a tengerpartra, aztán kezdjen el délben, kezdjen el inni délben, mint hogy a brazilok elkezdenek inni a napon, aztán hol tart este 7-kor? Azt szerintem az nagyon kemény dolog, én ezt nem is bírom csinálni. Én általában megvártam.
2: És akkor megvolt ez a partizó rutinot, hogy izé lemegy a nap, kezdjük a nap.
1: De hát én mondjuk én itthon se szeretek napközben inni, az a helyzet. Úgyhogy én lehet, hogy én egyáltalán vagyok alkalmas erre, de hogy én tengerparton napsütésbe egyek, az kizárt, szóval még egy sört se. Tényleg.
2: Még hagyjuk semmi, az csak alkoholizmus, kérjünk át a drogokra, hogy van valami különleges olyan cumó, amit itthon nem lehet kapni, esetleg maga fogyasztási szokás, vagy izé nevetnek, mikor elszívnak egy cigit és tapsolnak a végén, tehát valamilyen nagyon
1: hát én azt hallottam, hogy állítólag Magyarországon elég sok mindent lehet kapni. Nekem az egy ilyen élményem az az ayahuasca volt, amit csináltam Ecuadorba, de hát én azt hallottam állítólag, hogy ezzel Magyarországon is lehet találkozni. Hát az elég vicces volt, de ott sem maga
2: a
1: volt élmény, hanem hogy az egész körítés.
2: De igen, mert hogy leírtad, egy végtelen profán ügynek írtad le, ahhoz képest én, vagy ayahuasca, vagy egy ilyen beavatós cuccokat, akkor így egy hétig, ahogyan így mentálisan állok, és ahogy az erd is, ehhez képest, tehát ugye most nem akarom lelőni a poént, olvassák el az emberek a blogon.
1: Az helyzet, hogy szóval beőlem a spiritualitásnak a szikrája is hiányzik, és én egyáltalán nem hiszek semmiféle ilyen dolgokban. Kicsit az volt az érzésem, hogy ebbe úgy hinni is kell valamennyire.
2: De hát tehát, olyan nincs, hogy a szervisz, hanem hogy oké. Okay,
1: jó, de az, hogy más, tehát az, hogy én még azt elhiszem, hogy valaki beajahozkázva azt hiszi, hogy a negyedik dimenzióban találkozott a múltjával és a jövőjével, de hogy másnap, amikor kiment belőle a cucc, még mindig elhiszi, akkor menjen pszichiáterhez, tényleg. És hát sok ilyen van, meg tehát van a, tehát a drogturizmus, az egy viszonylag jövedelmező dolog Dél-Amerikában. Persze, hát az én a fapados módszerre mentem, meg én teszem be a lábam, jóga központokba, úgyhogy szereztem egy sámánt Ecuadorba, elmentem a faluba, ott voltam 3 napot, megittük ezt a borzalmas ízét, hánytunk, fostunk egy éjszakán át, nem volt olyan jó, majd másnap hazamentem.
2: De a hallucinációs élmény az létezett volt, egy LSD-hez képest milyen izé?
1: Nem, fogalmam sincs, milyen lehet.
2: Bocsánat, szakmázásra akartam elvinni. Hagyjuk is ezt a dolgot, térjünk tovább ahhoz, hogy ezek az élmények, amiket így kiírtál magadnak, ezek kezdtek elfogyni.
1: Aha, hát figyelj, nekem volt még egy olyan izé is ebbe az útba, és ezt lehet, hogy végig kellett volna gondolni előre, hogy én összesen 19 hónapot voltam, tehát mondjuk ugye másfél évet, és az első 9 hónapban lényegesen nagyobb élmények voltak, mint a második 9-ben, és nem azért mondom, és nem azért, mert belefásultam, hanem az egyszerűen objektív, hogy az első 9 hónapban voltam az Antarktiszon, az első 9 hónapban voltam a Galapagoszon, a Húsvét-szigeten, voltam Patagóniában, ami nekem az egyik legnagyobb élmény volt. Peru, ami szerintem a legérdekesebb ország.
2: A Patagónia mellett akkor ne szaladjunk el a hallgatóknak, hogy nem ismernék Patagóniát egy pár szó. Hol van, merre, miért volt
1: ez? Patagónia az ugye az a déli csücske Dél-Amerikának, amin mondjuk 80%-ban Argentinában, 20%-ban Chilében van. És az argentin rész az egy ilyen elképesztően üres síkság, amilyen ürességgel az ember Európában nem találkozik.
2: Az ilyen, fenség végtelen, a Patagónia.
1: Nem fenség, de síknak sík, de nem fenség. És ugye, szóval ilyen nagy nyitott terekkel az ember nem találkozik Európában, de ez tök egzotikus. Ott beszéltem ott ilyen ausztrálokkal, azoknak nem volt annyira egzotikus, mert ők ilyet otthon is látnak, bár ott ugye melegebb van. És hát vannak ezek az ilyen, és helyenként ilyen hihetetlen formájú hegyek vannak rajta, és ott én nem vagyok egy nagy ilyen természetjáró turista.
2: De ott ez volt, hogy jaj, de jó, hogy felmehetünk arra
1: ott
2: a hegyre.
1: Ott jó volt, ott igen. Így, mint tudom én, ilyen 3-4 napos dolgokra menni. Az nagy élmény volt. Na, és hogy a második 9 hónapjában az útnak talán kisebb. Szóval nem voltak ekkora, tehát objektíven nézve nem voltak ekkora számok. Nekem talán a legnagyobb élmény a másik 9 hónapban az nekem az egész ilyen karib kultúra volt, amivel én korábban nem találkoztam soha, és nagyon sok ilyen karib helyen voltam, ugye nem csak a karib tengeren lévő szigetek tartoznak ez a karib kultúrkörhöz, hanem úgy Dél-Amerikának, meg Közép-Amerikának ugye a karibi partvidéke is, tehát mit tudom, Guyanának vagy Surinamnak a tengerparti rész az tök karib, Belize az Közép-Amerikában az tök karib, ott, hogy angolul is beszélnek, ugyanazt a hülye akcentus angolt beszélnek, mint a karib tengeren mindenhol, és még Nicaraguának meg Hondurasnak is a karibi darabjai, ott nem spanyol beszélő meszticek meg indiánok élnek, hanem angolul beszélő feketék meg mulattak. És én korábban nem láttam karib tenger gyakorlatilag, most meg igen, sokáig, és nagyon-nagyon tetszett az egész.
2: És nem véletlenül tartják azt a vidéket, ugye ez a Hawaii Dizsi, tehát a karibi életérzésnél a pálmafák, a rum, a tengerpart. Igen. Halló.
1: Hallgatom. Hello.
4: Sziasztok!
1: Hello!
4: Szirágyi Gergő!
1: Szevasz!
4: Hello!
1: Mondjad!
4: Szeretnénk kérdezni, az lenne a kérdésem, mondjad, hogy Guatemalában, mikor jártál ott, ugye, milyen buszokkal utaztál, ugyanis én olvastam Lonely Planet-es útikönyvben, tehát vannak ilyen más dosztályok, amit ők Chicken Bus-nak neveznek, meg vannak ezek a Pullman buszok, hogy melyikkel érdemes, én is oda készülök nyáron.
1: Hát ugye a Chicken Bus-t azt úgy kell elképzelni, tudod, hogy néz ki egy ilyen amerikai iskolabusz, tudod, ezek a sárgák, ezek azok leszuperálva, azzal a különbséggel, hogy én nem tudom hány gyereket raknak egy ülésre Amerikában, de itt olyan 6-7 felnőtt van egy sorban, tehát az így nagyon rossz, de hát ki lehet bírni, és akkor mondod, igen, az a volánbusz, tehát azok ilyen magán társaságok kezében lévő jobb állapotban lévő buszok, amik nem állnak meg minden putrinál, ha leintik, hanem tudom én, pont megvan, hogy mikor indul, és nagyjából mikor érkezik, és ezt még be is tartják nagyjából, és mondjuk csak egy megálló van ebédelni. Figyelj, igazából ami van, azzal kell menni szerintem. Hogyha van Pullman, akkor érdemes azzal menni, persze, hogy az sokkal drágább is, de mondjuk egy 10 órás út az kényelmesebb azon, nyilván attól is függ, hogy mennyi időd van, hogy ugye, hogyha rossz buszon tölt az ember sok időt, akkor utána használhatatlan lesz tőle sok időre, és akkor esetleg másnap sincs kedve semmit se csinálni, hát nyilván meg kell találni a balanszot. De nem volt, tehát az sem, nem pokol az sem. Bár rossz. Igen, most, hogy visszagondolok rá. Nem az, hogy Közép-Amerikában mindenütt rossz a buszrendszer, mert Dél-Amerikában marha jó buszok vannak. Én az életben nem látom olyan jó buszokat, mint Peruban, ahol nagyon kevés pénzért tökéletes ilyen repülőgép ülések vannak, van wifi a buszon, és lehet bingózni a stewardess vezetésével. Az más élmény, mint ez a guatemalai. Valamiért Közép-Amerikában mindenütt ezek a kiszuperált amerikai iskola buszok vannak. De nem olyan rossz, figyelj, ki lehet bírni. Okay. Sok szerencsét.
2: Oké. Okay. Még kérdezhettek egy pár percig, 2:15:37:73-on, és akkor menjünk azzal tovább, amiket itt szoktak kérdezni, hogy
0: kérdeznek, én a kajákról kérdeznék. Hát én nekem itt a blogodat olvasva az egyik, hogy úgy elmennék én is egy ilyen útra, két dolgon gondolkoztam, hogy nem lennék alkalmas. Az egyik az, hogy nem nagyon kedvelem a békákat, csúszómászókat, bogarakat.
2: Rántotus mindenhol.
1: Mármint, hogy enni?
0: Nem enni, hanem egy térben létezni velük. Aha. Másrészt meg enni a tenger gyümölcseit és a többi egzotikus. Tehát az én gyomrom nem olyan, mint a tiéd.
1: Hát sülcsirke rizssel az mindenütt van Latin-Amerikában, hogy az nem gond, inkább az a gond, amikor nincs más. És például Közép-Amerikában gyakorlatilag nincs más.
0: Ugye itt a cevice, meg nem tudom, cevice, rengeteg érdekes dolgot, de úgy...
1: Két dolog hiányzott nekem Ázsiából, Latin-Amerikában. Az egyik az árak, mert hogy Ázsia az olcsóbb, a másik meg a kaja, ami sokkal jobb Ázsiában. Latin-Amerikában, Peruban lehet nagyon jót enni, Mexikóban elég jót, és Argentinában jó húst. A többi az tényleg nagyon lehangoló.
0: Azt csak enni kell,
1: unalom. Tehát, hogy főleg a közép-amerikai rész, hogy Venezuela, Kolumbia és attól északra az egyszerűen
0: szörnyű. És a karibi, hogy így naponta fölkeltél, elmentél reggelizni, vagy csak egy nagy ebédet csináltál, volt ennek valami metódusan állat, hát hogy mit kívántál?
1: Nem, helyre? Hát én azt mondom, olyan napi két étkezésen voltam inkább, mint hárman. Még ugye sokszor, hogyha az ember sokáig ül egy, tehát hogy van egy ilyen 10 órás buszút, akkor hogy, szóval nem akkor eszel, amikor akarsz, hanem akkor, amikor tudsz. És előtte eszel valamit, közben csipegetsz egy kis kekszet.
0: Eljártál mindig általában, tehát nem főzögettél a
1: Nem, nekem többek között ezért is került többe ez, mint amennyiből meg lehet oldani, mert én ebből nem is tudok jól főzni, sőt, gyakorlatilag sem ennyire. Meg nem is szeretek, meg én szeretek eljárni, enni. Úgyhogy én elmentem mindig. Jó, reggelitnél, meg néha volt, amikor teljesen regen volt ezekből a vackokból, és egy nagyvárosban voltam, ahol mit tudom, volt egy hatalmas Tesco, vagy nem Tesco, van ott Carrefour, azból sok volt, az a francia íze. És akkor de elmegy az ember, és megveszi az európai dolgokat, és aztán megeszi vacsára a kis saját kenyerét sajta sonkával.
0: Igen, tessék.
1: Szia, mondjon.
5: Hello, sziasztok, Roland vagyok.
1: Hello.
5: Lehet, hogy beszéltetek erről, csak kibeszálltam az autóból, lehet, hogy nem hallottam. Én ugye az ilyen diktatúrákkal, mint Venezuela, vagy nem, azokkal mennyire kell vigyázni, illetve ott a hatóságokkal nem egzálnak. Venezuela. Szállok és hallgatom.
1: Hello. Hát ugye Venezuelában nagyjából beletrafált a kedves hallgató, mert hogy én ott pont két hét, tehát akkor még élt a Chávez, én októberben voltam Venezuelában tavaly, két héttel azután megnyerte a választást, és nagyon, az volt az egyetlen rossz hangulatú ország Latin-Amerikában, ahol úgy érződött, hogy úgy olyan fura, nem is diktatúra, mert Venezuelánál bonyolultabb helyzet, de egy olyan nagyon fura politikai rendszerük van, és Szóval tényleg olyan rossz hangulata volt a politizálásnak, hogy néha ilyen Kelet-Európában éreztem magam egészen tőle. Tehát tényleg az, hogy ülne egy ilyen venezuela taxis, és amikor egy indulatból mondja, hogy miért utálja a Chávezt, és ez másodt is előfordult Latin Amerikában, hogy így, tudom én, valaki megjegyzéseket tett politikusok, de ugye a vége, úgy mindig nevetés volt a vége. Itt meg nem volt nevetés a vége, és ez ilyen olyan volt tényleg, mint egy ilyen magyar politikai fórumot olvasni az interneten, ahol tényleg megy a szörnyűség. És ott volt az egyetlen, ahol rendőrök csesztettek Venezuelába, szerencsére ott én tudtam spanyolul, meg az eleve az ember Kelet-Európában nőtt fel, akkor tudja, hogy kell tisztelet tudom bánni egy ilyen rendőrrel, aki köcsöködik vele, ezt egy amerikai turista kevésbé tudja, mert ők azt hiszik, hogy ott is úgy lehet bánni egy rendőrrel, mint Amerikában, de hát ez nem így van.
2: Jó, azért ilyeneket mindig megnéznék, amikor a nagyon okos Amerika egyszer csak megnyalja az aszfaltot. Hogy...
1: Igen, de nem, de már másodszor mondom, teszem egy érzéseket, az amerikai, én tökre bírom az amerikai, az tényleg az a fajta, amelyik amerikai, aki utazik, és ezért tényleg nyitott a világra, érdeklődő.
2: Ja, akikre én gondolok, beszél, azokat bezárva tartják.
1: Hát akire te gondolsz, az
2: mármint Amerikában.
1: Még, talán életében egyszer volt Mexikóban, de igen, igen.
2: Ott is még csak érettségén jól elmentek izélgetni. Jó, akkor még a vége felé tartunk egy kicsit, az utolsó 10 percünk van, én ott tartunk most, hogy már a karibi kajárokról nem beszéltünk, és azt mondta, hogy a karibi érzés volt még egy olyan, amit különösen kiemelnél azon túl, amiket láttál, vagy...
1: Hát igen.
2: Ott is a kajákról egy pár szót.
1: Hát a Karib-tengeren van a jamaikai nemzeti étel, az a jerk chicken, ami ilyen csirke csípős szósza.
0: Tessék!
1: Szia, mondjál!
4: Egyszerű kérdésem van, hogy hol élnél, hogyha kötelező lenne. Végig olvastam a blogot, és sejtem,
1: nagyon jó kérdés, választani. Nagyon jó kérdés. Három olyan város van Latin-Amerikából szívesen élnék, ez Medellín, Santiago de Chile, és talán Buenos Aires, bár Buenos Aires voltak fenntartásaim. És hogyha egy ország, akkor egyértelműen az, ami a legeurópaibb, tehát Chile és Argentina, főleg ugye a délebbi részei. Amik, az olyan, mint mondjuk Ausztriába költözni, körülbelül annyira egzotikus. Csak jobb fejek az emberek, olyan lazábbak, mint Ausztriába. Ha ez megválaszolja a kérdést, tehát mit tudom én, vannak helyek, amik borzasztó érdekesek turistaként, mint tudom én, Guyana, vagy Nicaragua, de hát én ott nagyon nem szeretnék élni hosszú távon.
4: Igen, de akkor Medellín nem lók ki a sorból ebből a szempontból.
1: Nem, mert Medellín szemben a borzasztó hírével egy jómódú, biztonságos, tökéletes klímájú, rendezett, sok részén még tiszta város, ahol abszolút semmitől nem kell félni. Tehát
0: nyilván nem változott.
1: Nyilván, igen, a Medellínnek ugye nyilván a kokain háború miatt elég rossz híre van, de abból már nincs se. Abból annyi maradt, hogy nagyon sok pénze van az embereknek, amiknek egy része, vagy hát nagy része.
4: Nem is erre gondoltam egyébként, ezt tudom, hanem inkább arra, hogy még Santiago meg Buenos Aires nagyon európai, ott voltam is ebben a kettőben. De Medellín úgy képzelem, ahol nem voltam, hogy az mégiscsak.
1: Igen, az kicsit kevés.
4: Sokkal melegebb is van, meg az idő is más, az nem...
1: Medellínben nincs melegebb, az örök tavaszváros, ahogy a turista prospektusokban szerepel, mert mindig egy ilyen, fönn van 2000 fölött, és olyan nappal mindig 24 fok van, este meg mindig 18, a tényleg tökéletes. És valóban kicsit kevésbé európai, mint mondjuk Santiago vagy Buenos Aires, de azért nem is annyira latin, mint mit tudom én, Managua vagy Guatemala City. Tehát nincs ez az átláthatatlan és nyomasztó káosz folyamatosan, vagy legalábbis a város jelentős részén nincs ez.
4: Még egy kérdés, amit nem annyira értettem, de lehet, hogy én voltam Santiago-ban, meg Buenos Aires-ben, viszonylag sokat. Aha. Santiago-ban nem, tehát ilyen heteked, hogy meg tudtam nézni. Aha. És ehhez képest nekem Buenos Aires sokkal jobban tetszett. Olvastam, végigolvastam a blogodat, tök jó is volt, és ezt nem mondhatok most. Aha. Seget nyalni, de nagyon szeretem. De nekem abban, tehát voltam, mert nem értettem egyet, meg voltam, hogy igen.
1: Hát ez előfordul, igen.
4: Tehát jó, persze, de Santiago az nekem európainak nem annyira, inkább egy ilyen amerikai.
1: Abszolút, ebben tényleg igazad van, persze.
4: Kurva csúnya szemben volt, tehát mint állam jobb, meg jobb állapotok vannak a politikában, meg a gazdaságban, de nem tudom, hogy volna szállítsa, hogy tud versenyképes lenni. Lerakom, most meghallgatom a választ.
1: Igen, azt hiszem, hogy a hallgató, ő a többségi véleményben van azokban, akik voltak mindkét helyen. Én nekem jobban tetszett Chile, mint Argentina. Talán többek közt azért is, mert a chileiek úgy megvoltak úgy boldogan azzal, ami volt nekik. Az argentinoknak meg van ez, ők ilyen európaiaknak képzelik magukat, és azt hiszik, hogy Buenos Aires az egy európai város, pedig hát egyáltalán nem az. És nem tudom, olyan jobb, nekem jobb volt angol a Chile-be, persze, hogy az ember egyedül utazik, akkor nagyon attól is függenek az saját élményei, hogy nem, hát egyrészt a saját hangulatod, ami meg attól függ, hogy kiket találkozol, és nekem Chile-be végig mázim volt, mind a helyek, akiket találkoztam, mind a turisták, akiket találkoztam, mind tök jó fejek voltak, és nekem egyszerűen így az ilyen jellegű élményeim jobbak voltak Chile-be, mint Buenos Airesben, de valóban többen vannak, akik Buenos Aires szeretik, mint akik, meg úgy általában Argentinát, mint Chile-t.
2: És az utolsó percekben tényleg egy kis jövőkutatásba szeretnék merülni. Most, hogy hazajöttél rendszert váltani, utána visszamész Óceániába?
1: Hát nyilván, én most eddig voltam, a múltkor megszámoltam 75 országban, tehát ugye a felén. Hát meg a felé, de hogy is, hát még bővennél vagyok a felén. Most ugye az a lehet vitatkozni, mit tekintünk országnak, hogy ami az ENSZ tagja, vagy amit valaki elismer. Ugye 190 körül van az ország száma, tehát bőven nem vagyok még a felénél. Van két Magyarország, a határos ország, az életben nem voltam se Szerbiában, se Ukrajnában, pedig hát beülnék az autóba, és ott lennék 3 óra alatt, úgyhogy még van mit megnézni, hát most szerintem nagyon sokáig nem lesz ilyen hosszú. Én inkább azt mondanám, hogy soha többé, de hát az első után is azt mondom, hogy soha többé, úgyhogy...
2: És akkor ez az óceán, nem mint irány, ez lenne, mert most így a szavaidból ezt vettem, hogy Afrikát megcsináltad valamennyire, vagy nem kívánod? Azt nem kívánod.
1: De hogy csináltam, én nem csináltam meg semennyire, voltam egy-két helyen, nem. Én az alapján, amennyit láttam Afrikából, én úgy nem érzem ott, hogy én ott ilyen, tehát úgy, ahogy én utazom, hogy tömegközlekedéssel is benne a sűrűjében, én nem érzem úgy, hogy ott ilyen hosszú időt el tudnék tölteni. Szóval az én nem szeretem azt, tehát én azt gondolom, de lehet, hogy tévedek, hogy az, hogy folyamatosan nyomorúságot lássak magam körül, az egy idő után nem lenne jó. És persze nem, Afrika egészen nem olyan, de mit tudom én, hogy az ember elmegy Csádba, vagy a Közép-Afrikai Köztársaságba, vagy Kongóba, akkor azért ez van. És én azt hiszem, hogy ezt nem bírnám hosszú távon, de hát persze biztos mindent meg lehet szokni, úgyhogy fel tudja.
2: Nehéz ügy. És az óceániai ügy?
1: Hát oda meg nagyon mennek, hogy az óceánia az drága. Én oda nagyon mennék, hozzá ugye az a baj, hogy egyre oda kell jutni, annyira nem könnyen a szigetek, tehát ugye nincs gyakorlatilag a közlekedés. Tengeri közlekedés nincs, közvetlen repülőjárat sincs sokszor, mit tudom én, hogy át akarsz menni Vanuatu-ra, Tuvalu-ra, mert lehet, hogy ott pont van közvetlen repülőjárat, de sokszor azzal, hogy mit tudom én, el kell repülned Ausztráliába, vagy el kell repülned Új-Zélandba, és akkor utána vissza, ettől még drágább, vannak ilyen mindenféle airpassok, amíg ugye...
2: Tehát már akkor utána néztél ennek az ügynek.
1: Persze. Hát persze, utána néz ember dolgoknak, meg hát ugye annyi mindenkivel, tehát attól, hogy sokat utazol, egyre több emberre találkozol, akik még több helyen voltak, és még több helyre akarsz menni, meg úgy mondják, hogy mit, hogy, de én nem értek ezzel.
2: Igen, a másik fele meg azok az országok, ahol már voltál, de hallottál egy öt, ami miatt vissza kell térni.
1: Persze, hát az én voltam három hónapot Brazíliában, semmit nem láttam Brazíliában. Én 2 hónapot voltam Kínában, 2 hónapot lenni Kínában, mint 2 hónapot Európában. Semmi.
0: Én egy hétig voltam Kínában, és sok mindent láttam.
1: sok mindent lát az ember, de igen.
0: Na, mi az utóélete itt a blogodnak? Mert ugye gondolom, hát sok ember olvasta, és olvasnák kicsit tovább is.
1: Hát még egy olyan 1 hónapnyi anyag van benne, nekem még már össze van írva, hogy még mit kell megírnom, hogy aztán akkor tényleg vége legyen a dolognak, meg le kell írnom, hogy az még egy jó lesz, hogy azok a tárgyak, amik mind a két utat kibírták velem. Ez egyébként nem sok, de abból még lesz egy jó.
0: Akár a Bédekkel részt, akár
2: a blogot. Hogy a két könyvből csinálni könyvbe, egy albumot, vagy egy
1: albumot. Hát figyelj,
0: ha nem is könyvbe, felmerült
1: azért
0: formában.
1: Nekem, ha fogadnék, akkor én azt mondanám, hogy ebben
0: maradjon így.
1: Nekem az tök jó érzés volt ezt megírni, meg hogy olvassák, meg tök pozitív visszajelzések voltak. Az, hogy én ebből egy könyvet csinálják, az nekem akkor éri meg, hogy ezért valaki annyi pénzt ad. Nekem az nem öröm, hogy ezzel még dolgozni. Meg az,
0: te már arattad az asztalra, így van, ezt úti könyvként is lehet olvasni az interneten, úgyhogy hát meddig lesz fönn, ez fönn lesz, ugye ezek
1: hát az Ázsia is fönn van, ami
0: az Ázsia is fönn van.
1: 2008 óta nem lett hozzá.
0: Hát akkor mindenkinek ajánljuk ezeket a blogokat, a címeket kérem,
1: panamerikana.blog.hu, az ázsiai az pedig kk.blog.hu.
2: Köszönjük szépen, akkor a vendégünk Bede Marci volt, ez volt a 3. utas, és sajnos egy rossz hírrel kell befejeznünk, Erős Zsoltékat nem találták meg a hegycsúcson, és úgy néz ki, hogy meghaltak. Ez most érkezett, ez a hír, utazással kapcsolatos. Reméljük azért még van.
0: Meg esély. Kell várni itt a fix információkat.
2: Köszönjük szépen Marcinak, még egyszer, hogy itt volt. A tilos.hu archívban meghallgathatjátok a műsort, és folytatódik tovább az adásunk. Velünk 2 hét múlva találkozhattok. Sziasztok!
1: Sziasztok! Na jó.

0: Szervusztok, kedves hallgatók! Itt a Tilos Rádió 90.3, a Bádog Dob rendkívüli adása a mai tematikus napon. Mindannyian tudjátok már, aki a korábbi adásokat is hallgatta, hogy itt egy sajtószabadságnapot tart a rádió, és nyilvánvalóan ez a népszabadság bezárása, pucs, népszabadság szerkesztőség, ennek a pucszerű ellehetetlenítése miatt van ez a műsor, vagyis hát ez az egész tematikus nap, és hát két vendégünk is van, Erdős Virág, író, költő, aki külső szerzője volt a Népszabadságnak, és Révi Sándor, aki nagyon régóta újságírója a Népszabadságnak, én nem tudom, mióta majd ő elmondja, és a publicisztika rovat vezetője volt az utóbbi hány éve, 6 év, 7 év?
1: Volt egy kis szünet, de nagyjából 16 évig, 2-3 éves szünettel.
0: És hát nekem is van egy kis érintettségem a Népszabadsággal, pont Sándor miatt, aki mikor a Magyar Hírlapot bezárták, akkor meghívott, hogy én is legyek külső szerző.
2: És engem is lehozott egyszer. Igen, 15 éve.
0: Na. Úgyhogy sajnos egy olyan orgánumról van szó, ahol nem minden négyen érintettek vagyunk. Hogy érzitek magatokat most, Sándor, amit elmondhatsz?
1: Na hát én is üdvözlöm a hallgatókat. Hát én nem érzem magam túlságosan jól, hát az ember ugye dolgozni szeret. Az, hogy folyósítják a fizetését, amelyet folyósítják, az mindig rendben van. De hát képviseltünk valamit, fölépítettünk valamit, és ez nincs. Hát ettől az ember természetesen rosszul érzi magát, de hát ez triviális dolog, mindenki rosszul érezni magát. Ennél többet...
0: Azóta írtál valamit? Tudt valahová? Jóta történt ez a szombati esemény? Vagy nem is írhatsz ez is?
1: Nem.
0: Hát, szóval, hogy olyat kérdezek, ami most munkajogilag veszélyes adórat, úgyhogy nem vagy nem
2: válasz. Meg a választ.
1: Nem, hát amire úgy gondolom, hogy nem válaszolhatok, arra nem válaszolok, de egyébként nagyon szívesen. Hát ez egyébként is úgy van, és úgy normális, hogyha valahol valaki újságíróként teljes állásban van, akkor hogyha újságíróként akar tevékenykedni máshol, akkor ahhoz engedélyt kell kérnie. A főszerkesztő adta ezeket az engedélyeket, most ő föl van függesztve, most valaki más adja az engedélyt.
2: És adja? És ki adja?
1: Hát minket úgy értesítettek, hogy Kálmán Erika adja, de én ebben a helyzetben nem kérek ilyen
2: engedélyt.
1: A HR igazgató. Kaptunk egy levelet, hogy most mi adja ezeket az engedélyeket, de mindegy, hát mindig van valaki, aki adja ezeket az engedélyeket. Azt gondolom, hogy ebben a helyzetben én ilyet nem kérek, és amíg a munkaviszonyunk fennáll, addig nyilván nem írhatunk. Ha valaki nagyon akar, akkor gondolom kérhet engedélyt, aztán vagy kap, vagy sem. Vannak olyan régi folyamatos dolgok, amikre már réges-rég megkaptuk az engedélyt, az gondolom folyamatosan megy. Én 6 éve majdnem minden hónapban írok egy eszét a Mozgóvilágnak. Hát ezeket most is írom.
2: Hát ezt most egy egyszerű dolgozó emberként elég nehéz elképzelni, tehát nektek nem kell bejárni a munkahelyetekre. Munkaviszonyban vagytok, de mondjuk a hó végén vagy a következő olajén a fizetésre számíthattok?
1: Hát meg fog érkezni? Hát,
2: és aztán a következő havi is, vagy pedig akkor elbocsátanak végre, vagy mi történik? Ez mint dolgozó, nekem ez teljes, hogy mondjam, homály.
1: Hogy mi történik, minket nem tájékoztattak arról.
2: És nincs is fülesetek bentről bármi, hogy azt nem mondta valaki, aki szimpatizál veletek, esetleg nem sugta meg, hogy hát ez várható, vagy az várható.
1: Hát egyrészt nem súgta meg, másrészt, ha valaki megsúgta volna, nem mondanám el. Mert nyilván azért súgta volna, hogy ne mondjam el, de nyugodtan elmondhatom, hogy ilyen súgás nem volt. Mindenki mindenfélét vél tudni, igazából senki nem tud semmit, valószínűleg azért, mert nem születtek meg azok a döntések. Hát meg nem született döntésekről, nem tudhat
2: az... Hát de ezeknek előbb-utóbb meg kell születniük, mert...
1: Előbb-utóbb meg kell
2: születni. 2-3-4-5 hónapig ez valószínűleg senkinek sem jó, ha így marad.
1: Egyrészt senkinek sem jó, másrészt a munkáltatónak foglalkoztatási kötelezettsége van.
2: Ez miben áll?
1: Hogy biztosítani kell a munkavállaló részére a munka lehetőségét.
2: Tehát egy irodát, számítógépet
1: irosztat? Benne van a munkatörvénykönyvben, hogyha ezt nem biztosítják X időn keresztül, akkor a munkáltató nem teljesíti az ráháruló kötelezettséget, hogy ezt mennyi idő után ítéli meg így egy bíróság, ha oda kerül a dolog, akkor ez változó különböző körülményektől
2: Hogyan szankcionálható a munkaadó, hogyha ezt nem teljesíti, tehát ha nem biztosít nektek munkahelyet?
0: Nem jogász,
1: én nem vagyok, én nem vagyok jogász, de nekem azt mondták, hogy ez úgy hosszabb időn keresztül megy, egy hónap, két hónapig, akkor a munkavállaló fölmondhat úgy, hogy nem azok a munkajogi következmények, mint hogyha én úgy magamtól csak úgy fölmondanék, hanem jár mindaz, ami akkor járna, hogyha a munkáltató mondana föl.
2: Hát ez világos beszéd, szerintem jogilag is.
1: Úgyhogy a végtelenségig ez így biztosan nem megy.
0: Virágot is akkor hagyjuk szóhoz jutni egy kicsit. Te hogy kerültél kapcsolatban Népszabadsággal? Megkerestek téged, hogy esetleg írnál le a hétvégi mellékletbe? Vagy
3: hát volt ez egy régebbi dolog. Most amiben én benne voltam, és ami most így ilyen most is futó folyamat volt, az a Gulliver jelentések. Tehát volt a Népszabadság, volt egy Népszabadsághoz kötődő projekt, az év könyveként lett beharangozva egy olyan könyv, ami egyes kortárs írók által írt Gulliver jelentésekből állt volna össze, ami hetente jelent meg az újságban, amiben gyakorlatilag Gullivert kellett beletenni egy mostani helyzetbe, tehát egy jelentést kellett írnunk Gulliver nevében a mai Magyarországról, és ez a 20. fejezetnél tartott.
2: Ahol mi vagyunk a törpék?
3: Hát nem a törpék, egyszerűen most ez akkor, ez egy egészen speciális kaland Gulliver részéről, de hát úgy látszik, hogy az élet írtam meg most a következő kalandját Gullivernek, mert úgy akkor most ez itt így megszakadt.
0: És milyen, vagy ha mondjuk erről írnod kellene, akkor milyen, melyik, mit választanál, milyen közeget, környezetet?
3: Hát valószínűleg, hogy ezt így önmagában megírnánk, csak a tényeket megírnánk úgy, ahogy voltak, akkor az lenne a leghihetetlenebb és a legfantasztikusabb kalandja Gullivernek, úgyhogy olyan túlságosan sokat nem kéne ez hozzátenni.
0: Hát magában is annyira szatirikus már ez az egész
3: történet. Hát igen, hát ezt mindannyian látjuk, úgyhogy én most ebbe voltam így benne, úgyhogy igazából ami kis tiltakozó akciónk is igazából ehhez kötődött, mert mi Gulliverek indítottuk el azt a tiltakozást, vagy hát egy ilyen aláírás gyűjtést, ami valószínűleg a világtörténelme először írók fogtak össze, és most már 400-on felül tart az a lista, amelyen...
0: Nem csak magyar írókról?
3: De magyar írók. De hát az
0: író?
3: Nagyon, hát igen, minden. Sokan kisebb, nagyobb magyar írók. De hogy ez azért örvendetes dolog, mert azért 2016-ot írunk, és azért nagyon-nagyon emlékszem rá, hogy volt, lett volna ilyen legalább egy lista erejéig, egyfajta összefogás.
1: Igen, nagyon-nagyon jó dolog.
0: A jobboldali írók is csatlakoztak ehhez? Jobboldalinak, magukat jobboldalinak való írók is csatlakoztak ehhez? Mert én nagyon sok...
3: Annyira nem tudok senkit így igazából beazonosítani most itt teljesen, meg ez is nagyon rugalmas dolog, és szerintem nagyon sok sokan vannak arról a bizonyos másik oldalról is, akik érzik, hogy ez az ő világukat is ugyanúgy fenyegeti, tehát ez az egy abnormális helyzet.
0: Hogyha... Hát én azt vettem le, hogy nagyon sokan megijedtek a és korrekt gondolkodású jobboldali értelmiségek között is, amilyen megnyilvánosokat láttam, hogy ez már az a szint, ami már az ütókukon sem megy le. Szóval még a népszavazás lement, de ez már nem, szóval ez egy kicsit ilyen...
3: Igen, úgyhogy...
0: És hogy gondolod íróként, hogy ez annak az előjelet, biztos minden író van egy kicsit azért ilyen előérzet, hogy itt most már minden, kivel minden megtörténhet, vagy ez csak tényleg egy főpróba volt, és látták, hogy azért ez egy elég csúnya üzenetet hordozott, és talán visszalépnek ezt. De Sándor, ezt tőled is kérdezem, hogy hogyha erről írod kéne egy publicisztikát, akkor te melyik irányt tennél magadével, hogy ez most hát tényleg így vége van szerinted most ebben a... Hát mit...
1: Minek?
0: Hát akár nem mondjuk, hogy a demokráciának vége van, de az egy súlyos lépés szerint, hogy innentől kezdve bármikor, bárkivel bármit megcsinálhatnak? Van ennek egy ilyen üzenete szerinted, vagy...
1: Hát nézd, a helyzet egyre súlyosabb, és ennek van egyfajta dinamikája, ez mindig úgy működik, hogy el akarnak érni valamit, és az sosem sikerül, és mindig tovább kell lépni. Nem lehet olyan kevés fórum, hogy ez ne legyen túl sok. Ezen a lejtőn ezen nem lehet megállni, ennek a lejtőnek valahol van egy alja, ahol koppannak, de akkor szét is törnek rajta, de ezen a lejtőn nem lehet visszafordulni, ennek a dolognak megvan a maga logikája, hogyha egyszer nincs kötődés ahhoz a rendszerhez, magához, a pluralista rendszerhez, akkor nincs belső ok rá, hogy megálljanak. Akkor mindenki ellenség, aki nem ők, és mindenkit jobb elpusztítani, mint élni hagyni. Ez egy nagyon egyszerű logika.
0: Hát a másik oldal azt mondja, hogy ez egy ballibi értelmiségi nyilvánkolás, itt nem voltak jobboldali lapok, például még a Megyesi kormány idején megszüntettek, gyakorlatilag a magyar, akkor gyakorlatilag a Fidesz is annak idején még korábban csak a napi Magyarországon indult, neki azért egy médiája volt, és hogy mit csinálkozik itt akkor a baloldal. Van egy ilyen narratívája, és azért is kérdezem, hogy ez...
1: Ez a narratíva, ez a Fidesz ellen ment a 90-es évek elején, akkor azon nyilvánkoltak, akkor ugye a fideszesekre mondták, hogy nyivákolnak, rájuk mondták, hogy csak a sajtó csinálta meg őket, ezt mondták Antal Józsefék, Csóri Sándorék, Csurka Istvánék. A Fidesz egyszerűen azonosult a saját akkori antiliberális, antidemokratikus, antiszemita ellenzékével, ellenségeivel. A Fidesz a hajdani ellenségeivel azonos, és pontosan az akkori jobboldal támadta ezzel a Fideszt és az SZDSZ-t, ugye a liberális pártokat egyben.
0: És arra gondoltam, hogy gyakorlatilag mikor a Fidesznek meg volt a irányváltása, utána Magyarországon nem volt számottevő jobboldali napilap, gyakorlatilag ezt...
2: A 94-98-as
1: de időszakban. Természetesen ja. Volt a Magyar Nemzetből ilyet csináltak, lenyúlták például Magyarországot, aztán megindította, aztán ott volt a Pesti Hírlap, azt megindították az Új Magyarországot, de hogy is nem volt, hogy a fenében most lett volna. A Magyar Nemzetet nagyon durván lenyúlták, és azzal tönkre is tették. A Magyar Nemzet lehetett volna az az újság, ez minden adottsága megvolt, ahol ez a pluralizmus belsővé válhatott volna, tehát ahol a különböző árnyalatok, irányzatok egy lapon belül jelentkezhettek volna.
2: Sokan mondják, hogy most paradox módon ez meg is valósult az utóbbi egy évben.
1: Hát,
2: hatalmi viszonyok változásának következtében.
1: Igen, ugyanazok megírják az ellenkezőjét, annak az ellenkezőjét.
2: De közben
1: annak,
2: fölvették a Gazda Albertet, fölvették a Puzsértet.
1: Ugyanezt csinálták, ugyanez,

0: piaci alapon, a magyar idők sem érne meg piaci alapon, természetesen a Népszava is veszteséges. Kéne egy állami sajtólapot létrehozni, ami ezeket a veszteségeket betömi?
1: Többek között. Én azt gondolom, hogy itt négy feltétele van annak, hogy a komoly újságírás megfelelő súllyal és színvonalon minőségben jelen legyen. Az egyik egy olyan liberális gazdaságpolitika, ahol a magántőkének megfelelő, az államtól független mozgástere van. Ahol ilyen mozgástér van, ott mindenhol létezik komoly ellenzéki politikai sajtó. Nincs olyan liberális kapitalizmus, ahol ilyen ne létezne, ahol a
0: speciál Amerikában is eléggé sírnak a nyomtatott lapok kiadói.
1: Igen, de attól függetlenül ilyenek léteznek, mert nagyon sokféle tőkés létezik, és nagyon sok felé mehet a tőke az államtól függetlenül, és a hirdetőket sem befolyásolja az állam.
0: Tehát az amerikai kiadók...
1: Várjál már, hát most bocsánat, már csak fejezzem be. Mert azt mondtam, hogy négy ilyen tényező van, ez az egyik, ami Magyarországon hiányzik. Ugye a másik az az, hogy ahogy a különböző tudományágak és különböző művészeti ágak nem élnének meg állami anélkül, hogy az állami újraelosztás támogatná őket, mint ahogy sok-sok ember sem élne meg, ezért az újraelosztást ebbe valamiképpen be kell kapcsolni, mégpedig úgy, hogy ne legyen torzító hatása, ezt úgy lehet, ahogy mondjuk Franciaországban támogatják a fiatalok újság előfizetését, és ezzel azt az újságot fizetik elő, amelyiket akarják. Mint ahogy voltak olyan alapok, hogy a különböző könyvtárak egy bizonyos keretből előfizethettek arra a folyóiratra, amelyikre akartak. Ilyen vak módon kellene támogatni a közéleti sajtót is. Ez a második feltétel. A harmadik feltétel az, hogy a hálón megjelenő tartalmakat valaki rendesen megfizesse, mert mi a fenének fizessen valaki a print lapért, hogyha annak a lényegi részét elolvashatja a hálón. Tehát ezt meg kellene oldani, ez egy ilyen strukturális probléma, miután a nyomtatott sajtó ugye megy kifelé, tehát ezt a hálón keresztül, a háló tartalmain keresztül kellene valahogy megfizetni, ennek vannak különböző formái, csak ezek nálunk nem működnek.
0: Közbe kell szólnom, ez sehol sem működik.
1: Hát van, ahol
0: a szlovákoknál megbukott,
1: jobban működik,
0: Amerikában megbukott.
1: Vannak fizetős szájtok, de abban igazad van, hogy igazán jól ez a rendszer még nem alakult ki, de Magyarországon még annyira sem. A negyedik pedig az, hogy létezzen olyan közéleti vitakultúra, és erre szocializáljon az iskola, és erre szocializáljon a média, amelyek a közéleti ügyek iránti érdeklődést erősítik, következésképpen a közéleti sajtó iránti érdeklődést is. Ez az a négy dolog, ami a színvonalas politikai közéleti sajtó jövőjét biztosíthatja.
2: És a világot rossz térek vissza, hogy van még olyan napilap most, vagy olyan megjelenési lehetőség, ahol esetleg egy író olyan tárcaszerű kis művekkel meg tudjon jelenni, akár heti rendszerességgel, mióta a Népszabadság megszűn, mert...
3: Hát nem tudom, én nem szoktam tárcákat írni, úgyhogy nem tudom igazából ezt, a vasárnapi hírek?
2: Vasárnapi hírek?
3: Ami például abban szoktam Grecsót olvasni meg, Tóth Krisztát, úgyhogy ez meg talán tartja magát, de egyébként ugyanezek az effektív irodalmi folyamatokat is valami hasonló folyamat érinti, mert hogy most tavasszal volt az NK-val kapcsolatos botrány, ez most tavasszal volt? Most már egymást érik
0: volt
3: az NK-os botrányok, de hogy minden esetre ugyanilyen

0: hatalmas tragédia szerintem, hogyha olyan nagy múltú, meg olyan nagyon fontos irodalmi folyamatok, vagy kulturális folyamatok szűnnek meg egyik napról a másikra, mint mondjuk a 2000, lehet, hogy kevesebb embert érint effektíve, de a nagy egészet ugyanúgy érinti egy 2000 kicsinálása, mint mondjuk a népszabadságé.
1: Nincs olyan üzenet ennek, hogy ezt a régi kultúrát teljesen el akarják, a nyomtatott lapoknak, ami hiszem, hogy én is hozzászoktam, mert például a népszabadságon szerintem 10 éves korom óta olvasom, és mert sokszor tényleg a papír hiányzik, hogy megfogjam, hogy illata van, és akkor ez, hogyha valaki ez nem szokik hozzá, és teljesen ebben a online médiában nő fel, akkor ez már vissza se fog térni, soha, hogyha most ezeket így beszüntetik, hogy elkezdett, hogy sokkal jobban lehet uralni, akkor a média teret, az online média teret, ennek van egy ilyen üzenete is, vagy...
2: Hát sokkal kevésbé lehet szerintem uralni.
1: De akkor most... gondolják, vagy... szóval... Csak hogy ezt a tradíciót is meg akarják szüntetni, nekem ilyen érzésem van gyakorlatilag ebben, hogy...
0: Hát igen, megfordul ez is, hogy ugyanaz az érv is, hogy akkor az most akkor nem gazdaságos, mert hogy akkor nem olvassák sokan.
1: Lehet itt demogóskodni, hogy egy stadion meg ez a plakátkampány mennyire volt gazdaságos, és hány újságot lehetne belőle fenntartani.
0: Igen, csak hogy ez úgy nagy, sokak számára ez hihetőnek is tűnik, meg azt gondolják, hogy igen, akkor igaza van, holott veszek pont, nem találtak föl szerintem még jobbat, vagy hát nyilván, hogyha az ilyen magán mecenatúra élne Magyarországon, vagy pedig egy kicsit bíznánk, vagy mernénk bízni a közösségi finanszírozásnak az erejébe, akkor még az segíthetne be, de közben meg azt is gondolom, hogy az államnak feladata is, hogy kiegyensúlyozza ezeket a piaci egyenlőtlenségeket, és igenis államilag kell támogatni olyan orgánumokat, mint akkor a 2000, vagy a nem tudom, fontos internetes folyamatok, és a Litera is sokkal kevesebbet kapott, pedig hát nagyon-nagyon fontos, hát a könyvkiadás se létezne állami támogatás nélkül, úgyhogy ez egy abszolút hamis érv, hogy itt a piac egyszerűen így...
3: Miről lehet rábírni a kormányzatot, amelyik hát mégis azért elég erős erőfölényben van, hogy egy ilyen, hogy mondjam, eszmék fölött átívelő egyességet kössön a napilapok túlélésének érdekében. Ők azzal a frusztrációval érkeztek, hogy 2002-ben a vesztes választások után tettek egy ilyen ajánlatot Megyesi Péternek, aki röhögve elutasította.
2: Nem tudom, miről van szó.
3: Arról van szó, hogy 2002-ben vesztett a Fidesz, és akkor azt a javaslatot tették, hogy két közszolgálati tévécsatorna van, és legyen az a megállapodás, hogy az egyiket a szociálliberális eszmei gondolatok mentén szerkesztik, a másikat pedig hat kapják meg, ők a kisebbet a konzervatív eszmerendszer jegyébe. Pont.
1: És akkor volt ez a híres mondás.
3: És akkor Megyesi azt mondta, hogy aki tévét akar magának, az vegyen magának, vagy csináljon magának.
2: Hát ebben egyébként teljesen igaza van.
3: De amiről most beszélünk, az egész más.
2: Az állami tévét azt nem kell, nem is lehet, nem is szabad pártok között szétosztani. Már az első Orbán kormány idején, meg az Antal kormány idején is lenyúlták az állami tévét, kormánypropaganda tévét csináltak belőle méghozzá nagyon durva formában. Eszük ágában sem volt semmit.
3: Ők ugyanezt mondják a baloldali tévéről.
2: De ez nem igaz. Ez egyszerűen nem igaz. Hát én...
3: Láttam én már baloldali tévészerkesztő szocialista politikus előtt vigyázban állni.
2: Hát láttál, de olyat nem láttál, mint amilyen a csúcs által vezetett rádió volt, meg ugyanabban az időben a tévé volt, szóval azért itt vannak, egyrészt vannak emberi gyarlóságok, másrészt vannak minőségi különbségek, és
3: de a minőségi különbség mentesíti az etikátlan, immorális viselkedést? Hogy én egy kicsit jobb minőségben vagyok, a te szolgád.
2: Nem minősíti, de akkor is vannak minőségi különbségek. Akkor is vannak minőségi különbségek. Egy gyarló és hiányos demokrácia és egy diktatúra az nem ugyanaz. Minden létező rendszerben el tudod mondani, hogy hol vannak a hibái, hol vannak a bűnei, hol vannak a bűnösei, de hát egyik sem náci, vagy nem azonos egy sztálinista rendszerrel. Az a köztelevízió és közrádió, amit erőszakkal megcsináltak Antalék, amit az Orbánék megcsináltak 98-ban és 2010 után, annak semmi köze ahhoz a állami médiához, ami egy demokráciában működik. Annak, ami a köztes időszakokban volt, annak ez volt köze.
3: Jól lehet elég távoli köze.
2: Nem elég távoli köze, hanem volt egy olyan médiatörvény, amelyik lehet, amelyikkel az ellenzék túlnyomó része egyetértett, amelyben az ellenzéknek megvoltak az intézményes garanciái, ezek működtek, amennyire az ellenzék hagyta. Választottak rádió és tévi elnököt úgy, hogy azzal az összes ellenzéki küldött egyetértett, de nem értett egyet az összes kormányzati küldött. Ugye az egy teljesen más világ volt. Nézd meg, hogy hogy egy példát mondjak, az egy gyarlóság, nem is csekély gyarlóság, hogy kiadták az MSZP-SZDSZ kormány idején Gebinben a reggeli műsort a Nap TV-nek. Ezt én akkor is megírtam, és jó néhányan megírtuk, hogy ez így nem kóser, hogy ez nagyon nem kóser, de ha meggondolod, hogy akkor kik és hogy kérdezték az akkori minisztereket, a kormánytáborhoz tartozó embereket, és hogy most mi folyik az állami médiában, akkor látod, hogy ez egy teljesen más világ. Azok valóságos interjúk voltak, valóban megkérdezték 80-90%-ig, amit meg kellett kérdezni, nem hagyták őket olyan egyszerűen, szóval ez nem mikrofonálványok voltak.
3: Esete válogatja, az én emlékem azért csúnya epizódokat is rögzített, szerintem nem, de szerintem hogy kanyarodjunk vissza most
2: a népszabadságkérdésre, hogy
3: lehetne,
2: van,
3: hogy lehetne egy ilyen kemény...
2: A demokrácia gyarlósága, és van, ami az ellentéte.
3: És hogy lehetne egy ilyen kemény hatalmat rábírni arra, hogy mégis hozzon létre egy ilyen sajtótámogatási rendszert? Ez volt az alapkérdés, és most is ezt kérdezem.
2: Ja, ezt nem tudom. Hát ezt én nem tudom. Nézd, hogyha egy kormányzati hatalom nem bízik abban a rendszerben, amelyben a hatalmát szerezte, tehát nem azzal kormányoz, hogy maga a rendszer, a demokrácia rendszere az az elsődleges, az ő párt érdekeihez és hatalmi rendszereihez képest, akkor megette a fene az egészet. Rendes demokráciákban így kormányoznak, nem azért, mert altruisták, hanem azért, mert tudják, hogy az ő általános érdekük az, hogy ezt a rendszert fönntartsák, mert nem tudnak jobbat, és azért egy normális országban akarnak élni, amit normálisan tud teljesíteni, produkálni, ahol az emberek többé-kevésbé szabadon tudnak élni, meg van a mozgásterük. ahol a hatalmat ugyan el is veszíthetik, de vissza is szerezhetik. Tehát ahhoz ezek az általános érdekek az elsődlegesek, és a hatalmi érdekek másodlagosak, bár nyilván nagyon fontosak.
3: Egyáltalán van olyan szereplő, aki ezt be tudná terjeszteni bármilyen fronton, vagy bármilyen fórumon, a Népszabadság szerkesztősége lenne az, aki egy ilyen ajánlatot tenne, vagy az ellenzéki pártok? Hát kire számíthat a magyar polgárok összessége?
2: Van elég ellenzéki párt, bármit be tudnak terjeszteni, nem ez a kérdés, tettek mindegy, hogy...
3: Akarnak ilyet tenni?
2: Nem tudom. Nem tudom.
3: És felvettétek a kapcsolatot velük?
2: Nem, hát ez nekünk nem dolgunk, meg most nem ezzel vagyunk elfoglalva, hogy ilyen támogatási rendszert csinálunk. Én általánosságban elmondtam, hogy mik a szerint, milyen minőségi sajtó létfeltételei szerint.
1: És visszatérve a szerkesztőségre, most összejártok, szóval vannak, most azért megvannak a belső fórumok, ahol kommunikáltak, ilyen, csináltak ilyen kvázi szerkesztőségi értekezleteket is, vagy személyesen?
2: Persze, folyamatosan tartjuk a kapcsolatot különböző formában.
1: És mi a ilyen területek nem volt, mint mondjuk a Magyar Hírlapnak volt, mikor a Ringé megszüntette, hogy esetleg a szerkesztőség megpróbálja a brendet tovább vinni, vagy erről, ettől is elzárkoznak teljesen most, vagy erről inkább nem beszélsz most még?
2: Hát nem tudok róla, hogy ezt el akarnák adni.
3: Nem is nagyon tudják, hiszen le van téve jelzálogba.
2: Igen, hát mondjuk, ha nagyon akarnák, akkor tudnák, mert kifizetik a kölcsönt, és akkor eladhatják. De...
1: Meg hát ilyenkor elértéktelenedik a jelzálog.
3: Igen, ez fedezett elvonás, vagy minek minősül?
1: Nem teljesen annak minősül, de erről már beszéltünk ennek.
3: De a rádióban még nem.
2: Szóval, hogyha el akarnák adni ezt a brandet olyanoknak, akik a brandhez méltó terméket akarnak előállítani, akkor nyilván nem így jártak volna el. Mert így eljárni csak akkor racionális, hogyha nem szeretnék, hogy ilyen jellegű termék megjelenik.
3: Egy hét alatt két vezérigazgató mondott le a cégnél, beszéltetek bármelyikőjükkel?
2: Én nem.
3: És a többi szerkesztőség többi tudja?
2: Nem tudok róla.
1: Egyetlen most a főszerkesztő, aki képviseli a szerkesztőséget?
2: A Balázs az elbúcsúzott tőlünk rendesen, ahogy kell, de hát...
1: De még azelőtt búcsúzott el, nem mielőtt ez az egész történet kirobban.
2: Nem, hát az után. Mert...
1: Hol
2: igen, mert hát ő ezt nem vállalta. Hát ő ezt le is nyilatkozta, hogy ezt ő nem vállalja, ő elmegy, veszi a kalapját, amint megtudta, hogy mi fog történni másnap.
3: És aztán... És gondolom, a Katona Viktor azzal nem számolt, hogy mibe
2: cseppen. Örül, hogy velünk dolgozhatott.
3: Az utódal Katona Viktorról amit tudtok?
2: Én semmit. Én őt nem ismerem.
3: Ő is talán 3 napig tudta tartani a frontot, vagy még annyi sem?
2: Ha jól számolom, akkor 2.
1: Sosem vezérigazgató egyáltalán? Vagy van valaki tárgyalóképes személy kijelölve?
2: Hát vannak. De nem nagyon tárgyalnak.
1: Nem nagyon tárgyalnak, hogy a betegség miatt nem jönnek. Kicsit térjünk vissza egy kicsit a rovatódra. Azért elég innen-onnan, jobbról-balról is azért próbáltál te embereket behúzni azért, aki hajlandó volt egyáltalán megszólalni a Népszabadságnál. Így, mi volt így?
2: Hát megkerestek is.
1: Kerestek? Szóval azért én úgy emlékszem, hogy nekem például nagyon nagy tiszteltetés volt, hogy megkereste, hogy azért volt színvonal ennek a... Szóval, hogy mondjam, hogy valaki odaírta, akkor az jelentett valamit. Azért ez...
2: Igen, ehhez nyilván nem nekem van közöm, mert előttem is így volt, amikor Kósa Judit és Nagy M. Péter kollégám szerkesztette, akkor is így volt. Ez a Népszabadság presztízsének köszönhető, de egyébként én 98 és 2002 között az akkor regnáló kormány egyetlen miniszterének sem szóltam, hogy írjon, és írtak. Az akkori kormányt megnézed, az akkori kormánytagok több mint fele megjelent a fórum rovatban. Például maga Orbán Viktor. is írt nekünk, egy lángolóan Európa-párti nyugatbarát cikket. De a Martonyi is írt, a Dávid Ibolya is írt, még miniszterkorában, a Stumpf is írt miniszterkorában.
3: És Gyurcsány is, nem is rosszakat.
2: Harag Péter, úgyhogy...
1: Gyurcsány is írt, nem? Most is.
2: Gyurcsány is persze, csak abban nincs semmi érdekes, hogy a Gyurcsány írt.
3: Annyiból érdekes, hogy nagyon jó írásai voltak akkor.
2: Igen, hát, és igen, igen, igen. Hát mondjuk a nagy programadó írományait azt nálunk jelentette meg, hát jó helyen nem is tudta volna.
3: Én felajánlottam szóval, neki az indexet, de nem élt vele.
2: Szóval igen, a Népszabadság fórum rovata az nagyon-nagyon fontos fórum volt akkor is, amikor Bocsányi Katalin szerkesztette, Isten nyugasztalja, akkor is, amikor Miklós Gábor létrehozta. Úgyhogy ez nem az én nevemhez kötődik, de én szerettem csinálni.
1: Na, közben megérkezett a harmadik műsorvezető társunk az utolsó negyed órára, Szávú Jaranko.
3: Hát negyed órát, már nem mondanám, inkább 10 percnek. Szia, Jaranko!
4: Szia!
5: Üdvözlöm a kedves vendégeket és hallgatókat is. Gondoltam, hogy bár voltak mindenféle munkáim, de hát szeretném azért a saját műsorunkban tiszteletemet tenni, illetve hát ezzel is szolidaritást vállalva.
2: Köszönjük
5: a
2: szépen.
5: Kollégákkal.
1: Te fel is tetted a kérdést, esetleg az MTVA-s történetek is a mostani hasonlóság között. De vedd le a kabátodat először.
5: Ó, még a sál is rajtam van. Tehát, hogy analógiák. Most kérdeztél, Podi, vagy kérdezzek ezzel?
1: Kérdezed, igen, téged eltartogattunk most itt.
5: Köszi, kérlek egy mondatot, még beszéltek, amíg kitalálom, hogy mit fogok kérdezni. De egyébként láttok bármilyen... Jaj, de jó a kérdés. Látok bármilyen párhuzamot például a között, hogy hogy bántak el annak idején ugye az MTV a akarata ellen mondó kollégákkal, mert mint velünk, illetve hogy bántak el mondjuk a Népszabadsággal. Gondolok itt ezekre az ilyen aljas, tehát ezekre az ilyen aljas dolgokra, vagy ilyen hazugságokra, hogy hát, hogy megrendelték a pizzát, és akkor majd ünnepeljetek, és akkor mindenki abban a hitben él, hogy akkor ti átmentek, hogy ez ennyire a rendszer, igen, a költözés.
2: Igen. Hát persze. Hát persze, ezek, hogy mondjam, mert ez ugyanannak a kultúrának a része. Persze, hát ennek megvan a technikája, megnézed a diktatúrák történelmét, akkor sok-sok hasonló vonást látsz. Hát ez igen.
1: De hát visszatérek egy kicsit arra, hogy itt persze a fideszes narratíva, de hogy számos gazdasági társadalomnál is ez megtörtént, hogy itt átvették a hatalmat, és akkor nem mentek be a dolgozók. Nyilvánvalóan itt nem számoltak avval, hogy a média sokkal érzékenyebb erre, és akkor lehet, hogy itt elmérték magukat, elképzelhető.
3: Hát szerintem, aki ezzel nem számol, az őrült, mert bocsánat. A Népszabadságnak.
1: Ugye direkt álltak ebbe így?
3: Jelentősége az akkora, hogy ezt nem lehet alábecsülni.
2: Igen, ez így van. De egyébként a magyar gazdaság világában rengeteg ocsmány dolog történik, rengeteg ocsmány dolog. A Népszabadság ezekből is nagyon sokat megírt. Tanács István kollégámnak ez az egyik területe, ő erre kivételesen érzékeny, ahol ő él Dél-Magyarországon, ott aztán különösen van dolgok történnek.
1: Igen,
2: szóval ahogy Magyarországon cégeket föl tudnak számolni, embereket ki tudnak rúgni, tönkre tudnak tenni, jogszabályokat meg tudnak kerülni, az egészen tragikus, és ezeknek a dolgoknak vannak nálunk sokkal rosszabb helyzetben lévő, sokkal védtelenebb áldozatai. Ezt meg kell mondjam.
5: Bocsánat, csak az előbb így az érkezés hevében, vagy nem tudtam normálisan megfogalmazni a gondolataimat, de körülbelül az lett volna így maga a kérdés lényege, hogy miért van szükség, vagy hát nem tudom, nem az, hogy szükség, de miért kell ennyire aljasan bonyolítani ezeket a dolgokat? Tehát, hogy például egy egész mesét, egy egész sztorit köríteni, például a szerkesztőség, mondjuk azt, hogy megsemmisítése. Tehát, igen, tehát, hogy
1: nem lehet, ezt úgy jellemeztem, de ezt különben belső munkatársak is, hogy nagyjából a 44-be csinálták ezt a zsidókkal. Nagyjából ugye
2: nem. Nem, azért.
3: Jó, azért ott meg nem tartunk.
1: Jó, de nem úgy, de úgy, de a becsapás.
2: Ezzel nem, ezen ne vicceljünk.
5: Nem, de
2: több csak, mint 5 millió ember meghalt.
5: Nem csak, ez a szervezett átverés, hogy érted, most belegondolok, hogy például kitalálja ki, vagy kitalálhatta ki annak idején, hogy amikor ott éjségsztrájkoltunk a Kunigunda útján, hogy akkor karácsonykor ők oda tesznek egy kordont, vagy hogy ők karácsonyi dalokat üvöltetnek maximum hangerővel, különböző hangfalakban. Tehát, hogy annyira abszurd az egész, illetve...
2: Meg, igen,
5: hogy,
2: ez teljesen hogy abszurd.
1: Hogy bezadnak a lakókocsit, ezt rombolják.
5: Igen, tehát kemény. Az, hogy...
1: Hát az főpróba volt nagyjából.
5: Hát igen, aztán utána sajnos hát egy kemény.
2: Igen, hát az volt az egyik nagy abszurd a magyar média történetben, egyébként tele volt abszurditásokkal 89-től kezdve. Hát a 168 óra szétverése, a tömeges elbocsátás már 93-94-ben, hát az is nagy dráma volt, nagy abszurd volt, és azóta már rengeteg. Úgyhogy...
0: De ezekkel hát, a disznóságokkal nem nagyon lehet mit kezdeni, de viszont abból szerintem át lehetne venni valamit, ami, ahogy ti reagáltatok, tehát azzal a következetességgel és kitartással és abszolút megalkuvásra való hajlam nélküliséggel, tehát én az én illúzióimban az van, hogy akkor ti most akkor járnátok el a legokosabban, ha most akkor együtt maradnátok, összefognátok, és elkezdenétek valami rendszeren kívüli formában, nem tudom, nem azt mondom, hogy szamizdatként megjelentetni a Népszabadságot, de hogy valami hasonló.
1: Ott, amíg nincsenek a munkajogi kérdések rendezve, és ott van beragadva például.
3: De ez sokáig nem tarthat.
0: Hát nem tudom, szerintem anélkül, hogy valamit beneáldozzon az ember, anélkül nem nagyon lehet. És hogyha most arra vártok, szóval ilyenkor meg szerintem az időhúzás a legrosszabb, vagy nyilván ez egy taktika is, hogy akkor most titeket minél tovább tartani ebben a bizonytalan helyzetben. De...
2: Hát mondtam, hogy ennek van egy határa. Hogyha nem történik semmi, egy hónapig, vagy két hónapig, akkor a munkáltató teljesen evidens módon megszegte azt a kötelezettségét, hogy nekünk a munkavégzés lehetőségét biztosítsa, és akkor fel lehet mondani úgy, hogy minden járandóságunkra igényt tartunk, és joggal tartunk igényt. Tehát ezt az időszakot mindenképpen
0: kell. És ezt muszáj kivárni? Ha nem lehet, hogy akkor ezzel így beszélhetitek azt a...
2: 70 emberről van szó, 70 ember jogos járandóságáról.
0: Hát ezt értem, nem... csak azért, hogy a mást is jelent a Népszabé, szóval
2: hát közben. Mást is jelent, de hát közben jelen vagyunk, közben mindenféle akcióban benne vagyunk.
1: Nem mesélj erről, hogy az nálatok hogy csapódott.
5: Nem, mondjuk egyébként ez itt személyesen egy, mondjuk azt, hogy kellemes meglepetés, ami a szerkesztőséggel történik, mert mint hogy ahogy a szerkesztőség reagált, tehát hogy tényleg, hogy együtt maradtatok, akcióztatok, tehát hogy itt is látok valamiféle analógiát, ugye ez a megpróbáltatok bemenni a munkahelyetekre, és mennyire abszurd nem sikerült. Egyébként szakszervezeti alelnök a mai napig nem sikerült bejutnom az MTVA területére, azóta sem, akkor... Tehát, hogy ez szerintem nagy... Tehát, hogy ez egy nagyon jó dolog, hogy következetesen összetartatok, és azt az egy-két
2: köszönjük
5: hónapot
2: szépen.
5: Meg...
0: Hát igen, csak addig nincs minden. Újság, szóval újságot csinálni, az meg nem tudom, hogy mennyire. Igen, szóval effektíve megcsinálni, tehát azt mondanám, hogy akkor most neked mi
1: ha megmaradtunk. Végkielégítésed, akkor nem biztos, hogy elkezdesz komik. Szóval ez nagyon
5: igen,
1: nehéz,
5: mert, tudod, ez olyan, mint hogy valakit leültetnek, és aztán ki kell várnia, amíg kiengedik. Tehát, hogy hát ezt az egy-két hónapot sajnos úgy, hogy ki kell bekkelni, és aztán utána lehetnek szabadok.
3: Telefonozzunk.
1: Telefonozzunk egy utoljára, vegyétek tele. Csajlan.
3: Halló?
4: Utána tudom, hogy már alig van hátra műsoridőből, de arra azt szeretnélek biztatni benneteket, hogy egyrészt beszéljetek a fedél nélküli akcióról, másrészt a szerkesztőséget arról, hogy arra biztatni, hogy ne várja annyira azt az egy-két hónapot, egyrészt, mert könnyen elveszheti a nagy közönség, nem is a támogatását, az érdeklődését, hiszen állandóan kapkodjuk a fejünket, minden héten történik valami. Harmadszor azért nem érdemes erre várni, amiért az Aranka annyira ki volt akadva a karácsonyi dalokon, tehát, hogy szerintem meg kell érteni pont azt, amit a Révész úr mondott a diktatúrák természetéről, nem szabad racionális, meg legális lépéseket, meg magatartást elvárni ettől a hatalomtól. Tehát pont az a lényege, hogy mindent megtesz, amit megtehet, hol erővel, hol a széles nagyközönség megtévesztésével. Simán el tudom képzelni, hogy azért játszottak annak idején karácsonyi dalokat, ami nyilvánvalóan ordító, pofátlan cinizmus, mert de azért pont azokat, hogy esetleg, ha ebből hír lesz, akkor azt lehessen mondani, amit nekik 2 millió ember elhitt volna, hogy itt szokás, hogy fölvidítják a munkatársakat karácsonyi dalokkal, és akkor ezt nagyon sokan visszhangozták volna teljes hittel, hogy de hát ez így szokás, és így kell, tehát hogy ez erre a két dologra számítanak minden diktátor mindig, hogy valamit el lehet adni, és ha nem lehet, akkor meghátrálnak, hogyha nincsen más eszközük. Ugyanilyen volt
1: köszönjük
4: még akár a netadó.
1: Köszönjük szépen a hozzászólás, csak lejár a műsoridőnk, mert egy órás blokkot kaptunk most, és várál már a következő műsor. Köszönjük.
2: Erre... Igen, hát elkészül egy fedél nélkül szám, amit a tiszteletünkre írnak, és...
1: Ingyen írhattuk ezekbe? Vagy ez is, ezt is tiltja?
2: Ezt nem tudom pontosan. Vannak álnevek, vannak külső szerzők, de minden esetben az a lényeg, hogy ez egy nagyon-nagyon jó akció, ennek én is nagyon örülök. Ez egy nagyon jó szám lesz, remélem, hogy sok-sok hajléktalan embertől sokan megfelelő összegért meg fogják venni.
3: Hány példányban jön ki?
2: Hát fogalmam sincs, ezt nem tudom, mert nem én szervezem. Na most, amit a hölgy mondott, én azt gondolom, hogy jogszerűen kell tevékenykedni. Ebben az esetben én azt gondolom, hogy a munkáltatónak nem érdeke, hogy további jogsértésekben bonyolódjon, de hogyha véletlenül igen, akkor van még munkaügyi bíróság Magyarországon. Ez a munkaügyi bíróság általában tisztességesebb szokott eljárni, a munkaadóknak ilyen esetekben mindig igazat szokott adni.
0: És hogyha ti most elkezdjétek csinálni egy napi lapot, mondjuk...
5: Elnézést, azt mondtad, hogy a munkaadóknak
2: szokott. Ja, bocsánat, a munkavállalók.
5: Igen.
1: Közben meg kell fejeznünk a műsort, mert de azért azt tudtuk...
5: Sőt, egyébként szerintem még ezt az utolsó gondolatot, ezt nehogy benne...
1: Hagyjuk,
5: ezt igen, mondjuk, ezt ne hagyjuk benne, nem, ezt a gondolatot. Nem,
3: ha megszületett, ki kell jönni.
1: Igen, ezt ki kell jönni, igen.
0: Nem, hogyha most megpróbáltuk megcsinálni egy újságot, valamilyen formában, mégiscsak napilapként összerakni, mint hogyha minden ment volna rendesen a kerékvágásban, akkor ti elestek azoktól a munkaügyi, vagy azoktól a járandóságoktól, amik jártak volna? Te azt nem értem, hogy... Igen, ez miért zárja ki egymást?
2: Hát azért, mert...
0: Szerződés, és akkor te visszamenőleg se vagy jogosult a járandóságaidra?
2: Így van. Igen.
1: Persze, hogy lehet ilyen a szerződésben, a kiadók általában olyan szerződést kötnek, hogy kötik a szerzőiket.
2: De ez normális is.
0: És akkor a végkielégítő töstelesekkel,
1: vagy mit tudom? Elbukott, igen, szerzőszegés esetén elesettek a végkielégítő.
5: Persze, pláne ugye különös tekintett a munkatörvénykönyvének a változásaira. Hány éve változott, Bodi? 3-4-5. Igen. Úgyhogy ez nem éppen nagyon munkavállaló barát ez a változat. Úgyhogy nyomokban csak, de nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek.
2: Én is köszönöm szépen, a szolidaritást, köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
5: Hát tudom, hogy mi csak így kitartást és sok erőt tudunk kívánni, mert ebben a helyzetben most is kivagytok benne. Úgyhogy hallgatóknak köszönjük a figyelmet, és holnap lesz Bárdogdob, átlátszó Bárdogdob. Úgyhogy hallgassatok majd minket 5-6-ig holnap. Köszönjük szépen, sziasztok!
3: Sziasztok!
6: A rádió a Nemzetközi Távközlési Unió által be nem jegyzett hullámsávon sugároz. A tilos rádió adását egyetlen állam, egyetlen parlamentje vagy kongresszusa sem támogatja.
7: Étant moi-même un des fondateurs de ce grand mouvement de lutte émancipatrice de RDA.
8: Az első magyar kalózadó, a tilos rádió 1991. augusztus 21-én kezdte meg adását. Mivel tevékenységük a fennálló frekvencia moratórium miatt illegálisnak minősült, a hatóságok nagy erőkkel indultak a független adó felkutatására. A tilos rádió szerkesztői és technikusai a 80-as években már bevált szamizdat módszerek alkalmazására kényszerültek. Kénytelenek voltak konspirálni, ezért kizárólag a fekete doboz munkatársai kaptak lehetőséget a rádió működésének dokumentálására.
9: Mi az oka annak, hogy Kalóz Rádiót indítottatok?
10: Azért indítottunk Kalóz Rádiót, mert Magyarországon jelen pillanatban frekvencia moratórium van, ami annyit jelent, hogy nem adnak ki rádiósugárzási engedélyeket. Mi egyrészt a frekvencia moratórium elleni tiltakozásul indítottuk el az adónkat, másrészt azért indítottuk el, mert szükségesnek tartottuk ehhez a radikális eszközhöz nyúlni, annak érdekében, hogy az általunk ismert médiatörvény tervezet és a frekvenciagazdálkodási törvény tervezet bizonyos értelemben átalakulhasson még. Megadjuk ezt a lehetőséget végül is a törvényalkotóknak, hogy felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a mi állampolgári véleményünk szerint a törvénytervezet az alapvetően hibás. A törvénytervezet egyrészt megkülönböztet közszolgálati műsorszórást, illetőleg kereskedelmi kategóriát. Mi úgy gondoljuk, hogy a közszolgálati, amely egy túl bürokratizált tervezetnek tűnik, az egyértelműen a mindenkori politikai hatalom kezében lévő médiumforma lesz, a kereskedelmi pedig hát egy reklámfüggésű rádiózás, televíziózás. Úgy gondoljuk, hogy szükség lenne beépíteni ezen két sáv mellé egy harmadikot, ahol megjelenhetnének azok a nem politikai csoportok, illetőleg azok, akik nem kívánnak kereskedelmi tevékenységet folytatni, azok a szubkulturális alternatív társulatok, társaságok, akik egyrészt azért sem férhetnek bele a kereskedelmi rádiózásba például, mert esetleg nem túlságosan jó reklámhordozók, de részei ennek a társadalomnak, értem ez alatt a hajléktalanokat, a drogosokat, a homoszexuálisokat, a leszbikusokat, a feministákat. Nem igazán jó reklámhordozók ők egyértelműen. Úgy gondoljuk, hogy elérkezett már talán annak az ideje, hogy kezeljék már végre felnőtt módon ezt a társadalmat, és tegyék lehetővé az önszerveződő csoportok számára is, amelyeknek nem feltétlenül a pénz vagy a politika a mindenük, hogy megnyilvánulhassanak és élhessenek ezzel a minden ember számára elemi emberi joggal.
8: A Frekvenciagazdálkodási Intézet jelzése nyomán a rendőrség nyomozást indított. Többször került sor motozásra, illetve autók átkutatására, de a nyomozati cselekmények mind a mai napig sikertelenül végződtek. A hatóságok a Mikszáth téren átkutatott mikróbuszban sem találtak rádiótechnikai eszközöket.
7: Des fondateurs de ce grand mouvement de lutte émancipatrice de RDA et assumant depuis plusieurs années.
9: Azt szeretném megkérdezni, hogy mi történik itt, miért vonultak ide ki?
11: Dolgozunk, semmi különösebb probléma.
12: De figyelj, ide, megmondtam már magának, hogy addig mi nem kér engedélyt, nehogy azt higgye már, maga folyt a passzát
9: szeret. De a parancsnok úr nem szólt.
12: Te ezt csak érteni?
9: Nem visszük
12: ezt. Ha majd ha megengedjük, akkor nem érdekel minket ez. Csak nem engemet.
9: De nem magát forgattuk.
13: Ez a jogszabály. Isten a jogszabály. A hölgy a riporter lész, és a parancsnoknak nem tudta
11: élni. Adjad, majd ne válaszolok. Tessék mondani, milyen gond a probléma.
9: Én csak azt szerettem volna megtudni, hogy miért vonultak ide ennyien. Ugyanis szokatlan, hogy ennyi rendőr áll itt.
11: Budapesten ez ma nem lehet szokatlan, szolgálati feladatot látunk el, ellenőrzéseket tartunk, közterületen dolgozunk, ezt ma már mindenki tudja.
9: Ezt szeretném megkérdezni, hogy hogyan fogadta az első magyar kalózadó a Tilos Rádió szírelépését?
14: Itt mindenki arról beszél, hogy vajon a frekvencia moratórium törvényese vagy nem. Sértik-e ők a moratóriumot vagy nem. Véleményem szerint itt nem ez a kérdés. A moratórium senki másnak nem szól, csak nekünk. Mi frekvencia gazdálkodók vagyunk, és a gazdálkodás módjára vonatkozik, hogy most jelenleg nem szabad nekünk kiadni új frekvencia kijelölést. Az ő részükről egyszerűen engedély nélküli sugárzásról van szó, nem kértek, nem kaptak rádióengedélyt, és ezzel potenciálisan veszélyhelyzetet teremtenek más rádiósok számára. Ez az egyik. Másik erkölcsi oldal. Ők most kis teljesítménnyel olyan adást tudnak produkálni, amit egy bizonyos, nem nagy, de egy bizonyos körzetbe lehet venni. Ha nem lenne moratórium, és lenne ma már szabad rádiózás, akkor ebből a teljesítménnyel még a szomszédházba se lehetne hallani az adást. Tehát ők tulajdonképpen a hangoztatott szabadságukkal mások tilalmát használják ki, tehát azt, hogy mások betartják a tilalmat. Ellenkező esetben ők ebben semmit sem tudnának elérni.
15: Mint egy 40 km/órás sebességgel pöfögve azt vettük észre, hogy a mellettünk lévő parkolóban ott áll két mérőkocsi, és nem tudom, egy rendőrautó talán. Talán akkor is láttunk már akkor motorost is, de csak kettőt. Mi elhaladtunk mellettük, és egyszer csak utánunk eredt villám tempóban egy motoros rendőr, elénk állt. Megállított, megálltunk.
9: Mi volt az oka annak, hogy elengedtek benneteket?
15: Hát nyilvánvaló az lehetett az oka, hogy abból, amit ők kerestek, semmit nem találtak meg.
16: Mais vous êtes aujourd'hui ici rassemblés, jeunes vieux, disciples de mon action. Je rends aujourd'hui avec le silence. Je vais vous apporter ma modeste contribution.
17: A frekvenciagazdálkodási intézet és a rendőrség akciói sorra sikertelenül végződtek. A sajtó és a közvélemény viszont egyre nagyobb rokonszenvvel fogadta a Tilos Rádió immár rendszeressé váló jelentkezéseit.
18: Volt, hogy amikor a légi közlekedés zavarásáról, illetve ezekről az ilyen elhangzott híresztelésekről beszéltünk, akkor betelefonált egy pilóta, ami nagyon jól esett, és mondta, hogy őt abszolút nem zavarta. Ő meg tudja ezt cáfolni, hogy a hivatalos frekvenciájuk nekik nem ez. Aztán betelefonáltak villamosmérnökök, akik felajánlották azt, hogy segítenek az adóban. Egyetemisták, akik csak annyit mondtak, hogy csináljuk és támogatnak. Szóval egészen ilyen jó hangulatunk lett attól, hogy tényleg csupa támogató telefon jött. És voltak, akik pénzt ajánlottak fel.
19: Hát azt hiszem, hogy egy jogállamban ilyesmi megengedhetetlen, úgyhogy ki kell várni, ameddig a frekvencia moratórium feloldódik, és akkor nyilvánvalóan a jogszabályoknak és a törvénynek megfelelően kell eljárni.
9: Ön elítéli ezt a fajta tevékenységet?
19: Én nem tartom helyesnek.
20: Kérem, rövidesen úgyis megszületik a frekvencia törvény, és akkor már nem lesz ez kérdés, de ez szellemes, izgalmas. Szeretem azt, amikor valaki vállalkozik, ez pedig egy merész vállalkozás volt, szívesen megismerkednék a szerkesztőikkel. Netán maga az?
21: Sebben azt gondolom, hogy most már van egy törvénytelenül működő, jogszerűtlenül létező rádióadó,
4: majd meglátjuk, mi lesz, körülbelül így reagáltam.
21: Ez meglehetősen diplomatikus válasz volt. Én úgy tudom, hogy ti annak idején, vagyis a Fidesz annak idején akart indítani egy kalózrádiót.
4: Igen, erről volt szó, de aztán ez a terv ez valahogy időközben hanvába volt.
22: Tudom, hogy azt kell most nekem elmondani, hogy ennek nem szabad örülni, mert hogy ez egy jogszerűtlen lépés volt, amit a Tilos Rádió csinált, és valóban így is van, de szerintem ők tudják. Jóval fontosabb számomra az az üzenete, hogy Magyarországon áldatlan állapotok vannak a frekvencia moratórium területén, nem oldották föl, vannak fiatalok, akik lám képesek arra, hogy egy más módon gondolkodó, más jelleggel működő rádiót csináljanak, és ostoba szabályok miatt ezt nem tudják megcsinálni. Nekem a dolog erről szól.
23: Én nem tudok egyetérteni semmiféle olyan kezdeményezéssel vagy akcióval, ami nem teljes egészében törvényes.
24: Egyrészt öröm töltötte el a szívemet azért, hogy szélesedett a skála, megjelent egy újabb színfolt az elektromos médiák területén. Másrészt, mint honatya természetesen, kissé szomorkodtam is, hogy miért kell ennek kalózrádióként megjelennie, miért nem legalizálódott.
25: Kiderült, hogy nem is törvényellenes, amit csinálnak. Úgy gondolom, hogy az a helytelen, hogy évek óta erre a nemzeti kincsre ráültek, és nem engedik ezt használni. Nagyon helyes, hogy vannak, akik ezt feszegetik. Egyébként valamikor rádióamatőr voltam, és én is voltam ANLISZ engedély nélküli adó, úgyhogy szívem egész melegével üdvözlöm őket.
26: Ez itt a Tilos Rádió, és benne a rádió történeti nap, és azért beszélek ilyen hangosan, hogy halljam saját magam, mert nagyon hangos a zene. Itt van velünk a stúdióban Mező, Kovácsi Tibi, Kiskádár és Weyer, akivel megpróbáljuk felgöngyölíteni a Tilos Rádió kialakulását, és hogy mit jelentett a Tilos Rádió 95-ben, amikor újra indult, és milyen csapat hozta létre, mert arról beszéltünk már, hogy kalózként egy kis szűk gárda, mondjuk nem is tudom, hogy művészeti, vagy nem is elhivatott aktivitása volt ez a rádió, vagy egy nagyon komoly életcél arra, hogy a médiaszabadságát megteremtsék, de amikor újra indult 95-ben, mi volt ez? Vagy miért, kik csinálták, és hogy hogyan lett ebből egy ilyen...
27: A nagy változás, az első nagy változás az volt, hogy a felvételről egyébként rendesen elkészített műsoroknak ugye az esetek jelentős többségében max. Egy órája ment le, mert addigra már megtaláltak minket, bemértek, tehát abba kellett hagyni az adást és menekülni. És utána jött ez, főleg ugye a Csőrsz utcai zseniális megoldás, amikor tudtuk, hogy minket semmiképp nem foghatnak meg, mert nem ott vagyunk. Tehát mertünk élőben adni.
28: Ja, de nem az volt ugyanakkor már, hogy mivel a moratórium az közeledett, és megegyezés volt arról, hogy lesz.
27: Az csak a vége volt. Hát ide volt egy olyan időszak, de nem a teljes élőadás időszakra volt ez igaz. A végére, mert valami nem tudom, az utolsó évre, talán fél évre.
28: Hát az egy jelentős időszak, három.
27: Persze, tehát hogy úgy mondjam, igen, informálisan tudtuk, hogy most nem lesz ránk vadászva, és ugye aztán azt is tudtuk, hogy halálunk. Na, a lényeg az, hogy elég jutottunk oda, hogy újraindul a rádió, újra összelettek trombitálva egyrészt a régi emberek, és a közben ugye, akiket a Mező is említett, eddigre már elég sok DJ-nk volt, bocsánat, mert várunk egy-két bejelentkezést, azért nincs kikapcsolva. Majd kétel leszek ezt visszahívni, mert ez nem bejelentkezés volt. Tehát akkor tudtuk, hogy már máshogy kell csinálni, tehát valamennyire...
28: Miután... A DJ zene meg a DJ-zés alap volt, mert 95-ben én, amikor elkezdődött a rádió, már hallgattam, és akkoriban már komoly parti élet, és egy nagyon komoly új típusú közösség indult, ami ezen a keresgélős, ugye a golyópadlózverős zenét szerető, igen. De közben hát intellektuálisan keresgél, tovább is keresgél.
27: Ugye gyakorlatilag két műfaj elkezdett békésen megélni egymás mellett, a beszélgetős, élőbe telefonálós rádiózás, illetve a tuci zene.
28: Ez így hogy nőtte ki magát? Tehát, hogy mi volt az eleje, mert...
27: Összeültünk egy lakásba, és megbeszélt, hogy ki mit akar, most mindenki mondja meg, hogy milyen típusú műsort akar csinálni. Én akkor nem is voltam reggel, tehát nem tudom, én egyébként egy ilyen nagyon furcsa irodalmi
28: most mi volt akkor a műsorrend?
27: Akkor vezetődött be
28: akkor
27: ez a bizonyos
28: reggel.
27: És akkor vezetődött be ez a bizonyos reggeli sáv, tehát hogy 7-től 10-ig beszélés lesz az éterben, és akkor kialakultak ezek a stabil reggeli párok, amik aztán viszonylag sokáig úgy maradtak, illetve ugye, mint tudjuk, még mindig megvannak belőle maradékok. És volt egy esti sáv. Az esti sávban is úgy volt, hogy 11-ig, 20-éjfélig voltak a beszélgetős műsorok. igen, letettük, ami zörgést okozott. Tehát 10-től éjfélig ment a beszéd, éjféltől reggel 7-ig ment a zene, és 7-től 10-ig ment a ugyanez a műfajú reggeli műsor, a már legendássá vált Color Lokál, Pillangó elsőletes, stb.
0: Akkor még Color Lokál nem volt, akkor zsírleszívásnak hívták, amit mi csináltunk.
27: Igen, és ugye nekünk akkor még nem, de aztán megint visszatért a Zsírminyon és Vérbüfé valamelyik reggelre.
28: Milyen műsorok voltak, meg elmondjátok? Tehát így egyből úgy indult, hogy legyen 7 nap, és minden voltak, hétköznap igen, legyenek reggel
27: ezek a műsorok voltak, az abszolút az interaktivitásra épülő, nagyon hamar, nagyon fölfutó műsorok, a Supermanék kedje.
0: Ők szerintem nem voltak az első nap.
27: Nem a legelejétől ők, igen, de tulajdonképpen a struktúra az volt. Igen. És este voltak ilyen úgynevezett csendes, kicsit szerkesztettebb műsorok, azok is szint beszélgetősek, jóval kevesebb betelefonálással. Nekem egy fél amerikai, fél magyar barátommal volt egy beszélgetős műsor, mindig hívtunk vendégeket, és azt a sportot játszottuk, hogy minden adás elején írtunk egy dalt, amit az adás végén előadtunk egyszer, először és utoljára. Ez egy lehetes időszakot, egyébként egy lemeznyi anyag összegyűjt belőle,
28: szóval amit elrontottunk, 95 melyik tájéken indult el, és ez hogy futott fel? Ez a dolog, mert ugye azt mondod, hogy az egész Tilos Rádió újraindulásának az alapja az a szöveges műsorok, tehát a reggeli...
27: Nem az volt az alapja,
28: bocsánat,
27: nem.
28: A zene az alapja, igen. Tehát a DJ-k az alapja, és ez a reggeli csapat, aki meghatározta. És akkor már volt valamilyen, mondjuk úgy, struktúrája ennek a szervezetnek.
27: És ennyi lett a struktúra egyébként.
28: De úgy, hogy a műsorkészítők, tehát ilyen, hogy mikorra kell bejárni, gyűlések szervezése...
27: Ezek már mind megvoltak, ugye akkor még sokkal könnyebb volt a gyűlés szervezni, mert voltunk jó, akkor
0: de
27: már jóval többen.
0: Péntek délután 5-kor volt egy ilyen műsorkészítő.
27: És ugye mi fölmértük azt, hogy ugye ekkor már sokan dolgoztunk például a Narancsnál, tehát pontosan tudtuk, hogy kell egy szerkesztőségét.
0: Az jóval az korábban indult
27: a Narancs, mint mi, de...
28: Mert azt, hogy mondtuk, hogy mindenki összefüggő.
27: Én a Tilosból keveredtem a Narancsba, a Balázs a Narancsból keveredett a Tilosba, a Tibi a Narancsba, a Tilosba, Csejdivel együtt, Sibóval együtt, Bakács Tiborral együtt, Csillag Jánossal együtt, Parakovácssal, Winkleresttől csináltuk a Narancsot, és ezeknek egy jó része csinálta a Tilost is. Tehát valahogy ez ilyen érdekes módon létrejött ez a dolog. Tehát mindesetre már eddigre már megtudtuk, mert a legtöbbünknek már volt például állása, ami nekem még 91-ben egyáltalán volt. Megtanultuk egy kicsit struktúráltabban létezni. És ezért jöhetett az létre, hogy tudtunk beszélgetni a műsorainkra, a színvonaláról, erről, arról, amarról. És egyébként akkor ilyen nagyon, akkor sokkal több vita volt arról, hogy melyik műsor jó, melyik rossz.
0: Nagyon hozzájárult szerintem ahhoz, hogy viszonylag gyorsan lehet valamilyen szedet.
27: Ugye viszonylag egyszerű volt hallgatni, mert este 10-kor bekapcsoltad, éjfélig hallgatta a szöveget, és reggel 7-től 10-ig hallgatta a szöveget. Tehát igen, tehát gyakorlatilag sokkal...
0: Meg sokkal több volt, tehát ilyen lógás jelleggel is időztek emberek ott a stúdió előterében, tehát viszonylag gyakran.
28: És műsorok hogy alakultak ki? Tehát mondod, hogy volt egy pár DJ, meg ezek a szöveges műsorok kialakultak.
27: Egész egyszerűen magánemberi szimpátia alapon létrejöttek párok, és azok vagy működtek, vagy nem.
28: De így egy csomó időt kellett kitöltenetek, tehát hogy így ugye valakinek a rovására mentek a műsorok, és azért egyre több ember lett inkább.
0: Nem, azért szerintem arra gondolja, hogy amikor leállt, akkor már praktikusan 24 órás volt, és 12 órásra indult újra. Tehát aha, nem volt.
28: Na várj, akkor én ott lemaradtam, hogy 3 adást egy héten.
0: Hát, az volt a legeleje.
27: Az a legeleje, és utána ugye ebben a...
0: 93-ban már 24 órán.
27: Igen, a még illegális műfajban mi már 24 órát adtunk, tehát eddigre föl voltunk dúsulva, legalább voltunk 40-en, szerintem, ugye nagyságrendileg.
0: Körülbelül 35-40.
27: 35-40-en. Akkor még mondjuk sokkal gyakoribb volt az, hogy így keresztbe bejárogattunk egymás műsoraiba, meg besegíteni, meg... Arra jártál, beugrottál a stúdióba, és belebeszéltél az adásba, nem volt stúdióajtó, meg semmi ilyesmi, mindenféle, tehát ilyen szempontból kicsit analisztusabb volt, de elkétségtelenül már tudtuk, hogy kell 24 órát adni. Hogy az hogy oldható meg, hogy egy ügyeletes nem biztos, hogy elég, mert akkor ha ugrik a CD és nagyon elaludt, és nem tudod fölhívni, akkor ugrani fog a CD reggelig, ilyen abszurdságok történtek, és akkor neked bizony föl kellett kelni, bemenni, tenni azt, tehát ilyenek voltak, úgyhogy ezeken már eddigre túl voltunk, mire újraindultuk, tehát már nagyjából tudtuk, hogy mire számíthatunk. Azt nem tudtuk egyébként, hogy ez az interaktív dolog, ez ilyen olyan nagyon átveszi a hatalmat, hogy gyakorlatilag amit szlogeneskedni szoktunk, az tökéletes igazság, hogy a hallgató szerkeszt. Hát ugye általában ilyenkor szoktunk beleszaladni a rossz kommentekbe is, amikor egyszerűen hagyjuk, hogy mondják, és beleszaladunk néhány csőbe. Tehát azt nem tudtuk, hogy az ilyen hatalom lesz. Tehát ezért, amikor elkezdtük kitalálni, hogy mik lesznek a reggeli műsorok, mindenkinek volt valamiféle koncepciója. Mert vegyük fel a telefont, nézzük meg ki az. Hát hagyja.
0: Nem, nem szeretem, ha beleveszélnek, nem tudom, nem vegyük fel.
1: Nem, don't csak el most így.
27: Vedd föl, Laci, mert lehet, hogy a Csejdi, meg kértük, hogy jelentkezzen be.
1: És mi van, ha nem jó, az mégsem.
2: Megoldalat a fele valaként.
27: Nem tudja, Laci, hogy kell. Pillanat, csöngesség.
0: Ja, hogy azt mutogatod, hogy nem tudod, hogy kell. Azt hittem azt, hogy nem.
27: Halló.
3: Szevasztok, interaktív Szabó János vagyok.
27: Szervusz, kedves János.
3: Az a kérdés, hogy miért nincs az egész történet leírva a Tilos Rádió, hisz kultúrtörténeti, hát médiatörténeti, mindenféle.
27: Fú, annyit gondolkoztam,
0: ez a már én is. Még néhány emberi.
28: Mai nap azért igyekszünk felfejteni, derültek ki ma érdekes dolgok.
3: Az nagyszerű. Egyébként tudtommal készült a 90-es évek második felében egy interjú kötet, ahol az őstilososok elmondták, hogy ők hogy emlékeznek, és tehát ez egy nagyon fontos forrás. De nem tudom ki.
0: De erről csak te tudsz, és még soha nem
27: sikerült megtalálni. Nem látom.
3: Bazd meg, a Csejdi csinálta velem az interjút, és a Palotaival a legalább 10-15 emberrel, és valamilyen, a Csejdi sem emlékszik, azért telefonáltam, hogy hát ha valaki, de valaki tudja, hogy hol lett ez kiadva, és kiadta ki. Én láttam a könyvet is, tehát nem valószínűleg nem vagyok teljesen hülye, tehát ilyen létezik, nyomozzunk
1: jó, utána. Jó, szerintem egy héten belül ez abszolút meg fog oldódni, tehát ha ez a könyv létezik, akkor meg lesz.
3: Létezik, és valami Tilos, tehát erről szólt, hogy egy ilyen oral history forrás.
27: Tibi megszerzi.
3: Nagyszerű, és nagyon apróságokat még beszúrnék. Akkor kerültek sokan a narancsba, amikor két hetiből hetivé vált, és effektíve volt a zavarba egy ülés.
0: Ez egybeesett pont a leállásom, az is 93 igen. volt. Igen. Nem, az 92 vége volt.
3: Ahol ugye felmerült, hogy oda kellenének friss erők, tehát először inkább a Tilos felől volt átjárás a narancsba, de természetesen
27: időrendben így volt.
3: Igaz, mert a Bakács az meg a narancs alapító volt, aztán lett Tilosos.
27: Így van.
3: És harmadrészt a káosznak annyit még, hogy a Tuc-Tuc és a Partizan abszolút alapja volt mindig is a Tilos Rádiónak, de egyáltalán ne azt képzelje el se a káosz, se a hallgató, hogy az a Tuc-Tuc zene volt, ami most, hanem egy végtelen bonyolult, kreatív, csak rádió számára kitalált. Ebbe is tényleg a Palota járt az élen, de lehet, hogy muzsikás együttes, egy örmény férfikar és különféle elektronikus zajok keveredtek. Tehát nem kifejezetten ilyen funkcionális tánczenék nyomultak, hanem egyfajta kreatív nyelv, zenei nyelv ez a, volt, amit a Tilos
1: kitalált. Ez a palotai féle.
3: Palotai féle, de aztán sokan csinálták az őkétől a
27: izé. Ez nagyon fontos komment volt, így van.
3: Tehát, hogy aztán később alakult az, hogy inkább ez a parti kultúra, tehát ez előtte volt, mielőtt a
1: parti kultúra. Akkor ez egy kísérletezés volt.
3: Persze, inkább egy ilyen kísérleti, ilyen hangjátékszerű cucca, hangszobroknak hívták azt, nem így a, nem tudom. Jó, sok sikert, dumáljatok még, csau. Okay.
27: Hello. Hello. És ugye ekkor alakultak ki azok a műsorok, amikor azt mondtuk, hogy lesz roma műsor, volt a természet hangja műsor.
0: Mező, azt a kis kallantyút nyomd le. Kösz.
28: Ez telefonszámom 2153773, ne felejtsük el, tehát hogy most 2006.
1: Igen, de azt azért gyorsan mondjuk el, hogy a 95-ös újraindulás az azért nem egy ilyen egyszeriben kialakult struktúrában ment. Ezt én akkor kerültem oda, és a Nemzeti Felkelés műsor az ott létemnek egy sokkal későbbi szakaszában keletkezett egyáltalán.
0: Uh-huh. Hát először is volt, csak a Kajmás volt a neve. Nem? Akkor Kerényivel, Csillával, igen, meg a Gancerrel voltatok talán?
1: Igen, a Gancer, igen, és akkor először a...
0: De csütörtök reggeltől ti voltatok el rögtön 95-ös.
27: Igen, én is így emlékszem.
1: És aztán lett egy... A Gancernak volt még egy társa, ők hatra már bejöttek. Pali bácsi folyamatosan igen. tartózkodott. Igen. Na, mindegy, szóval azért nagyon sok időt telt el, amíg egyáltalán ez a betelefonálosság, ez technikailag jól működött, illetve mindenkinek kedve.
0: Persze, amíg ez a mobil lett, eleve az volt abban, hogy iszonyú drága volt betelefonálni, amíg a mobiltelefon volt, ugye ez
27: igen,
0: az
27: igen, volt. Igen, igen,
0: igen. Persze egyfolytában megszakadt.
1: Emlékeztek, bocsánat.
0: Rendesen a betelefonálás csak akkor indult el, amikor bekötötték a vezetékes telefont.
28: Tehát emlékeztek olyan műsorokra,
0: amik igazán
28: nagy benyomást tettek, és még nem feltétlenül ez a reggeli sávban. Tehát, hogy? Ami a reggeli...
27: Szürke Andris műsora, éjszakai.
0: Igen, hát
28: a 95-es indulás tájéka, milyen műsorok kerültek elő mégis?
0: Szürke még akkor talán nem volt szerintem.
28: De legesen, hogy hamarosan. Szürke az 96 körül jött.
0: Igen, volt, de aki még nem.
1: Burek.
0: Burek rögtön volt 95-től.
5: Sör és Novév.
0: Sör és fél Novév, az is
5: akkor az volt a hányatatott sorsú drogműsor, amit mindenki ötelt. Akkor volt a roma műsor.
0: Ja, szintén a halászkerényi.
1: Igen, és akkor volt a Cabánéknak egy ilyen...
0: Cabánéknak a Ravanszdi beszélgetések című. Műsorban szerintem szintén egy kicsivel később indult, mint ahogy az indulásod.
1: Hát ugyanígy, mint ahogy a Nemzeti Felkelés például.
0: Igen.
5: Hát a közgázvizuális brigád az így az elejétől jelen volt. Tehát őket azt hiszem, ha jól emlékszem, a Kerényi hozta be a műsoraiba. És az ment 92-től.
27: Hát ez azért is biztos, mert ugye például tűnt, azért kerültünk a közgázra a tetőre, mert akkor ott adtunk.
0: Igen, aztán ugye voltak a Váhiék, akik úgy kerültek be, ha jól emlékszem, az ő legendájuk az, hogy keresték a stúdiót, és úgy tárták meg, hogy valahogy a műsorokból kiderült a számukra, hogy volt, mondták, hogy szemben ilyen lila székek vannak egy presszó teraszán, ugye a Terminus nevű híres presszó, mindig jártak a műsor után, és így keresgéltek a körúton, mert ugye az világos, hogy a villamosangban, meg az van a körúton, és mentek, és akkor így lőtték be a stúdiót, hogy jelentek, hogy ők mit

0: indult akkor tavaly a Pajunokás Stúdió, és amikor vége lett, akkor költöztünk.
1: Az elejére emlékeztek az első adás, hogy indult, és mondjuk egy hétfői nappal kezdtetek? És...
2: Hát ez szeptember 1-én indult, és pontosan ugyanúgy kezdődött, ahogy 2 évvel korábban a Palotai befejezte. Tehát ugyanazzal a hangmontázsa.
1: Amit így amit le fogunk játszani,
2: le fogunk játszani, és jó is lenne elindítani, mert hogy be van tárazva.
3: És igen, hát kétek vagyunk most ilyen furcsa formában itt hagyni ezt a történetet, szerintem majd egyszer van a
0: második. Én arra emlékszem, hogy az első napokban, és aztán a második napon volt az újraindulás után, leveszem ugye, hogy az a második napon volt az újraindulás, vagy a 95-ös újraindulás után, hogy a Nádorival ketten beszélgettünk a Tiborral, a Szabad Európáról, óriási meglepetésre. Csak úgy, mint ma, ez akkor egy, és ugye akkor is valami ilyesmi volt, hogy akkor így indult a rádió, és akkor a...
1: Igen, hát amiről én akkor szereztem
0: Szabad Európán, igen, és akkor így, szerintem akkor jártál először a stúdióba, te is nagyjából. Úgyhogy, és ez vagy az első, vagy a második napon volt, tehát
1: igen,
0: nagyon,
1: egész,
0: nagyon hamar.
1: Egyik első napon.
3: Én szombat délelőtt voltam, annál nagyobb magány.
0: Tényleg volt.
3: Jó ideig, szombat délelőtt.
4: Foci műsor.
3: Szombat délelőtt volt, nem, az foci műsor, az később jött, de azt a ugye Töröcsik Bence és Nyilasi Csaba vagy fordítva csinálták. Nem, én egy ilyen irodalmi utazgatós műsort csináltam, még a, emlékszel, a Gett Mihály.
2: Gett Mihály, igen, igen.
3: És aztán kerültem át estére, a ilyen beszélgetősebb műsorban, és aztán kerültem át reggelre. Hétfőre, és akkor stabilan voltam hétfőn sokáig. Itt a vége, fuss
1: szóval előre, hallgatok egy bejátszást. Szóval eljött az árszó, és abszolút megérdemli a folytatást. A Podmanicki utcáig jutottunk el, és kb. Hogy a Tilos Rádió elindul. Ez itt a Rádió Történeti Nap, az FM 90,3-on. Velünk vannak gyerekek és felnőttek. Köszönjük Mezőnek, Kovácsi Tibinek, Kiskádás Tanásnak és Fejér Balázsnak és a kedves kislányának, hogy itt voltak.
3: Lili. És meg a Cavárnak, aki fantasztikus dolgokkal egészítette ki a közös emlékezetünket.

Irodalmi lépegető. Lépegető. Tilos Rádió, Budapest. Irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

azoknak, akik a rosszra azt mondják, hogy jó, és a jóra, hogy rossz. Akik a sötétségről azt állítják, hogy világosság. És a világosságról azt, hogy sötétség. A negyedik angyal, The Fourth Angel, 2001. Nem igazán rajongok az idézettel kezdődő filmekért, mintha ideje korán arról biztosítanának, légy nyugodt, csomagoltunk szellemi útravalót. Bevezetőm sem több egy hasonszörű ígéretnél, csupán egy védőbeszéd a nézőközönség hetedik sorából, annak is a mértani közepéről. Közel-távol nem ez a legideálisabb hely a moziban. A gyöngyvászonra vetített premierplánban váratlanul feltűnhet idolom őrszőrzete, míg a nagy totálba játszva veszitek el 500 kifent kaszával rohamozó skót szabadsághőst. Azonban a fartőn kikoptatott farmerem mellett a cinema szerelem legfőbb ismérve a megszokás. A hét sem az utálatos hétfővel ébred, hanem mindig a piros betűs csütörtökkel, a frissen érkező premierekkel. Gyilkos meteor zakatolhat golyóbisunk felé, kötött kesztyűs ujjal nyomhatja a csengőt, egy új süttető jégkorszak, és E.T. akár teljes pereputjával bringázhat a házunk előtt, én akkor is ott csücsülök hőn szeretett csinem a paradizomban. Teszem ezt majd két évtizede, mert életem leveses tányérjában a mozi az élet sója. Olykor íztelen, vagy hogy elsózzák, de akkor is türelmetlenül várom a következő fogást. Ezen vaskos étlap 1997-2002 között elfogyasztott több mint 70 fogás élménykritikáját tartalmazza. Vigyázat! Nem esztétikai tanulmány, csupán egy szenvedélybeteg feljegyzései. Ajánlom celluloid fogyasztás előtt és után, TK-ba menet, legfőbbképpen a konyhamalacgyomrú mozi szeretőknek, a mellettem ülőknek. Felhőtlen szórakozást!

Képzelt riport Steven Seagal. Nagy levegő, cukormentes rágó, technikai berendezés csőre töltve. Oké, minden rendben, egy vagyok az univerzumban. Lazán, de azért ne vigyük túlzásba. Kerüljük a kifilézett pontfigurát. Ne essünk össze saját személyiségünk terhe alatt, hallgatáskor szánk ne formáljon ót. Míg én precízen megkoreografáltam a magabiztos riporter figuráját, fel sem tűnt, hogy szórakozottságomban az évszázad borravalóját adományoztam a taxisofőrnek. A sárga hintóból kipenderülve, több hónapos levelezgetés és telefonpárbajok lezárásaként végre célba értem. Ott áldogáltam Steven Seagal rezidenciája előtt, a férfinél, ki a visszafelé is hajlik a könyék egy kunsztos produkciójával, hímek millióit kápráztatta el a 90-es évek hajnalán. Egy utolsó pillantást vetettem órámra, majd egy szopszerű valamit megrángatva csengettem. Lázasan vártam, hogy szerény személyem lázba hozza a ház népét. Az elektronikus kapu ércsikója furcsa grimaszt plasztikázott az arcomra. Ehhez az összteljesítményhez nagyban hozzásegített a három felém rohanó Doberman céltudatossága. A távolból egy jókora árny vezényszót süvöltött, mire a kutyák menten cserkészlány üzemmódba váltottak át. A jókora árny tulajdonosa a házigazda volt, Steven Seagal, az egyszeres rendező. Egy bajos sörsátorból rászabott házi köntösben, hátranyalt Bundesliga frizurával, szellős vászonpapucsban lépett a kifutóra. Hihető gyorsasággal közelített meg. Tenyere mohon nyelte el nem csekkenerős készfejemet, precízen helyreigazgatta kalandozó új perceimet, bizonyítvány mi komolyan veszi akciósztárságát. Fapofájából forgácsként hullott ki egy huncut poén az ebek étrendjét illetően. Imádják a sajtót. Az élc pár perc kínos csendet eredményezett. Komótosan haladtunk a Hortobágy területével vetekedő rezervátumában. Feszélyezve éreztem magam, ahogy délceg idegenvezetőm szirtisas tekintetével fürkészte lezserjárásomat. Elképedve észleltem a diktafonomon frissen elhelyezett Greenpeace matricát. Élőben is nagyon gyors, nyugtáztam. És ekkor önkéntlenül is óra kerekedett a szám, az elém táruló tengernyi állat láttán. Ebben a forgatagban Seagal inkább tűnt Ace Ventura-nak, mint az Aikido macsó harcistenének. Az eddig csak egyszavas tőmondatokkal operáló Stevenből Fábri Sándori szónélgalra tört elő, és a világ természetvédő alapítványának kezdősorait idézte. A modern Noé elmagyarázta vagyonának 90%-át a kihaló félben lévő állatok megmentésére szentelte. A mesterségesen kiépített kerti folyamban kacsacsőrű emlősök fürdőztek. Borneói manó hintázott egy szép hosszú ágon, miközben az elefántlábú teknősön egy véznaújú maki lovagolt. Seagal fátyolos szemmel nézte, ahogyan a papucsőrű gólya szorgosan nagy úszó fészkeket épített vízinövényekből. A házi Zó, 47 éves igazgatója lehuppant meditálni egy majomkenyér fa alá. A pillanat varázsát a kalapácsfejű tyúk törte meg, mikor szemtelenül kitűzöttett ingemre. A másik dimenzióba kiránduló vendéglátom elérkezettnek látta az időt, hogy visszatérjünk a civilizációba, és bevezetett hipermodern kőpalotájába. A család külföldön tartózkodott, felesége aktívan bekapcsolódott Brigitte Bardot Férjetek a bőrötökbe állatvédő kampányába. Megnyújtott pár füstölőt, Elcsen bácsi varázstájával kínált, majd hozzátette. Jót tesz a férfiasságnak. Sepperc alatt összedobott egy szakajtónyi spagettit, és korábbi buktájából ismét eleresztett egy idevágó tréfát. A konyhában verhetetlen vagyok. Mire kimazsoláztam volna a gyűrött jegyzeteimben szereplő tengernyi kérdésből a megfelelőt, váratlanul kifakadt, bár az arcán ez korán sem látszott. Az akciófilm haldoklik. Van Damme egy dupla nulla, Stallone színésznek szeretne lenni, Schwarzi meg politizál. A hazafival trilógiává nőtte ki magát az általam létrehozott új műfaj, a természetvédelmi akciófilm. Mert elengedhetetlen az üzenet, hogy gyermekeinknek helyes utat mutassunk. Tágul az ózonlyuk, na meg az üvegházhatás, mi lesz, ha Kevin Costner rémálma valóra válik? Az emberek nagy többsége bolondnak tart, de most már késő, hogy David Attenborough-ként vagy Cousteau kapitányként csak dokumentumfilmekbe szerepeljen. Marad az újonnan kidolgozott módszer. Két pofon közt fát ültetek. Legfrissebb filmtervéről, a száguldó erdőről kezdett mesélni. Kitért kedvenc írójára, Gerald Darrellre,
és bevállalta, hogy foggal körömmel harcol az állatkert a podgyászomba megfilmesítési jogáért. Mikor az óra 8-at ütött, illedelmesen kimentette magát, mondván eljött az állatok etetésének ideje. Búcsúzóul Shakespeare-t idézett, kizökkent az idő. Ó, kárhozat, hogy én születtem helyre tolni azt. Találkozásunk óta elszaladt 5 esztendő. A szobapapucs és a hintaszék maraton felé zakatoló Steven belefáradt a szent háborúba. Lógó orral beismerte, bioszféránk menthetetlen. Erre a nyúlfartnyi létre pedig okosabb karrierjét kirángatni a béka hátsója alól, mint a klímakatasztrófa és a panda állomány rohamos csökkenése miatt sopánkodni. A lófarkas Szegár így fordította vissza erre Rousseau-t. A természetből vissza a moziba.

Párbaj. Az óvszer korunk üvegcipelője. Felhúzod, mielőtt megkezdődne a bál. Egész éjjel táncolsz egy ismeretlennel, aztán elhajítod a francba. Mármint az óvszert. Filozofálkodott Marla Singer a harcosok klubjában a földet örök mozgásban tartó dologról, és ezzel még mindig többet árult el Freud kedvenc témájáról, mint a párbaj locsogós 102 perce. A szex vajon mi? Tette fel hamleti kérdését a hazai poppiac oxigénhiánnyal küszködő bohóca Pain, de örökérvényű soraiból riadtan menekült a mondani való. Amikor Kazinci gyűlölő barátunk egy esős délutánon a 93-as Playboy hátlapjára karcolta milyen szántó mondatait, fel sem ötlött elméjében, hogy univerzális gondolatai milyen velősen foglalják össze egy tengeren túli mozi alaptézisét. Négy Barbie és négy Ken ugrik hátast a Los Angeles-i éjszakába. A srácok előbb beköszönnek az ideje korán megduzzadt májuknak, aztán kell nekem az a sussy bringa, csatakiáltással célba veszik a közelben sertepert élő miniszoknyákat. A csajszik sem tétlenkednek, bedobnak néhány gyűszű körömlakot, és a kell nekem az a valami, aminek férfi nőtt a végére, jelmondatot zászlójukra tűzve csatlakoznak. A ritka nemek és a könnyű igenek harca. Most szépen bekukucskálok a fedő alá. Sziszegte Michael Christopher rendező, mielőtt arcon csapta a 100 fokos gőz. A cselekmény morzsáit az érdektelenség és az unalom éhes verebekként csipegetik fel. Ki, kivel, mikor, honnan, hova, miért, hogyan? Összefércelve semmit mondó bölcseletekkel, testnetbe fúló obszcén dialógokkal. Mozink rögtön az első kanyarnál irányt tévesztett, mintha a Vörös cipellők erotikus széria kezdene el okoskodni, vagy Staller Ilona aktus előtt Radnótit szavalna. Nem tudom másnak-e tájék mit jelent, csak hogy ezzel leplezze gépies tevékenységének sekélyes mi voltát. Kívánom a direktor úrnak, hogy a kedvező széljárás és a jó szerencse segítse nőre, és találjon végre választ feltett kérdéseire.

Egy úr az űrből. Állítólag Isten azért tűzte ki a paradicsomból a humoristát, mert az favicceket mesélt a kígyónak. Az emberiség még bölcsibe járt, a szakik ősgyíkbőrnaciban kergették a Big Mamutot. Az asszonyok bogyót fényesítettek a gyengén bútorozott sziklaoduban. Az önjelölt tréfacsinálók azonban már ekkor is jelen voltak. Erről tanúskodik egy kissé színehagyott barlang graffiti, mely egy balul elsült hetszet ábrázol, amire több százezer év múlva a Kész átverés néven futó televíziós műsor épít majd. A Maci Lacitól frissen beújított kőkéró büszke tulajdonosai lakásszentelőre hívták a folyó menti közösséget. A bolondos háziak mackóbundába bújva parodizálták az ex-lakót, gondolván megtréfálják az érkező vendégeket. Az együgyű horda azonban humorérzék hiányában értetlenül állt a pattintott kőkorszak legnagyobb ugratása előtt. Egyszerűen azt hitték, téves címre jöttek, és rutinból felkoncolták a mókázó házigazdákat. Andy Kaufman egész élete egy 34 éven keresztül mesélt, félre sikerült vicchez fogható. Elmondása néhol röhögéstől könyvbe lubickoló szempárt eredményez, az esetek többségébe azonban beleértve a zárópoént, az őstulokhoz hasonló értetlenség lesz rajtunk úrrá. A nevettetés tudománya a gyógyításhoz mérhető. Andynek megadatott, megpróbált vele okosan bánni, ám ebben meggátolt a korai halála és kiszámíthatatlan jelleme. Közönségének tapsa pumpált a tüdejébe az oxigént, olykor mégis kíméletlenül cserben hagyta. A rivalda fény kínzóan égette bőrét, a siker állarc mögé kényszerítette, mitől, ha megvált, magára maradt. Milos Forman osztálytablóján egy újabb emberi talány, elődeihez McMurphy, Mozart, Larry Flint hasonlóan erős jellem, és ugyanúgy bukásra ítéltetett. Forman végig objektív, hőséről nem sugallja azt, hogy méltatlanul elfelejtett legenda. Nem sarkal posztumus pólók nyomtatására, egyszerűen választ keres. Jim Carrey alakítása újfent színészről árulkodik, míg Kaufman a taxiban beskatujázott figurájától menekült, addig Carrey észventúrától belefáradt a taknyukkal jojózó figurákba, akik mű orszarű végbélnyílásából kandikálnak a világra. Minden jó, ha a vége az eleje. Filmtörténeti poén petárda robban rögtön a nyitó képsorban, és ezért többen elszámolják magukat, ez nem egy két órás Saturday Night Live show, csupán egy emberélet. Andy a Holdra indult, de mindannyiunk szerencsétlenségére a Földön kötött ki.

Kotkodács, gyurmából van a tojás. A lágy tojás évében vagyunk, másfél órával az első független tyúkköztársaság megszületése előtt. Lakóhelyünk a fias tyúkról nézve ez a jókora tojás, ellentétben a tollatlan galilei állításával. A kapirgálók szemmagasságából nézve azonban csak ez a dróthálóval körbekerített baromfiláger. Csibe barakkokban tengődve tojás-tojási kényszer alatt fogynak napjaink. Tojsz vagy tepsibe kerülsz. Motiválnak szerető gazdáink, és mi eleget teszünk a parancsnak, ám minden csirkeszívben él a remény, hogy egyszer szabadon, a leveses tányértól messze, egy zöldellő mezőn, baromfi nyugalomban krikettezhet tarajos és tarajtalan. Egy kondér közelbe került csibe honfitársam kotyogta a sokból tyúkeszméletéhez térve. Lepergett előttem az életem, elég unalmas volt. Ettől a csőrlógató kijelentéstől és a tyúkhóhér tepsi Führer asszony új csibepite gyártó gépezetétől megrémülve megsokszoroztuk a szökésre irányuló erőfeszítéseinket. Égből pottyan segítséget is kaptunk egy Rocky névre hallgató, repülőjenki kakas személyében. Ezek után tyúkeszű az a szárnyas, aki a magasztos pillanatban végrendelet okán tollat ragad, mert átkapirgáljuk a történelemkönyveket, hajnalban már szebb jövőt kukorékol a kakas, s nem lesz többé végcélunk a terített asztal, sem a leves porbetét. Holnap a szabadság édes madártej útjára lépünk. Gyurma színészekkel azért kellemes dolgozni, mert nincsenek alumírjaik. Könnyen formálhatóak, mindig a maximumot lehet kihozni belőlük, és a harmonikus csapatmunka tökéletes eredménnyel és sikerrel kecsegtet, valahogy így vélekedhetnek az animáció istenei, Nick Park vagy a Mico Cakó Ferencünk. 4 évi megfeszített robot 3600 másodpercbe gyúrt lélegzetvétel, és a produktum önmagáért beszél. Gyurmában az igazság. Rettentően szellemes baromfistáb, gyurma ereikben igazi angol humor csordogál, és a hála nagy szemű kendermagnak be nem áll a csőrük. Az Aladdin óta a legtökéletesebb csőrhöz igazított szinkron könnyedén feletteti velünk a hollywoodi hangorkánt. A filmből szűrtem le a nagyim szárnyasok iránt táplált szimpátiáját, és gasztronómiai kalandozásaimból a mai naptól kiiktattam a grill csirkét.

0: híreink következnek. Naív Anikó jelenti Dillywoodból. Majdnem igaz hírek a szereposztó díványon innen és túl, ahol a virsli újú producer az úr.
1: Magyar kasszasikert is utolér a szexipar. Már dobozban a poligami pornó verziója. Az Origami megtartotta az alaptörténetet. A remek adottságú férfihős Alex Csampi ágyában cserélődnek non-stop a bővérű lánykák. Felizgulva várjuk az opuszt, minek csúcspontján a pikány zárójelenet adja, ahol az összes hölgy egyszerre köt majd ki a tetregész férfi ágyában.
0: A 4-es 6-oson megállóit beolvasó színészek sikerén felbuzdulva a BKV úgy döntött, bővíti a repertoárt. A jövő hónaptól komplett műveket fognak mikrofonba mondani előadó művészeinkkel az 1-es vonalán. A Vágy villamosát, míg a 3-ason a Bűn és bűnhődés debütál. Metróra előkészületben a Nyomorultak és a Szál a kakuk fészkére, míg a Föld alattin az Állatfarm és az Utazás a koponyám körül lesz hallható.
1: Pedro Almodovar új moziában egy leszbikus szinkronúszó páros, egy impotens úszómester és egy rózsaszín békaláb merül alá az élet medencéjében.
0: Lindsay Lohan újabb átlagos estéje. Liter számra vedelte a tekilát egy közkedvelt Los Angeles-i szórakozóhelyen, többen látták, amint felszív néhány csík kokaint, lesmárolta a WC-s bácsit és fizetés nélkül távozott, majd pár utcával lejjebb rommá törte vadi új Lexusát. A tett helyszínéről öntudatlanul hazafelé csámborogva még meginvitálta magához a Dallas Cowboys futballcsapatát. Aznaposan ébredve, slaggal lelocsolta az újságkihordó fiút, később megharapta a postást és rápisílt a szomszéd gyepére. Zárásként az őt letartóztató rendőrök szolgálati járművét két káromkodás között telehányta.
1: Friss hazai. Remékeljük a Tango és Cash-t. Csárdás és Forint címen. Kurt Russell és Stallone párosát Kamarás Iván és Gesztesi Károly honosítja. A forgatás hétfőn kezdődik a Gyorskocsi utcában.
0: Legendás együttesek musical változatban. Itt a hazai válasz. Jégre teszlek címmel, Gangsta Zoli és a Kártel munkásságát állítják színpadra. A korai sikertelen évek is fontos szerepet kapnak a darabban. Ezért is esett a választás az együttes tagjainak kiválasztásakor a jelenkor üdvöskéire. SP Antifitness Tomi Fekete Dávid Márk. Az ős bemutató helyszíne a Városligeti Műjégpálya.

0: Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt halljátok. Vendégeink Pereszlény Erika és Szabó Simon, valamint a könyv szerzője, illetve a blog egyik szerzője, akit itt van még a műsorban csöndben, Csizmazia Csízi Gábor, és a Hetedik Sor című, Közepe című blogból és könyvből olvasnak föl. Most következik az első kérdésünk, nyerhettek könyvet. Telefonon, e-mailen vagy a cseten várjuk a válaszokat. Az első kérdés, mondj három, vagy írj három olyan filmet, amiben a hetedik szó szerepel. További jó hallgatást!
1: Cigaretta szünet. Egy fecske nem okoz tüdőrákot hajtogatta Kovács Edebá, utalva a szájából örökmécsesként parázsló dekre. A láncdohányos ránézve erőtlen jelzőként hatott. Az orvosi egyetem már 30 éves korában bejelentkezett a tüdejéért, mondván jó lesz elrettentő példának. Az apró bűzrudacskákból gerjesztett hatalmas mesterséges köd áthatolhatatlan térerőként lengte körül. Jelenségét vészjósó hörgő és krákogó hangok kísérték, és miközben a légcsövekben otthonra talált kátrányt próbálta újból felszínre juttatni, a házban lakó srácok süsűnek csúfolták. Az élet furcsa fintora, hogy szegényt végül nem káros szenvedélye, hanem egy elszabadult troli vitte a sírba. Tüdőropi, koporsószög, stresszhez álló, ami a hontyákból barátokat, a suli vécéből társalgót, kisfiúból nagyfiút, Clintonnéből vérengző fenevadat kovácsol. Egy elszívott szál 14 eltékozolt percecske a földi létből, egy rossz házasságot képes még 10 karton is semmisíteni. Ki emlékszik már a markáns arcú, örökké mosolygó Marlboro Manre? Évekkel később fénytelen tekintetű csontvászként saját haláltusáját rögzítette, hogy figyelmeztessen. Vajon hány karikafújó bajnok vette észre kis dobozba zárt szerelmén az 1997-es feliratváltást, a dohányzás káros az egészségre, javított, a dohányzás súlyosan károsítja az ön és környezete egészségét. A bagózásról és a nikotinfüggők fanklubjáról egy füst alatt meg annyi szívmelengítő és szorító, érdekfeszítő, nevelő célzatú anekdótát el lehet regélni, sőt, filmet is lehet belőle forgatni. Kizárólag azt kell belátni, hogy ezzel nem robbantunk ki forradalmat, nem néptelenítjük el a tüdőgondozókat és nem futtatjuk fel a rágógyártó cégeket. Jeffrey Wigand, Russell Crowe, a Brown & Williamson cigarettakonszern elbocsátott tudományos tanácsadója, szörnyű titoktudója. A nagy kutya búcsúzóul óva inti a park, legjobb fái az enyémek, nem lenne szerencsés, ha gazdagon okosan társasjáték világi csalása fény derülne. A mérleg egyik serpenyőjében Jeffrey összkomfortos élete és szeretteinek biztonsága, míg a másikban több millió arctalan idegen sorsa, kik nem kötelezik semmire. Pehére a lelkiismeret nevű szekta elvakult tagja. Kockára téve mindenét, tettével kívánja bizonyítani, hogy az igazság még ide át van. Kapcsolatba lép Lovell Bergmannal, Al Pacino, a CBS legnézettebb műsorának, a 60 Minutes producerével, aki nyomba kiszagolja a szenzációt. Ez az ügy nagyobb, mint a Watergate. Időközben a milliárdokat tologató karok lazán feltűrik ingójukat, előveszik poros bábjaikat és kedvenc darabjaikat játsszák. Kisemmizni, megalázni, itt egy kis fenyegetés, ott egy kis vesztegetés, a törvényeket mi alkotjuk. Ám a botrány, akár a süllyedő tankhajóból az óceánba szivárgó olaj, nem sokára hatalmas fekete foltként égtelenkedik a fedhetetlen jellemek ünneplő ruháján. A film, melyben a 158 perces játékidő folyamán egyetlen szereplő sem gyújt rá, kivétel egy posztoló katona a feliratok alatt, félúton helyezkedik el az elnök emberei és a Manhattanre leszáll az ég között. Michael Mann rendezőnek a valós alapokon nyugvó sztori dokumentálásában végig sikerül hitelességgel, életszaggal átítatni moziát, ebben kiváló partnere Dante Spinotti, sok esetben intim szférába gázoló kamerája. Russell Crowe metamorfózisa és alakítása egyaránt lenyűgöző, De Niro dühöngő bikáját súrolja. Al Pacino a sztori vagy az ember között libikókázó karakterének megformálásáért újfent zenghet az örömóda. Man Jeffrey Wigandát nem avatja mártírá, lépésről lépésre mutatja be, hogyan veszítheti el egy lángra kapott fotó gyorsaságával szépen felépített mindennapjait. Feladatunk felismerni a köznapok hősét. Manapság a szentek nem mágián, hanem középiskolai tanárként végzik, nem képesek csodákra, proféciáik élettartama nem több 15 percnél. Egy dolog azonban megnyugtató. Találtunk egy igaz embert, és ennek köszönhetően egy ideig minden kőkövön marad.
2: Bábszínház. Már pöttömnyi koromban sem hagyott nyugodni a kérdés, hogy vajon kitartja mozgásban ezt az örök mozgó cirkuszt, a jó Isten. Számolja a neki tetsző cselekedeteinket, és ezt mérlegelve helyez el újabb téglákat mennyei házunkban. Ne talántán a földön kívüliek. Kézenfekvő. Kísérleteznek, és a föld a laboratóriumuk. Páholyból szemlélik háborúinkat, ügybúzgó bolygópusztításunk, majd eljön a nap, mikor türelmüket veszítve planétánkat színes üveggolyóként zsebükbe csúsztatják. De ne gondolkodjunk ennyire szélesvásznúan, maradjunk két lábbal az anyaföldön. Híradó. A nagyhatalmak báboznak a kicsikkel, az államfők a népükkel. A rabló sakban tartja az öreg nénit, a villanyszámlás a háziasszonyt, a tanár a diákot, a kutya a postást. Ördögi körhinta. Amennyiben egy lopott délelőttön a szabadba menekülünk, és a fűben feküdve ejtőzünk, rövid időre az a csalóka érzés kerít minket hatalmába, hogy kezünkben tartjuk sorsunk fonalát. Bertrand Russell angol filozófus jegyezte meg egyszer. Az a baj a világgal, hogy a hülyék mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel. Truman Burbank, Jim Carrey, Seahaven-i átlagpolgár kételyektől mentesen élte hétköznapjait. Tuti állás, tuti ház, cuki feleség, cuki szomszédok, a bűnözést hírből sem ismerő mennyei Disneyland. Gitch City, mézes kalács házikókkal vasorrubában nélkül. Truman születése óta szívta magába a mámorító vatta cukor illatát, következésképpen sose furcsálotta a körülötte lévő világ túlzó tökéletességét, csak hogy a kristálytükör váratlanul meghasad. Rádöbben, hogy eddigi élete nem több egy megrendezett szappanoperánál, amit az anyamékből való felbukkanása óta követ millió szempár. Non-stop, a nap 24 órájában. Láthatatlan kezek marionettbábunként játszadoznak vele, előre megírt forgatókönyvek szerint. A sokak által új lakóhelyül kiszemelt, makulátlan kisváros pusztán jól felszerelt filmstúdió, 5000 rejtett kamerával felszerelve, állakosokkal, álbarátokkal, álcsaláddal benépesítve. Hogyan dolgoznád fel, ha azzal a ténnyel kellene szembesülned, hogy édesapád elvesztése a nézettség növelése érdekében történt? Szeretnéd, hogy az első lépés szó, csók, varázslatos intim pillanatát illetéktelen szemek vislassák? Peter Weir rémisztő víziója időközben valóra vált. Az emberiség igennel válaszolt.

Nyomás. Fogvédőt be, aztán tövig a gázpedált. Kezeket a comb külső borításához varni, a száguldó gépjárműből fejeket nem kidugni, ez nem a mese körhinta, ne is számítsatok rá, hogy anyuci visszainteget. Azokat a Timi szarságokat pedig nyomjátok a huginak. Végre valahára egy olyan mozi érkezett a nagyon pazarló Amerikából, ami tényleg a húsvér fiatalokról és a nem a Barbie gyúbaba nemzedékről szól, akik nem pihepuha ujjacskáikkal feszítik szét a Csibe Univerzum védőburkát, hanem vésővel zúzzák apró szilánkokra, a püspök falatjukra feszülő mészhéjat. Keating tanár úr öntudatra ébresztése nálunk már éveket késett. Az élet velejét már mohón kiszívták, és ahogyan a mának élnek, úgy a holnap valószínűségét száműzik messzire. Los Angeles az elveszett gyermekek városa. Karácsony van, szerető szülő azonban egy szál se. Nincsenek porcukorral fedett gazdag külvárosi házak, kertjükben kivilágított rénszarvas fogadta, a vaníliás cukor illatát sem viszi a szél. Bing Crosby sem énekli a White Christmas-t, Ronna és barátai szűnni nem akaró undorral építik jövőjüket egy lepukkant szupermarketbe, míg nem bekövetkezik az a nap, ami végleg kizökkenti őket a biztonságot nyújtó nihilből. Egy kényszerű műszakcsere 24 órányi pehlavinát zúdít illúziók nélküli kortársaink nyakába. Ezen a csillagfény és ábrádmentes éjszakán amatőr dílerek, hiányos öltözetű bérszerelemgépek, sorozatszárok, pervers homeshoppingolók adják egymásnak a stafétát a vásznon. Szövevényes sztorit szőtt a Pók, vagyis a forgatókönyvíró és Doug Liman rendező a történet puzzle darabkáit mesterien még tovább kutyulta, minek végeredménye egy rafináltan humoros, pofátlanul szórakoztató celluloid mozaik. Ha a ravasz az agy poénjait és az életérzését egy X-el lejjebb transportáljuk, akkor már helyben is vagyunk. A stáblistánál azért ott tapos fékbe. Töröld meg gyöngyöző homlokod és nyomass haza, mert anyu friss sütivel vár.

0: Játékunk következő fordulója következik. A következő kérdésünk: hány nap alatt írta Sylvester Stallone a Rocky című filmjének forgatókönyvét? A válaszokat a cseten, illetve a milyen telefonszámon kérjük. Nem vagyunk adásba, ne telefonáljanak.
1: 215 37 73, de ezt a műsor után fogjuk felvenni csak.
2: Pedál királynő. Iskola köpenybe bújtatott mosolygó ördögök. Élire vasalt, precízen fésült, csengő-bongó hangú, csillogó szemű, tanárok minden szaván csüngők. Akik miatt az osztályfőnök szívesen megy évadnyitóra. Ki készíti el a havi fali újságot, kiszedi be az osztálypénzt, kivágja le a kertemben a füvet, s mindig ugyanaz a kéz lendül a levegőbe. A puszta látványuk is lefáraszt. Ki az, aki soha nem felejti el a tanárnő névnapját, pedagógus napon pedig sejempapírba csomagolt virágbolttal fogadja a kapuajban? Segítik vinni a krétát, kimossák a szivacsot, náluk van a szertárkulcs, az ünnepélyeken verset szavolnak, a 20. osztálytalálkozón is szerepüket nem feledve rohannak a megőszült tanárő alá tolni a széket. Az iskolai gestapo leghűségesebb spicliei sohasem dohányoznak a WC-ben, nem isszák magukat lakberendezőre a házi bulikon, még ott is statisztikai adatokat gyűjtenek az ifjúság szociológiai kutatásokhoz. Joggal várják az évvégi jutalomkönyvosztást, és büszkeségtől ájuldozó videokamerákkal felszerelt szüleik könnyen kiszúrhatóak a bambuló tömegben. Ó, azok a stréberek! Az állatfaj, melyet nem fenyeget a kihalás veszélye. Tracy Flick, Reese Witherspoon a műfaj csúcsragadozója. A mintadiákok gyöngye, az ég nem csak feszes kis kardigánnal, s tökéletes behizelgő modorral áldotta meg, de tehetséggel is. Ő minden hátsó fertály fényezője, minden klub vezetője, a sátán is tőle kér tanácsot az érvényesüléshez. Elszánt Gimi Hitler, aki a legmocskosabb eszközöktől sem riad vissza, pláne, ha a cél az iskolai diákelnök választás. Imádkozó sáskaként édesgeti magához, majd később felfalja rá veszélyes, ám szemében szánalmasan gyenge áldozatait. A törött lába miatt politikai karrierbe hajszolt foci királyt, vagy a választás tiszta lezajlását felügyelő osztályfőnökét. A legjobb adaptált forgatókönyv Oscarjára jelölt történet főképp Reese Witherspoon erőteljes alakítására támaszkodik, aki olyan hiteles, hogy még a végén még fizetnénk is, csak hogy jól megtéphessük. Ez egy vérmentes szörnyfilm, melyből megtudhatjuk, milyen kislány volt Margaret Thatcher.

Dead Man Moonwalking, avagy a Jacko Tour. Michael Jackson, a bulvár sajtó kedvenc voodoo bábúja, millió tűzszúrástól megrogyva, 12 év után készült a lehetetlenre. A kezdetben 10, majd 50-re feltúzzasztott koncertsorozat terve sokakat kétkedéssel töltött el. Tavaly még a halálos betegséggel küzdő művészről cikkeztek, és egy olyan fizikai megterheléssel járó turnéra készült, ami egy jó karban lévő szervezettől is emberfelettit kívánt. Így vált ez a 112 perc egy előre bejelentett gyilkosság krónikájává. Kélyesen ropogtattam új perceimet, billentyűzetemmel sortűz általi halált mérek a haszonlesőkre, kik eme produktum elkészítésében aktív szerepet vállaltak, azonban a látottak egészen más irányba tereltek. Persze attól ez még mindig egy bőrlehúzási akció egy olyan emberről, aki élete során dollármilliókat költött annak pótlására. Hisztérikus rajongók hadára, megrendült celebek ömlengésére számítottam, arra, hogy szenzációhajhász híradóbejátszások és könyvfakasztó archívanyagok kollásba ollózzák be a borsos összegen megvásárolt utolsó próbák használhatóbb képkockáit. Erről azonban szó sincs. Mozijegyünk inkább egy fapados koncertjegynek felel meg. A This Is It, egy majdnem koncertfilm, a világ legnagyszabásúbb, de soha be nem mutatott showjáról. A pop haldokló királya búcsúzóul tart még egy kincstári látogatást a népnek, betekintést engedve uralkodásának legszebb éveiben felhalmozott zenei égköveire. Jacko színre lépésével beköltözik a feszültség. Akaratlanul is nyomozni kezdünk. Kit látunk a színpadon? Valóban ő az, vagy csupán vérprofi dublőre? Az első 30 perc a fásimulató képi világát idézi, két kamera keresztüzében néhány minőségi háttértáncossal, kiegészítve meglepően energikusan próbál az előnytelen ruhákat viselő sztár. A kórosan sovány előadót egyes számok alatt testesebbnek véljük, a kevés közelkép és sokat takaró napszemüveg sem alakítja a gyanunkat, idővel azonban felhagyunk a megoldással, amúgy sem kecsegtető kutatással. Lenyűgözve elsodor bennünket az a körítés, ami isteni szintre emelhet egy embert egyetlen este leforgása alatt. Az elkophatatlan slágerek köré megálmodott és félig megvalósított látvány és technikai körítés főhajtása késztet. Fogócska bogártal, 1100-ra dúsított tánckar, 3D-s filmbetét a beteg földért. Noha számos helyen főznek a világon, a tálaláshoz még mindig Amerikában értenek a legjobban. Az elveszett gyermekek mosolya, olykor kiül Jackson McKinzott, a thriller statisztáit idéző

0: Újabb híreket hallhatunk Naivanikó tolmácsolásában Dillywoodból.
1: Újabb iráni fesztivál kedvenc. Abdul Pazar 4 díjat besöprő Falevél című alkotása egy mizantrop kecskepásztor mindennapjában keresi az élet miben létét.
0: Észak-Koreának is van filmgyártása. Ez bizonyítvány mozifilm készül a dicső futballválogatottról. A történet a hős fiókod visszajáráról szól, milyen kinkes erők áran tudnak elmenekülni Dél-Afrikából, és csak számtalan akadályt leküzdve jutnak vissza szeretett hazájukba. Még egy képkocka sincs belőle, de a híradó szerint már 1 millióan látták, és minden bevételi rekordot megdöntött.
1: Ice Cube neves repelőadó

0: kal szeretné elkészíteni a Tamás bátya kunyhója modernizált változatát.
1: 86 évesen elhunyt Boris Dacajev orosz színész. Legemlékezetesebb alakítása Eisenstein Patyomkin páncélosának híres babakocsi jelenetében játszotta a síró csecsemőt.
0: A Fűrész széria sikerén felbuzdulva a Honi producerek Kalapács munka címmel magyar horrorfilm forgatásába kezdtek. A sztoriból kevés vért csöpögtettek, annyit lehet tudni, hogy főhőse egy a Fülinél jegykezelő automatához szögelt BKV ellenőr, kinek 1000 blitzelővel a nyomában kell Calvin térről Újpest központig elérnie, miközben mindenhonnan Jos és Jutta CD ordít.
2: Spanning the globe to bring you the constant variety of sport, the thrill of victory, and the agony of defeat. The human drama of athletic competition. This is ABC's Wide World of Sports.

Szappan és forradalom. Végérvényesen belefáradtam, hogy napi 8 órában tüdőzzem le a sült krumpli olajos bűzét. Jó ideje, csak a testem járt el a munkába, a lelkem otthon hagytam, vagy egyszerűen elvesztettem, erre már nem emlékszem pontosan. 24 órát követ újabb 24 óra. Egy homoklebeny kasztrációt követően fénytelen tekintettel láthatatlanul egyenletesen topogtam a rosszul koreografált ösztáncban. Együtt hömpölyögtem a humanoid masszával, porcelánmosoly, lélegzetvételnyi ólom, kutyaürülék, mobil sikoly, acsarkodó állatoktól túlzsúfolt betonvadon. Drága és olcsó ruhákban rohanó szemtelenség, erre most nincs időm, kézmozdulat, undor, kerülő út a kéregető ember maradvány miatt. Vakok. Fűtött otthonaikban, karc nélküli ragyogástól körülölelve ugyanúgy rothadnak. Még hogy 6 nap alatt teremtette. Az mindössze egy kísérletező kedvű délután volt, amit a média kiszínezett. Hazatért a kabát, instant étvágy, képcsőre csatlakoztatott aggyal fókuszálok, zenei aláfestéssel nyomatékosított szomorú játék, hazug álló. Hová lett az a srác, aki újságpapírként akarta maga alá gyűrni a világot? Felmorzsolódott. Elszállt a csatorna rácsain keresztül gőzölgő sóhajok társaságában. Megfojtott a tehetetlen állandóság, kínzó lassúsággal haldokoltam. Aztán hirtelen megváltozott minden. Tagja lettem egy titkos szervezetnek. A harcosok klubjának, ahol a régóta lámpásban raboskodó fizikai erőm kiszabadult, és ennek következtében tetszhalott elmém kitisztult. Kiábrándultságomból elszántság lett, és ismét naív kamaszként hiszem, hogy a világ helyre pofozható, de csak most értettem meg, hogy ehhez először le kell rombolni. Fenomenális. 140 percnyi vegytiszta extázis. David Fincher korunk legeredetibb rendezője, ami 1975-ben a taxisofőr, az 1999-ben a harcosok klubja. Efféle hangzatos címkéket aggat rá a még mindig szédelgő kritikus a moziból kijövet, majd eltelik egy hét, újra megnézi, és dicsérő szavait négyzetre emeli. Egyesek szerint ez egy koromfekete jövőkép. Ébresztő, ez már a jelen. Fincher filmjébe új értékrendszert állít fel, melynek alappillérei azért erősen megkérdőjelezhetők. A néző mindvégig kiszolgáltatott, a rendező kényére, kedvére szórakozik, néha megremegteti a filmszallagot, máskor egyszerűen bevág egy péniszt. Ha már eleget dicsértük a rendezőt, térjünk át a színészekre, majd a látványtervezőre, a zeneszerzőre, az operatőre. Oda át nem szerették, álszenten fanyalogtak a túlzó brutalitás miatt, miközben egy vödör popcornnal az ölben várják a hetes csatornán élőbe sugárzott kivégzést. Talán nem is olyan furcsa, hogy az évtized leghatásosabb moziának kikiáltott hetediket a harcosok klubja utasítja maga mögé, David Fincher hozzáillően kezdi a harmadik évezredet.

South Park. Nagyobb, hosszabb és vágatlan. Mikor Fábri Sándor vendégül látta az állásából kipenderített és méltatlanul mellőzött tévémacit, a közönség egy elesett, megtört bábmedvére számított. Ehelyett kaptunk egy arrogáns szabadszájút. Az egykori megasztár arra a kérdésre, hogy miért nem hozta magával régi partnerét, Jancsi Bohócot, csak legyintett. Éveken át a nyakamon lógott. Amikor a showman nosztalgikus felhanggal megkérte, játssza el az egykori sikerszámát, mindenkit megdöbbentett. A régen hallott dallamos gargalizálást követő öblítős résznél a szájában rekedt vizet váratlanul a kamerába ürítette, majd egy ízeset brummogott, aztán szó nélkül lelépett a színről. Másnap a bulvár sajtó már tálalta is az igazságot. Az önmagáról megfeledkezett mackó kényszerszabadságát South Parkban, Amerika botrányos szegletében. Ez már önmagában válasz, vagy nem? South Park csendes kisváros, ahol nem Usztis Mátyás felügyeli a törvényt, és talán ebben keresendő az ok, hogy váratlanul elszabadulnak az indulatok. Az enyhén fiatalkorú lakosság szókincse egy kanadai vígjáték hatására jelentősen felduzzad. Dedos szókészletükben megjelennek a slang szótár kitépet oldalai. Egy 2 éves pöttöm is úgy küldi el verbálisan mamáját nyaralni, hogy az még 3 óra elteltével is lefagyva ül gyermekével szemben. Nem más megoldás, Amerika harcba száll a szűz lelkek megmentéséért. Kanadát minden áron el kell söpörni, a filmben játszó színészek tyúknyi agybelejét pedig látványos show keretében megsütni. Bár a filmben nem hangzik el egyetlen Britney Spears szám sem, ellenben hallhatjuk az apokalipszisen megmorfondírozó sátán szeretőjével, Saddammal, Kenny elkerülhetetlen tragédiáját, a Baldwin és Arquette klán kihalását és Bill Gates végzetének beteljesülését. A South Park méltán vált kultsorozattá. Az Én is így rajzolok stílusban készült rajzfilm tesz a Disney rózsaszín selyemszalaggal átkötött díszdobozaira. Nem a monopól helyzetét akarja megdönteni, inkább a tévéisten által irányított emberiséget kívánja ráncba szedni. Trágár, ordinári, gusztustalan, megbotránkoztató, de korán sem éri be a Beavis és Butthead szórakoztatási szintjével, ugyanis közel sem buta. Kivégzi a kommerzt, kiveri a hollywoodi mosoly mind a 32 fogacskáját, jókora bakancsal trappol bele a képmutatók által sütött habos tortába, és véresre harapdálja a mímelt érzelmekkel közelítő simogató kezet. Alapos könygáz a jó ízlés hamisan csillogó szemébe.

A download gomb halála. Töltögessétek a karácsonyi beiglit, mert ez most nem fog menni. Mosolygott James, és elégedetten hátradőlt a zsőjében. A magyar ember azért aranyvasárnapon is küzdve küzd, mint az a moziba őszintén szerelmes fiatalember, ki egy pénztárca barát piacon, nejlonharisnyák és a csapvizezett parfümök takarásában barkácsborítóba rejtve árusította Cameron moziforradalmát. A hollywoodi marketinggépezet érzékeny az átlagpolgár hétköznapi szélmalom harcaira, ezért előszeretettel szivárogtat ki drámai háttérinfókat a készülő mozi kulisszatitkaiból. Eladta anyukája kerekesszékét, csak hogy 47-szer is újra vehessen egy jelenetet. 7 esztendőt állt a forgatás egy vulkánkitörés miatt, a stártagjai még az étkezési szünetekben is holt nyelven beszéltek, stb. Az Avatar, mert ugye az Avatarról beszélünk, beelőzte néhány hasonló tyű meg hű sztori, ám ez esetben a vászonra került a jó részük. Az oszkárosan hajós hülyesztő direktor már 1991-ben úgy préselte át Robert Patricket a Vasrácson, hogy nem győztük visszatekergetni a videókazettát. Zen Buddhátak megszégyenítő türelemmel figyelte a technika fejlődését, és mikor elérkezettnek látta az időt, vizuális látomásának szolgálatába állította azt, és létrehozta a filmtörténet újabb mérföldkövét. A másik harcos úttörőnek, George Lucasnak annó beletört lézerbicskája az új trilógiát láttán, bizony sírva követeltük vissza a Hungarocell és a Technokol korszakát. A sci-fi egyik közkedvelt kiindulópontja, Slön az ember, ki összebarmol mindent, majd sárgolyóját hátrahagyva univerzális szintre emeli a sáska létet. Az Avatar meseszövése önmagában egy filmtörténeti kollázs, mert a Matrix-tól és a Pocahontas-on keresztül a farkasokkal táncolón át a rettenthetetlenig számos klasszikus visszaköszön, most azonban csak az cincája darabokra, akit soha nem kényszerített térdre a mozivarázs. Egy-két karakter népmesei egyszerűsége, az atomot nekik gondolkodású G.I. Joe vagy a féltékeny dacos helyi vagány benszülött, néhány silányon csengő dialóg és az enyhén suta lezárás, a lógó orral távozó vert sereg a csalódott vörösingeseket juttatja eszünkbe, elfüstöl a grandiózus vállalkozás oltárán. A mosolygó diktátor kedves apukaként fogja kezünket, és kísér el minket egy olyan világba, amit utoljára gyermeki fantáziánkkal voltunk képesek megálmodni. Pandora bioszférájának megteremtése, az élettel teli színész lények játéka már-már isteni szintre emeli az alkotókat, nem beszélve a tényleges látás újbóli megfogalmazásáról. Rajzórán soha nem derült ki, hogy létezik ennyi szín. A mélységélesség valós értelmet nyer, így a repkedő navikhoz képest Harry Potter quidmeccsei, Lemente Péter égből pottyant mesék kivitelezési szintjére süllyednek. Noha mindent a szemnek, mégis ízlésesen előkerüli a vásári 3D-t. Nem röppen arcunkba nyilvessző, zuhan ölünkbe a helikopter, viszont magasra nőtt ajnövényzet, vagy válunkra hullik a pernye. Sigourney Weaver nélkülözhetetlen őselem. Zoe Saldana szemünk előtt válik az intergalaktikus szex nagykövetévé. James Cameront alázata és perfekcionizmusa ismét a mozivilág trónjára ültette, szeretett népét sikeresen édesgette vissza az elnéptelenedett filmszínházakba. Isten óvja a királyt!

Játékunk következő kérdése. Tessék a chatre megírni, hogy melyik az a film, amelyben Steven Seagal Kurt Russell-lel együtt játszik, de Steven Seagal 15 perc után eltűnik a filmből. Ajándék egy 7. sor közepe című könyv.

kiságyúk, a néző visszavág. Milyen filmek születnének, ha Mundruczó Kornél Győzikével, Fliegauf Benedek Fekete Lászlóval, Tarbéla Kiszel Tündével forgatna közösen? Ha a patkó alakú bajuszt viselő Tony beszabadulna a magyar filmszemlére, bizony azt jelenteni az igazi vérfrissítést a honi szakmának. Ki is ő valójában? Az átlagnéző. Jó, egy fokkal rosszabb bőrben van, éppen hogy kiengedték a pszichiátriáról, ex-felesége féltve bízza rá a gyerkőcöket, egy utolsó esélyt felkínálva. Az öreg tragacs azonban megmakacsolja magát, így lecsúsznak Harry Potter legújabb kalandjáról. Mivel a csalódott lurkok mozira éhesek, jobb hián betuszkolja őket a plakáton bőszen hirdetett mesterműre. Az unalom hamar hájogott nyom a család szemére, amikor a ködös szimbólumok erdejében eltévedt kutyust feláldozzák a magas művészet oltárán, apu végképp bepöccen. A kártérítés első lépéseként kirakat rendezésbe fog, ám az igazáért folytatott kitartó küzdelme a társrendezői székbe juttatja. Hulladék szortírozó munkásból is válhat Kubrick. A bájos ötlet kiagyalója az Ádám almáival egy életre megszerettetett Anders Thomas Jensen. Az elmúlt másfél évtizedben a dánok újos fényeket tapostak ki a filmkészítés terén. Bőven adtak és vettek értékes perceket életünkből. Létrehozták, igaz azóta csendben el is temették a dogma mozgalmat. Ezen filmünk is élcelődik, egyik alapszabályát cikizve, Tony megkéri az operatőrt, hogy váltson át a kézikameráról, mire ő kétségbeesve esdekel. De hát a főiskola óta nem dolgoztam úgy. Ebbe a görbetükörbe bizonyára otthon Lars von Trier is belenézett, de bátran szállítható a világ bármely pontjára, mert mindenhol van alany, ki tollászkodhat előtte. Kiságyúk, egy kiérdemelt övön aluli ütés az álművészieskedő önmaguknak dolgozó közönségritkító direktoroknak. A kiságyúk egy csípkelődő szatíra, amely nem igazán mar a könyvben több rejlett. A lyukakat azonban buzgón betömködi Úrik Tomás és Nikolaj Liekas sziporkázó játéka. Ha szívesen fenéken billentenéd a díjesőbe fürdőző világmegfejtő révedőket, ha belefáradtál a családtagjaikon erőszakot elkövető hosszú beállításba kövülő főhősökbe, kik fekete-fehér képkockákon agonizálnak órákig, ha számodra sem egyértelmű, miért is költői egy taknyos orr. Hogyan lesz a baba piskótábor ostya, és miért csak könnyes szemekben gyűlhet a valóság? Most végre röhögve elégtételt vehetsz.

ti ho scelto. Az irodalmi lépegetőt hallottátok. A hetedik sor közepe című könyvből, illetve blogról olvasott föl Pereszlény Erika és Szabó Simon. A könyv és a blog szerzői Csizmezi Gábor és Hanula Zsolt, és megvan a három nyertesünk, akik egy-egy könyvet tudnak majd átvenni. A műsor után megbeszéljük, hogyan. És olvassátok a hetedik sor.blog.hu oldalt. Friss cikkek, linkek, videók, filmajánlók, vicces dolgok találhatók ott. És most pedig további jó tilosozást!

0: mi lesz ezután?
1: Kell takaró.
2: Jó.
1: Kell takaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takaró. Kell takaró.

0: A nap olyan lassan kelt fel, mintha nem lenne biztos abban, hogy a dolog megér ennyi erőfeszítést. A korongvilágra ismét új nap virrat, ám csak fokozatosan, ennek oka pedig lenn a következő. Amikor a fény erős mágikus térbe ütközik, minden siethetnék től elmegy a kedve. Azonnal lelassul. És hát korongvilág mágikus mezeje zavarba ejtően erős, ami azt jelenti, hogy a hajnal lágy sárga fénye úgy bóklászott végig az alvó tájon, mint a gyöngét szerető sivogatása, vagy kevésbé költőjen szólva, szétcsurgott, mint valami aranyló szirup. Megpihent, mielőtt megtöltötte a völgyeket. Feltornázta magát a hegyvonulatok mentén. Amikor elérte a mennyek ormát, a 10 mérföld magas zöld jég és szürke szikla alkotta a hegycsúcsot, a korong tengelyét, ahol az istenek lakoznak, halmokba púposodott, majd pedig hatalmas, henye, bársonypuha szökőárként zúdult alá a lenti sötét vidékre. Nincs ehhez fogható látvány egyetlen más bolygón sem. Persze nincs is több olyan bolygó a világon, amelyet a csillagpettyes végtelenségben hátán hordoz 4 óriási elefánt, amik maguk egy gigantikus teknős páncélján áldogálnak. A teknőc neve Nagy Atuin, s hogy híme avagy nőstény, nem tudható. Ám bármely gondolkodó irányzatnak legyen igaza Nagy Atuin nemét illetően, történetünkben akár hím, akár nőstény nem fog jelentős szerepet játszani. Csupán elengedhetetlen a korongvilág megértéséhez, hogy ő urasága, vagy esetleg ő hölgysége ott van alul, a bányák, a tengerek és hamisított őskövületek alatt, mely utóbbiakat a teremtő kizárólag azért pakolta oda, hogy bosszantsa a régészeket, s fantasztikus teóriák kiagyalására sarkalja őket. Nagy Atuin, a csillagteknőc, meteor becsapódásoktól juggatott páncélja, fagyott metántól deres és aszteroidák porosikált a simára. Nagy Atuin szeme olyan, mint a vénséges óceán, s kontinensnyi agyában a gondolatok kicsin csillogó gleccserek megfontoltságával mozognak. Nagy Atuin a maga böhöm, lassú, siralmasan ható uszonyaival és csillagfényezte teknőjével vonszolja magát a galaktikus éjben a korong súlya alatt. Életnagyságban. Az időnél is vénebben. S olyan türelmesen, akár egy fél tégla. A filozófusok persze tévednek. Igazából Nagy Atuin pompásan érzi magát. Ő az egyetlen lény kereke világon, aki abszolút pontosan tudja, hova tart. A filozófusok, mi sem természetesebb, már évszázadok óta vitatják, hogy ugyan hová is igyekezhet. És gyakran szóvá tették, mennyire aggasztja őket, hogy esetleg sosem fogják megtudni. Körülbelül 2 hónap múlva meg fogják tudni, és akkor kezdhetnek csak igazán aggódni. A másik dolog, amely szintén régóta izgatja korongvilág élénkebb képzelettel megvett gondolkodóit, az Nagy Atuin nemének kérdése, és meglehetősen sok időt és energiát áldoztak már arra, hogy ezt egyszer s mindenkorra megállapítsák. Ahogy az óriási sötét alak tovaúszik az űrben, mint valami végtelenített teknőc héjfésű, a legutóbbi erőfeszítés eredménye már is láthatóvá válik. Bármiféle irányítás nélkül íme, itt zuhan a potens utazó bronzhéja, ami, ha úgy tetszik, egyfajta primitív űrhajó, készítették és mélybe lökték a világ pereméről Krull csillagász papjai, ilyetén módon is kihasználva országuk kedvező földrajzi fekvését. A hajóban 2 virág tartózkodik, a korongvilág első turistája. Néhány hónapot a világ felfedezésével töltött, most pedig épp villámgyorsan távozik róla, viszonylag komplikált okokból kifolyólag, de legfőképp a Krullból való mielőbbi elmenekülés szándékától vezérelve. E vágya 1000%-osan teljesült. Dacára annak, hogy minden jel szerint ő lesz egyben a korongvilág utolsó turistája, 2 virág a kilátásban gyönyörködik. Körülbelül 2 mérfölddel fölötte zuhan széltoló a varázsló. Egy olyan öltözékben, ami a korongvilágon szkafandernek számít. Képzelj magad elé egy búvárruhát, amit olyanok terveztek, akik sosem láttak tengert. Fél évvel korábban széltoló egy teljesen szokványos bukott varázsló volt. Aztán találkozott 2 virággal, égbe kiáltó napidéjért utikalauzául szegődött, s az azóta eltelt idő zömét azzal töltötte, hogy lőttek rá, terrorizálták, üldözték, fejjel lefelé lógott a megmenekülés legcsekélyebb reménye nélkül, avagy, mint ahogy most is, nagy magasságokból lezuhant. Egyáltalán nem gyönyörködik a kilátásban, ugyanis épp a múltja peregel szeme előtt, s az emlékképek eltakarják a látnivalókat. Lassan rájön arra, hogy ha az ember szkafandert ölt, miért olyan életbe vágóan fontos, hogy feltegye a sisakot is. Itt most sok mindent be lehetne iktatni, megmagyarázandó, hogy ezeket te miért estek le a korongról, és miért van az, hogy két virágpodgyász, hogy nem kifejezetten mindennapi bőrönd. Amikor utoljára láttuk, kétségbe esetten próbálta követni gazdáját apró lábacskák százain, ám az ilyen magyarázatok csak lopják az időt, és gyakran több bosszúságot okoznak, mint amennyit az egész megér. Egyszer például valaki egy házi bulin megkérdezte a híres filozófustól, Hamukától, te meg miért vagy itt? És a válasz 3 évet vett igénybe. Egy sokkal fontosabb esemény van épp történőben, feljebb, magasan, nagy Atuin, az elefántok és a hamarosan lejáró szavatosságú varázsló fölött. Az idő és tér szövete épp most készül a mángorlóba. A levegő a mágia mással össze nem téveszthető érzetétől zsongott, és fekete gyertyák füstjétől bűzlött. Hogy a gyertyákat pontosan milyen anyagból öntötték, bölcsember jobb, ha nem firtatja. Valami nagyon nem stimmelt ezzel a szobával. Odalenn a korongvilág legrangosabb varázsló iskolájának, a láthatatlan egyetemnek a pincéjében. Először is úgy tűnt, mintha túl sok dimenziója lenne. Nem is annyira láthatóan, mint inkább csak az észlelhetőség határán. A falakat okkult szimbólumok borították, és a padló nagy részét a sztázis 8-szoros pecsétje takarta, amiről azt tartják mágiához értő körökben, hogy legalább olyan remek letaglózó hatása van akár egy főbe kólintó féltéglának. Az egyetlen bútor darab a szobában egy sötét, fából madár alakúra, na jó, valljuk be, valami szárnyas izé alakúra, amit talán jobb, ha nem nézünk meg közelebbről, faragott pulpitus volt. És azon egy könyv, amit súlyos lánc és számos lakat erősített az áll. Ben imponáló könyv. Az egyetem könyvtárában akadtak olyan könyvek, amiknek fedőlapját ritka drágakő és lenyűgöző faberakás ékítette, vagy amit sárkánybőrbe kötöttek. Ezt viszont csak ütött-kopott bőr borította, amiről azt szokták írni a könyvtári katalógusokban, hogy kissé viseltes, ám becsületesebb elismerni, hogy ez a könyv úgy nézett ki, mint amit nem csak viseltek, de amin valószínűleg ettek, ittak, aludtak, és nem kizárt, hogy még szörföztek is. Fémkapcsok tartották csukva. Nem díszesek, csupán súlyosak. Csak úgy, mint a lánc, ami nem annyira hozzákapcsolta a könyvet az olvasópulthoz, mint inkább odapányvázta. A kapcsok olyan ember munkáját dicsérték, akinek nagyon határozott célja volt, és aki élete jelentős részét valószínűleg elefántok betöréséhez használatos béklyúk tökéletesítésével töltötte. A levegő sűrűsödött és kavargott. A könyvlapjai szörnyűséges, előre megfontolt módon zizegni kezdtek, és kék fény ömlött ki közülük. A szoba csöndje feszültséggel valat terhes, mint amikor egy kéz lassan ökölbe szorul. Fél tucat hálóinges varázsló kukucskált be egymást váltva az ajtó rácsos kémlelő nyílásán keresztül. Nincs az a varázsló, aki képes lenne aludni, amikor ilyesmi történik. A létrejövő nyers mágia úgy árad szét az egyetemen, mint a dagály.
1: Jól van, mondta egy hang. Mi folyik itt? És engem miért nem hívott senki?
0: Galdor Mallowtwix, az ezüst csillag rendjének legfelsőbb nagymestere, a Szent Bot birodalmi ura, 8. szintű Ipsissimus és a láthatatlan egyetem 304. rektora, impozáns látványt nyújtott veres, kézi hímzésű, misztikus rúnákkal ékes hálóinge, hosszú bojtban végződő hálósipkája és a kezében szorongatott incifinci szundivili gyertyatartó ellenére is. Csupán a papucsán fityegő bolyhos pomponok rontották le valamelyest az összhatást. 6 rémült arc fordult felé.
1: De hát hívtuk, uram, mondta az alvarázslók egyike. Emiatt van itt, tette hozzá segítőkészen.
0: Úgy értem, miért nem hívtak előbb?
1: Csattant fel Gáldor, oda tolakodva a rácshoz.
2: Mihez képest előbb, uram?
1: Kérdezte a varázsló. Gáldor rámerett alantasára, majd megkockáztatott egy gyors pillantást a rácson keresztül. A szobában a levegő felfelszikrázott, ahogy a porszemek megvillanva lángra lobbantak a nyers mágia áradatában. A stázis pecsét kezdett felhólyagosodni, szélei felpöndörödtek. A szóban forgó könyv Oktávó néven ismeretes, és immár eléggé nyilvánvaló, hogy nem közönséges könyv. Természetesen se szeri, se száma a híres varázskönyveknek. Egyesek az ősi gyíkbőrből készült nekrotelikomnikont említenék elsőnek. Mások a 11 tájt felkelő könyvét hoznák fel, amit egy rejtélyes és meglehetősen lusta, lámaikus szekta írt, megint mások a bombajó anekdota gyűjteményt, ami a hírek szerint leközdi az univerzumban még megmaradt egyetlen eredeti viccet. Ám mindezek csupán ócska pamfletek az Oktávóhoz képest, amit állítólag a világegyetem teremtője felejtette magával vinni jellemző szórakozottságában nem sokkal legjelentősebb művének megalkotása után. A lapjai közé zárt 8 varázsige titkos és bonyolult magánéletet él, és a közhiedelem szerint... Gáldor összeráncolta a szemöldökét, ahogy befelé bámult a nyugtalan szobába. Na persze, már csak 7 varázsige van a könyvben. Valamelyik idióta siheder varázslójelölt egy nap lopva belekukkantott az Oktávóba, s az egyik varázsige megszökött, beköltözött az illető fejébe. Sose derült ki, hogyan történt a dolog. Mi is volt a kölyök neve? Szélfogó. Oktarin és bíbor szikrák ragyogtak fel a könyvgerincén. A pulpitusról gyérfüst kígyózott, és a nehéz fémkapcsok, amik csukva tartották a könyvet, határozottan erőlködni látszottak. Miért olyan nyugtalanok a varázsigék? Kérdezte a fiatalabb varázslók egyike. Gáldor vállat vont. Természetesen nem mutathatta ki, de kezdett komolyan aggódni. 8. szintű tapasztalt varázslóként nem okozott neki gondot, hogy lássa a szinte csak képzeletbeli alakokat, amik egy-egy pillanatra kialakultak a vibráló levegőben, és csalogattak, hívogattak. Akárcsak a nagy viharok, amelyek előtt tömegesen felbukkannak a muslicák. Az igazán komoly mágia kitörések a kaotikus tömlöc létsíkok lényeit vonzák magukhoz. Undorító dolgokat, csupa nyálka, csupa összevisszalógó kocsány dolgokat, amik mindörökkön egy rést kutattak, amin át az emberek világába oldaloghatnának. Nem írjuk le őket, mert még a csinosabbja is úgy nézett ki, mint egy polip és egy bicikli kereszteződése. Közismert tény, hogy a dolgok a kevésbé kívánatos világegyetemekből örökké bejárást keresnek ebbe az univerzumba, ami a közeli buszmegálló és a megfelelően kiépített bolthálózat pszichikus megfelelője. Nincs mese, ezt meg kell állítani. Kérek egy önkéntest, mondta határozottan. Hirtelen csönd támadt. Csak az ajtó mögül hallatszott hang, mégpedig a túlterhelés alatt megpattanó fém hátborzongató kis pendülése.
3: Hát jó, vetette oda Gáldor. Ez esetben szükségem lesz ezüst csipeszekre, kb. 2 pint macskavérre és egy kis ostorra meg egy székre.
1: Azt mondják, a zaj ellentéte a csend. Ez nem igaz. A csend csupán a zaj hiánya. A csend fültépő lárma ahhoz a váratlan, lágyan szerte fröccsenő zajtalansághoz képest, ami egy pitypangernyő szétrobbanásának erejével csapta meg a varázslókat. A könyvből vastag sugárban szitta fény lobbant a magasba, lángoló foltban nekicsapódott a mennyezetnek, és eltűnt. Gáldor felmerett a lyukra. Füstörgő szakállával szikrányit sem törődött. Drámaian felmutatott.
0: A felsőbb pincékbe!
1: Kiáltotta, és szökelve hágott fel a kőlépcsőkre. A varázslók nagy papucs csattogással lobogó hálóinkben követték, s csak nem fellökték egymást nagy igyekezetükben, hogy utolsók lehessenek.
2: Mindazonáltal mind időben érkeztek, hogy lássák, amint az okkult lehetőségek tűzgolyója a következő szint plafonját is átüti. Há-há-há-há, mondta a legfiatalabb varázsló, és rábökött a padlóra. Amíg a mágia útjában erőszakosan átrendezve a valóság darabkáit nem hatolt rajta keresztül, a szoba a könyvtárhoz tartozott. Így hát feltételezhető, hogy az apró bíbor férgek eredetileg a padló részét képezték, és az ananás sodó valamikor könyv, esetleg több könyv is lehetett. És több varázsló esküdött rá a későbbiekben, hogy a kicsiny, szomorú orángután, ami mindezek közepén csücsült, roppantul hasonlított a főkönyvtárosra. Gáldor felnézett. A konyhába! Bömbölte, s a sodón átgázolva a következő lépcsősor felé rohant. Soha senki nem tudta meg, mivé is alakult át a hatalmas öntött vas parhert, mert áttörte a falat, és elmenekült, még mielőtt az űzött tekintetű mágusok zilált csapata berontott a helyiségbe. Sokkal később megtalálták a vegetáriánus konyhafőnököt a leveses bográcsba rejtőzve, aki nem túl sokat mondóan csak azt makogta.
4: Azok a csülkök, azok a borzalmas csülkök.
2: A mágia utolsó foszlányai kissé lelassulva épp eltűntek a mennyezeten keresztül.
1: A nagy csarnokba!
2: A lépcsőki célesebbek voltak, a világítás jobb. Lihegve és ananász szagúan a fittebb varázslók felértek a lépcső tetejére, mire a tűzgolyó, a hatalmas, húzatos csarnok az egyetem nagy csarnok a közepéig lebegett. Ott moccanatlanul lógott a levegőben, eltekintve a kis dudortól, ami néhányszor kidomborodott és sercegett a felszínén. Mindenki tudja, hogy a varázslók dohányoznak. Ez valószínűleg megmagyarázza a végsőket rúgó tüdőbetegre jellemző köhögés orkánt és asztmatikus ziháló kórust, ami Gáldor mögött tört ki, ahogy ott állt, felmérendő a helyzetet, s egyben azon nélázva, vajon merjen-e rejtek helyet keresni. Megragadott egy rémült diákot.
1: Keríts elő látnokokat, jósokat, jövendőmondókat, messzi látókat és vesébe látó profitákat, ugatta. Azt akarom, hogy tanulmányozzuk a jelenséget!
2: Valami formálódott a tűzgolyóban. Gáldor kezével oltalmazva szemét rámerett az előtte kialakuló képre. Nem lehetett eltéveszteni. A világegyetem volt. Nagyjából biztos volt ebben, mert a dolgozó szobájában akadt egy modell, amit általában sokkal imponálóbbnak tartottak az eredetinél. Teszem azt a teremtő elmulasztotta teljes körűen kiaknázni az ezüst filigrán és a tenyésztett gyöngy alkalmazásában rejlő lehetőségeket. De a csepp univerzum a tűzgolyóban nyomasztóan valóságos volt. Igaz, a színek hiányoztak. Minden átlátszó ködös fehérben rajzolódott ki. Ott volt nagy Atuin, a négy elefánt, s maga a korong. Ebből a szögből Gáldor nem látta a felszínt túlzottan jól, de halálos biztonsággal tudta, hogy a modell tökéletesen pontos. Ki tudta venni a mennyek ormának kicsinyített mását, aminek legfelső csúcsán a világ veszekedős és erősen kispolgári istenei éltek. Egy csupa márvány, csupa alabástrom, csupa vége érhetetlen plüss palota, amit ki tudja miért, meg nem nyilvánul laknak neveztek el, háromszobás lakosztályaiban. Minden kifinomult ízlésű korongvilági polgárt határozottan bosszantott, hogy olyan istenek uralkodnak fölötte, akiknek elképzelése a felemelő művészeti élményről kimerül a zenélő ajtócsengőben. A pöttöm embrionális világegyetem elkezdett lassan, inogva mozogni. Gáldor kiáltani próbált, de nem jött ki hang a torkán. Gyöngéden, ám egy robbanás megállíthatatlan erejével a forma tágulni kezdett. Gáldor először pánikban, majd lenyűgözve nézte, ahogy az univerzum átterjedt rajta, olyan könnyedén, mint egy gondolat. Kinyújtotta a kezét, és figyelte a sziklarétegek sápadt fantomjait, ahogy szorgos csöndben átáramlanak az ujjai között. Nagy Attuin már nagyobb egy háznál, közben békésen a padló szintje alá süllyedt. A varázslók Galdor mögött derékig álltak a tengerekben. Egy pillanatra feltűnt egy gyűszűnél is kisebb csónak, mielőtt a terjeszkedés magával ragadta át a falakon.
1: A tetőre!
2: Kiáltotta a rektor remegő ujjával az ég felé bökve. Azok a varázslók, akik még nem gárgyultak meg annyira, hogy ne tudtak volna gondolkozni, és volt elég szuflájuk, követték. Keresztül rohantak a kontinenseken, amik simán hatoltak át a szilárd kövön. Még éjszaka volt, de már a hajnal ígéretével viselős. A holcsarló épp lenyugodott. Ankh-Morpork, a körkörös tengermenti városok legnagyobbika, aludt. Ez az állítás persze nem teljesen fedi a valóságot. Egyrészt a város azon lakosai, akik általában olyasmivel foglalkoznak, mint például zöldségek eladása, lovak patkolása, kicsiny művészi nefrit díszek faragása, pénzváltás, asztalterítés, nagyjából és egészében véve aludtak, ha csak nem szenvedtek álmatlanságban. Vagy, ez sem kizárt, esetleg fel kellett kelniük az éj közepén, hogy vécére menjenek. Másrészt sok, kevésbé jogtisztelő polgár teljességgel ébren volt, és például éppen egy ablakon, nem a sajátján, mászott be. Történetesen valaki torkát nyiszálta, kirabolta egymást, hangos zenét hallgatott füstös pincekocsmákban, és általában véve pompásan mulatott. De a legtöbb állat valóban aludt, kivéve a patkányokat, és persze a denevéreket, ami pedig a rovarokat illeti. Az az igazság, hogy a leíró irodalom nagyon ritkán precíz. Második Olaf Quimby, Ankh-Patriciusának uralkodása alatt becikkelyeztek egy törvényt, hogy megszüntessék ezt a gyakorlatot és némi tisztességre kényszerítsék az elbeszéléseket. Így, ha a monda azt állította a nevezetes hősről, hogy mindenki az ő tetteit zengi, minden mesemondó, aki valamire is becsülte életét, sürgősen hozzátette, hogy kivéve néhányan a szülőfalujában, akik hazudósnak tartották, meg még egy csomóan, akik soha a büdös életben nem is hallottak róla. A költői hasonlatot szigorúan ilyesmikre korlátozták. Hatalmas csataménye, olyan sebes volt, mint a szél, egy viszonylag csöndes napon, mondjuk kb. 3-as erősségű. És az esetleges pongyola megfogalmazást a szeretetnő arcát illetően, miszerint 1000 hajót bocsátottak tengerre érte, bizonyítékokkal kellett alátámasztani, és jaj volt a költőnek, ha vágyának tárgya a legkevésbé sem hasonlított egy üveg pezsgőre. Quimbyt végül egy mogorva költő ölte meg a palotatéren rendezett kísérlet során, aminek az volt a célja, hogy eldöntsék egy vitatott szólás, nevezetesen a toll erősebb, mint a kard pontosságát. És emlékére a mondást a következőképpen egészítették ki. De csak akkor, ha a kard nagyon kicsi és a toll nagyon hegyes. Szóval. Körülbelül a város lakosainak 67, esetleg 68%-a aludt. Nem mintha a nem alvó, többségében kriminális utakon osonó többi polgár észrevette volna a sápadt ködöt, ami végigömlött az utcákon. Csak a varázslók, akik már hozzászoktak a láthatatlan látásához, figyelték, hogyan terjed a távoli mezőkön. A korongnak, lévén lapos, nincs igazi láthatár. Bármely kalandvágyó tengerész, akinek fejébe bolondos ötleteket csempészett egy narancs vagy tojás túlhosszas bámulása és nekivágott, hogy felfedezze az antipódusokat, hamarosan rá kellett jöjjön, hogy az ok, amiért néha úgy látszik, mintha a távoli hajó eltűnne a világ pereméről, az, hogy a hajó valóban eltűnik a világ pereméről. De azért még Galdor látóképességének is volt határa. Különösen a kavargó, porral telített ködben. Felnézett. Magasan az egyetem fölé tornyosulva merett az égnek a zord és ősi művészetek tornya, állítólag a korong legöregebb épülete, a maga 8888 fokból álló, híres nevezetes csiga lépcsőjével. csipkés ormú tetejéről, a varjak és zavarba ejtően mozgékony vízköpők törzshelyéről egy varázsló akár a korong pereméig is elláthat. Persze csak miután vagy 10 percet borzalmas köhögéssel töltött.
1: Csezd meg, mormolta Gáldor. Végül is mire való a varázstudomány, ha nem arra, hogy hasznát vegyük?
3: Aviento Tessalous, repülni fogok! Repülni! Hozzám lég és sötétség szellemei!
2: Kinyújtotta bütykös kezét, és az omladozó mellvéd egy darabjára mutatott. Oktarin tűz sarjat, a nikotintól elszíneződött körmök alól, s az odafenn málladozó kőnek csapódott, ami leesett. A sebességek pontosan kialakult cseréjének köszönhetően Gáldor felemelkedett. Hálóinge csontos lábait csapkodta. Magasabbra, mind magasabbra szállt, átszágultva, sápadt fénye, mint egy idősödő, ám hatalmas varázsló, akit egy az univerzum mérlegén nagy szakértelemmel elhelyezett hüvelyk új emel felfelé. Avid fészkek szemetében landolt, visszanyerte egy

az egyetlen varázslót, aki lépést tudott vele tartani. Pillanatnyilag nem vett róla tudomást, csupán erősen megmarkolta a kőből faragott melvédet, és megerősítette a személyét védelmező varázsigéket. Az előrelépés lassan megy egy olyan szakmában, amely hagyományosan hosszú élettel ruházza fel művelőit, és így bevett módszernek számít, hogy a fiatalabb varázslók halottak, kunkorjóró cipőjén keresztül törekednek előmeneterre, mégpedig korábbi viselőjük erőszakos eltávolításával. Ráadásul volt valami nyugtalanító az ifjú Armandban. Nem dohányzott, kizárólag forralt vizet ivott, és Gáldornak gyakorta az a kényelmetlen gyanúja támadt, hogy még okos is. Armand nem mosolygott valami gyakran. Szerette a számokat, és azt a fajta szervezési táblázatot, ami rengeteg négyzetből áll, más négyzetekre mutató nyilakkal. Egy szóval az a típusú ember volt, aki nem csak használja, de komolyan is gondolja a személyzeti állomány kifejezést. Mostanra a korong látható részét teljes egészében befette egy csillámló fehér burok, amit tökéletesen illett rá. Gáldor lenézett a kezére, és látta, hogy azt is a pislákoló szálak halovány hálója borítja, amely minden mozdulatot követ. Felismerte, miféle varázslat ez. Maga is alkalmazta már, de az övé kisebb volt. Sokkal kisebb. Ez egy változtató varázsige, mondta Armand. Az egész világot megváltoztatja. Némelyekben, gondolta Gáldor gyászosan. Lett volna annyi tisztesség, hogy egy ilyen kijelentés végére felkiáltó jelet tegyenek. A tiszta hangzatok legelhalóbbika hallatszott, magas és éles, mint amikor egy egér szíve megszakad. Mi volt ez? Kérdezte Gáldor. Armand a fülét hegyezte. Azt hiszem, cisz! Gáldor nem szólt semmit. A fehér vibrálás megszűnt, és az ébredező város első neszei lassan kezdtek felszűrődni a két varázslóhoz. Minden pontosan olyannak tűnt, mint korábban. Mindez csak azért történt volna, hogy a dolgok ugyanolyanok maradjanak. Gáldor szórakozottan megütögette hálóingének zsebeit, s végül a füle mögött lelte meg, amit keresett. Szájába dugta a lucskos csikket, misztikus tüzet csiholt ujjai között, s erősen beleszívott a nyomorult sodormányba egész addig, míg kicsi kék szikrák kezdtek ugrálni a szeme előtt. Nagyon keményen törte a fejét. Arra próbált visszaemlékezni, hogy nem tartozott-e neki valamelyik isten egy jókora szívességgel. Valójában az istenek legalább annyira tanástalanok voltak, mint a varázslók, de mit sem tudtak tenni. És különben is épp eléggé lekötötte őket az eónok óta tartó csatározása jégóriásokkal, akik az istennek se akarták visszaszolgáltatni a fűnyírót. Ám hogy igazából mi is történt? Annak megértéséhez talán némi segítséget nyújt a tény, hogy széltoló, akinek elpergő múltja épp egy egész érdekfeszítő részhez érkezett, ami 15 éves korában esett meg vele, váratlanul azon kapta magát, hogy mégsem haldoklik, hanem fejjel lefelé lóg egy fenyőfán. Gond nélkül lejutott. Kontrollálatlanul zuhant ágról ágra, míg végül a fején landolt egy nagy rakás tűlevél kellős közepén, ahol is hosszasan elhevert, lélegzetért kapkodott, és azt kívánta, bárcsak erkölcsösebb életet élt volna. Valahol, ebben bizonyos volt, kell legyen egy tökéletesen logikus magyarázat. Egyik percben az ember lezuhan a világ pereméről és haldoklik, a következőben pedig fejjel lefelé lóg egy fenyőfáról, noha nem sokáig. Mint hasonló esetekben mindig, az ige kezdett előbújni elméjéből. Panárai általában úgy tartották, hogy széltoló pontosan annyira természet adta varázsló tehetség, mint amennyire a halak született hegymászók. Valószínűleg mindenképp kirúgták volna a láthatatlan egyetemről. Egyáltalán nem tudta megjegyezni a varázsigéket, a dohányzástól pedig rosszul lett. Ám a bajt végül is az az ostoba eset okozta,

0: amikor beosont a leláncolt Oktávót őrző szobába, és belepislantott a könyvbe. És a bajokat tovább súlyosbította, hogy soha senki nem tudott rájönni, mitől nyíltak ki az árak arra a rövidke időre. A varázsige nem volt túlzottan követelőző társ albérlő. Úgy gubbasztott céltorú agyában, mint egy vén varangya dísztó fenekén. De valahányszor a varázsló igazán elfáradt, vagy halálra rémült, az ige megpróbálta magát kimondatni vele. Senki se tudta, mi fog történni, ha a 8 nagy varázsige egyike kimondódik, ám egyöntetű vélekedés szerint a hatások megfigyelésére a legideálisabb hely minden bizonnyal a szomszédos világegyetem lenne. Elég fura gondolat volt, egy nagy csomó tűlevélen heverészve, alig valamivel azután, hogy lepottyant a világ széléről, de Széltorónak az volt az érzése, hogy a varázsige életben akarja őt tartani. És ez nekem nagyon is megfelel, gondolta. Felült, és a fákra pillantott. Széltoló városlakó varázsló volt, és bár hallotta arról, hogy a különféle fafajták között változatos eltérések lehetségesek, melyek alapján szeretteik, barátaik és üzletfeleik képesek őket azonosítani, ő mindössze egy dolgot tudott biztosan, mégpedig azt, hogy a levéltelen végük illik a földbe. Itt minden esetre túl sok volt belőlük, és elrendezésük a rendszeretet teljes hiányát mutatta. Ráadásul a helyet legalább 1000 éve fel se söpörték. Halványan rémlett neki valami arról, hogy az ember helyzete valahogy megállapítható a fák mohos oldalát figyelembe véve. Azonban ezeket a fákat minden oldalon mo borította, és göcsörtök, meg keszekusza véngaljak. Ha a fák emberek lennének, ezek már hintaszékben ringatóznának naphosszat. Széltoló belerúgott a legközelebbi fába. A fa halálpontos célzással egy makkot ejtett rá.
1: Oh! Megérdemelted!
0: Nyekerekte a fa olyan hangon, mint amikor egy vénséges ajtó kitárul. Hosszú csönd. Aztán Széltoló megszólalt. Ezt te mondtad?
1: Igen.
0: És ezt is?
1: Igen.
0: Ó, Széltoló rövid ideig gondolkozott, aztán kísérletet tett. Esetleg véletlenül ne talán nem lehetséges, hogy ismered az erdőből kivezető utat?
1: Nem. Én nem mászkálok valami sokat,
0: felelte a fa. Hát, meglehetősen unalmas élet lehet, vélte Széltoló.
1: Nem tudhatom. Még sosem voltam semmi más,
0: válaszolta a fa. Széltoló megvizsgálta közelebbről. Eléggé úgy nézett ki, mint bármely más fa, amit valaha látott. Mágikus vagy? Firtatta.
1: Senki se közölte velem,
0: mondta a fa.
1: Feltételezem, igen.
0: Széltoló azt gondolta. Kizárt dolog, hogy egy fával beszélgessek. Ha egy fával beszélgetnék, akkor őrült lennék, és mivel még nem bolondultam meg, noha számos okom lett volna rá, ebből következik, hogy a fák nem tudnak beszélni.
2: Isten veled!
0: Mondta határozottan.
1: Hé, ne menj el!
0: Kezdte a fa, aztán felfogta az egész reménytelenségét. Figyelemmel kísérte, mint vergődik át céltoló a bokrokon, majd neki látott mindennapos tevékenységének, nevezetesen, hogy teljes egészében átérezze a nap hevét levelein, a víz bugyogását és szörcsögését gyökereiben, meg nedveinek árapáját a nap és a hold természetes vonzásának engedelmeskedve.
1: Unalmas, gondolta.
0: Milyen különös ilyesmit állítani? A fák természetesen tudnak unatkozni, a cölöpök például állandóan, de nem hinném, hogy ezt akarta mondani. És lehetséges vajon,
1: hogy tényleg valami más lehess.
0: Ami azt illeti, Széltoló soha többé nem beszélt ezzel a bizonyos fával újra. Ám ebből a röpke eszmecseréből született az első favallás alaptana, amely idővel végig söpört a világ erdei. Hittétele pedig len imígyen hangzott. Egy fa, amely jó fa volt, és tiszta, illedelmes és szálegyenes életet élt, biztos lehet a halál utáni életben. Ha egészen kiemelkedően jó volt, akkor végül 5000 tekert svécé papírként fog újjászületni. Néhány mérfölddel arrébb két virág szintén kezdett túlesni a meglepetésen, hogy újfent a korongon találta magát. A potens utazó héján ücsörgött, amint az fokozatosan és szörcsökbe merült bele egy fákkal körülvett nagy tó sötét habjaiba. Fura, de nem különösebben aggódott. Két virág turista volt, a korongon majdan kifejlődő faj első példánya, s létének alapját képezte az a sziklaszilárd hiedelem, hogy semmi rossz nem történhet vele, hiszen ő nem vesz részt benne. Valamint azt is hitte mélyen és meggyőződéssel, hogy bárki megért bármit, amit mond, feltéve, hogy hangosan és tagoltan beszél, hogy az emberek alapjában véve megbízhatóak, s hogy bármilyen problémát meg lehet oldani jó akaratú emberek között, ha észszerűen közelítik meg a kérdést. Első pillantásra ez a hite valamivel kisebb túlélési esélyt adott neki, mint mondjuk egy lavor forró vízbe vetett szappanheringé. Ám Széltoró legnagyobb csodálkozására a dolog működött. És az, hogy az apró ember egyáltalán nem vette észre a veszély semmilyen formáját, valahogy elbátortalanította a veszedelmeket, míg végül azok feladták és eloldalogtak. Pusztán a várható vízbefulladással szembenézni sem jelentett különbséget. Két virág egész biztos volt abban, hogy egy jól szervezett társadalomban nem engedik meg az embereknek, hogy csak úgy megfulladjanak. Bár kicsi aggasztotta, hogy hová lett a podgyász. De azzal a biztos tudattal vigasztalódott, hogy végül is a podgyász tudákos körtefából készült, ergo elég intelligens kell legyen ahhoz, hogy vigyázni tudjon magára. Az erdő másik részében egy fiatal sámán képzése rendkívül jelentős szakaszához ért. Megette a szent mérges gombát. Elszívta a megszentelt rizómát, óvatosan porrá törte, és változatos testnyílásokba tömte a misztikus vargányát. És most, egy fenyő alatt ülve, keresztbe tett lábakkal, először is arra összpontosított, hogy kapcsolatba lépjen a lét velejének különös és csodálatos titkaival. Ám mindenek felett arra, hogy valahogy megakadályozza koponya tetejének lecsavarodását és elröppenését. Vízióján keresztül és kasul kék, négyoldalú háromszögek cigány kerekeztek. Nagy ritkán tudálékosan rámosolygott a nagy semmire, és ilyeneket mondott, hogy meg. Na hát, valami mozgolódás támadt a levegőben. Valami olyasmi, amit később úgy mesélte el, hogy olyan volt, mint egy robbanás, csak hátrafelé, érted? És ahol az előbb még nem volt semmi, hirtelen ott termett egy nagy, viharvert faláda. Nehézkesen ért földet az avaron, több tucat kicsiny lábat növesztett, és esetlenül körbefordult, hogy ránézhessen a sámára. Azaz nem volt arca, de még a gombászat ott a homályon keresztül is szörnyen egyértelmű volt a fiatal sámán számára, hogy a láda őt bámulja. És nem is túlzottan kedves pillantással. Hihetetlen, hogy egy kulcsjuk és pár görcsjuk milyen bajós tud lenni. A sámán mélységes megkönnyebbülésére a láda, mint egy megmondta favállát, és könnyű vágtában eliramlott a fák között. A sámán ember feletti erőfeszítéssel eszébe idézte a felálláshoz szükséges mozdulatsort. Mi több, néhány lépést is sikerült megtennie, mielőtt lenézett és feladta, kifogyva a lábakból. Széltoló időközben rátalált egy ösvényre, ami össze-vissza kanyargott. Széltoló sokkal boldogabb lett volna, ha az utat macskakő burkolja, de legalább volt mit csinálnia azzal, hogy együtt kanyargott a csapással. Több fa is megpróbált beszélgetésbe elegyedni vele, de hiába, mert Széltoló csak nem teljesen biztos volt abban, hogy ez nem normális viselkedés fák részéről, és rájuk se hederített. A nap tellett múlott. Nem hallatszott más hang, csak kis, ocsmány és szúrós rovarok zümmögése, egy-egy letörő faág recsenése és a fák suttogása, ahogy megvitatták a vallási kérdéseket, meg a mókusok okozta gondokat. Széltoló kezdte magányosnak érezni magát. Elképzelte, ahogy mindörökre az erdőkben él, levélpárnán alszik, és étkéül, majd azt szolgál, ami ehető az erdőkben. Fák vélte, és makkok, meg bogyók, majd kell. Széltoló! És éme! Szembejöve a csapáson, két virág közeledett. Csurom vizesen, ám örömtől ragyogva. A podgyász mögötte ügetett. Bármi, ami ebből a fából készült, bárhová követi tulajdonosát. És így gyakran faragtak belőle ládát az olyan rendkívül gazdag halott királyok sírmellékleteinek tárolására, akik biztosak akartak lenni abban, hogy tiszta fehér neművel kezdhetnek új életet a másvilágon. Széltoló sóhajtott. Mindez idáig azt gondolta, hogy a mai nap már nem is lehet rosszabb. Esni kezdett egy különösképp nedves és hideg eső. Széltoló és két virág egy fa alatt ültek és nézték. Széltoló? Miért vagyunk itt? Nos, egyesek azt mondják, hogy a világegyetem teremtője alkotta a korongot és mindazt, ami rajta van. Mások azt tartják, hogy az egész egy nagyon bonyolult história, amiben az égisten heréi és a mennyei tehén teje is bele vannak valahogy keverve. Megint mások úgy vélik, hogy mindnyájan valószínűség részecskék teljesen véletlenszerű felszaporodásának köszönhetjük létünk. Ám, ha azt kérded, miért vagyunk itt, szemben a korongról történt leeséssel, akkor halmány fogalmam sincs róla. Valószínűleg az egész valami írtózatos tévedés. Aha. Gondolod, hogy van valami ehető ebben az erdőben? Igen, felelte a varázsló keserűen. Mi? Néhány pillanatig csak ücsörögtek a nedves csöndben. De az egyik fa azt mondta, a fák nem tudnak beszélni, csattant fel Széltoló. Rendkívül fontos, hogy ezt észben tartsuk. De hát hallottad? Széltoló sóhajtott egyet. Haj, de figyelj, kezdte. Az egész csak biológia kérdése, nem? Ha szándékodban áll beszélni, akkor szükséged lesz a megfelelő szervekre, mint például tüdőre, meg ajkakra, meg hangszalagokra, tette hozzá egy fa. Igen, na, azokra is, mondta Széltoló. Elhallgatott, és rossz kedvűen merett az esőbe. Én azt hittem, hogy a varázslók mindent tudnak a fákról, a vadon tenyésző ennivalóról és az összes dolgokról, szólalt meg két virág szemreányúan. Roppant ritkán fordult elő, hogy hangszíne azt sugallta, nem Széltolót találja a legremekebb bűbájosnak a föld laposán, s a varázslót ez azonnal akcióra serkentette. Én tudok is mindent! Förmett rá két virágra. Hát akkor ez miféle fa? Érdeklődött a turista. Széltoló felnézett. Bükk! Válaszolta határozottan. Valójában, kezdte a fa, de sürgősen elhallgatott, ugyanis elkapta Széltoló pillantását. Azok az izék maknak látszanak, jegyezte meg két virág. Ez a megrögzött, avagy heptokarpikus variáció, magyarázta Széltoló. A csonthéjas termések tényleg emlékeztetnek a makkokra. Gyakorlatilag bárkit megtéveszthet, tette hozzá nagyvonalúan. Hínye! Füttyentette két virág. És az a bokorot micsoda? Fagyöngy. De hát tövisei vannak, meg piros bogyói. És? Merett rá szigorúan Széltoló.
1: két virág tört meg elsőnek.
2: Hát, semmi,
1: mondta bekunyászkodva. Biztos félreinformáltak. Biztos.
2: Viszont van alatta néhány nagy gomba. Szerinted ehetőek?
1: Széltorú gyanakodva nézett a gombák irányába. Valóban ugyancsak nagyok voltak. Kalapjukon vörös és fehér pettyekkel. Ami azt illeti, ahhoz a fajtához tartoztak, amit a helyi sámán, aki e pillanatban néhány mérfölddel arrébb épp barátságot igyekezett kötni egy ciklával, kizárólag akkor mert volna elfogyasztani, ha előzetesen egy vastag kötéllel egy súlyos követ kötözött a lábához. Nem volt mit tenni, ki kellett bújni az esőbe, oda menni és közelebbről szemügyre venni őket. Letérdelt a zavarba, és a kalap alá kukucskált. Egy kis idő múlva elhaló hangon azt mondta.
3: Nem, egyáltalán nem ehetőek.
2: Miért?
1: Kíváncsiskodott két virág.
2: Azért, mert nem megfelelő árnyalatú a sugárlemezkék sárgája?
3: Nem igazán az a baj.
2: Akkor talán a szár barázdáltsága, hogy kívánni valót maga után?
3: Nem, úgy tűnik a szároké.
2: Akkor valószínűnek tartom, hogy a kalapjával van gond. Biztos annak a színe nincsen rendben, ugye?
3: Nem vagyok benne biztos.
2: Hát akkor mégis miért nem ehetőek?
1: Széltuló köhécselt egy kicsit.
3: Hát igazából azok a kis ajtók meg ablakok rajta, mondta boldogtalanul. Azok a tuti árulójelek.
4: A mennydörgés végig gördült a láthatatlan egyetemen. A tetőre zúduló eső kiszörcsögött az esőcsatorna szájakon. Bár a vízköpők érelmesebbjének egyike másika sietve elmenekült, hogy menedéket lejjen a zsindelyek labirintusában. Messze alattuk, a nagy csarnokban, egy szertartásos nyolc szög sarkaiban, összegyűlt korongvilág nyolc leghatalmasabb varázslója. Az igazat megvalva valószínűleg nem ők voltak valóban a leghatalmasabbak, ám egész bizonyosan jelentős túlélési készséggel bírtak, ami a mágia kifejezetten versenyszellemű világában gyakorlatilag ugyanazt jelentette. Minden nyolcadik szintű varázsló mögött ott tolongott vagy fél tucat hetedik szintű, kezét lábát törve, hogy kitúrja, és a rangidős varázslóknak ki kellett fejleszteniük egy fürkészű attitűdöt, teszem azt az ágyukban esetlegesen megbújó skorpiók irányába. Egy ősi közmondás pompásan összefoglalja ezt. Amikor a varázsló belefárad abba, hogy üvegcserepek után kutasson a vacsorájában, akkor az életet unta meg. A legöregebb varázsló, Gréber Mölcs, az ősi és igazán eredeti bölcsek töretlen körének rendjéből ránehezedett fafaragásokkal ékes botjára, és imígyen szóla.
5: Né, laca, facázzon, máldott vix, gyötör a csúsz!
1: Gáldor, aki csupán hatásszületet tartott, ellenséges pillantást vetett rá.
5: Jól van, akkor rövidre fogom. Nagyon helyes! Mindnyájon kutattunk útmutatás után a reggeli eseményeket illetőleg. Van-e közöttünk olyan, aki talált is?
1: A varázslók oldalvást egymásra sandítottak. Sehol. Egy szakszervezeti konferencia jótékony célú, felebarátian önsegélyező estéjén kívül nem találunk oly sok kölcsönös bizalmatlanságot és gyanakvást, mint a rangidős mágusok gyülekezetében. Mindazonáltal a puszta tények azt mutatták, a nap eléggé rosszul sikerült. Az amúgy lelkesen felvilágosítással szolgáló démonok, akiket nagy hirtelen odarendeltek a tömlöc létsíkokból, behúzták fülük farkuk, és elsompolyogtak a kérdések elől. A varázstükrök meghasadtak. A tarok kártyákról rejtélyesen eltűntek a figurák. A kristálygömbökben csak homályos ködöt lehetett látni.
2: Még a tea levelek is összebújtak a csésze alján, és határozottan nem kívántak semmerre sem mozdulni. Ez utóbbi módszert, mint léhaságot és szemlélődésre méltatlant, a varázslók normális körülmények között lenézték. Egy szóval, az egybesereglett varázslók tanácstalanok voltak. Az általános egyetértés moraja hallott.
5: Következésképpen tehát javallom, hogy celebráljuk el Ask-Ente rituáléját,
4: jelentette ki Galdor drámaian. Be kellett vallja, jobb reakciót remélt. Valami olyasmit, hogy ne csak az Askente rituálit, ne, azt ne, halandó lény, ne ártsa magát ilyesmibe. A valóságban a bejelentést elismerő mormogás fogadta.
5: Jó ötlet, észszerűen hangzik, vágjunk bele!
4: Kissé kizökkenve a kerékvágásból, Galdor berendelte az alacsonyabb rangú varázslók menetét, akik különféle varázseszközöket hurcoltak a terembe. Már utaltunk rá, hogy erre az időre kialakult némi egyenetlenség a mágia gyakorlásának hogyanja kérdéskörét illetően a varázslói testvériségen belül. Különösen a fiatalabb varázslók terjesztették, hogy ideje lenne, ha a mágia korszerűsítené imázsát, és hogy mindnyáján jobban tennék, ha abba hagynák a piszmogást a viaszdarabokkal és csontokkal, és az egészet gondosan megszervezett alapokra helyeznék. Kutatási programokkal és háromnapos konferenciákkal ötcsillagos szállodákban, ahol előadásokat tarthatnának izgalmas témákról, mint például hová tart a geomancia, és a hétmérföldes csizma szerepe a jóléti társadalomban. Ármánt példának okáért alig csinált valami mágikusat az utóbbi időkben, ám úrromű pontossággal intézte a rend ügyeit. Kosárszámra írta a memókat, és az irodája falán volt egy tarka pacnik, zászlócskák meg vonalak borította óriási grafikon, amit senki más nem értett igazán, viszont elképesztően imponálóan hatott. A varázslók másik típusa ezt az egészet ingoványos locsogásnak tekintette. És semmit se volt hajlandó kezdeni egy kép mással, csak a viaszból készült, és lógtak belőle a tűk. A nyolc rend vezetői ez utóbbi meggyőződés hívei voltak. Konzervatívok az utolsó mágusig, és az eszközöknek, amiket a nyolc szög köré halmoztak, határozottan volt egy lényegre törően okkult kinézete. Kosszarvak, koponyák, barokosan megmunkált fémtárgyak és vaskos gyertyák ugyancsak hangsúlyosan voltak jelen. Az ifjabb varázslók azon felfedezésének ellenére, hogy az Askente rituálé tökéletesen jól elvégezhető három kis fadarabbal és négy köpcenti egérvérrel. Az előkészületek általában több órát vettek igénybe, ám most a rangidős varázslók egyesített erői ezt jelentősen lerövidítették, és pusztán röpke 40 perc elteltével Galdor elkántálta varázsige utolsó szavait. Azok egy percig ott lógtak a levegőben az orra előtt, majd szerte foszlottak. A nyolc szög közepén a levegő vibrált, s megsűrűsödött, majd váratlanul egy magas, sötét alakot tartalmazott. Az alak nagy részét fekete ruha és csuklya takarta, és ez valószínűleg így volt jól. Az illető egy hosszú kaszát tartott az egyik kezében, és nem lehetett nem észrevenni, hogy ahol az ujjainak kellett volna lennie, csupán fehér csont látszott. A másik csontvázkéz egy pálcika végét markolta, amin sajt és ananász darabkák sorakoztak.
3: Na, mi van?
4: Érdeklődött a halál. Egy jéghegy minden melegségét és tarkaságát idéző hangon. Észlelve a varázslók üveges tekintetét, lepillantott a pálcikára.
3: Buliban voltam,
4: tette hozzá némileg szemrehányóan.
5: Ó, föld és sötétség teremtménye! Eme egy besereglet nagyjai, az mágia művészetjének, szólítják kegyelmed, még Peniglen,
4: kezdte Galdor szilárd parancsoló hangsúllyal. A halál bólintott.
3: Igen, ezt már mind tudom kívülről, jegyezte meg. Miért idéztetek ide?
5: Ismeretes, hogy ismered mind a múltat, mind az eljövendőt,
4: szólt Galdor egy kicsi neheztelve. Ugyanis a megkötés és idézés fohászát eléggé kedvelte, és már többször mondták neki, hogy nagyon is jól adja elő.
3: Abszolút korrekt.
5: Akkor esetleg meg tudod nekünk mondani, hogy... Pontosan mi is történt ma reggel?
4: Kérdezte Galdor. Összeszedte magát, és csengő hangon hozzátette.
5: Megparancsoltatik te néked, hogy válaszolj híven!
6: és igazul Azimrot által, te Kikkel által, és...
7: Rendben. Az álláspontod tökéletesen világos, mondta a halál. Mi az pontosan, amit megkívánsz tudni? Meglehetősen sok minden történt ma reggel. Teszem azt, egyesek megszülettek, mások meghaltak. Az összes fa nőtt egy keveset. A hullámok érdekes mintákba fodrozódtak a tengeren.
4: Úgy értem, az Oktávóval, vágott közbe Gáldor hűvös méltósággal.
7: Az csak a valóság újra beállítása volt. Úgy tudom, hogy az Oktávó aggódott, nehogy elvesszék a 8. varázsige. Épp leesett a korongról, ugyanis...
4: Várjunk csak! Vetette közbe Gáldor, miközben borostáit sercegtette. Most arról a varázslatról beszélünk, ami széltoló fejében lapul. Magas, vékony, kisé girhes fickó. Az, aki...
7: Amit évek óta hurcol mindenfelé. Igen.
4: Gáldor összeráncolta a szemüldökét. Egy változtató varázs ugyancsak nagy erőfeszítés jelentett, ám miért? Mindenki tudja, hogy amikor egy varázsló meghal, minden ige kiszabadul a fejéből. Akkor meg minek fáradni széltoló megmentésével? A varázsige végül csak visszalebegne az Oktávóba.
6: Van valami elképzelésed? Miért?
4: Kérdezte gondolkodás nélkül, majd mivel még időben eszébe jutott kivel is cseveg, sietve hozzátette.
6: Irp és Karla által kötelezted el, hogy...
7: Bár csak végre felhagynál ezzel a blablával, mondta a halál. Mindössze annyit tudok, hogy mind a 8 varázsigét együtt kell kimondani a következő disznólesés éjjelén. Különben a korong elpusztul.
6: Beszélj érthetőbben!
4: Követelte Kréber Mölcs.
6: Kuss!
4: Kiabálta Gáldor.
7: Én?
4: Dehogy ő, együgyű vén.
6: Hallottam!
4: Csattant fel Mölcs.
6: A mai fiatalok!
4: Elhallgatott. A halál elgondolkozva nézett rá, mintha meg akarná jegyezni az arcát.
6: Ide figyelj! Mondta Gáldor. Ismétel csak meg ezt még egyszer, jó? Mi fog történni a koronggal?
7: Elpusztul, felelte a halál. Most már mehetek. Még lenyúlja valaki az italomat.
6: Maradj még!
4: Mondta Gáldor kapkodva.
6: Cselliliki és Orizóna, és így tovább által. Hogy érted azt, hogy elpusztul?
7: Ez egy ősi, a csorti nagy piramis belső falára vésett profécia. Az elpusztul szó nekem legalábbis úgy tűnik, nem szorul magyarázatra.
6: Ez minden, amit mondani tudsz?
7: Igen.
6: De a disznólesés éjjele alig 2 hónap múlva lesz.
7: Igen.
6: Legalább azt mondd meg, hol van most széltoló?
4: A halálvállat van. Alkatánál fogva kifejezetten alkalmas volt erre a gesztusra.
7: Skond erdejében, a Kostetőhegységtől perem iránt.
4: Mit csinálott?
7: Rettenetesen sajnálja magát.
4: Ó,
7: most már elmehetek.
4: Gáldor zaklatottan bólintott. Vágyódva gondolt az elbocsájtás rituáléjára, ami elvéled gaz árny felütéssel indul, és néhány ugyancsak imponáló passzust tartalmaz, amiket hosszasan gyakorolt egy földigérő tükör előtt, de valahogy most nem találta magában a kellő lelkesedést.
5: Hát persze, mondta, kösz szépet, igen.
4: És aztán, mivel nem okos dolog ellenséges viszonyba kerülni, még gazárnyakkal sem, udvariasan hozzátette.
5: Remélem, jó a buli.
4: A halál nem válaszolt. Mölcsöt bámulta. Kb. Úgy, ahogy a kutya néz a csotra, persze ez esetben a dolgok többé-kevésbé pont fordítva álltak.
5: Azt mondtam, remélem, jó a buli.
4: Emelte meg hangját Gáldor.
7: Most még igen,
4: mondta a halál ugyanazon tónusban.
7: Úgy vélem azonban, hogy éjfélkor igen gyorsan hanyatlásnak indulhat a hangulat.
5: Miért?
7: Mert a többiek azt hiszik, hogy akkor én is le fogom venni az állarcot.
4: Eltűnt. Csupán a koktélpálcikát és egy kis darab szerpentint hagyva maga után. Mindezen eseményeknek volt egy észrevétlen tanúja. Természetesen ez ellenkezett a szabályokkal. Ám Armand mindent tudott a szabályokról, és mindig is úgy vélte, arra valók, hogy meghozzák, nem pedig, hogy betartsák őket. Jóval azelőtt, hogy a 8 mágus komolyan nekiállt veszekedni azon, hogy a halál mit is mondott valójában, ő már leért az egyetemi könyvtár szintjére. A könyvtár félelemmel vegyes tiszteletet ébresztett. Számtalan mágikus könyv akadt benne. A legfontosabb dolog, amit észben kell tartani a grimoárokkal kapcsolatban az, hogy halálosak a rendszerető könyvtáros kezében, mert az ilyen könyvtáros menthetetlenül egy azon polcra helyezi őket. Ez nem annyira üdvös olyan könyvek esetében, melyek hajlamosak mágiájuk kiszivárogtatására, ugyanis több mint egy-két ilyen könyv együtt pillanatok alatt eléri a kritikus tömeget, más szóval spontán könyvközi fekete mise kialakulását jelentő értéket hoz létre. Mindennek tetejébe számos csekélyebb varázsige eléggé válogatos társaságát illetően, és esetleges ellenvetéseiket hajlamosak azzal kifejezésre juttatni, hogy köteteiket dühösen haigálják a szobán keresztül, rátámadva a gyanútlan kutatókra. És persze mindig ott van a tömlöclét síkok dolgainak halványan észlelhető jelenléte, amik a mágikus szivárgás köré gyűlnek, és sosem szűnnek dörömbölni a valóság falain. A varázskönyvtáros munkája, aki kénytelen munkanapjait ebben a feszültséggel hihetetlenül telített légkörben tölteni, veszélyeztetett munkakört jelent. Veszélyességi pótlék nélkül. A főkönyvtáros az íróasztala tetején üldögélt, csendesen hámozgatott egy narancsot, és mindezzel tökéletesen tisztában volt. Felpislantott, amikor Armand belépett.
5: Keresek valamit, bármit, ami megtalálható a könyvtárban a csuti nagy piramisról, mondta Armand.
4: Felkészülten jött. Kihalászott egy banánt a zsebéből.
2: A könyvtáros gyászosan szemlélte a gyümölcsöt, majd nehézkesen lepuffant a padlóra.
4: Armandot kézen fogta egy puha moncs. Olyan érzés volt, mintha egy kis bőrkesztyűt tartott volna a kezében. A könyvtáros mutatta az utat, szomorkásan totyogva a könyves polcok között. Körülöttük a könyvek sercegtek és szikrát hánytak, időnként egy-egy irányítatlan mágia kisülés csapott ki egyenesen a nagy körültekintéssel elhelyezett, minden egyes polcra odaszegezett földelő rudakba. Mindenütt kékes, fémes szag érződött, és pont a hallás küszöbön a tömlöclétsíkok teremtményeinek borzalmas vartyogása hallatszott. Mint a láthatatlan egyetem számos más része is, a könyvtár sokkal nagyobb helyet foglalt el, mint külső arányai sugalták, mivel a mágia különös úton módon eltorzítja a teret. Továbbá valószínűleg ez volt a világegyetem egyetlen könyvtára Möbius polcokkal. Ám a könyvtáros lelki szemei előtt pergő katalógus tökéletesen működött. Megállt egy dohos könyvekből összetevődő, a magasban lebegő halomnál, és fellendült a sötétségbe. papírzizegés hallott, majd porfelhő ereszkedett alá, Armandra. Aztán a könyvtáros visszatért, kezében egy vékonyka kötettel.
8: Úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú
4: A borítót zömmel karcolások borították, valamint minden lehetséges helyen szamárfülek. A cím aranyozása rég lepengett, de azért még ki lehetett venni a csortvölgy ősi mágikus nyelvén írt szavakat.
8: Az tvarti nagy templomnak reltiekben bevuelkedő történetje.
4: Kérdezte a könyvtáros aggódva. Ármánd óvatosan belelapozott. Nem volt egy nyelvzseni. Mindig is azt tartotta, hogy a nyelvek nagyon is szakszerűtlenek, amiket voltaképp helyettesíteni kellene valamiféle könnyedén érthető számrendszerrel, de ez pont annak tűnt, amire vágyott. Több helyütt is egész oldalakat töltöttek be a jelentés teljes hieroglifák. Ez az egyetlen könyv a könyvtárban, a csorti piramisról? Kérdezte megfontolta. Egész biztos vagy benne? Ármánd fülelni kezdett. Messziről odahallatszott a közeledő léptek és veszekedő hangok maraja. De erre is felkészült. Menj út a zsebébe. Szeretnél még egy banánt? Skund erdeje ténylegesen elvarázsolt erdő volt, ami a korongon nem ment különlegesség számba. Valamint az egész világegyetem egyetlen erdeje volt, amit a helyi nyelven, ha szó szerint fordítjuk le a skund szót, az újja te marha elnevezés illetett. Ennek oka sajnálatos módon túlontúl gyakran fordul elő. Amikor a körkörös tenger melléki meleg éghajlatú területekről megérkeztek az első felfedezők ide, a hűvös hátországba, úgy töltötték meg a térképeiken virító fehér foltokat, hogy megragadták az első benszülöttet, rábögtek valami távoli tereptárgyra, hangosan és tagoltan megkérdezték azt vajon, hogy hívják, s leírták, amit a zavarba jött fickó mondott nekik. Imigyen váltak halhatatlanná a térképek generációin keresztül olyas földrajzi furcsaságok, mint csak egy hegy, tudom is én, micsoda, és természetesen az újat te marha. Esőfelhők koronázták az Olszkunrahad hegy fordítása. Ki ez az állat, aki azt sem tudja, mi egy hegy? Kopasz csúcsait, s a podgyász kényelmesebben elfészkelődött egy csöpögő fa alatt, amely sikertelenül megpróbált beszélgetést kezdeményezni. Széltoló és két virág vitatkoztak. Az illető, aki a vita tárgyát képezte, a gombáján csücsült, és érdeklődve figyelte őket. Úgy nézett ki, mint akinek olyan a szaga, mintha egy gombában lakna, és ez nagyon zavarta két virágot. Először is, miért nincs neki piros kalapja? Széltoló habozott, kétségbe esve találgatva, hova akarhat két virág kiukadni. Micsoda? Adta fel végül a próbálkozást. Hát piros kalapot kéne viselnie, világosította fel két virág. És határozottan tisztábbnak kéne lennie, és sokkal, de sokkal vidámabbnak. Szerintem egyáltalán nem úgy néz ki, mint egy igazi manó. Mi a fészkes fenéről beszélsz? Na, csak vegyük a szakállát, mondta szigorúan két virág. Láttam már tetszetősebb szakállat egy darab sajton is. Na, ide figyelj! A figura 6 hüvelyk magas, és egy gombában lakik, acsarogta széltoló. Na már, hogy egy rohadt manó! Attól, hogy ezt állítja, még nem biztos, hogy igaz. Széltoló lenézett a manóra.
9: Elnézést egy percre,
4: és ezzel félrevonta két virágot a tisztás másik végébe.
10: Ide hallgass,
4: sziszegte a fogai közül. Ha 15 láb magas lenne, és azt mondaná, hogy ő egy óriás, akkor is csak egy állítás lenne, mi?
10: Lehet, hogy csak egy goblin,
4: felelte két virág dacosa. Széltoló visszalesett a pöttöm alakra, aki épp az orrát piszkálta nagy buzgalommal.
10: És? Kérdezte. Na és akkor mi van? Manó, kobold, goblin, gnóm, mi a különbség?
9: Nem kobold, szögezte le két virág meggyőződéssel.
4: A koboldok
2: azok mindenféle zöldellő göncöt viselnek, és csúcsos süvegük van, és kis dudoros antennaszerű izék állnak ki a fejükből. Láttam róluk képeket.
1: Hol?
2: Két virág elbizonytalanodott, és lesütött szemmel merett a lábfejére.
1: Hát, azt hiszem az volt a címe, hogy a motyogás.
2: A micsoda? Mi volt a címe? Az alacsony turistában hirtelen leküzdhetetlen érdeklődést támadt készfeje behatóbb tanulmányozására.
1: A virágtündérek könyve kicsiknek és nagyoknak.
2: Motyogta. Széltoló értetlen képet vágott.
1: Ez egy könyv, ami arról szól, hogyan kerüljük el őket nagy évben?
2: Kérdezte.
1: Dehogy!
2: Felelte sietősen két virág.
1: Ellenkezőleg arról szól, hol keresd őket. Mindig jól emlékszem a képekre.
2: Álmodozó kifejezés ült ki az arcára, amitől széltoló lélekben azonnal felnyögött.
1: És szerepelt benne egy spéci tündér is, aki jött és elvitte a fogad.
7: Mi?
1: Oda jött és kihúzta a még meglevő fogad?
7: Ne, dehogy,
1: tévedsz. Úgy értem, hogy miután már kiesett, akkor azt kellett csinálni, hogy a fogad bedugtad a párnád alá, és jött a tündér, és elvitte, és cserébe hagyott egy rinut.
7: Miért?
1: Miért?
7: Miért gyűjti a fogakat?
1: Hát csak úgy.
2: Széltoló lelki személy előtt megképződött valami lökött egyenképe, aki fogakból emelt kastélyban lakik. Az ilyenfajta képzeteket akarod azonnyomban kiverni a fejedből. Sikertelenül.
7: Jaj. Piros kalap.
2: Elmerengett. Nem kéne felvilágosítani a turistát. Milyen is valójában az az élet, amikor egy béka jelenti a jó ebédet, egy nyúlüreg hasznavehető menedéket nyújthat az eső elől, és egy bagoly a csendesen lebegő terror az éjben. A vakond bőrgatja nagyon jól hangzik egész addig, míg nem neked személyesen kell kirázni az eredeti tulajdonost belőle, amikor a rohadt dögöt végre sarokba szorítottad valamelyik járatában.
7: Ami meg a piros sapkákat illeti.
2: Bárki, aki az erdőben mászkál valami élénk színűben és feltűnőben, csak nagyon, nagyon rövid ideig fogja ezt tenni. Azt akarta mondani. Figyelj, öreg! A manók és koboldok élete komisz, kegyetlen és kurta. Csak úgy, mint ők maguk. Ezt mind el akarta mondani, de nem tudta. Ahhoz képest, hogy viszketett benne a vágy az egész végtelenséget megtekinteni, két virág valójában sose lépett ki a saját fejéből. Feltárni előtte a valót olyan lenne, mint belerúgni egy spánielbe.
7: Svíj,
2: szólt egy hang a lábainál. Lenézett. A manó, aki Iszkiri néven mutatkozott be, felnézett. Széltolónak nagyon jó érzéke volt a nyelvekhez. A kobold az előzőekben ezt mondta. Van még egy kis tegnapról maradt gőteszörpe.
1: Incsiklandóan hangzik,
2: hazudta Széltoló. Iszkiri újra megbökte a varázsló bokáját.
7: Az a másik nagy szoló, az jól van,
2: firtatta féltő gonddal.
1: Csak sokkot kapott a valóságtól, válaszolt a széltoló. Nincs véletlenül egy piros sityakod?
7: Mi?
1: Hát csak megkérdeztem. Tudom, hol van nagyzolóknak való ennivaló,
2: mondta Manó.
7: És szállás is. Nincs messze.
2: Széltoló a beborult eget szemlélte. A nappali fény visszavonulóban volt a vidékről, és a felhők azt a benyomást keltették, hogy már hallottak a hóról rebesgetni, és most mérlegelik az ötletet. Nyilvánvaló, hogy a gombákban lakozó népek nem feltétlenül megbízhatóak. De jelen pillanatban a varázsló akár egy csapda ajtaján is bebocsátásért dörömbölt volna feltéve, hogy a kitett csalétek meleg étel és tiszta ágynemű. Így hát felkerekedtek. Néhány perccel később a podgyász a lábait kíméve feltápászkodott, és követni kezdte őket. Pszt! Podgyász óvatosan megfordult. A kis lábikók bonyolult mintázatban mozogtak, és úgy tűnt, felnéz.
7: Jó érzés!
9: asztalos munkának lenni?
4: Kérdezte a fasóvárgóan.
9: Nem fájt?
4: A podgyász eltűnődni látszott a kérdésen. Minden részfogantyú, minden görcsük kivételes összpontosítást sugárzott. Aztán megmondta fedelét, és elkocsázott. A fa felsóhajtott, s lerázott néhány elszáradt levelet a galjai közül. A viskó kicsi volt, roskatag, és olyan díszes, mint a matyóhímzés. Széltoló úgy vélte, hogy valami őrült faragómester esetett neki, és kísérte rajta az összes elmebaját, mielőtt elrángatták volna. Minden ajtó, minden ablaktábla zsúfolva volt fából kifaragott szőlőfürtök és félhold alakú kivágások tömkelegével, és a falak minden négyzet hüvelykjét járványszerűen elborjánzott, fenyő toboz berakás borította. Félig meddig arra számított, hogy valamelyik felső ablakból előbb vagy utóbb elő fog pattanni egy óriási kakukk. És persze a levegő jellegzetes olajosságát is észrevette. Apró, zöld és bíborszikrák pattogzottak a körmei alól.
7: Erős mágikus tér, motyogta. Legalább 100 millitom.
4: A taum a varázserő alapvető mértékegysége. Egyetemlegesen úgy definiálják, mint azt a mágia mennyiséget, amely egy kis fehér galamb vagy 3 átlagos méretű biliárdgolyó előállításához szükséges.
9: Az egész hely tisztára elvarázsolt,
4: magyarázta Iszkiri.
9: Egy vén bonyolakott itt valaha. Már rég nem él, ám a mágia még mindig fenntartja a házat.
11: Nézd csak, az az ajtó eléggé fura, mutatott rá két virág.
7: Nem értem. Mégis, miért kell varázslat ahhoz, hogy egy ház fennmaradjon? Kérdezte Széltoló.
4: Két virág félve megérintette az egyik falat.
11: Ez ragad?
9: Nugát!
4: Mondta Iszkiri.
11: Ha megáll az eszem, egy igazi mézes kalács házikú Széltoló, egy igazi...
4: Széltoló gyászosan bólintott. Az építészet cukormázas irányzata, mondta.
7: Istennek sose terjedt el igazán.
4: Gyanakodva pislogott az édes gyökér ajtó kopogtatóra.
9: Valahogy újra termelődik,
4: magyarázta Iszkiri.
9: Tényleg csodálatos. Manapság már nem lehet hozzájutni ilyen házhoz. Sehol se készítenek ilyen minőségű mézes kalácsot.
11: Tényleg,
4: hümögte Széltoló borúsan.
9: Gyertek be,
4: invitálta őket a Manó.
9: De vigyázzatok a lábtörlővel.
11: Miért?
9: Vatta cukor.
4: Az óriási korong lassan forgott szorgos napja alatt. A nappali fény tócsákba gyűlt a völteknőkben, majd ahogy az éj leszállt, felszívódott. A láthatatlan egyetem egy hűvös szobájában. Ármánd a könyv fölé hajolt, ajkai hangtalanul mozogtak, ahogy ujjával az ismeretlen ősrégi írást követte. Megtudta, hogy a csorti nagy piramis, ami már a réges-rég elenyészett, 1.300.010 mészkőkockából épült. Megtudta, hogy 10.000 rabszolgát dolgoztattak halálra az építkezés során. Megtudta, hogy a piramis valóságos útvesztője volt a titkos átjáróknak, amiknek falát az ősi csort letisztult bölcsességei ékítették. Megtudta, hogy amennyiben a piramis összeadott magasságát és hosszúságát elosztjuk szélessége felével, az eredmény pontosan 1.67.563 tízezred, vagyis precízen az 1.237.98.712.567 milliómot szorosa azon különbségnek, ami a naptól mért távolság és egy kis narancs súlya között mutatkozik. Megtudta, hogy teljes 60 évet szenteltek az építkezésnek. Úgy vélte, mindez túlontó sok veszőség csak azért, hogy egy borotvapengét kiélesítsenek. Ezen közben Skond erdejében két virág és Széltoló letelepettek egy kis mézes kalács kandalló párkány lakomára, és vágyakozva gondoltak a kovászos uborkára. És messze-messze, ám az előbb-utóbb elkerülhetetlen találkozáshoz vezető úton a legnagyobb hős, akit a korong valaha is produkált, épp cigarettát sodort, teljes mértékben tudatlanul afelől, milyen szerepet fog játszani a majdani eseményekben. Elég érdekesre sikeredett készítménye, amit nagy szakértelemmel pödört ujjai közt, mivel számos vándormágushoz hasonlatosan, akiktől eltanult ezt a művészetet, neki is szokásában állt, hogy a csikkeket egy bőriszágba gyűjtse, s belőlük sodorjon újabb szívnivalót. Az átlagok kérlelhetetlen törvényéből következik tehát, hogy a dohány egy részét több éve már gyakorlatilag folyamatosan szívta. Az az izé, amit sikertelenül próbált meggyújtani, alkalmas lett volna útburkolatnak. Ennek a személynek olyan mesés hírneve volt, hogy egy csapatnyi kóborló barbár tisztelettudóan meghívta, csatlakozzék hozzájuk a lótrágyában rakott tábortűz mellé. Tengelyvidéki nomád törzsek általában elhúztak telelni perem iránt, és ezek a lovasok is egy olyan törzshöz tartoztak, amely már nemes sátrat vert a tikkasztó -3 fokos hőhullámban, és amelynek tagjai keservesen panaszkodtak a fenyegető hőgutára, miközben hámló orrukat vakarázták. A barbár törzsfőnök szólásra emelkedett.
12: Mi is tehátlan a legnagyobb öröm, melyet az igaz férfi ember az életben lelhet?
4: Ilyesmiket kell annak mondani, aki fenn akarja tartani a sztyeppei hitelesség imázsát barbárkörökben. A jobbján ülő férfi elgondolkozva kiitt a kancatejből és hópárducvérből kevert koktélját, és imígyen szóla.
12: A puszta, élesen kirajzolódó láthatára, a hajadon átsüvítő szél friss ló alattad.
4: A balján üldögélő nomád azt mondta.
12: A magasban szárnyaló fehérsas víjogása, havazás az erdőn, egy remák nyilvessző az íjon.
4: A törzsfőnök bólintott, és így vélekedett.
12: Bizonyos, hogy a legnagyobb öröm megölt ellenséged látványa, törzsének megaláztatása, sasszonyai siráma.
4: Ezt a vérlázító kijelentést az általános helyeslés bajusz alatt marmolt maraja fogadta. Ekkor a törzsfőnök tisztelet teljesen a kistermetű vendéghez fordult, aki fagydaganatait melengedte nagy óvatosan a tűznél, és megszólította.
12: Ám vendégünk, kinek hírneve legendás, bizonyára elárulja nekünk, mi is az igazán, amit egy férfiú a legpompásabb dolognak nevezhet az életben.
4: A vendég szünetet tartott egy újabb, sikertelen rágyújtási kísérlet közepén.
9: Mit pesés? Azt kérdeztem, mi az, amit az igazi férfi a legremekebbnek talál életében?
4: A harcosok közelebb hajoltak. Ami most következik, azt hallani kell. A vendég hosszasan is keményen törte a fejét, aztán megfontoltan, így válaszolt.
9: Meleg víz, jó fogak, és puha WC-papír.
4: A kovács műhelyben lobot vetett a szikrázó oktarinfény. Gáldor Málotvix derékig mesztelenül, arcát füstszínű üvegmaszk mögé rejtve, belehunyorgott a ragyogásba, és sebészi pontossággal csapott le a pörölje. A mágia sikított és vonaglott a harapófogóban, de Gáldor tovább formálta, meggyötört tűzvonallá nyújtott.

0: mi lesz ezután?
1: Kell takaró.
2: Jó.
1: Kell takaró.
3: Sanyi, Hathesz és Varek.
1: Kell takaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány ügye, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyv.

0: Hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntjük Önöket abból az alkalomból, hogy 300 kilométer utazás után...
1: 600.
0: Tessék?
1: Hát még vissza is kell mennünk.
0: Tehát 300 kilométer utazás után, megtörve bár, de fogyva nem, eljutottunk ebbe a gyönyörű városba. Már másodszor járunk itt. Először tavaly, mikor én tavaly a Tóték című színdalabbal...
1: Kedves színház... hallgatóink, hálásan köszönjük a bizalmat, mely Önöket idehozta, és köszönjük a sorsnak, hogy épségben érkeztünk mi is Önökhöz. Tehát akkor megkezdeném a műsorunkat, amely...
0: Tisztelt nagyérdemű publikum! Sokat gondolkoztunk, mi legyen a műsor úgynevezett profilja.
1: Először be kell mutatkozni, ne? Illik.
0: Ja, igen. Rutkai Éva, a Budapesti Vígszínház művésznője.
1: Latinovics Zoltán. Latinovics Zoltán. Hol is vagy te most?
0: Novi Szárdon.
1: Nem úgy értem. Latinovics Zoltán, vándorszínész.
0: Tisztelt nagyérdemi publikum! Sokat gondolkoztunk azon, mi legyen a műsor úgynevezett profilja. Amíg eldöntöttük, hogy...
1: Én úgy éreztem, legjobb lenne, hogyha ez a
0: műsor... Míg eldöntöttük...
1: Kérlek, parancsolj, hát mondd el te, de én úgy éreztem, hogy sok vidámságot és örömet hoznánk, fényt, életet...
0: Honnan?
1: Tessé?
0: Mondom, honnan veszed?
1: Én nem tudom elmondani, ha mindig közbeszél.

0: szólsz.
1: Bocsánat, én úgy gondoltam, valami komolyat kellene, olyan irodalmi legyen a műsor, olyan mély. Művészi, igen, áhítatos, igen, és szomorú.
0: Tisztelt hallgatóság, mondják meg őszintén, az irodalom az nem lehet jó kedvű.
1: Hogy elhozzuk önöknek a magyar költők egyedi, eredeti, földből és vizekből, fák, misztikus meséiből szőtt, utánozhatatlan, legendás
0: mondják,
1: költészet.
0: Mondják, a művészet fogalomköréhez csak a legmélyebbre szántó gyötrődések tartoznak?
1: Hogy felidézzük halott poétáink vérszíkes földünkből áradó sötét, kísértő szavát.
0: Önök valóban úgy gondolják, mint az esztéták meg a kritikusok, hogy a lenézett könnyű műfaj nem ugyanabból a földből és ugyanabból a közösségből meríti jókedvű nevetését és humorát.
1: Egy szóval arra gondoltam, hozzunk egy olyan ünnepi, fönséges, komor koncertet, ami meggyőzi önöket arról, hogy a költészet...
0: Nem, hogy kibeszélni. Én szerettem volna az élet jókedvű nevetését, bugyborékolását elhozni, a tavaszi napfényt. Legyünk ma este boldogok, mint a gyermek.
1: Kedves
0: közösségünk,
1: kezdjük a mai...
0: Én neked nem, mondtam, hogy én abban nem, de legalább nem megyek, akkor bele.
1: Heltai Jenő, Ferenc József korabeli balladácska. Az omnibusz fedélzetén láttuk meg egymást, ön meg én. Tavasz volt a ligetben. Liget, körönd és oktogón, csak néztük egymást olvadón, mi ketten. Amíg a két ló baktatott, önnek a pesti hírlapot diszkréten megmutattam, megismerkednénk komolyan. Ma ez az út már nem olyan szokatlan, és másnap apró hirdetét. Az ember apró hirdetés remél, fél és csodát vár. Megeshetett sok minden ott, hol mint király uralkodott a császár. Ó, várva várt találkozás, beszélgetés csak semmi más, csak hosszú éhesen volt percekig, ön masamód volt, én pedig poéta. Egy este úgy tüzelt a csönd, hogy két karomba zártam önt, az ember meg nem állja. S mindent helyeslő fák alatt szájamra végre rátapadt a száj. Ön masamód volt, hajadon, én friss legény, s egy zöld padon a vénhold fénye mellett két neveletlen rossz kölyök tanulni kezdtük az örök szerelmet. Már nem tudom, hogy ki miatt kihagyta ott a másikat, mikor mi volt a vége, azt sem tudom már, hány hete. Zöld szeme volt a fekete, az volt a régi jó idő. 3 forint egy pár cipő, 19 egy öltöny, süt, és 40 évig béke volt a föld. Van ennek, igen, igen, van ennek 50 éve is. S a múlt vará, a nóta végén bús, akkord, kort ma is még. Természetesen nem vitás, a legszebb földi jónak az, és nem az átkozás.

0: Heltai Jenő, a feltaláló.
1: Fiatalabb éveimben sokat érintkeztem egy Mazurka Manó nevű emberrel, aki szenzációs találmányai révén az egész Józsefváros ismertette. Nevezett Mazurka nem volt zárkózott ember. Egy pohár szilvórium ellenében bárkit szívesen megismertetett találmányának titkait. Számos zord éjszakát virrasztottunk át a józsefvárosi kávéházakban, míg nem egy szép napon Mazurka eltűnt, hogy Amerikában próbáljon szerencsét. Évekig nem láttam, de tegnap újra fölmerült a feledés homályából frissebben, üdébben, mint valaha. Mindez pedig a Fülemile utcai Janek kávéházban történt. Zárjel között jegyzem meg, nagyon méltányolom a kávésnak a hazafias cselekedetét, hogy a legjobb magyar zsokéről nevezte a kávéházat. A viszontlátás örömére karbolt ittunk szódával, mert más pálinka már nem izgatta, Mazurka agyonfinomodott idegen. Mazurka egyenesen Bresciából jött, ahol egy nagy repülőgép versenyen vett részt, mint cipőtisztító. Ez nem lepett meg, mert tudtam róla, hogy ő maga is foglalkozott a repülés problémájával. Mikor erre emlékeztettem, csak halványan és mélán elmosolyodott, hogy
2: igen, igen, foglalkoztam vele, de most sokkal okosabb dolgot találtam ki.
1: Na ugyan?
2: Ráér most?
1: Hát hogyne?
2: Na akkor fizessen is, jöjjön, megmutatom a legújabb gépemet.
1: Fizettem és mentem. Sötét utcákon mentünk végig. A legsötétebb Józsefváros legsötétebb utcái. Végre messze-messze kint a Bivaj utcában, ahol a Józsefváros már-már a Ferencvárossal ölelkezik. Megálltunk elvonult telefonon, telken csak egy nyomorúságos tétel.
2: Ott, ott,
1: mondta Mazurka rejtélyesen. Gyufát gyújtott, és bementünk a fészerbe. A gyufa majd a fészerben talált gyertyavilágosságánál megpillantotta a gépet, egy hatalmas monoplán. Repülőgép, mondta kellemes meglepődéssel.
2: Még annál is jobb,
1: mosolygott Mazurka, és ravaszul hunyorgott a szemébe.
2: Mindjárt meg fogja látni.
1: Kigurítottuk a gépet a szabadba, ahol jobban szemügyre vettem. Két szárnya volt, hosszú farka, mindenféle motorokkal és csavarokkal ellátva.
2: Üljön be!
1: Mondta Mazurka. Beüljek? Kérdeztem bizonyos aggodalom.
2: Na csak bátran, bátran!
1: Biztatott ő is már is elhelyezkedett az ülésben. A nyugalma engem is megnyugtatott, és szó nélkül mellé ültem. Kezébe vett a kormányrudat. Egyet csavart a motoron, egyet motoron a csavaron. Az alkotmány elkezdett búgni, a motor elkezdett csavarogni, a csavar elkezdett motorogni, berregett, kattogott, minden fönséges pillanat volt. De a gép nem mozdult. Erre Mazurka eleresztette a kormányrudat, és két karját keresztbe fonta mellé.
2: Nos, mit szól hozzá?
1: Kérdezte diadalmasan. Mit nos? Kérdeztem babán.
2: Hát, hogy mit szól hozzá?
1: Hát mit szóljak hozzá, ez nem repül. Mazurka fensőséggel kacagott.
2: Hát persze, hogy nem repül. Épp ez a nagyszerű. Hosszas fáradozás után sikerül feltalálnom egy olyan gépet, amellyel nem lehet repülni. Ezzel a nem repülés problémája megvan oldva.
1: Ezt nem értem.
2: Nem érti, pedig a dolog nagyon egyszerű. Mondja, ha ön repülni akar, akkor mibe jön?
1: Hát repülőgépbe.
2: Na látja. De ha nem akar repülni, akkor mibe ül?
1: Hát erre nem tudtam felelni. Mazurka pedig elégedetten dörzsölt a kezét.
2: Ugye, hogy nem tud felelni? Mert erre senki nem tud felelni, illetve senki nem tudott felelni tegnapig, mert a probléma még nem volt megoldva. Holnap már mindenki azt fogja felelni, ha nem akarok repülni, akkor beülök Mazurka Manó nem repülőgépébe.
1: Na jó, de ennek nincs praktikus értéke.
2: Micsoda? Micsoda? Ennek nincs praktikus értéke. Na hát, engedelmet kérek. Mondja, hány ember repül vagy akar repülni? Mondjunk sokat, mondjunk ezzel. Ezzel szemben. Hány ember nem akar repülni? Mondjunk keveset. Mondjunk 1000 millió. Tehát egy repülőgépre 1 millió nem repülőgépes. Hát ha ez nem üzlet, akkor nem tudom mi az. És ennek a gépnek még egy nagy előnye van. Ha elromlik, akkor se repül.
0: Gábor Béla.

0: csapatodelik Orlandó, de szalad szennyét olyan derékű kézből, szeretik. Kérült azóta hatot vagy hetet is kikaparatunk, sőt most itt van egy Merino. Gazdag így, ahhoz sem egy...
1: Bőn fordulából, zsarnokod a gemrény. Nem tűnő Istenem, Istenem, vigyázz rá, fejtől, örömtől elzár irigyen, hogy ne lehet többé már sose boldog.
0: Jaj, hossza hal! A vérkülünk ilyen! Azt kiziket segít az rajtatok, hogyha kalandra szomja az ajtatok, legédesebb szavával ostromoltok. Csak riválkodni és hazudni tudtok. Hazugságot írtok és könnyebb hazudtok.
1: Kemény a vád, nemes volt. Higgyed el, tudunk mi ennél többet is, ha kell. Tudjuk viselni, mit a sors rejánk mér. Tudunk harcolni Istenért, hazáért. Áldozni életet, ontani vért egy asszonyért. Egy álomért, valamiért, ami elérhetetlen. Tudunk szeretni, tűrni szárnyszegetten. Panasz, keserbe, kín, elfolytva állni, meg nem jobbni. Törzünk még akármi! Szenvedi néz, és hinni mégis, hogy kiderül a legtöbbéket végig. Rejánk köszönt a békítő szívára.
0: Ez minden.
1: Tudunk nem csak beszélni. Elmélyülni. Elmondanom, ha tiltok, hogy mit érzek, hallgatok inkább, és titokban vélek.
0: Ki bűne, hogy szeretek? Ki biztatok? Én érzető hevet keresni ott, hol múra búj sötétségét a fagy. Jártál utánam, meg se láttam. Támadva nem volt egy tekintetem se, nem tudtam azt se vagy-e, és ki van? Vak szenvedélyed maga tűnt egy csak, hogy rád nehezett a balterence, ráhúz üvedre a fekete fától.

Most pedig menjünk egy kicsit vissza egy derűsebb világba, mondjuk a sötét középkorba. Volt azért abban is valami jó, hiszen mindig akad egy rés, ahol beporzik a napfény.

0: Most pedig menjünk egy kicsit vissza egy derűsebb világba, mondjuk a sötét középkorba. Volt azért abban is valami jó, hiszen mindig akad egy rés, ahol beporzik a napfény. Ne nézzünk most az absztrakt Giottóra, az abszurd Masaccióra, a szürrealista Leonardóra, a naturalista Dantére sem, és még a konformista Fra Filippóra sem. Van mindig egy rés, ahol hite ellenére boldogan kiegyezik az ember. Egy tényező van, ami elválaszt minket, az embert, a homo sapienst, a többi élő és élettelen világtól, és ez az egy pont a mosoly. A humor vértje és fegyvere a báj. Karinti Frigyes mondta, a humorban nem ismerek tréfát. Ebből az következik, hogy a humor és unokanővére a báj, ahhoz a bizonyos tengerszem mélyhez is tartozik, ugyanakkor a víztükör csillogásához is, de mindenképpen hozzá. A Néma Leventéből fognak hallani, ahogy Heltai Jenő derítette fel a sötét középkort. Mátyás király fekete seregének vitéze Agárdi Péter és Zília, bús és agresszív olasz özvegy ritka bájú szerelméről szól a történet, amelyben a férfi hűség győz a makacs női akaraton, és diadalmaskodik a szerelem. Zília először fogadja a Leventét bús özvegységében. A konfliktus ott kezdődik, mikor Agárdi így búcsúzik a szép asszonytól. Itt Piemontban régi népszokás, megható és kedves szép szokás, hogy azt, akit házunkba hoz az útja, csókkal köszöntjük, csókkal küldjük útra. Itt kezdődik a madamma dilemmája, de kivágja magát.
1: Most, a csók után, hogy utadra mégy, kívánom, három évig néma légy, amerre forró ajkam rátapadt, szó, el ne hagyja addig ajkadat, amíg a három év lepergett. Légy néma, hallod? Örömöd, keserved, mindazt mi benned, álom, harag, reménység, tréfa, gond, néma viség, és senki sem. Mikor nevetnél, vagy jajongva sírnál, légy néma, mint a börtön éje, mint elhagyott kút, moha lepte mélye, légy néma mindig, némább légy a sírnál. Magad mondottad, nem felejtem el, tudsz tűrni el, csapást viselni bátran. Nem csak beszélsz, de hallgatsz is, ha kell. Most kell! A szájadat lezártam. Kerte csókom, alamizsna, kegy, hogy véle holnap már eldicsekedj, stódítva ciprát, kalandos mesélj. Hallgatni fogsz. Hallgatni. Három év. Ha állod azt, amit fogad, szót, hangot eltemetve, némán gondolsz, keserves három évig én rám, mit csókomért cserébe kértem, a hallgatásodat talán megértem. A hallgatásodat talán megértem. Szebben beszél majd minden ékszerednél. Hallgatni fogsz? Hallgatni fogsz? Levente! Jól felejtél.
2: Elmúlt egy év.
0: Elmúlt egy év, és maga a király is hiába adna kincset, aranyat annak, aki megoldja kedves vitézének nyelvét. Egy éjszaka, mint az a középkorban is általában hagyomány, találkoznak a szerelmesek. A makacsul hallgató, fogadalmat tartó Levente, és a bús özvegy, aki most már szíves örömest odadobná özvegységét.
1: Magunk vagyunk hát, végre szólhatok. Senki se lát most, csak a csillagok. S a hallgatak hold, és senki se hall, csak ez a bústorony, s a bástyafal. Magunk vagyunk az éjben, csak mi ketten, és fent felettünk a megmérhetetlen magasban ő, a mindent tudva látó, mindent megértő, mindent megbocsájtó, irgalmas Isten. Jól tudom, nagyot vétettem, ismét csak asszony vagyok. Rászedtem a királyt meg a királynét, hogy így meg úgy, erőm, hatalmam, egy szóm elég szavat, hogy újra halljam. Nem volt elég. Jaj, csúnya volt a játék, tudom, tudom, megérdemeltem a büntetést, hogy ajkat szóra nem nyílt. Jó lecke volt, most verd a sem a mellem. Ketten vagyunk most, cinkosunk az éj, senki se hallja. Szólalj meg, beszélj. Ha nem szeretsz többé, a némaságot fölös teher már, céltalan. Kinek vagy néma, hogyha nem nekem? Magadnak értem, megfogadtad, és 3 évig győztél, Levente. S a győző kegyetlen, jaj, hogy gyötörsz, makas, szeretsz-e mi? Szólj, és legelső szóval mondd, szeretlek. Más már beírni azzal, hogy a szégyen orcámon oldhatatlan lánggal égjen neked kevés, ez több. Az életem kell, a vesztőhely, a hóhér bárgya reggel. Átgázolnál egy asszony gyönge testén, te... A Levente, te a jó keresztény, arra tanít hitet, hogy megbocsáss. Benned a bosszú ég csak, semmi más. Hát jó, ne mondd azt megbocsátok, szidalmaz, káromolj, gyaláz, oly szót keres meg, fáj és megaláz. Boldog leszek, mikor szemembe vágod, mert szó, a hangot hallom újra, és élek, élek, élek. Jaj, nekem! A hallgatáshoz több az erőd, mint sem a szóhoz. Megmondtad egyszer, nem felejtem el. Így mondtad? Így? Te is emlékezel? Te sem felejtesz semmit, soha semmit. Sem azt, mi fáj, sem azt, mi enyhít. Neked a távol mindig csak közel. Akkor a csókom sem feletted el. A csókomat, melyet útra valul bús pillanatban adtam. Nagy árat kértem érte, szent igaz, de csók volt mégis, éltető vigasz. Zília csókja, nem a féle olcsó. Özvegy soromban első, és utol. Kelletlen adtam, adnám most örömmel. Engedd, hogy adja. Jó Agárdi Péter, szájadat lezártam, vérpiros pecséttel ezt a pecsétet csókommal töröm fel. Látod, szeretsz mi, érzem csókodon, és két karod szorít, mint vasperec. Ne büntess hát tovább, mondd, hogy szeretsz. Ne hangosan mondd, halkan suttogon, leheld, magad se halld, én halljam, senki más. Na, szólj már, mondd, beszélj! Jaj, megszűnt a varázs, nem szólsz, még most se szólsz, erőm lebágyod, jóságos Isten, mit csináljak? Levente, hamar lelankat ölelő karod, halálra szántál, vérem akarod, látni szeretnéd, hogy vesztőhelyen Bakó elcsapja fiatal fejem. A szíved is néma, nem csupán az ajkad. Állsz csak te, fekét kaján, fekete ördög! Jaj, irgalmaz, ne bánts, élnem hagyj, könyörgök. Hiába kérlek, nem fog semmi rajtad, nem zeng felém immár a néma zsoltár, melyel imádtál. Egy tavasz meg egy tél múlt el azóta. Jöttem, eltiportál, és te szerettél, sohasem szerettél. Nem most beszélsz, de kedves gondolsz, most beszélni fogsz. Jóvá teszek mindent, amit elkövettem. Az éjszakában egyedül mi ketten. Édes jutalmat hoz ma ez az éjfél, Bús életednek jó a gárdihadra, hogy amit álmodtál, vakmerőn reméltél. A tiéd vagyok ma. A tiéd ma nátszál derekam, ajkam, sejmeszök hajamnak. Többet adok, mit valaha kívántál. Kértél evente asszonyodnak, és én nevettem zavarod. Ma éjszaka csókolni foglak. A szeretőd leszek, ha akarod. Akarod, ugye? Mondd, hogy akarod. Csókolj meg. Így. Még. Vedd el az eszem. Szeretsz-e, mondd, nem? Nem mondd, nem kérdezem. Te vagy erősebb. Harcom, balga harc. Beszélj, vagy hallgass!

történelmi jelentőségének sorrendjében Buda, Pest és Óbuda 1873-ban hatalmas fővárossá egyesült, egy várossá, Magyarország fővárosává, Budapesti. Én 1871-ben születtem, tehát két esztendővel vagyok öregebb testvérvárosomnál, Budapestnél, mert én mindössze csak Pesten születtem, nem Budapesten. És testvéri szeretetem, dédelgetésem, rajongásom elsősorban mindig csak Pestnek szólt, a Duna-Pesti oldalának. A hegyről lenéző Budával, és utána Óbudával később ismerkedtem meg csak. A gyönyörű Duna azonban elmondhatom, hogy egész életemen keresztül folyt, mert később, amikor vidékre kerültem, Bajára, ahol első iskoláimat végeztem, majd Komáromba, ahol katonáskodtam, megint csak a Duna mellett éltem. Pesten az azóta nem tudom hányadik nevét viselő országúton születtem. Onnan hamar a Dunapartra, az Akadémia utcába, a Magyar Tudományos Akadémia mellé költöztünk. Mindig ott is maradtam az akadémia közelében, de nem mint tag. Budapestnek előkelő nyugodt, higgadt vidéke volt ez. Az első elevenebb, újabb kerületek lassan-lassan kezdtek csak épülni, jóval későbben rakták le a villamos síneket, jóval később építették a telefonhálózatot, ami a kívülebb fekvő város részekkel való zavartalan közlekedést lehetségessé tette, és megengedte Budapestnek, hogy terjeszkedjen, gazdagodjon, éljen. De a Dunaparti kerületek, az Akadémia utca környéke, a belváros és a mai eskütérig vezető utcák, szép kirakatai, üzletei, a Vánci utca, a Gizella tér, a Kugler cukrászda, amelyet akkor még nem neveztek Zserbónak, sokáig megőrizték fensőbbségüket, és rendes napi sétája maradtak a jómódú közönségnek, szép asszonyoknak, zeneiskolába siető fiatal kisasszonyoknak, ráérő gavalléroknak. Az asszonyok, a lányok csak ugyan nagyon szépek voltak. Amit ma inkább annak tulajdonítok, hogy akkor magam is fiatal voltam. Ez a Budapest nyugodtan, csendesen fejlődött és gazdagodott a hosszú, békés idők alatt. Egymás után sorra emelkedtek a nagy paloták és lakóházak, sokasodtak az üzletek, szaporodtak a színházak, jöttek a mozik. A külfölddel való állandó érintkezés révén hozzájutottunk az irodalom és a művészet egész terméséhez, az európai kultúra megismeréséhez, de már ez a kultúra is kénytelen volt megismerkedni mi velünk, irodalmunkkal, művészetünkkel, színházainkkal. Voltak esték, amikor Bécs színpadjai, amikor Bécs színlapjai esténként egyszerre 3-4 magyar darab előadását is hirdették. A magyar színdarab kedvelt csemegéje volt Berlin és New York színházainak is. Íróink, színészeink, mozirendezőink megállták helyüket mindenütt.
nem lehet Budapest egész történetét elmondanom, és a várossal való családi kapcsolatom minden részletére kiterjeszkednem. De ahogy végig néztem, és mint újságíró, végig harcoltam emelkedését és szépülését, testvériesen végig szenvedtem vele leromlásának a korszakát is. Bujdostam, bujdokoltam, és menekülnöm kellett az elmúlt háború években. A városnak olyan utcáiba és zugaiba kerültem, ahol azelőtt sohasem jártam. Így ismerkedtem meg Budapestnek számomra ismeretlen részeivel, óvóhelyről óvóhelyre menekülve, így szenvedtem át Buda ostromát, rabságot. Akkor is még, amikor Pest felszabadult már. Február 4-én szabadultunk fel a gyászból, akkor jöttek be az oroszok, akiknek a ház nevében én köszöntem meg a megmenekülést ezzel az egy találomra kiejtett francia szóval: merci, köszönöm.

Tilos Rádió. A Keltakarót hallgatjátok. És eddig Heltai Jenőre emlékeztünk. Most legutóbb őt magát hallottátok. Évfordulója van napokban. Színdarabjaiból hallottatok főleg, de azt kevesen tudják, ahogy itt a végén mesélt a moziról, maga a szó is, a mozi szó magyarul tőle származik. További jó vasárnap délutánozást!

0: A jó színház nyilván az a színház, amely az embereket érdekli. Az embereket nem csupán szórakoztatás kedvéért érdekli, hanem a színháznak természetesen van valamely népnevelő szerepe, de ez nem szabja meg a színháznak a műfaj lehetőségeit, tehát bármilyen műfajban lehetséges olyan előadást létrehozni, amelyből az emberek valami plusszal távoznak. Tehát a jó színház szerintem az, amelyik a kor emberét érdekli, amikor a közönség bemegy a színházba. Na most természetesen vannak olyan színházak is, amelyeket kísérletieknek nevezünk, ahova bizonyos rétege megy csak be a közönségnek, aki azt meg tudja érteni. Számomra a legizgatóbb probléma az a színház, amelyiket mindenki megért, nem csak bizonyos rétege a társadalomnak, hanem ugyanúgy szól bármilyen rendű és rangú polgárnak, vagy állampolgárnak, mint a kísérleti színház a vájtfülűeknek. Azt hiszem, ez a titka a színházban, minden korokban ez volt a titka, az a jó színház, amit megnéznek.
1: Nem biztos, hogy én életem végéig színes leszek, sőt valószínűleg nem. Más dolgom van, nem akarom azt mondani, hogy több dolgom van, nem akarom kvalifikálni a rendezés, írás és a színjátszás közti differenciákat, de az, hogy én beléptem már egy-két évvel ezelőtt abba a korszakomba, amikor már nem egy szerepet kell játszanom, hanem az összes szerepet, tehát rendeznem kell, és miután ezt kipróbáltam és ment, teljesen jogtalannak és gazemberségnek tartom, hogy engem ettől megfosztanak. Ettől nem én gazdagszom, hanem mások gazdagodnának, és végül a néző gyarapodna tőle. És végső cél az írás, tehát hogy aztán rendezés és írás között marad-e idő arra, hogy én játszom, azt hiszem nem, mert rendkívüli módon terhel engem az, hogy szövegeket kell megtanulnom. Szóval ne jaj, de ezt állónak is tartom, hogy memoritereket tanuljak meg még gimnáziumban. Úgyhogy ha én azt mondom, hogy magasságokat hagyok ki, az azt jelenti, hogy az én következő magasságom, ha adatik mód, akkor már nem az lesz, hogy játszam, hanem az, hogy rendezzek. És az azon túli magasság pedig, amit szinte lehet csinálni, hogy írjak, de hát még ezt pár év. 6-8 év múlva fog kezdődni. Szóval engem sokkal inkább megnyugtat, kielégít, hogy ha írok, mint ha játszom. Mert hiszen az ember mércéje arra, hogy a pillanat keresztmetszetében a maximumot adja magából, ha úgy érzi, hogy az előadás, amelyben játszik, hiába kap nagyszerű kritikákat, mégis úgy érzi, hogy többet tudott volna adni magából, és mindig benne marad valami. És akkor előadás után hazajönni és hozzáfogni az íráshoz, az megint nehéz ügy. De hát én annak ellenére, hogy nem igen látszik rajtam, javíthatatlan optimista vagyok, és még élek, az leszek a mi ügyünket illetően, és itt a mi alatt olyan embereket értek, akik szintén avval a bélyeggel járnak kell, hogy összeférhetetlenek. Általában a legjobb színészek gyakran ezt a jegyet veszik magukra, mert azokban a műtársulatokban, amelyek ma vannak, azokkal természetes módon összeférhetetlen az az egészséges színész, aki valamit akar és valamit tud. Hát lehetetlen dolgokban nem lehet részt venni. Tehát én nekem az a vágyam, hogy minden ilyen összeférhetetlen, magányos farkas végre összekerüljön egy csapatba, és akkor kiderülne, hogy vajon magányosak-e, vagy összeférhetetlenek-e, nem pedig abban a kötelékben volt a hiba,

Még valamit nem tisztáztunk. Valamit, ami nagyon fontos lenne, és amiben a színház tehetné a legtöbbet. Nem tisztáztuk, mit jelent 1976-ban a magyar név, és nem tisztáztuk, mit jelent nemzet. Pedig csak akkor sorolhatunk be internacionalistának, ha már náció vagyunk. Jóska, szerte a hazában mondom a verseket, és figyelem a közönséget. Nem tudják, mit jelent magyar, ahogyan Adi értette, ahogyan Petőfi lángolta, Balassi élte, Arany szenvedte, Bartók sikoltotta kodállyal, Csontvári és Egri festették, ahogyan Kosztolányi féltette, Babics óvta, ahogyan Móricz simogatta, Karinti viccelte, Molnár írta, Radnóti vérezte. Nem tudják, nem értik és félnek attól, ha feléjük tüzelem a szót, ahogyan Vörösmarty és Juhász szavait égetem, félnek attól, hogy ma nem szabad úgy érteni, ahogy értenék. Hát ezért is kell egy végleges szent szót mondanunk, hogy mindenki büszke is lehessen meleg báránybőr bundájában, szovjet gázzal fűtött lakásában, a tévé mellett is büszke lehessen arra, hogy magyar, hogy itthon maradt.

Az energia nem vész el, csak átalakul, tanultuk valamely régi fizika óra. Érthető, logikus, egyszerű. Rakom habarcsba a téglát, energia plusz anyag egyenlő fal. Itt a bökkenő. Rakjuk halottainkat a földbe, és hova száll az energia? Szeretteink energiája, prófétáink csóvás ereje hová repül? A maradék energia hová kerül? Melyik központ oszt majd szét? És van ilyen központ? Hová szó? Hova oszt majd? És főleg kinek? Illetve kiknek? Kell egy kapocs múlt és jelen között, summa cum laude, hogy legyen jövő.

Csodálatos tudománya, hogy az anyagból egyszerre fiók lesz, komód, tabernákulum, téka vagy dikó, vagy csak bolc, hokedli, konyhaasztal, hogy a durva felületből olajosan csillogó, fénylő, nap visszaverő tükörlap lesz, intarziás műalkotás. A semmiből valami. Csodálatos műhely, ahol véső igazgat elvadult anyagot, frések, fűrészek és gyaluk formálnak akaratot és dühöt, ahol a hibából vidám forgács tűz lesz a kályhában, a tűz melege felderít és ragaszt, ahol a remény biztos siker, a mozdulat nyugodt és egyenletes, a szenvedély állandóságot nemz, az indulat bizonyosságot szeret ki az anyagból, ahol az egytömbű homogenitás heterogén bölcsességé szaporodik, ahol a kísérlet biztos tudáspilléreken alakul győzelem. Ahol mértani idomok biztosan ölelkező egységgé sajtolódnak. Ahol az eredmény több ember összmunkájából, ősi törvényeken épül, ahogy egy eszme társadalmat és közösséget kovács. A műhelyben, ahol elválaszthatatlan a mesterség a művészet. Ahonnan az esetlegességet vasprések szorítják ki. Ahol minden és mindenki ugyanazt a célt szolgálja, ahol a munka szervez célt, a cél szervez embert és munkát. Hányszor vágytam vissza a handabandázó szervetlenségből, a művészi kötökből, a krisztusi műhelybe, az ősi célbe, ahol a tudás szab rangsort, ahol tiszta és emberséges minden, akár a cseresznyefa simogatása, a dió bőgőmében, a dió bőgőmében,

ez nem egészen így volt, de ez egy magatartás. Szóval itten majdnem az internacionalizmus és a nacionalizmusnak a kérdését lehetne a mélybe érinteni. Erre is tudok felelni. Aki internacionalista Magyarországon, elsősorban a magyar népnek a jogait kell, hogy kiküzdje, amelyek nagyon sok esetben vitatottak válni. Ma így merném megfogalmazni. Duna medencében 15 millió magyar él. Ebből 10 millió él az ország határain belül. Tehát minden harmadik magyar kívül van. A felelős politikus nagyon helyesen csinálja, nem is csinálhatja mást, nem csinálhat mást, míg ezt a 10 milliót vállalja, ezért küzd. De a költőnek az a hazája az anyanyelve. Szóval én nékem az országom, az a 15 millió magyar, aki olvasom is egybe, aki megérti, amit mondok, tehát én nékem a hazám határa kicsit folyékonyabb. Nem is mindig érintkezik, mert mit tudom én, egy nyugati városba, egy emigráns, aki magyar verseket olvas, az közelebb van hozzám lélegbe, szóval ide tartani. Tehát van egy anyanyelvi magyarság is, amely üldözöttség állapotában van, szét van szorva a világban. Tehát ez egy külön kötelesség ezekre az állampolgárokra, nyelvi honfitársakra gondolni. Ezt a költészet vállalta mindig akaratlanul, én ezt majdnem tudatosan merem hangoztatni, hogy ez is egy kötelesség, ha van egyáltalában a költői kötelesség, legalább én ezt nem lehet elítélni. De hát ezek megint, mondom, azért örülök, ezért tartom fontosnak, ez a nacionalizmus és az internacionalizmus kérdését érinti. Lenin még tovább ment, azt mondta, ilyenkor még az elnyomott nemzetek fiainak több joguk van, mint a nagy nemzeteknek. Szóval azoknak több kivételezettség jár. Így van. Ezt kívánja az erkölcs és az igazság. Mindenkinek joga, hogy a latin szólás szerint változzék az idővel. A művésztől még el is várják ezt. Sőt, azt is, hogy változni tudjon a változó idővel. Élete során megújuljon többször is. Én a nem igen változók közé vélem sorolni magam világszemléletet illetően. Noha pályafutásom ugyancsak változatos állomásokat érintett. Áll ez a nacionalista, internacionalista elbélyegzésre is. Akik ma nacionalizmus mondanak rám, még a jóviszerűek is, valami olyasmit akarnak mondani, hogy maradi, korszerűtlen, eltévejedett, veszélyes területre menni. Nem árt tehát kimosdatni ezt a szót, mai modern mosószerrel, szapulóba tenni, akár megöblögetni. A nacionalista szónak ugyanis majd épp úgy, mint bármikor, szigorú osztálytartalma van. Sőt, jobban, mint valaha, ezt érzékelem, mióta eszmélni tudok, eszmékre is, azaz kora diákkorom voltam.

aztán századunk legsúlyosabb, legizzóbb társadalmi vajaként tartottam rajta a szemét. Ez talán már mindenki előtt ma nyilvánvaló. Világszerte, ahol háborús tűzfészkek gerjedeznek, négyükön a nacionalizmus megoldatlan problémái gyuladoznak, a vallási, faji és anyanyelvi megkülönböztetésbe burkolt osztály elnyomási alapján. Ismételjen még, diszkrimináló, azaz kedvezőtlenül megkülönböztető, visszanyomó szándékkal ritkán zsákmányolták ki úgy, mint ma, világszerte magukat magasabb rendűnek érző hatalmak, a más szerintük alacsonyabb rendbe osztható színesbőrű idegent, az idegen anyanyelvűt vagy idegen istenhívőt. Ritkán kegyetlenebb és fondorlatosabb szervekkel, de nem nyílt szóval természetesen. A nemzeti, a nemzetiségi kérdés erő ezért kettősen fertőző osztályharci kérdésnek bizonyul, ahol csak félretoljuk a frázist. Súlyos eszmei zűrzavar szolgál tehát az, aki annak tisztázása nélkül egyformán a nacionalista szót használja nyelvünkben azokra, akik a nemzeti, nemzetiségi keretet kizsákmányolásra használják, és azokra, akik azzal szemben védekezésre építik ezt a keretet. Noha bárhová nyúlunk, oly kiáltóan az egyforma példa, ahol más anyanyelvük visszanyomják például, ott törvényszerűleg Darwin és Marx törvényei szerint egyaránt a proletárság legalsó szintjére szorítják vissza, műveltség dolgában is. Már-már az írásbeliségtől, irodalmuk és történelmük alapismereteitől is megfosztva őket, vagyis az elemi patrióta jogoktól. Helyesnek tartom tehát az alapjáig megfontolt mondatot, napjainkban nacionalista az, aki jogokat sért, patrióta, aki jogokat véd. Semmi ellentmondást nem látok abban, hogy a tól, amely egykor a puszták népe védelmére rót betűket, ne végezze ugyanazt a tennivalót a pusztai sorsban élő népek és nemzetek védelmében. Sőt, úgy érzem, az ilyenféle végezni valóra a tól embereinek világszerte fokozottan kellene illennék gondolniuk. A világot nem csak a politika vezeti, hanem hinnünk, remélnünk kell az is, ami magát a politikát irányítja, befolyásolja. Az emberi tudat, a jó köztudat, a helyes közvélemény, arra pedig az irodalom is hat. A politika úgy igaz, ahogy Kossuth mondta, az exigenciák tudománya. Úgy értve a napi követelményeké. De az irodalom is az exigenciákat szolgálja, épp csak hosszabb lejáratra, mint az imént mondtam, ameddig anyanyelvi talaja a nemzet elér és elél. Az pedig, ez a létjoga az egyén fölött is, a nemzet azzal vigasztalja magát és halandó tagjait, hogy örökké akar élni, mint maga az emberi műveltség. Legalábbis ezzel csábítja a szellem embereit, ez sugva nekik, íróknak, politikusoknak, hogy halhatatlan műveljenek halandó mihoztukban is. Az irodalom és az esztétika tele van azzal, hogy bontsa meg a regénynek a rendjét, a mondatnak a rendjét, hogy megtalálja azt a kifejezési formát, ami hitelessé teszi. Tehát az időrendet fölbontják, nem kell elmondani miért. Én egyre jobban azt látom, igen, különösképpen és egy mély filozófiai
gondolat is lehet, hogy itt egy etikai tényező belemehet az esztétikai kritériumok közé. Vagyis a műnek hitelének kell lenni. Tehát az, hogy magát egy író, mint jellemet, hogy dolgozza ki, az művére is visszahat. Tehát akármilyen kegyetlen, ha valaki nem jellemes ember irodalomban, óriási kárát látja. Kuti Lajos nem volt olyan rossz író, mint amilyen nyomtalanul a magyar tudat kirúgta. Ugye? Pusztán azért, mert elment Bakuszárnak abban a pillanatban, amikor ez nemzetáldás volt. Tehát itt a tudat túl szigorúan is ítél, és ezen számot kell vetni. Tehát aki nem tud maga mögé ilyen erkölcsi erőt gyűjteni, akármilyen nagy művet alkotna is, elmarad amögött, aki akár szerencsétlen sorssal ezt meg tudta valósítani. Na de hát az az író, aki nem vesz számot a helye és a korral, ahol él, az olyan, mintha az anyagát rosszul választaná meg. Tehát mondjuk egy szobrász, aki hóból akarna, a jégből akarna egy olyan művet faragni, amit hogyha márványban megfarag, akkor megmarad. Hát ezek kemény igazságok, és meg vagyok arról győződve, mondom, ezt kell hozzátennem, hogy időnk és nyugalmunk van Magyarországon. Ebben a pillanatban, hogy ezeket a dolgokat világosan tisztázzuk, és fölkészüljünk arra, hogy akármi próba vár munkára, vagy megpróbáltatásra erre a népre, lesz egy egységes irodalom, egy egységes szellemi élet, és egy egységes nemzet.

Minden falutól messze eső puszta az, ahol én születtem. Rászeg, felső Rászegre, a Simon Tornya és Sárszentlőrinc között. Ott volt az apám egy irodalmi főgépész. Szóval ez, tehát az életem alkalmazkodott a pusztának az életéhez, vagyis a szüleim igen korán keltek föl, ezzel következésképpen én is, és akkor az ember rögtön bele merült abba a közösségi életbe, amit egy puszta termelt, vagyis én a cseléd gyerekekkel, szóval azzal a négy nyomorral közvetlenül úgy érintkeztem, hogy mivel egy vagy 350 ember élt abba a pusztába, de olyan belső közösség, vagy ottan legfeljebb ilyen ókori klan közösséghez lehet hasonlítani, hogy például akár melyik béres nyugodtan meghúzta az én fülemet, vagy rakott el, hogyha valami rendellenességet csináltam, fölmentem a fára, vagy kiszedtük a fészket. De épp így elvittek a puszta másik felére, az ökrös szekére, a többi gyerekbandával. Tehát mikor iskola volt, az iskola mondjuk elég messze volt, már a gyerek lépéteknek oda. Tehát oda elmentem korán az iskolába, most az a kedvesség volt még, hogyha nagy hó volt, akkor a fiatal anyám szinte tréfából, de néha azt hiszem is rákényszerítve, szánkon elhúzott oda. Hát szóval ez egy kedves emlékem. Sőt, mikor mondjuk iskolába behavazódott az a környék, akkor mondjuk a gazdatisztnek, vagy az Istvánnak a fiáért hintó jött, és hát azok elrobogtak. Na de az a megkülönböztetés, ahogyan anyám odajött, és erre a puszta gyereksége, hát már nem az anyám húzta hazafelé, azt gondolhatod. Szóval ez egy roppant megható és jó környezet volt, ahogyan ma is azt gondolom, hogy amennyire jár a felnőttnek a magányosságra való jog, ugye, hogy csendbe elzárva is élhessen, a gyerek annyira élvezve, minél tömöttebben élhet. Érted? Szóval ezt a kérdést a modern társadalom még nem egyeztette össze, hogy a felnőtt szülőnek külön kell lenni, de a gyerek az bandába vágyik. Tehát az azért rossz az egyke, vagy az egy gyerek a családba, és azért volt például, igen, nagyon becsültem, majdnem azt mondom, élveztem a pesti külvárosok, úgynevezett bérkaszárnyáknak az életét, ahol a gyerekséget egyszerűen leverték az udvarra. Ugye? Most az örök csatába a házmesterrel ott éltek, de valami olyan jó, megint ezt kell mondanom, klani, törzsi közösség, vagy olyan életre nevelődtek. Ilyenbe éltem én ott, és hát mondjuk azáltal a kiváltsággal, hogy mondjuk mi minden nap kaptunk uzsonnát, nagyon egészségeset és bővet, azért, mert apámnak és nagyapámnak is méhészete volt. Most gondolhatod a béres gyerekeknek, mit jelentett a mézes kenyér, ami nekünk tulajdonképpen semmi nagy érték nem lehetett, mert hiszen az olcsóbb volt még, mint a cukor. És az anyám nagyon jellemes, nagyon jó, úgynevezett egyszerű asszony volt, de igen, jó érzék, művelt is, és jó lelkű. Szóval majdnem örömét lelte abba, hogy mikor mi hazamentünk már tudva, hogy uzsonnázni, akkor aki velünk játszott a puszt, az mind odatódult, és egy nagy kenyérszeletél is kitett egy tányérba a gyerekeknek mézet, hát gondolat, hogy milyen tekintélyen volt. Mi el tudtunk menni a pusztáról, mármint apám. Tehát nekünk rokonságunk volt Ozorán, Cecén, Kölesden, ami nagy távolságban volt. Tehát oda, hát nem minden vasárnap, de két-három napon, vasárnaponként divat volt a rokonlátogatás. Tehát elmentünk kocsival Ozorán. Hát mikor én onnan megjöttem, tudod, hát a világot láttam, hát azt mondom, a mesélő kedvem és egy kicsit a lódító kedvem innen származott, hogy akkor figyelmet kaptam a többi gyerekek között. Volt miről beszélni, ezek faluba se jártak. Szóval emlékszem, hogy egyszer el kellett magyaráznom ott, hogy haragoznak. Érted?
ezt a nagy távolságból, hogyha jó volt a szellőjárás, akkor oda jött a harangszó. A módos, a gazdag rész, az már apám családja, az Ozoráni lakott, oda mentünk gyakrabban. Mert ott volt nagy szöllő, nagy jó mód, mindenféle, és hát apám egy kicsit hát mondjuk kérkedett is. Anyám előtt, akiben élete végig reméltem szerelmes volt, hogy hát honnan származik. Ide mentem, ide vitték testvéreimet iskolába, ide akartak engem is az ozorai iskolába iratni, jártam is, szóval ültem sokat az ozorai iskolába, de nekem a tetszett. Tetszett, szóval az anyámnak a családja. Ez egy olyan vegetatív ős világ volt, szóval nagy jó mód, már paraszti, nem is paraszti, hanem pásztori jó mód, de hát nem is tudták, hogy mi a haza. Na de Szecsén ezek volt 48-asok, ezek katolikusok voltak, bigottak, azok meg már a szecsenyek annyira felvilágosodott protestánsok, hogy nagyapám például a templomba sem ment el. Hát Madarász József volt az örök képviselő. A családba a képek, a Calvin képem szörnyű. Aszkét a képem mellett az aradi 13-ban első felelős magyar miniszter Árpád vezéri emeltetése. Ismered ezeket? Ozorán csak a szent kép volt, amit hát, anyám református lévén, hát reformátusnak nevelt akaratlanul is. Tehát én idegenként fedeztem föl ezt a katolikus világot, de nagyon érdekelt és nagyon különös volt. És hideg-meleg sorsom volt. Gondolom, hogy a tanyai iskolába első voltam. Hát nagy kunst, hogy így mondjam, a sereg szerencsétlen béres gyerek között, akiknek odahaza asztaluk se volt, hogy írhassanak, és hát akkor küldték őket napszámba, amikor az ispánnak vagy az apjuknak eszébe. Hát ottan rögtön, hát bámulták az én agyamat, egyszer egyet ma se tudom, de nagy egyszer egyet, és a gyónás imádságot azt kitűnően. Tehát én azt hittem, hogy az iskola az nekem, és kitűnően rajzoltam. Lerajzoltam úgy a cséplőgépet, hogy minden alkatrész rajta volt. Ki is mentem és megnéztem. És akkor középiskolába kerültem, akkor kiderült, hogy egyrészt nagyon rossz volt a elemi, tehát nem tudtam helyi

0: Programajánló következik.
1: Tilos Maraton a Dürer kertben.
0: A 20 éves Tilos Rádió egyhetes adománygyűjtő fesztiválja 2011. június 8 és 15-e között. Szerdától szerdáig.
1: Tilos Maraton!
0: Koncertek, nagytermépartik, független filmfesztivál, élő rádióműsorok, hétvégi családi gyermekprogram.

0: ambient zajes tilos ajándékpult, mindennap sütés-főzés. Koncertek, műhelyest, iparkutya, ex-klubbera, El Buerdo, Fuello, Lajanda, Uzginüver, Grabanc, Puszi, Bringáses, Sexlightkor, Bardo, műhelyest, Cirkuszka, Santa Diver.
1: Tilos maraton!

Főzés Szőke András, Agora versus Chat, Tomboló 40-esek versus Tilos Lányok, Bádog Dob, Haladó, Esti Iskola, Vida Tóni, Laura és Szabi, Haza és Haladás, A Sas Leszállt, Az Írás Megmaradt, Csonka Magyarország. Nagyterem, Tilos Rádió Ásztász, Palotai, Cadik, Mangó, Superman, Tilos Regiment, Iry Mafia Sound System, Pazó, Lavalliance, Rasta Műhely plusz MC, Tilos Funk Ásztász, Korai Öröm, Tilos Punkest, Tizedes és a többiek és AMD koncert. Extrák, Pingpong Bajnokság, Gyermeknap, Bringás Nap, Babilon Nyulai, Független Film és Videószemle.

0: eljössz és töltsél velünk egy hetet. Itt a Maratonon 2011. Az eredeti zene ízek veszed, nem hiszed el? Nesze, én ezt szeretem, és jönnek majd a neszek. Minden egyes szeglete a világnak, meg kell, hogy spirázzad, mert itt lesz minden, sütés, főzés, plusz a zene, DJ-zés, MC-zés, ami kell. Az időmet töltöm, teker a tilosra. 2011. június 8 és 15-e között. Szerdától szerdáig.
1: Tilos Maraton a Budapesten.
0: Programajánlót hallottatok.
2: Mert mi lesz ezután?
3: Kert akarom.
1: Jó.
3: Jó. Jó. Jó. Kelt akaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
3: Kelt akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
3: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
3: Régi könyvek életre kelnek.
2: Nem értem.
3: Hallgass, hallgass, hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió.
3: Jó.
2: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3. Hallgass.
3: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: ezen fog repülni?
1: Nem, azon a jegyszedőn ott van. A lovas rendőr kölcsön adja neki a lovát, azon fog repülni. Vagy autóbuszon, vagy csak úgy gyalog a karját, gyorsan mozgatja és úgy felszáll. A két kisfia fújja hátulról, hogy gyorsabban menjen. Adjon békénbe, ne beszéljen annyit.
0: Pistike, ez az Oakler.
2: Ja, voltante. Egy meleget.
0: Ez az?
2: Várj, máma!
0: Most nézd, most neki megy! Hújj, már a levegőben van!
1: Nem, a föld alá ment. Hát hol legyen? Én is a levegőben vagyok.
0: Óriási! Már lehet 200 méter, de legalábbis 300!
3: Jaj, Istenem, hogy nem fél.
0: Mondja, nem fél ez az ember?
1: De igen, mit csináljon? Hogy ne félne? Látja, hogy fél. Vacog a fokája. Ilyettében szaladt a levegőbe, mert magától fél. Megijedt a sok bácsitól, meg nénitől, most szeretne elbújni. Ne beszéljen annyit, hagyjon élni.
4: Drága egy ilyen repülőgép!
0: Most mit csinál?
3: Jézus Mária, felfordít!
0: Jaj, nem tudok oda nézni!
4: Mi? Ez a lópinglóp! Azt elhiszem! Bukfenc a levegőben, mi? Ezt tud, barátom!
1: Ha nekem egy millióm volna, mint ennek a bárónak, hát nem forognék a levegőbe. Én ugyan nem csinálnám utána 1000 forintért.
0: Most megint bukfencezik?
1: Jaj! Ne tessék félni, nagyság! Amíg engem lát, ne féljen, nagyság! Én nem bukfenceznék, ha neki volnék, mondja, hogy én mondtam.
4: Meddig marad még olyan magasan?
5: Már jöhetne le a pénzünkért, nem látok semmit. Szép pilóta, jöjjön le!
0: Oda nézem, megint egy bukfenc!
5: Hol? Merre, ki?
1: Ott, még hányszor akarja csinálni, már a könyökömön nő ki ez a bukfenc. Mindig a hátán repül, ez egy kényelmes ember. Lefekszik a hátára és alszik, és ezért pénzt adnak az emberek.
5: Hagyja csak, nehéz dolog azért.
4: Ugyan menjen, ha akarna, se tudna leesni. Úgy van csinálva a gép, csalás!
1: Nekem a rokonom az egyik igazgatója az Aeroklubnak, az mondta, hogy nem tudna leesni, ha akar.
0: Hát maga ismeri a dárdos?
4: Nagysád is?
5: Unoka fivérem.
4: Óriási, hallotta?
5: Nekem mondja, már 3 hónapja. Mindenki beszél róla.
4: És a nő nem szégyeli magát.
0: Csak azt nem értem, hogy egy ilyen okos, tehetséges fiatalember így behagyja fonni magát, azt mondják, egész pénzét rákölti.
4: Hihetetlen szédítő, az embernek megáll az esze. Egy ilyen nőre.
5: Egy ilyen nőre nem megy a fejembe csodálatos ízból.
4: Óriási, példátlan.
5: Nem találok szavakat. Hát mit szól hozzá? Hát mi?
4: Ilyen még nem volt.
5: Ezt még nem hallottam, erre még nem volt példa. Egy ilyen nőre, hiszen kancsa! Óriási!
4: Nagyszerű, hihetetlen!

ákon bákon. Mit tudok annyit nézni a lomtalan fán, mikor a levelek már mind leszálltak? Hogy őszi rajznak titkos értelme van tán, amit írnak az össze-vissza ágak, hogy fejtsem meg, hogy értsem, mit csináljak? Mire való az eget is annyit nézni, figyelni felhők álomarcú népét? Soha se tudtam emlékembe bevésni egyetlen egy felhőnek hű arcképét. Kelnek, bomolnak, múlnak, és az ég kék. Mi van amott a hídon, micsoda szépség, mi bánat, mi köze hozzá szívemnek? Oszlopok, ívek, bicikli, kocsi, népség, híd alatt néma hajók jönnek, mennek, milyen egyszerű, és nyugtot nem enged. Mit érzek, ha ott ülök az Orfeumban, s a színpadon négerek énekelnek? E mély hangokban micsoda messzi bú van? Sötét ujjaik a banjón mit vernek? Sötét megbánást? Vérengző szerelmet? Repülés. Álmomban én repülni szoktam, vagy félálomban, mielőtt elalszom. Egyszer csak két karom kinyúlik, s mozdulat nélkül emelem magam, össze van a két sarkom téve, szemem zárva van, ajkam nyílva, úgy szállok föl, föl, fölfelé. Csodálkozom, hogy nappal, ébren, miért nem szállok fel soha, mikor ez olyan egyszerű. Ajkam mosollyal elhúzódik az élvezettől, mi édes repülni. Rézsút megyek, mint dróton vont művésznő, s oly könnyedén emelkedem, mint a pillantás, fölfelé, ha nézünk. Nem tudok semmit. Csak, hogy repülök, nem látok semmit, mert alszom szememmel. Csak úgy van, mintha zöld felett suhannék hajnali kékbe, melynek színe sincsen, oly kék, oly tiszta. S oly könnyű vagy. Szél van tán, hogy oly könnyűt érezek? Vagy szélnek érzem magamat? De oly könnyű vagy, oly mese könnyű, mintha kihullott volna szív belőlem. S vakon repülök, meddig nem tudom, csak fel mindig, halkan, mint a sóhaj. S két karom ki van nyílva két felé, egy angyal várja tán, hogy átöleljen. Álmos vagyok, nyűgös, szegény, kinek se szándoka, se terve. Istenem, hol lehetek én? Szép életem hol folyhat? Merre? Nehéz pilláim lecsukom, akár az elcsüggett hazátlan, ki végtelen országúton leül a néma havazásban, hópelyhek hullva hullanak, pedig halálos hermelinnel, míg messzi víg szánkó szalad, és mindig gyöngébben csilingel. Háztető a Montmartre-on. Mint szétszedett szirmai a megszáradt virágnak, olyanok a tetőn a barnult cserepek. S nekem, mert csendesen bámulni szeretek, elég a háztető is, hogy semmit se csináljak. Az ablakom szembe van az úrka háztetővel, fel se kell nézni, hogy láthassam az eget, s az ég alatt a karcsú kéménysereget. Ez itt Párizs fölött, mint fekete nádas nő fel. De nem jó, ugye nem jó menni a messzi égen, a felhők rajzain szenvedni oktalan, és nézni végtelen, némán, boldogtalan Párizst, a legszebb várost, ahol semmim sincs nékem. Füst, hogy szeretem én a füstöt, az ég virágját, ki a kéményből hajt rezegve felfelé. Halovány, lengeteg növény, a lelkemén, virág, fátyol vagy árnyék, szál, eltűnt, merre jár hát? Ostor pattint, lovacskák csengői felizennek, gitáros aggastyán kántál az udvaron, részpént zeng a kövön, kidobta le vajon? E fonnyat francia dal, miért fáj az én szívemnek? Egy ablak nyitva van, ott ül egy lány feketében, lehajtott fejjel vart, jobb karja felle jár. Zöld kalitkában csüng egy sárga kis madár. Hol láttam ezt a képet gyerekkoromban, régen? Felnéz a varázsból,
Ha most integetnék néki, szívemre tett kézzel szerelmet vallanék, mint ifjú víg bohém. Milyen jó volna még danolni, hancúrozni, futni, világot tépni. Este felé oda lenne a kapu alatt várnám. Súgdolóznánk, s annak csók lenne a fele. Ittas kis bisztróban vacsorálnék vele, reggel az ő fejétől lenne gödrös a párnám. Cserék, cserék, hány lehet egymás mellett egy sorba? Egy, kettő, három, négy. Milyen jó látni mind. Ócskák közt egy piros, nini, ott egy megint. Piros, fekete, rozsda, amott meg egy pár csorba. De messzi van az élet. De messzi van az élet. Ezer csudabódé, támolygó boldogok. Zászlóleng, hintaszál, tűzijáték lobog, aranykocsik forognak, tükrös ládák zenélnek. Ha én azt tudnám, ki a legszebb, ha én azt tudnám, mi a legjobb, ha én azt tudnám, merre tartsak, ha én azt tudnám, mit évő legyek. Ha én azt tudnám, min örüljek, ha én azt tudnám, miért sóhajtsak, ha én azt tudnám, minek élek, ha én azt tudnám, hogy mi lesz velem. Nincs egyéb örömöm. Nincs egyéb örömöm, mint a felhők az égen. Nincs egyéb szerencsém, mint a felhők az égen. Nincs egyéb újságom, mint a felhők az égen. Nincs egyéb vetésem, mint a felhők az égen. Nincs egyéb színházam, mint a felhők az égen. Nincs egyéb nyugalmam, mint a felhők az égen. Nincs egyéb szándékom, mint a felhők az égen. Nincs egyéb mentségem, mint a felhők az égen. Nincs egyéb igazam, mint a felhők az égen. Nincs egyéb vigaszom, mint a felhők az égen. Nincs egyéb reményem, mint a felhők az égen. Magányos éjszakai csavargás. A rendes kávéházból jöttem ki késő éjjel. Az ajtóban megálltam, mély lélegzetet vettem, felgyűrtem a kabátom gallériát, széjjel néztem. Jól esett a hűvösség, és jól esett szememnek az utcai lámpák hű intése, és felettem a csillagok ragyogtak, és ennek mindig örülök. Elfelejtettem, kik közt ültem, és mit beszéltünk, és milyen volt a sok nő a gőzölgő kávéházban, kiknek sorba megnéztem kezét, ruháját, arcát. Van úgy, hogy nem bírok már az emberekre nézni. Hangjuk sérti a fülem, a testszín fáj szememnek, s lelketlen szemgolyóik járása összeborzaszt. Elkezdtem menni. Kesztyűm felhúztam a kezemre, s néztem ujjaim táncát. Nem tudtam, hova menjek. Mentem, mert csöndes éj volt, és jól esett a járás. Mentem, mert vitt a járda a tág Andrássy úton. Lassan mellém húzódtak, s múltak a barna házak, nem is sétáltam. Mentem, de nem tehettem róla. Mentem, mint egy darab léc, itt a csendes folyó visz, mint a kék lénia, mely elszáll, mikor pipáznak, mint az egy húron húzott, hosszú, hal, hegedű hang. Egy ház előtt eszembe jutott, hogy laknak benne. Külön famíliák, meg szobaurak, cselédek, mind levetkőztek, szemök behunyták és alusznak. Ember meg asszony hál, két egymás mellé tolt ágyon, jámbor szabály szerint, ó, mert azt cifrázni vétek, egymásban két haláztak, s a falon járt az óra. Azután sóhajtottak, és két felé fordultak, maguk alá gyűrték félkarjuk, felhúzták lábuk, elaludtak. A fejök van legmesszebb egymást. Reggel fölkelnek.
hűtés, zörgés és rendetlenség. Az ember járkál, áll és megnézi ráncos ágyuk, aztán az órát, sebbel-lobbal elmegy hazulról. A hivatalba megy, vagy a törvényszékre megy fel, vagy a bőrzére fut, vagy elindítja a boltját, soha el nem meséli, mit álmodott az éjjel. Egy narancssáros héja került aztán utamba. Cipőim jobbra-balra futtatták, húzták, tolták, míg meguntam, s lerúgtam a járdáról örökre. A fejem fölemeltem, s a hűvös égbe néztem, de semmit sem gondoltam az égről, csak felnéztem, mint a legelő juh, ha a szik földet elunta. Néztem fel, görbén jártam, falaknak ütődtem, csuroltam egy lámpát is, nem vigyáztam azért sem, és szívemet meglepte az olvadás látsága. Megint elért az élet. Elmúlt napjaim jöttek, csepegtek, mint panaszos vízcseppek az ereszről, s magam elé gondoltam sorsomnak terítékét. Sóhajtva elfordultam, szemem félig behunytam, és elképzeltem pilláim gyászfátyolán keresztül szegény Rousseau-t, és sírva fakadt a kurtizánnál. Elhagytam volt a világ vasrácsait is végig, az ezredévi oszlop elében állt sötéten, a tetejében Gábor arkangyal árnya lengett. Angyal, szép szárnyú angyal, ajkaim ezt mozogták, itt szobrászok meg festők annyit mesélnek nékem, zengő fehér angyalka, angyal, nagy szárnyú angyal. Mit szólanék, ha mézes hárfával, rózsafényben kinyílna most a mennyvolt, akár az operában, s arany lépcsőn lejönne hozzám 12 angyal. A lépcsőn összekulcsolt kezekkel lejtenének, szemök lesütnék, szűzi zsoltárt húznának lágyan, de a földre érve elkezdenének kacagni. Mint a kislányok, huncut csengéssel szökelnének hozzám, elkapnák a két karom, megforgatnának, frissen repkedne szárnyok, mint a madárka szárnya. És egyszerre kezdenének beszélni, össze-vissza. Hogy vagy? Sokat búsultál? Mitől vagy olyan fáradt? Ugye csúnya volt minden? Örülsz most? Hitted volna? Én sírnék és nevetnék, és azt hinném, ez álom. Hó, pendelyök, morzsolnám, szárnyukat tapogatnám. Egy angyal átölelne, mert látná, hogy szédülök. S vinnének tánclengéssel, tapsolva és dalolva, s egy angyal egy kis könyvet venne elő. Jaj, hadlám, megállanánk, s az angyal a kis könyvet kinyitná. Fel lenne írva abba, hogy hányat sóhajtottam, minden könycsepp, kit rittam, ott össze lenne adva, minden rossz szó, kit szóltak hozzám, be lenne írva. De már a hídon voltam, míg ezen spekuláltam, a ligeti tó hídján, s ott félig elfáradva a korlátnak borultam, az éjjel vizet nézni. Elnéztem, és gondoltam, hogy a folyékony éj talán ez a vonagló tinta. A lámpák fénye reszket a vonaglás felett, mint a kéj fölött a lélek. Fölemelkedtem, mert nem akartam gondolkodni. Végigmentem a hídon, és megint éreztem Pestet. A Weingruber kioszkot kezdtem szemügyre venni. A teraszon nyüzsögtek a krémes, izzadt nyárban. Fehér hölgyek, vegyes szüzecskék, hosszú tisztek, pincérek ájuldoztak. Katonabanda zúgott. A nyár elment. A terasz teli puszta asztallal. Az asztalokon székek. Cipőim lassan visznek. Tovább, előre. És fák jönnek két oldalt, némán. Fák jöttek, leveletlen, füttyetlen és szellőtlen, mint rabok a rabsétán, jöttek sorba leverten, fák,
jobbról-balról fák, s nem hallottam semmi hangot. Menni, olyan jó menni. Meddig lehet így menni? Megyek, gondoltam, mennék így most túl Árkon-Berken, elhagyni a ligetet, a várost és határát. Megszökni, mint hazulról egyszer gyerekkoromban, itt hagyni a lakásom, sok könyvem, sok nadrágom, barátot, nőket, múltam, nevem, minden emlékem. A fák közt menni, menni sokáig, jaj, soháig. Milyen hosszú pasok. Hol a vége? Még nem látom. Ha a tengerig vinnék, a tengernek vizéig, a tengerig mennék, leülnék a tengerpartra, és nem csinálnék semmit. Ott ülnék este reggel, ott ülnék éjjel-nappal, ott ülnék, míg csak élek, és a tengerre néznék. Olyan messzire néznék, hol már a végtelen víz elvakul az egekkel, s a tiszta semmiségnek üres álmán mereng. Recept. Se meghalni, se nem élni. Lemondani, de remélni. Ülni, föl-föl kelni, járni. Várni, várni, várni, várni. Elaludni és álmodni. Álmodozni, gondolkodni. Vágni, vágni, elepedni, hagyni a szívet repedni. Nézni, nézni, elámulni, csak bámulni és elmúlni. Örülni az égnek reggel, beszélni a gyermekekkel, heverészni és sétálni, fütyörészni és tréfálni. Mindenkit mosollyal csalni, mulattatni, vigasztalni. Elfáradni és pihenni, a könnyeket kiengedni. A könnyeket könnyen venni, a szenvedést elszenvedni. Tenni, venni, jönni, menni, képzeletben messze lenni, túl gondolni a világon, túl az operenciákon. Milyen jó nékem lefeküdni, milyen jó nékem lefeküdni, eldúrni magamat az ágyban, a párnák halmait ölelni, míg a szender havaz be lágyan. Ó Istenem, de jó aludni, de jó is elaludni nékem, elveszni a piszkos világról, mint este a felhő az égen. De jó nem hallani fülemnek, de jó nem látni a szememnek, de jó nem tudni a fejemnek, de jó nem fájni a szívemnek. Mikor halálom jut eszembe, nem is tudok már tőle félni, hiszen lefekszem és elalszom, az többet soha nem kell élni. Jaj, nyöszörögtem, nyavajogtam, ettem az ajkam, könnyen nyeltem, míg én az alvás üdvösségét megtanultam, s kiérdemeltem. Most elbúvok, mint búvócskában. Falnak fordulok, bajtól, bútól. Egy sóhajom maradt, elűzöm, s fáradt lelkemben angyal dúdol. Az ágyam szélire leülnék, ha lehetne, mikor elalszom, a villanyt újra felcsavarnám, s nézném az én idegen arcom, hajamat gyöngéden legyezném, igazgatnám a takarómat, lesném álmomban, mit beszélek, és megtanulnám minden szómat. Találgatnám csukott szememről, hol járok most, az indiákon, vagy a hercegnő halk kertjében? És suttognám, szegény barát. Add a kezed, mert beborult, add a kezed, mert fú a szél, add a kezed, mert este lesz, add a kezed, mert reszketek, add a kezed, mert szédülök, add a kezed, összerogyok. Add a kezed, mert álmodok, add a kezed, mert itt vagyok, add a kezed, mert meghalok.

meditáció. Gyorsan repül a föld, vén borzas madár. Most őszi éjeken, ahogy fordul, a fénytől mind jobban elvonva északi oldalát, érezni szárny suhogását, míg iramodva merül a tél sötét redőibe. Ha sokat láttál, szólj, mit rejt a tér? Testtelen ívek rengetege, mondják új bölcseink. Fény évek ezrei közt hajlik iszonyú karéja, melyen vakon tör át a csillag, míg mi, szál ereink buktosók, kinyitva törpe ablakaink, bámuljuk az éjszakát, az óriás koronát, mely alatt nincsen homlok, és megérint embertelen ragyogása. De más teret is ismerek, emberibbet, s még titkosabbat. Figyeld csak, ha szemed behunyod, pár pillanatig még rajta forr a seb, mit a fény szúr. Színek visszája, foltok sövénye, aztán elmosódnak, és húny szemet csak a sötét űrt vetíti, mint boltozatos csarnokot, s hogy mekkora, nem tudod. Néha bizalmas kicsiny, máskor határtalan, pedig nem változik, és láng gyúl benne olykor, nem tudni messze vagy közel, s egy kedves vagy félelmes arc, s az emlékek híg vázai szállnak, s a csodák üveges lényei suhannak. Mondom, egy benső tér, ahova porszem se fér a foghatóból, hol semminek nincs mérete se rendje, mind varázsosan keletkező, csapongó, eltűnő. A kinti űr s a bennünk rejlő egymásba özönlik. Ajándék e perc. Őszi nyitott ablak, hova tétován betódul fanyar szellő a korhadó csongok zamatával. Ködben bolyong a harang kongás, folytottan, mint hegedű szó, és vélni a csillagok fém illatát is. Pára fényből, gondolatból égig fonódó lugas felettünk, kúszik a futóka ezer virága, sok nyúlánk halvány kerekszemű lányka, mind más, de látod a közös jelet, ugyanegy gond szabta köntösüket. Mélyebben, mint a gond fészke szívedben, kérge alatt minden dolognak, a tünemények medrei, a világ eresztékei ragyognak. Örvénylik a láng, parttalanul forog az eleven tűz, az ezerszemű, párába borult paripák dobognak, megvillant ajtékos tomporuk, áthallik ércpatáig csattogása, füled mellett süvít a híg elem, bőrödet érinti a végtelen, és sistereg és hártyát növel, mint jégtől az olvadt acél. Szólít, vagy képzeled? Ha arra riadnál, hogy nem rideg, nem idegen, hogy eleven hullámzó szerelem, hogy rokonabb veled,

0: mindenkinek, hogy a hatalmas Óz, a varázslók varázslója méltóztatott befejezni az ő elmélkedését. Vége a csendrendeletnek, ébresztő!
1: Oroszlán, bádogember, madárijesztő! Ébresztő, nem hallottátok? Ébredjetek! Mehetünk Ózhoz!
2: Engem a kutya se ébreszt.
1: Totó, ébresztő!
2: Mit kiabálsz? Nem is aludtam.
3: Jaj, ki támadott meg?
4: Mehetünk Ózhoz.
1: Megkérdezzük a kulcsát. Tessék mondani, most már Ósz színe elé mehetünk?
0: Nem, illetve magam sem tudom. Ne zavarjatok össze mindenféle kérdezősködéssel. Itt csak nekem van jogom kérdezni. Mindjárt meg is kérdezem. Halló! Halló! Tiszteletre méltó Óz, hallasz engem? Itt minden kapusok kapusa Smaragdváros kulcsára beszél.
5: Hallak.
0: Mondd meg nekem, hogy ez az űrzavaros társaság egy kazal szalma, 6 darab kályhacső, egy berezelt oroszlán, egy fekete gumó, meg egy kislány bemehetnek hozzád?
5: Engedd be őket.
0: Hát most az egyszer megengedem nektek, hogy a hatalmas ószíne, elé járuljatok. Tessék, itt vannak a szemüvegek, ezek

0: Ha ellenkeztek a hatalmas ózzal, nem kaptok sem észt,
1: jaj, nekem.
0: Sem szívet,
1: jaj, nekem.
0: Sem bátorságot. Bizonyám.
2: Jaj, nekem.
3: Nincs mit tenni. Egyedül megyek.
1: Okos légy, Dorka.
4: Nehogy megharagítsd.
5: És főképpen ne félj.
3: Akkor mehetünk.
0: Tessék, itt a trónterem ajtaja. Lépj be.
6: Lépj közelebb!
3: Hol vagy?
6: Nem látod azt a hatalmas fejet? Ott a trón székeme. Az vagyok én.
3: De nekem azt mondták, hogy majd...
6: Hallgass! Úz vagyok a hatalmas, mindig más és más alágatás. Ki vagy? És miért járulsz elé?
3: Dorka vagyok, a kicsi. Segítséget kérnék tőle.
6: Hogyan került az a jel a homlokodra?
3: A jóságos észak-déli boszorkány csókolt meg, amiért a házam ráesett a gonosz nyugati boszorkány tyúk szemére, és ezzel felszabadítottam a mumpicokat.
6: De rég dolog volt a házad részéről. És mit kívánsz tőlem?
3: Segíts nekem, hogy hazajussak Kansasbe. Emi nénihez és Harry bácsihoz. Már biztosan nagyon aggódnak értem. Én még sohasem mentem sehová se egyet.
6: Ha azt akarod, hogy segítsek rajtad, akkor segíts te is rajtam.
3: De hát, mit tudnék én a kicsi rajtad a hatalmas varázslón segíteni?
6: Pusztítsd el halálos ellenségemet, a gonosz boszorkányt. Akkor hazaküldelek a családodhoz.
3: Én... A gonosz boszorkányt. De hát én ezt nem tudom megtenni.
6: Egyszer már majdnem megölted. Ha jelented, hogy elpusztítottad, akkor hazamehetsz Kansasbe elő. Nem?
3: De én még soha nem öltem meg senkit. És még ha akarnám, akkor se tudnám megölni. Ha te, aki nagy vagy és hatalmas, te sem bírsz vele. Hogyan bírnék el vele én?
6: Azt én sem tudom. Elpusztul, akkor kipusztul a gonoszság és a hölgy. Most menj, és küldd be a madárjésztőt.
4: Nos, hazaküldött.
1: Beszélj!
3: Reménytelen a helyzetem. Ahhoz addig nem akar hazaküldeni, amíg meg nem ölöm a gonosz boszorkányt. Én pedig ezt úgysem vagyok képes megtenni. Téged hivat, madárjésztő.
1: Engem? Hogy néz ki? Megismerem majd?
3: Meg hát. Egy hatalmas fejet látsz a trónszéken. Az ő.
1: Jó, jó. Akkor megyek. Szorítsatok nekem.
0: Jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Mi az? Nincs itt senki? Hol az a fej? Nincsen. Nini! Nini ott meg egy gyönyörű szép hölgyül. De hol lehet Óz?
7: Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, szépséges hölgyem! Ne haragudjon, hogy megszólítom, de nem tudja véletlenül, hogy merre találom Ózt, a nagy varázslót?
8: Én vagyok Óz, a félelmetes. Ki vagy? Mit kívánsz tőlem?
1: Én csak egy szalmával kitömött madárjesztő vagyok, ezért aztán nincsen eszem. Azért jöttem hozzád, hogy megkérjelek, tégy egy kis észt a fejedbe, hogy olyanná lehessek, mint akárki más.
8: Miért tegyem meg ezt neked?
1: Azért, mert te egy gyönyörű hölgy vagy, meg fej, meg minden lehetsz, én rajtam pedig senki más nem segít.
8: Sok nem teszek szívességet, viszont szívesség nélkül. Ha megölöd a gonosz boszorkányt, rengeteg észt adok neked, olyan minőségű ész, hogy te leszel a legbölcsebb madárjesztő.
1: Én azt gondoltam, azt kívánod, hogy Dorka öljen meg a gonosz boszorkányt.
8: Nekem édes mindegy, ki öli meg, de amíg meg nem halt, addig nem teljesítem a kívánságodat. Most erre, és addig ne kerülj a szemem.

0: Még ki nem érdemelted az eszedet?
1: Mit mondott?
2: Miért lógatod az orrod?
3: Ja, ne is kérdezz. Nekem is meg kellene ölnöm a gonosz boszorkányt. Hiába ilyen gyönyörű szép hölgy ez az úz.
1: Gyönyörű hölgy? Hát nem egy nagy fejet láttál?
3: Én nem láttam semmiféle fejet, csak egy nagyon szép hölgyet. De úgy látszik, épp úgy nincs szíve, mint a bádog favágónak.
4: Akkor bemegyek én.
2: Jaj.
4: Csak tudnám, hogy milyen alakban fogad. Itt aztán nincs se fej, se hölgy. Ott ül egy hatalmas, hétfejű sárkány.
5: Én vagyok Ósz, a hatalmas félelmetes.
6: Ki vagy
5: és miért járulsz elébe?
4: Favágó vagyok, és pedig talpig bádokból. Ezért nincs szívem, és nem tudok senkit szeretni. Arra kérlek, adj egy kis szívet nekem, hogy olyan lehessek, mint a többi ember.
5: Ha szívet kérsz, ki kell érdemelned?
4: Hogyan?
6: Egész dolgának megölni a gonosz boszorkányt.
5: Aztán, ha meghalt,
6: gyere vissza! És akkor neked adom a legnagyobb, a leggyengédebb, a legszerelőbb szívet, amely csak a birodalomban található.
3: Neked is ez mondta, bádog ember.
1: És milyen alakban?
4: Egy hatalmas hétfejű szörnyetek képében jelent meg előttem, és azt mondta, ahhoz, hogy szívet kapjak, meg kell ölnünk a gonosz boszorkányt.
2: Valami szörnyetek képében látom, ilyettemben akkorát fogok ordítani, amekkora csak kifér a torkom. És ezzel úgy ráéreztek, hogy minden kívánságunkat teljesíti.
7: No, hol vagy te, szörnyi? Jézusom, tíz van, kigyulladt a trózék. Segítség, anyukám!
8: Én a tűz magalának, az hatalmas, félelmetes. Ki vagy, miért jár?
7: Gyáva oroszlám vagyok, mindentől és mindegyiktől félek. Azért tettem, hogy megkérjelek. Adj nekem egy kis bátorságot, hogy valóban az állatok királya lehessek, ha már egyszer ki nem leszek.
8: Hozzál bizonyságot, hogy a gonosz baszorkány meghal, és abban a minutában bátorrá teszlek, de ameddig élsz a baszorkány, addig gyáva maradsz.
7: Megjegyzem, ha nem félnék ennyire, most megtámadnálak és kényszerítenélek, hogy segíts rajtam. De így, mit is tehetnék, amikor úgy reszket, mint a nyárfa levél?
1: Ne is mondj semmit. Na menjünk. Üljünk le a mezőn.
4: Igen, üljünk le a mezőn, és beszéljük meg, hogy mi is tegyünk.
1: Hé! Várjatok meg! Hová mentek? De hiszen most én következem. Nekem is jogom van bemenni Ószhoz. Gyertek vissza! Majd én kényszerítem. Nem baj, én bemegyek. Én vagyok itt Totó a kutya. Tetszik hallani? Kérem szépen. Tessék nekem varázslatot csinálni, hogy én is tudjak beszélni. Mert az nem igazság, hogy mindenki tud beszélni. Még a szalma is, a bádog is. Mindenki megérti egymást. Csak a szegény kutyákat sújtja a szótlanság végzete. Kérem, ez igazságtalanság.
9: Mi ez a rettenetes ugatás a trónteremben?
1: Éppenséggel arról van szó, hogy nem ugatok, hanem azt mondom, hogy beszélek.
9: Dobj hát a kéhezt a csaló kutyát.
1: Na hát, ez disznóság. Na, ne rángassanak! Majd én utána nézek, hogy milyen varázsló az ilyen. aki még egy egyszerű kutyaugatást sem ért meg. Ne cibáljanak már! Kidobtak. Pont a fejemre. Micsoda szégyen.
10: Mi tévők legyünk, barátaim?
2: Azt hiszem, nincs más hátra. El kell mennünk a nyugorok országába, és minden félelmünk ellenére meg kell keresnünk, és el kell pusztítanunk a gonosz boszorkányt.
1: És ha nem sikerül?
2: Akkor én sohasem leszek bátor.
3: Én pedig okos.
4: És én se jó szívű.
1: De én akkor sem tudok megölni senkit, ha sohasem látom Eminemit, Harry bácsit és a farmot.
2: Én is veled megyek. De túlságosan gyáva vagyok megölni egy boszorkányt.
3: Én is elkísérlek, félő, hogy nem tudom hasznomat látok, amilyen eszkálom.
4: Én nekem pedig még akarom szíveni.

Volt egy falu, nem tudom hol, abba lakott, mondjam még ki. Se bajusza, se szakálla, egy szőrszála sem volt néki. Onnál fogva helységében nem is hitták egyéb néven, kopasszájú Szűcs György bátyja. Ez volt az ő titulája. No, mert közben legyen mondva, azt az egyet meg kell adni, hogy a Szűcs György falujában könnyű volt eligazodni. Mivel ott a minden ember névhez jutott olcsószerrel, azon felül, mit az apja adott neki meg a papja. Nem tudom, ha más vidéken megvan-e szép szokás, nem tudom, de nagy kár lenne, ha divatból úgy kimenne, mint például, hogy többet ne mondjak a káromkodát. Egyéb iránt Szűcs György gazda semmit is el nem mulaszta, hogy bajuszát megnövelje, meglévén a puszta helye. Kente fente ő az írral, kígyóhájjal, medvezsírral, hebkaporral, kutyatéjjel, meg is nőtt az minden éjjel, tudni illik, álmában. S ha felébredt, mennyi kéjjel tavogatta hiában. Ami pedig Szűcs György gazdát máskülönben illeti, nem bolond ember volt ám ő, ládájába pénz egy bögre, azon kívül juha ökre és szamara volt neki. Sőt, az is szent, hogy már régen ott ülne a bírószéke, hasa, hája, kéknadrágos, minden késze méltóságra. De mit ér, ha nincs bajusz? Íj anyám asszonyos képpel, sosem választál a népel, szavazott rá 10 vagy 20. Ó, ti kiket a természet bajusz áldással tetézett, ti nem is gondolhatjátok a csupasz száj mély nagyátok. Ti midőn a szúró serte sima állatok kiverte, minden szentet sorra szedtek, s a beretvától sziszegtek. Ti, ha egyszer hébe korva beleér levesbe borba, szegény ártatlan bajusz, vagy télen át rá jégcsap, zúsz fagy, már az olyan nagy sor nektek, már ollót mit emlegettek, nem tudván-e szőr mi drága, becsesebb a drága gyöngynél. E hiányzott csak Szűcs Györgynél, s lám hiányzott boldogsága. Mi irigyen nézte másnak, a legutolsó kapásnak, hogy mohos a szája széle, bezzeg cserélt volna véle, de mi haszna, mind hiába, nincs orvosság patikába, széles mezőn, drága kertben, vagy más helyen, ami néki szőrt neveljen. S már a bajszot úgy gyűlölte, hogy legott a méregölte, látva, hogy nő más embernek, vagy korommal fest a gyermek, sőt, csupán ezért a macskát sem tűrhette udvarában, s bajuszt kapván áldott nője elkergette vénkorában. Történt, hogy olá cigányok, tudva levőn nagy zsiványok, kóborlának a vidéken, s megszálltak a falu végen. Nosza mindjárt sátort ütnek, tüzet rakva, főznek, sütnek, abból, amit valahonnan, más faluból idehoztak, mint hogy onnan éhen, szomjan, búcsú nélkül eltávoztak. Meghívják a rokonságot, a helybeli cigányságot, és ezeket tőrül, hegyre kivallatják mindenképpen. Mi van, hogy van a helyiségben? S a hallottat szedik begyre, éppen mint a jó vezér, ha az ellenséghez ér. Minden bokrot és fatörzsöt, minden zegzugot kikémlel. Lassan mozdul seregével, küld vigyázót, előörsöt, puhatolja merre gyengébb, hol erősebb az ellenség. Nem siet, de csupa szemfül. És mikor aztán ütközetre megy a dolog, gyors a tetre, veri a vasat, míg meg nem hűl. Nem különben a bölcs vajda haditervet kohol mindjárt. Nincsen egy ház, nincs egy pajta, hogy ne tudná csinja binnyát, hol lakik dús özvegyasszony, kit jó móddal megkopasszon. Melyik háznál van eladó, sári panni zsuzsikató, ki legény után bolondul, mert az a jövendőlést megfizeti ám bolondul. Kinek esett holmi kára, s van szüksége prófétára, hogy nyomába ne jöhessen, sőt, ami több ráfizessen. Ki szeretne gazdagodni, könnyű módon pénzhez jutni, ásni onnan, hova nem tett, vagy ha tett is, a letett kincs időközben elszellentett. Mindez a vén vajda gondja, ki nem adná egy vaklóért, hogy a magyar kéz bolondja. Nem kerülte ki figyelmét Szűcs György uram nyavajája, gondolván, hogy ő kigyelmét egy kissé megberet válja. Nem kell ahhoz neki szappan, anélkül is mester abban, szőrmentibe vagy visszára beretválni nincsen párja. Kivált most, hogy az idős alkalom oly kedvező,
ripeg-ropog a sarlófog, munkától ég a mező, nincsen otthon csak az asszony, hogy megfőzzön, vagy dagasszon, vagy ha néhol egy beteg szalma ágyon fentereg, vagy a seprű házőrzőnek felállítva küszöbre, de ha Isten meg nem őrzi, ott lehet az örökre. Egyedül van Szűcs György gazda, egy lélek sincs udvarában, hát ima furfangos vajda beköszön a pitvarában. Ejnye gazduram a kőbe, mi dolog az, hogy kigyelmed bajuszát levágja tőbe? Magyar emberé kigyelmed! Milyen szemmel nézett rája Szűcs György gazda képzelhetni, a vasvillát sem lehetne mérgesebben odavetni, de a cigány győzte szóval, hízelgővel, úsztatóval, míg György el nem panaszolta, hogy áll a dolog, mi volta. Szent Pilátus minő szégyen! Hát miért nem mondta régen, soha sem volt, nem is termed? Hát miért nem mondta kelmed, nagy bajusza volna régen, hisz ez az én mesterségem. Megörül egy György a szónak, hogy bajusza lesz ma holnap, s mintha nőne, a szép sörte már a helyét is pödörte, sonka, sódar, füstös oldal, liszt, szalonna, főzelék, van elég, ráadásul jó ozsannas, valamit a vajda kére, megalkudva, megígérve. Nos, ha tüzet rak, legottan, lobog a lángbőg, a katlanszál, a szikra folyt a füst, fő a fürdő, forr az üst. Benne mindenféle gyimgyom, holmi gizgaz, holmi ringyrongy, ami úton útfélen elhányódik, vagy terem, e bűbájos fürdőlében nő meg a György bajsza szépen, s ha hibáznék egy kicsi, a babona ráviszi. Készim már a bornyomókád, Szűcs György jó remény fejébe, nyakig ül a szennyes léve, Istennek ajánlva dolgát. A cigánysereg azonban beszivárog alattomban. Mintha csak úgy történetből, szerencsére a vajdának éppen jó, hogy bebotlának. Egy tüzet rak, más vizet mer, másik fáthoz kell az ember, úgy szaladnak, úgy sietnek, dolgot áld a vajda mindnek. Hogy pedig a hasznos pára Szűcs uram fejét megjárja, elővesznek egy nagy ponyvát és a fürdőkádra vonják. S a kád mellett körbe-körbe tánc kezdődik, fürge, pörge, kalapástól donga-donga, tiktak-tiktak foly a munka, s egy bűvös dal ünnök halkal, bajusza lesz Szűcs Györgynek, igen biz a szegénynek. S míg a ponyvát sietősen, jó erősen, apró szeggel odaszegzi, a cigánybanda újra kezdi, bajusza lesz Szűcs Györgynek, ne irigyeld szegénynek. Ez alatt a pénzes bögre búcsú járni ment örökre. Követi a füstös oldal, a szalonna meg a sódar, az ágynémű, fehérnémű, a vasféle meg a rézmű, szóval ami könnyen mozdult, lábak elvén mind elpusztult, mert a gazda tiktak, tiktak, nem hallá, hogy zárat nyitnak. Meddig ül egy György a kádban lepedővel leszögezve, nincs megírva krónikámban, csak annyi van följegyezve, hogy mihelyt abból kilépe, tükröt vévén a kezébe, hogy bajuszát felsodorja, nem tehette, mert nincsen mit. Mert bajusza nem nőtt semmit, de igen a füle s orra.

Jó estét kívánok! Amikor ezt mondom, én valóban szívből kívánom, hogy önöknek, akik ma eljöttek ide, jó estéjük legyen. De ez a kívánság rám is vonatkozik. Szeretném, ha nekem is jó estém lenne. Színész számára a jó estét sokáig a sikeres este jelenti. Később, ha a színész már művészé érik, akkor a sikeren túl már használni is kíván az őt hallgatóknak. Mikor pedig egy művész úgy érzi, hogy a legnagyobb hasznot hajtó művészi megnyilvánulása, önmaga kifejezése, akkor talán már nem is színész egészen, hanem egy kicsit talán már poéta is. És amikor ez a színész-poéta féle megvan róla győződve, hogy önmaga kifejezésével egyben az igazságot is kifejezi, és célja elsősorban a meggyőzés, akkor sok mindennek lehetne őt nevezni, én legszívesebben népnevelőnek hívnám. Hát ilyen népnevelő fél évé alakultam én a 38 év alatt, amióta színésznő vagyok. Igen, hosszú ideje már, hogy leghasznosabb és egyben legsikeresebb művészi megnyilvánulásaimnak úgynevezett önálló estéimet érzem, amiket én írok, én szerkeztek és én játszom el, mert élmény anyagát én éltem meg. 1945 óta, ahol csak alkalom nyílott rá, magam építette hevenyészet várszínpadon, templomban, éjszakai lokálokban, később hangversenytermekben, rádióban, Pesten és vidéken, de Párizsban, Amerikában, Stockholmban és Kolozsvárott is. Elmondtam az életemet. Beleszőve, mint egy igazoló illusztrációként a legszélsőségesebb műfajú színészi ópuszokat. Ezeknek az önvallomásoknak nem hiú önmutogatása rugója, hanem a legtisztább, használó, segítő szándék. Én azt állítom, hogy az ösvény, amire az élet sűrűjében, mint magános vándor rátaláltam, helyes és jó, mert abból a közös útból indul ki, és abba is torkolik bele, amin a haladó világ menetel a cél, a kommunális emberi boldogság felé. És az életemmel bizonyítom, hogy ez az ösvény járható, bár meredek, de éppen ezért röviden, mert én már itt állok a cél előtt. Én már majdnem boldog ember vagyok. De művész vagyok. Használni akarom. Népnevelő vagyok. Meggyőzni akarom. Meg kell hát osszam ezt a boldogságot embertársaimnak. Ezért hívom most önöket is. Jöjjenek velem. Járjuk együtt végig, két órába sűrítve életutamat, ami jószagú réteken, szelid dombokon, mocsaras tájakon, félelmetes erdőkön keresztül, kopár sziklákba vájt, meredek lépcsőkön vezet a tiszta csúcsok felé. S én közben megmegállva verssel, dallal, muzsikával, kis történetekkel, saját vérrel színezett színészetemmel szórakoztatva megpróbálok önöket is felvezetni boldogság. Estén címe Életem története három tételben. Készülődés útközben a cél előtt. Segítőtársam a zongoránál Szentei Judit Zomata.

Hát, első tétel, készülődés. Hogy is kezdődött? Úgy, hogy valamikor régen, Kecskeméten, egy fekete, mongol szemű zsellérfiú elhatározta bármi áron, de tanulni fog. Az elemiben nyári pásztorkodásokkal, a gimnáziumban téglahordással, az egyetemen házi tanítóskodással szedte össze a tandíjakat, míg végül ügyvéd lett belőle. Egész életén át védte az ügyet, minden igaz ügyet, s meg is halt korán egy kopott kabátban. Élete egyetlen eredménye én vagyok, mert ő volt az apám. Az igazságot szerette, és az anyámat, egy szegény szabómester, szelíd tanítónő lányát, aki akkor halt meg, amikor boldog volt, mert én megszülettem. Nagy árat fizettek, ők ketten érettem, az egyik az életét, a másik a boldogságát. Jó lenne tudni, hogy ezt az úti költséget nem kaptam ilyen. Tehát Kecskeméten születtem, Szegeden nevelkedtem, és első eszmélésem óta színésznek készültem. Apám ellenezte, a színészetet hazugságnak tartotta. Nem hitte, hogy áruhában is lehet harcolni az igazságot. Mégis fölvitt érettségi előtt Pestre Hevesi Sándorhoz, a Nemzeti Színház nagy hírű igazgatójához, rábízva a döntést, hogy színésznőnek vagyok-e valóban való. Hevesi Sándor előtt Ady Endre Dalok a labdatérről című versével vizsgáztam. Valamikor labdatéren, hét fiúk, ha összekaptunk sorshúzáson, ki az az egy nem osztozó labdaverő boldogságon? Ki az az egy, ki ne játszon? Engem dobott ki a sors. Mindig engem. Mindig engem. Kövér könnyel, sóvár vágyal, víg hat körül leskelődtem, tényferettem. Most is, víg hat körül, kik nem hatan, százan, ezren, labdát vernek víg felettem, csak úgy kusoltat a sors. Mindig engem, mindig engem. Mi most a labdatéren? Milyen gyorsak a fiúk, és még szebben kacagnak, miként a régi hatok. Milyen, milyen szent volna utódomat meglelni. A kitudott kis senkit, fölösleges nem játszót, és szólni hozzá vígan. Fiacskám, meglátod, majd lesz egy nagy labdajáték, s ott te leszel a vezér. Röpülsz, miként a labda, és rikolsz, mint egy víg rigó. S ha majd nagyon elfáradsz, keresed a hatokat, keresed, s nem találod. Így van ez jól, fiacskám. Régi hét fiúk közül ímé engem tartott meg a fő-fő labdaverő, s a többit szépen ifjan kiverte a játékból. Így szólnék utódomhoz, de bár bejártam százszor a régi labdateret, nem lele, nem talán. Talán más most. Nincs játékból kitudott csenevés, sárga fél. Pedig nagy labdaverő, én titkos nagy Jehovám. Úgy szeretném az ilyet mindet összegyűjteni. És egy vígságos játékban, egy utolsó.

Nagyszerű szemű ember lehetett Hevesi Sándor valóban, mert nem nevette ki a választott versért a 65 kilós, pirosposgás fekete kislányt, aki vaskos kecskeméti lábán ott ágált előtt. Azt mondta, fölvesz az akadémiára, ha hajlandó vagyok őszig lefogyni 8-10 kiló. Fogyok, uram, 2 esztendeig. Két ősz múlott el, s vele egy szerelem. 3,5 év egyetemből és házasságból. Egy életveszélyes műtét, ami örökre elbúcsúztatott az anyaságtól, és egy válás. Amíg sovány sápadtam, végre nekiindulhattam választott pályámnak, természetesen most már egyenesen a színpadra. A színészetiskoláját Miskolcon és Pécset jártam ki, mindent játszottam, hősnőt, primadonnát, naivát, szubrettet, komikát, és a legkevésbé sem lepett meg, hogy legnagyobb sikerem pontosan egy anya szeretben volt, pedig a lányom 15 évvel volt idősebb nálam. 3 évig vártam a csodát, hogy a pesti igazgatók majd leutaznak értem és fölfedeznek, aztán elvesztettem a türelmemet, fölutaztam én Pestre, betörtem a belvárosi színház igazgatói irodájába Bárdos Artúrhoz, akiről hallottam, hogy szenvedélyes színész felfedező, és felszólítottam, hogy igazgató, kérem, most meg azonnal tessék engem felfedezni. Hát Bárdos mosolygott, és egy kottát nyomott a kezembe, hogy énekeljem el. S mert a próbaéneklés után 3 évre szerződtetett, elénekeltem és eltáncoltam hang és táncodás nélkül az Esernyős király című zenés játékban Margot a francia chanson egy szerepét, ami mindössze egy kánkán kupléből és táncból állott, és valahogy így kezdődött.

rengeteg strófa volt minden strófa közben. Tánc, óriási sikerem volt. A lapok hosszúkat írtak rólam, és megszületett a franciás mezői Kecskemétről. Aki, ahogy írták, kizárólag könnyű kokottokat játszhat ugyan, de az úgy látszik, hogy remekül. Na, és jöttek bizony a szerepek hosszú-hosszú sorban, a kokottok és a ledér asszonykák. Hosszú évekig az ő pisze papíros arcuk takarta az összes többi arcomat. Igen, a karrierem, de az életem is lényegében hazugságra épült, mint a világ, ami a 30-as években körülvett bennünket. Az igazmondás vágya kényszerített rá, hogy megírjam első számadásszerű kis könyvecskémet, névjegy volt a címe. Ennek köszönhettem első emberibb szerepemet, számezett Mom színház című darabjának főszerepét, Giuliát, a világ legnagyobb színésznőjét, most készül rá éppen a Vix Színház újból feleveníteni Rutka Évával a főszerep. No, én akkor 1941-ben éreztem először azt, hogy igen, én ezért lettem színésznő. Hogy végre értelme van a nappali evésnek és alvásnak és a sírásnak, mert mindez azért kell, hogy este, ha fölmegy a függöny, én elmondhassak valami lényegesen, valami fontosan embertársaim. És most hallgassák meg, hogy hogyan van Giulia a színházban. Ó, ha tudnád, milyen nagy érzés, milyen óriási egyedül lenni magamnak, és nem szorulni senkire. Ezer esztendős lettem, vagy 16, örök és egyforma, mint a művészet. Mert mérnök, orvos, autószerelő, bánket, királyi herceg vagy kirakat rendező, az mind-mind csak illúzió, álom, közönség. Lennül a nézőtéren, és azt se tudja, hogy él, hogy mit érez, hogy mit gondol. És akkor jövök én, a művészet, és formát adok mindennek, ami a lelkekben kavar. Szenvedek, és mindenkinek eszébe jut a bánat. Nevetek, és felszabadítom a nevetésüket. Megcsókolok valakit a színpadon, és egyszerre a nézőtéren két kéz összesímul. Talán két olyan kéz, ami én nélkülem nem is találkozott volna soha. Egy kicsit azt csinálom, amit a jó Isten. Az ígét testé alkotom, és igazsággal. Mert tudod, mi az igazság? Csak az, amiben hinni tud az ember. És én a jó Istenen kívül már csak egyetlen egy valamiben hiszek, és az a

S jöttek, jöttek a drámák végre. Tűzvész, méreg, Ibsen Rosmers homja, de hát színésznő vagyok, és azért bizony, azután is csak eljátszottam én pihenésről egy kis operettet is minden esetre.

0: Uy, Scenario S.
1: Mert a színész színes lény, és csak akkor egyensúlyozott, ha minden színért kijátszhatja. De eljött az idő, amikor a gyűlölet elborította az életet, és mindenbe sötétedett. 1944. áprilisában, betegen az iszonyattól, ami körülöttem a világban dúl, vak ösztönömtől vezetve felhúzottam a Tátrába. S fenn a békés hegyek között 8 hónapig feküdtem egy ágyban, és már alig éltem, mert állandóan féltem. Az egész világgal együtt féltem. Már enni nem tudtam, aludni nem tudtam, járni nem tudtam, de mégis mindig vártam. Valamire vártam. A csodára vártam, ami meggyógyít és lábra állít, ami megvigasztal és erőt ad, ami világosságot gyújt a sötétségben, és célt mutat a jövendő életben, és én nem vártam hiába, én megkaptam a csodát, én hitet kaptam. Én a református, de ateista apám, hit nélkül felnőtt színésznő lánya, hívő lettem. Én hiszek a világ mindenségben, a csillagokban és a porszemben, tehát az emberben lakó szeretetben. Adi Endre vers. Szent elgondolás. Volt egy Jézus, ki Krisztus volt, és lehetett. És szerette az embereket. Ő mondta, fegyvert a fegyverrel győzni és legyőzni nem szabad. Jézus volt Krisztus. Legigazabb. Az emberek úgy elrosszul. Hiszen nem voltak soha jók. Most Krisztus hitünket csúfolok. Pedig ma is élhet. Feltámad ki Krisztus, és nagyon nagy úr, de él másképpen és igazul. Járj közöttünk, drága Istenemmel, tavasz van, nőnek a gazok, kevesek az igazok. Úgy látlak, ahogy kigondoltak, egy kicsit véres a szíved, de én szívem egészen tiéd. A szeretet egy lengyelországi kis faluban várt rám, ahová a Tátrából 2 kofferruhámért az irigység és kapzsiság juttatott, és mint aféle Mata Harit, mint német kémet juttatott a felszabadítók katonai biztonsági szervek kezére. A szeretet ott állt a front mögötti falusi katonai fogda lépcsőjén, idegen egyenruhában, és csodálkozó hangon magyarul megszólalt, hogy kerül maga ide, Mezei Mária? Igen, a tolmács egy pesti zsidó fiú volt, aki felismert és ismert. Tudott rólam pár úgynevezett segítőtettet, amit otthon sorstársaival cselekedtem. Hálás volt, és igazolt, és megajándékozott az életemmel. Csoda! Mert ha véletlenül nem ő állott, akkor én ma nem állhatnék itt. Mert háborúban, idegenben az olyan váddal terhelteket, mint amivel engem a gyűlölet megvádolt, bizony nagyon röviden szokták elintézni. A szeretetnek sok arca van. Ahány csillag, virág, fa, hegy, víz, állat, és igaz ember létezik. Ők az igazak, a hálások, a testvériek, az áldozatvállalók, a másokért önmagukat felejteni tudók, ők adták az én hitemet. Ők mutatták meg az igazság ösvényét, és fogták kezemet első lépéseimnél az új élet felé, hazafelé, de ők fogták ceruzámat is a Radványi kis erdészházban, hogy megírhassam a kis útmutatót, életem eredményét, a hoztam valamit a hegyekből. Az igaz élet alap elveit és szabályait fogalmaztam meg benne, azóta ezek szerint igyekszem élni, nem könnyen, de egyre boldogabban, hiszen az első és legfontosabb elv és szabály ennyi, a szeretet, mint a maga földben, benned alszik. De csak akkor éled, és akkor éltet, ha önzetlenül továbbadod másnak. És minél többet adsz belőle, annál több leszel te magad tőle. Naívul fogalmazva, de kimondja a kis írás, hogy a jók tiszták és szegények többen vannak, mint a rosszak, szennyesek és gazdagok. Hogy a szeretet erősebb a gyűlöletnél, és hogy az ember élet célja nem lehet más, mint magunk felejtő szeretettel telve dolgozni a másikért is, a közösségért, és tiszta fegyverekkel harcolni az igazságos, békés és boldog jövőjét. Ady Endre verse, Kerekes János zenéje, Jóság síró vágya.

0: Babona varázs. Nem szánom én az ostobát, kinek üres a mennyek boltja. Ki méltó látni a csodát, az a csodát magában ordja. Az este a kertek alatt jártam, és elborult az élet. Az este varázspoharat borított a földre, hogy élet. Hirtelen árva éjszaka, szomorú, mégis szép varázs volt. És a fák alatt egymaga lassan feljött az óriás hold. Lám, mondtam, egy aranygyümölcs, égő gyümölcs az éberágon. Ó, melyik napkeleti bölcs varázsol ilyet Indiákon? Ó, nagy varázsló, titkos est, ki elborítod-e világot, kinek nedves etyetyefes zajtalan éjjel száz virágot, varázsköpönyeget terítkezed, és elnyomja a késő. Szüzeknek alvó testeit érni mintázza néma vésőt. Te mintáztad őt is, te bölcs, sok régi, lányos éjszakáján, hogy érve majd aranygyümölcs legyen életemében fáján, mert te vagy a nagy érlelő. Ekkor a hold feljött a fáról. Furcsán mozogva jött fel ő, regélve még Amerikáról. Felhők kapkodtak szerte szét, hideg sejtelmek szele támadt, s hallottam ideges nezét, a rángatózó, ilyet válok. Oly szomorú, hogy oly nehéz megélni. Oly szomorú, hogy oly nehéz megélni, és hogy a szépből csak az álma jut, és hogy a pénzből jó, ha mára fut, s minden erőmet érte kell cserélni. Oly szomorú, hogy akit szeretek, talpig nem öltöztethetem rokádba, nem híhatom lakni aranyszobákba, és hogy fillérért unva csükködök. Oly szomorú, hogy múzsám így kiáll árulni hulló kecseit miattam. Oly szomorú, hogy perceim eladtam, s időm bora idegen kádba száll. Oly szomorú, hogy nem fektethetem gyáros fejem egy csöndes ölbe tétlen hosszú napok során egy gyönget élben tűnődni a halál s élet. A nárgilét és ottománt kesergem, ládámban és szívemben nincs arany, lelkem körül a munka mocska van. Nemes tétlenség, nemesíts meg engem. Októberi áltatosság. A kórus padján onnan a rácson át látni a templom sok kicsi villanyát, mert az imád villany kísér, és új tüze régi urunk dicséri. A kórus padján egy maga mülökén, mint egy kárvallott, elkeserült legény. Bárány, bárány vagy farkas? Szól a litánia, lelkem hallgas. Uram, ki úr vagy száz seregek fölött, teremtesz, és ki ellened eltöröd, világokat vegyítesz, sújtasz, s lelket a romharrögökben gyújtasz. Te, kit magasztal a zenit és nadír, a jármod édes, és a csapásod ír, jármodba fogj be, csapj meg engem. Miért nem örök diadalmat zengem? Miért zengem a csúf kór kicsinyek hadát, a földi szégyent, béka egér csatát, a halni születőknek éltét, úndbajok újszerű visszatértét? Tán azt hiszem, hogy sok kicsi sokra megy, pedig a soknál mennyire több az egy. Az egy, aki valaki mégis, akire hallgat a föld is, ég is, egész világunk mind csupa látomás, folytatott álom, lassú lidérc nyomás, de legcsodásabb látomásunk te vagy, urunk, te vagy égi másunk, te a nagy álom, te vagy a fő lidérc. A tested lélek, hanem a lelked érc. Érc lelkeddel, lelkünkre fekszel, századok ülnek el, és növekszel. Kórus padjáról, hal sűrű rácsonát küldöm te hozzád, Isten, ez új imád. Hatalmas vagy földön és égen, adj magad ellen erőt én nékem.
1: Zsoltár férfi hangra.
2: Mi szabad, hogy én

Tilos Rádió. A keltakarót hallottátok. Emlékeztünk egy kicsit a repüléssel Charles Lindbergh-re, aki 27-ben kb. Ezen a napon repült át az Atlanti-óceánon. És hallhattátok a Birodalom visszavágot is, azt pedig 80-ban, május 21-én mutatták be. Persze jártunk mindenfelé. További jó tiloshozást!

Ez a Tilos Rádió FM 90.3, irodalmi lépegető. Sanyi, Lathesz és Vorek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3, hallgass!

0: ez után.
1: Kell takarul.
2: Jó.
1: Kell takarul.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takarul. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
0: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass.
1: Na kell takarul. Kell takarul.

vén borzas madár. Most őszi éjeken, ahogy fordul, a fénytől mind jobban elvonva északi oldalát, érezni szárny csuhogását, még iramodva merül a tél sötét redőibe. Ha sokat láttál, szólj, mit rejt a tél? Testtelen ívek rengetege, mondják új bölcseink. Fény évek ezrei közt hajlik iszonyú karéja, melyen vakon tör át a csillag, míg mi, szál erején bugdosók, kinyitva törpe ablakaink, bámuljuk az éjszakát, az óriás koronát, mely alatt nincsen homlok, és megérint embertelen ragyogása. De más teret is ismerek, emberibbet, s még titkosabbat. Figyeld csak, ha szemed behunyod, pár pillanatig még rajta forr a seb, mit a fény szúr. Színek visszája, foltok sövénye, aztán elmosódnak, és húny szemet csak a sötét űrt vetíti, mint boltozatos csarnokot, s hogy mekkora, nem tudom. Néha bizalmas kicsin, máskor határtalan, pedig nem változik. És láng gyúl benne olykor, nem tudni messze vagy közel, s egy kedves vagy félelmes arc, s az emlékek híg vázai szállnak, s a csodák üveges lényei suhannak. Mondom, egy benső tér, ahova porszem se fér a foghatóból, hol semminek nincs mérete se rendje, mind varázsosan keletkező, csapongó, a kinti űr s a bennünk rejlő egymásba özönlik. Ajándék e perc. Őszi nyitott ablak, hova tétován betódul fanyar szellő a korhadó csongok zamatával. Ködben bolyong a harang kongás, folytottan, mint hegedű szó, és vélni a csillagok fém illatát is. Pára fényből, gondolatból égig fonódó lugas felettünk, kúszik a futóka ezer virága, sok nyúlánk halvány kerekszemű lányka, mind más, de látod a közös jelet, ugyanegy gond szabta köntösüket. Mélyebben, mint a gond fészke szívedben, kérge alatt minden dolognak a tünemények medrei, a világ eresztékei ragyognak. Örvénylik a láng, parttalanul forog az eleven tűz, az ezerszemű, párába borult paripák dobognak, megvillant ajtékos tomporuk, áthallik ércpatáig csattogása, füled mellett süvít a híg elem, bőrödet érinti a végtelen, és sistereg és hártyát növel, mint jégtől az olvadt acél. Szólít, vagy képzeled, ha arra riadnál, hogy nem rideg, nem idegen, hogy eleven hullámzó szerelem, hogy rokonabb veled.

Babics Mihály, cigánydal. Zörg az ág és zúg a szél. Cigányasszony útra kél, feje piros keszkenős, zsír haján a rossz kenőcs, lepedőbe köti bugyrát, úgy viszi a pereputját, csípőn kötve csücske, kettő nyakállóg, a másik kettő hátiószág, pereput, pici rajkó, jól aludj. Mezők jönnek, erdőségek, jó vidékek, rossz vidékek, szép hazák, zöld hazák, jár a szél és zörg az ág. Búsederfa áldogál, pici rajkon sírdogál. Búsederfa naptól szárad, cigányasszony ina fáradt, fára köti lepedőjét, úgy ringatja csecsemőjét. Bölcsöt tartja, bölcs apa, szedret adja, jó apa. A tüzet is száraz ág, mindenütt csak hajt az ág. Hogyha tűz van, a tűz ég is kerül hozzá. Kis fazék, kis fazék, nagy fazék, mindenütt csak jó az ég. Ágra köti lepedőjét, úgy ringatja csecsemőjét. Ági onszál, pereputy, pici rajkó, jól aludj. Mezők jönnek, erdőségek, jó vidékek, rossz vidékek, te neked mind jó vidék, mindenütt csak kék az ég. Ne felejtsd, hogy ágról lettél, szederfa alatt születtél, s mint a röpke magad ágról, úgy leszakadsz majd anyádról, se apád, se anyád, se országod, se anyád. Mesél neki rémeket, dalol neki éneket, ágiószág, pici lélek, milyen jó neked az élet, hogyha jön a csúnya szél, pici rajkó, picit fél. A tüzet a száraz ág, kivárod a tavaszát, hogyha ég a napsugára a gazdának nagy a kára, neked semmi, kis bolond, mindenütt csak hűsalom, csebogár, csebogár a gazdának csupa kár. Mezők jönnek, erdőségek, jó vidékek, rossz vidékek, te neked mind jó vidék, mindenütt csak kék az ég. Erdőn, hogyha zsidót látsz, meg se nézed, neki látsz. Mezőn, hogyha lányra lelsz, meg se kérded, úgy lelsz. Nem hiába ágról lettél, szederfa alatt születtél, s mint a röpke maga az ágról, úgy szokott szemüld anyádról, se apád, se anyád, se ország.

Feyur. Eddig volt egyszer egy gyermekkor, természetesen pillangókkal. A szivárvány is jogosan szerepel a számlán, meg a csodálkozás, amikor először megpillantottam, és kézbe akartam venni ezt a színes, záporban zizegő óriás pántlikát, amelyet önök vendéglátók oly rendkívüli hozzáértéssel szegecselnek föl a mulató helyiség elérhetetlen messzeségeire. Aztán kaptam ifjúságot bombakörítéssel és rohamsisak föltéttel, ugyanis ez volt akkor a konyhán, és önök vendéglátók nem indulhatnak az egyén ízlése szerint. No, jól tudom, hogy ez nem házi konyha, ahol az ember előre rendelhet 100 szál gyertyát, 100 liter bort. Önök mindig másképp szervírozzák az ifjúságot. Mostanában táskarádiót adnak melléje, színes ruhákat, csókot, mozijegyet. Már most én nem elégedetlenkedem, csupán fölvetem a kérdést. Nem lehetne valahogyan visszacsinálni a dolgokat, és becserélni a nekem szervírozott bombát egy csókra? De ha ez nehézségekbe ütközik, akkor mozijegyekre. Főúr, gondolkozzék el a lehetőségen. Én visszaadom a gázmaszkot, az általa másod lövészárkot, ön pedig visszaadja az ifjúságomat, és ad még mondjuk egy zöld szemüveget. De ha ez nehézségekbe ütközik, akkor a zöld szemüvegről le is mondok. Csak az ifjúsághoz ragaszkodnék. Tudom, hogy önnek a dolga sietős, állandóan számláz, mert nyilván senki sem mulathat ingyen ebben a drága és előkelő kerteiségben. Ha ez a csere az ifjúsággal meg a bombával nem megy, lemondok róla. Önök annak idején kihozták a bombát, és most nem lehet utólag tálcára tenni és visszavinni, annál is inkább, mert a bombát elfogyasztottam, persze társaságban, és ki tudná most már összeszedni a bomba repesz darabjait, az eltűnt házakat, a társaságot, mely nagyrészt az égbe repült. Főúr! Én megértem önt, és tisztelem. A cserét egyelőre ejtsük el, ez csak egy vendég elgondolása volt, aki ül, töpreng, és tovább próbál fogyasztani. Főúr, ha lehet, küldessen egy adag bátorságot és kitartást, mert még céljaim vannak. Itt van nálam egy csomag. Bár tudom, hogy nem illő ilyen előkelő vendéglátóipari egységben hazulról hozott eleséggel ülni az asztal mellett, de más vonatkozásban nem lesz baj. Nyugodtan fölírhatja a rovásomra a ma déli bárányfelhőket, meg az éjszaka csillagait is. Fölírhatja elveszett napjaimat, eltűnt szerelmemet, a kezemből kiejtett gondolatokat, eddig elfogytak a talpa alatt. Itt akarom megemlíteni, hogy fjordok nem voltak, se pálmaligetek. Ha ilyesmi szerepelne a számlámon, az félreértés, vagy valamiféle csalás. Az igazság csak annyi, hogy álmomban láttam ezeket a ritka tengeröblöket, és hűsöltem polinéziai pálmafák árnyékában. Tehát a félreértés innen származhat. Az álmot írták föl valóságnak, holott az álom sokkal olcsóbb, mert könnyebben lehet beszerezni, házilag. Mindezt azért mondom, hogy tisztázzuk a kérdést, mielőtt a további károkra rátérnénk. A tükörrel az a helyzet, hogy homályos volt, nem mutatta a dolgok igazi formáját. Azért láttam bele a szódás üveget, aminek mellesleg ízléstelen lila színe volt, úgyhogy nem kár érte. Főúr, ne sajnálja.
de azért nyugodtan fölírhatja a szódás üveget is, meg a tükröt is. Ezek apróságok. Már nem számítanak. Valamivel nagyobb baj az, hogy a barátaim, akikkel együtt ültem, hirtelen eltűntek. És velük ment Mariluána is, aki mellettem fogyasztott égő piros ruhában. Mariluánának azt mondtam, hogy megrendeltem neki a nagy göncölt, és kértem mellé hegycsúcsot, meg tengert. És egy adag flekkent is, mert azt szereti a legjobban mindezek közül. De megijedt a tengertől, a göncöltől. Vagy az is lehet, hogy más számítása volt neki, és elment. Tény, hogy amikor egy pillanatra félrenéztem, eltűnt az egész társaság. Most már nincs mit tenni, mint a társaságot is fölírni a többi mellé. És természetesen a hegedűt is írja föl, amit véletlenül törtem el, meg a kirakatot, ahol ki akartam menni, hogy egy kis friss levegőt szívjak. Írja föl a friss levegőt is, bár a nagy csörömpölés után visszafordultam, mert vállalni akartam a felelősséget. És természetesen a felelősséget is oda kell érni, mert ez luxus cím.

És volt még asztal is, elég kemény székkel. Négy világtáj felől hangzó segélykiáltás, halál és születés, tűz és víz, csillagködök meg anyaföld, nem akarom letagadni. Főúr, mindezt írja a többi mellé, mert én nem mulatok vagy sírok ingyen. Tudom, eljön az idő, amikor mindezekért le kell pengetnem a mulatság árát. De ne féljen, fölfedezetlen bányáim vannak a föld alatt. És jó úton járok, hogy az arany és gyémánt csinálásának a módját megtanuljam. És akkor kincseket szórok az asztalra, számolatlanul. Fizetségképpen akkora drága köveket, hogy bátran eloldhatják a csillárokat, mert az evő, ivó, táncoló közönség úgyis szemlesütve fordítja majd el a fejét a sziporkázást. Nekem nőnek már is a kagyló gyöngyök, nekem épülnek a városok, nekem világít a nappal, és feketedik az éjszaka. Főúr, nem tudja, kivel beszél. Kiül itt a törött széken, a rozog asztal mellett. Legyen hozzám bizalommal. És ha valóban bizalommal van, akkor hozzon még egy spriccet az ömlesztett borból, mert a butéliát esetleg nem tudom kifizetni. Azután persze ezt a semmiitalt, ezt a cseppet, ami elvész a hegyek között és a csillagok alatt, nyugodtan írja a többi mellé, amit égből és föl.

Who's the Nazi guy? Megint az az már. Ne lógasd a lábadat hiába. Mit ér a gond kenyéren és vízen? Tölts hozzá bort a rideg kupába. Mindig így volt a világi élet. Egyszer fázott, másszor lángol égett. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóból bot. Szív és pohár tele búval borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gondnak. Véred forjon, mint az örvény árja, rendüljön meg a velő agyadban. Szemed égjen, mint az üstökös láng, húrod zengjen, vésznél szilajabban, és keményen, mint a jégverése. Oda lett az emberek vetése. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod. Mikor lesz a nyűt vonóbú bot? Szív és pohár tele búval borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gondot. Tanulj dalt a zengő zivatartól, mint nyög ordít, jajgat, sír és bömböl, fákat tép ki és hajókat tört el, életet folyt, vadat és embert öl. Háború van most a nagyvilágban, Isten sírja, reszket a szent homban. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóbul bot. Szív és pohár tele búval borral, húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal. Kié volt az elfolytó sóhajtás? Mi ürölt síre vad rohanatban, kidörömböl az égboltozatját, mi zokog, mint a malom a pokolban, hulló angyal, tört szív, őrült lélek, vert hada, vagy vakmerő remény. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt valóban bat, szív és pohár tele búval marral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal. Mintha újra hallanunk a pusztán a lázadt ember vad keserveit, gyilkos testvér botja zuhanását, s az első árvák sírbeszédeit, a keselynek szárnya csattogását, Prométheusz halhatatlan kínját. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóbul bot, szív és pohár, tele búval, borral, húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal, a vak csillag, ez a nyomorú föld, hadd forogjon keserű levében, s annyi bűn, szenny, s ábrándok dühétől tisztuljon meg a vihar hevében, és hadd jöjjön el Noé bárány, mely egy új világot számolja. Ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóbul bot, szív és pohár, tele búval, borral, húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal, húzd! De mégse, hagy békét a húrnak, lesz még egyszer ünnep a világon, majd ha elfárad a vész haragja, s a viszály elvérzik a csatában. Akkor húzd meg újra lelkesedve, Isteneknek teljék benne kedve, akkor vedd fel újra a vonót, és derüljön zordon homlokod, szűd teljék meg az örömborával, húzd, s ne gondolj a világ gondjával!

Hajnali részegség. Elmondanám ezt néked, ha nem mondtad. Múlt éjszaka 3-kor abba hagytam a munkát. Le is feküdtem. Ám a gép az agyban zörgött tovább, kattogva az útba nagyban. Csak forgolódtam dühösen az ágyon, nem jött az álom. Hívtak pedig így és úgy, balgaszókkal, százigolvasos, mérges altatókkal. Az, amit írtam, lázasan merett rám. Izgatta szívem 40 cigarettám, meg más egyéb is, a fekete. Minden. Hát fölkelek, nem bánom az egészet, sétálgatok szobámba leföl ingben, köröttem a családi fészek. A szájakon lágy, álombeli mézek, s amint botorkálok itt, mint a részeg, az ablakon kinézek. Várj csak, hogy is kezdjem, hogy magyarázzam. Te ismered a házam, s ha emlékezni tudsz a hálószobámra, azt is tudhatod, milyen szegényes, elhagyott ilyenkor innen a Rogodi utca, ahol lakom. Tárt otthonokba lát az ablakon. Az emberek feldöntve és vakon visszintesen feküsznek, s megforduló

Év után, ha összeomlik, gyomvirít alóla, és nem sejti senki róla, hogy otthonunk volt-e, vagy állatunkra. De fönn, barátom, ott fönn a derűs ég. Valami tiszta, fényes nagyszerűség. Reszketve és szilárdul, mint a hűség. Az ég volt, egészen úgy, mint hajdanában rég volt. Mint az anyám paplanja, az a kék volt. Mint a vízfesték, mely irkámra szétfolyt. És a csillagok lélegző lelke csöndesen ragyog a langyos őszi éjjelbe, mely a hideget előzi. Kimondhatatlan messze s oda át, ők, akik nézték Hannibál hadát, és most néznek engem, aki ide estem, és állok egy ablakba Budapesten. Én nem tudom, mi történt vélem akkor, de úgy rém lett, egy szárny suhant felettem, s felém hajolt az, amit eltemettem rég, a gyerekkor. Olyan sokáig bámultam az égbolt gazdag csodáit, hogy már pirkadt is keleten, s a szélben a csillagok szikrázva, észrevétlen meg-meglibegtek, és távolba roppant fénycsóva lobbant, egy mennyei kastély kapuja tárult, körötte láng gyúlt, valami rebbent, oszolni kezdett a vendégsereg fent, a hajnali homály mély árnyékai közé lengett a bálé, künn az előcsarnok fényárban úszott, a házigazda a lépcsőn búcsúzott, előkelő úr, az ég óriása, a bálterem hatalmas glóriása, mozgás, riadt csilingelés, csodás, halk női suttogás, mint amikor már vége van a bálnak, s a kapusok kocsikért kiabálnak. Egy csipke fátyol látszott, amint a távol homályból gyémántosan alánul. Egy messze kéklő, pazar belépő, melyet magára ölt egy drága szép nő, és rajta egy égkő, behintve fénnyel ezt a tiszta békét, a halovány ég túlvilági kékét, vagy talán egy angyal, aki szűzi szép mozdulattal csillogó fejékét hajába tűzi, és az álomnál csendesebben egy arra ringó, könnyücske hintó mélyével ebben, s tovább robog, kacér mosolyjal ebben, aztán amíg vadparipái futnak a farsangosan lángoló tejútnak, aranykonfetti záporába sok száz batár között patkójuk fölsziporkál. Szájt átva álltam, s a boldogságtól föl-föl kiabáltam, az égbe bál van, minden este bál van. És most világolt föl értelme ennek a régi nagy titoknak, hogy a mennek tündérei hajnalban hazamennek, fényes körútjai a vég. Virrattig maradtam így, és csak bántam addig. Egyszerre szóltam. Hát te mit kerestél ezen a földön? Mi kopott regünket? Miféle ringyók rabságába estél? Mi kézirat volt fontosabb te néked, hogy annyi nyár múlt, annyi sok derestél, és annyi rest él, s csak most tűnik szemedbe ez az este. 50, jaj, 50 éve. Szívem visszatöbben, halottjaim is itt-ott egyre többen. Már 50 éve tündököl fölöttem ez a sok élő,
fényes égi

szomszéd kilátja, hogy könnyen mint morzsolom szét. Szóval bevallom néked, megtörötten földi kajoltam, s mindezt megköszöntem. Nézd csak, tudom, hogy nincsen mibe hinnem, s azt is tudom, hogy el kell mennem innen. De pattanó szívem feszítve húrnak, dalolni kezdtem ekkor az azúrnak, annak, kiről nem tudja senki, hol van, annak, kit nem lelek se most, se holtan. Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom, hogy a borba, hol lelkek és göröngyök között voltam, mégiscsak egy nagy, ismeretlen úrnak. Vedd.

elmondanám ezt néked, ha nem unnád. Múlt éjszaka 3-kor abba hagytam a munkát, le is feküdtem. Ám a gép az agyban zörgött tovább, kattogva, zúgva nagyban. Csak forgolódtam dühösen az ágyon, nem jött az álom. Hívtam pedig így és úgy balga szókkal, százig olvasva, s mérges altatókkal. Az, amit írtam, lázasan merett rám. Izgatta szívem 40 cigarettám, meg más egyéb is, a fekete, minden. Hát fölkelek, nem bánom az egészet, sétálgatok a szobámba, le föl inkben. Köröttem a családi fészek, a szájakon lágy álombeli mézek, és amint botorkálok itt, mint a részeg, az ablakon kinézek. Várj csak, hogy is kezdjem? Hogy magyarázzam? Te ismered a házam, s ha emlékezni tudsz a hálószobámra, azt is tudhatod, milyen szegényes, elhagyott ilyenkor innen a Logodi utca, ahol lakom. Tárt otthonokba látsz az ablakon. Az emberek feldöntve és vakon vízszintesen feküsznek, s megforduló szemük kacsintva néz szét ködébe csalfán csillogó eszüknek, mert a mindennapos agyvérszegénység borult reájuk. Mellettük a cipőjük, a ruhájuk, s ők a szobába zárva, mint dobozba, melyet ébren szépítnek álmodozva, de mondhatom, ha így reámeredhetsz, minden lakás olyan, akár a ketrec. Egy keltő óra átketyeg a csendből, sántítva baktat nyomban felcsörömpöl, s az alvóra szól a harsány riasztó, ébredj a valóra. A ház is alszik, holtan és bután, mint majd 100 év után, ha összeomlik. Gyomvirít alóla, s nem sejti senki róla, hogy otthonunk volt-e, vagy állatóla. De fönn, barátom, ott fönn a derűs ég, valami tiszta, fényes nagyszerűség, reszketve és szilárdul, mint a hűség. Az ég volt, egészen úgy, mint hajdanába rég volt, mint az anyám paplanja az a kék folt, mint a vízfesték, mely irkámra szétfolyt, s a csillagok lélegző lelke csöndesen ragyog a langyos őszi éjjelbe, mely a hideget előzi. Kimondhatatlan messzes odaállt. Ők, akik nézték Hannibál hadát, és most néznek engem, aki ide estem, és állok egy ablakba Budapesten. Én nem tudom, mi történt vélem akkor, de úgy rémlett, egy szárny suhant felettem, s velém hajolt az, amit eltemettem rég, a gyerekkor. Olyan sokáig bámultam az égbolt gazdag csodáit, hogy már pirkadt is keleten, s a szélben a csillagok szikrázva észrevétlen meg-meg libegtek, és távolba roppant, fénycsóva lobbant, egy mennyei kastély kapuja tárult, körötte lámgyúlt, valami reppent, oszolni kezdett a vendégsereg fent, a hajnali homály mély árnyékai közé lengett a bál éj, kün az erőcsarnok fényárban úszott, a házigazda a lépcsőn búcsúzott, előkelő úr az ég óriása, a bálterem hatalmas glóriása, s mozgás, riad csilingelés, csodás, halk női suttogás, mint amikor már vége van a bálnak, a kapusok kocsikért kiabálnak. Egy csipke fátyol látszott, amint távol homályból gyémántosan aláfoly, egy messze kéklő, pazar belépő, melyet magára ölt egy drága szép nő, és rajt egy égkő, behintve fénnyel ezt a tiszta békét.
a halovány ég túlvilági kékét, vagy tán egy angyal, aki szűzi szép mozdulattal csillogó fejékét hajába tűzi, és az álomnál csendesebben egy arra ringó, könnyűcske hintó mélyébe lebben, s tovább robog kacérmosolja lebben, aztán amíg vadparipái futnak a farsangosan lángoló tejútnak, arany konfetti záporába, sok száz batár között patkójuk fölsziporkáz. Szájtátva álltam, s a boldogságtól föl-föl kiabáltam. Az égbe bál van, minden este bál van, és most világolt föl értelme ennek a régi nagy titoknak, hogy a mennynek tündérei hajnalba hazamennek, fényes körútjaim a végtelennek. Virrattig maradtam így, és csak bámultam addig. Egyszerre szóltam. Hát te mit kerestél ezen a földön? Mi kopott regék? Miféle ringyók rabságába estél? Mi kézirat volt fontosabb te néked, hogy annyi nyár múlt, annyi sok derestél, és annyi rest éj, s csak most tűnik szemedbe ez az estély. 50 év, szívem visszadöbben, halottjaim is itt-ott, egyre többen. Már 50 éve tündököl fölöttem ez a sok élő, fényes égi szomszéd, ki látja, hogy könnyen, mint morzsolom szét. Szóval bevallom néked, megtöröttem, földig hajoltam, és mindezt megköszöntem. Nézd csak, tudom, hogy nincs semmibe hinnem, és azt is tudom, hogy el kell mennem innen. De pattanó szívem feszítve húrnak, dalolni kezdtem ekkor az azúrnak. Annak, kiről nem tudja senki, hol van, annak, kit nem lelek se most, se holtam. Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hol lelkek és göröngyök közt botoltam, mégiscsak egy nagy ismeretlen úrnak vendége voltam.

0: Kányádi Sándor. Rum és erkölcs. Ha ez az erkölcs le van ejtve.
1: Azt mondom én is. Le van ejtve.
0: Nekem az ilyen nem erkölcsöm.
1: Azt mondom én is, nem erkölcsöm.
0: Ne hidd, hogy csak a rum beszél.
1: Belőlem sem a rum beszél. De így elhúzni a nótáját. Azt mondom én is, a nótáját.
0: Ne ölj, ez erkölcs, meg van értve.
1: Mondom én is, meg van értve.
0: Ne lopj, rendben van, ez is erkölcs.
1: Azt mondom én is, ez is erkölcs.
0: De lopnak az anyját. Ez erkölcs?
1: Azt kérdem én is, hát ez erkölcs.
0: Tiszteld, akinek tisztelet jár.
1: Tiszteld, akinek tisztelet jár.
0: De egy kurváért ilyen cécót.
1: Azt mondom én is, ilyen cécót.
0: A többi régi nem tudom már. Igazad van, én sem tudom már. Mert könnyű csak úgy sárt fröcskölve,
1: de milyen könnyű sárt fröcskölve.
0: Csak kiszállni egy autóból.
1: Hazám, de milyen autóból?
0: Ítélkezni, testvér, nem erkölcs.
1: Azt mondom én is, hogy nem erkölcs. A lelkét tette ki miattunk. A lelkét, jól mondod, miattunk.
0: Keresetét hazadta.
1: Mindegy, krajcálig hazadta.
0: Zasszony nem akar ide élni.
1: A nagysága nem akar élni.
0: Ő meg innen nem szabadulhat.
1: Az már szent, hogy nem szabadulhat.
0: Az élet, testvér, az az erkölcs.
1: Igazad van. A legfőbb erkölcs.
0: Megérteni, az még egy erkölcs.
1: Megérteni, mekkora erkölcs.
0: De nem szólt még nekem sem.
1: Csodálkozom, hogy még nekem sem.
0: Nem szokott ő az ő bajáról.
1: Sose szól az ő bajáról.
0: Aztán mégiscsak kitudódott. Ilyesmi könnyen kitudódik. Mondtam neki, hogy rá se ráncson.
1: Jól mondtad, komám, rá se ráncson.
0: De ő gyötrődik, mint egy állat.
1: Gyötrődik, mondod, mint egy állat?
0: Őj, csak lettem volna a helyében.
1: Azt mondom én is, a helyében.
0: Megmondtam volna a szemükbe.
1: Istenesen megmondtad volna.
0: Föltettem volna egy-két kérdést.
1: Az már biztos, föltettél volna.
0: Mert itt csak a meló az erkölcs.
1: Igazad van, csak az az erkölcs.
0: Nem az én göncöm, mibe jöttem.
1: Az már igaz, én is úgy jöttem.
0: Nem erkölcs, mint gyertyánál írtak.
1: Nem erkölcs, mint gyertyánál írtak.
0: De a fenébe sokat ittam.
1: Én is éppen eleget ittam.
0: Ideje volna lefeküdni.
1: Azt mondom én is, lefeküdni.

0: Tobi László, szilveszteri piknik.
1: Hogy Isten!
2: Jó napot! Mondja, magát is meghívták szilveszteri piknikre. Somberekiék?
1: Engem is.
2: És magának is azt mondták, hogy 5 üveg pezsgőt vigye.
1: Nekem is.
2: És maga is azt mondta, hogy kész örömmel.
1: Én is.
2: Mit szól ez a pimasághoz?
1: Hallottam.
2: Mondja, mit akarnak ezek? Pezsgő nagy kereskedést akarnak nyitni? A mi pénzünkön? 5 üveg pezsgő. Maga visz 5 üveg pezsgőt?
1: Hát mi más tehetnék? A meghívást elfogadtam. Hát nem lehetek olyan smuci, mint ő. Miért? Maga nem visz?
2: De, visz. Ha, viszek én? Pedig nekem az egész szilveszter nem ér meg ennyi pénzt.
1: Én remélem, tudja, hogy egész évben a mispesgőnket fogják ezek vinni.
2: Világos, de igazuk van. A 2 olyan verebet tudtak fogni, mint mi kette. Ide figyelj, beszéltem Blazsekkal. 20 kemény tojás, és 1 kiló almát visz.
1: Na persze. Maga nem tudja, hogy a Blazsek és a Somberekini között van egy kis egyepetje.
2: De mondja, mi lenne 4 üveg pezsgőszínénk?
1: Már én is gondoltam erre. Elvégre nem valószínű, hogy leszámolják, igaz?
2: Együtt mennénk.
1: Együtt vinnénk. 8 üveg pezsgőt egyszerre adnánk át.
2: Látnák, hogy jó sok pezsgőt hoztunk és két.
1: Na és mondja már, hogy megszámolják. Hát csak nem vetemeznek arra, hogy reklamálják a hiányzó 2 üveget?
2: Nem valószínű, és ha annyira smucigok, hogy van képük reklamálni, akkor megérdemlik, hogy csak 4 üveggel vigyünk úgy fejenként, nem igaz?
1: Teljesen igaza van. Elvégre nem leszünk bolondok, hogy a Blazsek szerelmi ügyeinek az anyagi terhét mi viseljük.
2: Úgy van, hát mit közünk nekünk a Blazsek szerelmi ügyeihez?
1: Úgy van. Jelzem. Figyeljen csak ide. Ha nem számolják meg, hogy hány üveget vittünk, hát akkor vihetnénk fejenként 3-at is, nem? 2x3 üveg?
2: Az 6 üveg.
1: Hát ez már elég sokat mutat ahhoz, hogy egy szavuk se lehessen.
2: Jó.
1: Na ugye.
2: De hát, ha megszámolják.
1: Nézze, akkor is jobb, ha 3-at viszünk. Mert a 4-ről azonnal látszik, hogy nem 5.
2: Igen.
1: A négy az feltűnően nem 5. Nem gondolja?
2: De. Na és a 3?
1: Jó, 3. A 3-ról az 5 eszükbe se juthat. Meg aztán, nézze, a 3 az... Az misztikus, az kabalisztikus szám, ugye? Gondolja csak meg, 3 a kívánság.
2: 3 az igazság.
1: 3 a magyar.
2: 3 a kislány.
1: Ja, a legszebb szám, 3-at kell vinni.
2: Úgy van. És tekintve, hogy egyszerre fogjuk átadni.
1: Az 6 üveg.
2: A 6 pedig erősen emlékeztet az 5-re, amennyit kértek le.
1: Úgy van. De várjunk csak. Nem gondolja, hogy a 4 az éppen úgy emlékeztet? Hát ami nem 5, ahhoz a 4 éppen olyan közel van, mint a 6. Hát, ha 2-4-et viszünk, teljesen rendben lesz.
2: Vagyis fejenként 2-t. Nagyon helyes. Látja, ez jó ötlet. De tudja, mire gondolok?
1: Tudom, hogy vigyünk fejenként 1 üveggel. Eltaláltam?
2: El. Mert ha fejenként 1 üveggel viszünk, akkor már nem mentünk üres kézzel. Vagyis a piknik szabályainak eleget tettünk.
1: Úgy van.
2: Finoman, elegánsan, szimbolikusan vittünk. Pezsgőztem volna?
1: Szimbolikusan. De hogy nem. Amellett, nézze, azt, hogy 5, azt nem lehet se 4-nek, se 3-nak, se 2-nek érteni. De 1-nek lehet, mert az 1 éppen olyan rövid szó, mint az 5. Igaz?
2: Igen. Pontosan erre gondoltam. Ők viszont arra nem is gondolhatnak, hogy mi 5 üveg helyett vittünk 1-et. Hát ilyen pofátlanság már eszükbe sem
1: világos.
2: Arra fognak gondolni, hogy félreértettük őket, és mit érdekel minket, hogy ők mit gondolnak, nem
1: úgy
2: igaz?
1: Úgy van, tehát 1 üveggel viszünk. Mégpedig?
2: 2-1 üveggel. Világos, mert ha szimbolikus pezsgőt viszünk, elég összesen 1 üveg is, így legalább nem csak a pikniket fogja szimbolizálni, hanem azt is, hogy mi ketten milyen jó barátok vagyunk.
1: Úgy van, egy szív.
2: Egy lélek.
1: Egy üveg! Gyönyörű! Nézd, vegye meg aztán, hogy elszámoljuk, jó?
2: Jó, de nem baj, ha pezsgő helyett hablubot viszek.
1: Hát persze, hogy nem baj! Hát mire
2: úgysem
1: úgy
2: észünk meg!

a dugó. El akarom önöknek mondani, hogy hogyan húzok én ki egy üvegből egy dugót napjainkban az atomkorszak hajnalán. Mindegy, hogy milyen üvegről van szó, boros üvegről este, vagy keserűvizes üvegről másnap reggel, a feladat ugyanaz, a dugót el kell távolítanom, hogy a folyadékhoz jusson. A dugó kihúzásához a következő műszerek állnak rendelkezésemre. 3 dugóhúzó, 1 srófhúzó, 1 zsebkés, 1 pecsenyeszúróvilla, francia kulcs, kalapács, fejsze, csákány és egész kevés dinamit. 2 eset lehetséges. Ha a dugó szintje egy szinten van az üvegperemével, van remény. Ha lejjebb van, mint az üvegpereme, nincs remény. A 3 dugóhúzó közül 2 önműködő dugóhúzó, ugyanis ezek teljesen maguktól húzták ki a dugót az üvegből valamikor régen, mikor én még nem éltem. Ezeket csak ijesztésül teszem az üveg mellé, mert jól tudom, az első pillanatokban szétmarcangolják a dugót, anélkül, hogy kihúznák. Reményt keltőbb a klasszikus közönös dugóhúzó. Ennek a hegyét ráhelyezem a dugó felületének mértani középpontjára. Ebben a pillanatban azonban megszólalt bennem egy hang. Egy undok reszelős hang. Nyom bele, öregem, úgyse tudod kihúzni. Én azonban nem hallgatok a hangra, és kezdem befelé csavarni a dugóhúzót erőteljes mozdulatokkal, hogy biztosan fogjon, mikor aztán már egész biztosan fog, nagyot rántok rajta, hátra hőkölök, nyelvembe harapok, dugóhúzó kijön, dugó marad. Most ravaszul ügyesen újabb furatokat kezdek oldalról, gondosan vigyázva, hogy a régi furatba ne szaladjak bele, de beleszaladok. Mikor aztán már különböző furatokkal úgy megforhanyítottam a dugót, hogy olyan, mint egy vizes töpörtyű, akkor jött el az ideje a srófhúzónak. A srófhúzót ráhelyezem a legnagyobb furatra, kalapáccsal ráütök, átütöm a dugón, miáltal a folyadék rögtön feltör a dugón keresztül, mint valami gejzír, de engem ez nem zavar, lassan kezdem kifelé emelni a srófhúzóval a dugót, miközben az üveg pereméről üvegszilánkok válnak le, összekeverednek a dugóvagdalékokkal, de érzem, hogy a dugó lassan-lassan jön kifelé, és valóban sikerül is kiemelni a dugó felső felét, alsó marad. Most jött el az ideje a zsebkésnek és a pecsenyeszúró villának. Kedvező esetben a zsebkés pengéje nem törik el, csak a villa görbül el egy kevés, de ezt ki lehet egyenesíteni a kalapáccsal. Miután azonban a kalapácsnak a feje lejár a nyeléről, előbb fejszével megerősítem a kalapács fejét a nyelén, majd a kalapáccsal kiegyenesítem a pecsenyeszúró villát, majd a villa egyetlen egy bökésével beleütöm a dugót az üvegbe, és megállapítom, hogy az undok reszelős hangja volt igaza. Nem lenne azonban teljes ez a beszámolóm, ha nem szólnék arról a másik fajta dugóról, amelynek nem morzsalékos, inkább olyan az állaga, mint a makaronjé. Ez rövidebb, hosszabb, igyekezett után kijön az üvegből, de darabokra szakadt, többé nem használható. Éppen úgy, mint az a másik érdekes, dacos kis dugó, amely hatalmas pukkanással rögtön kijön az üvegből, és abban a pillanatban eredeti térfogatának 3-szorosára növekszik, többé semmiféle dugó, dugóként semmiféle üvegbe vissza nem tehet. És hadd szóljak végül arról a kis orvosságos üvegről, amelynek a dugója valami titokzatos glazúrral van bevonva. Ezt nem fogja sem kalapács, sem fejsze, sem csákány. Ezt kell dinamittal szétrobbantani, és akkor legalább már az orvosságot se kell bevenni. Vaj, ha elkezdenénk valahol dugószerű dugókat gyártani. Mert igazán nem vagyok soviniszta, de olyan boldog lennék, ha ez az undok reszelős hang megváltozna bennem, és azt énekelné, hogy 21, 22, 23, magyar dugó a legelső a világon.

0: Petőfi Sándor, ivás közben.
1: Hányadik már a pohár? Csak ötödik. Terem tudse, becsülettel működik. Máskor megfelelek két annyinak, s lábaim most már öttől is inganak. Ing a lábam, a nyelvem meg elakad. Torkom a terpomilei szorulat, ledionás a bor, mely lecsepege, gondolatim szerces serege, sehogy se tudom kifejezni magamon. Azt hiszitek, hogy talán a bor miatt. Ne higgyétek, édes atyám fiai. Nekem a bor nem szokott megártani. Nekem a bor, hogy miképp is ártana? Hát hiába voltam volna katona, új bíz, aki fölmarkolta, katona, mégpedig bakancsos voltam valaha, zöld hajtókás, sárga picsés közlegény, egész a közlegénységig fölvihét. Jó, bakancsom, hogy hamar lehúzhatám, még idővel degradáltak volna tám. Hű, lássátok, ott ez könnyen megesik, mert a katonai pálya fennesik. Legkivált az olyfélének, mint magam, kinek kissé akaratos feje van. Útmutatást nekem ne is adjatok! Szent Dávid hárfájára sem hallgatok! Ornál fogva senki engem nem szivál, azt cselekszem, amit tetszik. Tudja, pánik kaszám. De én is egyre másra, mint malom. Csak darálok, szomjaz. Adjatok bort! A malom jól nem megyen, hogyha nincs nedv, amely hajtja bőviben. Hadd igyam át, hogy forogjon kereken. Meg sem állok csak a kancsó feneken, bárha mindjárt, amint Falstaff szólana, bárha, mondom, egy mérföldig tartana. Hol is hagyja? Tudja, gólya, úgy igaz, a malom volt az utolsó. Vagy nem az? Mit is mondtam a malom? Én bizony, hogyha présbe csavarítak, se tudom. Annyi szent, hogy szemem héja oly nehez, mint malomkő. Tán az álom környekez. Elég is ma a tivornya, ágyba áll. Álmodozzuk folytatását, jössz.
0: Szépernő, dal.
1: Vetkezz le, így.

0: 12.
1: Kedves közönségünk, örömmel fogadtuk ismét hazánkba a világhírű magyar származású amerikai filmrendezőt, Sir Joseph Kist.
2: Thank you.
1: Sir Kist, mikor ment el Magyarországon?
2: Yes, a long time ago, 1956, December végén mentem el over the States, so mentem el az amerikai...
1: Mikor tért haza?
2: 1957. január 1-én. Mert itthon hagytam egy koffert, és... Azért én visszajöttem.
1: Mióta él ismét itthon?
2: Azóta vissza sem mentem már.
1: Ahhoz képest nagyon jól beszéli a nyelvet.
2: Oh. Yeah, I'm very sorry, de angolt nagyon sokat felejtettem már azért.
1: Most, Sir Joseph Kist, úgy hallottam, hogy odakint, kintartózkodása alatt rögtön elkezdett forgatni.
2: That's true, ez igaz. Én azonnal forgattam egy szekrényt a szállodába. And át is törtem a falat, és... Akkor megláttam, hogy ott van valaki kezében egy kamera. És én rögtön oda mentem, hogy kollega, de távcsöves puska volt, úgyhogy...
1: Sir Kist, az első filmjéről, amit odakint készített, hogyha beszélne, mi volt ennek témája, illetve a címe?
2: Oh, ez egy nagyon összetett, bonyolult, társadalmi probléma volt. Ez ennek az volt a címe, Why Don't You Come Back Together in the Vödör, a Gödör. Ez magyarul lefordítva, magyar ez azt jelenti. Ez egy társadalmi probléma, egy olyan férfiről szólt, aki soha nem csukja be a kertajtót. Mert ez a kertajtó csak a tudat alatényében létezik, úgyhogy állandóan nyikorgó.
1: Sir Kist dolgozott annak idején magyar rendezők mellett is, mint segédoperatőr és első asszisztens.
2: Yes, it was. A segéd a stimmel a gonzmávakban voltam sokáig. And voltam első asszisztens a fogászati klinikán. És ott a röntgen osztályon egy ilyen jobb felső négyes, mikor Lukas volt, ott kezdtem operatőrnek szeretni munka.
1: A filmezést...
2: Láttam gyökereket, én is egyből gyökereket kezdtem ott keresni, és attól nagyon megszerettem ez a, hogy csak bele lehet látni a dolgok mélyében.
1: Sir Kist, milyen kritikát kapott az első kinti filmjéről?
2: Oh, very successfully. Ez nagyon, nagyon jó kritika a Newsweek, a New York Herald Tribune. And minden news újság nagyon egyértelműen azt hitte, hogy very primitive, nagyon... mondták, hogy ez könnyed, nem izzadságszagú, vagyis nem very take, szóval mondták, hogy ez nem...
1: Sir Kist, ismét itthon, most yeah. Milyen filmet készül?
2: I'm very glad, and when I... itt van vagyok megint, ez nekem nagyon nagy dolog. Ez egy American-Hungarian co-production...
1: Magyar-amerikai...
2: Yes, yeah.
1: Koprodukció.
2: Yeah. Ez egy nagyon magyar koprodukció lesz amerikai. Ez egy nagyon érdekes téma lesz. Nem tudom, hogy itt az itteni közönség in Europe...
1: Mi lesz ez a...
2: Ez egy szerelmi téma. Ez egy nagyon... Tudom, hogy ez most teljesen furcsa lesz, de ez egy szerelmi történet. Yes, így van. Ez egy szerelmi történet, ami egy férfi és egy nő között zajlik.
1: Nagyon érdekes.
2: Mert most, yes, van divat kín most nyugaton, hogy állítólag férfi a nővel, ez teljesen új.
1: Sir Kist, jelente ez esetleg a magyar filmiparnak valami?
2: Elsősorban a filmről még csak annyit, hogy ez nagyon szép szerelmi történet. Szóval itt lesz nagyon sok lira, meg dollár, meg minden lesz ebben majd. Erre visszatérve, hogy a magyar népgazdaságnak, hát ez, yeah, hát ez övöden, ez rettenetes nagy dollár milliárdokat jelent. Hogy? Rettenetes
1: fog, fogja hozni az országnak?
2: Nem hozni, vinni fogja a dollár szépen.
0: Ki mit tud?
1: A népi kisegyüttesek kategóriájából a Hegyszentkereszti helyőrség népi kisegyüttese következik.

0: Üdvözöllek benneteket a mikrofon környékén. Ki az együttes vezetője?
1: Orbán József, szakos vezető vagyok.
0: Mutassa be az együttes tagjait.
1: Szerintem említett az együttes tagjait. Előd László, honvéd. Sándor Károly, honvéd. Utca 22-ben lakott az előtt.
0: Mióta énekelnek együtt?
1: Arra Sándor Karcsival már együtt voltunk, görülve, amíg együtt dolgoztunk, már 2 éve ott voltunk. Az előd Laci pedig, amikor odajött, amikor ott volt, akkor én már elmentem.
0: Mit hallunk most?
1: Szeretnénk elénekelni Kristóf Bálint elbújtosására, mert szegény az édesanyja, Kristóf Bálinné is. Amikor Kristóf Bálint elbújtosott, akkor kesergett. 16. századbeli kesergő. Szegény török tatár dúlt a földnek a kesergése, hogy Kristóf Bálint elbújtokolása, édes özvegye elbújtokosása. 16. század. Nálunk csak 12 század van, de mindegy most. Kristóf Bálint elindult nagy bújtosására, szegény az egy édesanyag állására. Édesapám húzza szét,
2: a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények száma igen emelkedő tendenciát mutat. Ennek okait vizsgálva most a kiskorú K. Erzsébettel fogok beszélgetni. Erzsike, mutatkozz be a kedves nézőknek.
3: Erzsike.
2: Hogy is becéznek a barátaid?
3: Dizsike.
2: Miért hívnak Dizsikének?
3: Mert sokat jártam Dizsibe.
2: Vagyis lemezlovas klubba.
3: Nem, az a diszkó.
2: Na jó, ezt megbeszéltük. Mielőtt tovább kérdezgetnélek, szeretném föltenni a kötelező kérdést. Akarsz a kamerák, illetve a nézők felé fordulni?
3: Nem.
2: Hát ezt nem is csodálom, mondjuk. Én sem vagyok egy matyó hímzés, de első kérdésem, a jegyzőkönyv szerint az egész esemény úgy kezdődött, hogy az édesanyád téged elküldött.
3: Az nagyon elküldött.
2: Na várj. Nem erre gondoltam. Vásárolni. Hova? Nem, Erzsiké, most válaszolj, légy szíves. Ezt előbb kellett volna ezen gondolkodni, vagy sírni. Légy szíves, válaszolj.
3: Hát úgy volt, hogy jöttem. Ücsörögtem a szobámba. A mama megbejött és mondta, hogy menjek le a közébe, Boré.
2: Mikor mentél haza?
3: 2,5 év múlva.
2: Az anyuka az agódott, ugye?
3: Nem, a mama az pipa volt.
2: Igen, igen. Pipa volt, mert agódott.
3: Nem azért, tehát nem volt otthonból.
2: A Reketyés Lászlóval az aluljáróban ismerkedtél meg?
3: Az egy Soma.
2: Nem, az a beceneve, hagyjuk a beceneveket. A rendes neve Reketyés László.
3: A Soma.
2: Erzsike, drága, egy malomban örlünk.
3: Én nem dolgozom.

0: az utolsó szabad magyar rádió még mindig közvetít. A Szabad Kossuth Rádiót már elnémították.
1: Ha kell, utolsó csepp vérünkig harcolunk a magyar szabadságért. Mi felkészültünk. Várjuk a támadást.
2: Rádió jelentések adták hírül, hogy ez a fegyveres erő növekszik. Mi semlegesek vagyunk.
3: Sajtószabadság tematikus nap. A Tilos Rádión, hétfőn, egész nap.
4: Figyelem, figyelem! Szabad Európa, figyelem! Figyelem, figyelem! Itt a szabad magyar hazóbeszéd!
3: Nem baj, kivágjuk.
5: Sziasztok! A Tilos Rádió sajtószabadság napi tematikus adását hallgatjátok. Reggel héttől folyamatosan vendégek különböző sajtó és sajtóval kapcsolatos témákba beszélgetnek velünk, és a mostani páros, mert a legtöbbször két vendéget hívunk, Parászka Boróka Marosvásárhelyről újságíró, rádiós, ő itt van velünk Skype-on. Mondjál egy szót, hogy halljunk.
6: Népszabadság.
5: Köszi, Boróka. És Kispál Szabolcs ül velem szembe, aki a Képzőművészeti Egyetem tanára, és majd kiderül menet közben, hogy miért jutott eszünkbe, hogy vele is beszélgessünk. Ti földik vagytok vicces módon, és megkérdeztem Szabolcsot előtte, hogy találkoztatok-e, és nagyon, nagyon mulatságos, hogy ti még életben nem találkoztatok, és itt most az éterben találkoztok.
6: Pedig találkoztunk egy budapesti gangon, egyszer elhoztam valami plakátokat, csak akkor még ilyen nagyon vihartépet diák voltam a föld alatti munkás. Nem emlékszem.
7: Elnézést, akkor az valahogy nekem kimaradt. Szia, Boróka.
6: Szervusztok.
5: A mostani félórás beszélgetést szeretném leginkább abba az irányba vinni, hogy egy kicsit tágabban beszélgessünk a sajtóról, a sajtószabadságról, hogy egyáltalán a közbeszéd tereiről, és akkor én elárulom, mi volt a koncepcióm, hogy a Szabolcsot is hívjam ide. Ő nagyon sokat foglalkozik többféle technikával, vagy módszerrel a művészetében, illetve feltételezem a tanításban is, a közbeszéd, illetve a különböző dolgoknak a megjelenítésével, olyan kortárs technikákkal, amelyek közhasználatúak egyébként. Gondolok itt most arra például, amit a nekem nagy kedvencem volt, a privát nacionalizmusok kiállításban, ami egy vándorkiállítás volt évekkel ezelőtt Európán több helyen megjelent, egy videó, egy áldokumentumfilm, ami a magyar történelem egy nagyon, nagyon izgalmas és állandóan citált tematikájával foglalkozik. Konkrétan az állatkert történetében jelent meg a Trianon, de nem akarom ezt az egészet elmesélni, és ez egy sorozatod része, és azért tartozik az én fejembe a közbeszédhez valahogy, mert a konkrét napi híreken kívül ezek nagyon fontos tematikák, akár rendszerváltás előtt is, de rendszerváltás óta ezek hullámokba előjönnek, és akkor így keveredtetek ti együtt, hogy Boróka, te pedig egy magyar nyelvű különböző fórumokon dolgozó, és nem csak magyar nyelven, de főleg magyar nyelvű része érdekes most nekem, újságíróként határon túlról. Bele is beszélsz a magyar sajtóba, illetve nagyon, nagyon szorosan követett figyelemmel, és aktívan a tárgya a munkásságodnak. Azt akarom kérdezni tőletek, hogy mennyire érdekes kölcsönösen a média tematizálása és a művészet tematizálása. Milyen átfedések vannak? Szabolcs, most először ezt neked dobnám.
7: Igen, köszönöm a kérdést. Így, hogy említetted ezt a dokufikciót, ami valóban két-három évvel ezelőtt készült, és időközben így a műsor előtt éppen említettem neked, hogy én azóta ezen tovább dolgoztam. Tehát ez nyilván ez egyik lehetséges módja annak, hogy az ember mondjuk a közérdekű kérdéseket, jelen esetben történelem, illetve történelem szemlélet, és annak akár a napi politikával való összekapcsolódásai. Tehát, hogy ezt így megfogalmazza, azt mondanám, hogy ez annak ellenére, hogy bizonyos fokig vagy mértékig szubverzív műfaját tekintve, ugye dokufikcióról beszélünk, hát ezzel együtt egy mondjuk klasszikus formája annak, hogy egy művész hogyan tud hozzászólni, tehát készít olyan műveket, amelyek általában ugye művészetnek szentelt terekben vagy kontextusokban jelennek meg, és hát ez Magyarországon is, de máshol is egy általános probléma, hogy ezekből a terekből nagyon nehezen tudnak kitörni ezek a művek mondjuk. És akkor nyilván ezen túl számos egyéb mondjuk közvetlenebb vagy direktebb mondjuk megnyilvánulási módja lehetséges egy művésznek, amit talán a leginkább a beavatkozás, vagy idegen szóval szólva intervencionista műfajokként lehet megfogalmazni.
5: Boróka, te milyen módon követed a sajtót, a művészetet, nyilván internet segítségével elsősorban, tehát hogy nem ilyen hülyeséget akarok kérdezni, hanem hogyan tudsz, milyen preferenciáid vannak, hogyan figyeled folyamatosan ezt a közeget, ami nem csak a sajtó, hanem egy kicsit így tágabban a közbeszéd.
6: Akkor válaszom az, hogy nem internet segítségével, vagy csak nagyon közvetve. Nekünk van egy közös barátunk, vagy volt egy közös barátunk Szabolcsról, úgy hívták, hogy Irsei Zsolt, képzőművész, akivel sokáig szerkesztettünk közösen egy lapot, a Hét nevű lapot, és azáltal, hogy a szöveges tartalmat mindig a vizuális tartalom megjelenítésének módjával és magával a vizuális tartalommal is rezonáltattuk. Nem illusztráltuk, hanem megtanította Zsolt számomra és a akkori kezdő újságírók számára azt, hogy miféle témaérzékenység, problémaérzékenység nyílik ki akkor, hogyha akár vizuálisan, akár plasztikusan, akár más művészetek terén is odafigyel az ember, veszi a jeleket, elmegy a kiállításra. Itt működik egy nagyon jó kortárs képzőművészeti központ, a B5 stúdió, amit Barta József Jocó animál, ő a lelke, hogyha azok keresztül is megszólalsz, behozod a témáid, kiviszed a sajtót a köztérbe egy graffiti szintjére, egy kocsmai alátét szintjére, akkor sokkal elevenebbé válik. És mind a mai napig megpróbálok olyan sajtót készíteni, ami performatív, illetve amikor találkozom ezekkel a plasztikus művészetekkel révén megnyitott témákkal, azt mindig megpróbálom szöveges szinten is továbbadni, követhetővé tenni. Tehát egy ilyen állandó munkakapcsolatban vagyunk, akikkel lehetünk, és ez nagyon fontos. Ihlet is, meg információforrás is, meg szemléletmód is.
5: Nem kell, hogy én kérdezek, uh-huh. Nyugodtan egymással is beszéltek.
7: Akkor én most a Borókának erre a performatív szövegírása, jól értem, így fogalmaztál. Ehhez kapcsolódóan ez nekem így nagyon tetszik, ezt ebben a formában így még azt hiszem most hallom tőled először. Egy picit ennek kapcsán viszont a vizualitás szerepéről hadd beszéljek, hogy azt teljesen egyetértek abban, hogy főként, hogy az Irsai Zsoltot is emlegetted, hogy vannak ennek olyan mondjuk így felhasználási területei konkrétan a vizualitásnak, ami Hát ami nagyon erősen tud közvetíteni, adott esetben sokkal erősebben tud tartalmakat, üzeneteket közvetíteni, mint mondjuk szöveges, vagy hát mondjuk a zenével nem vagyok biztos, hogy vetekszik, de közel olyan erősen. Ugyanakkor azt hiszem, hogy a kortárs képzőművészet mondjuk legutóbbi 30-40 évében számos olyan mondjuk műfaj és konceptuális álláspont jelent meg, illetve alakult ki, amelyek a művészet jelenlétét a mondjuk kortárs társadalomban és a művészet illetékességét abban, hogy kortárs társadalmi kérdéseket, a politikai kérdéseket akár megfogalmazzon, azt nem feltétlenül vagy nem kizárólagosan a vizualitáson keresztül teszik, hanem mindazokon mindazoknak a tradícióknak a tanulságain keresztül, amelyekkel gazdagodott a képzőművészet az utóbbi 30-40 évben, és itt a performativitásra akartam visszakanyarodni, hiszen ugye a képzőművészetben is ez egy nagyon erősen jelenlevő mondjuk motívum.
6: De kicsit vitatkoznék is ezzel. Nem azt akartam én mondani, mert csábító, hogy a vizualitás az erősebb, mint a szó. Én rengeteget adakozom sajtófotósokkal, hogy vegyünk vissza, vagy ne akarjuk prostituálni a látványt, vagy találjuk meg azt a mezőt, ameddig a szó elér, és ahonnan a kép kezdődik, hogy legyen, tehát hogy ismerje fel a sajtóban dolgozó azt, hogy ez egy világ. Uh-huh. Ez valahol összeér, kontrolláljuk is egymást nyilván, meg ki is egészítjük egymást, mert vannak pillanatok, meg helyzetek, amelyek képileg áthatatók, vagy formailag, itt most nem csak képekről beszélek, hanem arról a vizualitásról, ahogy megjelenik egy bármilyen

0: használnak, minden, tehát akár szóba, akár képbe, és egyre egyszerűbbet és profánabbat, és butítják le az egész közeget. Tehát amikor egy fejbevágásra az ember megpróbál egy verssel felelni, néha az az érzésem. Hogy ezzel mit lehet kezdeni, illetve erre hogyan lehet reagálni?
1: Itt nem tudom, hogy valóban ilyen jól működik-e a politika, vagy ilyen hatékonyan működik-e. Én azt látom, hogy egyre fogynak az eszközök, egyre primitívebb ez a kommunikáció, és nagyon könnyű kikezdeni, és ki is lehet kezdeni. Ilyen szempontból a sajtó, és azt hiszem, hogy a művészetek is valahol adósak, valahol még mindig nem találták meg a fogást, holott látom azt, hogy a magyar képzőművészeti élet évtizedek óta mennyire rajta van a témán. Azt is látom, hogy a Magyar Kortárs Színház mennyire igyekszik oda tenni a magáét, de még mindig nem, és hát a sajtó az pedig fényévekre van attól, hogy egyáltalán maga a helyzetét tisztázza, és eszközeit lássa, hogy lehet itt valamiféle kontrollt gyakorolni. Tehát, hogy még mindig nem tanultuk meg kezelni ezt az amúgy virulens, tényleg nagyon, én nem nevezném politikainak azt, amit mi itt látunk. Ez nem a politika, ez az agresszivitás, agresszív üzengetés, amiben élünk. Ezt vitatnám.
2: Én úgy látom, hogy azok a mondjuk hát leginkább propaganda elemek, amelyek itt mondjuk az utóbbi 5-6 évben teljes mértékben ellepik gyakorlatilag a politikai kommunikáció összes csatornáját, meg a közéleti kommunikáció összes csatornáját is. Ezek mondjuk képekkel kis mértékben dolgoznak, nyilván itt inkább a szlogenek, meg az ilyen típusú mondjuk propaganda elemeknek van erősebb szerepe. Hogy mit lehet erre tenni, vagy hogy lehet ellene bármit is megpróbálni. Én úgy gondolom, hogy elsősorban a szubverzivitás és a kisajátítás eszközeivel. Tehát annak idején, amikor mondjuk így durván 2012 és 14-15 között számos ilyen mondjuk köztéri beavatkozást hajtottunk végre többek közt, mondjuk a Szabad Művész csoporttal, meg másokkal, akkor lényegében ezeknek a médiatereknek a kisajátítására tettünk azáltal kísérletet, hogy olyan módon, olyan körülmények közt fogalmaztunk meg, vagy provokáltunk ki bizonyos helyzeteket, amelyek akarva akaratlanul mondjuk médiatartalmakká váltak, és ezáltal hát remélem, hogy valamilyen mértékben, akár kis mértékben is, de ellensúlyozni tudtak bizonyos politikai kommunikációs mondjuk erőket. És ennek a kisajátításnak szintén van képzőművészeti tradíciója, ezt ilyen taktikus média használatként szokták definiálni, ez körülbelül az legutóbbi mondjuk így 20 évben gyakorolták különböző helyeken, leginkább az Egyesült Államokban, tehát ott vannak ennek jeles képviselői, és a taktikus média használat az azt jelenti, hogy szubverzív eszközökkel gyakorlatilag kihasználom és kisajátítom azt a média erőt, amit gyakorlatilag mások birtokolnak, és eltérítem mondjuk.
1: A számomra az a kérdés sajtósként ugyanebből a szempontból, hogy hol jelenik meg a tartalom. Tehát, hogy megszoktuk azt, hogy vannak médiaterek, amiket így vagy úgy használunk, igazodunk technológiailag, technikailag az újdonságokhoz, de azért nem hagyjuk el a komfortzónát. És éppen ezért ez kiszámítható és kikezdhető és ellehetetleníthető. Ennek látjuk a szomorú példáit most Magyarországon. De amikor olyan szinten jelenik meg egy tartalom, ahol nem számít rá senki, annyira közel megy, szolgáltat tartalmat, most a szolgáltat szót sokszoros idézőjelbe teszem, amellyel kapcsolatban nem számít rá senki, akkor ott, vagy feltesz egy olyan helyen, olyan időben, egy olyan kérdést, vagy közé tesz egy olyan állítást, ahol erre nem lehet kiszámíthatólag készülni, az már sokkal hatásosabb. Én az elmúlt hetekben például például menekült kamaszokkal foglalkoztam, jezidi kamaszokkal,

0: oroszokkal Irak, Törökország határán, és tartalmat gyártottunk velük. Arra senki, tehát mindenkinek van kész válasz arra, hogy mi a menekült válság és mi a megoldás, de arra, hogy láthatóvá váljék a menekült világ maguk által azokon a platformokon keresztül, amiket ők érnek el nagyon jól kiépített hálózatokon, arra nem nagyon vannak válaszok, és hát olyan képek, olyan tartalmak is születnek nyilván, amelyekre nem vagyunk készen, mert nem ismerős ez a világ. Ez meg tud höbkenteni. Nem tudom, mennyire lehet ez hosszú távon hatékony, nem akarok ilyen fantazmagóriákba feledkezni, de mindenképpen valamilyen elmozdulás, és egy olyan aktivizmusnak, egy olyan aktív erőnek a felhajtása, ami nincs, ami friss, amit nem lehet fölött hatalmat gyakorolni olyan könnyen.
1: Ez a váratlan helyeken fölbukkanó tartalom, ezzel abszolút egyetértek, hogy annak ugye többszörösen ennek sokszorozódik az ereje és a hatásfoka, igaziból erre szolgál adott esetekben a taktikai média használat eszközkészlete és a szubverzivitás, tehát hogy lehet mondjuk adott esetben egy politikai, mondjuk kormánykritikus politikai tiltakozás tényét nem csak a mondjuk kormánykritikus sajtóban eljuttatni, hanem adott esetben akár a kormánybarát sajtóba, vagy olyan médiumokba, amelyek egyébként kritikamentesen beszélnek a kormány tevékenységéről.
0: Itt a népszavazás kampány idején figyeltem meg Erdélyben, ahol nagyon erős volt az ellenkampány, és nagyon kritikus, hogy mennyire felszabadító volt az, hogy kisszékelyföldi falvak buszmegállóiban jelent meg egy jópofa ironikus plakát, és hogy azt elkezdték ezekkel azok is foglalkozni, akik egyébként nem érdeklődtek a népszavazás iránt, vagy nagyon kész, határozott, előre gyártott álláspontjuk volt, hogy sikerült egy olyan elevennyébe találni ennek a társadalomnak, amelyet halottnak hit mindenki, vagy nehezen mobilizálhatónak.
1: Gondolom nem kis mértékben ez a kétfarkú kutya párt tevékenységének is a hatása, és hát gyakorlatilag az ő teljes tevékenységükre is abszolút passzol ez a taktikus média használat, mint stratégia.
0: Azt nem tudom, hogy itt most a párt hogy működik, hogy egyáltalán működik-e.
2: A passzivistákkal működik, igen.
0: Nem akarok ebbe a vitába belemenni, csak azt láttam, hogy felszabadítólag hatott az, hogy lehetett marhulni, hogy lehetett kérni ilyen vödröket, és lehetett menni kocsmáról kocsmára, és hogy lehetett csinálni valamit. Tehát, hogy van egy pangó társadalmi erő, amely utat keres, formát keres magának, és abban az első pillanatban, amikor erre esélyt kap, egy krétát a kezébe, egy falat, amit jól össze lehet firkálni, akkor ott megmutatkozik. Mert hogy amit most látunk, az pont egy ilyen agyonszabályozott, agyontaktikázott, kampányszakértők, stábok, milliárdok, ez nem cool, ez uncsi, ez nem csak azért, mert hülyeség, vagy nem lehet fenntartani, hanem mert egy ember, aki életet él, az nem tud ehhez csatlakozni. Hát köszönöm szépen, ez egy pasztilla, ami megvolt, lehet rá 4 hideg, pohár hideg vizet. Még akkor is, hogyha nem fogadom el, vagy elfogadom. De hogy ez unalmas.
2: Hát rettentesen sajnálom, eddig tartotta a mi kis fél óránk.
1: Tekintsük egy bevezetőnek.
2: Igen. Ezt folytatjuk a sportműsorban, majd mindenképpen folytatjuk. Parászka Borókával beszélgettünk, és Kispál Szabolcs volt még a vendégünk. Nagyon szépen köszönjük. Sziasztok!
0: Sziasztok!
1: Sziasztok!

Tilos Rádió. A Kertakarót hallgatjátok, és nem sokára kezdődik a felolvasás. Maros Andrással, aki Csinálni kell című novellás kötetéből olvas majd fel, a Magvetőnél jelent meg áprilisban. Várjuk együtt!

ha nem szeretsz, beugrom a Dunába, természetes nem utcai ruhába. Előbb egy trikóba öltözöm, mielőtt a vízbe költözöm. Versenyezni fogok én a halakkal, háton úszva szemezek majd a nappal. S ha egy hullám ordul csap felé, a pontyokkal pertut iszom én. Persze nem mondom, hogy már nem szeretlek, de talán majd így könnyen.

Kopog az eső a lancsia tetején, kalimpálnak az ablaktörlő lapátok. A hatos út halász szakaszán haladunk a megengedett sebesség másfélszeresével. A bátyám vezet. Mutató ujjai a kormánykerékre akasztva, mint egy-egy fogas. Aki e kéztartás alapján ítélkezik, azt hiheti, vagány fickó, pedig dehogy. Jól ismerem én ezt a lazaságot. Fog csikorgatva imádkozik magában, nehogy kikanyarodjon elénk egy utánfutós traktor. Pécsre utazom a bátyámmal és három barátjával. Ők szórakozni mennek, és remélhetően én is. De nekem előtte egy másik fontos küldetésem van, amit még itt, az autóban kell teljesítenem. Ha nem sikerül, akkor számomra nem lesz mulatság. Mire Pécsre érünk, be kell illeszkednem a társaságba. El kell fogadtatnom magam. Legalább 10 éve dörömbölök ezeknek a szánalmas pojácáknak az ajtaján, de nem kellek nekik. Először diszkréten próbálkoztam, kedvesen, később csellel, alattomosan. Aztán erőszakosan. Mellesleg most is leráztak, csak mivel az egyik srác, aki jött volna, megbetegedett, rólam meg véletlenül kiderült, hogy születésnapom van, a 23. A bátyám talán, mert életében először őszintén megsajnált, elhívott. Gyere, leszarom. A bátyám szerint se fizikailag, se kémiailag nem passzolok a társaságba. Ők és én molekuláris szinten taszítjuk egymást. Bocs, de töltelék emberre nincs szükségünk. Pedig erre vágyom. A mai naptól a társaság töltelék embere akarok lenni. Egy pipát kérek a nevem mellé a jelenléti ívem. A barátkozást nem igénylem, sőt, mit kezdenék ezekkel a sivár, lelkibeteg, sznob majmokkal? Ott akarok lenni azokon az estékén, amikor csapatostul körülveszik őket a helyes, mosolygós nők. Ennyi a vágyam. Valamiért tapadnak rájuk, ráadásul nem is a selejt, hanem csupa A és B kategóriás nő. A jelenség épésszel fel nem fogható. Sokszor voltam szemtanúja a sikereiknek, döbbenetes látvány. Félhomályos füstös bárokban, strandokon, koncerteken. A lakzatba rendeződve ostromolják őket a nők, fiatalabbak és idősebbek. A leggyakoribb a 4-5 barátnőből álló osztag. Gyakran ott voltam én is a közelben, de csak mint irigy szemlélő. Messziről néztem az önfelett kacagást, az első simogatásokat. A bátyám meglátott, épp csak biccentett, mint aki valahonnan réglőr ismeri a másikat, de hogy honnan, azt már nem tudja. A bátyám barátai közül egy Ádám nevű magas srác a legértelmesebb, látszólag az egyedüli, akinek egyáltalán vannak karakterjegyei. Markáns arc, sokat mondó félmosoly, intelligens visszafogottság. Talán vele még beszélgetni is lehet. Barna haját, mintha vonalzóval választotta volna el középen. Emlékeim szerint Ádám a kulcsfigura. Ő az, akit kapásból círógatni kezdenek az ismeretlen lányok, mint valami New York-i sztárrepert a nyitott tetejű Lincolnban. Ádám a jobbomon ül a hátsó ülésen, satuba fogva engem a balomon ülő hatalmas testű Péterrel. 50 kilométer sem tettünk meg, de már átláttam a viszonyokat, hogy ki mit képvisel a csapatban. A töltelék emberi címért a bátyámmal kell megvívnom a nagy csatát, ez már biztos. Jelenleg ugyanis ő az. Márpedig egy 5 fős társaság nem bír el 2 töltelék embert. Mindent, amit hall, megismétel, aztán felröhög, és a röhögést hosszan kitartja, miközben mintha tömb hangszál is bekapcsolódna a torkában, show műsorbeli konzerv nevetést produkál egymaga. Ilyet más nem tud a családunkban, de a világon sem. Amikor épp nem a röhögéstől vonyít, akkor szóviccekkel kísérletezik, amelyekről a TV-archívumból előkotort kabaré műsorok jutnak eszembe. A többiek szintén nevetnek. Ádám az egyedüli, aki csak udvariasan mosolyog. Lehet, hogy nekem is be kéne nyögnöm 1-2 szóviccet. Természetesen jobbakat, okosabbakat, mint a bátyám. Egy intelligens csavarral megspékelt szóvicc. Igen, az jó belépő volna. Arra biztosan felfigyelnek. Elemezni kezdem a beszélgetés menetét, ívét, és magamban oda passzoló szóvicceket rögtönzök. A bátyáménál mindegyik klasszisokkal jobb, ami persze önmagában még kevés.
A tizediket elereztem hangosan. Ekkor épp arról van szó, hogy az esti bulin ki milyen bort fog fogyasztani. Ha vörösbort iszom, bekapcsol a számban a Bluetooth, mondom, de ezzel egy időben Péter, aki már percek óta ficánkol az ülésen, beveri a könyökét és felüvölt. Ideget talált! Nem nevetnek, csak mosolyognak. De min? A Bluetooth-on vagy azon, hogy ideget talált? Mivel a saját viccemre koncentráltam és a külvilágot kikapcsoltam, nem tudom visszaidézni, ki volt a hangosabb, Péter vagy én. Senki sem kérdezett vissza, mit mondtam, amiből arra következtetek, hogy a viccemet meghallották, csak nem tetszett nekik. Vagy nem értették. A vörösbortól kék lesz a fog, azaz Bluetooth. Hát igen, kicsit bonyolultra sikerült. Azt hiszem, ezt elpuskáztam. Jó fél óra múlva a bátyám mellett ülő, apóka külsejű, valójában 30 körüli srác gyerekkori pécsi útjairól kezd mesélni, tudálékoskodva, a szavakat ízlelgetve, sejpegve. Múzeum látogatások, műemlékek megtekintése, tanulságos séták. Megvolt a nevetés, gondolja, most jöjjön a kultúra, aminek ő a felelőse. Őszintén szólva, én szeretem ismerni a várost, ahova utazom, mondja hátborzongató komolysággal. Alapszabály, sose higgy olyan embernek, aki úgy kezdi a mondatot, hogy őszintén szólva. Például Pécs. Ti mit tudtok Pécsről, azon kívül, hogy van benne egy szál dzsámi? Én azt, hogy két szál dzsámi van benne. Vágom rá, nem mérlegelve a lehetséges következményeket. Szó viccel, nem sikerült elbűvölnöm őket, talán majd most tudással. Senki sincs tisztában vele, még a bátyám se, hogy Ferdinánd király magyarországi uralkodásáról írom a szakdolgozatomat, így a török jelenléttel az uralkodó pécsi kötődéseivel kapcsolatban véletlenül pont tudok mit mondani. Beletrafált az apóka. Olyan ez, mintha én egy kémikust kezdenék el provokálni a végtelen hidrogén spirálokról szerzett tudásommal. Mondom a magamét, mindent, ami az eszembe jut. Beszélek Ferdinánd Szapolyai János feletti győzelméről, érdekességként hozzáfűzve, hogy a Pécs támogatottságát élvező Ferdinánd a hűség jutalmául felmentette a város lakóit az adózás alól, ekképp adva lehetőséget a szétvert településnek az újjáépítésre. Folytatom, belelendülök, mondom. Nem nézek senkire, és érzem, hogy ők se rám. A bátyám bekapcsolja a rádiót, és felhangosítja a diszkózenét. Szexárd környékén Ádám előveszi a mobiltelefonját, és fényképeket mutogat. Természetesen nem nekem, de mivel én ülök középen, rálátok a kijelzőjére. Egy jó kommentár, egy frappáns megjegyzéssel talán még javíthatok az esélyeimen. A viccről már lemondtam, azok okoskodást nem szeretik, marad az egyetemes behódolási módszer, a bók. A tizedik fotónál tart, amikor egy nagyobb bacska nyálcsomót lenyelve egy nagy levegővételt követően megszólalok. Nagyon kedves kép, mondom. A fotón Ádám egy farmert és pólót viselő rövid hajú, szép arcú ázsiai lányt ölelget. Tök helyes a csaj. Kínai? Vietnami. Kicsit fiús, de gyönyörű. Én bírom ezt a típust. A barátnőd? Szerintem egyáltalán nem fiús, mondja. Viszont fiú. Vele élek. A bátyám a gázpedálba tapos. Száguldunk. A fejemben kattogó másodperc jelző viszont érezhetően lassul. Ha minden így marad, nagyjából a Pécs tábla előtt fog megállni az idő. A szállodánktól két utcányira leparkolunk. Kiszállunk. A csomagtartóból előzékenyen és talán túl gyorsan kiemelem Ádám esernyőjét. Az ernyő hegyével véletlenül Péter pofazacskójába szúrok, 5 centivel a szeme alá. Rémületemben elfelejtek bocsánatot kérni. Az oldaltáskámból előveszem és kihajtogatom az esőkabátomat, az átlátszó műanyag poncsót, aminek láttán a bátyám újra felvonyít a röhögéstől. Hangjában most röfögés foszlányai is vegyülnek. A többiek is nevetnek.
Eszembe jut egy bizonyos nyári nap a nagynénénknél, amikor leestem a kőkerítés tetejéről arccal a sárba, na akkor hányásig röhögte magát a bátyám. A szállodában nem veszem át a kulcsomat, inkább észrevétlenül kiosonok, leintek egy taxit. Veszek egy üveg vörösbort, amit a Budapest felé tartó Intercity-n elkortyolok. Bluetooth, mondom a mosdóban, a tükörképemre vigyorogva, körülbelül Budapest kelenföldnél. Feltör belőlem egy furcsa hang, a szemem könnyes lesz. Nem tudom eldönteni, sírok-e vagy nevetek.

Dodge-em. Az esetet követően mindjárt ott, a Dodge-em pályánál mély csend állt be, és a hazaúton is csak az elengedhetetlenül szükséges megjegyzések hangoztak el. A trolibuszon három üres dupla ülés kínálta magát. A nagymama rögtön lehuppant az egyikre, és az ablak mellé csúszott. Karmazsin egyberuhájának redőit igazgatta. Gyuri a nagymamája mögött két sort kihagyva egy hosszában széthasított ülésen helyezkedett el. A Nagymező utcai fagylalt árusnál tört meg először a csend. A nagymama meghívta unokáját három gombócra, három rendes gombócra, nem a szokásos egy adag fagyi két adag tejszínhab kombinációra. A nagy csáberő ellenére Gyuri szíve a helyén volt, nem hagyta magát megvesztegetni. A nagymama azért így is vett fagylaltot magának. Négy gombóc jogurtos áfonyát. Na, nem gondoltad meg? Kérdezte az asszony, és Gyuri szeplős orra elé tolta a jégkásás fagylalt tornyot. Nem, felelte Gyuri. Egy nyalást? Hízelgett a nagymama, és szemét lehunyva, erotikus búgó hangot hallatva körbecsúsztatta hosszú, lepedékes nyelvét a tölcsér peremén. A szájából kitüremlő nyúlványról Gyurinak a hentes pultban egymásra dobált marha nyelvek jutottak az eszébe. Nem kérek, mondta Gyuri. Kóstolót? Nem. Jogurtos áfonya? Akkor se. Nem? Nem. Nem? Nem. Biztos nem? Nem. A nem biztos, hogy nem azt jelenti, hogy igen? Nem. Nem? Nem. A fagyizótól gyalog mentek hazáig. Gyuri lelemaradozott. A terézvárosi épületeket mustrálta úgy, mint azelőtt soha. A házak díszítéseit, a kapukat, a kapualjakat, a kapucsengő táblákat. A megdöbbentően gazdag ornamentikára, a puttókra, szobrokra, mint fölösleges építészi túlkapásokra tekintett, hiszen rajta kívül, aki csak dacból bámul fölfelé, senki sem veheti észre őket. Később a szembejövő gyalogosok ábrázatát vizslatta, azon töprengve, melyik ember hány éves lehet és mi járhat a fejében. Egy hirdető oszlop előtt megállt, a sok-sok egymásba érő plakát közül kiszemelte a legkisebbet, és gyakorlásként hangosan felolvasta a rajta álló szöveget. Ipari búvárképzés, 8 fokos vízű tanmedencében. A Vidám Parkból hazaérkezvén a nagymama átöltözött, és neglizséjében az erkélyre vonult. Fogát csikorgatva járkált körbe, mint Gyuri lentkerekes katicabogara. Egy gyűrött konyharuhát lógatott a kezében, néha kinyitotta és megrázogatta. Később a konyhaajtóba tette át székhelyét, egyik lába a küszöbön innen, egy helyben billegett kérges talpán, mint aki új cipőt járat be. Ekkor épp egy üres ásványvizes palack nyakát fogta erősen marokra. Gyuri tudta, hogy ezek mind egy beszélgetésre való ráhangolódás jelei. Beszélgetés. Ez volt a hivatalos megnevezése a nagymama havi rendszerességgel, a szülők kizárásával tartott félórás szónoklatainak. Az előkészületek után a nagymama a gyerekszobába vonult. Megállt a szoba közepén, két lépésnyire Gyuri mellett, aki épp műanyag katonákat tologatott a szőnyegen, tenyerét összedörzsölte, és billenthető, emeletes, fiatalosan kreppelt hajzatát balról középre igazította. Becsukta maga mögött az ajtót, mintha más családtag is lenne odahaza, aki előtt titkolózni kénytelen. Gyuri apja ekkor egy húzatos veszprémi tárgyalóteremben ült, karót nyelt védence mellett, Gyuri anyja épp történelemórát tartott 25 pad alatt SMS-ező kiskolásnak, a fiúbátyja ugyanennek a tanintézménynek egy másik termében foglalt helyet, a második padban görnyet és súlyos vesztésre állt egy kémiai egyenlettel szemben. A nagymama erős virágillatot árasztott, amit lyukhímzéses otthonkájának poshat bűze sem tudott elnyomni. Bekölnizte magát a beszélgetéshez. Emelt sarkú otthoni szandájával lezseren arrébb tolta a szőnyegrojtok mögött megbújó játékkatonákat,
plusz egy bombonos dobozt, amely az egyik sereg bombázó repülőinek tárolására szolgált. Beszélgessünk egy kicsit, jó? Mondta a nagymama. Gyuri fel sem nézett, így is tudta, hogy nagymamája édeskés mosolyra erőszakolt szájjal beszél. A nagymama feszti körképről tartott előadása még javában tartott, amikor megérkeztek a Vidám Park jegypénztárához. Amint beléptek a recsegő racsnis beengedő kapun, Gyuri megmámorosodott. Figyelme kikapcsolt, az előadó hangja számára a füllel nem érzékelhető frekvenciasávba tolódott. Egy lehalkított filmszereplő lett a nagymamából, egy fürgén mozgó test és egy tátogó fej. A fa hullámvasút vészjósló kattogása hallatszott a távolból. Alig tettek meg pár métert, a fiú kimelegedett az izgalomtól, a szája szélét rágcsálta. Hunyorítva, sóváron nézelődött, mint a vadászni készülő ragadozó. Mint aki nem játszani készül a parkban, hanem felfalni a játékszereket. Azon törte a fejét, mi volna az ideális sorrend, melyik szerre volna érdemes először felülni, melyikre másodszor, harmadszor, negyedszer, tizedszer, huszadszor, hogy a lehető legnagyobb elégedettséggel távozzon. A végére kell hagyni a legjobbat, ez nem vitás, mint ahogy az sem, melyik a legjobb. A Dodge-em. A legokosabb, ha az unalmas körhintákkal kezd, bemelegít. Aztán megkeresi a céllövöldét, ami még mindig inkább kötelező feladat sem, mint öröm, mert a Vidám Parkban muszáj lőni. Utána jöhet minden, ami jó. Oldalra pislantott, és látta, az előadás még tart, nagymama szája mozog, állkapcsa előre-hátra jár, nem fáradt el, nem lassult le. Ha egyszer valamibe belekezd, nagy dolognak kell történnie ahhoz, hogy abba hagyja. Gyuri kizártnak tartotta, hogy ennyi tudnivaló legyen a honfoglalással meg a festészettel kapcsolatban. Hétköznap volt, szerda. Egy-két iskola kerülő kamaszon kívül más nem igen lehetett látni. Négy tinédzser lány összekapaszkodva, boldogan, kacarászva szögdelt, néha megálltak, hogy a két szélső beleihasson a sörébe. A park kék munkaköpenyes dolgozói közül néhányan félgőzzel söprögettek, mások unatkozva lézengtek, vagy a sétány mentén a fűben ücsörögtek, csevegtek, eszegettek. A Jackson's Fly feliratú óriás billegő előtt két perecárus egy mobil WC fölött tollasozott. Az óriás kerék utas nélkül járt, messzi kerületekbe küldve a hírt, hogy a park üzemel, lehet jönni. Csak egy mondat lesz az egész, szólt a nagymama. A nagy frászt, mondta magába Gyuri. Egy mondat, ismételte a szónok. Ezúttal tényleg rövid leszek, nem kell aggódnod. Emiatt legalábbis nem. Adok egy kis gondolkodnivalót, körülbelül ennyi, és kész is. Ha elmondod anyádéknak, mi történt és hogyan történt, elbúcsúzhatsz a szép napoktól. Ennyi a közlendőm. Úgyhogy jól gondold meg, mit csinálsz. Ne nézzél így, nagyon jól tudod, miről van szó. A Vidám Parkban történtekről. Ha elmondod, vagy ha csak bármi nemű célzást teszel, amiből gyanút fognak, megkeserítem az életedet. Minden eszközöm megvan hozzá. Csettintett egyet. Ennyiből áll. Szóval, fontold meg, mit, hogyan és merre. Beszéd közben a szeme borongóssá vált. Egyetlen gyűrűjét csavargatta a tömzsi ujján egy kővel ékesített aranykarikát, amit egykor a jegygyűrűje mellett viselt, de férje halálának másnapján a családtagok döbbenetére magára hagyta a kísérőt, kiiktatta az örök hűség jelképét egyszer s mindenkorra. Arról, hogy hová került az ékszer, nem nyilatkozott. A másik nagymama biztos forrásból tudja, hogy eladta. A beszélgetésnek csak ugyan vége lett, a nagymama nem várt választ, annyit sem, hogy értem vagy megértettem. Hátat fordított és merev derékkal kibillegett. A konyhából még visszakiáltott. Úgy is azt hiszik el, amit én mondok. A foteleknek kiképzett szerelvények andalító lassúsággal utas nélkül rótták a köröket az ellipszis alakú pályán. Elsőre jó lesz, gondolta Gyuri, csak el ne aludjak rajta. A kanyarok előtt láthatóan felgyorsultak a kocsik, hogy forduláskor kidobják az utasokat. Ennyi volt benne a különlegesség, a
kanyar. Az összes többi körhintával, hajóval, rakétával, süllyedő, billegő forgó eszközzel ellentétben ennek még nevet sem adtak. A fotelek közvetlen környékén a Hurricane, a Monster Fall és a Speedy Gonzales csillogó-villogó feliratait lehetett olvasni. Gyuri elnevezte csoszogó foteleknek. Megkérte nagymamáját, üljön fel vele. Mint láthatja, ártalmatlan, veszélytelen játék. Nem véletlen, hogy senki sincs rajta, körülbelül annyi izgalmat tartogat, mint az otthoni fotelban való ücsörgés. Valószínűleg pont a kísérő nagyszülők kedvéért tartják. A nagymama másban látta a csoszogó fotelek népszerűtlenségét, szerinte életveszélyes állapotban van, kattog, zörög, nyikorog, csak idő kérdése, mikor szakad le egy csavar, nehogy Isten a főtengely, s repül át pár fotel az állatkertbe. Az sem túl bizalomgerjesztő, jegyezte meg, hogy a pálya környékén forró kátrány szag terjeng. Gyuri unszolására végül csak felszálltak a csoszogó fotelekre, és fejhangon végig sikították az 5 perces menetet. A kör végén egymást támogatva szédelektek le, lábuk alatt még percekig mozgott a talaj. A nagymama savlekötő gyógyszerei leszerepeltek, már a második kanyarban kiújult a refluxa, savanyúakat böfögött, mintha egy deci ecetet nyelt volna, de nem panaszkodott, csak nyelte a savat, csöndben, méltósággal. Gyuri azt gondolta, hősködésből tartja magát a nagymama, de nem bírhatja sokáig, hamarosan megtörik, és a reggelire bekapott 3 darab magos zsemle, fél tubus kenőmájos és retek turmixa egyszer csak kitölti a pofazacskóját, majd a barna löty végül egy fatövében köt ki. Gyuri tévedett, a nagymama magában tartotta a gyomra és a nyelőcsöve közt vándorló ételt, de a bosszúságot is. Sőt, később a Jump in Glory fantázia nevű szerkezeten is által sarat, nem kesergett és nem számolt beszédülésről. Leszállás után csupán annyit bátorkodott megjegyezni, hogy térdűzületei nem a régiek. A Jump in Glory gépkezelője, egy vékony, hosszú szőke hajú srác, a nagymamára való tekintettel kiméletesen bánt a pultjából kiálló irányítókarokkal, amelyeket hétvégenként kélyesen ráncigál, kielvezve a kezében összpontosuló hatalom minden pillanatát. Ami neki egyetlen csukló mozdulat, az a rugós deszkán egyensúlyozó 5 embernek szimpadias esés, nyújtott lábú repülés, látványos grand jeté a korláton túlra. A menet végén a Jump in Glory személyzetének nevében a fiú átnyújtott Gyuri nagymamájának egy exkluzív ajándékot, 2 SERP kupont, amelyeket a Dodgen pályával szemközti büfében lehetett beváltani, leinni. A kupon kapóra jött, mert már mindketten megszomjaztak. Gyuri a konyha ajtóból kémlelt a nagymamát, aki egyik kezével a faasztalra támaszkodott, a másikkal egy vastag konyhaszivacsot szorítva az asztalon elterülő őszi barack mintás műanyag terítőt dörzsölte. A lekváros kakaós tejbe griznyomokat akarta eltávolítani, de tevékenysége már jócskán túlmutatott a konkrét feladaton, már mindent dörzsölt, amit ért, mint aki nem az eredményért csinálja. Mintha a terítő díszítését, az őszi barackokat is le akarta volna radírozni. A szivacs és a terítő surlódása Gyurit az apjától kapott szovjet színváltós kártyanaptárokon húzigált fémpénz hangjára emlékeztette. Nagymama, miért vagy ideges? Szól Gyuri. Nem vagyok ideges, zihálta a nagymama. Nekem kéne idegesnek lennem, nem neked, mondta Gyuri remegő ajkakkal. Nem én löktelek ki téged a Dodgenből, hanem te engem. Ismétlem, ha árulkodsz, azt nagyon-nagyon-nagyon csúnyán megbánod, mondta az asszony. Sarkvidéki tekintetét unokája nagyra nyílt barna szemébe fúrta, és bólogatott, mint aki mélységesen egyetért magával. Igen, én figyelmeztettelek.

Jó napot kívánok, szólította meg őket a nagymama. A két ember ilyetten összerezzent, valószínűleg e napon még nem szólt hozzájuk senki. Előbb a férfi fordult meg, aztán a fiatalember. Jó napot kívánok, van két szörp kuponunk. A fiú a földre ejtette a munkakesztyűjét, mellé a cigarettáját. Belépett a bódé ajtaján, és felvette az árusítói állást. Fejét kidugta a pult fölötti ablakon. Málna van meg bodza, motyogta az orra alatt. Jó napot, hello! Csak málna van, helyesbítette az idősebb úr. Akkor két málnát kérünk, mondta a nagymama. Kuponra, mindkettőt. Az idősebb büfés elvette, és a bódéban alaposan megvizsgálta a papírfecniket, mintha gyanús bankjegyek volnának. Elképesztő, hogy nem tanulják meg, nem pecsételik rá az érvényesítési dátumot. Ennyi a feladatuk, semmi több az eszem megáll. A büfés összevonta a szemöldökét, és a kuponokat az ujjai közé csiptetve a nagymama szemébe nézett, és hirtelen megrázta a döbbenet. Keller Ilona, ha nem tévedek, azt a mindenségit neki. Árpád, mondta még sosem hallott szopránban a nagymama, és a szája elé kapta a kezét. Igen, Árpád, van, aki csípjen belém. Gyuri hátrébb húzódott, hogy kedvezőbb szögben lássa az egymást méricskélő felnőtteket. A fiatalabb büfés is meglepődve szemlélte a megkukult kettőst. Amikor már mind a négy felet feszélyezte a csend, az idősebb büfés megszólalt. Benne vagy a telefonkönyvben? Miért? Föl akarnál hívni? Mindenképpen. Minek? Te nem akarsz beszélni? Miről? Volna miről. Nem volna semmiről. Akkor csak úgy. Fiatalember, fordult a nagymama a fiúhoz. Van itt másik büfé, ahol elfogadják a szörp kupont? Csak itt lehet beváltani. Akkor alászolgálja, mondta a nagymama, és magával cibálta Gyurit. Nem iszunk szörpöt? Kérdezte az unoka. Itt nem, válaszolta a nagymama. Inkább szomjan döglünk. Az alászolgáját Gyuri a halál szolgájának értette, és biztosra vette, hogy a nagymama e névvel a büfés fiatal segítőjét illeti. A büfés segédje, azaz szolgája. Ez esetben viszont az idősebb úr, akivel a nagymama látszólag haragban áll, maga a halál. Összegezve, itt a halál a Vidám Parkban, csak ő fogad el szörp kupont, és névről ismeri a nagymamát. Ez vajon azt jelenti, hogy a nagymama rajta van a listáján? Nem sokára eljön érte? A nagymama is ismeri őt, legalábbis az álnevét, amit itt a halandók közt használ, az pedig Árpád. Gyuri szánakozva nézett a nagymamára, akinek életéből talán csak hetek, hónapok vannak hátra. Nem tudott róla, hogy beteg lenne, habár tény, a téli kertben elköltött családi vacsorákon néha hangosan felnyögött, a szülők ilyenkor összenéztek, és gyakran pokrócot tekert a dereka köré. Gyuri úgy érezte, már sok mindent ért, de a tökéletes tisztánlátás még távolinak tűnt. Például nem értette, miért kapával és nem kaszával jár a halál. Szomjas vagyok, mondta Gyuri. Hova megyünk? A nagymama egy doboz cigarettát vett elő a váltáskájából, és rutinosan kipöckölt belőle egy szálat. Rágyújtott. Nagymama, te dohányzol? Nem, vágta rá a nagymama. Mamáék tudják? Eszedbe ne jusson. A nagymama leroskadt a legközelebbi padra. Kimerültnek látszott, mint aki egymás után 10 menetet ment a hullámvasúton. Megengedte Gyurinak, hogy felüljön bármire, egyedül, kíséret nélkül, annyi kikötése volt csak, hogy maradjon látótávolságon belül, és 20 perc múlva álljon készen az indulásra. Megígérte, hogy hazafelé a Városligetben Gyuri kap valami szomi oltót, mondjuk egy kólát. Látótávolságon belül Gyuri számára az égvilágon semmi érdekes nem mutatkozott. Egy az óvodások adrenalin szintjére tervezett csúszda rendszert látott, valamint egy céllövöldét. Nem erről volt szó, mondta a fiú, szemében a kóbor kutyák ártatlanságával. Hangjában nem volt számonkérés vagy csalódottság, pusztán egy tényre hívta fel a nagymama figyelmét, kedvesen, már-már hízelegve. Egy ígéretre emlékeztette, amit a nagymama valószínűleg elfelejtett. Tudod, úgy jöttünk, hogy egész délelőtt itt leszünk, én erre készültem. Zsarolsz, emelte meg hangját. Telhetetlenkedsz, ahelyett, hogy örülnél, hogy elhoztalak. Apáddal hányszor voltál itt? A nagymama szájának környéke ellilult, a haja félre billent, dühösen morgott.
Aztán, ahogy elcsendesedett, szomorú képet vágott, és visszavonult

önmagába, nem mutatva érdeklődést a kinti világ iránt. Gyuri viszont úgy gondolta, jogában áll megzavarni ezt a befelé tekintést, és figyelmeztetni a nagymamát, az erkölcsprédikátort, hogy amennyiben 20 perc múlva csak ugyan hazamennek, úgy egy ígéret megszegésének ténye áll fenn, ami otthon, a vaskalapos házirend keretei közt büntetendő. A fiú közölte, hogy megérti, sőt elfogadja, hogy a nagymama hangulata hirtelen megváltozott, ezért nem is kíván mindenáron kitartani az eredeti terv mellett, azaz nem akar egész délelőtt itt lenni, kész volna belemenni valamilyen elfogadható kompromisszumba, de a 20 perc a bébi csúszdán céllövöldében, mint megoldás, hát nem egészen a két szándék közötti félút. Legalább a Dodge-emre hadd üljek fel, kérlelte nagymamáját. Pont a Dodge-emre? Az a legjobb. Hát most jöttünk el onnan. Menjünk vissza. Nem, válasz mást. Menjünk vissza oda. Válasz mást. Dodge-em. Mást. Dodge-em, rázta fejét Gyuri, majd könnyelműen hozzátette. Aztán mehetünk haza. A tervezetnél még korábbi távozás lehetősége elgondolkoztatta a nagymamát. Új kompromisszumot vázol Gyurinak. Na figyelj csak! Mi lenne, ha felülnél 5 másik valamire, és a Dodge-emet kihagynád? A Dodge-em nagyon veszélyes. Nagymama, én a Dodge-em miatt járok Vidám Parkba. Az asszony hosszú sóhajt eresztett ki, és elfogadta az ajánlatot. 20 perc helyett már 5 perc múlva eltűnnek innen, ez a jó benne. Előtte azonban újra látnia kell Árpádot, és ami ennél rosszabb, Árpád is látni fogja őt. Unokájától 2 lépésnyire lemaradva mendegélt. Lábait alig emelte, úgy haladt, mint a fegyenc, akinek vasgolyót láncoltak a bokájára. Mereven bámult maga elé, mint akinek megfagyott az arca. Félre billent hajzata most a legkevésbé sem zavarta, sőt, kimondottan örült neki, ha rossz színben tűnik fel. Ha ott és akkor lehetősége lett volna rá, alig hanem átöltözik és előnytelen, ízléstelen göncöket aggat magára. 10 méterenként fújtatott, mint akit kimerít a csoszogás. Harmonikába csúszó zokniát Gyuri felhúzta a bokájáról a térdére, és néptánc lépésekben közeledett a Dodge-em pályához. Árpád névtelen büféjét elkeresztelte magában halál és szolgája falatozónak. A nagymama egyetlen pillantást sem vetett a büfé felé. Ezek még mindig kapálnak, csodálkozott a fiú. Itt fogják megtermeszteni, amit eladnak? Hamburgerfa? Hihi. Lángos bokor? Hihi. A nagymama csak előre nézett, mint akinek szemellenzőt erősítettek a halántékára. Ha a pálya szélén átsorog, míg unokája autózik, az nyílt felhívás keringőre, gondolta, azonnal ott teremne Árpád és a múlt. Hirtelen elhatározásból a nagymama is beült egy Dodge-embe, egy zöld színűbe, és lábával dobogva várta az indulást. A zöld Dodge-em zárlatos volt, átirányították egy másikba. Hihetetlen, csattant fel a nagymama. Itt lopják a napot, sehol egy vendég, lófrál az egész személyzet, és nem működik semmi. Ha tudják, hogy selejt, miért nem különítik el? Talán ki kéne vonni a forgalomból, nem? Félreállítani legalább, ha már megszerelni nem tudják. Mi van, ha nedves ruhában ülök bele? Megráz és meghalok? Szégyenében Gyuri a saját kék Dodge-emének padlójáig süllyedt. Árpádra sandított, aki szerszáma nyelére támaszkodva, fiatal kollégája társaságában nézte és hallgatta a kellemetlen jelenetet. A Vidám Park dolgozói közül jó néhányan nézőként sorakoztak fel a pálya szélén. A menet indulását recsegő duda és villogó fények jelezték. Gyuri lassú köröket rótt a pályán, ismerkedett az autóval, tesztelte a kormány érzékenységét. Egyelőre nem ment bele ütközésekbe. Félszemmel Árpádékat figyelte, akik közben beépültek a nézők sorfalába. Ámulatba ejtette a hatás, amit a büfésnek álcázott halál a nagymamájára gyakorol. A férfi egy szót se szólt, csak a kapájára támaszkodva állt, és nézett, tekintete célkeresztjéből egy pillanatra sem tévesztve a nagymamát. Nyomja a tövig! Kiáltott Gyuri, miután látszott, hogy a Dodge-em, amiben nagymamáját átpasszolták, alig halad. Tövig nyomom! Üvöltötte vissza a nagymama. Újabb érdeklődők érkeztek.
híre ment a Dodge mező asszony különös viselkedésének. Három iskola kerülőkkel megtöltött kisautó komoly harcot vívott egymással, az utasok kacagtak, sikoltoztak, a Dodge-mek nagyokat ütköztek. Hiába döfködte oda járgánya orrát, hiába surlódott egyik másik harci Dodge-mhez, Gyurit nem vették be a csatába a fiatalok. Jobb játszótárs híján Gyurinak meg kellett elégedni a pálya szélén poroszkáló, ideges és kedvetlen nagymamával. Messziről nekiíramodva jó belement a nagymama autójába, amitől az szépen kiperdült. Nem tudsz gyorsabban menni? Kérdezte Gyuri. Nyomd, Tövig! Tövig nyomom! Hörögte pokoli hangerővel a nagymama, majd a Dodge-en pálya kellős közepén. Megállt, kis kocsiából kiszállt, odaszaladt Gyurihoz, beugrott mellé a kék Dodge-enbe, és egyetlen határot mozdulattal két tenyérrel kilökte belőle a fiút. Azután rátaposott a pedálra. Kidüllett szemmel célba vette az iskola kerülők három autóból összeálló halmazát, amely e pillanatban összeragadva vesztegelt az egyik sarokban. A gyerekek észrevéve a vérben forgó szemű asszony közeledését szétspricceltek három különböző irányba. Árpád közben Gyuri segítségére sietett. Egy gyors mozdulattal talpra rántotta. Hú, ez a kék, ez nagyon jó megy, kiáltotta a nagymama. Gyuri a bambulástól átlényegülve ácsorgott szótlanul. A nagymamája, mint egy tüdőbajos, sípolva kapkodta a levegőt, pedig az erőllétére nem lehetett panasz, szívossága közismert, a játszótéren beáll a gyerekek közé focizni, hátvéd, söpröget, többet fut, mint a kicsik. Ezen a napon mégis már sokat szóra tűnt holtfáradtnak. A szivacsot a fényesre sikált terítőre pottyantotta, tűnyögött. Kihúzta az asztal alól a háromlábú faszéket, amire soha senki nem mert ráülni, mindig csak útban volt, aki az asztalhoz ült, óhatatlanul belerugott. A nagymama most mégis lerogyott rá. Alkarját, amíg nyírkos terítőre fektette, fejét a kézfejére hajtotta. Nagymama, hát te sírsz, mondta Gyuri, és megérintette az asszony vállát. Mi a baj? A nagymama kezei mögé bújtatta eltorzult arcát. Gyuri tétován figyelte az asszony ütemesen rázkodó tarkóját. Nem tudta eldönteni, hogy közbeavatkozzon-e. Faggassa, vigasztalja, lapogassa meg a vállát. Legyen úgy, mintha ő is sírna. Vagy fordítson hátat és menjen ki. Egyikhez sem volt mersze, várakozott. Rövid idő múlva a zokogó asszony felcsapta a fejét, mint akit ütés ért. Ha elárulod, hogy kilöktelek a Dodge-emből, én megmondom anyádéknak, hogy húzigálod a fütykösödet. Ne is próbál tagadni, láttam. Kilestél? Láttam, amit láttam, mondta nagymama, és azzal a mozdulattal, amivel kézfejét végighúzta könnyes arcán, egy halovány mosolyt is odakent a szája szegletébe. Akartam is szólni, hogy ne ráncigáld, mert az még nem jön, amire vársz. Aztán hagytam, gondoltam, rájössz magadtól. Te leskelődsz utánam, nagymama. Ez a dolgom. Kérsz szörpöt? A nagymama felállt, hogy két adag csipke szörpöt készítsen. Így áll egyet, mondta, de Gyuri csak hallgatott. Így áll, de neked se lehet könnyű, de hidd el, nekem sem az. A nagymama egyetlen kortyjal kiitta a pohara tartalmát. Leültette Gyurit a háromlábú székre. Bocsáss meg, Gyurikám, jó? Megpróbáltam én előbb is a fagyisnál, de mindegy, megtörtént. Hát megesett. Néha megesik, hogy megesik, nem? Gyuri elképzelni sem tudta, mi a célja a bocsánatkéréssel. Rossz előérzete volt. A két decis szörből egy decit meghagyott. A szénsav irritálta a torkát. Na, Gyurikám, ne haragudj rám, jó? Légy szíves. Nem voltam önmagad. Ha tudnád, nem haragszom, mondta felnőttesdit játszva Gyuri, és nem árullak el, de mi a baj? A kérdés őszinte megfogalmazásban így hangzott volna, mit akarsz tőlem? Nem árulsz el? Bizalmaskodott a nagymama. Nem. Biztos? Biztos. Őszintén biztos? Őszintén. Így görbülj meg? Úgy görbülj meg. Nem történt semmi a Vidámparkban? Semmi. Senki nem lökött ki senkit? Nem.
és nem is dohányozta. Nem. Szerintem sem. A hallgatásért cserébe most én nagyon őszinte leszek veled. Elmondom, mi a történet Árpáddal. Gondolom feltűnt, hogy az ő jelenléte zaklatott fel. Elmondom én neked a titoktartásért cserébe. Te leszel az első, aki ezt hallja, az első, érted? Komolyan beszélek, nagy dolog ez, Gyurika, csak hogy tudd, mekkora dolog ez. Árpád, zengte magában a fiú, mintha egy barlang visszhangzotta volna a nevet. A halál szolgájának főnöke, Árpád, a halál. Gyuri bólintott, felkészült a hétpecsétes titok befogadására. Ő volt az én ifjúkori nagy szerelmem, mondta a nagymama. Évekig udvarolt nekem, de a szüleim ellenezték a házasságot. Az apja szűcs volt, az anyja meg egy úriháznál szolgált, mint cseléd. Az én szüleim értelmiségiek voltak, túlságosan is. Ellenezték a házasságot. Mit ellenezték? Megtiltották. Aztán a szüleim kivándoroltak Amerikába, és itt hagytak minket, engem meg az öcsémet, de ezt már biztosan mondtam. Én meg bekopogtattam az Árpád ajtaján, hogy megkérjem a kezét. De már késő volt, hallani sem akart rólam. Pedig nem volt senkije. Senkije, érted, Gyuri? Senkije. Büszkeségből küldött el. Annyit kértem, hogy beszélgessünk, amire azt mondta, hogy már nincs miről. Tudod, mikor történt ez? Közel 50 éve. Azóta most láttam először. A harmadik adag csipkeszörp elkészítésekor a nagymama hosszasan bíbelődött a szörp-szódavíz arány beállításával, elmélyült vegyészi tevékenységet végzett. Ez alatt Gyuri végig gondolta a délelőtt eseményeit, a nagymamája viselkedését, emlékezetében előcsalta az elhangzott mondatokat, és rájött valamire. Egy hibára. Egy a nagymama logikai rendszerében nyíló résre. Felismerte, hogy a nagymama tévhitben él. Nincs szó semmilyen üzletről, kölcsönös titoktartásról, hiszen neki, Gyurinak nincs titka, amit a nagymama fel tudna használni ellene. Semmi. A fütyi húzogatáson kívül, amit bármikor kész megmagyarázni a szüleinek. A magyarázat a suliban minden fiú húzogatja, kész. Ellenben a nagymama kétszeresen is kiadta magát. Egyrészt kilökte a Dodge-emből, mely tény elhallgatását kérte, másrészt kiderült, hogy sosem a nagyapát szerette, hanem egy szűcs fiát, ami a régóta húzódó jeggyűrű rejtének is megoldása lehet. Ja, és dohányzott. Három titok nulla ellenében. Hiába mondta a nagymama, hogy megkeseríti az életét, Gyuri rájött, hogy nincs mivel. Nincs meg hozzá az eszköze. Ellenben ő bármikor zsarolhatja a nagymamát. Triplán! Tessék, neked is csináltam egy friss szörpöt, nyújtott át egy új pohárral a nagymama. A másikban már nincs szénsav. Köszi, nem kell, mondta Gyuri, és arcán magabiztos mosollyal kivonult a konyhából. Büszke volt magára. Boldogan vette tudomásul, hogy ez életének egy fontos, sorsfordító napja. Mától új korszak kezdődik, gondolta. Jobb idők következnek.

Barátaim, tegnap előtt a Colgate szájápolási hónap utolsó napján nem függőlegesen esett a hó, hanem viszintesen áramlott a Mozdony utca felől a Bakterház utca felé. Kollégiumi szobánk ablakából megláttam a varjamat az épületet körülölelő parkban, a dékán által ültetett fa tövében kucorgott. Meg kellett tapsolnunk a dékánt, amikor elültette a fát. Azon a földterületen áll e fa, amely alá az idős Szögi úr szerint, aki a kollégiummal szemben lévő ház földszintjén lakik körte alakú feleségével, egy csajka típusú gépjármű van elásva. Azt is tudja, ki ásatta el, de hülye lesz elárulni, mert mi van, ha visszajönnek az oroszok. Ilyen könnyelműség miatt nincs kedve főbe lövetni magát. Ott gubbasztott a varjam a fa alatt, a csajka fölött, ezer közül is megismerem. Az én varjam nem fekete, hanem sötétkék. Rögtön láttam, hogy baj van vele. Az egyik lábát néha fölemelte, madár ilyet nem tesz, ha egészséges. És blazírt tekintetét a fehér szemcse áradatba fúrta. Bágyatnak tűnt, betegnek. Egyszer csak elindult a gesztenyefa csemete irányába, amelyet a polgármester ültetett. Na, őt nem kellett megtapsolnunk, legalábbis nem szóltak, hogy meg kell. Szokatlanul lassú mozgását látva aggódni kezdtem. Az én varjam, szemben sok lusta fajtársával, eddig ritkán lődörgött csak úgy. Fiókom mélyéről előkotortam a stopperemet. Ha szerencsém van, gondoltam, tartja az irányt, és lesz szíves elballagni a gesztenyefától egészen a használaton kívüli porolóig. E távolság nemrég fogadástárgyát képezte a szobatársam és a statisztikai és számmániás öccse között, centiméterre lemértük, pontosan 7 méter. Szerencsém volt, tartotta az irányt. Amikor előlépett a gesztenyefa mögül, megnyomtam a stopper start gombját. Hangosan szurkoltam neki, bentről, az eszetlenül fölfűtött szobánkból. A csukott ablakon keresztül ugyan egyetlen hang sem szűrődött ki, de én vakon hittem az ember-varjú közti telepátiában, legalábbis az én varjam és én köztem léteznie kell ennek a fajta kommunikációnak. Csináld végig, öreg, gyerünk, egészen a porolóig, mindent bele! 16,47 század másodperc, ez túl sok. Valami komolyabb baja lehet. Szomorkás pillantással kísértem a varjú további útját, amit már nem időre tett meg. Mi van, azt a hülye varjút bámulod? Érdeklődött a szobába toppanó lakótársam. Nemrég ment el zuhanyozni, és már is itt van, fürdőköntösben. A tanév kezdete óta hétről hétre csökkenti a tisztálkodásra szánt időt. A varjú, mintha csak meghallotta és cselekvésre buzdító vezényszóként értelmezte volna a szobatársam kérdését, forogni kezdett, sebesen, egy helyben. Még sosem csinált ilyet. Nézd már, beszpídezett, röhögött a szobatársam. A hóesés miatt forog, mondta, meg van zavarodva. Azért forog, mert bolond, vágott vissza a szobatársam, és azért bolond, mert forog. Tojás-tyúk problematika. Az a varjú, folytatta, amelyik szerinted a tiéd, amúgy egy vén csataló, sugárzik rajt, hogy nincs sok hátra neki. Rajt, ezt mondta, nem pedig az, hogy rajta. Nem az zavart, hogy a rajta szóhasználata helytelen, mert helytelennek helytelen, nem sugárzik rajta, hanem sugárzik róla. A rajta helyetti rajt, ez zavar, de nagyon. Műviség, álintellektus, felvett alűr, hamis arhaizmus. Arcizmaim megfeszültek. A szobatársam, ha fontoskodik, felfelé szegezi a fejét, lefelé biggyezti az ajkát. Ezt a szokást is, miként annyi minden mást, Ágoston nevű barátjától vette át. Például előfizetett a históriára. De Ágostonnal ellentétben a szobatársam nem olvassa. Több érintetlen, még befóliázott számra bukkantam a fiókjában. Nem akarok beleszólni az életedbe, mert a te életed nem az enyém, folytatta a szobatársam, de nekem szent meggyőződésem, hogy te is megbolondultál. Mi történhetett a madárral? Tény, hogy furcsán viselkedik, de tényleg elment az esze? Emberben már láttam ilyet, Szögi úr, gyakorlatilag a szemem előtt hibbant meg, méghozzá ijesztő gyorsasággal. Egyszer leállított az utcán, hogy titkos tervét megossza velem, otthon a cselédszobát felönti vízzel, majd gyorsan lefagyasztja, hogy unokái kellemes, családias környezetben kényelmesen, nagy kabát nélkül korcsolyázhassanak.
Üresen, kihasználatlanul áll ez a szoba, magyarázta Szögi úr, rendkívül magas hőfokon. Nagy luxus ez a mai négyzetméter árak mellett. Meg aztán így, hogy a szobában koriznak, jobban szem előtt is vannak. Nem vesznek el a száguldozó suhancok közt a műjégem. A kanapé lábára is korcsolyát fog szerelni. Mondta, hogy az unokák ide-oda lökhessék a bútort, cicázhassanak vele, vagy beleüljenek és egymást tologassák körbe-körbe. A szivattyúkkal érkező tűzoltók láttán döbbentem rá, hogy Szögi úr nem viccelt. Csodás dolog, hogy van egy saját madaram. Szabadon röpköd, mégis tudom, hogy hozzám tartozik, az enyém. Nincs rá erőszakolva a birtokviszony, nem szuszakolom be egy teleszart rúddal átszelt kalickába, nem én döntöm el, mikor mit tegyen, nem befolyásolom a választásaiban. Oda megy, ahova akar, azt csinál, amihez kedve van. Otthona a levegő, a végtelen. Megadom neki a szabadságot, és ő nem él vissza vele. De ő sem tukmálja rám magát, nem zsarol lelkileg. Én is szabadon élhetek úgy, hogy közben az övé vagyok. Ezt nevezik szeretetnek, azt hiszem. Hadd már a francba azt a nyomorék halálmadarat, mondta a szóvatárs. Inkább pakolj össze, mert mindjárt átjönnek az ágostonék piázni. Te térfeled most is olyan, mint a földrengés söpölt volna végig rajt. Szétnyitotta a köntösét, és a nemi szervét birézgálta. A varjú továbbra is az ablak alatt mászkált. Talán közölni akar velem valamit. Ha semmi nem nyomná a lelkét, már rég csatlakozott volna a csapatához, amely a riadó felszállást gyakorolja a játszótéren. A szobatársammal megállapodtunk, hogy kettes fokozaton tartjuk a fűtést, ennek ellenére ő mindig felcsavarja. És amikor tettével szembesítem, vigyorogva annyit mond, ha már egyszer ingyen van, fűtjük, ahogy a csövön kifér. Fekvő támaszba ereszkedett, és 50 karhajlítás nyújtást végzett, nemi szervével a poros padlót verdeste. A gyakorlat után fölegyenesedett, megragadta a karomat, és szabályszerűen elveszetett az ablaktól. Olyan könnyedséggel tette mindezt, hogy a rendőr tereli maga előtt a paprikaszprével elkábított tüntetőt. Azt mondta, őszintén aggódik miattam. Szerinte jó úton haladok afelé, hogy végleg megbolonduljak én is, mint a nyomorék halálmadarom. Pár lépés után lefejtettem a vékony alkaromat körülelelő ujjait, visszasiettem az ablakhoz, de addigra már eltűnt a madár. Köszönés nélkül. Hova? Az ágyamra borítottam a barlangrajzot ábrázoló takarókmat, és szapora léptekkel távoztam. Becsaptam magam mögött a szoba ajtót. A varjam gyakran követ a városban. Nem szembetűnően, csak úgy diszkréten, tisztes távolból, madármód. Háztetőről faágra, onnan a járdára, vissza az ágra. Az utcán váltakozó tempóban gyalogoltam, lassítottam és gyorsítottam, krákogtam, beszéltem, motyogtam, nevettem, szavaltam, énekeltem. Mindent bevetettem, hogy magamra vonjam a varjam figyelmét. Az utca sarkon Szögi úrba botlottam. A legutóbbi találkozásunkhoz képest most kétszer vastagabb szemüveg volt rajta, amit akárcsak az előzőt az orra hegyén viselt. Ha társalogni kezdünk, gondoltam, egyhamar nem szabadulok, de mivel az utcasarok jól belátható hely, itt könnyen rám lel a madár. Belementem hát a beszélgetésbe. Elhatároztam, ha rám terelődik a szó, bár erre csak kis esélyt láttam, nem titkolom el az igazságot. Egy varjút keresek, a saját varjamat, hogy közelebbről megvizsgáljam, hogy meggyőződjek róla, rendben van, egészséges. Mert hogy sajnos okom van ennek ellenkezőjét feltételezni. Szögi úr elsőként a 6 éves unokája festményeiről beszélt, amelyekkel mint ügynök házal, nyugdíjkiegészítés gyanánt, 10%-ot kap minden eladott kép után. Félfamentes rajzlapra temperával festett alkotások, viszik rendesen, például a kórházban, ahová Szögi úr kontrollra jár, mindjárt vettek 10-et. Aztán rámöntötte a környékbeli hentessel kapcsolatos panaszait, a hús minőség visszaesésének lehetséges okait boncolgatta, azért a pocsék sonkáért mondta, kár meghalniuk a disznóknak. Hallgattam, és közben az eget kémleltem. Jaj, mi lehet a madarammal, a legjobb, leghűségesebb barátommal? Szögi úr is fölnézett, majd megkérdezte, mit gondolok, jobb vagy baloldali közlekedés van a mennyországban.
Ide figyeljen, Szögi úr, mondtam válasz helyett. Figyeljen rám. Nekem van egy varjú barátom. Őt keresem, meg kell találnom. Varjú? Na hát, igazán? Szögi úr zavaros szemfehérje egyszeriben kitisztult, redős arcbőre átmenetileg kisimult. Egy varjú, ismételte, aha, egy varjú. És ajkai, akár egy Schubler finoman táguló befogói lassan kinyíltak. Egy szóval sem kellett többet mondanom. Mosolygott, értett mindent. Évtizedekig együtt játszó bridge partnerek közt nincs akkora összhang, amekkora Szögi úr és köztem létrejött. Egy-két szó kellett csak hozzá, és egy mosoly. Csak nem az a kék? Kérdezte Szögi úr. De az, bólintottam. Langyos bizsergést éreztem a melkasomban. Most már két barátom van, gondoltam. A kék varjú és Szögi úr. Tico, tico, ta, ta, otra vez aquí, o tico, tico, ta.

0: Tilos Rádió. A kertakarót hallottátok, és benne Maros Andrást. András, miből olvastál föl, és hol jelent meg, és mit csinálsz mostanában? Egy gyors kérdezfelelek a végére.
1: A Csinálni kell című novellás kötetemből olvastam fel, ami a idei könyvfesztiválra jelent meg. Áprilisban volt. Ez egy 17 novellát tartalmazó novellás kötet, a Magvető kiadónál jelent meg. Ezen kívül pedig két drámám játszódik. Aha. De szépen mondtam. Két drámám van, fut, ez a helyes szó. Két drámám fut színházban, a Pesti Magyar Színházban látható Gyanús mozgások című kétszereplős darab, uh-huh. és a Dunaújvárosi Bartók Kamara Színházban pedig Hulladék című darabom látható.
0: Akkor ajánljuk, és mind dolgozol mostanában, ahogy levegőt tudsz venni egy kicsit?
1: Mostanában a gyerekkori teniszezéssel töltött éveimnek a memoárszerű feldolgozásán dolgozom.
0: Magyarország és az USA.
1: Igen.
0: Lesz a két helyszín.
1: Igen, igen, én versenyszerűen teniszeztem fiatal koromban, és ennek révén kikerültem Amerikába ösztöndíjjal, és ennek a 10 évnek a hát tulajdonképpen történései ilyen anekdota füzérszerűen, de beleszőve némi rendszerváltást és politikát is.
0: Értem, ez izgalmas lesz. Reméljük, hogy a tanulmányaid idejét nem írod meg. Ezt én remélem, ugyanis együtt jártunk főiskolára Andrással sok-sok évvel ezelőtt. És nagyon szórakoztató volt a francia óra például. Na, további jó tilosozás nektek, köszönjük, hogy bejöttél, és várunk. Reméljük egy rövidebb időközön belül is.
1: Köszönöm szépen. Sziasztok!
0: Sziasztok!

0: très soudain.
1: Quel tacaro. Kelt a karó.
2: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kelt a karó. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
3: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
4: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
5: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
2: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
2: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

mivel ajkamhoz ér. Mivel ajkamhoz ért, színültig teli kelyhed, és sápat homlokom kezedben nyughatott. Mivel beszívtam én nem egyszer drága lelked lehelletét, e mély homályú illatot. Mivel titokzatos szíved nekem kitárult, s olykor megadatott beszédét hallanom. Mivel ott zokogott, mivel mosolyra lágyult szemed szemem előtt és ajkad ajkamon. Mivel hogy sugarát üdvözült főmre szórta örökké fátyolos világú csillagod, és nyaradból lehult egy gyenge szirmú rózsa, amelyet életem árja elringatott, most azt mondhatom az időnek, míg tovább száll. Vágtas, ha jól esik, az én időm örök. Vidd hervadt csokrodat magaddal, szebb virágszál nyílik lelkemben, azt soha le nem töröd. Nem dönthetik fel a friss vízzel teli korsót, vad szárny csapásaid, minden hamut kevés. Lelkemnek lobogó mágiáját ki nem oltod. Szerelmes szívemen nem győz a feledés.

0: körülbelül. Bűnhődés. Részlet. Hult a hó. Üzte a hódítót, hódítása. Fejét a sas íme először megalázta. Zordnapok, a császár hátrált. Háta meget Moszkva füstje tüze nyaldosta az eget. Hult a hó, dőlt alá lavinaként a bőszég. Fehérmező után újabb fehérmezőség. Zászlók, parancsnokok, ugyan kibánta már. Tegnap még nagy sereg, ma futó birkanyáj, egybe kavarodott közepe zöme, szárnya, hult a hó, bújtak a döglött lovak hasába a sebesültek, a sírnéma táborok őrhelyén nyergükben ültek a megfagyott, fagytukban megmerett kürtösök, zúszfehéren tartva részkürtjüket kőajkuk szögletében. A pehek köz golyó, Kartács bombatolult, ment, meglepetve, hogy ő is vacog, vonult a gárda komoran, jégcsapa szürke bajszon, hult a hó. Hult a hó szünetlen, fújt panaszlón a szél, s a vad helyen kifogyott télidő derekán a kenyér, leszakadt a cipő, nem eleven szívek, nem fegyvert forgatott had, a ködben lábra kelt rémálmok, ilyen hosszú lidérc menet, s körül a puszta, a látni is rettenet kietlenség, bosszút jövendőlt mindenünnen, és szőtt, és borított a halk ég, mind sűrűbben az óriás hadra, óriás szenvedő, s ki maga maradt. Tudván végperce jött. Bajós birodalom, szabadulást mi hozhat? Két ellenség, a cár, a tél a rosszabb. Ágyú, el a csövét, tűzre a kerekét. Meghalt ki, lefeküdt. Sereg, vadcsőcserék menekült, s nyelte csak, nyelte be mind a puszta. Meglátszott, mert a hósíkot ráncosra húzta, ahol egy-egy ezred szunnyadt. Ó, másnapok, minőket Hannibál, Attila láthatott. Hidon lősze, sebesült, épp rohant, mielőbb odatúrra. Lefeküdt 10 000, felébredt némi 100. Nej, akire nemrég egész hadtest vigyáz, órájáért csatáz 3 kozák legénnyel. És állj, ki vagy, jönnek, riadó, minden éjjel. A köt kísértetek elszedték fegyverük. A sötétből félvad népek, a kesejük szörny vikácsaira nyitva iszonyú szájuk, lovas forgataggal örvény lettek királyuk. Egy egész hadsereg húlt el, egy éj alatt. A császár állt csak, és nézett csak hallgatag. Olyan volt, mint a fa, melyet ver már a fejsze. A balsors, a komor favágó törni kezdte fölhágva rá a nagy, hatalmas terebét, és ő, a büszke tölgy, a bosszúrája mért zuhataga alatt, mely eddig elkerülte, csak nézte, ágai hogy hullnak el körülte. Pusztul tiszt közlegény, ahogy sora kerül, de rajong mind, míg él. A fősátor körül lesik, hogy jár le föl a vásznon az az árnyék, kinek jó csillaga hiszik, magasra száll még. Felség sértő a sors, szerintük az hibás. Ám a császár szívén most rémület cikáz, s lesújtva, ó, kiben hihessen még ezen túl, e látványtól köves szemével égre fordul. A dicsőség fia remeg. Napóleon vezeklés idejét érzi, sápatagon légiói előtt a hóba szórt vetésen. Hadak istene, szól, ez hát a büntetésem. És akkor valaki nevén nevezi fenn, és a sötétből azt feleli neki. Nem.
1: Gitár. A csónak sem jó, mondták halkan ők, a férfiak. Megyünk a vad halálnak, a partokon zsandárok állnak. Evezzetek, mondták a nők. Ó, hogy lehetne? Mondták halkan ők, a férfiak. Felednünk, hogy veszélyek, nyomor vár, harc, s úgy fél a lélek. Aludjatok, mondták a nők. Ó, hogy lehetne? Mondták halkan ők, a férfiak. Megkapni drága ékültiteket, bájitalok nélkül. Szeressetek, mondták a nők.
2: Kézen fogva a két kicsit. Kézen fogva a két kicsit elindulok. Az erdőt szeretem, hol őzbak andalog és foltos szarvasok űznek fehérű nőket, felágaskodva, ha egy ág rettenti őket. Mert a vadállatok olyan izgékonyak, lomb lágy neszétől is félve iramlanak. A fáknak az a mély, nagyszerű tanúsága, hogy van éden, s a szív ott lel szívbéli társra, s hogy semmi mit sem ér, csak a fészek s a csók. Hajdan Teokrítosz az isteni bozót mélyén hallotta, hogy csuhannak a menádok. Sétámra jó helyet majd én is ott találok a két kicsivel. És közben kihallgatom, mit magyaráz a kis Zsannak Zsorzs oly nagyon, s mikre tanítja Zsann Zsorzs. Mint pátriárka, kit a gyerek vezet sétálva, s megmegállva, ahogy étvágyuk és játékuk rendeli, léptem picike kis léptüket követi. Virágot szednek, és ezegetik a szedret. Ó, erdők, óriás nyugalma, drága zengzet, április illata és békéje. Egyetlen dolgom-e földön a szeretet.
1: Gérard de Nerval,

mert minden földi lélek. Mert minden földi lélek valakibe átszáll, mint illat, ének, láng vagy zene. Mert minden élet annak, amit szeret, rózsákat mindig ad, vagy töviseket. Mert április a lombnak víg zajokat, s az alvó éj a gondnak nyugalmat ad. Mert vizet a virágnak az ébredő hajnal, cinkét a fáknak a levegő, s mert a keserű hullám, ha partra hág, a földnek rásimulván csókokat ád. Én csüggve karjaidban, az ajkadon, a legjobbat, amin van, neked adom. Gondolatom fogad hát, csak sírni tud, ha nincs veled, s te hozzád zokogva fut. Vágyaim vándorolnak mindig feléd, fogad minden napomnak árnyát, tüzét. Üdvöm gyanútlanul és mámorosan hízelgő darra gyúl és hozzád suhan. Lelkem vitorla nélkül száll tétovas, csak te vagy íme végül a csillaga. Vedd múzsámat, kit álma házadba visz, s ki sírni kezd, ha látja, hogy sírsz te is. S vedd égi szent varázskincs, vedd a szívem, amelyben semmi más nincs, csak szeretem.

Tilos Rádió. A Keltakarót hallgatjátok. És az első blogban Viktor Hugóra emlékeztünk, aki 1802-ben ezen a napon született. Most pedig vitorlázunk tovább. Jó hallgatást!

Ne vidd a vádat és a bút magaddal, hogy hűvös szóval megsértettelek. Vers vagy tej, ezért van harc közöttünk, rég vívom érted a művész tusát. Ki a hibás, ha túlságos közelből nem hallom lelket tiszta ritmusát? Ki a hibás, ha néha feltorulva egy kúsza hang harmóniádba tép, és gunnyalink szivárványos magasban a büszke győzhetetlen eszmekét? Vers vagy tej, a harcban meg nem érzed, hogy míg hozzád ér, bennem fáj a gáncs. A fájó gáncs nem céltalan szívódás, s kedves, nem ok, hogy érte visszabáncs. Már távolodsz, a gép repít robogva, nem is tudod, hogy most lettél enyém. Varázsütésre dallamot kiépül, s zengő egész volt, zengő költemény.

Amatőr voltam. Pénzért verset sohasem írtam. Hogy lírám túlságosan is én líra, én tudom legjobban. Hallom az aktivitást követelő kérdését, hol van benne a kor? Nem az én feladatom, hogy erre a jogosult kérdésre megfeleljek. Hiszem azonban, hogy az 1850-es évek fájdalmas aranylírájában is ott van a kor, még akkor is, mikor Ossiánt idézi Mélabúja. Hiszem, hogy nem csak a türtájoszi vers, vers, ha a fiait féltő Laokon jaja versé változnék, millióké lenne az a laokoni jaj. Hiszek Arany János igazságában, a bölcs tanácsban, melyet élet elvilladott tanítványának, ember lenni mindig, minden körülményben. Hiszem, hogy a hazaárulás mellett az ember elárulása is Dante legmélyebb pokol budrába tartozó bűn. Vajda Jánosról, a nagy bizalmatlanról olvastam, hogy 50 éves írói jubileuma napján meghatva ezt felelte az írók küldöttségének, mely üdvözölte. Bevallom, régóta azzal a hittel élek, hogy körülöttem mindenki gazember. Nem volt igazam. Én szerettem az embert. Sok ezer fiatal fiú és fiatal leány nevelte és őrizte meg hitemet az emberben. Ők mutatták meg nekem az ember arcát. Mindig az volt az érzésem, hogy több szeretetet kaptam embertársaimtól, mint amennyit nehéz életsorsom miatt viszonozni tudtam. Ami kevés bántás ért, elfeledtem. Tudom, hogy a 70. év, melyhez közeledem, nem tető. Kifutó hegyhát, mely a mélység felé ereszkedik, és sötétedő völgyek felé mutat. De olyan magaslata van még, ahonnan átfoghatom az életemet. Megölelhetem a sok tetővel integető földet, melyen születtem, s mely emberré nevel. Átölelhetem a nemzetet, melyhez tartozom, s csokonai nemes szavával élve az emberiség kertjét, mely felé egész életemen át, sokszor fájó, sokszor lelkesedő, de mindig tiszta szívvel törekedtem.

reggeli rapszódia. Bartalis István bátyámnak, B. mesternek szeretettel. Ezek olyan nem szeretem, nem is igazi versek, mondja a feleségem, mint ahogyan az esztéta is mondotta nemrég. Ó, a nőknek semmi sem igazi, mert az esztéta már maga a szó is nőnemű, olyan kifinomult, legalábbis latens. Még akkor is, ha férfi ember a művelője, hát persze, hogy nem igazi békebeli versek. Miért éppen a vers legyen igazi, amikor minden egyéb? Hogy adná ki magát, ha éppen a vers kezdene költeménykedni, hivalkodni igaziságával, a végén luxusadó tapasztalának mind a termelő, mind pedig a fogyasztó nyakába? Miért éppen a költőktől várnátok barokkosan billegő és jól táplált vigaszt, mikor a mi atyánk egy-két aszkéta igéjével is évekig elvagytok, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és ne vigy minket a kísértésbe? Miért nekem kellene krisztusi vérhullatás árán is valódi költeményeket szereznem? Te még az ezüst karkötődet sem mered viselni, pedig csak fél drága kő. Vetkezetlen volna, lenne volnék, ha lennék akár a pók, s mesterjenszőt hálóval lesném, várnám a mi mindennapi legyünket európai rím és mérték szerint, avagy ősi, a másik jelzőt már említeni sem merem, milyen nyolcasokkal, antikváriumokba is ritkán kapható antik hexapláne pentaméterekkel, amikor ma minden mikro a vers is elemi részecskék fölszabadulása, hasonlat, metafora, szó, szótag, etc. teljes önállósulása, potenciális energiájú, teljes igénybevétele érdekébe, így hát ne várjon tőlem senki gőtevém gőtemény. Ezt a luxust nem engedhetjük meg magunknak, mert társadalomban élünk. Ami társadal mi helyzetünkben meg éppenséggel nem kell elkeseredned. Azért benne van ezekben a nem szeretett versekben is, ott van, ott bujkál valami antik, valami ősi, majdnem európai szándéklejtés, s akár a víz alatt úszó olykor kikibukkan levegőt venni, az értő érti, a látó látja, és csettint, és mosolyint elégedetten, s még a versben kevésbé járatosak is föl-fölélegeznek egy-egy jobban sikerült levegő vételemtől. Egészen eltikkadtam, adj egy korty valamit, én kárpótlásul, vigaszul fordítok neked valami igazit, à la chic parisien, à la Baudelaire, à la Rimbaud, vagy legalábbis à la fin de siècle. Vagy két világháború közti módon, ha úgy tetszik, mert azt még azért úgy, ahogy kell, ahogy illik, testhez állom, és mégis lezserül, ahogyan B. mester az ország talán még egyetlen élő reverenda és palászszabója szokott, de csak nekem és családomnak, mint magam a velünk együtt élőkéből magunknak fordítani és foltozni is, ha éppen kifeslik valami. Én rendkívül büszke vagyok B. mester kitüntető barátságára. Csettint, hamiskáson, huncutan, hunyorít, mintha érezné, hogy a versben az émlét, a néma et is ki kell ejteni méghozzá önnek, és röviden. Csettint és hamiskáson, hunyorít olyan formán, mint amikor nincsen otthon B. néni, és mi lesonfordálunk a pincébe titkon kocintani. Ő bízik bennem, bízta, csettintve, hunyorítva, már-már képes volnék magam is, à la Baudelaire, legalábbis à la fin de siècle, meg tudnám én is, 20. század végi módra, ki tudnám én is eredeti, jó, békebeli anyagból azt a néma hangot, amit ki kell ejteni. Öreg iskola ünnepére. Bennünk is vásnak a lépcsők, bennünk is öregednek, újulnak a falak. Halálunkig halljuk a csengőt, nyelvünk magányos márványtenger partján, millióm rodostóban zágont. Dúlások, üszkös falak, karantén, könyvtelenné árvított bibliotékák, istens ember csapása. Mi minden volt, s mi jöhet még, ünnep előtt, ünnep után. Addig vagyunk, leszünk,
amíg a lépcsők bennünk is vásnak, vénülnek s újulnak a falak, amíg halljuk a csengőt, s benne a tengert, és minden rodostóban zákon. Harang fölírat. Azért harang a harang, hogy hívja az élőket, temesse a holtakat, s hogy árvíz, jégverés, tűzveszély idején, s hódító horda láttán félreverjük. Történelem óra. A történelmet próbáltam magyarázni a köveknek. Hallgattam. Próbáltam a fáknak. Bólogattam. Próbáltam a kertnek. Szelíden rám mosolyog. A történelem négy évszakból áll, mondta. Tavaszból, nyárból, őszből és télből. Most éppen tél jön. Isten háta mögött. Üres az istálós a jászol, idén se lesz nálunk karácsony. Hiába vártok, nem jönnek a három király. Sok dolga van, hogy ő sem törődhet, messzi a csillag. Mindenüvé nem világíthat. Megértjük persze, mit tehetnénk, de olyan sötétek az esték, s a szeretetnek hiánya nagyon diderek. Előrelátó vagy, de mégis. Nézd, uram, a hátad mögé is. Ott is lakoznak, s örülnének a mosolyodnak. K. barátomnak. Korszerű hősiesség az enyém. Végig merlek kísérni, ha nem is a főtérig, de mégiscsak a legforgalmasabb Európában, úgy mondanák, a Bahnhofstrasse-n kiteszem magam az árgus tekintetek, satán még árgusabb rejtett kamerák prédájául, és bólintok, biccentek a mellettünk elsandító ismerősök felé, leleintve magamban a mindegyre föl-föl nyűszülő félszet, mégiscsak két gyerek és egy asszony többé-kevésbé biztosnak mondható jövője, jelene, sőt múltja, de mégiscsak alávaló fráter volnék, ha még ennyire se futná a mezből, ha nem is a főtérig, mosolyogni való, sőt nevetséges az én hősi, oldaladó kutyagolásom. Láttam egyszer, mondom útközben, hogy mondjak én is valamit, láttam egy hős ledöntött szobrát hányódni a tyúkudvar szemetében. Mosolyogni való, sőt nevetséges volt, ahogyan a kakas a szobor tetemen végig parádézott, s a lenyakazott fejre pottyantva egyet kukorékolt, mosolyogni való, sőt nevetséges volt a hős, rohamra vezénylő karlendítése. Ott a tyúkudvar szemetében, ám ha egyszer majd letisztogatják szétesett tagjait, s lenyakazott fejét visszaillesztve méltó helyre állítják, csodálattal néz föl rá, s megilletődve megy el előtte az akkori arra járó. Könyvjelző. Van, amikor mágiákba gyűjtve folytogat áldozati füstje, úgy érzed, amíg könyvre könyv ég, mintha agyvelőt pörkölődnék. Van, amikor a megmaradtra vadásznak, mint a ritka vadra. Becsöngednek éjnek évadján, és besurrannak, mint a patkány, szimatolnak, szaglásznak körbe, majd polcostól döntik a földre, és gyanúsított könyved örvén elhurcol téged is a törvény. Van, amikor finomabb módját eszelvén ki, nem indokolják miért, s miért nem, mint a zúzzák, a bebegyelt ocsút bezúzzák, mielőtt még világot látna, átpréselik a más világra. Van, amikor csak lipve, lopva elfelejti hozni a posta. Ha merszed volna, s tudakoznád, Pilátusként kezüket mossák. Van, amikor szemük serebben, csak ráböknek, hogy mi van ebben, s mi amabban, leszedni mindet. Átnedvesül a gatyád, inged, megszégyenültem, mint a tolvaj, maradsz a szennyes kis motyóddal, mintha velődet vették volna, szédelesz ki a folyósóra, reszkető kézzel, matarászva, fordítva gyújtsz cigarettára, s egész életed kesernyéje harap
tikkadszát szögletébe. Elmondhatom. Elmondhatom én az emberiségnek, ahhoz a szűk nem tudom hányadához tartozom, akik igazán fajra, felekezetre, sőt nemzetiségre való tekintet nélkül a legfelső emeleteken élnek, laknak. Nem kopog, topog, csoszog, senki sem a fejünk fölött, csak az esők dobolnak a tetőn, gyermekkoromat lopva vissza egy valaha szénával teli, s ma már üresen roskadozó szénapadlásról. Ránk forróban tűz a nap, hozzánk közelebb vannak a csillagok, és fohászunk is forma van az alattunk lakókéhoz viszonyítva. Jaj, csak tót, ágas, ne álljon egyszer ez a ház, ezzel ébredek minden hajnalban, és amilyen csöndben csak lehet, úgy lopakodom ki a fürdőszobába, és amilyen óvatosan csak tudom, éppen csak meghúzintom a láncot, de hogy is akarom én magam ellen ingerelni az álmatlanságban szenvedő történelmet.

Kania di Sándor. Bántani nem akarlak. Bántani én nem akarlak. Szavaimmal betakarlak. Elelnézlek, ami alszom. Én sohasem rád haragszom. De kit bántsak, ha nem téged? Az én vétkem a te vétked. Mert akarva, akaratlan, halálom hordod magadban. S a fiammal, akit szültél, halálom részese lettél. És történhet már akármi történhető e világi. Oldhatatlanul köt hozzá, de magasztos bizonyosság. Világrészek, galaktikák távolából is mindig rád emlékeztet ez a vétked. Kit szeressek, ha nem téged? Zelk Zoltán. Vers a lehetről és a nem lehetről. A nem lehetről. Mondjad, még lehet másképp lehet? Vagy már csak így lehet, hogy nem lehet más, csak a nem lehet? Kimondanám már, hogy Isten veled, de fölsikolt bennem a nem lehet. Mert hajad, orrod, szájad és szemed. Mert az leszek, jaj, megint az leszek. Az a csordából kimart, seblepet, kölykese volt, nöstény elveszett csikasz. Ki nyugtat csak akkor talál, ha puska végre fogja a halál. De este lett, és olyan este lett. Megleltem újra arcod és kezed. Egymás szájába sírtuk, nem lehet. Hogy már csak így, hogy másképp nem lehet. És hajad, orrod, szájad és szemed. S ki azt hittem, hogy élni ébredek, megint csak itt, megint a dérlepet falak között, megint a nem lehet. Vacog a szív, veri a perceket, veri, hogy nem, hogy nem, hogy nem lehet. Ha megyek már az utcán, úgy megyek gázolva, folyó, ziálva hegyek. Mert voltak folyók, és voltak hegyek, és voltak évek, voltak emberek, és mi volt még? Mi volt? És azután egy nyári perc, december udvarán, a vén remény, és voltak reggelek, mikor veled, melletted ébredek, és hajad, orrod, szájad és szemed, s az ing, s a váll, s a paplanok kezed. Úgy szól a szó, mint az emlékezet, hát nincs szavam több, és nem is lehet.

Nagy László, kiviszi át a szerelmet. Létem, ha végleg lemerült, ki imád tücsök hegedűt? Lángot kilehel deres ágra, kifeszül föl a szivárványra. Lágyhantú mezővé a sziklacsípőket, kiöleli sírva. Kibecéz falban megerett hajakat, verőereket. S dúlt hiteknek kicsoda állít káromkodásból katedrálist. Létem, ha végleg lemerült, kirettenti a kesejűt. S kiviszi át fogában tartva a szerelmet a túlsó partra. Ladányi Mihály, de mihez kezdjen az? De mihez kezdjen az, akinek nincsenek látomásai? Csupán a jövőről volt valami elképzelése. Mihez kezdjen, aki körül emberek nyüzsögnek, akik nem akarnak megdögleni az ég legendái alatt semmiféle kereszten? Váci Mihály, valami nincs sehol. Süvítnek napjaink a forró sortüzek, valamit minden nap elmulasztunk. Robotolunk lélek szakadva jót tevőn, s valamit minden tettben elmulasztunk. Áldozódunk a szerelemben egy életen át, s valamit minden csókban elmulasztunk. Mert valami hiányzik minden ölelésből, minden csókból hiányzik valami. Hiába alkotjuk meg, s vívunk érte naponta, minden szerelemből hiányzik valami. Hiába verekszünk érte halálig, ha miénk is, a boldogságból hiányzik valami. Jól lakhatsz fuldoklásig a gyönyörökkel, az életedből hiányzik valami. Hiába vágysz az emberi teljességre, mert az emberből hiányzik valami. Hiába reménykedsz a megváltó egészben, mert az egészből hiányzik valami. A mindenségből hiányzik egy csillag, a mindenségből hiányzik valami. A világból hiányzik a mi világunk, a világból hiányzik valami. Az égboltról hiányzik egy sugár, felőlünk hiányzik valami. A földből hiányzik egy talp alatnyi föld, talpunk alól hiányzik valami. Pedig így szólt az ígéret a múltból. Valahol, valamikor, valami. Hitették a bölcsek, hitték a hívők, mióta élünk, e hitetést hallani. De már reánk tört a tudás, valami nincs sehol, s a mi dolgunk ezt bevallani, s keresni azt, amit már nem szabad senkinek elmulasztani. Újra kell kezdeni mindent, minden szót újra kimondani, újra kezdeni minden ölelést. Minden szót újra kimondani. Újra kezdeni minden ölelést, minden szerelmet újra kibontani. Újra kezdeni minden művet és minden életet. Kezünket mindenkinek újra oda nyújtani. Újra kezdeni mindent e világon. Megteremteni, ami nincs sehol. De itt van mindnyájunkban mégis. Belőlünk sürgetve dalol. Újra hiteti, hogy eljön valami, valamikor, valahol.

őskori motívum. Fönn csillag orson szövik a sorsot, lenhűs habokon vezetik a ladikot, kishal, nagyhal, előtte, mögötte. Zong. A napsugár szikrázva dől, borzong a víz, lágy szél legyint, sás árnya táncol, mint a láng, s az út felől reám tekint a kék szirmú katánk. Ó gyönge szél, ó gyönge szél, ó halkuló, ringasd levél a lelkemet, ringasd levél a lelkemet, mint habsörényt a tó. Magyar népdal variációk. Tudom én már, mit csinálok, üveges inasnak állok, apró tükröket csinálok, annak örülnek a lányok. Tudom én már, mit csinálok, gerencsér inasnak állok, apró babákat csinálok, azon nevetnek a lányok. Tudom én már, mit csinálok, asztalos inasnak állok, apró ágyakat csinálok, abban álmodnak a lányok. Rock and roll. A taxi, a praxi, a gyerünk szabálni, a füstölgő tüzes kotopaxi, a jöhet akármi. Lórim, a kiköpöm az agyvelőm, fölakasztom a hátgerincem, fazékba kilúgozom a tüdőm, de a tollas bőrödet is kimosom, a csinos ing meg a nyakkebeleidet én ma kitaposom, meg a bádok minták is mi vagyunk. A taxi, a praxi, a gyerünk szabálni, a füstölgő tüzes kotopaxi, a jöhet akármi. Hegyi táj, szimbólum az emberről. A patakos völgyben madárhangok kuszasága. Fölötte a csend, ahol az Isten arcú függősziklák honolnak. És legfelül a senki éneke, a hegytetőn köszörűkő sivítás, élesen reped a jég. Ablak az éjbe. Szűz arc égi vánkosán, át a vércsék városán, lehajolt szárnyak és csőrök felett gömbölyű tér megrepett penge hold, várás ablak négyszöge, bámuló illatzene, libegő kerete négy széle fog, szélből épült bástya fog, égi kő. De ha te hámba fogod, nyergeled az ablakot, paripád, vihar villám szoroson, fénylő szűzarc eloson, ködön át. Ablak négyszög, aki vá, illatzene, aki bá, kerete, illa bá és villa bé, az éj meghasad belé, de ha te... Nehéz óra. A sötét jóslatok kora elmúlt, a történelmi tél itt fütyül immár. Az ember tagjaiban öngyilkos hatalommal, vérében méreggel, fejében őrülettel, mint a veszett kutya, nem tudni mi végzetre jut. Ha új pusztító eszközeivel végigboronál népein, eljut a kerék és tűz elvesztéig, a beszéd elfelettéig, a négy kézlábig. Megmenekül, ha millióféle mindenáron akarás kukac nyüzsgése helyett, mielőtt a külső világban sürögve, forogva intézkedik, előbb felméri és rendezi benső világát. A megismert és rendezett bensők túlnőnek egyéni mohóságaikon, egymással összeférnek, külső világukat is harmonikussá alakítják. Ez az egyetlen járható út. A történelem eddigi véres sodra, bármennyi szépséget és fenséget hordott magában, immár a közös halál, vagy még rosszabb, továbbvergődés, folyton embertelenebb leszűkülésben. De ma olyik bölcsőben tűzcsecsemő ring, isteni hozománnyal, amilyenről alig álmodunk. Miképpen a most elmúlt korszakban feltárták az anyagi világ rejtett erőit, ők elkezdik feltárni a benső, testtelen hatalmakat. E kisledek kezében az észlámpása nem uralkodik, hanem szolgál. Átsüti a tudat alatti életerőket, s a tudat feletti szellemerőket, megmutatja és munkába fogja sorban.
A múltbeli ember mindig másokat hódított meg, de órezgő reménység. A jövőbeli meghódítja önmagát, ezért a sors maga meghódol előtte és a csillagok. Scherzo. Heisinger a nemzeti szocializmust a viceházmesterek forradalmának nevezte. Kemény papírból és zacskóból épülnek utcák és terek, sok csecsemő és rádió szól, s lógó füllel minden ajtóból ugatnak a gázmesterek. Karmuk tömpe, farkuk sörényes, szemük vérpásztás és kerek, gerincük szomjas, hasuk éhes, mindegyik elmúlt 3 éves, mind vizsgázott gázmesterek. Senki sem mondja imaháznak, honnan elősündörgenek, s csontot, szemetet lakomáznak, egymással játszva rongyot ráznak, mint többen a gázmesterek. Orruk rücskös, nézésük kancsal, útszélen dakszlit nem zenek, csordákba verődve haraggal, hosszú, lógó, bozontos farkkal loholnak a gázmesterek. Üvöltenek, hogy ne is élhess, éjjel-nappal dühöngenek, mind büszke, sértődő, fölényes, mind a becsületére kényes, söpörnek a gázmesterek. Kaput nyitnak, kapupénzt kapnak, bozontjukkal billentenek, de hirtelen nyílik egy ablak, s mosókonyhán lakó vadaknak bedobják a gázmesterek. Nevük Csömbör, Szerecke, Vájnok, kavargó füstből lett nevek, sosem éltek ilyen családok, mint a szatírok és najádok származnak a gázmesterek. Meg nem születettek, kiontott magzatvízben fetrengenek, születnek orcátlan porontyok, fürgék falánkok, mint a pontyok, ők lesznek a gázmesterek. Robbanó szemétládák hullnak és megfullnak az emberek. Törmeléket, rongyot rabolnak, mohó hullahegyeket falnak, vigadnak a gázmesterek. Húzódja végső napsugárba, bár a nyarat nem menti meg. Plémajon mászik dinnyefára, kihal az emberek világa, és élnek a gázmesterek. Salve Regina! Ezentúl hadd maradjak közeledben, bár fátylad elmúlását nem ígéred. Csak orkánban felszáradt harmatot, ha két zöld csillagot tüzes hajnalba lebben, s durvább arany bevonja éjjé fényed, s a szörnymaszkot, melyben nyomot követtem erdőn, hol nincs kimélet, de puszta homlokod állandó tájra nyit fehér oszlopzatot. Omlásra szánt cikláid közt ülök a fenyvesen túl, mit érint havad, ott a hatalmak hűs márványú lába lecsügg a porladásba, jégtalpuk hömpölyög, tértől fel égrejti alakjukat, a mély völgyből feléjük füst pörög, oltári áldozat gyűrűzik a bokákra, eleven álruhák megszentelt lánghalála. Úrnő, ha végzetem szép csillagát, megvonod az ott égő maskarától, s adsz kardot, pajzsot a harcos kezébe, gyámságodból kilépve az elhalt sorson át, félek anyám jóságod nappalától, oly kedvessé szőtted az éjszakát irgalmad illatából. Az űr nagysága fénye összehúzódva bújt élő szirmok közébe. Zord átkelőhely fiat birodalma, mégis otthon, mert orsód otthona. Fátyladban tompul a fagy és a hév, ujjattól cseng az év, néz, bár nem lát az alma. Te bájolsz, csalsz, szemfényem asszonya, marasztaló aranykor mézfuvalma. Hisz évezrek sora feledné, hogy a rév csempész csapszék, ahol nem nyit, csak zár a név. De járkált forróbb konyhán jelmezem a sokszarvú, sokkarmú árny alak idegen és saját vértől csorogva, zsoldjáért ácsorogva. Szolgálók hirtelen surrantak, tört tükörben láttalak. Szakácsnőben lehimbelt meztelen, főtt az ünő a bak. Lében puhult buzogva, húsom kifort velőm, s kivált szemem vakodva.
Most kőasztalt terít a pirkadat, és hív megfoghatatlan lakomára a semminek látszó első sugár, s föld, ég, látóhatár, elpattant foglalat, áthabzik rajta ékességed árja, s a tönk anyage tündöklés alatt mély forrását kitárja. Telt szerelem pohár, fölötte lengsz, nyitott szárnyú fehér madár. Élő testet falként körülövez, bizonytalan messze, mégis húsomban, s mindened egyszerre ajk, kéz, kebel, szem. Test, mely anyagi szellem, szellem, mely tiszta test. Minden tagot fátyol, s égkő burokban csonton áthat, s magához nem ereszt. Hívsz, és hang mégse lobban, tánc, nyugvás együttemben, míg hajsátrad borít az öblös benti csendben. Fekete kánaáni fürteit kéken szikráznak a belső homályba, delejesen villant Éva rőt sörénye, vagy a bűvös Lilit minden csápasztó szőke koronája, e tel zsarátnok, mit vihar hevít. Hajfonatot sok ága függ, sárkány lakta mélybe, forog a rém körül, és elcsitítja végre. A röpködő hajsudarak mögül ez anyai rojtbojt játékon át duzzogva síra váz, nyugtott se lelhet, míg álomban nem ernyed, mint köt, ha szétrepül, de hallja az örök szüret dalát, orgánum, melyben minden elmerül, őrlik a garmadát, s a mámoros lehellet ívelve magasan diszkantuszban felelget. Mindjárt érez téged Isten áldott, a kezdettől való erős anyát, a mindenütt áramló ifjú nőt. Ha könnyű kék cipőd érint rögött virágot, látják rózsás ezüstány hímes aranypalástod, és mindahány ruhád léteddel egybeszőtt, piros köntösben állsz a pőre láng előtt. Égi alakjait közt múlt az éjjel, hajnalban látom völgyi kertedet, ime csodás rózsabogyó csúcsára saját termővirága ráfort temhulva széjjel, tavasz örök rózsája integet, természete könnyen megküzd a téllel. Kis földi testedet nagy lényed áradása magába foglalja, és nincsen pusztulása. Zömök, mosolygó, barna bőrű lány, sok függő kormos varkocs keretében a kerek arc világító fehér, enyhén árnyalja vér. Keskeny vonású száj, lágyívű orr, csodálkozó sötét szem, egyszerű szépség, hétköznapi báj, piciny vagy gyöngeségem, de parányabb a tér, a sors, a lét, belé fájtlad egy csücskefér. Legyen a csontvász térdeplő szobor előtted, gyengéd látomás, e lárva régebben, mint én, ismerés szeret. Tőle tudom neved, s megilletődve forr az agy, a szem, a szív koldus családja a királynő látogatásakor. Pincében holdvilága, benhintett fényedet a háznépre, s felém, kit árnyuk eltemet. Vérlombos, vaskos formáik között lejtő Madonna csendje, áthatod lázas tikkat, elnémulásukat, már nem vagy egymagad, öletben csecsemőd és ringatod, majd holtat tart karod, ő fekszik minden szemfedő mögött, pillantásod nyugodt, apád, aki fiad, magában oldja fel esengő szomjukat. Legyen az álca áldott, s elhagyott, ha egyszülötted a rombul, ki kell, karodban ül, te tartod fény elé, így ér a szem elé kibomló alakod, lenge csipőhajlat, feszült kebel, imádott szűz arc, gyermeki nyugodt, jéghomlokot emel a mélységek fölé, a háromság kopár kék térdei közé. Hadd bízzam rád, világom, Isten anyja, fonódva ráhulló holttest alatt, mikor lágyát vetkőzi a vadaknak, görcsét az áramoknak. Árnyékot fölkavarva énél zavarosabb a virradat. Már idegenbe küld uram parancs, aki néked is urad. Útján a lovasoknak megyek, amerre az ősi léptek kopognak. Kit lábad eltipor, a szomjú kígyó pusztul, de kéjben, mert érinti talpad.
Eves roncskörpöl, sóvár, sárga, éjet, ott is szerelmed éget, s ő esküdözne, így jó, meghatva könnyez, gyantája megalvad. Lidércem szégyen én a te vakító utat, ha átnyilalhat, szent szűz illesse lépted, hogy verejtékezzék álmában, áldva téged. De tőlem vedd el külön sorsomat, mihelyt méltó leszek rá, nem kívánom, elválaszt tőled, kis burokba vet, mely mint úszó sziget fátylat habján halad, s bár édes tengerez, szerelmes álom, száz buborék tükör veled mulat. Te légy az én halálom, add nékem életed, üszköm mágiádra tedd, égesd el a tied. Utolsó pillantásod iszonyat, a zöld szikrájú szerető sötét szem tompán dermed borostyánkő homályba. Nincs többé fénye, lángja, nem óv, nem kér, nem ad, villáma megfagy a szempilla résben, s minden kert egy gyümölcsöt széthasad a földön és az égen, végső kaput kitárva elhunysz gyámoltadért, a mindenség halála. A tiszta reggel rémlátás az éjnek, homlokod íve űr a fél homálynak, ahol vonulnak vértes századok, s hegyek közt imbolyog szüreti völgyi ének. E vértesek jutalmat sose várnak, mellükön címered, de rád se néznek, ki szebb vagy, mintha szárnyat forrás fölött lobog, s mint tartó fonalat szövői csillagok. A kő és az ember, amerikai néger spirituel szang. Rejtőzködnöm nem lehet, elmentem a kősziklához, hogy elrejtsem képemet. Szólt a szikla, soha el nem rejtelek, ó, szólt a szikla, soha el nem rejtelek. Rejtőzködnöm, ha megindulok, eltiporlak, tágulj tőlem, megindulok, eltiporlak, tágulj tőlem, szólt a szikla, rejtőzködnöm nem lehet. Elmentem a kősziklához, ráhullattam könnyemet. Szólt a szikla, én is égek, szenvedek. Ó, szólt a szikla, én is égek, szenvedek, rejtőzködnöm nem lehet. Szólt a szikla, én is mennybe mennék, mint te, én is égek, én is mennybe mennék, mint te, én is égek, szólt a szikla, rejtőzködnöm nem lehet. Gyerekdalok. Futrobog a kicsi kocsi, rajta ül a haragosi, dindon diridongó. Ha kiborul az a kocsi, leröpül a haragosi, dindon diridongó. Fut a havon a fakutya, vele fut a retyerutya, dindon diridongó. Ha kiborul a fakutya, lepotyog a retyerutya, dindon diridongó. Bolygó, zápor, libben táncol, suhog a fű sűrűjén, fa ágán. Kéklő, halvány, felhők alján kivirul a ragyogó szivárvány. Három egész napon át bújtam erdő vadonát, gombamező ciklatetőt bejártam. Három egész napon át faragtam egy furuját, vadrózsából tündérsipot csináltam. Túl-túl, messze túl, mi van a hegyen messze túl? Hely a hegyen messze túl, lófejszéles ibolya virul. Túl-túl, messze túl, mi van az ibolyán messze túl? Hely az ibolyán messze túl, Jancsi mosogat, Kati az úr. A rátóti ürgepásztor álmodott egy rőv kolbászról, aztán álmát felkötötte kéményben a rőzsefüstre. Majd álmodott egy kabátról, amely föllefut magától, a kéménybe is fölszaladt, elvitte a kolbászrudat. Dob és tánc. Csönd, béke, fény. Csönd, fénye, béke, csöndje, fény, békéje, csönd. Fényes, csönd, béke, fény. Béke, csöndes, fénye, fény, csöndje, csönd, csöndje, fény, fénye, béke, csönd, fény. Lomban kő, csönd, köve, kövön, fény, csöndje, kőben, csönd, béke, kő, békéje, béke, köve, lomban,
csönd fényes béke kő lombban fény. Út csöndje fű, útra hajló béke csönd, út békéje inda, fű inda kő. Lombhintája kúton, fény ingája kútban, csönddajkája csepp, csepp, kút cseppje, cseppek, csengő csöndje, csönd cseppje, fény, kút habja, kő lombja, fény csöndje, béke. Szél, víz, föld, kis patak, irama, fény halmai, földkeblei, kútkarjai, kőlábai, víztüdejű szél, lombtorkú csönd, fűruhájú fény, kőarcú béke. Reggel, dél, este, éj, hajnal karéja, dél sziklája, alkony karéja, éj sziklája, csönd béke, fény himzése, habszövése, szélfonása, füstrovása, tűzírása, örökös szálak verejtéke, só, orsó, koporsó, kop, kop, harkály, óriási csönd órája, sok külön kis csönd ingája, kövön gyík, fénylő néma bálvány. Béke veled, szeretőd lappang virágzó ág rejtekében, párod rejlik minden kapu hajlatában, rend, ünnep, béke, rend, köve, ünnep, lombja, csönd, füve, béke, kutya, szállj, békés lomb, csöndje, fényes, ünnep, ága, leng, ima, irama, unalom, fénye, csönd, ünnep, béke, rend, szállj, ima, fény, ünnep, leng, béke, fény, csönd, béke, csönd, csönd, béke, béke. Valstriszt. Hűvös és öreg az este, remeg a venyiget teste, elhull a szüreti ének, kuckóba bújnak a vének. Ködben a templom dombja, villog a torony gombja, gyors záporok sötéten szaladnak át a réten. Elhull a nyári ének, elbújnak már a vének, hűvös az árny az este, csörög a cserje teste. Az ember szíve kivásik, egyik nyár akár a másik, mindegy, hogy rég volt vagy nem rég, lyukas és fagyos az emlék. A fákon piros láz van, lányok sírnak a házban, hol a szádról a festék, kékre csípik az esték, mindegy, hogy rég vagy nem rég, nem marad semmi emlék, az ember szíve válsik, egyik nyár, mint a másik. Megcsörren a cserje kontya, kolompol az ősz kolompja, a déra kökényt megeste, hűvös és öreg az este. Barbár dal. Képzelt eredeti és képzelt fordítás. A képzelt eredeti így szól, egy nem létező nyelven. Gya gulbe rár kicsere, ajdi muszta szemó, ajni mankot vanta szemó, adeni marúva bató, jemen. Ole gyúró nanni he, ole csillambó ababi he, ole bungló iningi he, lillardai he, jemen. Va pucu como y quede, va im la gulmo buglaviere, va leli gulmo ni dede, va oda gyaru mohe, jemmat! Ugyanez magyarul, szélvölgye, farkas fészke, miért nem őriztél engem, miért nem segítettél engem, most nem nyomnak kő, ajaj! Könnyemmel mosdattalak, hajammal törölgettelek, véremmel itattalak, mindig szerettelek, ajaj! Földet tüskét teremjen, tehened véres tejet adjon, asszonyod fiat ne adjon, édesapád eltemessen, ajaj! Ars poetica. Örök létet dalodnak, emlékezet nem adhat. Ne folyton változótól reméld a dicsőséget,
bár csillog néki sincsen, hát honnan adna néked? Dalod az örök létből tán egy üszköt lobogtat, s aki feléje fordul, egy percig benne éghet. Az okosak ajánlják, legyen egyéniséged. Jó, de ha többre vágyol, legyél egyén fölötti. Vesd le nagy költőséged, ormótlan sárcipődet, szolgálja géniusznak, add néki emberséged, mely pont és végtelenség, akkora, mint a többi. Fogd el a lélek árján fénylő forró igéket, táplálnak, melengetnek valahány világévet, s a te múló dalodba csak vendégségbe járnak. A sorsuk örök élet, mint sorsod örök élet, társukként megölelnek, és megint messze szállnak.

Kányádi Sándor, Pantarei. Az istenek is behódoltak. Zeus tűrte, hogy Jupiternek nevezzék, csak a rang, a tekintély, egy szóval az állás maradjon. Kivethet ezek után követ az együgyű kecskepásztorokra, hajósokra, mívesekre, kereskedőkre, akik továbbra is épp úgy adóztak, áldoztak, mint az előtt. Egy-két próféta hajlamú pap, spoéta még hetvenkedett az elején, de aztán őket is megvették az élelmes rómaiak. Fölvásárolták a múltat, kibérelték a mítoszokat. Így állt össze görög, etruszk és nevesen maradt kövekből a nagy plágium, Róma. Aztán Jupiter tolát. Amint azt a latinórán tanultuk, Afrodite Vénusz néven lett sztár a Cinecittában. Az etruszk váza szép néma leánya elment mosolygó manökennek egy modern áruházba. Ott nyelv nélkül is lehet boldogulni. Egyedül Poszeidon nem békül. Hiába emeltek új nevén szobrot majd minden városban. A zsongító szökőkutak sem tudják haragját csillapítani. Szelídebb óráiban kiáll Pestumi templomának parancsoló romjai elé. Háromágú a szent berkek pipevirágai közt legelésző bivaj csordát. Míg görög szertartásra gyűlnek az ámuló idegenek. Wunderbar, beautiful, merveilleux, kattognak a fényképezőgépek, surrognak a kamerák. S a légió veteránja ágálva mutogat. Majd alázatosan tartja markát, mosolyog, hajlong. Thank you, danke schön, merci, grazie, grazie tante. Ioan Alexandru, statiszták. Jancsik Pál fordítása. Turnéra megyünk a színészekkel. Mi statiszták a hátsó padokon ülünk, rang, bajusz, spofa lemez szerint. Az első felvonásban mind föllépünk. Martalócok egy kastélyban, a sötét feudalizmus legfényesebb fejlődési szakaszában. Páncélingben állunk, keresztbetett alabárdokkal, amelyeket füstszínű ezüsttel futtattak be. Kimért léptekkel járunk szörnyű gatyában, ahogyan a korízlés megkívánja. Ti is, mondta az egyik rendező, háromszor nősült és csudamód érti a dolgát. Ti is, noha egy szót se szóltok a színen, mozdulatokban, mimikában éljétek át a szerepet. Csak így sikerülhet a teljesség élményét adnunk a nézőnek. A második felvonásban szerzetesek vagyunk. Tarkóra húzott tonzurás parókában, kezünkben rózsafűzér, arcunk bepúderozva, komoran, töprengve és titokzatosan állunk, tisztünk a kordivat szerint. Az elhalálozott hős baldahinos

ahonnan elindult. Román Szlivonyik, figyelmeztetés. Gömöri György fordítása. Állítólag én vagyok az a nélkülözhetetlen következő tégla abban az épületben, amit jövőnek hívnak a költők. Nem akarok tégla lenni, melyet a kőműves a téglarakásról levéve egy ütéssel széthasít és eldob. Az éjszakánál sötétebb árnyék vagyok. Szín vagyok, zene, építek, virágoknak színt adok, embert is ölhetek, akinek anyja van, kedvese, aki neki hordja mosolyát a nehéz napon át. A legmagasabb fejeket én vágtam le a nyaktilóval. Én vagyok a 17-es év. Én írtam a Marseillest. Hiroshimára én dobtam le a bombát. Én írtam a verset, amit olvastok. Ezért ostobák, ne mondjatok engem téglának!

végesből végtelenre. Kardomra tűzött perre, halálos szerelemre, születtem életemre. Menet. Lobogom sejme, facsaró zápor. Fázom alatta. Záporos, zászlós kezemre látok, s lóra lovamra. Szomorú feje, szálas zuhogást vagdaló balta. Szomorú fejem lassan lehajtom lóra lovamra. Felhő meg zászló egyetlen omlás, éj van alatta. Földből világít, amiért szálltam lóra lovamra. Szakad dögökre, virágtövekre, szakad magamra, s minden örökre, szoborkövekre, hattyúi hangra. Meredek zápor merev babákkal, koponyás dombra, ágyékra póját márványkőlapra, hogy megfoganna. Világi téren felejtett dobra, alvó harangra, szapor a zápor, szív szakadásos, lóra lovamra, riskobogásos üveges manna, végső vitézek páncélezüstje, lóra lovamra. Eladó. Csikók tündér sörénye, játék. A kedves meg a gyilkos szándék. S holnap talán a lobogó, eladó, minden eladó. Idegennek, kannak és kánnak, kopasznak és göndör meláknak, a szoknya meg a lobogó, eladó, minden eladó. Énekelsz tilalmasat bátran, vándorolsz a lompos kabátban, de kik eladódni akarnak holnap a flaszterba tipornak, s nem takar be a lobogó, csak hullik szívedre a hó.

áruház Európában. Felhőkarcoló zengés, fegyelem és kilengés. Áruház, magyar, részleg, ahol sodródva élek. Vehetek ernyőt, cipőt, láthatok bábut, férfit, nőt, s élünk ernyősen, cipősen, halállal ismerősen. Áruház, magyar, részleg, körben a kozmosz, népek, totális álmú térség, belül néptükörőrség, torzító tükörszerelme. Mindig gyanús vagy benne, mindig meglopnak benne, mindig elvérzel benne. Áruház, magyar, részleg, kísérlet, kudarc, kísérlet. Mindegy forrongva, kérve, ha végül kalap levéve, hősként kimentől kisebb, rajtad katonás rossebb. Rád nő a mohó, a gyáva, a féreg monarchiája, vakhittel vagy anélkül, de vasököllel végül. Áruház, magyar, részleg, jövőtlen örök élet, minden tudással páros, tudásunk is halálos, almáját halva ettük, értelmét is felettük, ki se űzettünk érte, izzunk édenbelésve, civilben is vigyázvan, vakbolygók halmazában. Áruház, magyar, részleg, mennyi szerelmes lélek, históriások, hősök, kivágott nyelvű regősök, csöpp csillag, csöpp merénye, magyar vesz és elakad zárvány, koldus kapuszi várvány, idegennek betérő, sose jön el a kérő. S ha ki vérünkből sarjad, tüzes trónusra hervad, s igézünk halálra váltan, sok szívű Európában. Áruház, magyar, részleg, tető, alap, tenyészet, felhőkarcoló zengés, fegyelem és kilenkés, ragyog tengelyre szedve, épült a félelemre, civilben is vigyázban. Áruház Európában.

0: mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány ide, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.
8: Silence from the silence.

0: azt mondja nekem, hogy szép, hogy ezeket a régi sírket itt gyűjtögetjük. Tetszik magának ez?
1: Nagyon tetszik. Nagyon tetszik, hogy a régi sírkből még nem, hogy eltiporni, hanem akarnak még elzni valamit, hogy abból a régi sírkből, hogy hogyan is volt, hogy milyen szép az, hogy újra meg akarják valósítani, meg tudni akarják, hogy hogyan is volt. Most meg ez egyből is, hogy össze lesz gyűjtővel az, aki mit tudott a régiségből. Most már majd lassan kihalunk, akik ilyeneket tudunk, már a 80 év ma elviszi velünk majd ezeket is. De a fiatalabbak meg ma nem is tanulják, meg nem is lesz kitű megtanulni nekik.
2: Egy sövvény mi származott nyavalat, mondja Őzi angyalának, Őzi angyala mondja Szent fiának, Szent fiat, távoztassod el a nyavalákat, hogy meg ne akadhasson se usába, se csontjába, semmiféle tetemeivel meg ne akadhasson. Boldog asszó, szent ígéret, szent parancsolatidat parancsold a nyavaláknak, hogy meg ne akadhasson se usába, se csontjába, semmiféle tetemeivel meg ne akadhasson. Töl szülte fák, fa szülte virágját, virágja szülte Szent Annát, Szent Anna szülte Szűzmáriát, Szűzmária szülte Szent fiát, Szent fiat, távoztassad el a nyavalákat, hogy megjelkodhasson se usába, se csontjába, semmiféle tetemével megjelkodhasson. Dominom, mégis mondom Dominom, ködve legyen, boszorkán száz szamár szélébe, hat fallé a hajába, boldog asztó igéjébe, úgy ne áthasson, hogy Krisztus úrunknak. Amen. Na, új szép! Ezt az ön témátságot. Vagy háromszor, vagy ötször, vagy hétszer. Ennyiszer kell mondani, ha valakire rámondani. Egymás után. Azt mondták, hogy én bozorkán vagyok, és még olyant is tudok, hogy a vőmnek az apja, azt mondta, mama, várjon azt, hogy én magának akarok valamit mondani. Akkor aztán megvártam, na mondja, mondd, mit akarsz azt ennyit mondani? Azt mondja, ereszöm meg a fiamon, mert még az orvos, hogy tudja a fiamat meggyógyítani, maga ereszöm rajta. Ha én Isten vagyok, akkor én eresztök rajta, de én nem vagyok Isten. Tudd meg azt, hogy ezt felelj. Azt mondtam annak az emberek, akkor a lászni. Azt mondtam neki, mert én ilyesmit nem tudok. Mert én tudtam szömre is olvasni, és használt is. Használt is. Rámondtam az imádságot 38 órakor, mikor a napnak legnagyobb ereje volt, akkor szépen rámondtam az önteimát, azt az imádságot, amit én megtanultam a mamától, azt a háromszor rámondtam, és meggyógyult, és meggyógyult. Én csak ezeket a szép imádságokat, én még élök, én ezeket mindig követem.
0: Elmondani azt a ráolvasó imát. Hol tetszett ezt hallani?
3: Márnyén.
0: Mikor?
3: Igen, 7 éves korom.
0: Hogy hívták a nénit, aki mondta?
3: Gálosi Ferencné.
0: Milyen korú asszony volt, mikor lett?
3: Körülbelül 70 éves volt.
0: És mire gyógyított
3: a torkomra.
0: És mit csinált?
3: Nyomkodta a torkomat, és közben mondta azt a mondunkat.
0: Melyiket teszik a mondani?
3: Ezek hiás püspök elment szántani, béka ekéjével, gyik üstökével, kigyó ostorával, addig szántotta a földet, hogy az oszlott bomlott, úgy oszlódjon, bomlódjon a te torokfájásod is.
0: És utána imádkozott, hogy
3: nem, semmit, nem, csak ezt háromszor mondtál, és közben nyomogatta a torkomat.
0: Hogy volt ezzel a nasztanénivel?
4: Hát nem szerette édesanyám az ilyesmit, mert az nem volt ilyen fabonás természet. Imádkozni szeretett, de ilyesmit nem. És mindig úgy titokba csinálta a nasztanéni, mert nekem sokat fájt a torkom. És aztán közben én megtanultam, azt édesanyám úgy jött rá, hogy a babámra én is olvastam. És akkor többet nem engedett a nacanénire rászólt, hogy ilyen butaságot ne csináljuk. És többet nem engedett át, hogyha fajt a torkom hozzájuk.
0: Na és elmúlt a torokfájás?
4: Áh. Igen, hogy az Ezekiás püspök az a torokfájosoknak a patronája. És hát ez a kígyó meg a mit tudom én mi, ahogyan a földet szántja, hát a föld hámlik, hát hogyha ő ezt ráolvassa az én torkomra, akkor arról is az a fájás, hogy lemegy.
5: Boldogságos szép Szűz Mária megfereszti az jó adat Szent fiát. Jordán-vízi a Bétakara, a fehér fety alatt belindul a Názáret városba Krisztus Urunknak misére, mise hallgatni. Összetalálkozik, három zsidólyámmal kitakarok, megnézik, elári, ígizik, minnyál fittyene. Összetalálkozik Szent Ilona asszonval, azt kérdi Szent Ilona asszon. Mi sírsz, mit keseregsz, boldogsága, szép Szűz Mária? Hogy ne sírjak, hogy ne keseregjek? Elindultam Krisztus Urunknak misére, mise hallgatni, összetalálkozom három zsidólyámmal. Szent fiamat, kitekarak, megnézik, halalra, égizék, minnyel fittyene. Ne sír, ne keserek, boldogsága, szép Szűz Mária. Menjünk el, törjünk három magyar ruhalgat, égessünk belőle a kilenc szenet, anyjuk bő vízbe, mossuk meg vele. Ugyan tisztán maradjon, mint a Krisztus Urunk adta az anyja mélybe, az anyja szült erre a világra. Hát erre engemet egy gyerek asszon tanított, mert mindig mentünk vízvettetni. Az én fejem is mindig fajt, akkor egy gyerekei is. Akkor így én azt megtanítottam magamat, azt mondtam, hogy tanítsam meg, hogy ne kelljen menjek máshoz. Akkor én ezt megtanultam, és én magamnak is vettem vizet, akkor vettem egy gyereknek is, de mindig használt. Mindig használt.
6: Elindul a nagy sátán 77 fiával, 77 leányával, 77 unokájával. Menjen be ennek a katinak a fején, menjen ki a talpon, csontja bontját, hányja piros vírit, így a szényit hírvassza. Tér meg te nosztátan, 77 fiadval, 77 lányadval, 77 unokádval. Ne menj be ennek a katinak a fején, ne menj ki talpon, hanem menj el a kősziklába. Kősziklába vannak tündéljányok, tündéljányoknak menj be a fejéken, menj ki talpikon. Csontja bontját, hányat piros vérit, így az színit hírvaz. Tisztán hadd ezt a katit, mint az anyja szűrte a világra, boldogsága Szűz Mária hozta. Tudja, mikor olyan nagyon-nagyon betegek voltak, vagy megijedtek a gyerekek, és betegek voltak, ahova menjünk, menjünk ahhoz az öreg asszonyhoz.
3: Elindult Szentontól 7 fiával, 7 leányával, 77 féle unokájával. Csüzás Orbántól dagadott sebeivel, fene farkasaival, vadoros lányaival. Hogy mondjam Justinának gyenge szívét, elszorítom piros vérét, ott megiszom. Tér meg Szentontól, kérlek a Jézus Krisztus kasárvás kényszenvedésére, ötmérséges sebeire. Eredj el az erdőkre, ott a vadoroszlányoknak gyenge szíviket szorítsd el, piros vériket ott idd meg, térd meg Szent Antal, vagy akármiféle eredetet. Mikor Krisztus a földön járt, hegyek nőttek, kövek sőtek, Krisztus mennybe menetele után mindenek megtértek. Térd meg te is, akármiféle eredet vagy az Úr Jézus Krisztusnak, gyéken nagy a főpárnája, sütelen kása, főtelen fogatja, ez a Krisztus Urunk vacsorája. Kérlek erre kasárvas kényszenvedésekre, kérd meg akármiféle eredet vagy. Édes Jézusom, nem az én akaratom szerint, miképpen mennyben úgy legyen a Földön. Ha te akarod, mutasd meg a te irgalmasságodat, ne nézd bűneinket, sok ellened való cselekedetünket. Édes Jézusom, ezt tett én oda mondom. No, de a betegségre én úgy olvasom, higgyen meg, én nem vagyok burozmás, bizony Isten. Én nem vagyok az, hogy valakinek elvegyem a szemávilágát, vagy valamit. Én is bízok a Jóistenbe. Ő azt mondja a könyves, hogy aki bízik a Jóistenbe, azt mondja annak a hegynek, hogy indulj meg, már hite van, akkor az elmenjen innen. Én is úgy tanultam anyámnak az édesanyjától. Nagyon tudott imádkozni az is, hogy a izére. Tudja, azt úgy mondja, megdagadott, hát ha me az, én is azt mondom, hogyha engem álsítoztat, én olvasok rá, én álsítozok, akkor az meg fog jönni. És amellett ugye akkor azt tudom, hogy Szent Antal tudom, mert az olyan, hogy tüzesen van veres, fájúd neki, így ide. Nem mindig egyaránt izéli, hanem megszűnik, és akkor úgy megrázza. Jaj, nekem is azt sem. Még magamnak is kertem a Szent Erzsébet annyiszor, hogy bizony Isten. Nem az én akaratom szerint, édes Jézusom, mutasd meg a te jóságodat, mert sokan vannak, akik nem hiszik, tudja, hogy hát azt mondják, hogy babanaság vagy valami. De én azt mondom, édes Jézusom, ha te akarod, mutasd meg, láthatá jóságodat, szüntesd meg neki a fájdalmát. De higgyem meg, s akkor mondom, imádkozok utolyan három mi atyánkot, három üdvözletes és hiszek egyet. Felajánlom az összes szentek tiszteletét. De akkor is én magamot nem, hogy én általam, csak a jó Isten akarat által. Higgyem meg, hogy azonnal szűnik meg az ég. Azonnal. Hát akkor nem tudtak annyit, az emberemet megkeresem, megmondja. Nem tudtak annyi írásán mindent, mégis mindent tudtak, lássai.
7: Hát úgy volt, eszembe jutott, mikor oda haza voltunk. Jött nagy felhő, zörgött, görgetett, villámlott. Jött nagy zörgés, kimentünk az udvar közepére, elvettük a fejszit a kezünkbe. Akkor mondtuk, elindul a boldogság a szép Szűz Mária az őszent fiával, egy nagy hosszas úton. Megtalálkozott egy nagy záporessével, mára ment a nagy záporessé, te nagy jégesső, menek az éléknek kovászrontásikra. Térj meg, te nagy jégesső, te nagy záporessé, ne menj az éléknek kovászrontásikra. Térj meg, menjél el, te nagy jégesső, te nagy záporessé, a kősziklákba, a nagy hegyek közé, a nagy kövek közé, és ott is úgy oszoljál el. Akkor a fejszét bevágtuk az udvar közepébe, keresztet csináltunk háromszor, bevágtuk, és néztünk fel az égbe, hogy szóródnak a felhők el. És így volt régen, mikor jött a nagy zörgés a jégessével. Elmúltak, harangoztak a templomba, szépen harangoztak, hogy várték félre a harangokat, hogy menjenek szét a felhők, szétes szóródtak.
8: Elindult az Úr Jézus Szűzszent anyjával, Máriával, Jeruzsálemből Jerikóba. Amint a hídon át akartak menni, szamaracskájának lábacskája megficamodott és megrándult. Hogy ezen ficamodás és rándulás abban ne maradjon, az Úr Jézus szájából származott ezen íge. Hús húshoz, vér vérhez, csont csonthoz, in inhez forjon vissza. Mi atyánk, üdvözlet!
1: 67-ben kezdődött, és azóta én mindig végzem, és nem fejlődik a szürke haj. Kérem a Jóistent, hogy mulassza el, hogy neki jön neki kés.
0: És hányszor ez elimádkozó naponta, vagy hogyan?
1: Naponta, igen, és este? Utána este, vagy nappal is elvégezhetem, amikor ez van, mindegy, nincs ki szóval. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztusnak, drága szent neve! Szent Jánosnak szép, tiszta, aranyos vize, Szent Anna elindult ág, megcsapta a szememet. Ág után vér, vér után termés, termés után hájuk, hájuk után sötétség. Az Úr Jézus Krisztus paradicsomában van három szép virág, az alatt ül három szűz leány. Az egyik a vér fossa, a másik a termést hasítja, a harmadik a hájukat hasítja. A vér elszóljon a szememről a Krisztus Jézus ötménységes sebeié, a hájuk hasadjon le a Krisztus Jézus haláláért, a boldogságos Szűz Máriának fájdalmáért. A vér, a termés, a hájukat vegye le, a boldogságos Szűz elment a Kálvária hegyre, Máriának szemkenetje, Szent Háromságnak nagy ereje, vegye le a szememről a hájukat. Ezután mi atyánk üdvözlés, és háromszor elismétülni három mi atyánk, akkor meg az egy hiszek egy a végén.
0: A másik ima mire lesz?
1: Szenverés ellen.
0: Az, hogy megy?
1: Fölült Jézus a márványkőre. Arra ment három szűz zajány. Az egyik azt mondta, ó édes Jézuskám, szebb vagy, mint a holdvilág. A másik azt mondta, édes Jézuskám, szebb vagy te a ragyogó csillagnál. A harmadik azt mondta, ó édes Jézusom, szebb vagy te a fényes napnál. Orra ment a boldogságos szűzanyánk, Mária, a Jordán vizére is hozott vizet. Ezen a gyermek vagy leány úgy menjen szét az igézet, mint a márványkövön lefolyt a Jordán vizet. Az atyának, fiúnak és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Szóval ez szemperésre.
1: Igen.
9: Atyának és fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Jeruzsálemi kertben van egy cédrusfa, annak van három lehajtós ága. Első ága a Jézuska, bűnös megváltotta. Második ága a Szent Anna, betegeket gyógyítja, csodálatos kezével a földről nyavalát eltávolítja. Harmadik ága a boldogságos Szűz Mária, Szent fiát siratja. Pirozsvéri csókolja, Judásnak eladta 300 is pénzét, miért nem adta másnak, Máriának, a dicsérő Szentannának, a boldogságos Szűz Márián. Ez adta volna érte ezereket, nem vitték a szenvedségre, Kálvária hegyére. Mikor a haldoklóra ágyin Szent Mihály, a Szent Mihály arkangyala keresztüli Szent Jánosra. Szömög látta, szömög verte Jézus Mária szent nevébe. Ember verte kalap alagyit kalap alá menje, az Istennek nagyobb ereje hatalma van, mindenki ezt a súlyos beteget megverte. Asszon verte meg fejkötőlőjét fejkötő alá menje, az Istennek nagyobb ereje hatalma van, mindenki ezt a súlyos beteget megverte. Lán verte meg pántlik alagyit pántlik alá menje, az Istennek nagyobb ereje hatalma van, mindenki ezt a súlyos beteget megverte. Megköszöntötte Gábri angyal a boldogságos Szűz Máriát, én is köszöntelek, szerelmes fiam. Jöttek az angyalok, az apostolok a magos mennyből. Köszöntésemre ezekkel a három szavakkal, ami legerősebb, az Úr Jézusnál, tele szent háromságnál, boldogságos Szűz Máriának. Elindulok a Jézus nevébe, három isteni szemébe indulok, Atya istenébe, Fiú istenébe, Szent Háromság egyélő Úr istenébe, napkeleti bölcsek. Jöjjetek segítségemre, esedezésemre, bármilyen súlyos betegség nyavala távolodjon tőle, Istennek ereje hatalma szálljon a földre. Egek király, hozzád fordulok folomodok, nyugtassátok ennek a súlyos betegnek a nyavalaját, mind ahogy a nap az égről lenyugszik. Fölszülte fátfa bimbaját, bimbaja virágját. Szent Annaszon szülte boldogságos Szűz Máriát, boldogságos Szűz Mária édesanyám szülte szerelmet szentséges Szent Fiát. Szent Fia, távolítsd a nyavaláját, se csontjába, se bontjába, semmiféle tetemén mög ne akadhassék. Ányomult bűnös lábaithoz fordulok, Jézus Krisztussal sírok. Hatalom anya Mária, fordítsad hozzá figyelmedet, a síralomnak völgyében. Mi asszonyom, mi közben járunk, mi szólunk. Engedsz el Szent Fiának, mutasd be minket Szent Fiának, ajánl minket Szent Fiának. Názareti Jézus zsidó király, veszedelem forgója, Szent Isten nagy hatalma. Nagy Úristen, könyörögjetek ezen a betegön, atyai szeretetedbe, kegyelmedbe. Ajánlottam testiket, lelkiket, életiket, gyógyítsd a betegeket, a sebesülteket. Fájdalmas testiket, lelkiket, kiket te fájdalomba ejtettél. Sárgaságba, fogyásba, fejzavarodásba, nyughatatlanságba, hideglelésbe. Ezen tételényes nyavalától menj meg Jézusom Krisztusom minden veszéltől, veszedelemtől, hörtele haláltól, minden nyavalától. Haldokló Jézusom, könyörögj a haldoklókért. Én kimegyek én ajtómat, látok egy aranyos templomot, kívül aranyos beli kögyelmes. Szolgáltatják a szentmisét a súlyos betegek testiké, lelkiké. Menjetek proféták fekete föld színére, hirdessétek az én számból származott drága imádságot, Szent Annának, Szent Anna leányának, a boldogságos Szűz Máriának. Éle fekszek én ágyamba, testi lelki koporsóba, három angyal felfelett egyik őrözi, vigyázi, harmadik a lelkét váli. A kakas megszólal, szép Szűz Máriát kiáltja, Kájfő Mária. Krisztusunkat megfogták, vasdárdával megdárdázták, tövissel megkoronázták, hét csövére elcsöppen. Az angyalok felszötték, Krisztusunk elejbe vitték, Krisztusunk azt felelte rá, aki ezt a hétfő imádságot elmondja, hét bűnnel bocsátatik, a purgátumcélén vettetik, viszem az atyám házába, az örök dicsőségbe, fényes mennyországba, mennyország közepébe, amen. Imádkoztam az Úr Jézus Krisztus szenvedésé, haláláé, ennek a súlyos betegeknek a meggyógyulásáé, az Úr Jézus Krisztus lészen az orvossal, mostantól kezdve is mind örökkön, örökké, amen. Atyám haláltól, fájdalomtól nem tudom megmenteni, azt akarnám, hogy a paradicsomba örvendezzön, és a szent angyalokkal zöngedezzön a dicső mennyországba, amen. Atyának és fiúnak és szentileg Istennek nevébe, amen. Ez is imádság, tudja? Amit így öntöttek a betegeket. Ilyen szönverésre, ijedésre.
0: Igen.
9: Meg nézzen, ilyen beképzel, betegek is vannak, megérti magad. Azt mondja, hogy ő nem gyógyul, meg jábom én az orvoshoz, mert ő rajta az orvos nem segít. Elment ilyen helyre, akkor meggyógyul. Én mikor meghalt az én anyám, ebből egy szót sem tudtam az imádságból. Mindig azt mondta, hogy én rám hagyja. De igen. Én nem szerettem hallgatni sem, mert én azért haragudtam, hogy az én anyám miért mond ilyent, hogy én rám hagyja ezt az öntést.
0: Igen.
9: Most ugye maga, de én nekem nem kellett, én azért az imádságot nem tudom, úgy, mert én mindig azt mondtam, hogy én nekem nem kell. És mikor nyakad, azután úgy sokat a fejembe matizott az imádság, mintha mindig kellett volna, azt én nekem éjjel-nappal mindig azt az imádságot mondani, tudja?
0: Igen.
9: És aztán is ez se papírni, ez semmiről nem tudom. Ha azt mondtuk, mint az édesanyám. Édesanyám. Mert édesapám meghalt, ugye fiatal voltunk, gyerekek. Meghalt, aztán mindig azt mondta, hogy mindig, édesanyám, ezt maga ne csinálja. Mert magának ezt nem kő, még magát ezért elvigyék, vagy megbüntessék, vagy elvigyék. Azt mondta az én anyám, édeslányom, ha börtönbe dobálják ki a csontomat, nekem ezt akkor is kell csinálni, mert aki én tudok, azon akarok segíteni. Ezt mondta. Mert ugye az én anyám szokta mondani abban az időben, mikor a Szűz Mária földön járt, hát ugye nem tudom, pedig se olvasni, nem tudott se írni. Aztán vitte a Szent Fiát a kardján, találkozott három lány. Megnézi egyik lány, hogy jaj, de gyönyörű ujja, mint a napsugár. Hát ugye édesanyámtól hallottam, így mondta. Megnézi a másik, jaj, hát a csillagok se, úgy ragyog, mint a csillagok, ez olyan gyönyörű ez a kicsi. Megnézi a harmadik, mint a hódvilág, olyan szép ez, mint a hódvilág. Így mind, ahogyan nézte, ez mindig másképp ragyogott, ugye mindig szebbnek látták. Aztán, amikor akkor Mária hazavitte, kicsit csak sírt, nem bírt vele. Akkor merítette a Jordán vizébe, belemerítette a poharát, aztán csinált neki vizet. Imádkozott rája. Aztán elmolgatott a kis Jézus, ugye, mert szönvizet csinált, imádkozott rá, azt tudta is, az volt az orsz, szönvizet csinált, aztán azért maradt a földre az a vízcsinálás imádság. Tudja? Az a vízcsinálás. Hát aztán az ilyen kicsiknek, hogyha szönnel mögverik, vagy mögijennek, hogy ez akkor arru használ, ugye arru volt az utabban.
10: Hasznos ima a hideglelés ellen. Kősziklák repednek, halottak föltámadnak, Krisztus urunkat megfogták, és Júdás elébe állították, azt kérdik tőlem, mit félsz, mit reszkedsz, talán a hideg lel. Nem lel engem, nem is kívánok. Az se lelje soha, aki az én keserves kínszenvedésemről, halálomról megemlékezik. Ó, hajnal, piros szép hajnal, engem vendégségben hívnak, de én nem megyek, elküldöm az én hideglelésemet, aki ezt elmondja háromszor a nap fölkelte előtt, és három-három mi atyánkot, annyi üdvözlégyet, és egy kiszekedjet, és fölajánlja Jézus utolsó rázásáért, és tiszta szívből mondja el. Amen.
11: Kiment a kis Jézus a szőlőbe, leállított a szent fejét a szőlő vinegére, arra ment a boldogságot Szűz Mária, kérdezte, miért is, kisfiam, kis Jézuska, hogy ne sírnék, hogy ne rénék, mikor az én szent szőmem kialakta a szőlő vinege, vér elborította, halljuk meg fogra termést, mert termette. Ne sír, ne rén, majd elmegyünk a Getsemani kertbe, majd takarjuk háromféle szép virágot, vérjüveresset, halljukról fehérjére termésű termétet, egyiket az Atya Isten nevébe, másikot a fiújébe, harmadikot a szent élekébe. Igaz Isten, bátor Isten, bátor Isten, szabad Isten, szabad Isten. Én kimegyek, én ajtóm a föltekintek magas mennybe, ott látok egy kaponat, kívül aranyos belül irgalmas, ott lesz az Úr Jézus az ő szermiséjét. Három piros félre lecseppent az agyalok, reméntek, mindegy cseppig főzték, kólom taljára öntötték, Krisztus urunk el, egy úgy vitték. Krisztusunk erre se nem szólalt, se nem felelt. Aki azt a kis imácsagot este reggel elmondja, hit halálos bűntől, még menekszik. Úr Jézusnak adom az én lelkémét, fekete földnek pedig az én testemét. Így tanultam én.
12: Halt fülem, halt angyalok zengését, mert eljött az Úr Jézus lelki mennyegzőre. Tisztíts Uram utat, vitathessünk mennybe Isten elejébe. Számláltatassunk meg mennyei sereggel, ó, te gonosz sátán, ne kísérges engem, mert van nekem fejem az Úr Jézus Krisztus. Menj el elejébe, megfelel képibe, Szentlélek, szájba, szívembe, erősítsd meg hitemet, szenteld meg lelkemet, mert mellettem van egy Isten, előttem boldog asszony, fejem fölött három Mária, körülöttem ezer angyal a kezembe, szent kereszt a szájomba, szent kenet a szívembe, szent ostya, az árthasson, s védhessen éjszakának idején, nekem más senki se, aki elveszen előlem egy Istent, mellőlem boldog asszonyt, fejem felül három Máriát, körülöttem ezer angyalt a kezemből, szent keresztet a szájomból, szent kenetet, a szívemből szent ostját. Amen.
13: Mikor szokták ezt mondani?
12: Hát, többször is, de leginkább haldokló mellett.
14: Szűzleán Szent Margit imádsága. Elindul a Szűzleán Szent Margit, hóny alatt viszi aranymedencét, aranymedencébe Krisztus Jézusnak 36 cseppérit, boldogsága Szűz Máriának fátyolát, Szent Benedeknek szárnyát, szárnyékját, Szent Antalnak kötelit, hésingó losolyát. Megtalálkozik sátányokkal, sárkányokkal, kérdik a sátányok, sárkányok, mi dolog legyen Szűzleán Szent Margit, hézad nem közeledhetünk. felel én a Szentszűz. Hézám nem is közeledhettek, ha tiszta lelkek nem vattok. Mert én hónyam alatt viszem aranymedencémet, aranymedencémbe Krisztus Jézusnak 36 cseppérit, boldogság a Szűz Máriának fátyolát, Szent Benedeknek szárnyát, szárnyékját, Szent Antalnak kötelit, hésingol vasolyát. Ki ezeket az imádságokat elmondja, este lefekkibe, reggel férkülkibe, mennyország kapuja kinyittatik, embernek lelke bévítetik, amen. Hesztes, én imádkoztam Simó Ferenc József névfazakas Ilona. Édesanyámtól tanultam Szűz Leán Szent Margit imádságot.
15: Paradicsom kertben három cédrusfa, alatta őrködik Ádám, atyám ki és Éva, ki a paradicsom kertet alkotta. Azon ült három főangyal, aki éjjel-nappal a harcban tartotta. Egyik volt Gabriel, a másik Rafael, a harmadik Szent Mihály főangyal. Gabriel őrködik a fölöttem hajnalig, az úrangyala imáig, Rafael főangyal estelig, az esti imámig. Szent Mihály főangyal őrködik halálom órájaig. Boldogságot szűzanya, ki a kígyó fejét taposta, kérjünk légy a talmunkra. Szent fiaddal, Úr Jézussal, alhalálos agyam mellé, bűnöm bocsánatára, amen. Valamikor nagyon régen, talán Gézik Ferenc Veron nénitő.
13: Ezt mikor szoktál
15: kívánni? Csak úgy megtanított bennünket, hogy mikor eszünk, begyütött, akkor mondtuk.
13: És hogy nevettél?
15: Miért? Hát a bűnünk bocsánatáért azt mondja, ajánljuk fel ezt a kicsi mocsát.
16: Ki az a ház Szent Vendel háza? Ki kiszedti a vasajtaja réza kulcsát? Hét szén tömbjén az ablakán négy őrző angyal a négy sarkán. Mária kátya nagy fönszóval épírkolva. Alusztok-e szegények? Aludjatok szegények, én majd keresztenek öt ujjommal, száz szentömmel, ezernyi angyalokkal, 12 apostollal. Amott megy a kis Jézus, lelkem látogató Jézus. Beteg a lelkem a bűnökért, készül a lélek az örök életre. Ó, ha én meggyújhatnék, Krisztus nyomába léphetnék, ott találnék egy aranyos szentegyházat, ki kívű kincses, belül irgalmas. Abba ül asszonyú Mária, kezébe könyve, nyakába királyné olvasója. Aki ezt az imádságot este lefektibe, reggel fölkeltibe elmondja, száz napi búcsút nyer. Én a Dézereg anyámtól. Annak volt egy nagy könyve, tudja, elvitték, és abban a régiségi imádság voltak, de soha nem került vissza. Én ezt este reggel is unokáimnak, mikor a kicsinyek voltak, azoknak szoktam imádkozni. Azon egy öreg könyv volt, tudja, az füzetekbe rakta az öreg anyám, nagyon vallásos volt, és füzetekbe rakta szegény össze.

0: imádkozni is, lelkileg kül, lényeg nem csak úgy, mint a Sajkó, hogy tudom ezt a verset, mindig úgy tartottam, hogy még olvasni is minden másképp kell elolvasni, mint a testamentum tüzeteket. Ezt már az édesanyámtól is úgy hallottam, hogy azt lelkileg, úgy, ahogyan azt kívánja, azt mindent úgy kell. Hát imádkozni is úgy szoktam, ahogyan kívántatik, hogy hangsúlyozni kell, hogy nem csak egyformán elmondani, mert nincs annak akkor semmi értelme. Fehér Rózsa Mária, engem Jézus találjon, szeretetével szeressen, szent bérével megváltson. Kell föl Mária, elvitték a szent fiadat, dárdából dárdázták, koronából koronázták. Hétcsőbbére elcsöppent, az angyalok fölszedték, Jeruzsálemba vitték. Három ágú orgona mennek főnek, magos angyal, ó, piam, piam, pényes Jézus, nyújts ki a szent kezedet, hadd kössem be szent sebedet. Ki ezt az imádságot elmondaná este reggel, hét bűne bocsánatja. Fölajánlom, Uram, eden kis imádságomat az Úr Jézus Krisztusnak a keserbes kínszenvedéséért, a boldogság a Szűz Máriának hét szívbéli fájdalmáért, magam pátrinusomért, őrző szent angyalomért, uton bizony járókért, özvegyekért, árvákért, szegény meg nyomorultakért. Ó, édes Jézus, ó, édes Jézus Krisztusom, légy irgalmas, légy kegyelmes, mint te hozzád megtérő bűnös fiatal leányod. Édes Jézusom, hálákat adok te neked, hogy megőriztél, megtartottál a mai szentséges szent napodon. Őrizzé és tarts meg ezen sötét éjszakádnak idején. Tűzszöl, vízszöl, veszedelemtű, szerencsétlenségtű, kétségbennesestű, a hirtelen haláltú, az ördögnek incselkedésétű és a gonosz ember szándékjátú. Amen. Hát este szoktuk elimádkozni. Szüleimtől hallottam, ahogyan azok mondták, aztán úgy van, hogy a mostaniakban is egyik nem úgy mondja, mint a másik, még abban is van eltérés.
1: Ezt templomban szokták imádkozni?
0: Nem szoktuk ezt imádkozni, csak ittől hallottam, templomban nem hallottam, mindig itthon. Azt a Názáreti Jézust is nagy bűnbe szokta anyám.
1: Nagy bőjbe, ugye?
0: Nagy bőjbe. Látja, aztán azért úgy van már most magam is, ugye a sok ajba, bajba, már sokat elfelejtek bele. Nem folthatjuk úgy mindezt a mindennapi imádságokat.
2: Éle fekszem én ágyomba, testi lelki koporsomba. Kerükkereszt őriz angyal, nehéz álom meg ne nyomjon, az ellenség el ne hagyjon. Égen menő szép madár. Tenem madár, szárnyas angyal, szárnyalat szent oltár, szent oltárban igaz hitben boldog asszony. Kelet felül tekint a nap, ott látja az ő szent fiát, térdig vérbe, kenyékig könyvbe, egy csövére lecsöppent, az angyalok felszötték, Krisztus Urunk elejbe vitték. Krisztus Urunk azt mondotta, aki ezt az imádságot este lefektében, reggel felkeltében elimádkozza, hét nagy bűne megbocsátott. Ezt már valamikor anyámtól, apámtól.
1: Aranyos ez a nénike, mert azt mondta, hogy ő a fehér rózsát is megszerzi, akkor még nem tudta. De azt mondja, emlékezett rá, mert valamikor tudta, de elfeledte, de addig ne nyugtalankodjak, mert ő megszerzi.
2: Mentem tennap egész nap, utána. Hát beszereztem, este hoztam meg. Tudja, ez úgy volt, hogy én megjártam az egész falut,
1: igen.
2: És senki se tudta ezt elimádkozni. Elmentem a temető utcába. Ott egy asszony kim volt, mondom neki, te terra, te is olyan jó hiszemű asszony vagy. El tudod te imádkozni a Fehér Rózsa Máriát? Azt mondja, nem tudom. Mondom, hallod? Hát akkor ki tudnád? Azt mondja, itt az a Márie.
1: Milyen már
2: jöv?
1: Göntér. Göntér, ugye? A Göntér Györgyné.
2: Hát aztán akkor az kín idegett. Én meg oda mentem hozzája. Kérdezem, Tila mindjárt el is fogadta, hogy ő tudja. Akkor, amikor elmondtam a spekulátor, mit csinálok, jába mondom neki, hogy ha tírja le, már sok is, akkor átmentem, hogy a túlsó sorra ez a menyecskám egy kín volt. Mondom neki, te Emma, egy imádságot én igen szeretnék leíratni, leszel olyan szíves leírat, azt mondja szívesen.
3: Hát azt én még vigyenek el bennünket.
1: Istenem, csak nem gondolja, hát ezt tudom már. Nem viszik el magukat. De ha nem akarja nevét mondani, ne mondja, de hát nyugodtan mondhatja.
3: Szólnak a kas éjféltajon, Máriát kiáltják. Kell föl Mária, megfogták a szentfiadot, keresztfára szögezték, egycipére elcsöppent, az angyalok főszedték, szentvárosba bevitték, Jézus elejébe tették. Aki ezt a kevés imádságocskát este reggel elmondja, hét halálos bűne megbocsájtatik ammen. Ebbe házba négyszög van, mind a négybe angyal van. Közepibe Jézus Krisztus, Mária az ablakba szent fiát pólyázza. Oda repült két angyal, szárnya alá vitte, főrepült az égbe. Az ég megnyit, minden lélek megörült, csak az nem, aki édesapját, édesanyját megverte. Én nem vertem, csak szándékba voltam, a szándék nagyobb, mint a cselekedet, ammin.
2: Názáretbéli Jézus zsidóknak, királyok, veszedelemben, horgóknak lévő Istene, megtestesült Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent és halhatatlan Úriste, könyörülni rajtunk. Hét kereszt alatt lefekszem, hét kereszt alatt fölkelek, őrz angyalom éjfélig, boldogsága Szűz Máriám véradték, Jézus Krisztus mindétik, hogy gyalló testem nyugodjék, de szívem el ne aludjék, hogy téged mindenkor lássok, minden gonosz távoztasson, sátányok megköttessenek, testembe ne hörtőzzenek, engedd ezt nekem kegyessen, Atya fiú fölségesen, élvén örök dicsőségben most is, mint örökkön örökké, amen. Ma val a pénteknek napja való, mén a Jézus Krisztus kinnak kín helyére. Meglátták a zsidók, fölfeszítették a magos keresztfára. Fol a szent vére, hervad a szent színe, szomorodik a szent lelke. Szól a boldogságos szűzanya Mária, ó fiam, fiam, szerelmes szent fiam. Én azt gondoltam, te lészen bus, látom fiam, élészek bus. Aki ezt az imádságot este reggel elmondja, megüdvözül. Názáretben van egy mustromfa, kívül aranyos, belül kegyelmes. Abba mondottak 7x7 szent misét. Én ott hallgattam szerelmes szent fiammal, az ártatlan Jézusommal. Egyszer elkapták mellőlem a kegyetlen zsidók, keresem utcákról, utcákról, sehol nem találom. Előtalálom Szent Lukács evangélistát, kérdem tőle, nem láttad a szerelmes szent fiamat, az ártatlan Jézusomat. Ó, anyám, anyám, szép Szűz Mária, menj el a magas Kálvária hegyére, ott vagyon egy szent kereszt, ha arra vagyon fölfeszítve, borzárdával nyitogatják, arcul várik, vérrel verítékenik, ezettel epével itatják, tövissel koronázzák, marokvesszével csapkodják, hét csövére elcsöppent, az angyalok fölszedték, szent atya állájba vitték. Ó, anyám, anyám, szép Szűz Mária, menj el a fekete fölszíne alá, zárdán maradó anyai közé, kiáltsd, hirdest, lefektekre, fölkeltekre, bizon-bizon velem lészen a paradicsomba, én mondom a teremtő, aki titeket az ő szent vérébe és halálából megváltott. Amen.
4: Ma vagyunk pintek, annak napja. menne Jézus a kínszínhez. Ott vagyon egy odvasfa, kívül aranyos, belül kegyelmes. Abban mondatik 7x6 centimise. Én ott hallgatom, szerelmes fiammal, ortatlan Jézusommal. Egyszer elkapjak mellőlem a kegyetlen zsidók. Keresem, utcakról utcakra, sehun nem találom. Előtalálom Szent Lukács evangélistát. Kérdem, nem illattad szerelmes fiamat, ortatlan Jézusomat. Ó, anyám, anyám, szép szűz Mária, menj el a magas Kalvárióra. Ott vagyom fölfeszítve, etett telepével itattak. Oldalad dardalva megnyitottak. Ó, anyám, anyám, szép szűz Mária. Azt gondoltam, hogy te leszel Gus, és én vagyok Gus. Én lefekszek én agyamba, testi lelki koporsomba. Kerül kereszt őriz anyja. Egyik őrzi testemet, másik őrzi lelkemet. Harmadik őrzi világ életemet. Ak szülte világot, világ szülte Szent Annát. Szent Anna szülte Máriát, Mária szülte Szent Fiát. Ó, fiam, fiam, nyisd meg a kapukat, mozd meg az utakot. Arra viszik bargyút, kelhet, kenetet, az oltári szentséget. Boldog asszonynak tisztelettére és annak elnyerésére. Úr legyen Úr Jézus, amen. Aki ezt az imádságot naponta háromszor elmondja, tudó a lézen, mikor lesz halálának utolsó órája.
5: Ó, hajnal, hajnal, rózsaszínű, szép piros hajnal, kibe Mária nyugoszik. Úr tőle születik, világ tőle hadatik, pokol tőle töretik, nap tőle nyugoszik. Elindult a boldogságú szép szűz Mária, szent pusztába megtalálta Szent Kápolnát, hol Szent Péter és Szent Kál az első szent misét szolgálta. Ó, úgymond Szent Péter, Szent Pál, nem láttad az én szent fiamat, a te urad Jézus Krisztusodat. Ó, anyánk, anyánk, boldogságos Szent Szűz anyánk, erígy fel a Sinei hegyére, ott meglátod Szent Fiadat, a mi urunk Jézus Krisztusunkat. Vasostorral ostorozzák, még ödörbe taszigatják, gyenge inai szakadozik, piros vére futamodik.
6: Mikor az Úr Jézus a földre jött, Jeruzsálembe szólós nem temom. Bemén vénit hozba vendég fogadóba, dicsérte széka Jézus. Nem annónak az Úr Jézusnak az érdemén szólót. Nem adok az Úr Jézusnak az érdemén szólót, mert lesznek sok gazdag vendégek, csúfot tennének belőle. Menj el a várás végére, ott lakik egy szegény Veronikáztól. Dicsérte széka Jézus, nem annónak az Úr Jézusnak az érdemén szólót. Honni annék az Úr Jézusnak az érdemén szólós? Vennék én hazám, három betett ágyam. A legszebbibbe fektetem az Úr Jézusra. Fejnék el a nap, labban a holdvilág, az Úr tündöklik mind a világ. Váras végén van egy kis kápolnócska, abban mondja Szent Péter a Szent Misét. Oda mérvén a Mária, kérdi Péter Máriát, miért jöttél téli? Hárman naptól Szent Fiamot keresem. Kérdik vérbe alva, könyökig könnyűbe, szent hajót rongatjok, szent akollót rongatjok. Vidos nyolval köbdösik, vaskesszűvel arcom belük, mókoros tenni. Aki ezt a telmondja, úgy menne menyeknek orszolgó, mert mind a korosményű kisgyermekétke. Nagyról.
7: Mikor szokták ezt?
6: Ezt mikor akarja az ember, elmondhatja. Nincs felettünk, nem tudom, micsoda, nem szabad mondani. Nagyról.
8: Ehol jön a Jézus, a lelkemváltó Jézus, szállást adó, békességes Jézus. Beteg a test, kész a lélek. Ha én minden nap gyontember lehetnék, Máriának kapujában megnyílnék, Jézusnak születésén ott lennék, hallom a kakasoknak szólását, szívből kiáltom föl Máriát. Kelj föl, Mária, kelj föl! Megfogták a te szent fiadat, a Jézust, keresztpára vitték, keresztpára szegezték, piros vérre hulladék, az angyalok fölszedték, paradicsom kertben bevitték, a kehelyben öntötték. Ha én ezt a kis imádságon minden este reggel elmondhatnám, fölvinném a mennyeknek országában, ott részesülnének az örök boldogságban. Amen. hajnal-hajnal, szép piros hajnal, kiben Mária nyugszik, naptőle keleti pokol tőle távozik, amennyekbe csendítenek az angyalok ott lévők. Ó, szűz korona, ehol jön a boldogságos szűz Mária, hoz nékünk kenőt, kenetet, oltári szentséget, ki megtisztítja a mi bűnös lelkünket az örök kárhozattól. Amen. Föltekintek a magaségre, ott látok egy kápolnát, abban látom a boldogságos szűz Máriát, töri a szemkezét, hullatja a szemkönnyét. Oda, mint Szent Anna asszony, Mária leányom, miért tördeled szemkezedet, miért hullajtod szemkönnyedet? Hogy ne törném szemkezemet, hogy ne hullajtanám szemkönnyedet? Összejártam 1401 templomot, mégsem találtam meg az én szent fiamat, a Jézust. Eredj a zsidók közé, ott megtalálod a te szent fiadat, a Jézust. Mit vigyünk néki ajándékban? Vigyünk néki ajándékban egy keresztet, hogy megemlékezzen a mi halálunkról az örök boldogságban. Amen.
9: Ha kimegyek ajtómelejbe, föltekintek a magas menyekbe. Ott látok egy aranyos templomot, kívül aranyos, belül irgalmas. Abba mondja Szent Pál, Szent Péter az új misét. Arra megy a boldogságos szűz Mária, sírva, ríva. Kérdi tőle Szent Pál, Szent Péter, miért sírsz, miért is boldogságos szűz Mária? Hogy ne sírnék, hogy ne rínék? Mikor még a hajamot fésültem, szent fiamat elvesztettem. Eredj a kis templom elejbe, ott látod a te szent fiadat. Könyökig vérbe, még ödörbe bagdosok, tövisekkel koronázok. Aki ezt a kis imádságot este reggel elmondja, megnyittatik annak a dróga szép mennyország ajtaja. Fehér rózsa Mária, engem Krisztus taloltól, szent véreddel megoltottól. Szent lelkeddel eljegyzettél, ablakimban Mária ajtómon, Krisztus Jézus hozam négyszögletén négy őrző angyal. Őriz, angyal, őriz, még Mária nyugszik. Kelj fel, Mária, kelj fel, szent fiadat elvitték. Kereszt forra feszítették, három cseppérit kicseppentették. Az angyalok felszedték, Orionba bevették. A tenger közepében van egy aranyos templom, abban van egy aranyos asztal. Az Úr Jézus Krisztus odahajtotta szent fejét, kimutatta öt sebeit. Eredjetek emberek, balkarotokra vegyetek kardot, hirdessétek a fekete szín fölött. Pénteken reggeltől szombaton ebédig, vasárnap miseig, aki ezt a kis imorcsogot este

0: Jézus Krisztus adott. Dárdával dárdázzák, vasustorral ustorozzák, tüviskes koronával koronázzák. Ó, ártatlan Jézus megszólal, bizonyomra mondom, aki este lefekkibe elmondja, reggel fölkelkibe elmondja, pokolajta lepecsételve, mennyországaita nyitva, befogadja az Úr Jézus az ő szerelmes szent színe elejbe. Úgy engedd meg, Úr Jézusom!
1: Tengernek közepébe egy aranyfa. Aranyfának aranyagon ül a boldogságos Szűz Mária. Arra ment 12 apostol, egy angyali szóval nem bírta megilletni. Arra ment aranyszájú Szent János, egy angyali szóval megbírta illetni. Ó, te hétfajdalmú szentséges Szűz Mária, a te tengernek közepébe aranyfának aranyagon ülsz. Hogy ne ülnék, mikor Jézus Krisztus szent fiamot 40 naptól nem láttam. Ó, te hétfajdalmú szentséges Szűz Mária, tekints nagykönyvedbe, nagykönyvedbő menyekbe, majd meglátod Jézus Krisztus szent fiadat menneknek országába. Amen.
2: Kitől tanultad?
1: Nagyapontól.
2: Hogy hívták?
1: Kis István. Hát ő így emlegette nekünk, hogy háborúban volt. És volt ilyen arok, ahol szuronyokat állítottak fel, hogy abban majd az ellenség beleesik, azt az le volt takarva, harasztva. Azt mikor ő ment arra, azt ő beleesett. Azt egy szuron sem ment ő bele. Úgyhogy minden szurony szétdőlt. És mikor elment a tiszthő, mert keresték, hogy hol van a kis István, azt mondja, beesett a verembe. Szaladtak oda mentésre, hogy mennek. Kis él, élek, azt mondja, húzzatok ki, nincs semmi bajom. Kihúztak. Azt volt ott egy atya is, egy tisztelendő atya. Kérdezte, hogy kis, szokott maga imádkozni? Azt mondja, szoktam. És szóval mit szokott? Elmondta neki ezt az imát, hogy őt ez őrizte meg.
3: Holol vagyon a boldogságú, szép, szűz túltengeren, aranyfán, aranyfának ágán, annak üdvözült virágján, aramén a 12 apostol, egy sem tudta illetni egy angyali szóval, aramén a keresztelő Szent János, mit sírsz rész, asszonyanyám, Máriam, ugye hogy ne sírnék, mikor ma vala teljes 40 nap, miután szerelmes szent fiamot, nem láttam az én Jézusomot. Ereggyel asszonyanyám, Máriam a paradicsom kertbe, hajt föl a piros majván kőre, ott majd meglátod a ti szerelmes szent fiadot, a zsidók kínozzák, szent szakallat szaggassák, ezért telepivel itatják az ő szent oldalat, vasdardakkal nyitogatják, szent feje meghajtva, szíve megszomorodva, így eregbe fekete föld szín alatt, az Ádám magvai közé kiált sírdes, aki ezt a imádságocskát este lefekszi be, reggel fölkelti be, elmondja boldog részen az élete boldog a kimullása.
4: Asszonyunk Szűz Mária elindul a hosszú útra, utak megszomorodának, fennálló fák térdőt fejet hajtának, égi madarak véres könnyet hullatának, elmen asszonyom Szűz Mária kisebb zsidóvárosába, kisebb Pilátusnénak házába, így köszöned, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Úgy fogad el mindörökké, amen. Kérdé Pilátusné, mit keres asszonyunk Szűz Mária, az én áldott szent fiamot keresem. 40 éjjel, 40 nap hegyről, hegyre, völgyről, völgyre keresem, sehol fél nem találom. Menjen asszonyom Szűz Mária nagyobb zsidóvárosába, nagyobb Pilátusnénak házába, nagyobb Pilátusné igen erős beteg nyelvét fölemervén szót kimondván, ő megmondja, hol a te áldott szent fiad. Elmen asszonyunk Szűz Mária nagyobb zsidóvárosába, nagyobb Pilátusnénak házába, így köszöned, dicsértessék, ha Jézus Krisztus úgy fogad el mindörökké, amen. Kérdé Pilátusné, mit keresz asszonyunk Szűz Mária? Én az én áldott szent fiamot 40 éjjel, 40 nap hegyről, hegyre, völgyről, völgyre keresem, sehol fél nem találom. Menj el, asszonyom Szűz Mária, lépj el ötmészséges lépést, ejts el három véres könnyet, tekints fel a magas kálvária egyre, magas keresztfára, meglátod a te áldott szent fiadot félfeszítve. Elmene asszonyom Szűz Mária, lépék ötmészséges lépést, elejte három véres könnyet, féltekint a magas kálváriaira, magas keresztfára, meglátta az ő szent fiát félfeszítve. Hol járál, én áldott szent fiam, én a fekete földnek színére, kegyetlen zsidó közül, hat nap kergetének, hetedik nap megfogának, egy külápoz megkötének, vasostorral megostoroznának, a purgátulom véli kinyát rajtam, minki tűrték. Azért azt hagyom, asszonyom Szűz Mária, vidd el az én szomorú imádságomot, Fekete Földnek.

0: színére, aki ezt elmondaná este, lefektébe, reggel felkeltébe, minden étel, ital nélkül, gondolatlansága nélkül, úgy megüdvözülne, mint én megüdvözültem a magas keresztván békesig, szálló, alkottó, mennyország kapuja megnyitó, kész a lélek, beteg a test, készen vállak az örök dicsőségben, amen.
1: Új vannak fiai, eztet illik hallgatni, térdet fejet hajtani. Krisztust megfogtak, Getsemani kertbe kivitték, oszlopokkal kötözték, vasloncokkal láncoltak, tövis koronákkal koronáztak. 5000 telne, 5000 múlna, tekintsétek Máriát, hogy kesergi szent fiát. Fiam, fiam, fényes Jézus, halnék, halnék, miért ne halnék? Hozzák az ártatlan baron, kenegetik szent sebeit, aki ezt a kis imádságot esterékkel elmondja, beviszem atyám országába, ott üdvözül velem együtt, mint a mai béli korozsma gyermek, amen.
2: Ingyen a Jézus, lelkem látó Jézus, kész a lélek, beteg a test a nagy bűnnek, miatta, hogy elmúlt óraim, kevés számos napjaim, a meggyunt ember lehetnék, urat hozzám válthatnék, gyózzam, szent úr, szent erős lakodsz bennem, mindnek Názaretedben lakó Jézus, tért kiboldog a keresztet, küldd el Mária angyalt, vigye polgatóriumban Mária kapuja föl, néna Isten fia születne, szent székibe ültetne, ott látnék magos karastolmot, kívül aranyos belő, irgalmas, benne mondja Szentpa, Szent Péterről szent misét, oda menne szent asszonyunk, szent kenyekölésére, szent térbikölésére, mert még fogtak fényes surunk Jézus Krisztust, egyik mondja, ölled, ölled, én nem ölöm, nem ítélem, tekentettem Sziz Máriáre, minkeserve szent fiáre, fiam, fiam, fényes Jézus, gyunaszainál pokol töltés nap tőled, Úr Jézus Krisztus, eleven ostya mennyel Szent János fekete földnek színyire, hirdesd be ezt a kis imádságot, aki elimádkozza este reggel, ő ül a lész az atyának országába és a magas mennyországban.
3: Én lefekszem én ágyomba, úgy mint esti koporsomba, engem az angyal őrize, szent keresztje megjegyőző, hogy a sátán távol járjó, kiált kokos Máriát, kelj fel Mária, Jézus anyám, mert megfogták a Krisztus urunkat, most feszítik a magas keresztfára. Dárdával dárdázzák, koronával koronázzák, egy se vére csöppenik, az angyalok felszedi karjomba tetetik, Krisztus urunk sem szó, sem beszél, mégis azt mondja ki ezt a szép imádságot este reggel, elmondja hét halálos bűne megbocsáltatni. A másik meg fehér rózsa Mária, minket Jézus találjon. Fejünk fölött áldozik, mondásomban bizony békételem, sohasem volt jobbnak jobb órája, melben Krisztus urunk született. A zsidók gerbelása által drága vérű túlajtja, egyik mondja a másiknak, öljed, öljed az embert, másik mondja, tekints, tekints is Máriát, mint kösergei szent fiát. Fiam, fiam, fényes Jézus, halok halálodért, kösermes tínszenverésedért, tavasz bira, birada, piros hajnal hasada, eleven ostja. Úristen, nékünk ördög ellenségeink el akarának veszteni, jöjj be hozzánk, szent élek, Úristen, vidámítsd meg a mi szegély lelkünket. Kívül aranyos, belül irgalmas, avval leterítenek egy aranyszőnyeget, azon áll a Jézus Krisztus térdig vérbe, hát így is mondom, hogy könyéki könyvben, meg úgy is mondom, hogy könyv a kezébe. Hát most akkor melliköz.
4: Ahogy akarja.
3: Én nem bánom.
4: Igen,
3: nekem mindegy.
4: Nekem.
3: Mert én hunig imádkozom hun.
4: Jó, kedves.
3: Könnyéki, könyvbe vagy könyv a kezébe. Előtte állanak a proféták, azt mondta a nékik, miért nem mentek a fekete föld színére, az én számból származott szentszókat, szentigéket hirdessétek, ezt földölött embereknek, hogy engem már dicsérjenek és fölmagasztaljanak, amen.
4: Maga ezt az édesanyjától tanulta, úgy mondta
3: kapott. Én az édesanyámtól, még 5 éves, még 6 éves se voltam.
4: Mert korán meghalt, ugye?
3: Nem voltam 6 éves, mikor meghalt.
4: Mikor szokták ezt imádkozni?
3: Én mikor ima,
4: este
3: mikor azt lefekszem, meg mielőtt sörgem fölkelő, mindjárt az első.

0: mikor Jézus a Getsemáni kertben ment. Kezdődtek keserves kínszenvedései. Jövének a hamis zsidók, karddal, nyással, dorongokkal. Elvezették Jézus Poncius Pilátushoz, nagy verése az Annáshoz. Egy órába többet adának Jézusnak ezer sebeknél, melyek nagyon fájtak. János, kedves tanítványom, az én édesanyámra legyen gondod. Kezinél fogva messze vezesd el a keresztváltót, ne lássa, hogy mit szenvedek. A magas fák lehajlottak, kősziklát meghasadtak, madarak éneklésüket felejtették, nappól csillag elsötétedett. Minden ember, ki ezen kis imád tudja, naponta egyszer elmondja, jutalmat nyer mennyországba. Ó Jézusom, néked élek, ó Jézusom, néked halok, ó Jézusom, élve halva, tied vagyok, amen.
1: Fehér Rózsa Mária, engem Krisztus Urunk talál, szent lelkével eljegyzett, aranygyűrűvel pecsételt, ajtomban Úristen, ablakma Mária, házam négy szegi, négy őrzengyel, őriz angyal, őriz, míg Mária nyugszik, míg a szép piros hajnal hasad. Kejfél Mária, kejfél, elvitték szent fiat, három csepp vérét elejtették, az angyalok felszedték. A tengerfényébe elvitték, a tengerfényébe van egy aranytemplom, abban van egy aranyasztal, kire Krisztus Urunk szent fejét leállította, szent lábát kinyújtotta, szent kezét összetett, szent szemét behonta, szent vérét kiontotta, öt sebét kinyitotta. Arra megyen Szent Pál és Szent Péter, nagy szalnakozva, nagy bánakozva. Szent Pál és Szent Péter, ne szalnakozzatok, ne bánakozzatok, érejtem. Szent fejem leállítottam, szent lábam kinyújtottam, szent kezem összetettem, szent szemem behontam, szent vérem kiontottam, öt sebét kinyitottam. Nem fogjatok a jobb kezetekbe, kardot, balba pedig palccal, és menjetek a széles uralra, hirdessétek, aki ezt elmondja pénteke hajnalban, szombaton, füstökkor, vasarnap, misekor, hét halálos bűne mellett bocsátva, és a mennyország kapuja ki lesz neki.
2: Piros hajnal hasada, égi madár reppene. Ó, tekintsét a Máriát, hogy sírassa szent fiát. Ó, én Uram teremtőm, aki ingem teremtett. Szent lelkivel szeretett, szent élivel megfestett. Fogadj hízad, Úristen, hogy mehessek el kerek égnek alaja, rogyogó csillagoknak felé a jó Istenemnek dicséretére. Amen.
3: Én kimenek, én ajtómon, feltekintek magos mennybe. Ott látok egy marvan kőből koporsócskot, azon van egy fekete vankus, azon fekszik az áldott Jézus. Paradicsomba csendítenek, egy cseppvér lecseppent, az angyalok oda mennek, felszedték, a kehelbe öntötték. Krisztus alájbe vitték, Krisztus asztalóra tették. Krisztus Urunk azt parancsolta, hogy aki ezt a kis imádságot este reggel elmondja, hét halálos bűnből kiszabadul.
4: Ó, hajnal, hajnal, tiszta, szép, fényes hajnal, kiben Mária nyugszik, Úristőre születik, pokor tőle töretik. Úristen, neked adjuk a lelkünket, fekete földnek a testünket. Eredj el Jézus fekete föld színére, hirdesd ott a kicsinnek úgy, mint a nagynak. Aki ezt a kis imádságot szívesen örömmel s meghallgassa, kezében is alszik a mennyország kulcsa. Vessük a fejünk alá, öt ujjunkkal, száz szentünkkel körül keresztet. Senki ellenünk, Jézus is mellettünk van. Mária is csendít a paradicsomba, Úr kitette koporsóját, benne is fekszik az Úr Jézus. Ott siratja három Mária mandulafának, három alga kivirágzott, szép is látszott, amint látszik. A Jeruzsálem pártján mondja Szent Pál, Szent Péter, ez ő szentsége, Szent Misi. Arra megy a nagyasszonyunk, Szűz Mária, kérdi tőlem, mi sírsz, miért isz, honne sírnék, rínnék, mama teljes házmad napja, elvesztettem a szentsége, Szent fiamot, az Úr Jézus. Lép ki, templomnak ajtajába, majd meglátod az ő szentsége, Szent fiadat, az Úr Jézust. Térdig vérbe, könyökig, könnyűbe szedték az ő szentsége, Szent estét, az ő szentsége, Szent vérivel együtt. Azt kiarsa Krisztus Urunk, kedves híveim, aki ezt a kis imádságot szívesen, örömes meghallgassa, úgy beveszi az ő szentsége, Szent házába, mint a mai szentsége, Szent napra született szent gyermeket. Elemészhetetlen, világosra, fényeskedjék, népik most is, mindenkoron is, mindörökkön örökké.
5: Délben bőve van egy kis kápolnálka, abba vagyok hétfél szentséges oltárka. Előtte van szűzanyám, térdig végbe könyök, itt könyvbe. Előtte van kirakott koposulka, abba fekszik Krisztus Jézus szent fia. Szent fémi, szent ahogy be van fogva. Szent kezi, szent lába, el van nyitva. Mennyországba csendítenek, az angyalok összezinnek, szélés tenger partján. Aranfának aranyagon, ott ül szent, szent Jánuska. Arra megy én szűzanyám, kérdi, szent, szent Jánuska. Mikor látod az én szentséget, szent fiamat, Magdalés harmadnapja, hogy a kegyetlen zsidók megfogták. Én halakkal köbdösték, vasvesszőkkel vesztették. Kalvária hegyére kivitték, a keresztbe feszítették. Tövis koronával megkoronáztak. Ahol egy csempér elcsépent, az angyalok összeszedték, Arantanyira rátették, az Úristen elejbe elvitték. Bizony, bizonyomban mondom, aki ezt az imádságot háromszor napjába elmondja, minden bűni megbocsátott.
6: Én lefekszem ilyen agyomba, úgy, mint testi koporsomban, őrizzetek szent angyalok, forogjatok szent keresztek, hadd aludjak Máriának kebelében, ott is megtalál engem az Úr Jézus Krisztus szent szívvel, szeretettel, aranygyűrű pecsétlével, új tőre szakadott, pokol tőre távozott, menj el a piros este, Mária megnyugodott, virágvállottaik, világhasadtaik, kell föl szép szíz Máriamát, meggyulladt a gyújtatlan gyertya, megfogták Jézust a zsidók, vasostorral ostorozzak, maradva szével csapkodják, csurran, csurranik, csöppen, csöppenik. Az angyalok szedik, veszik, aranyos pohárba teszik, Jézus alájba viszik. Jézus is azt mondja, ó fiam, fényes Jézusom, miért szenvedik ezeket a nagy bűnöket? Ó anyám, Máriám, szenvedem a bűnösért. Ki ezt az imádságot elmondja háromszor lefektébe, háromszor fölkeltébe, várhogy tehet fejét bűnel bocsánatát. Atya Isten, jöjj el hozzám, fiú Isten, jöjj el hozzám. Vessél rám keresztet 5 ujjuddal, 50 angyaloddal, 100 szerető szenteddel, 12 apostoloddal és egy csövéreddel. Piros karván kőkoporsó, abba fekszik kis ártatlan szent szemei behunyolván, szent kezei kikucsolván, azon sebek megerennek, piros vére lefolánok, annaszon születése napjára. Amen.
7: Én lefekszök én ágyamba, mint Úr Jézus koporsóba. Mellém töszöm két karomat, mi sem mondó két gyertyámat. Őrizz angyal éjfélig, szép szűz Mária virattik. Hajnal, hajnal, szép piros hajnal, kibe Mária nyugodik, naptülle keletik, pokoltülle távodzik, hajszín, korona, ehondjon a boldogságos szép szűz Mária. Hoz nékünk kejhöt, kenetöt, oltári szentséget. Kivel mökkenjük testünket, lelkünket, meg is könnyebbszik. Én kilépök ajtóm elejbe, föltekintek magas megybe. Nyitva látom paradicsom ajtát, paradicsomba látok hét ortát, egy ígit, egy kőkoporsót, abba fekszik Urunk Jézus Krisztus. El van nyugodva, oda mén a boldogság, a szép szűz már elkeseredik rajta. Kejfő, kejfő, fényes Jézus, zsidók által verejték, vassöprűbe söprűzték, piros vére hullajték, az angyalok főszötték, a kehőbe öntötték. Urunk Jézus Krisztus maga mondta, bizon-bizon mondom nektek, aki este lefektibe, röggel főkeltibe elmondja, vélemlészen paradicsomkerbe most és mindörökkő, örökké, amen.
8: Paradicsomkárban van egy szent kút, abba mosogatja Krisztusunk az ő szentséges szent sebeit. Jártek ide keresztények, nézzétek az én szentséges szent sebemet, hogyan a zsidók megöldözték, dárdával dárdáztak, tövissel koronáztak. Egy csövére lecseppent, odamén a boldog asszony, fölvévén a magas mennyekbe. Minden gyertyák gyulladoznak, minden harangok szóladoznak, minden lelkek örvendeznek, csak egy nem örvendez ki, apját, anyját megvárta. Szólván egy bűnös lélek, én nem vártam, csak gondoltam. Mondja az Úr Jézus, fogd meg Szent Péter a kulcsot, nyisd meg nekik a széles hosszú utat, mert a pokolbeli ördögök járnak. Meghalván ezt a boldog asszony, mondván, Uram, Uram, szeretett szent fiam, bocsásd meg az ő bűneiket. Én addig meg nem bocsátom, még este lefekvéskor, reggel fölkeléskor el nem mondják, égen mennyi csillag van, mennyi levél, úgy imádnak, mint az angyali kisdedek. Amen.
9: Szűz Mária Betlehembe aluvék, hozzája jött vala Jézus, és kérdezi, aluszol édesanyám? Aludtam, édes fiam, te felébresztettél, iszonyút álmodtam felőled. Láttalak, hogy a kertbe megfogtak, kötelekkel kötöztek, vittek Kaifáshoz, Pilátushoz, Herodeshez ütöttek, vártak, szent fejedet tövissel koronázták, vittek azután a tanácsból a Kálvária hegyére. Vállaidra nehéz keresztfát tették, utoljára keresztre feszítettek. Annyira felemelták, hogy el nem érhettelek. Oldaladat dárdával átalverték, melyből vér és víz folyt, és reám csöpögött. Azután levettek a keresztről, kegyetlenül megsebesített testedet szűzölembe tették. Utoljára koporsóba, majd megrepett a szívem fájdalmába. Jézus mondta, édesanyám, igazat álmodtál felőlem, és aki ezen álomról elmélkezni fog, azt elméjébe forgatja gyakrabban, minden gonosztól mentlészen és szentséges testnek áldozása nélkül meg nem fog halni. Én pedig és te, édesanyám, halála után lelkét a mennyei dicsőségbe felvisszük. Ezt hát bőjtbe szoktunk, bőjtbe, amikor a Jézusnak a szenvedéséről emlékezünk, és akkor szoktunk róla megemlékezni. Közösen, közösen, litánián, igen, köröztuti ajtatosság végzésekor, mikor a bőjt elején, még amikor a Jézus szenvedése kezdődött, akkor szoktunk.
3: Ó, Uram Jézus Krisztus, ki 102 csapást a zsidóktól felvettél, azoktól a kertbe 30-szor pofon verettél, Ananás házába 7 felföldre estél, fejeden, karédon és melleden 35 éj szenvedtél, vállaidon is 30-at szenvedtél, szent hajadnál fogva 30-szor vonattál, szentséges szívedből 129 fohát bocsáttál, szakálladnál fogva húrtolt adtál, halálos képen taszítattál, hogy a keresztel a földre estél. Tehát 1660 csapást ostorozásodkor szenvedtél, a kereszten három hegyes tövi szent fedet áttal járta, kórszázra 37-szer köptek, szent testedön 5475 sebed, a vitézekig megfogtak 580-an voltak, hóhírokig kötőzve vezettek hárman, vérednek cseppjei, melyek kiszármaztak szent testedből, 30430 volt. Kérlek téged az a keserves kínszenvedésed vérednek kivontásáért, szent halálod által minden bűneim bocsánatáért, és hogy engem megments minden testi és ördögi veszedelemtől, adj malasztott jobbulásomra, ne engedd nékem kimónom igaz penetencia tartás és bűneim gyónása nélkül, szent testednek vétele nélkül, mindezek felett a te szerelmedet adjad nekem, hogy téged szereselek, nem a pokoltól való félelembe vagy a mennyország reménységért, hanem a szeretetből és a te szerelmedért, amen.
7: Ó, hajnal, hajnal, szép piros hajnal, kibe Mária nyugodik, Jézus születik, pokoltőre töretik. Amott kerepedik egy kerek kópolna, kívül aranyos, belül irgalmas, abba térbe kell a boldogsága, szép szűz Mária. Térdig vérbe, könyökig könnyűbe néz a napkeletre. Ott látja a zsidókot, aki hurcolja a Krisztus urunkot. Testi szallong, véri hullong, az Úr Jézus Krisztus azhattá, ki estet estereggel elmondja. Amegyen a menyeknek, orszolgóba, mind a kisdedek.
0: Én magam teremtőm, mukor jönglem teremtőm. Szent lelkeddel szerettél, a szent éredvel magajtál. Fogodj hozzám, Úr Istenem, fogodj hozzám, Úr Istenem.

0: figyeljenek. Aki estet álmondja, este lefektíve, reggel felkeltíve, teste beteg, lelke készül, boldog mennyország ajtaja nyitul.
1: Jön a Jézus, a lelkünk váltó Jézus, a békesség szőrző Jézus. Ó, elmúltak óráim, rövid számos napjaim, ki benném gyontemből akarnék lönni, urat akarnék hozzám venni, beteg a testem, kész a lelkem az örök dicsőségre menni. Gyűjj hozzám Krisztus Jézusnak, drága szent teste, szent lelke, szent fére, lakozzál én bennem, midőn Názáretben lakoztál én, mi társfődig megfogadtál, Pilátusnak pitvarába bevittek szent kezedet, szent lábrat, háromszöggel megszögezték, szent fejedbe tövis koronát vertek. Aki ezt az imádságot napjába elmondja, utolsó óráján pokolnak ajtaját erősen bezáratik, a mennyország ajtaja megnyitatik néki, amen. Én jó Uram, teremtőm, mikor engem teremtettél, akkor te engem ösmertél, szent lelkeddel szerettél, szent haláloddal megváltottál. Dicső Isten, nagy Úristen, dicsőséges nagy Úristen, testöm, kedvem, kerestembe, hét halálos bűneimmel, nékem, ördög ellenségem, Sátán, menj el előlem, ne kísérges engemet, mert van nékem az Úr Jézus Krisztus, fejem fölött pár nap a letelepedett. Ága szülte bimbóját, bimbó szülte virágját, virágja szülte Szent Annát, Szent Anna szülte Szűz Máriát, Szűz Mária szülte Szent Fiát, kejfel Szent Fi, lássad, hogy mit visznek, kehőt, kenetet, oltári szentséget, papiröndöt. Üdvözlégy, Mária kakas, megszólalván Máriát kiáltván, kejfel Szűz Mária, megfogták Szent Fiadat, kőoszlophoz kötözték, Körösvárra fővitték. A vére elfolyt, oda mentek az angyalok, ollomba főcsötték, kehőbe dítötték, boldogságos szűzanyámnak elébe vitték. A boldogságos szűzanyám ezt szóla, ezt valaki, ezt az imádságot napjába elmondja utolsó haráján. Kokolnak ajtaját erősen bezáratik, a mennyország ajtaja megnyitatik néki, amen. Paradicsomba csöndítenek, ott angyalok tündöklenek, mit ásolt el Lilium száv földet, minek az a föld? Krisztus Urunkat megfogták, zsidó pitvarába bevitték, szent kezit, szent lábát, háromszöggel megszögezték, szent fejbe tövis koronát vertek. Epével ecettel itatták, rútul hátul köbdösték, szent szakállát kiszaggatták, szép orszát megköbdösték, oda ment asszonyunk Szűz Mária, mondán neki Jézus, ó, fiam, mi bűnödért ostoroznak? Menj el innen, anyja, menj el a fekete főt színére, jelölt meg bűnös Ádám fiadnak, lányodnak, aki ezt az imádságot elmondja utolsó óráján, mennyország ajtaja megnyitatik néki, amen.
2: Én lefekszem, én ágyomba, testi lelki koporsomba, házomnak négy szeglátiban négy szárnyos angyal. Én kilépek, én ajtómon Krisztus Urunk nyomába. Föltekintek mennyedben, nyitva látszik mennyország ajtaja. Ott látszik aranylápa. Aranylápa mellett aranymelence, abba vagyunk Krisztus Urunknak három csöbb vére. Asszonyunk Máriának három csöbb teje. Arra megy a szerető Szent János, kérdi tőle, ó Mária anyám, mit sírsz, miért kösárgő? Hogy nem sírnék, köseregnék, műt a mártályás harmadnapja, hogy nem látom szent fiamat, Jézus Krisztus négy világurát. Ó Mária anyám, már megmondtam, lép ki, lép és lép hajtótom, könnyék ki kömbbe, térdig vérbe, majd meglátod szent fiadat, Jézus Krisztus, Jézus világurát a magas keresztszám. Szentséges szent fejét tövissel megkoronázták. Szentséges szent száját epével és ecettel itották, szentséges szent kezeit kitárjasztették, szentséges szent lábát leszegeztették. Ó Mária anyám, légy értem haló halhatatlan, már meghattam a földnek kulcsait, hogy az én nevemet el ne felejtsék, hirdettessék. Aki ezt a kis imádságot este reggel elmondja, hétvina megbocsájtotik a Kárvária hegyén. Nem hagyom sem tíznek, sem víznek, fölviszem az örök dicsőségbe, hogy a megdicsőült szentekkel vég nélkül örvendezhessenek mindörökké. Amen.
3: Mikor szokták ezt imádni?
2: Bizony, minket az igen tanított imádságra már nekünk ezt érden álló este reggel külött imádkoznunk.
3: templomba szokták?
2: Nem szokták templomba.
3: Miért?
2: Hát úgy gondolom, hogy hát kevesen is tudták, ugye már ez az én mostohám nagyon, nagyon vallásos, nagy imádkozó asszony volt. Aztán osztopámból került oda, ugye a Rózsafüzér társulat azért már tudta, ugye, ezt az imádságot. Egy püspök találta, valahon valami Szent Helen, így szokta nekünk ez magyarázni, emlékszek rá, hogy ezt az imádságot mondja, ez a mennybe szállott le, azt szoktam mondani, csak folytassátok, mert ez szent, mert ezt az imádságot, ezt a kis imádságot, ezt a kis papírt, onnan küldött, hogy leleszék, menjen ki. Így szokta mondani, mert ez bizony nagyon keves, hát nem, csak ahol nagyon vallásos népek voltak, pláne mint Osztopán, az nagyon vallásos nép volt Osztopán.
1: Fehér Rózsa Mária, engem Jézus találjon, szent szívében megszeretett, szent találna megváltotta. Aranfi szalagajtómon, Krisztus Urunk ablakima, szobámnak a négy sarkában négy szép őrző angyal, kerjátek köröztök, őrizzetek angyalok, hajnal hasadtáig, világ vérattáig, Mária kebelében készül a lélek az örök életre. Én elértem én Uramnak vendéges napjait, én kilépek én ajtomba, Krisztus Urunk nyomába, ott találok egy aranyágot, abban van és zsír leszék. Abba ül a boldogság a Szűz Mária, előtte a kis oltárja, kezibe a könyvecskéje, nyakába járó olvasója. Kérdi tőle Szűz anya, mit sírsz, mit riszt, hogy ne sírnék, hogy ne rinnék, mikor most viszik a szent fiamat. Zsella hegyre csapdatott, mi tompa szeggel szegeztetni, dardába dardázik, vastörökkel bögdözik, hét csövére elcsöppent az úr angyala felszette, kárjomba fölvitte, Jézus elej vetette, Jézus mondta, ki erről az imádságról minden este reggel megemlékezik, minden bűne megbocsájtatik.
4: Én lefekszek én agyamba, mind Úr Jézus koporsóba, nehéz álom elni nyomja, csaló ördög még ne csalja. Kimegyek a kapum elejébe, ott látok egy aranyavakast, az alatt Szűz anya Mária, kék kötimbe, piros vérbe, le van a feje hajtva, áradjunk Szent Péter és Szent Pál, kérdj őtet, mit sírsz, mit rész, hunne sírnék, hunne rinnék, mikor a szent fiam három naptól nem láttam, lépj harmat mennyországba, ott meglátott fehér barom képibe. Két üdvözlet a kezibe, aki ezt a imádságot este lefektibe, reggel fölkeltibe, elimádkozza, halála Úr olyan hétféle bűne megbocsájtatik.
5: Én lefekszem én ágyamba, mint Úr Jézus koporsóba, Istennek adom lelkemet, fekete földnek testemet.

A testemet, ő pedig a lelkemet. Ez szép piros hajnalom, mikor felkelek, felnézek a magas mennyországra, ott látok egy szűz koronát, kívül aranyos, belül irgalmas. Amellett ül szüzanyánk, Máriánk, szemtől a kezébe, abból sírva Réva imádkozik. Arra megy Szent Péter és Szent Pál, kérti Mősis Médi, Szüzanyánk, Máriánk, hogy ne sírnék, hogy ne zinnék, mikor teljes napja nem látom Szent Fiamat. Eredj a sínai hegyekre, ott meglátod a zsidók tigván szaggatva, még ödölbe taszítva, így mondva, Ánafa letelepedett, Ánafa szülte ágát, ága szülte bimbóját, bimbója szülte virágát, virága szülte Szent Annát, Szent Anna szülte Máriát, Mária szülte Szent Fiát, kakasok szólalnak, Máriát korantanak, kelj föl, Mária, kelj föl, nézd, mit visznek, viszi Krisztus urunkat, kínzó házba, kínzó udvarba, kőoszlophoz kötözik, vastárdával szurkálják, ahol egy csevér elcseppen, az angyalok szintányérba szedik, Krisztus elé viszik. Krisztus urunk azt mondja, aki ezt az imádságot legalább pénteki napon elvégzi, a legkisebb fölmétse adja vétekben nem. Az Atya, a Fő és a Szent

0: SS után.
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Robbi. Időszámításunk szerint 1998. 98, 99, 100. Gloria elvette Dundi kis karját a szeme elől, egy pillanatig mozdulatlanul állt, és fintorogva hunyorgott a napfényben. Elő megpróbált egyszerre mind a négy égtáj felé szétkémlelni, majd néhány óvatos lépéssel eltávolodott a fától, amelynél hunyt. Nyakát nyújtogatta, a jobb oldali bokorcsoport felé bámult, aztán még hátrább húzódott, hogy kedvezőbb szögből vizsgálhassa meg a bokor sötét rejtekeit. Körös körül teljes csönd vonult, csupán a bogarak zümmögtek kitartóan, meg néha-néha csipogott föl egy hegykemadár, dacolva a déli napsütéssel. Fogadni mernék, hogy a házban bújt el, biggyeztette ajkát Gloria. Pedig már hányszor megmondtam neki, hogy az nem ér. Kicsi ajkait összeszorította, szigorú ráncokba vont a homlokát, és határozott lépésekkel elindult a kocsi feljáró mellett, az emeletes ház felé. Így aztán csak későn hallotta meg a háta mögött az ágak zizzenését, és Robbi fémlábának félreismerhetetlen ütemes döngését. Gloria megpenderült. Látta, amint diadalmas játszótársa előbújik a rejtekéből, és teljes sebességgel vágtat a fa felé. Várj, Robbi! Visongott kétségbe esetten Gloria. Ez nem én, Robbi! Nem megígérted, hogy vársz, amíg meg nem talállak? Apró lába nem tudott versenyre kelni Robbi hatalmas lépteivel. De alig 10 lépésnyire a cél előtt a robot hirtelen cammogással lassította tempóját, és így Gloria minden erejét összeszedve, zihálva, vadfutásba elrobogott mellette, és elsőnek érintette meg a fakérgét. Örömtől repesve fordult a hűséges Robbihoz, de jóságáért menten rút hálátlansággal fizetett. Csúfondárosan az orra alá dörgölte, hogy milyen gyatrán fut. Robbi nem tud futni! Kiáltotta olyan hangosan, ahogy csak 8 éves tüdejétől kitelt. Mindig legyőzöm! Kántálta vékony hangon ütemesen. Robbi persze nem szavakkal válaszolt. Ehelyett futást mímelt. Lépésről lépésre távolodott el Glóriától, és ezzel a kislányt is futásra kényszerítette. Az utolsó pillanatban azután megugrott előle. Gloria tehetetlenül forgolódott, kitárt karocskái legyezők módjára paskolták a levegőt. Robbi! Visongta. Állj meg! Apró fuvallatokban zihálva buttyadt ki belőle a kacagás. Robbi erre hirtelen megfordult, fölkapta a kislányt, megpörgette a levegőben, úgyhogy Gloria egy pillanatig az egész világból csupán kék pusztaságot látott, maga alatt meg zöld fákat, amint vágyakozva nyújtózkodnak a semmi felé. Aztán egyszerre megint lent állt a zöld füvön, Robbi lábának támaszkodva, és keze még mindig a kemény fémújba kapaszkodott. Hamarosan újból lélegzethez jutott. Sikertelenül igazgatta összeborzolódott haját, anyjára emlékeztető mozdulattal, aztán hátra pillantott, hogy nem szakadta el a ruhája. Majd Robbi oldalára csapott. Rossz fiú vagy! Mindjárt megverlek! Robbi összekuporodott, arcát a tenyerébe temette, mire Gloria tüstént helyesbített. Ne félj, Robbi, nem verlek meg! Különben is, most én bújok, de ne feledd el, hogy neked hosszabb lábad van, és ezért megígérted, hogy nem kezdesz el szaladni, amíg meg nem talállak. Robbi bólintott. Feje egy kis paralelepipedon volt, legömbölyített szélekkel és sarkokkal. Rövid lehajlítható nyéllel kapcsolódott egy hasonló alakú, de jóval nagyobb paralelepipedonhoz, amely törzséül szolgált. Most engedelmesen a fa felé fordult, csillogó szemére vékony fémhártya ereszkedett, testéből pedig állandó zengő ketyegés hallatszott. De ne kukucskálj, intette őt Gloria, és egyetlen számot se hagy ki. Ezzel szaladt bújni. Robbi megszakítás nélkül szabályos ketyegéssel mérte a másodpercek múlását. A századiknál szemhéja fölszaladt, vörösben izzó szemek körbe kémlelt, majd megpihent az egyik szikla mögül kikandikáló tarka szövet darabkán. Robbi néhány lépést tett előre,
hogy meggyőződjék, valóban Glória bubol-e a szikla mögött. Aztán lassan elindult a rejtekhely felé, úgy irányítva lépéseit, hogy mindig a kislány és a fa között maradjon. Amikor már jól látta Glóriát, és a kislány többé nem áltathatta magát azzal, hogy rejtve van, Robbie egyik karjával rámutatott, a másikkal lábszárára csapott, úgy, hogy az nagyot csendült. Glória morcosan előmászott a szikla mögül. Kukucskáltál, rágalmazta meg Robbit. És különben is. Unom már a bújócskázást. Játszunk repülősdit. De Robbinak rosszul esett az igazságtalan vád, óvatosan leült a földre, és jelentőség teljesen megrázta a fejét. Glória azonnal gyengét hízelgő hangra váltott át. Ugyan, Robbi? Nem gondoltam komolyan, hogy kukucskáltál. Na, gyere, repüljünk. De Robbit nem lehetett ilyen könnyen kiengesztelni. Makacsul bámult az égre, s még határozottabban rázta a fejét. Kérlek, Robbi, nagyon szépen kérlek, játszunk repülősdit. Glória rózsás karjaival átölelte Robbi nyakát, és magához húzta a robotot. Aztán szeszélyesen más hangulatba csapott át. Ha nem jössz, mondta elhúzódva, sírni fogok. És már is megtette az ijesztő előkészületeket, ajka sírásra görbült. De a kőszívű Robbi fittyet hányt ennek a szörnyű lehetőségnek, és harmadszor is megrázta a fejét. Glória erre kénytelen volt kijátszani az utolsó adóját. Ha nem jössz, fenyegetőzött, soha többet nem mesélek neked. Egyetlen mesét sem mondok, és kész. Az ultimátum megtette hatását, Robbi azonnal minden feltétel nélkül beadta a derekát. Élénken bólogatott, fémnyaka csak úgy zengett. Aztán óvatosan fölemelt a kislányt, és széles lapos vállára ültette. A fenyegető könnyek menten felszáradtak. Glória boldogan sikongott. A robot fémbőre, amelyet nagy ellenállású tekercsekkel 21 Celsius fokos állandó hőmérsékleten tartottak, kellemes tapintású volt, és a kislány sarka, ahogy ütemesen dobolt Robbi mellén, csudaszép, szinte varázslatos hangokat csalt ki belőle. Most repülőgép vagy, Robbi. Nagy ezüstös repcsi. Tartsd egyenesen a karod. Szép egyenesen kell tartanod, így illik egy repcsihez. Ami cáfolhatatlan igazság volt. A robotkarok szárnyakká alakultak. Elkapták a légáramlatokat. Robbi egyszerűen ezüstös repülőgép lett. Glória félrecsavarta a robot fejét, és jobb felé dőlt. A repülőgép éles kanyart vett. Glória előbb berregő motorral szerelte fel a gépet, majd meg búgó, kattogó fegyverekkel. És ekkor kalóz repülők vették üldözőbe őket. Tehát a lövészeknek is porondra kellett lépniük. A kalóz repülőgépek egymás után zuhantak alá. Még egyet elkaptam, visított Glória. Meg még kettőt, gyorsabban emberek, tette hozzá fontoskodó hangon. Fogytán a lőszer! Rettenthetetlen bátorsággal lődözött hátrafelé a válla fölött, míg Robbi immár mint tompaorú űrhajó maximális gyorsasággal zúgott át a világűrön. Egyenesen keresztül vágott a réten, a túlsó oldalon zöldellő magas fűsávhoz. Odaérve olyan hirtelen torpant meg, hogy kipirult utasából sikoltást tört ki, aztán lepottyantotta a kislányt a vastag, puha fűszőnyegre. Glória lihegett, zihált, de közbe-közbe elégedetten suttogva ismételgette. Ez aztán pompás volt. Robbi türelmesen kivárta, amíg a kislány lélegzethez jut, és ekkor gyengéden húzogatni kezdte az egyik fűtjét. Mit akarsz? Kérdezte Glória. Tágra nyílt szemében Szindler csodálkozás tükröződött, ezzel azonban nem tudta becsapni Behemoth nőrszét. Robbi még erősebben ráncigálta a kislány hajfőtjét. Aha, tudom már. Meséljek, ugye? Robbi hevesen bólogatott. Melyik mesét akarod? Robbi az ujjával H betűt rajzolt a levegőbe. Megint a hamupipőkét, csodálkozott a kislány. Hisz azt már milliószor elmondtam neked. Nem unod még? Gólyásoknak való.
Robbi kitartott a H betűnél. Na jó, Gloria neki készülődött, átgondolta a mesét, azt a sok-sok apró részletet is, amelyet maga költött hozzá, aztán neki kezdett. Figyelsz? Hát egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy csodaszép kislány, akit Ellának hívtak, és ennek az Ellának szörnyen gonosz mostohája volt, meg két nagyon-nagyon csúf és nagyon-nagyon gonosz mostoha nővére. Gloria épp a történet legizgalmasabb részéhez ért. A mesebeli óra éjfél dütött, és minden villámgyorsan visszaváltozott eredeti szürke alakjába. Robbi pedig izgalomtól csillogó szemmel figyelt, amikor megzavarták a mesemondásban. Gloria! Éles női hang szólítgatta, egymás után többször is. Olyan idegesen csengett, mintha a kiáltozót már nem is a türelmetlenség, hanem az aggodalom hajtaná. Mama hív, szontyolodott el Gloria. Jobb volna, ha visszavinnél a házba, Robbi. Robbi tüstént felállt, mert valahogy úgy gondolta, okosabb, ha a vonakodás legcsekélyebb jelenélkül engedelmeskedik Mrs. Westonnak. Gloria édesapja napközben ritkán tartózkodott odahaza, kivéve a vasárnapot, mint például ma. Kedves, megértő ember volt, nem úgy, mint a felesége, aki minduntalan rossz érzéseket keltett Robbiban. Ha meglátta, legszívesebben elbújt volna. Mihelyt felbukkantak a magas fűcsomók rejtekéből, Mrs. Weston már is észrevette őket, és visszament a házba. Már reketre kiabáltam magam, Gloria, korholta a kislányt. Hol voltál? Robbival voltam, nyögte ki Gloria. A hamupipőkét meséltem neki, és nem vettem észre, hogy már ebédidő van. Az a baj, hogy Robbi sem vette észre, mondta Mrs. Weston. Aztán, mintha csak ez juttatta volna eszébe, hogy a robot is ott van, hirtelen felé fordult. Mehetsz, Robbi! Glóriának most nincs rád szüksége. És még könyörtelenül hozzátette. És csak akkor gyere, ha hívlak. Robbi már indulóban volt, de habozva megállt, amikor meghallotta, hogy Gloria védelme. Kérlek, mama, engedd, hogy itt maradjon. Még nem fejeztem be a mesét. Megígértem, hogy elmondom neki a hamupipőkét, és még nem jutottam el a végéig. Gloria! Begy szóra, mama, olyan csöndben lesz, hogy észre sem veszed. Leül a sarokba, egy székbe, és egyetlen szót sem fog szólni. Jobban mondva, meg sem moccan. Igaz, Robbi? Robbi válaszképpen föllelóbálta tömör fejét. Gloria, ha nem hagyod azonnal abba, egy hétig a közelébe se engedlek Robbinak. Na jól van. A kislány lesütötte a szemét. De a hamupipőke a kedvenc meséje, és nem fejeztem be, pedig annyira szereti. A robot szomorúan távozott. Gloria meg alig bírta visszafojtani könnyeit. George Weston kényelembe helyezte magát. Vasárnap délutánonként szokása szerint mindig kényelembe helyezte magát. Bőséges, jó ebéddel teli bendő, kellemes, puha, ütött-kopott pamlag, amelyen végignyújtózhat az ember, a Times legfrissebb száma, papucsba bújtatott láb, fedetlen mell. Van-e ennél nagyobb kényelem? Így azután nem is nagyon örült, amikor a felesége benyitott a szobába. Mr. Weston 10 esztendei házasság után még mindig olyan érthetetlenül bolond volt, hogy szerette a feleségét. Nem vitás, mindig örült, ha vele lehetett. Mégis ezek a vasárnapi kora délutánok, mondhatni szentek és sérthetetlenek voltak a szemében, és a teljes kényelemhez az is hozzátartozott, hogy 2-3 órát egyedül tölthetett el. Ezért aztán szemét kitartóan a Le Febre Yoshida féle Mars expedíció legfrissebb híreire függesztette. Ezt az expedíciót holdbeli támaszpontról szándékoztak elindítani, és nagy reményeket fűztek hozzá. És úgy tett, mintha a felesége ott se volna.
Mrs. Weston 2 percig türelmesen, majd újabb 2 percig türelmetlenül várakozott, aztán megtörte a csendet. George! George, hallod? Letennéd kérlek 1 percre azt az újságot? Az újság zizegve a padlóra hult, és Weston elgyötört arcát a felesége felé fordította. Mi baj, szívem? Tudod te nagyon jól, George. Glóriáról, meg arról a szörnyű masináról van szó. Miféle szörnyű masináról? Ne tettesd magad, mintha nem tudnád, miről beszélek. Arról a robotról, amelyet Gloria Robbinak hív. 1 percre sem hagyja magára azt a kislányt. Miért is hagyná? Hisz az a feladata, hogy vigyázzon rá. És különben is. Nem szörnyű masina, hanem a legeslegtökéletesebb robot, amit csak kapni lehet. Hogy a csodában-e, hisz vagy 1/2 évi jövedelmem ráment. De megéri, az alkalmazottaim közse igen találok okosabbat nála. És már nyúlt is az újságért, de a felesége fürgébb volt, elkapta előle. Most rám figyelj, George! Nem bízom a lányomat egy masinára, akármilyen okos, nincs lelke, és az ember sose tudhatja, mi jár a fejében. Ki hallott még olyat, hogy egy gyereket egy fémszerkezet őrizetére bízzanak? Hát ez meg miféle új mánia, fortyant fel Weston a homlokát ráncolva. Már 2 éve van Gloria mellett, és eddig nem láttalak aggódni miatta. Eleinte más szemmel néztem rá. Újdonságnak tekintettem, sok terhet levett a vállamról, amellett akkoriban ez amolyan divatos dolog volt. De most magam sem tudom, hogy vagyok vele. A szomszédok... Mi közük ehhez a szomszédoknak? Ide figyelj! A robotok sokkal, de sokkal megbízhatóbbak, mint a húsvér nőrszök. Robit kimondottan arra a célra szerkesztették, hogy kisgyerekekre vigyázzon. Az egész gondolkodásmódját ennek megfelelően állították be. Tehát szükségképpen hűséges, kedves, csupa szeretett masina, amelyet ilyennek készítettek. És ezt az emberekről bizony nem mondhatod el. De egyszer elromolhat valamilyen... Mrs. Weston nem nagyon ismerte ki magát a robotok szerkezetében. Valamilyen kis csavar meglazul benne, az egész szörnyű szerkezet az egyik pillanatról a másikra megőrül, és

0: A tematikai képtelenség. Amellett évente kétszer is eljön ide az amerikai robot egyik mérnöke, és tetőtől talpig végigvizsgálja szegény országot. Annak, hogy Robbival valami baj történjék, nem nagyobb a valószínűsége, mint hogy én vagy te egyik pillanatról a másikra megőrülünk. Sőt, a valóságban jóval kisebb. De ettől eltekintve, hogyan akarod őt elválasztani Glóriától? Újabb hiába való kísérletet tett, hogy megkaparintsa az újságot. Mrs. Weston dühösen kihajtotta a szomszéd szobába. Hisz éppen erről van szó, George! Gloria senki mással nem akar játszani. Tucatjával vannak kisfiúk és kislányok, akikkel összebarátkozhatna, de rájuk se hederít. És nem is fog, ha nem kényszerítem. Hát ez miféle nevelés egy kislány számára? Vagy talán nem akarod, hogy normális ember legyen belőle? Hogy megállja helyét a társadalomban? Rémeket látsz, Grace. Gondolt, hogy Robbi kutya. Százával láttam már olyan gyerekeket, akik szívesebben vannak a kutyájukkal, mint az apjukkal. A kutya az más, George. Meg kell szabadulnunk ettől a szörnyű szerkezettől. Visszaadhatod a vállalatnak. Megérdeklődtem, és azt mondták, hogy visszaveszik. Megérdeklődted. Hát ide figyelj, Grace. Hagyd ezt a hiszizést. Igenis, megtartjuk a robotot, amíg Gloria nagyobb nem lesz. És kérlek, többé ne hozz szóba ezt a dolgot. És nagy mérgesen kiment a szobából. Mrs. Weston két nappal később az ajtóban várta a férjét. Ezt meg kell hallgatnod, George. A faluban nagyon rossz szemmel néznek ránk. Úgy? És miért? Kérdezte Weston. Bement a fürdőszobába, és a víz csobogásával eleve elnémított minden választ. De Mrs. Weston kivárta az alkalmas pillanatot, és csak akkor szólalt meg. Robbiról van szó. Weston törülközővel a kezében kijött a fürdőszobából, arca pulyka vörös volt a méregtől. Miről beszélsz? Ó, már régóta folyik ez a dolog. Eleinte igyekeztem nem észrevenni, de most már tetem is elegem van belőle. A falubeliek zöme veszélyesnek tartja Robbit. Este még a házunk közelébe se engedik a gyerekeket. Mi a magunk gyerekét bízzuk Robbira, nem az övéket. Ilyesmiben nem várhatsz józanságot az emberektől. Akkor menjenek a fenébe. Kár az ilyen beszédért. Ezzel semmi nincs elintézve. Én a faluba járok bevásárolni, naponta találkozom az ottaniakkal. Egyébként, ami a robotokat illeti, a városban még rosszabb a helyzet. New Yorkban épp most rendelték el, hogy napnyugta és napkelte közt nem szabad az utcán tartózkodniuk. Csak rendeljék el. De azt nem tilthatják meg, hogy az otthonunkban robotot tarthassunk. Ide figyelj, Grace. Ez az egész a te robot ellenes hajszád egyik manővere. Engem nem csapsz be, hiába erőlködsz. A válaszom változatlanul nem és nem. Robbi marad. De Weston szerette a feleségét, és tetejébe a felesége is tudta, hogy szereti. George Weston végül is csak férfi volt, szegény teremtés, és a felesége fölvonultatta ellenem mindazokat a harci eszközöket, amelyektől az ügyetlenebb és kötelességtudóbb nem jogosan tanult meg óvakodni. Jogosan, de a siker minden reménye nélkül. Robbi marad és kész. Harsogtat 10-szer is a következő héten, de hangja egyre halkabb lett. A szavait kísérő sóhajok viszont egyre hangosabbak és gyötrelmesebbek. Végül eljött a nap, amikor Weston bűntudattól eltelve felajánlott a kislányának, hogy elviszi egy csodaszép videóvox előadásra a faluba. Robbi is jöhet? Tapsolt boldogan Gloria. Nem, drágám, felelte Weston, és saját hangját hallva megkoncentrált. A robotokat nem engednek be az előadásra, de majd ha hazajössz, elmeséled neki, hogy mit láttál. Az utolsó szavakon már csak úgy átbotladozott, és közben nem ismert a kislányára nézni.
1: Glória.

A lelkesedéstől felhevülve jött haza, mert a Videovox valóban pompás élmény volt. Mialatt Mr. Weston bemanőverezte a lökhajtásos autóját a süllyesztett garázsba, a kislányból ömlött a szó. Figyelj csak, apu, amikor majd elmesélem Robbinak. Ó, hogy tetszett volna neki. Különösen az a jelenet, amikor Francis Fran olyan nagyon óvatosan hátrál, és egyenesen beletalpal az egyik leopárd emberbe, és akkor aztán utcú! Felkacagott, ahogy újból végigélte a jelenetet. Mondd, apu, tényleg vannak a Holdon leopárd emberek? Nem hinném, válaszolta szórakozottan Weston. Ez csak olyan tréfás kitalálás. Tovább már nem tudott vacakolni a kocsival. Hát jöjjön, gondolta, aminek jönni kell. Robbi! Robbi! Hiáltozott Gloria futtában a zöldjepen át. De hirtelen megtorpant, mert a ház tornácáról egy gyönyörű juhászkutya bámult rá komoly barna szemével, s a farkát csóválta. Jaj, de szép kutyus! Gloria felment a lépcsőn, a kutyához lépett, és óvatosan megsimogatta. Ez az enyém, apu? Most az anyja is odajött. A tied, Gloria, ugye szép? És milyen puha bolyhos szőre van. Nagyon szelíd állat, és nagyon szereti a kislányokat. Játszani is tud? Hát hogy ne? Rengeteg mókát tud. Akarod látni? Igen, csak azt szeretném, ha Robbi is látná. Robbi! Elhallgatott, tétován áldogált, és a homlokát ráncolta. Fogadni mernék, azért maradt a szobájában, mert neheztel rám, hogy nem vittem el az előadásra. Majd meg kell magyaráznod neki, apu, hogy miért nem vihettük. Nekem talán nem hinni el, de ha te mondod, elhiszi. Weston összeszorította ajkait, feleségére nézett, de nem sikerült elkapni a pillantását. Gloria villámgyorsan megfordult, s lerohant az alaksor lépcsőjén. Robbi! Visongott futás közben. Robbi, gyere csak! Nézd, mit kaptam aputól meg anyutól! Egy kutyust, Robbi! Egy perc múlva már újból a tornácon volt, de szemében most ijegység tükröződött. Mama, Robbi nincs a szobájában. Hol van? Nem kapott választ. George Weston köhintett egyet, s hirtelenében feszült figyelemmel kezdett vizsgálgatni egy céltalanul kóborló felhőt. Mama, hol van Robbi? Reszkető hangja jelezte, hogy közel áll a síráshoz.

0: elment. Elment? Hova ment mama?
1: Nem tudjuk, kedvesem. Egyszerűen elment. Kerestük, kerestük mindenfelé, de nem találjuk.
2: Azt akarod mondani, hogy nem is jön vissza?
1: Gloria szeme tágra nyílt a rémülettől. Remélem, hamarosan megtaláljuk. Minden esetre folytatjuk a keresést. Addig játssz el ezzel a szép kis kutyussal. Nézd csak, milyen kedves. Villámnak hívják, és...
3: Gloria szemét most már elöntötték a könnyek.
2: Nem kell ez a csúnya kutya. Nekem Robi kell. Keressétek meg nekem Robi.
1: Önteni elkeseredését és hangos zokogásba tört ki. Mrs. Weston segélykérően férjére pillantott, de az csak rossz kedvűen téblábolt, s le sem vette volna fürkésző szemét az égről. Így hát a vigasztalás feladata Mrs. Westonra hárult.
2: Miért sírsz, Gloria? Hisz Robi csak egy masina volt, csúnya, öreg masina. Nem élő. Nem volt masina!
1: Kiáltotta hevesen a kislány, belebotolva a szóba.
2: Ugyanolyan lény volt, mint te vagy én, és nekem a barátom volt. Szerezd vissza, ó, mama, szerezd vissza!
1: Mrs. Weston belátta, hogy itt minden szó hiába való. Felsóhajtott, és magára hagyta a bánatába merült kislány.
2: Hadd sírja csak ki magát,
1: magyarázta a férjének.
2: A gyerekek egy-kettőre felejtenek. Meglátod, néhány nap múlva már nem is fog emlékezni arra a rémséges robotra.
1: Mrs. Weston jóslata azonban túlságosan derülátónak bizonyult. Gloria persze abba hagyta a sírást, de abba hagyta a mosolygást is. Ahogy teltek múltak a napok, egyre szótlanabb, komorabb lett. Néma boldogtalansága apránként kikezdte Mrs. Weston idegeit, s az asszony már csak azért nem visszakozott, mert sehogy se tudta rászánni magán, hogy férje előtt beismerje vereségét. Aztán egy este berontott a nappali szobába, leült, összefont a karját. Látszott rajta, hogy csak úgy forr benne a méreg. Férje felemelte a fejét, és az újság fölött rápillantott.
2: Na, mi volt ez?
1: A gyerek, George. Ma vissza kellett küldenem a kutyát. Gloria azt mondta, látni se bírja. Már egészen kikészíti az idegeimet.
3: Weston letette az újságot, szemében remény sugár csillant.
1: Talán jobb volna, ha visszahoznánk Robbit. Nincs semmi akadálya. Érintkezésbe lépek a...
2: Nem!
1: Vágta rá komoran az asszony. Szó se lehet róla. Ilyen könnyen nem adjuk be a derekunkat. Az én gyerekemet nem fogja egy robot fölnevelni. Még ha esztendőkbe telik is, amíg Gloria beletörődik az elvesztésébe.
3: Weston csalódottan újból fölvette az újságát. Egyetlen ilyen év, és minden hajam szála ősz lesz.
1: Hát a te segítségedre nem igen lehet számítani, hangzott a fagyos válasz. Gloriának környezetváltozásra van szüksége. Itt persze, hogy nem tudja elfelejteni Robbit. Hogyan is felejteni, amikor minden fa, minden szikra rá emlékezteti? Ilyen bolondságot még életemben nem hallottam, hogy egy gyerek egy robot miatt így emésze magát.
3: Maradj a tárgynál. Miféle környezetváltozásra gondolsz?
1: New Yorkba viszünk Glóriát.
3: Augusztusban?
1: De úgy látszik, nem tudod, milyen ott augusztusban. Egyszerűen kibírhatatlan.
2: Milliók kibírják.
1: Azoknak nincs nyaralójuk. Ha nem kellene New Yorkban maradniuk, nem maradnának.
2: Nekünk meg éppen oda kell mennünk. Azonnal indulunk. Vagyis mihelyt megtettük a szükséges előkészületeket.
1: Gloria ott majd talál elég szórakozást. Lesznek barátai, akik jobb kedvre hangolják. Akkor majd elfelejti ezt a masinát.
3: Úristen! Sóhajtozott a szegény papucsfér. Ha arra a hőségtől olvadozó aszfaltra gondolt.
2: Sajnálom!
1: Mrs. Weston elhatározása rendíthetetlen volt. Gloria az utolsó hónapban több mint 2 kilót fogyott, és a kislányom egészsége fontosabb nekem, mint a te kényelmed. Miért nem akkor gondoltál a kislányod egészségére, amikor elszakítottad tőle a kedves robotját? Mondta Weston. De persze csak magának. Mihely megmondta Glóriának, hogy New Yorkba készülődnek, már is valamiben jobb kedvedett. Nemigen beszélt az utazásról, de ha mégis, olyankor mindig élénk várakozás csengett a hangjában. Arcára újból kiült a mosoly, és a régi étvágya is visszatérőben volt. Mrs. Weston legszívesebben táncra perdült volna örömében, és egyetlen alkalmat sem mulasztott el, hogy diadalát a még mindig tamáskozó férje orra alá megörgölje. Hallod-e, George? Úgy segít a pakolásnál akár egy kis angyal. És egész nap be nem áll a szája, mint akinek az égvilágon semmi gondja baja. Úgy van, ahogy előre megmondtam. Csak valami új szórakozása legyen, ennyi az egész. Remélem, dünnyögte a hitetlen Weston. Az előkészületeknek gyorsan a végére jártak. A városi lakást rendbe tétették, a nyaraló őrizetére pedig egy házaspárt fogadtak. Amikor végre eljött az utazás napja, Gloria megint a régi, vidám kislány volt, s még csak véletlenül se ejtette ki Robbie nevét. A család derűs hangulatban légitaxival ment ki a repülőtérre, és beszállt a már ott várakozó gépbe. Weston ugyan szívesebben ment volna a saját zsírójával, ám az csak kétüléses volt, s a csomagok nem fértek volna el benne. Gyere, Gloria! Szólította kislányát Mrs. Weston. Nézd csak, az ablak mellett foglaltam neked helyet. Gyönyörködhetsz a szép kilátásban. Gloria jókedvűen trappolt végig a sorok között, s orrát egész laposra nyomva a vastag tiszta üvegen. Nagy érdeklődéssel kukucskált kifelé, s ez még csak fokozódott, midőn a hirtelen felköhögő motorhangja végig hullancott a fülkén. Gloria túlságosan fiatal volt még ahhoz, hogy megijedjen, amikor alattuk a föld olyan gyorsan kezdett távolodni, mintha sűjjesztőn ejtették volna le, saját testsúlya pedig egyik pillanatról a másikra megkétszereződött. Ahhoz azonban már nem volt túl fiatal, hogy mindez a csoda le ne nyűgözze. Nem is vette le orrát az üvegtől, csak midőn a föld már parányi, színes takaróvá zsugorodott. Mama, fordult az anyjához, ugye nem sokára meg is érkezünk a városba. Dermet orrát dörgölgette, és érdeklődéssel figyelte, hogyan zsugorodik össze és tűnik el apránként az a kicsike kis párafolt, amelyet lélegzete rajzolt az ablaküvegre. Körülbelül fél óra múlva ott leszünk, drágám, válaszolta Mrs. Weston, s aztán egy árnyalatnyi aggodalommal a hangjába hozzátette. Ugye örülsz az utazásnak? New Yorkban annyi épület, ember, meg érdekes látnivaló van, biztosan remekül fogod érezni magad. Minden nap megyünk majd videófoxot nézni, meg színházba, cirkuszba, a tengerpartra, és... Igen, mama, felelte Gloria minden lelkesedés nélkül. A repülőgép épp ekkor egy felhőpad fölött húzott el, és Gloria figyelmét lekötötte az alattuk lebegő felhők nem mindennapi látványa. De midőn újból tiszta égen suhantak végig, a kislány hirtelen anyjához fordult. Tudom, miért megyünk a városba, mama, mondta, mint aki valamilyen rejtélyes titkot őriz. Tényleg? Kérdezte Mrs. Weston zavartan. Hát, miért, drágám? Nem árultad el nekem, mert azt akartad, hogy meglepetés legyen. De én azért tudom. Egy pillanatig saját éleslátásának csodálatába merült, aztán vidáman felkacagott. Azért megyünk New Yorkba, hogy megkerestessük Robbit, ugye, anyu? Detektívekkel. Ez a kijelentés George Weston épp ivás közben érte, és így ijesztő következményekkel járt. Gloria apja félrenyelt, szájából vízsugár lövelt ki, aztán meg fuldogló köhögés fogta el. Amikor mindezen túljutott, vörös képpel, csuromvizes ruhában nagyon-nagyon mérgesen álltott. Mrs. Weston megőrizte ugyan nyugalmát, de amikor Gloria még izgatottabb hangon megismételte a kérdést, úgy érezte, türelme a végéhez közeledik. Lehet, fortyant föl, de most az ég szerelmére ülj nyugodtan és hallgass. 1998-ban New York City olyan turista paradicsom volt, mint még soha. Ez a tény Gloria szüleinek figyelmét se került el. Igyekeztek is a lehetőségeket minél jobban kihasználni. George Weston feleségének egyenes utasítására úgy rendezte ügyeit, hogy vállalata körülbelül egy hónapig nélkülözni tudja. Szabaddá kellett tennie magát, hogy, amit ő fogalmazott, agyon szórakoztassa Glóriát. Weston, mint mindent, ezt is kitűnően, lelkiismeretesen, megbízható üzletember módjára intézte. Mielőtt letelt volna a hónap, már végignézték az összes létező látványosságot. Fölvitték Glóriát a félmérföld magas Roosevelt Building tetejére, ahonnét megilletődött ámulatba végig tekinthetett a Long Islandi mezőkbe és a New Jersey síkságokba vesző csipkézett házrengetegen. Ellátogattak az állatkertbe, ahol a kislány gyönyörteljes félelemmel megbámulta a valódi eleven oroszlánt. De kissé kiábrándultan vette tudomásul, hogy az őrök nyers hússal etetik, nem pedig eleven emberekkel, ahogyan képzelte. S határozott hangon követelte, hogy a bálnát is megnézhesse. Programjukba iktatták a különféle múzeumokat is, no meg a parkokat, a tengerpartot és az akváriumot. Félútig fölhajókáztak a Hudson folyón, méghozzá olyan kiránduló gőzösön, amelyet az őrült 20-as évek avult stílusában építettek. Részt vettek egy tanulmányi kiránduláson a stratoszférában, ahol az égbolt mély bíborba vált át, fölbukkannak a csillagok, és odalent a ködbe borult föld olyan, mint valami óriási homorú tál. És a Long Island szorosban Gloria egy üvegfalú mélytengeri járművel lemerült abba a zöld, villódzó világba, ahol furcsa, ismeretlen állatok mereztették rá a szemüket, majd meg hirtelen odébb kígyóztak. De voltak ennél prózaibb kirándulásaik is. Mrs. Weston elvitte magával kislányát a nagy áruházakba, és itt Gloria egy másfajta tündérországban gyönyörködhetett. A hónap vége felé Westonék szentül hitték, minden emberileg lehetőt elkövettek, hogy Glóriával egyszer mindenkorra elfelejtessék Robbit. De hogy ez valóban sikerült-e neki, abban már korán sem voltak biztosak. A valóság ugyanis az volt, hogy bárhová mentek, Gloria a legnagyobb, leghevesebb érdeklődést mindenütt a robotok iránt mutatta. A legizgalmasabb, a számára legújszerűbb látványról is menten elfordította a tekintetét, ha valahol egy fémtest moccant. Mrs. Weston mindent elkövetett, hogy távol tartsa Glóriát a robotoktól. A válság a természettudományi és ipari múzeumban érte el tetőpontját. A múzeum különleges kiállítást rendezett a gyerekeknek, amelynek keretében a tudomány varázseszközeit egyszerűsített formában mutatták be. Ez a kiállítás Westonék listájában természetesen a feltétlenül megnézendő programpontokba szerepel. Itt történt, hogy mielőtt Westonék lenyűgözve, magukról megfeledkezve bámulták egy hatalmas elektromágnes csodás teljesítményeit, Mrs. Weston egyszerre rádöbbent, hogy Gloria nincs mellette. Kezdeti ijedelmüket azonban csak hamar józan határozottság váltotta fel, és három teremőrrel együtt azonnal Gloria felkutatására indultak. Gloria persze nem az a fajta kislány volt, aki csak új vaktában elkóborol. Korához képest mindig igen határozott és céltudatos volt, ebben a tekintetben anyjára ütött. A második emeleten meglátott egy hatalmas táblát ezzel a felirattal. A beszélő robothoz. Midőn ezt kibetűzte, és látta, hogy szülei nem a kívánt irányba indulnak, magától értetődő elhatározásra jutott. Kivárta az alkalmas pillanatot, amikor apja anyja ébersége alább hagy, és csendben odábbálva megindult a tábla jelezte irányba. A beszélő robot minden gyakorlati jelentőség nélkül csodabábú volt. Pusztán reklámcélokat szolgált. Óránként egyszer elébe vezettek egy-egy látogató csoportot, és ott aztán az érdeklődők óvatos, halk hangon kérdéseket tettek fel az ügyeletes mérnökre. A mérnök pedig a szerkezet szempontjából elfogadható kérdéseket a beszélő robothoz továbbította. Meglehetősen unalmas produkció volt. Mert nem árt ugyan tudni, hogy a pillanatnyi hőmérséklet 22 Celsius fok, a légnyomás 762 mm, hogy a nátrium atomsúlya 23, de mindehhez alapjában véve nincs szükség robotra. Legkevésbé egy 25 négyzetméter nagyságú otromba teljességgel mozdulatlan húzal és tekercs tömegre. Kevesen akadtak, akik másodszorra is kértek volna ebből a sületlenségből, és így csak egy 15 év körüli kislány üldögélt az egyik padon, hogy harmadszor is meghallgassa a robotot. Egyedül volt az egész teremben, amikor Gloria belépett. Gloria rá se hederített a kislányra. E pillanatban az emberi lények egyáltalán nem érdekelték. Minden figyelmét az a nagy, kerekes fémszerkezet kötötte le. Egy másodpercig habozva, ilyetten álltuk át előtte, ilyen robotot még soha életében nem látott. Óvatosan, bizonytalanul, reszkető hangon tette fel az első kérdését. Kérlek szépen, robotbácsi, volnál szíves megmondani nekem, te vagy az a beszélő robot? Nem volt egészen biztos a dolgában, de minden esetre úgy gondolta, nem árt, ha az ember udvarias egy beszélő robottal. A 15 év körüli kislány keskeny csúnyacska arcára feszült érdeklődés ült ki. Egy noteszt kapott elő a zsebéből, és lázas gyorsasággal firkálni kezdett. Gloria kérdésére a szerkezet olajozottan fölberregett, majd belsejéből gépszerű, szintelen, hangsúly nélküli szavak törtek elő. Én beszélő robot vagyok. Gloria elszontyolodva nézte a robotot. Valóban beszélt, de a hangok valahonnét belülről jöttek, és nem volt arca, amelyhez szólni lehetett volna. Robot bácsi, tudsz nekem segíteni? Firtatta tovább Gloria. A beszélő robotot kérdések megválaszolására szerkesztették, és ez ideig csak olyan kérdéseket tettek föl neki, amelyekre válaszolni tudott. Nem csoda, hogy teljesen bízott önnön képességeiben. Tudok neked segíteni. Előre is köszönöm, robot bácsi. Ismered Robbit? Ki az a Robbi? Egy robot. Gloria lábujjhegyre állt. Körülbelül ilyen magas, robot bácsi, csak valamivel magasabb. És nagyon kedves robot. Meg feje is van, tudod? Neked nincs robot bácsi, de neki van. A beszélő robot ezt az iramot nem bírta. Egy robot? Igen, robot bácsi, olyan, mint te, csak persze nem tud beszélni, és úgy néz ki, mint egy igazi ember. Olyan robot, mint én. Igen, robot bácsi. A beszélő robot erre már csak sercegéssel, artikulálatlan hangon tudott válaszolni. Ez az általánosítás, hogy ő a robot nem önmagában álló létező, hanem valamilyen csoport egyik tagja, meghaladta képességeit. És amikor a legjobb szándéktól vezérelve mégis igyekezett magáévá tenni ezt az új fogalmat, fél tucat tekercse kiégett, mire rövid, zümmögő vészjeleket adott. A 15 év körüli lány felállt, és kiment a teremből. Mindent feljegyzett, amire szüksége volt, most már megírhatta fizika dolgozatát. A robotika gyakorlati alapelvei címmel. Ez volt az első tanulmánya a sok közül, amelyet Susan Kelvin e tárgykörnek szentelt. Gloria jól lefezett türelmetlenséggel várta a robot válaszát, amikor a háta mögött hirtelen kiáltás hangzott. Itt van! Gloria anyja hangjára ismert. Mit keresel itt, te rosszaság? Mrs. Weston aggodalma egyszeriben haraggá változott át. Halálra ijeszted anyut és aput! Hogy jutott eszedbe otthagyni minket? Közben a robotmérnök is berohant, és haját tépve tudakolta, hogy kimerészelte babrálni a robotot. Hát nem tudnak olvasni? Üvöltötte. Nem látják, hogy ide csak kísérővel lehet bejönni? Gloria bánatos hangja alig volt hallható a nagy ricsajozásban.
2: Azért jöttem ide, mama, hogy megkeressem a beszélő robotot. Gondoltam, ő is robot, és talán tudja, hogy hol van Robbie.
1: És most, amikor minden gondolata Robbie felé szállt, egyszerre csak patakzani kezdtek a körben.
2: Ó, mama, meg kell találnom Robbie-t, meg kell találnom.
4: Jóságoség!
1: Mrs. Weston alig tudta megállni, hogy föl ne sikítson.
4: Gyerünk haza, George! Én nem bírom tovább!
1: Azon az estén George Weston húzamosabb időre eltávozott hazúról. Másnap reggel pedig gyanús elégedettséggel állt a feleség elé.
0: Ide figyelj, Grace! Támadt egy ötletem.
1: Miféle ötleted? Kérdezte az asszony mogorván, minden érdeklődés nélkül.
0: Gloriával kapcsolatban.
1: Csak nem akarod visszavásárolni a robotot?
0: Eszem ágába sincs.
1: Akkor rukkolj ki az ötleteddel. Én, úgy látszik, akármit próbáltam, nem lett foganatja.
0: Ide hallgass, Grace. Szerintem az a baj, hogy Gloria élő lényt lát Robbie-ban, és nem gépen. Így aztán érthető, hogy nem tudja elfelejteni. Már most, ha meg tudnánk győzni arról, hogy Robbie csak egy kupac acél, meg sárga rész, különféle lapok és húzalok alakjában, s hogy az egész szerkezetben pusztán az elektromosság lehel életet, tüstént kigyógyulna a sóvárgásból. Ez pszichológia, érted?
1: És? Hogy akarod erről meggyőzni?
0: Egyszerűen. Mit gondolsz, hol jártam tegnap este? Megkértem Robertson, az amerikai robot és gépember RT elnökét, hogy holnap végignézhessük az egész gyárat. Hármasban elmegyünk, s mire a látogatás végére érünk, Gloria tisztán fogja látni, hogy a robot nem élő lény.
1: Mrs. Weston apránként táguló szemében hirtelen a csodálat fénye villant.
0: Te George, ez valóban remek ötlet.
1: Nekem csak remek ötleteim vannak, válaszolta George Weston dakadó mellel.
0: Mr. Struthers, az amerikai robot vezérigazgatója, lelkiismeretes ember volt, s természetétől fogva kissé hajlamos a bőbeszédűségre. Ez az egymással párosult két tulajdonság azt eredményezte, hogy Westonék látogatásuk során egyetlen lépést sem tehettek a gyárban részletes, néha talán túlságosan is részletes magyarázat nélkül. Mrs. Weston azonban nem mondta el a dolgot. Sőt, több ízben is félbeszakította Mr. Struthers, és megkérte ismételje el magyarázatát, de egyszerűbb szavakkal, hogy Gloria is megérthesse. Előadói képességeinek ilyen nagyra becsülése arra indította Mr. Struthers-t, hogy ha lehetséges, még szívélyesebb és terjengősebb legyen. George Weston viszont egyre növekvő türelmetlenséggel hallgatta a szóáradatot.
1: Bocsásson meg, hogy félbeszakítom.
0: Struthers épp a fotocellákról szóló eszmefutatásának kellős közepén tartott. Nincs a gyárban olyan részleg, ahol csak robotok dolgoznak?
1: Mi?
0: Dehogy nincs. A vezérigazgató Mrs. Westonra mosolygott. Ez a féle Circulus Vitiosus. Robot gyárt robotot. Természetesen ez nem az általános gyakorlat. A szakszervezetek se tűrnék. De azért előállítunk néhány igen kis számú robotot, kizárólag robotmunkával. Kísérletképpen. A szakszervezetek, folytatta, és nagyobb nyomaték kedvéért cikkerével a tenyerét verteste, nem akarják belátni, és ezt én mondom, aki mindig a legmélyebb rokonszemmel viseltettem a munkásmozgalom iránt, egy szóval a szakszervezetek nem akarják belátni, hogy a robotmunka bekapcsolása a termelés folyamatával eleinte szükségessé tesz ugyan némi átcsoportosítást, de végeredményben elkerülhetetlenül. Ez mindig az, Mr. Struthers, vágott közbe Weston, de mi van azzal a gyár részleggel, amelyet említett? Megnézhetnénk? Biztos vagyok benne, hogy ott sok érdekeset láthatunk.
1: Oh, persze, persze.
0: Mr. Struthers görcsös mozdulattal orrára biggyeztette Zwickerét, és elégedetlenségének halk köhintéssel adott kifejezést. Végig ballagtak egy hosszú folyosón, majd lementek egy lépcsőn, és eközben vezetőjük viszonylag hallgatag volt. De mihelyt beléptek egy jól megvilágított tágas terembe, amelyet fémcsörömpölés zajjal töltött be, A zsilipek átszakadtak, és újból mindent elöntött a magyarázatok szűnni nem akaró áradata.
2: Íme, szabalta büszkén Mr. Struthers, itt kizárólag robotok dolgoznak. 5 ember felügyel rájuk. De nem is kell állandóan a teremben tartózkodniuk. 5 esztendeje, amióta bevezettük ezt a munkát, még egyetlen baleset se fordult elő. Persze az itt beállított robotok viszonylag egyszerűek. Azonban a vezérigazgató hangja már jó ideje csak álmosító duruzsolásként hatolt el Gloria fülébe. Az egész kirándulást meglehetősen unalmasnak és céltalannak tartotta. Jól lehet, sok-sok robotot látott. Ám az itteni robotok és Robbi között a leghalványabb hasonlatosság se volt. És ezért Gloria leplezetlen megvetéssel vizsgálgatta őket. Ebben a teremben látta, egyetlen ember se dolgozik. Mikor alaposabban körülnézett, pillantása 6-7 robotra esett. A terem közepett táján egy kerekasztalnál szorgoskodtak. Gloria szeme egyszerre csak tágra nyílt a hitetlenkedő meglepetéstől. Ebben a nagy teremben nem lehetett biztos, hogy jól látja, de az egyik robot... Igen, az egyik robot...
4: Robbi!
0: Gloria sikoltása szinte belehasított a levegőbe. Az asztal mellett az egyik robot megremegett, és kiejtette kezéből a szerszámot. Gloria majd eszét vesztette az örömtől. Mielőtt szülei megakadályozhatták volna, átfurakodott a korláton, könnyedén leugrott a néhány lábbal mélyebben fekvő padlózatra, és lobogó hajjal karját lengetve rohant Robbi felé. Izgalmában észre se vette, hogy egy hatalmas traktor közeledik feléje, vakon dübörögve halad előre kijelölt pályáján. A 3 felnőtt kővé dermedt a rémülettől. Weston a következő pillanatban már észbe kapott, de ez az egy pillanat is sok volt. Gloriát már nem érhette utol. Vad erőfeszítéssel mégis átdobta magát a korláton, igyekezete azonban eleve kudarcra volt ítélve. Mr. Struthers eszevezetten integetett a felügyelőknek, hogy állítsák meg a traktort, de a felügyelők is csak emberek voltak, és a cselekvéshez időre volt szükségük. Csak Robbi cselekedett azonnal és tökéletes pontossággal. Az ellenkező irányból indulva, fémlába szinte fölfalta a közte és Gloria közötti távolságot. Az egész jelenet a másodperc töredéke alatt játszódott le. Robbi karjának egyetlen mozdulatával fölkapta a kislány, és már ment is tovább változatlan sebességgel. Gloriának persze elállt a lélegzete. Weston, aki fel se foghatta, mi történik, inkább csak érezte, mint látta a mellette tovasuhanó Robbit, és erre zavarodottan megtorpant. A traktor mindössze 1/2 másodperccel Robbi után ért arra a helyre, ahol az imént még Gloria állt. Még néhány métert gurult, majd lassan nyikorogva lefékezett. A kislány újból lélegzethez jutott, ellenkezés nélkül tűrte apja anyja szenvedélyes öleléseit, aztán muhon Robbi felé fordult. Mert Gloria szemével nézve az eseményeket, csak az történt, hogy megtalálta elveszett barátját. Mrs. Weston arcán a megkönnyebbülés fényét a sötét gyanú árnyéka váltotta föl. Zilált, földült külseje ellenére is félelmetes határozottsággal fordult a férjéhez. Ezt te rendezted így, ugye? George Weston zsebkendőjével izzadt homlokát törölgette. Keze remegett, ajkán félénk, igen-igen halvány mosoly játszadozott. Robbit nem műszaki vagy konstrukciós munkákra szánták, fűzte tovább gondolatait Mrs. Weston. Ebben az üzemben semmi keresnivalója. Te helyeztetted ide, csak azért, hogy Gloria rátaláljon. Ne is tagadd! Nem tagadom, felelte Weston. De ki gondolta volna, hogy a találkozásuk ilyen életveszélyes körülmények között játszódik majd le? Gloria az életét köszönheti Robbinak. Ezt meg te nem tagadhatod. Most már nálunk kell maradnia. Grace Weston elgondolkodva, szórakozottan figyelte az egymásra talált barátokat. Robbit szerencséjére fémből készítették. Másként megfulladt volna a kislány szenvedélyes ölelésétől. És miközben Gloria már-már hisztérikus önkívületben csak karattyolt össze-vissza, Robbie krómacél karja, amely egy karvastagságú acélrudat is játszva meghajlított volna, gyöngét szeretettel átfogta a kislány derekát, robot szeme pedig hihetetlenül mélyvörösben ízott. Igen, mondta végül Mrs. Weston. Most már magam is azt hiszem, legjobb, ha nálunk marad. Még csak meg nem eszi a rostát.

0: Öcsi, időszámítás szerint 2120. Borzasztó nagy megrázkódtatás volt a számomra, hogy elutasították a második gyermek vállalására vonatkozó kérelmünket. Őszintén bíztunk benne, hogy meg fogjuk kapni az engedélyt. Köztiszteletnek örvendő polgár vagyok, a társadalom oszlopa, meg mindeneféle. Talán egy kicsit öreg voltam. Zsozia, a feleségem, talán már túljutott azon a koron, amikor a legelőnyösebb gyermeket vállalni. Na és? Sok olyan embert ismerünk, akik nálunk rosszabb állapotban vannak, idősebbek. Jellemüket tekintve nem a legtökéletesebbek. Akik... Na de mindegy. Volt egy fiunk, Charlie, és tényleg nagyon szerettünk volna egy másik gyereket, kisfiút vagy kislányt, teljesen mindegy. Ha esetleg valami baj történt volna Charlie-val, ha jelentkezett volna nála valami betegség, akkor természetesen megkaptuk volna az engedélyt a másikra. Vagy nem. És ha megkaptuk volna az engedélyt, akkor valószínűleg gondot viseltek volna Charlie-ra, a kis selejtesre. Biztos tudja, most mire gondolok. Nem hiszem, hogy el kellene magyaráznom. A baj az volt, hogy későn fogtunk hozzá az egészhez. Erről Zsozi tehet. A menzesze eléggé szabálytalan volt, sosem tudta, mikor érdemes próbálkoznom nála. Érti, mire gondolok? És orvosi segítséget sem kérhettünk. Hogyan is tehettük volna? A kórházban azt mondták, ha nem tudunk gyereket csinálni segítség nélkül, akkor ne csináljunk. Így legalább a világgal is jót teszünk. Nagyon az a fias dolog, gyermektelenül élni. De aztán bolondot csináltunk belőlük, és mégis lett egy gyerekünk. Charlie. Amikor Charlie 8 hónapos volt, beadtuk a kérelmet a második gyerekre. Szerettük volna, ha nincs köztük nagy korkülönbség. Hát olyan nagy kérés ez. Rendben van, egy kicsit öregecskék voltunk hozzá, de akkor is. Nem érdekes, milyen világban élünk. Nem számít, milyen mértékben csökken a népesség. Azt mondják, még ennél is kevesebbet kellene lennünk. És ha az élet könnyebbé válik, ha az emberek tovább élnek, akkor tovább kell fokozódnia a csökkenés ütemének. Ezek csak akkor lesznek elégedettek, ha teljes egészében eltüntetik az emberiséget. Nézzem, úgy mondom el, ahogy akarom. A kíváncsi a történetemre, hagyja, hogy úgy soroljam el a történteket, ahogy nekem tetszik. Mit tudnak csinálni velem? Komolyan mondom. Nem érdekel, hogy élek, vagy meghalok. Ha a helyemben lenne, másképp gondolkodna. Nézze, nincs értelme a vitának. Úgy mondom el, ahogy akarom. Vagy befogom a szám, és azt tesznek velem, amit akarnak. Megértette? Na jól van, azért mondom. Mint kiderült, felesleges volt aggódnunk amiatt, hogy Charlie megbetegszik, vagy ilyesmi. Úgy fejlődött akár egy kis medve, vagy mint azok a kis állatkák, amik annak idején az erdőben, meg a hasonló helyeken kódorogtak. Jó családból származott, ez látszott rajta. De akkor miért nem engedélyezték a második gyereket? Nagyon kíváncsi lennék rá. Hogy intelligens volt-e? Elkészem azt. Erős, amit akar, eszményi fiú. Amikor rágondolok, akkor... Akkor... Jaj... Jaj... Látnia kellett volna többi srác között, amikor felcseperedett. Született vezető volt. Tudta, merre akar menni. A szomszédban lakó kölyköket mindig rávette, hogy azt csinálják, amit ő parancsol nekik. Tudta, mit akar, és amit akart, az mindig helyes volt. Ennyi a lényeg. Persze, Zsozinak nem tetszett a dolog. Azt mondta, Charlie rossz gyerek. Azt mondta, én rontottam el. Nem tudom, hogy értette. Rendben, én neveltem a fiút. Charlie testi erő és intelligencia tekintetében mindig legalább 2 évvel megelőzte a kortársait. Ezt láttam rajta. Időnként megesett, hogy egy-egy kölyök kilógott a sorból, de Charlie hamar megmutatta nekik, ki a főnök. Suzy attól félt, hogy Charlie verekedős, meg agresszív lesz. Azt mondta, nincsenek barátai, mert minden gyerek fél tőle. Na és? Egy vezérnek nincs szüksége barátokra. A vezér olyanokat akar maga körül, akik tisztelik. Ha valaki nem engedelmeskedett neki, akkor azok tették jól, akik féltek tőle. Charlie mindig győztesen szállt ki a vitákból. Egy idő múltán a többi gyerek távol maradt tőle. Kis puhányok. A szüleik tehettek az egészről. Volt egy gyerekük, és tudták, több nem lehet. Ezért azt az egyet rajongták körül. Úgy bántak az egykékkel, mintha értékes, drága kövek lennének. Törékeny égkövek. Szülő hibát követ el, ha ilyesmit csinál. Az ilyen kölykök értéktelenné, haszontalanná válnak. Ott volt az a pasas, Stevenson. A sarkon túl. Két lánya volt. Szánalmas kis jószágok, fecsegő, vihorászó, üres fejű csitrik. Kérdem én, Stevensonnak miért lehetett két gyereke? Talán ismert valakit odafön. Egy kis csúszópénz. Miért is te tette volna? Sokkal több pénze van, mint amennyit beval. Hát persze. Az a lelke mindennek. Az ember azt hinni, ha kettő van neki, akkor megengedheti magának, hogy az egyiket kockára tegye. De ne. Rendben van, a lényegre is rá fogok térni. Majd, ha úgy akarom. Ha erőszakoskodik, sehová sem jutunk egymással, és mehetünk a bíróságra. Engem aztán nem érdekel az egész. A többi szülő nem akarta, hogy baja essék egyetlen gyermekének. Ne játssz a Janovicék fiával, mondogatták. Persze sosem hallottam, hogy ilyet mondtak volna, de el tudom képzelni, ki a fenének volt szüksége rájuk. Úgy terveztem, Charlie majd középiskolába megy. Mikroelektronikát, vagy spatiális dinamikát tanul, vagy valami ilyesmit. Meg persze gazdaságtant, üzlettant is, hogy megtanulja a tudása birtokában, hogyan juthat pénzhez, meg hatalomhoz. Már mindent kiterveltem. Már láttam magam előtt a létre a tetején. Suzy azonban egyfolytában csak arról papolt, hogy Charlie-nak nincsenek barátai, hogy egyedül fog felnőni, meg hasonló. Mindig erről beszélt. Sokszor úgy éreztem magam, mintha egy visszhang kamrában élnék. Aztán egy nap odaállt elém, és így szólt. Miért nem intézzük el, hogy Charlie-nak legyen egy kis testvére? Aha, persze. Már túl vagy a menopauzán, hogy képzeled? Hívjuk a gólját, vagy nézzünk szét a káposztaföldeken? Tudja, elvállattam volna tőle. Elvehettem volna valami fiatal pipit, végül is nem voltam túl a menopauzán. Viszont hűséges voltam. Nem felejtettem el a régi szép időket. Különben is, ha elválok Suzytól, Charlie minden bizonnyal nálam marad. Ebben meg mi lett volna jó nekem?
1: Szóval,
0: csak ezzel a gólyás megjegyzéssel válaszoltam neki. Így felel. Nem biológiai gyerekről beszélek. Arra gondoltam, szerezhetnénk egy robotot, hogy Charlie-nak legyen egy öccse. Gondolhatja, még csak meg se fordult a fejemben, hogy egyszer ilyesmit fogok hallani. Nem vagyok olyan robotimádó típus. A szüleimnek egy sem volt. Nekem sem. Szerintem ahány robottal több, annyi emberrel kevesebb. Átadjuk nekik a világot, és még asszisztálunk is hozzá. Ha kíváncsi a véleményemre, ez is az emberiség kiirtásának eszközei közé tartozik. Elég nevetséges, mondtam Suzynak. Komolyan mondtam, válaszolt a határozatot. Van egy új modell. Gyerekek számára tervezték, barátok, játszópajtársa. Semmi extra, nem is drága, és kielégítenek egy szükségletet. Egyre több az egyke, akiknek nem lehet valódi testvérük. Örülnének egy ilyen pótszernek. Lehet, hogy más gyerek örülne, de Charlie nem, mondta. De igen, Charlie is örülne. És sosem fogja megtanulni, hogyan kell viselkedni más emberekkel. Egyedül nő fel, magányosan, nem fogja megérteni, hogy mit jelent adni és kapni. Ő nem fog adni semmit, ő majd elveszi, ami neki kell. Megszerzi magának a hatalmat, pozícióba kerül, és megmondja másoknak, mit csináljanak. És lesznek saját gyerekeik. talán három is. Maga tisztulhízt. Még túl fiatal ahhoz, hogy átérezze a helyzetet. De ha magának is csak egy gyereke van, akkor előbb-utóbb rá fog köpteni. Lehet több is. Persze nem egészen a sajátja, hanem a gyerekének a gyereke. De ez majdnem ugyanolyan. Óriási reményeket fűztem Charliehoz. Biztos voltam benne, hogy mielőtt meghalok, látni fogok még egy gyereket a családban. Talán kettőt, esetleg hármat. Charlie gyerekeit, akiket azért a sajátomnak tekinthetek. Josie azonban csak a robotra tudott gondolni. A vízhangkamrában változott a műsor. Megtudta, mennyibe kerül, mennyi részletet kellene fizetni. Utána járt a dolognak. Megtudta, hogy egy év próbaidőre el lehet hozni egy robotot. Próbaidőre. Ha beválik, akkor ki kell fizetni, nem válik be, akkor vissza kell szolgálni. A saját pénzét akarta feláldozni a célra. Azt, amit a szülei hagytak rá. Maga is biztos tudja, hogy van az ilyesmi. Az ember a végén beadja a terepet a másért, hát azért, hogy megmaradjon a családi békén. Beladtam a dolgot. Rendben van. Válasz ki egyet, és vedd bérbe, de te fizeted ki. Arra gondoltam, hogy bármi megtörténhet. Lehet, hogy kiderül a robot, púpa hátul, és Josie belátja, jobb lesz, ha vissza. Aztán meghozták, vagyis be se csomagolták ládába, vagy ilyesmi, egyszerűen besétáltak fel a házba. Srácok! Én a legszívesebben robotnak szólítottam volna, de Josie ragaszkodott ahhoz, hogy úgy bánjunk vele, mintha tényleg Charlie öccse lenne. Szép lassan én is hozzászoktam a dologhoz. Gyerek, robot volt. Legalábbis így nevezték a hozzá hasonlókat. Volt valami regisztrációs száma, de nem jegyeztem. Mi értelme lett volna? Egyszerűen csak... Öcsinek. Mindenkinek így volt a legjobb. Igen, tudom, hogy egyre népszerűbbé válik ez a robottípus, fogalmam sincs, mi a fene ütött az emberekbe, hogy megkedvelik ezt az izét. Mi is megkedveltük. Öcsit. És én egyszerűen csak elviseltem. Josie azonban teljesen oda volt érte. El kell ismernem, a robotunk elég jó példány volt, majdnem teljesen emberinek nézett ki, sokat mosolygott és kedves hangon beszélt. Úgy 15 évesnek látszott. Kis növésű 15 évesnek. Ami nem is volt rossz, mert Charlie nagy növésű 10 éves. Öcsi egy kicsit magasabb volt, mint Charlie, és természetesen jóval nehezebb. Tudja, az ilyen robotoknak titánium csontjaik vannak, vagy mi a fene van bennük. Meg aztán ott hordozzák magukban azt a kis nukleáris egységet. Ezt egyébként 10 évnyi működésre tervezik, csak azután kell kicserélni. Ettől olyan nehezek. Elég jó szókincse volt, és nagyon udvariasan viselkedett. Josie imádta. Jó hasznát veszem a háztartásban, mondta. Majd segít nekem. Nem, mondtam el. Szó sem lehet róla. Charlie-nak hozattad, és ez azt jelenti, hogy az övé. Eszedbe se jusson, hogy kisajátítod. Arra gondoltam, hogy Josie szépen ráteszi a kezét, a féle rabszolgát csinál belőle, és soha az életben nem fog megválni tőle. Abban biztos voltam, hogy Charlie nem fogja megszeretni, vagy ha mégis, akkor egy idő múlva egyszerűen ráun, és akkor végre megszabadulhatunk tőle. Charlie-ban azonban csalódnom kellett. Ő is megszerette öcsit. De tudja, bizonyos idő elteltével az egész kezdett elviselhetővé válni. Öcsit arra tervezték, hogy testvére legyen egy ember gyereknek, ezért Charlie-nak semmi kifogása sem lehetett ellene. Öcsi hagyta, hogy Charlie legyen a főnök, pontosan úgy, ahogy az öcsök hagyni szokták a bátyjuknak. És persze engedelmeskedett annak a bizonyos három törvénynek. Most nem mondom el, mik ezek. Biztos maga is tudja, miről van szó. Elképzelhetetlen volt, hogy ártson Charlie-nak. Mindent meg kellett csinálnia, amit a bátyja mondott neki. Nem is csoda, hogy egyszer csak azon kaptam magam. Elégedett vagyok a helyzettel. Amikor játszottak, mindig Charlie győzött. Ennek így kellett lennie. Öcsi sosem kapta fel a vizet, arra képtelen volt. Arra készítették, hogy veszítsen. Charlie időnként meggyepálta, megrúgdosta. Tudja, milyenek a gyerekek? Begorulnak valami miatt, aztán egy másik gyereket tölti ki a mérgüket. Minden kölyök ezt csinál. Persze a szülők az ilyesmit sosem nézik jó szemmel. Időnként én is rászóltam Charlie-ra, hogy ne csináljon ilyeneket, ne bántsa az öcsét, aki úgysem fog védekezni. Persze, öcsivel mindezt megtehette. Miért is ne tehette volna meg? Mert nem lehetett megbántani. Benne nem lehetett kárt tenni. Fémből, meg műanyagból, nem tudja még miből volt a teste. Majdnem úgy nézett ki, mint a valódi emberek, de nem volt élőlény. Nem érezte a fájdalmat. Én a magam részéről úgy éreztem, öcsi legalább arra jó, hogy van valaki, akin Charlie kitöltheti a dühét, akin levezetheti felesleges energiáit, amik máskülönben összegyűltek volna benne. Az ilyen összegyűlésnek pedig súlyos következményei lehetnek. Öcsi nem bánta a dolgot. Amikor judoztak, Charlie földhöz vagdosta, rátaposott, de ő mindig felállt, és csak valami ilyesmit mondott. Szép volt, Charlie. Próbáljuk meg újra. Öcsit akár egy toronyház tetejéről is le lehetett volna lökni. Akkor sem esett volna baja. Mindig jól nevelt volt. Udvariasan viselkedett velünk. Engem apának szólított, Zsuzsit pedig mamának. Gyakran megkérdezte, hogy vagyunk. Segített Zsuzsinak, amikor fel akart állni a karosszékéből, meg ilyesmi. Figyelmes volt. Ilyennek tervezték. Úgy kellett viselkednie, mintha érző lény lenne. Mintha törődne velünk. Nála ez automatikusan működött. Elprogramozták be, nem volt ebben semmi különös. Zsuzsinak mégis borzasztóan tetszett. Nézze, én mindig keményen dolgoztam. Van az az erőmű, annak a működtetésében segítek. A gépeket ellenőrzöm, a rendszerben kapcsolt gépeket. Ha valami elromlik, akkor az egész kócerájnak annyi. Nekem nincs időm meg energiám arra, hogy virágot hordozzak a feleségemnek, hogy felsegítsem a karosszékban, meg ilyesmi. Már majdnem 20 éves házasok vagyunk, és semmi sem tart örökké. A vonzalom sem. Ami Charlie-t illeti, hát ő pontosan úgy viselkedett az anyjával, ahogy a vele egykorúak szoktak. Azt hiszem, ebben öcsinek is volt némi szerepe. Charlie nem engedhette meg magának, hogy az egyik percben eljátsza a főnököt öcsi előtt, a következő pillanatban pedig odaszaladt Zsuzsihoz valamiért. Nem volt a féle anyám asszony katonája, és nem hagyta, hogy Zsuzsi parancsolgasson neki. Látszott rajta, hogy kemény férfi lesz belőle. Arra, amit én mondtam neki, természetesen odafigyelt, egy fiúnak mindig hallgatnia kell az apjára. Szóval a lényeg az, hogy nagyon jónak bizonyult, hogy öcsit ilyen édeskésnek, kedveskésnek a mama szeme fényének tervezték. Bele Zsuzsi úgy érezhette, hogy valaki mindig van mellette. Így kevésbé zavarta, hogy Charlie mindig csak saját magára gondolt. Hát gondolhatja, hogy Zsuzsi minden tőle telhetőt megtett annak érdekében, hogy elrontsa az egészet. Egyfolytában aggódott kis kedvence épsége miatt. Attól félt, hogy öcsinek valami baja esik. Jaj, Charlie! Mondd, miért nem tudsz rendesebb lenni az öcséddel? Nevetséges volt. Hiába próbáltam elmagyarázni neki, hogy öcsinek nem eshet baja, hogy vesztesnek tervezték, hogy itt minden Charlie érdekében történik. Charlie persze ügyet sem vetett az anyjára. Mindig úgy játszott öcsével, ahogy kedve tartotta. Nem bánjál. Pihennék egy kicsit. Tartsuk egy kis szünetet. Nagyon szeretek beszélni ezekről. Csak egy kicsit. Hadd pihenjek. Oké. Már jobban is vagyok. Tudom folytatni. Eltelt egy év, és úgy éreztem, elég volt a cirkuszból. Azt gondoltam, ideje visszaszolgáltatnunk öcsit az amerikai robotnak. Végül is teljesítettem feladatát. Zsuzsi azonban ellenezte a dolgot, keményen ellenezte. De ha most nem adjuk vissza, akkor a szerződés értelmében ki kell fizetnünk a teljes árát, mondta. Erre azt felelte, hogy ki fogja fizetni a részleteket. Megígérte, hogy mindent ő intéz. Ezért ráhagytam az egészet. Egyébként azt is elmondta, azt is felhozta érvként, hogy Charlie-t nem foszthatjuk meg az öccsétől, nem hagyhatjuk, hogy a fiunk magányos legyen. Azt hiszem, ebben igaza volt. Én mondom, magának van valami hátborzongató abban, ha az ember rádöbben, de feleségének igaza van. Az ilyesmi nem vezethet jóra. Charlie, amikor idősebb lett, egyre kevesebbszer nyúzta öcsit, akkor már éppen olyan magas volt, mint a robot. Talán ezért nem tartotta annyira fontosnak, hogy bebizonyítsa neki fizikai erejét. Meg aztán más dolgok iránt is érdeklődni kezdett, nem csak a verekedés meg az erőfitoktatás foglalkoztatta. Például szeretett kosárlabdázni. Egy az egy ellent játszott öcsivel, és őszintén mondom, remek volt. Mindig sikerült kicseleznie öcsit. És a ritkán hagyott ki egy-egy helyzetet, Lehet, hogy öcsi hagyta kicselezni magát, lehet, hogy nem védekezett.

ment. Persze, csak akkor, amikor Charlie-nak nem volt rá szüksége. Öcsi segítőkész volt, azt hiszem. Segített Zsozinak cipekedni. És mindig udvariasan viselkedett, mindig figyelmes volt. Én mondom magának, amióta öcsi a házba érkezett Zsozival, jobban ki lehetett jönni. Vidámabb lett, kedvesebb, nem siránkozott annyit, mint korábban. Kezdett kellemessé válni a családi életünk. Öcsi megtanította Charlie-t arra, hogyan érvényesítse az akaratát. Zsozit pedig arra vette rá, hogy többet mosolyogjon. Szóval én is kezdtem elhinni, hogy nem csináltunk rossz vásárt, amikor megrendeltük. Aztán megtörtént a baj. Figyelj csak, nem tudna adni valami innivalót. Igen, lehetőleg valami alkoholost. Csak egy kicsit, egy kicsit. Na, ne csinálja már. Most a szabályok miatt aggódik. Nézze, valahogy túl kell jutnom ezen a... ezen. Szóval... megtörtént. Millióból egyszer, nem, milliárdból egyszer fordul elő ilyesmi. A mikrofúziós egység állítólag sose hibásodhat meg. Mindenütt ezt hirdetik. Hibamentesek. Hát az enyém nem volt az. Nem tudom, hogyan történhetett meg. Senki sem tudja, miért következett be. Először senki sem sejtette, hogy a mikrofúzióval van baj. Azóta persze már elmondták, hogy ez volt a helyzet. Pereskedni fogok. Követelni fogom, hogy állítsak helyre a házamat. Vissza akarom kapni a bútoraimat. Óriási kártérítést fogok követelni. Nézze! Maguk úgy bánnak vele, mintha mániákus gyilkos lennék. De miért velem? Miért nem a mikrofúziós izéket tervező pasasokat vádolják gyilkossággal? Derítsék ki, hogy ki készítette azt az egységet, ki hibázott a beszerelésénél. Hát maguknak fogalmuk sincs arról, mi a valódi bűn. Itt van ez az izé, ez a mikrofúzió. Ez nem robban fel. Nem ad ki hangot, csak felforrósodik egyre jobban. És a végén az egész ház lángra lobban. Hogy úszhatják meg emberek azt, ha rosszul szerelnek össze valamit? Jól van, rendben. Folytatom. Folytatom már. Azon a napon nem voltam otthon. Egész évben egyetlen napot töltöttem távol. Azt a bizonyos napot. Általában mindent otthonról irányítok. Vagy onnan, ahol éppen a családommal nem kell nekem elmennem sehová. Mindent a komputerek csinálnak. Az én munkám nem olyan tisztul, mint a magáé. Ám azon a napon a nagyfőnök személyesen akart találkozni velem. Nem sok értelme volt az egésznek, mindent elindíthetünk volna zárt láncon keresztül. Neki azonban az a mániája, hogy bizonyos időszakonként személyesen akarja látni az általa irányított részlegek vezetőit. Talán azt hiszi, nem lehet megtudni egy emberről, hogy milyen, hanem három dimenzióban látjuk. Nem érezzük a szagát, a közelségét. Ez valami olyan babonaság lehet, amely a sötét korból maradt ránk. Egyébként a magam részéről szeretném, ha visszatérne az a bizonyos kor, a komputerek és a robotok előtti. Embernek még annyi gyermeke lehetett, amennyit akart. És a mikrofúziós egység éppen ezen a napon mondta fel a szolgálatot. Azonnal értesítik. Mindig azonnal értesítik az embert. Bárhol is legyen, akár a Holdon, akár valamelyik űrtelepen. A rossz hírek percek alatt utolérnek bennünket. A jó hírek időnként elkerülnek minket, de a rosszak sosem. Haza rohantam. De a házam akkor már lángokban állt. Amikor odaértem, romhalmaz volt az egész. Zsozi a fűön feküdt, meggyötörte. Ormosan, tépet ruhában, de legalább élt. Később megtudtam,
abban a pillanatban is a ház előtt tartózkodott, amikor bekövetkezett a dal.

Amikor meglátta, hogy lángra lobban a ház, bizonyára Charlie-ra gondolt, aki oda bent volt. Berohant érte, és kihozta. Így kellett történnie, legalábbis akkor, amikor hazaértem, erre gondoltam, mert valamivel arrébb ott feküdt a fiam. Nem sokat láttam belőle, nem mertem oda nézni, és különben is egy csomó ember hajolt fölé. Oda mentem Zsozihoz, és megkérdeztem tőle, mi ez az egész? Nem bírt megszólalni. Charlie, súlyos a sérülése? Kérdeztem tőle. Nem ismertem fel a saját hangomat. Azt hiszem, abban a pillanatban kezdett el elmenni a józan eszem. Csak egyikőjüket tudtam megmenteni. Jött Zsozi. Csak az egyiket. De miért kellett volna megmenteni mind a kettőt? Erre gondoltam. Ne aggódj, öcsi, miatt, mondtam. Ő csak egy gép. A biztosítás meg a bánatpénz elég lesz arra, hogy leessünk egy másikat. Ezt akartam mondani, de fogalmam sincs. Sikerült-e? Talán csak rákoktam, meg fújtkoltam, nem tudom. Azt sem tudom, hogy Zsozi hallott-e, amit mondok. Abban sem voltam biztos. Felfogja-e, hogy ott vagyok mellette. Egyfajtában csak suttogott. Választanom kellett. Kántálta újra, meg újra. Muszáj volt oda menni a Charliehoz, aki a földön feküdt. Megköszörültem a torkomat, és kinyögtem. Hogy van a fiú? Milyen súlyos a sérülése? Lehet, hogy meg tudjuk javítani. Mondta a mellette kérdelő emberek egyike. Aztán felnézett rá. A fia. Akkor láttam a kicsit. Ott feküdt a fő. Az egyik karja kifordult a helyéről, működésképtelenné vált. Mosolyt. Mintha semmi sem történt volna. És megszólal. Szia, apa! Mami kimentett a tűzből. Hol van Charlie? Zsozinak. Választania kell. És öcsit mentette meg. Nem tudom, hogy ezután mi történt. Semmire sem emlékszem. Maguktól hallottam, hogy megöltem Zsozit. Rávetettem magam, és csak akkor tudtak lerágom róla, hogy gondban megfogtam. Lehetséges, nem emlékszem. Csak abban vagyok biztos, hogy Zsozi gyilkos. Megölte Charlie. Megölte a fiamat, hogy megmentsen egy halom. Egy halom titániumot.

0: Mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó.
1: Jó. Keltakaró.
4: Sanyi, Hathesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió.
1: Jó.
8: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3. Hallgass.
1: Na, kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Héttérítő című műsor. Megérkezett hozzánk Seres Attila, a Vecsési Box Clubnak a tulajdonosa, elnöke, emblematikus arca. Azonnal megtámadtuk őt, hogy Kemecse, akkor van egy nyílség identitás, kiderült, hogy 2 hónapot töltöttél Kemecsén végül, és azonnal Vecsés Üllő, amelyik ugyanúgy egyébként szerintem lehet ilyen identitásképző, az, hogy Budapesthez közel van, és mégis önálló. Van ilyen külön ilyen vecsési, vagy ilyen Pest környéki identitás? Vagy hogyan látod, hogy ez jelen van ott az emberekben, vagy inkább Pesthez soroljátok magatokat?
1: Szerintem abszolút van. Abszolút érezhető. Egész más, ugye én Üllőn és Öcsésen nőttem fel, mondhatni, hogy az mellett, hogy Szabolcsba születtem, egy 8 kilométeres körzeten belül éltem le az eddigi életemet. 2 teljesen eltérő városról beszélünk, Üllő egy ősi magyar város, több mint 1000 éves, Vecsést pedig svábok alapították, illetve Grassalkovics gróf alapította durván 300 évvel ezelőtt, és abszolút érezni, tehát mi például a boxklub esetében is nagyon sokszor így a lokálpatriotizmusra hajazunk, és ezzel érvelünk, amikor kérjük a város segítségét, és tényleg érezni azt, hogy emberek büszkék arra, hogy ennek a kis közösségnek a részesei, ennek nagyon jó példái ezek a különböző falunapok, különböző rendezvények, ahol tényleg óriási tömegek vesznek részt mindig.
0: Hajtós, intenzív, dinamikus közösség, Vecsés.
1: Én úgy gondolom, hogy igen, nagyon sokáig ugye az volt a szerepe, hogy inkább ilyen alvóváros volt, mint hogy az agglomeráció nagy része, de azért próbálnak most már inkább tényleg saját identitást kialakítani. Nálunk ugye nagy hagyománya van, ugye a savanyú káposztának, szerintem Vecsésről mindenkinek ez jut eszébe.
0: Ennek az pénzt is hozott azért a közösségnek keményen.
1: Így van, sőt a mai napig nagyon sok család él abból, hogy káposztát savanyítanak. A fővárosi piacokon is olyan standok vannak, amik dédnagyszülőktől szálltak rá a mostani tulajdonosokra, tehát 80-100 éve árulnak ugyanazok a sváb vecsési családok, itt a pesti piacokon is savanyú káposztát. Ennek az egyik legnagyobb ünnepe is nálunk például a Káposzta Fesztivál, amit minden szeptemberben tartunk, ahol ilyen 10-20 ezres tömegek is összejönnek minden szeptemberben.
0: Hogyan indult nálad a box is? Hogyan kötődik össze Vecséssel, meg a Vecsési Box Klubbal?
1: Vecsésen a box az elég régóta jelen van, mert a 30-as években is voltak ökölvívóink. Farkasanyi bácsi édesapja, Farkasanyi bácsinak nagy jelentősége van amúgy a box klub történetében. Az ő édesapja, akinek Ordas volt a vece neve, ő már volt... ő már volt 10-szeres magyar bajnok, illetve amikor ő már nem versenyzett az 50-es években, ő Vecsésen kezdett el tanítani ökölvívást. Ez érdekes volt, tehát ott a kocsmába tanultak, meg kint a földeken, és tényleg a helyi kocsmába alakítottak ki ringet, és ott léptek föl, ilyen szinte a falu előtt. Ekkor még nem önálló csapatról beszélünk, hanem különböző fővárosi klubokhoz voltak beigazolva a versenyzők. Farkasanyi bácsi, aki újra alapította az ökölvívást 80-ban Vecsésen, ekkor még versenyző volt, majd 1980-ban a helyi TS segítségével alakult meg a Vecsési Box Klub. Először ugye
0: mikor volt ez?
1: 1980-ban,
0: aha.
1: És 80 óta folyamatosan, most már 38 éves az ökölvívó klub. Szerencsére Sanyi bácsi, aki most már közel van a 90-hez, még mindig látogatja a termet, úgyhogy őt nagyon szeretjük.
0: Hát ez nagyon komoly folytonosságot ad azért valaminek, tehát az, hogy, igen. Az, hogy valaki ilyen időtávlatában, nagyon ritka ráadásul Magyarország, hogy bármi ennyi ideig menjen, túlélje a rendszerváltást, és hogy erősebben menjen tovább. 1980-ban ugye ez egy alapvetően akkor állami vonalként kellett volna, hogy elindul, vagy mi volt ott? Honnan volt pénz, hogyan indult el az egész 80-ban?
1: Már 1980-ban is azért lehetett érezni, hogy van a falvakban azért egy ilyen helyi összetartó erő. Ez konkrétan úgy történt, hogy Farkasanyi bácsi bement a helyi TS vezetőjéhez, Dobrovics Józsefhez, és mondta neki, hogy Józsikám, szeretnék itt boxklubot alapítani, és Dobrovics Józsi bácsi, aki szintén még mindig hálásnak jó egészségnek örvend, mondta, hogy Sanyikám, legyen így, majd a TS támogat titeket, mire van szükségetek, majd kiírjuk nektek, megkapjátok, és tulajdonképpen tényleg így helyi szinten úgy történt, hogy a helyi TS támogatta, és az első 2 évben a TS-nek volt a csapata, az Ökölvívó csapat, és utána a város kérésére csatlakozott a Vecsési Sport Egyesülethez, ami szintén nem mai egyesület, hiszen 1911-ben alakult a Vecsési Sport Egyesület.
0: Fú, nagyon gyönyörű egyébként, ahogyan átéli, áthúzza a Horthy korszakot, átéli az egész államszocializmust, és akkor onnantól kezdve beindul. Hogyan kerülsz te a képbe, mikor, milyen formában?
1: Én az Ökölvíváshoz elég fura módon kerültem, én egész más területen mozogtam. 32 éves voltam 2002-ben, amikor kicsit úgy éreztem a munkám során, hogy kicsit kevesebbet kellene dolgoznom itt a napi 16 óránál, és nem biztos, hogy ez egészséges hosszabb távon.
0: Mit dolgoztál akkor?
1: A mai napig én tűz- és munkavédelemmel foglalkozok, van több cégem is alkalmazottakkal, igazából nekem az ökővás a hobbim, tehát valamiből ugye élni is kell az embernek, úgyhogy ezzel a mai napig foglalkozok, csak most már egy kicsit más ütemben, mint mondjuk a 30-as éveim elején, és akkor kerestem egy valamilyen mozgásformát, és akkor találtam meg a Vecsési Boss Klubot, aminek ugyanúgy megörültem, ahogy például itt is a házban sokan megörültek annak, hogy a Jani bácsi tartja ezt a hobbybox klubot, ami szerintem egy óriási dolog, és én igazából ilyen lelkes hobbistaként kerültem be 32 évesen, aminek az lett a vége, hogy 4-5 év hobbista edzéskedés után az akkori edzőm úgymond unszolására végeztem el az edzői iskolát.
0: Mert a 30-as évének a közepe vége, amikor ez a karrier igazából lángra lobban.
1: Így van, tehát nekem például hivatalos mérkőzésem nem is volt soha, tehát ilyen hobbi mérkőzéseim voltak. Nem is gondoltam én soha arra, hogy én ökövívó edző legyek, egyáltalán nem is ilyen gondolatokkal mentem le a terembe. Amikor először beírattak az iskolába, el sem mentem. Úgyhogy egy év után kezdtem el ezt a tanfolyamot, illetve az iskolát, ez egy 2 éves iskola volt akkor. De megmondom őszintén, valahogy nagyon rabul ejtett ez az egész sportág, meg ez az egész közeg. Nagyon szeretem a mai napig ez a hobbim. Kicsit kitérőként ugye, aki kicsit is az üzleti életben vagy bárhol dolgozik, azt szerintem pontosan tudja, hogy azok a legértékesebb dolgok mindig az életben, amit nem pénzért lehet megvenni. És így most edzőként, meg egy kicsit így pedagógusként is én azt gondolom, hogy amit a gyerekektől visszakapok, az mindig sokkal értékesebb, mint az, amit az ember bármikor egy plázában megvehetne. Úgyhogy ez a mai napig motivál engem.
0: A Becsési Boxklub az mennyiben profi sportcentrum, és mennyiben közösségépítés? Milyen ennek az aránya? Hogyan tudod ebben megtalálni a mérleget?
1: Hát is, mind a kettő, tehát egyrészt kezdünk a legkisebbekkel, 8-9-10 éves gyerekekkel, most is tervünkben van véve, hogy az egyik is 9 éves tanítványunkat szeretnénk majd itt a gálán boxoltatni, nagyon ügyes kisrác. Tehát kezdődik ott, hogy a kapcsolatban vagyunk a helyi iskolákkal, a helyi intézményekkel is, és folyamatosan kapunk olyan gyerekeket, akikkel úgymond probléma van az iskolában, hogy esetleg itt a sport nevelő hatásával tudunk valamit kezdeni velük. Igen, sok bennük az energia, ugye most inkább divatos azt mondani, hogy hiperaktívak, nagyon leegyszerűsítve az a probléma, hogy nem képesek végigülni 45 percet, és nem lehet tőlük órát tartani sokszor. Aztán...
0: És akkor mondják, hogy menj a Seres Attila a boxklubhoz, mert tudod, hogy hol lakik az Úristen.
1: Mit
0: megérkezik, és mi lesz utána a pedagógiai modell? Mihez kezdesz egy srácod, aki egyébként zabolázatlan, vagy nem tudom, nehezebben tűri a kereteket, a korlátokat? Hogyan kezdesz hozzá?
1: Hát alapvetően próbáljuk vele megszerettetni az ökölvívást. Sokszor azt tapasztaljuk, hogy azt, hogy így igazából szabályozott formák között, keretek között le tudja vezetni sokszor azt az agresszívot, vagy azt a plusz mozgás energiát, ami benne van, ez neki tetszik. És akkor így szép, finoman utána kezdjük szocializálni őket, hogy igen, ez nagyon jó dolog, de cserébe mi is kérnénk valamit tőled. És akkor így egy-másfél év alatt azért már jönnek a visszajelzések, hogy most már végigüli az órát, most már lehet vele mit kezdeni. Volt olyan gyerek, nem is egy, aki általános iskolában gyengébb tanuló volt, mint utána középiskolában, mert azért a küzdősportok abban is segítenek, hogy egy kicsit a koncentrációt tudjuk növelni, hogy itt, ha az ember nagyon elbambul, akkor könnyen egy-két pofonba bele tud szaladni. Nem mindig sikerül, ez nem azt mondom, de nagyon jó arányokat tudunk ezen felmutatni, Úgyhogy ez az egyik vége a dolognak. Középen vannak a versenyzők, sokszor ezekből a gyerekekből lesznek utána aktív versenyzők, mert ugye ebbe az is benne, hogy az iskolában nem sok sikerélmény éri őket, sokszor csak negatív visszhangban a viselkedésük miatt, és itt viszont sikerélményük van, és ez a sikerélmény az, ami őket nagyon megfogja, és emiatt versenyzőként is utána kipróbálják magukat. De ugyanúgy vannak 60 éves ökölvívóink is, akik hobbisták, tehát naponta 3-4 edzést tudunk mi is tartani, hál' Istennek, mivel saját teremmel rendelkezünk. Ők például munka után jönnek, ugyanazért jönnek le, amiért én 16 évvel ezelőtt lementem a terembe, hogy egy kicsit ilyen stresszoldó hatása legyen. Lejönnek anyukák, akik fölraknak egy-egy fényképet mondjuk a zsákra, és akkor ezt lelkesen ütik, vagy ez lehet mondjuk a főnökük, vagy bárki lehet.
2: De meleg!
0: Én is tudnék kirakni.
1: Igen, és sokkal, sokkal könnyebb rávenni, hogy rendesen meg kell ütni ezt a zsákot, hogyha egy kicsit megszemélyesítjük. De hát mindenképp van egy stresszoldó hatása, úgyhogy én úgy gondolom, hogy teljesen a tömegsport részébe is most már vecsésen az ökölvívás az belekerült a köztudatba.
0: Sőt, ráadásul mobil ringel is, vagy ringekkel is rendelkeztek, ami azért abból a szempontból nagyon jó. Nem lehetünk elég hálásak, hogy mind tavaly, mind pedig a mostani versenyre, a Vajóra is tisztelítjátok a ringet összehetésre mindennel. Ez drága dolog ráadásul, ez nehéz szállítani, költséges is. Egyébként ezeket a ringeket hol használjátok, mi ennek a célja, mennyire sikerül kivinni a termen kívülre az ökölvívást?
1: Igen, a mobil ringeket azért készítettük el, mert én azt vallom, hogy nagyon sok sportágnak az a halála, hogy bezárják őket egy tornaterembe, és igazából csak a csapattársak vannak ott, a lelkes szülők, és igazából senki más. Tehát én mindig azt vallom, hogy ki kell mennünk oda, ahol emberek vannak, közéjük kell menni, akár egy ilyen vajórendezvényközpontba, vagy a Dürer kertbe, vagy bármilyen szabadtéri rendezvényre, ezt ne várjuk el, hogy egy tornaterembe be fognak jönni, és ott nézelődnek, hozzá kell kapcsolódni tömegrendezvényekhez, és ez nagyon nagy szükség volt ezekre a mobil ringekre, úgyhogy két mobil ringet is, és egyiket vásároltuk, a másikat már mi készítettük.
0: Ezt hogyan egy mérnököt megtervezik, és akkor legyártják ilyen vas szerkezetekből, vagy egy mobil ringet, azok a hallgatók, akik nem látták a Dürerben, hogyan képzeljék-e, hogyan lesz ebből annyira tökéletes simaság egy adott esetben akár földön vagy terepen, ami alkalmasra teszi arra, hogy ökölvívó mérkőzés hivatalos versenyt lehessen szervezni.
1: Igen, a hivatalos versenyhez az a kikötés, hogy milyen mérettel rendelkezik ugye a küzdőfelület, ez legalább 490x490-es kell, hogy legyen. Mi itt súroltuk a határt, mert 5x5 méteres a ring, tehát most már így hivatalos mérkőzéseket tudunk benne rendezni. Ez igazából úgy kell elképzelni, mint egy felnőtteknek készült legót, tehát itt vannak nagyon jó kezű lakatosok, nagyon jó szakemberek vannak, a magyarok amúgy is mindig arról híresek, hogy mindig mindent megoldanak, amit ugye nem lehet szikszallaggal, meg gumipoggal megoldani, akkor azt hegesztjük. De egy nagyon jó szerkezetet sikerült megszerkeztenünk, amit kb. Egy óra, másfél óra alatt fel lehet állítani bárhol, és olyan stabil, hogy tényleg a legmagasabb szinteknek is megfelel.
0: És hát ugye ezen volt tavaly is a Dürerkeben, meg most a Bajó Dr. BZMG?
3: Nem, csak bólogatok itt helyesen. Én még a gyerekekre majd visszakérdeznék.
0: Hogy kicsit menjünk a versenynek az irányába. Ugye most augusztus 11-én lesz kint a Vajón a Dokkurai, aminek te adtad a nevét ráadásul, azt gondolom, hogy talán a legjobb névválasztás, amit ki tudunk találni. Ez egy tértematikus ökölvívó gála lesz, tehát egy ilyen kis dokkot képzelünk majd el oda, valamennyire ruházatunkban fölbukkan, illetve hát folyóparton leszünk. Mit lehet tudni a versenyzőkről, kik fognak indulni, picit szivárogtass nekünk kérlek az összeállítás, mire számíthatnak, akik kijönnek augusztus 11-én. Délre, kettőre.
1: Jelenleg 10-12 pár ökölvívó mérkőzés az, ami realizálódott, de szerintem ez még föl fog menni ilyen 15 párig, tehát mindenképp nagyon sok jó mérkőzést fog látni a közönség. Lesznek gyerekek, akit már említettem, ugye 8-9 éves gyerekeket is meg szeretnénk mutatni, tehát igazából erre arra hajaznánk rá, hogy megfelelő védőfelszerelésekkel azért ez nem egy életveszélyes sport. Ugye ezt tudni kell, hogy sokkal kevesebb sérülés van ilyen küzdősportokban, mint mondjuk egy kézilabdában. Lesznek felnőtt versenyzők is, úgyhogy mindenképp lesznek nagyon komoly szintet képviselő mérkőzések, de hát nem csak a dokkúrai lesznek, hanem sikerül a Dunából kicsalogatnunk a sellőket is, úgy néz ki, mert lányok is a ringbe fognak lépni.
0: Vecsési lányok is? Tavaly is voltak vecsési lányok.
1: Igen, igen, idén is lesznek egy vagy két vecsési lány mindenképp lesz a ringbe, úgyhogy most vannak még kialakulóba a párok, de én abban azt hiszem, hogy aki tavaly volt a Dűrekedben és látta azt a általatok nagyon jól megrendezett sót.
0: Közösen veled együtt, igen. Az együtt csináltad.
1: Köszönöm. Az szerintem pontosan tudja, hogy mit várhat el ettől a rendezvénytől, és biztos, hogy nem fog csalódni. Úgyhogy...
0: A lányok honnan érkeznek egyébként a vecsési boxklubot? Vecsésen helyiek, vagy pedig hallják, hogy vecsésen egyébként lányoknak is nyílik lehetőség jó bunyol, vagy hogyan kerülnek, hogyan érkeznek oda a lányok? Ez olyan izgalmas mindig, hiszen azért a lányok megjelenése ebben a sportban még mindig azért nem egy nagyon régi jelenség.
1: Szerencsére a lányoknak köszönhetően a tavalyi évben is az ország legjobb női csapata volt vecsésen. Eredmények szerint hiszem 5 vagy 6 magyar bajnokunk volt, Európa bajnoki ezüstérmesek voltak.
0: Ez nagyon komoly munkát igényel azért.
1: Igen, igen, hál' Istennek könnyű dolgom van, mert nagyon szorgalmasak, nagyon elszántak a lányok, tehát nem kell őket ostorral hajtani, hanem sokszor inkább vissza kell fogni, hogy most egy kicsi pihenő kell. És ugye ennek azért van egy olyan hatása, hogy ez miatt többen csatlakoznak hozzánk. Van, aki a belvárosból jár ki például vecsésre, van, aki Cegléd mellől jár, ami ugyan csak nem kis távolság.
0: De akkor egész nagy távolságok is, tehát akkor nem arról van szó, hogy a vecsésiek jelennek meg a sportszintén, hanem a vecsési boxklub beszippantja igazából az ország különböző pontjáról, ami elérhető.
1: Hát azért nagy részt inkább mindig a vecsésiek, de mondom, hál' Istennek elég nagy a tényleg ez így a vonzás körzete az egyesületnek.
0: Bízjen, akkor gyere a gyerekekkel, mert akkor majd lesz egy kis zene, és akkor utána majd a magyar ökölvívás felé fogjuk elmozdítani a diskurzus, hogy lássuk, hogy Attila nézőpontjából ez milyen, de a gyerekek engem is érdekelnek, úgyhogy
3: nekem az érdekel, hogy mondtad, hogy jönnek az iskolákból, meg így nem annyira kell toborozni, hanem kb. Küldik őket a tanárok, hogy körülbelül hány gyerek csatlakozik hozzátok évente?
1: Olyan sok gyerekünk van, hogy most már külön egy kezdőcsoportot kellett részvezetni, két kezdőcsoportunk van. 20-30 gyerekkel megy folyamatosan a kezdő csoport. Elég nagy számú gyerekeket mozgatunk meg. Szerencsére, mivel olyan ökölvívó termünk van, ami folyamatosan a rendelkezésünkre áll, ezért azt a megoldást választottuk, hogy többször is hivatalos testnevelés órákat tartunk a termünkben. Ilyenkor igazából a testnevelő tanárok áthozzák az egész osztályt, vagy két osztályt egyszerre, és ilyenkor egyszerre tudjuk nagyon sok gyereknek megmutatni. Ez sokkal hatékonyabb, mint amikor mi mentünk el az iskolába egy pár kesztyűvel, és ott meséltük, hogy mi történik, ugye itt azért csak ring közelben vannak a gyerekek. Úgyhogy ez miatt elég nagy a felvevő képességünk. Persze azért elég nagy a fluktuáció.
3: És én engem igazából az a része érdekelne, hogy minden sportágban egy ilyen állandó gond ez, hogy utánpótlás, nevelés, meg stb. Hogy milyen alternatív, tehát hogy mit tudok mondani, hogy figyelj, lejössz ide, itt azért meg fognak verni. Most direkt így fogalmazok. Igen. Szemben azzal, hogy elmész focizni, és akkor ott egy ilyen tingli-tangli tevékenységgel nagyon sok pénzt fog keresni.
0: Itt azért
3: Magyarországon. Igen, tehát hogy ez mi mondatja egy gyerek azt, hogy figyelj, én inkább ezt választom.
1: Nehéz kérdés. Ugye nyilván gyerekeket pénzzel még azért nem nagyon lehet nagyon motiválni, tehát én nem is hiszem, hogy ez egy jó irány, nem jó dolog 16-17 éves gyerekeknek már nagy pénzeket ígérni, nyilván nem is ezt tesszük. A fiúknál nagyon sokszor benne van azért a szülői háttér, valljuk be. Tehát benne van az, hogy
3: boxolt valaki.
1: Hát a te apád az nagy bajnok lehetett volna, fiam, csak mindig, amikor arra jártam, zárva volt a terem, vagy bármi volt. De te majd, fiam, akkor is bajnok leszel, ha bármi történik, és amiatt nagyon sok gyereket lehoznak, ez az úgynevezett külső motiváltság, főleg ez fiúknál figyelhető meg. Aztán van, aki tényleg megszereti ezt a sportágat, és ott marad, viszont tényleg van, aki csak azért jön le, mert ugye a szülők szerették volna, hogyha fiúk boxol, mert ez egy jó dolog, jó hangzik, hogy az én gyerekem boxol, emiatt elég nagy a lemorzsolódás, olyan 14-15 éves korban a fiúknál. Én kimondott a lányokkal foglalkozok most már, hát amióta edző vagyok 12 éve, én a mai napig nem jöttem le, hogy egy lány milyen jön le a terembe, én ezt bevallom őszintén, tehát én már próbáltam
0: kérdezni.
4: Gyuri vagyok, az előző BZMG előző kérdésére inkább csak azt szeretném mondani, hogy erről inkább a szülőt kell meggyőzni. A gyerek, aki lemegy, az már, annak van egyfajta, még ha nem is nem tudja megmagyarázni a motivációt, de van egy motiváció. Inkább a szülőt kell, hogy, hogy ezzel mit nyer a gyerek, stb. Stb. Meg ahogy, ugye múlt héten le lett mondva, hogy, azt kell inkább

0: Az alakformálás, az általános testi jólét is biztos fontos, fontos lehet, hogy jól nézzen ki az ember. Majd erre rátérünk, hogy ez van-e, hogy valaki esetleg ezért megy, illetve a gyerekek esetében az mennyire van jelen, hogy meg tudja magam védeni. Tehát, hogy akár egy rossz emlék, egy rossz élmény, szájba vertek, és utána azt mondom, hogy oké, ez velem még egyszer nem történik meg. És akkor azért megyek el egy edzőterembe, azért megyek el az ökölvívó klubba, vagy pedig már eleve azt mondom, hogy szeretném, hogyha lenne egy ilyen eszköz, készítem az életben, hogyha bármi van, akkor meg tudja magam védeni. Ez mennyire van jelen a gyerekek esetében?
1: Érezhetően jelen van, több olyan gyerek is van, aki azért jön le, mert ilyen hátrányos megkülönböztetés éri az iskolában, vagy egyáltalán olyan alkat, hogy
0: ki van téve ennek.
1: Folyamatosan ki van téve ugye ezeknek a támadásoknak. Sokszor az ember belekerül gyerekkorban egy ilyen kalapba, és nagyon nehéz onnan kimozdulni, és óriási lelki erő kell ahhoz, hogy a gyerek ezen túltegye magát, és sokszor tényleg ez az ökölvívó terem, ez úgy működik, mint egy gyermekpszichológus. Több olyan tapasztalatunk van, hogy az általános iskolában egy tulajdonképpen egy kicsit ilyen kiközösített, vagy folyamatosan molesztált gyerek, az egy-két évnyi ökölvívás után, amikor mondjuk átment középiskolába, ott tiszta lappal, új helyzetbe, egész más szinten kezdett, és a legtöbb gyereknél, megmondom őszintén, nem is az a legfőbb szempont, hogy versenyző legyen, hanem hogy egy egészséges gondolkodású felnőtt legyen. Szerintem ez már egy óriási dolog.
0: Szerintem az nagyon fontos pedagógiai dimenzió, amit mondasz, hogy a gyerek azt megértse, hogy most iskolát váltasz, és most itt a lehetőség arra, hogy most azt rakd össze, aki akarsz lenni. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos. Ez akire ráégett akár az osztályban húca szerep, akár ráégett a kisemmizett, a támadott gyerek, itt egy új lehetőség nyílik. Ha valaki ezzel a tudással és hozzá egy technikai felkészültsége megy be a középiskolába, teljesen új lapot tud nyitni. Teljesen új korszakát tudja megírni az életének, de sok tudatosan fölépítve azt, aki vagyok, mindez fegyelmezettséggel ráadásul, meg a tudással az öklében, amit nem kell használnia, mert hogy sugárzik belőle onnantól kezdve ez a dolog, és a legkevésbé sem lesz ő az, akit valahogy nem adtak. Értik ezt a srácok, vevők erre?
1: Akik ilyen környezetből kerülnek ki, azok abszolút vevőek rá, és rá is játszunk erre, tehát ilyenkor mindig van egy kicsi ilyen eltúzott nevelés ebbe az irányba. Tehát tényleg azok a gyerekek, akik úgy kerültek oda, hogy elvették tőlük a homokozóba a vödröt, akkor annyit tudott csinálni, hogy utánuk szaladt, hogy a lapátot itt hagytátok. Ezek a gyerekek teljesen átfordulnak.
0: A szendillanással vödör letesz. Nem adottam, de igen.
1: Tehát... Így van, abszolút persze, ebben partnerek azért a felnőtt versenyzők is, azért nem véletlen az, hogy most például két versenyzőnk is már edzői minősítéssel rendelkezik, és van olyan felnőtt versenyzők, aki közben gyerekeknek edzést is tart, tehát érzik ők is ezt, és tudják, hogy ez az egyik legfontosabb dolog.
0: Mennyi most az idő elosztás a tűzvédelem, meló, cégek kontra ökölvívás?
1: Hát alapesetben reggel 8-tól 9-től dolgozok mondjuk 17:30-ig. Ugye nálunk 17:30-kor kezdődik az edzés, de a gyerekedzéseken nem vagyok általában ott, és 18:00-tól 20:00-ig pedig minden nap edzést tartok. Az a szerencsés helyzetem van, hogy pár száz méterre van a...
0: Visszakerültél oda, ahová 30-as éveid elején volt egy
1: 19. Hát nem, azért az rosszabb volt, tehát ott igazából időt... ugyanúgy töltenem kell bent a munkahelyen, de közel se az a stresszfaktor. Tehát én is tanultam tőle, amiket itt elmondok, hogy a gyerekek tanultak belőle, az nálam ugyanúgy még felnőtt fejjel is látható volt, tehát most egy kicsit magamról beszélve, tehát például a Magyar Tűzvédelmi Szövetség elnöke vagyok, ami a megválasztásomnál például az egy szempont volt, hogy hát te úgyis boxtal is foglalkozol, neked nagyon jó a kompromisszum, meg a stressztűrő képességed, és majd te megoldasz minden problémát. Tehát ez is benne volt, mert volt nálunk egy kis feszültség így szakmán belül, és hál' Istennek tényleg úgy néz ki, hogy sikerült kezdeni. Tehát ez mindenkire jó hatása van, tehát közel se vagyok olyan stressz helyzetbe, mint mondjuk voltam 30 éves koromban. Ugyan ilyen ösztönös vállalkozó voltam én is, mint nagyon sokunk, ugye beleszülettünk ebben, nem nagyon tanultuk, és aztán erre rá kell jönni, hogy amit az ember ösztönösen jól csinál, annál az a jobb, amit tudatosan jól csinál, és tényleg ezeket a klasszikus hibákat folyamatosan elkövette az ember, amikor még este is csak kávét iszok, és elfelejtette menni másfél napig, mert most minden fontos, csak a magunkkal való törődés, nem? Ez azért már közel nincs.
0: Érdekes, azt nekünk szerintem pont a rádiózás az, ami neked az ökölvívás, hogy

hogy amiben nincsen lóvé, de az ember meg alig várja, várja, csinálja. Elhangzott itt a szakmán belül feszültség, de most nem a tűzvédelmi szakmán belül feszültségek felé fog majd elindulni, hanem picit ránézünk arra, hogy a te szemszögedből nézve a magyar ökölvívásnak milyen most a helyzete, hogyan látod, merre felé kell indulnunk. Seres Attila, a vendégünk a Becsési Box Clubtól itt a Tilos Rádió 7 Térítő című műsorában egészen 10 óráig.

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Héttérítő című műsort dr. Bézi MG-vel, Melyik Ferivel és vendégünkkel, Seres Attilával, aki a Vecsési Boxklubnak a... Ilyenkor mi van ilyenkor? Tulajdonosa, elnöke, vagy ez hogyan van ilyenkor?
1: A hivatalos titulusom a Vecsési Sport Egyesülete elnöke.
0: Elnöke, így van az. Igen. A Boxklub elnöke. Attila, az előzőekben elsősorban a vecsési vonalról beszéltünk, saját karrier, vecsési sportolói karrierek. Egy picit nézzük meg, hogy te hogyan látod a magyar ökölvívásnak a helyzetét. Ugye azt mondtad, hogy nagyjából egy pár éve látsz rá erre jobban, ami azt is jelenti, hogy amennyire én láttam, azért kiterjedt kapcsolatokkal rendelkezel, természetesen megtartva a sportdiplomáciának a megfelelő kereteit. Hogyan látod az ökölvívás helyzetét Magyarországon, merre felé haladunk, honnan, hová?
1: Hát nehéz kérdés. Én úgy látom, hogy most egy kicsit ilyen útkeresésben van a magyar ökölvívás. Ugye volt egy 20 éves időszak, amit már nagyon le kellett zárnunk. Ugye tavaly volt egy választás, és új elnököt választott a Magyar Ökölvívó Szövetség, Erdélyi Zsolt személyében.
0: Itt mindenki kicsit messiás várással tekint azért a Zsolt irányába, és mindenki ezt az elmúlt 20 évet úgy mondja, mint ilyen retert. Mi volt ez pontosan?
1: Hát az elmúlt 20 év az inkább ilyen nagyon egykezi irányítás volt. Én azt mondom, hogy a Csötönyi Sándor volt az elnökünk 20 éven keresztül. Én nem mondom azt, hogy nem működött ez a rendszer, mert voltak előnyei, de nagyon sok hátránya is volt sajnos, tehát ezt már így a 21. században ezen a módon nem lehetett működtetni. Ráadásul annyira benne ragadtak a 80-as, 90-es években, tehát csak egy példa, tehát az, hogy egy főtitkárnak még egy számítógépe sincs, meg egyetlen egy e-mail címe van egy országos szövetségnek, ez úgy nehezen volt tartható.
0: Még most is nehéz volt a faxolást elérnünk.
1: Igen, azért mondom, hogy egy útkeresésben vagyunk, mert ugye megválasztottuk Erdélyi Zsoltot, és tényleg egy ilyen messiás várás van, de nem biztos, hogy ez mindig reális. Tehát a Zsolt az egy nagyon pozitív figurája a magyar ökölvívásnak, óriási hívóereje van, mindenki ismeri. Viszont olyan feladattal bíztuk meg, amit eddig ő nem nagyon ismert, nem nagyon gyakorolt, tehát szerintem egész más kvalitások kellenek ahhoz, hogy valaki mondjuk az ökölvívás nagykövete legyen, amit abszolút az Erdélyi Zsolt a legjobb választás erre, és egész más kvalitás kell ahhoz, hogy mondjuk valaki egy szervezetet vezessen, felépítsen.
0: Két külön szakma.
1: Így van, és ugye most ezt várjuk el a Zsolttól. Ugye van nálunk egy ilyen felfogás általában a sportban, hogyha valaki világbajnok vagy olimpiai bajnok, ne adj Isten, akkor az mindenhez ért.
0: Óriási tévedés.
1: Szerintem is, úgyhogy én nagyon bízok benne, hogy sikerül az Ökölvívó Szövetségnek úgy felállnia és előrelépnie, hogy nem fog sérülni az Erdélyi Zsoltnak ez a pozitív megítélése. Én ezt most elég őszintén mondom, én ettől néha félek, hogy nehogy esetleg visszaüssön rá, mert tulajdonképpen még most is azért van egy csökkenés a létszámban, meg az eredményekben. Úgyhogy hogy nagyon, nagyon kéne már valami pozitív fejlemény.
0: Hát meg saját hivatalos életemből, ahol én dolgozom, ott ugyanúgy ez probléma, hogy valaki mondjuk nagyon jó drogszakember, biopolitikus, de alapvetően vinni egy céget, egy alapítványt, egy menedzsmentet, nagyon más típusú skilleket kíván meg az embertől. Ugye itt azért annak, aki beáll a szervezeti rendszer kialakításába, átalakításába, neki nagyon-nagyon komoly konfliktusokkal kell valószínűleg szembenéznie, döbbenetes érdekcsoportok, lobby tevékenység. Ehhez megint csak egy olyan karakter kell, aki nagyon pontosan tudja, mit jelent menedzsernek lenni, és ehhez kell egy óriási legitimitás. Az, hogy valaki azt mondja, hogy márpedig, amit ő mond, az történik, az van. Hogyan látod, fölbukkanó félben van-e olyan ember, Erdélyi Zsolt mellett, aki ezt a részét képes vinni és csinálni?
1: Most azok a hírek jönnek a szövetség részéről, de ezek ilyen folyosói pletykák, mert sajnos a hivatalos kommunikációja se úgy működik a szövetségnek, ahogy kellene. Tehát nem hivatalos forrásokból halljuk, hogy vettek fel ügyvezető igazgatót, aki tényleg nagyon keményen most beleállt a változásokba, és nagyon sok pozitív dolgot lehet visszahallani. Mindenképp kell valaki a Zsolt mellé. Azt látni, hogy még most is átalakulóban van a szövetség, tehát keresik azokat az embereket a megfelelő posztokra, akik el tudják végezni azt az adott feladatot. Ugye itt az előző rendszerben azért nagyon sok embernek úgy lett munkahelye, de ez nem csak az ökölvívásra igaz, ez a sport más területén is, hogy olyan rendes gyerek ez a Józsi, vegyük föl a szövetségbe, vagy ez a Géza. És hát mit fog csinálni? Hát rendes gyerek, nem? Meg hát a mi gyerekünk, vegyük
0: jó gyerek,
1: föl.
0: Mi gyerekünk.
1: Hát ti mit csináltok? Hát majd ő csinálja azt is. És nem, igazából ez az egész szemléletet meg kell fordítani, hogy az adott feladatra, az adott posztra kell a legmegfelelőbb embert megtalálni, és ez igaz a vezetésre is, mert én úgy gondolom, hogy mondjuk 100 000 emberből egy az, aki ilyen igazi vezetőnek születik, a többiek meg tudják tanulni, tehát ez egy tanulható szakma valamilyen szinten, úgyhogy ez itt is vagyok optimista, mondom én mindenképp Erdei Zsolttal, hogy előbb-utóbb biztos fog ilyen tanulmányokat folytatni, és át fogja látni az egész szervezeti működését az Ökölvívó Szövetségnek. Vannak most hiányosságok, amiket úgy, az a baj, hogy az előző rendszer az sok mindenben rossz volt. Viszont én úgy gondolom, hogy az embereknek olyan az egész beállítottsága, hogy a biztos rosszhoz mindig könnyebben, még mindig könnyebben alkalmazkodunk, mint a bizonytalansághoz. Tehát amikor tudjuk, hogy van egy szabály, ami senkinek nem jó, akkor ilyen magyar szokás szerint kezdünk kiskapukat keresni. Erre számtalan példa van bármelyik területen, hogyha hoznak egy adótörvényt, akkor másnap 26 e-mailt kapunk, hogy bizonyos pénzért előadásokon elmondják, hogy lehet kikerülni ezt a törvényt. Bárhol így van. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a változás elindult, és tényleg nehéz ebből kilábalni, ami, tehát tényleg ránk vetül ez az elmúlt 20 évnek hát azt mondom, hogy kétes eredményessége, mert az utóbbi időben tényleg utoljára Kovács István volt, az Kokó volt az, aki komoly eredményt tudott elérni, és Erdei Zsolt, illetve még Balzsai Károly volt az, de utánuk most azért egy elég űr van. Jó, hogy a juniorok, ifik azért tudnak eredményt hozni, de azért az ökölvívás, most bármit nézünk, azért a felnőtt férfi eredményekből adódna igazából.
0: Megmondom őszintén, mi is ezért álltunk be, mert azt látjuk, hogy nagyon sok olyan alulról jövő kezdeményezés van, akár mint te, aki azt mondja, hogy ebbe beleáll. Azt láttuk mi is az Erdei Zsolt esetében, hogy egy nagyon valóságos, nagyon hiteles emberről van szó, aki valóban csinálni akarja. Aztán őszintén, amikor beleálltunk a Cuba Especiálba, ami egy ütőképes nap lett volna a Vitukin, akkor sajnos azt tapasztaltuk a szövetséggel kapcsolatban, hogy az a munkatempó, az a profizmus, amit elvárnánk, mi innen, a civil szektorból nézve, annak a nyomaival sem találkoztunk. Tehát, hogy írásban tudunk kommunikálni, szerződéseket tudunk komolyan venni, arra, hogy amúgy lesz majd, meg szevasztok, az nálunk az nem működik, ezért is farultunk ki belőle, ami nem jelenti azt, hogy kifaroltunk volna az egészből, csak azt mondtuk, hogy oké, akkor a szövetség most ebben az állapotában van, továbbra is fontos, továbbra is támogatjuk mindenben ezt a folyamatot, de önállóan kell a magunkéból összehozni, mert egyébként, hogyha amit onnan várunk, az még nem működőképes, tehát az még nem hozza azt a szintet, amivel lehet alulról kezdődően felépíteni. Nagyon-nagyon hosszú időnek látom még azt, ameddig az elefántcsont toronyból lassan kiszivárognak majd az emberek, és kinéznek, hogy haló, amúgy a bunyó az itt van kint, nem pedig ezeken a szintereken. Te hogyan látod, mi lenne az, ami segíteni ezt a folyamatot, és nem a szövetségben van, hanem a szövetségen kívüli szintereken?
1: Ez a szövetségen kívüli szintereken óriási segítség lenne az, hogyha ha felszerelt ökölvívó klubokat tudnánk működtetni az országban. Ugye a sportágunknak az egyik nagy hiányossága az, hogy a kluboknak körülbelül a 70%-ának nincs is ökölvívó ringje. Tehát ring nélkül oktatják az ökölvívást, ezt nem kell mondani, mint hogyha kézilabda kapu nélkül akarnánk kézilabda csapatot építeni.
0: Falra rajzolt ilyen kapu.
1: Így van. Tehát ez egy óriási hiány, és megyei szintű városok vannak, ahol egyáltalán nincs ökölvívás.
0: De nincs elég lóvé, vagy nem kerül oda, ahová kéne, vagy mi történik?
1: Most van kb. Egy 500 000 forint, vagy mindent egybeveszünk, akkor durván egy 700 millió forint éves támogatása a magyar ökölvívásnak. Nem sok, tehát például egy kézilabdatahoz, vagy bármi máshoz hasonlítva nem egy nagy pénz. Én mégis azt mondom, hogy ezt jól felhasználva, jól irányítva, ha nem is egy ilyen foci szintre, de tehát anyagilag gondolom, de mindenképp lehetne egy jó alapot építeni belőle.
0: Okosabban.
1: Vannak is erre most törekvések. Én azt erőltetném igazából, hogy el kell menni nagyobb városokba, ahol van alapvetően egy klub, ott egy Erdei Zsoltnak meg kell jelenni, ott mellett elő kell készíteni a terepet, ott a helyi klubvezetővel együtt bevenni a polgármesterhez, és megkérdezni, hogy van esetleg egy olyan helység, amit a város tudna biztosítani ez a sporthoz, mellé a szövetség biztosítani tudja mondjuk a felszereléseket, a ringet, a zsákokat, és ilyen kis tömegbázisokat kéne létrehozni, amik megmaradnak, mert most nem akarok politizálni, de hát semmi nem tart örökké, lehet, hogy x év múlva megszűnik ez az egész rendszer, és már nem lesz TAO, meg kiemelt sportág. Az nagyon fontos lenne szerintem, hogy ha bármi így történik, abszolút nem szoktam politizálni, tehát nem tudom, meddig tart ez a rendszer, de semmi nem tart örökké, hogy utána
0: hogy
1: viszonylag gazdaságosan fenntartható központjaink legyenek. Tehát olyan beruházásokat kéne a meglévő termekbe is szerintem erőltetni, ami akár rezsicsökkentő hatású, tehát gazdaságosabb világítással, gazdaságosabb fűtéssel megoldani a termeket. Hogyha esetleg csökken ez a pénzösszeg, akkor is nehogy Isten önfenntartó termeket hozzunk létre, mert ez az egésznek az alapja szerintem. Úgyhogy én az egyik problémának ezt látom, hogy nem eléggé jól felszereltek ezek a termek. De hát az ugyanúgy az is probléma, hogy ezek a klubok egy-egy embernek az óriási lelkesedésére építenek. Tehát abszolút személyfüggők. Tehát hogyha mondjuk egy vidéki klubba történik egy szerepcsere, vagy valaki úgy dönt, hogy megelégelte az ökölvívást, abba hagyja, akkor nincs mögötte olyan szervezet, még akkor is, hogyha ez egy top 10-ben lévő klub, hogy valakit oda küldünk, hogy vegye át a csapatot, vigye tovább, hanem akkor megszűnik. Tehát ezek a bizonytalanságok azok, amik szerintem most nagy problémák.
0: De hogyha ezeket lebontjuk lokális szintre, akkor azért alapvetően egy városnak vagy egy kerületnek működtetni egy ökölvívó klubot úgy, hogy az emberek mondjuk még adott esetben pénzt is fizetnek, tehát hogy van valamennyi bevételi forrása, ez azért a jelenlegi pénzszórási trendek, mert itt gombokról beszélünk. Tehát, igen. Hogy az, hogy egyébként nem tudom, Becsés városa mennyivel támogatja a boxklubot, és nem is akarom számosítani, de biztos vagyok benne, hogy benne van ebben az egészben, mert hogy ez máshogyan ez nem működhethető. Tehát pont ez egy önkormánynak a feladata és felelőssége, hogy azokat az identitásképző, közösségi sport szintereket, amelyek nem olimpiai bajnoki eredmények felé mutatnak, hanem egyszerűen az emberi jólétet segítik, hát ezek már nem mehet el, főleg, hogyha tényleg itt gombokról beszélünk. Egy városnak egy városvezetésnek, vagy egy kerületnek a költségvetésében 5-10 millió forintok, az nem lehet tétel egy ilyenre. Hogyan látod, mennyire nyitottak egyébként erre az önkormányzatok mondjuk? Milyen Vecsésen a helyzet, és hogyan látod, milyen mondjuk máshol?
1: Vecsés az pont egy pozitív példa. Vecsésen nagyon, nagyon komoly támogatása van mindegyik sportágnak. Ugye a Vecsési Sportegyesületnek is 10 szakosztálya van, és körülbelül 600 tagja. És mellette még van a Vecsési Futballklub külön, tehát ha azt mondjuk, hogy 20 000 laknak Vecsésen, és durván 1000 sportolója van, azt hiszem, hogy százalékban az egyik legsportosabb városról beszélhetünk.
0: De ez látszik is az embereken?
1: Igen, látszik a hozzáállásuk, nem azt mondom, hogy minden emberen látszik, de látom azt, ahogy megtöltik a parkokat, és ott reggeltől estig fociznak baráti csapatok, a kosárpályákat, nagyon sok ilyen szabadtéri sportpályánk létesült most Vecsésen. Tehát mi pozitív, jó helyzetben vagyunk, támogatottságunk is megvan a várostól, de ez szorosan összefügg azzal, amiről már beszéltünk, hogy nekünk a felnőtteknél el kellett adni magunkat. Ebből benne van az, hogy nekünk 2 hetente a helyi médiában szerepelni kell, ha történik valami, ha nem, tehát valami mindig történik, ugye tudjuk, és ennek megvan a pozitív hozadéka, viszont vannak olyan városok is, ahol nem különösebben jó a kapcsolat mondjuk a helyi klub és a városvezetés között, ezeken kéne mindenképp finomítani, és ebben lenne szerintem a szövetségnek, illetve Erdei Zsoltnak szerepe. Ez nagyon sok utazással jár, meg utánajárással, és ebben nagyon nagy feladata lenne a helyi klubvezetőknek is, mert nagyon sokan azt várják el, hogy menjen le Erdei Zsolt, és intézzen nekik valamit. Ezt így nem lehet. Azt elő kell készíteni, ott körül kell nézni, hol van hely, ott már kész adatokkal kéne várni a Zsoltot, előre megpuhítani úgymond az egész önkormányzatot, hogy már egy fogadóképes közegbe menjen be mindenképp a Zsolt, úgyhogy két oldali dolog ez, de tehát ahogy a klubvezetőknél is azért nagyon sok helyen hiányzik ez a vezetői képesség, tehát nálunk, aki edző, az egyben klubvezető is, az egyben szertáros is, az a csapat szállítója is, minden, tehát ezek ilyen egyszemélyes klubok sokszor.
0: Mennyire lehet vajon ezeket a jó működő modelleket, mint amilyen a Becsési például egy picit talán túlírva a Tilos Rád mikrofonján, mint jó modell bemutatni, mennyire lehetne ezeket úgy népszerűsíteni, hogy azok, akik csinálják, mondjuk elmennek, konzultálnak veled, megnézik, van erre igény, akarnak-e fejlődni, tanulni azok, akik mondjuk klubokat visznek, de talán még kevésbé sikeresek a működtetésben?
1: Igény biztos lenne rá, szervezett keretek között erre még nem volt példa, viszont egyénileg többen is megkerestek, már érdeklődtek, hogy tudjuk egyáltalán rentábilisan működtetni. Tehát nálunk most már önellátó az ökölvívó szakosztály, tehát többen is megkerestek, hogy hogy gondolkodunk, hogy mit hogy teszünk, úgyhogy biztos, hogy van erre igény. Az sem biztos, hogy egy formát azt mindenhol rá lehet húzni, tehát ezeket a helyi speciális helyzetekhez lehet finomítani, ugye nagyon sok összetevője van ennek. De én úgy gondolom, hogy van igény rá, mert egyre többen szeretnék, nagyon sok fiatal van most már ebből a sportágból is fiatal vezető, akik már egy kicsit más szemlélettel próbálnak vezetni klubokat. Ugye idézőjelben mondom, az öreg vezetőknél még mindig az van, hogy valamikor egy állami vállalat eltartotta őket, és nekik sportfizetés járt, és mindent adjon a város, és akkor...
0: És ennek vége.
1: És hát olyan nincs, hogy megkérdezem, hogy titeket a város mennyibe támogat, és mondják, hogy semennyire, és de mondom, miért? Hát mert nem adnak, de mondom, voltál bent? Hát én menjek be, hát tudják, hogy vagyunk, hát nem igaz, hát tudják, hogy vagyunk, és nehogy már én menjek be, de mondom, hidd el, neked kéne bemenni.
0: Mindent. Tehát, minden igen, egy emberen múlik, hogy az elindítja, persze.
1: Így van.
0: Egyébként
1: így van.
0: Szerintem ez az egész társadalomnak lehetne egy ilyen nagy tanulság, hogy senki nem fog eljönni. Senki nem fog kijönni a várba, és azt mondani, hogy amúgy mire van szükségetek. Minden egyes dolgot magunknak kell elintézni, ki kell járni. Holnap mondjuk tegyük föl, az az utánpótlásod szempontjából kézben. Tegyük föl, holnap reggel fölkelsz, és azt mondod, hogy végeztem ezzel az egész ökölvívással, stílbútor, asztalos akarok lenni, új korszakát nyitom meg az életemnek. Van-e, aki lenne, aki tovább viszi? Mennyiben gondolkodsz abban, hogy legyen mögötted az, ami folytonosságot, vagy a folytonosságnak az alapját adja?
1: Igen, amikor 2002-ben lekerültem, akkor egy edző dolgozott Vecsésen, most jelenleg 8 edzővel dolgozunk Vecsésen, úgyhogy, és tudatosan készülünk is arra. Tehát én mindig azt hallom más téren is, hogy nincsen pótolhatatlan ember. Tehát itt nagyon fontos, hogy olyan, úgy végezzük a munkánkat, hogy ne tartsunk magunkban titkokat, mert az visszaüt. Tehát itt meg kell osztani az információkat, átláthatónak, transzparensnek kell lenni, hogyha bármi történik velem, mert hirtelen úgy döntök, hogy Dubajba költözök, mert az most jól fizet, akkor legyen, aki rálát a rendszerre, és át tudja venni, és tudja tovább működtetni, úgyhogy én hálásnak úgy gondolom, hogy lenne az, aki tovább vinné a klubot, hogyha nekem bármi jogból ki kéne szállni most belőle.
0: Tartanak a vecsési ökölvívóktól a többi klubnak a versenyző, amikor látják, hogy vecsések is lesznek?
1: Hát remélem, igen, bízok benne. Ugye nálunk a női ökölvívás az kimondottan erős Vecsésen, de a fiúk is nagyon szép eredményeket hoznak. Most már a serdülő ebén volt fiúknál is, aki bronzérmes volt. Úgyhogy mindig próbálunk persze mindenképpen elmenni, hogy legyenek is a srácaink, gyerekeink büszkék arra, hogy ők vecsésiek, büszkén hordják a vecsésimest. Úgyhogy nagyon sokat adunk arra. Akár a pszichózisra is, hogy mindig egyforma ruhában megyünk, és annak is van azért egy szerintem egy pozitív hatása a csapaton belül, illetve egy negatív hatása a csapaton kívül.
0: Persze, neked hát saját ringen tudnak ráadásul ringbe szállni.
1: Szerencsére, hogy az elmúlt 5-6 évben mindig a top 10-ben voltunk, tehát úgy gondolom, hogy így meghatározó részei vagyunk a magyar ökölvívásnak, remélhetőleg így is fog ez maradni továbbra is.
0: Biztos vagyok benne, hogy az augusztus 11-i dokkurai mérkőzéseken is lesznek majd szép eredmények, és talán majd az egyikünknek a derekára kerül majd a Kék Duna öve, amelyet Fábián Zoltán testvérünk készít el. Zoli, hogyha hallod az adást, akkor még egyszer köszönjük. Köszönjük szépen Seres Attilának, hogy eljött hozzánk ide, köszönjük, hogy itt voltál, és akkor találkozunk szombaton, kint ezen a héten a Vajó kikötőben. Én mindenkinek azt ajánlom, hogy jöjjön el és nézze meg élőben, mert ilyet talán először is utoljára fog majd látni a Duna partján, Budapesten sült szegét, talán egész Európában. Dr. BZMG, van-e még kérdésed Attilához? Te leszel a sportkommentátor, vagy pedig mindent tudtatok akkor tisztelni, majd
1: Attil Tumor Hátiben. Várunk mindenkit, jó buli lesz.
0: Az biztos vagyok benne.
1: Gyertek.
0: Köszönjük szépen, és köszönjük mindenkinek, hogy a Tilos Rádióban a Hétérítő című műsort hallgattátok. Egy hét múlva lesz majd újra, akkor már túl leszünk a dok urain, tehát még egyszer augusztus 11-én, nagyjából ilyen dél kettő, szerintem azt hiszem, hogy kettőt írtál valakinek Attila a neten, dél és kettő között indulnak azért ezek a dolgok. Dél, én megmondom őszintén, kimennék délre, hogy legyen jó helyem, és akkor biztos, hogy mindenki árnyékból tudja majd nézni. Itt köszönjük szépen, mindenkinek további kellemes tilos rádiózást kívánunk, szevasztok!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A DOK urai néven augusztus 11-én 14 órától hivatalos ökölvívó mérkőzést szervez a Tilos Rádió héttérítő című műsor csapata a Vályó kikötőbe. A performatív elemekkel és bűnös hip-hop ütemekkel telepakolt egyszeri és megismételhetetlen sporteseményen a Duna két partjának legütőképesebb bunyósai csapnak össze, hogy kiderüljön, ki lesz a DOK ura, kinek a derekán ragyog majd a kék Duna öve. Olvasható a héttérítő Facebook oldalán. A helyszíni élő közvetítés Dr. BZM hasítja bele a folyóparti szélbe, az úgynevezett Rain Conferencié, a rádióból jól ismert Melyik Feri lesz, a rakodóplacot a Seahawk 2 kapitányaként debütáló Getta tábornok és a hangjáról elhíresült V-ügynök tartja tisztán. A magas minőségű korongokat direkt és györemix pörgeti a pop-up dokpultjában. Az esemény fővédnöke Erdei Madár Zsolt, világbajnok magyar félnehéz súlyú profi ökölvívó, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség, a Hungarian Boxing Association elnök.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.